az alapjába véve tévedett, egészen más alapra kell építeni a dolgokat, mert úgy nem világmagyarázat a világmagyarázat. Az egész emberi gondolkodás történetére nézve én a magam részéről nem azért, mert hogy nacionalista lennék, de Kölcsey Ferencnek a gyönyörű szép versét idézném, a Vanitatum Vanitasnak azt a részletét, ami bemutatja, hogy hova jutott az emberi gondolkodás és az emberi okoskodás. A Vanitatum Vanitasban van ez a híres strófa, amikor Kölcsey azt mondja, hogy hát ti bölcsek, mit hozátok, ami volna szép s jeles? Mámor birta koponyátok, Plátós Arisztoteles. Ugye? Tehát azt mondja, hogy hát mondjátok meg, hogy mit hoztatok végül is a világnak. Megtanítottátok élni az embereket? Mámor birta koponyátok. Mindegyik azt gondolta, hogy most ő magyarázza meg a világot. Plátós Arisztoteles. A rím miatt van ez, hogy így, hogy Arisztoteles. Ugye két nem akármilyen nagy bölcselőt emel ki itten Kölcsey. De ezután jön a lényeg, mert a verszak így folytatódik. Bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavár és légállítvány, mindenféle tudomány. Bölcselkedő oktalanság, micsoda retorika, ugye bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság. Mindenki nagyon jól el tudta adni az árucikkét, nagyon szépen be tudta csomagolni, csak rendbefűzve, de tudatlanság. Kedves hallgatók, hol van az igazi tudás? Azt mondja egy Bibliát magyarázó szerző, ott van az igazi tudás, ahol a teremtő tudása nyilatkozik meg a számunkra. Aki tudott teremteni, az meg tudja magyarázni, hogy mire való a teremtett világa. Mi nem vagyunk teremtők. Így mondja a 100. Zsoltár, ő teremtett minket, nem mi magunk. Ilyen is van a Bibliában. Sokszor elfelejtkezünk arra, hogy nem mi magunk hoztuk létre magunkat. Se a világot nem mi hoztuk létre. Ő teremtett minket, nem mi magunk. Az a valaki, aki teremtői bölcsességgel bír, hogy mondja Jeremiásnál, hogy ő terjesztette ki az eget és a földet az ő bölcsességével. Hát az tud nekünk okos dolgokat mondani. Hallgassunk arra, aki teremtő erővel bír. És ki volt a mi világmindenségünk teremtésében a közvetlen véghez vivő? Kire mondja azt, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett? Kiben van a bölcsességnek, értelemnek minden kincse elrejtve? Jézus Krisztusban. Ezért érezzük egyre mélyebbnek Pálnak ezt a megfogalmazását, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, mely Isten ismeret ellen emeltetett, fogjul ejtsétek minden gondolatotokat, hogy engedelmeskedjetek a Krisztusnak. Krisztus, mint teremtő és megváltó Isten, kihez fordulhatnánk alkalmasabb személyhez, hogy tanítson bennünket? Ki tudja a mi gondolkodásunkat helyesebb irányba terelni, mint ő? Emlékezem, amikor az Alföldön kezdtem 10 évvel ezelőtt sorozatokat tartani, egy orvos azt mondta nekem néhány előadás után, hogy egészen kétségbe van esve, mert ő eddig kereszténynek hitte magát, de a kereszténységet mindig az érzelemmel tette azonossá. És most azt látja, hogy a kereszténység az tökéletes értelem, ott minden kérdésre válasz van, és hogy a Bibliában egy gyönyörű, szép, összefüggő rendszer áll előttünk. Hát igen, amilyen a teremtő, olyan a teremtése, és olyan a beszéde is hozzánk. Jézus Krisztussal, ha fogjul ejtünk minden gondolatunkat, akkor gondolkodásunk kitisztul, rendszerezett lesz. Látjuk a lényeget, látjuk, ami nem annyira lényeges. Tudjuk jól, hogy mivel kell foglalkoznunk, és mivel nem. Ebből következik a második piros színnel felírt igeje, az 1 Péter 1.13. hogy felövezzük elménk derekait, mint józanok. Józan emberekké válunk. Tárgyilagos, tárgyszerű, józan emberekké válunk. Mivel válunk ezzé? Felövezvén elménk derekait. Gyönyörű kifejezés. Ugye felövezni általában a derekat szokták a régi világban, amikor övettettek magukra az emberek a hosszú utazás előtt. Hát a mi életidőnk is pár évtized, azért ez egy hosszú utazás. Fel kell övezni sokszor a ruhánkat is, de legfőképp, amit fel kell övezni, az a gondolkodásunk. Tetszenek tudni, hogy mit ért ezen a Szentírás? Tanuljunk meg az igazság szerint gondolkodni. Tanuljunk meg elvek szerint gondolkodni. Tanuljunk meg eszméket, eszmékkel szembesítve gondolkodni. Ne érzelemből gondolkodjunk. Ne másokra hallgatva gondolkodjunk. Ne tekintélyeket követve gondolkodjunk. Azokat a gondolatokat fogadjuk el, és annak a gondolkozását, aki teremtő erővel bír.
és aki számunkra mindent kinyilatkoztatott, amire szükségünk van, hogy az elménk vezetésével éljük a földi életünket. Ugye József Attila mondja a Levegőt című versében, hogy emberek nem vadak, elmék vagyunk. Micsoda nagy sor ez. Emberek nem vadak, elmék vagyunk. Bár csak ezek lennénk. Elmék. Akiket az értelem vezet, akiknek fel van övezve az elméjük dereka, akik, ez a harmadik igeversünk, Filippi 4.8, akik ügyelnek arra, hogy egyáltalán miről gondolkozzanak. Mit is mond itt Pál a Filippi levél 4. fejezet 8. versében? Hogy amik csak igazak, amik csak jó hírűek, amik csak tisztességesek, és mondja tovább, szóval, hogy igaz összefüggésekről, jó dolgokról, Istentől, a teremtés tervezőjétől jó dolgokat tanuljunk. Filippi 4.8-nak a bölcsessége. Nagyon sokszor emberek nem is veszik észre magukon, de szinte átadják magukat a sötét dolgokkal való foglalkozásnak. És egy idő után elcsüggednek, kétségbe esnek, semmi reményt nem látnak, sötét, minden lehatárolva, sötétség lesz nekik minden. Miért? Mert a gondolkodásukban megtűrték a szennyet, a sötétséget, a kilátástalanságot, a kétségbeesést. Na, magam részéről az egész modern kultúrára azért tudok egy határozott nemet mondani, nem csak azért, mert technikailag alacsony rendű, meg nem tudom én mi, hanem a régi kultúrákhoz képest egy valami nagyon hiányzik a modern kultúrából, a modern zenéből, a modern irodalomból, a modern képzőművészetből, mert átadja magát annak az érzésnek, hogy úgyis minden mindegy, megváltozni nem tudunk, és változtatni se tudunk. És ezzel nem veszi észre a modern kultúra és a modern művészet, hogy tulajdonképpen az alapot húzza ki maga alól, mert akkor meg minek beszél? Akkor minek közöl valamit? Ezt akarja közölni? Hát ez a közlés önmagát száfolja. Általában akkor közlünk valamit, hogyha valami hasznot tudunk hajtani ezzel, valakinek segíteni tudunk élni. És volt egy nagy magyar költő, aki szintén belement ebbe a csapdába, és azt mondta, hogy énekeltük a minden mindegy éneket. Hát ez a mai kulta, minden mindegy éneket. Amit aztán utána ő visszavont az élete végén, Babits Mihályról van szó. Tehát amiről gondolkozunk, ami egyáltalán foglalkoztat bennünket, ne felejtsük el a főigénket, ahogy gondolkozik az ember, az ő maga. És figyeljük meg, hogyha ez beteljesedik az életünkben, hogy szokásunká válik fogjul ejteni a gondolatainkat Jézus Krisztussal. Ha ezáltal megerősödik az értelmünk, felövezzük az elménk derekait, ha vigyázunk arra, hogy amiben én 100%-ig döntőképes vagyok, hogy én belül mit engedek magamba, akkor a negyedik igehelyünknek is teljesedik a kijelentés, ez a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezet 2. és 3. vers, ez a 6. vázaprofécia elején volt egyébként, akkor azt mondja Pál apostol, hogy el ne tántorítassatok egyhamarati értelmetektől. Nagyon sok embert olyan gyorsan el lehet tántorítani az értelmétől. Emberek évenként mondjuk képesek eszméket cserélni például. Vagy emberek képesek arra, hogy valamiben egykor hittek, vagy valamit egykor követtek, és utána azt úgy kidobják, mint egy kacatot, mint hogyha az nem is történt volna meg az életükben. Sokszor voltam így az életben, és ezek a legfájdalmasabb tapasztalataim, amikor a nyári táborok során sok táborozó elmondta, hogy hogyan ment szét a házassága. A szívfájdító tapasztalatok. Azt mondta a férjem, azt mondta a feleségem, soha nem is szerettelek. Soha? Soha? Hát akkor hogyan tudott hozzámenni? Akkor hogyan születtek gyerekei? Akkor hogyan nevelt 20 évig családot? Most találja ki 20 év után, hogy soha nem is szerette? Félelmetes dolgok ezek, nem? Az emberek eltántorítatnak az értelmüktől. Azt, ami azelőtt szent volt előttük, igaz volt előttük, amiért érdemes volt élni, most azt mondják, hogy kidobom. Nem tudom, hogy lehet így beszélni emberlétről. Erre azt mondja Malakiás könyve 2. és Példabeszédek könyve 2. fejezete, az ilyen embernek nem is volt lelke. Tehát ez egy lelketlen és értelmetlen élet. Talán még az állatok is többre képesek ennél. És szoktam mondani válságban levő embereknek, hogy mielőtt döntenének. Hát mondja a Jób könyve 8. fejezet, hogy nem döntök, mert magamon kívül vagyok.
Hát ez is szokássá kell, hogy váljon az életben. Amikor érzem, hogy elöntenek az indulatok, érzések kavarognak bennem, akkor ne döntsek. Hát ha nem tudom az értelmemet vezető szerepre vinni a döntéseim, akkor inkább ne döntsek, akkor mondjam azt, hogy most beteg vagyok, lelkileg beteg vagyok, most visszahúzódom, most nem döntök. És szoktam mondani embereknek, hogyha így érzik a belső felajzottságot, vagy keserűséget, vagy a belső hát labilitást, akkor ne döntsenek, hanem keressék az életükben a biztos pontokat. Keressék. És találjanak egyre több biztos pontot, amin újra fölépíthető egy híd, ami a múltból a jövő felé vezet, de ne döntsenek a pillanatnyi érzelmek, indulatok, külső hatások alatt. Hát miféle ember élet az, amikor eltántorítottatok egyhamarati értelmetektől? És kedves hallgatók, ezután jön két hatalmas nagy igevers, amit szeretnék felolvasni a Bibliából, hogyha idáig eljutunk már, hogyha komolyan vesszük a gondolkodásunkat, komolyan vesszük a belső életet, olyan sok ember nem veszi komolyan a belső életét, pedig amiben az embernek igazán hatalma van, az a belső élet. Tehát a külső élet, hát az sokszor az olyan sok mindennek van kiszolgáltatva, és annyira esetleges, amennyire, ha kimegyünk az utcán, tényleg nem tudjuk, hogy mi történik meg velünk, mert nem mi rajtunk múlik egyedül. De hogy én miről gondolkozom, mit akarok dönteni, az életemet mire akarom rátenni, az rajtam múlik. A Kolossé levél második fejezetéből idézem az első négy verset. Kolossé 2:1-4. Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek és azokért, akik Laodíciában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint a testben. Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük egybekötetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. Kedves hallgatók, hitető beszéd. Ez a történelem végének talán a mottója is lehetne. Ember tömegeket hitető beszéddel elhitetni. Ez a 10 vázlat proféciának is az egyik fő tanulsága. Ezt mondta Jézus az 5. vázlat proféciában, hogy az ő nevében jönnek majd hitető beszéd, de lehet a választottakat is el akarják hitetni. Pál apostol is mondja azt, hogy a gonoszságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival fognak fellépni emberek félrevezetésére. Jelenések könyvében pedig állandóan erről olvasunk. Hogy embereket csodálatba és imádatba akarnak hajtani, hitető beszédre. Hogyan lehet a hitető beszéd ellen védelmet szerezni? Meg kell tanulni igazság elvei, Krisztus szerint gondolkozni. Mi itt a kulcskifejezés? Eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. Sok ember fél attól, hogyha valamiben erősen meggyőződik, azt mondják rá, hogy ő fanatikus. Hát van fanatizmus a világon, ez biztos. Amikor emberi eszmékben hisznek úgy az emberek, hogy megfellebbezhetetlenek tartják azokat. De amikor az Isten szavában hiszünk, amikor az Isten igazságaiban hiszünk, akinél van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve, az az ember nem fanatikus, és az meglátszik a lelkületében, meglátszik a magaviseletében. Az az ember nem erőszakolja másra a véleményét, az az ember el tudja fogadni a másik embert úgy, ahogy van, de a maga tiszta meggyőződését, az értelem meggyőződésének teljes gazdagságával fogja képviselni. Rendíthetetlen lesz. Valóban kősziklára lesz építve az élete, mert a gondolkodása van kősziklára építve. És erre az emberre mondja ki az első Korintusi levél második fejezet 16. verse, amit a mai tárgyalásunk szempontjából a legnagyobb igeversnek tartok. Bennetek pedig a Krisztus értelme van. Hatalmas kijelentés. Bennetek pedig a Krisztus értelme van. Jézus Krisztus ilyen kincset akar ajándékozni az embernek, hogyha az ember figyel arra, ami a kezében van, a belső életére, a gondolkozására, ha az ember megtanul igazság szerint, elszerűen, az Isten beszéde szerint gondolkozni,
és tapasztalatokat szerez arról, hogy nem lehet eltántorítani egyhamar az értelmétől, és az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára akar jutni egy-egy kérdésben. Abban az emberben a Krisztus értelme van. Hát ez egy óriási kijelentés, nem? Jézus Krisztus mindent nekünk akar adni. Jézus azért jött el a világra, hogy aki elfogadja őt, azt részesítse a maga életében. És az életnek a magja, a leglényegesebb része, amiből kiindul az élet, a gondolkozás. Ezért mondhatja ki Pál apostol, hogy bennetek a Krisztus értelme van. És akiben a Krisztus értelme van, aki úgy gondolkozik, ahogy Jézus Krisztus gondolkozott, az az életben, ha nehézségek elé néz is, vagy nyomorúságok elé néz is, de az biztos, hogy győzelmes életet fog élni, és örömteli életet fog élni, ahogy Jézus is élt ilyen életet. Nekem nem volt időm, hogy a 10 vázlat profécia során sok történelmi dokumentumot bemutassak önöknek. Ilyen történelmi dokumentum például a szántóvető angol ember imádsága a 13.-14. századból. Tudják, hogy egy ilyen szántóvető ember hány szót ismert a középkorban, milyen kulturális fokon volt? Kb. 600 szót ismert. Ennyi volt akkor a lexikai tudás. Ma egy mai ember 5000, 10000 ki mennyi szót ismer, körülbelül ennyivel nagyobb a kulturális szintje. De az a szántóvető ember imádság, az egy csodálatos dokumentuma a történelmnek. Amikor Jézushoz fordulnak ezek az egyszerű angol paraszt emberek, akik a hátukon nem csak a király sarcát kellett, hogy elviseljék, hanem az egyháznak is a borzalmas, nyomorító hatalmát, és azt mondod, hogy Jézusunk, cselekedjél, te ezt mondtad, és te elhozod az ígéret szerint, és rövidítsd meg ezeket a napokat, a te igéd szerint. Pár sor ez, ami fennmaradt a középkori Angliából, de ez a szántóvető angol ember imádsága, ez egy megrendítő dolog. Benne a Krisztus értelme volt. Ugyanúgy gondolkozott, ahogy Krisztus. Ugyanúgy beszélt, ahogy Krisztus. Még egyszer mondom, ez nem szellemi műveltség kérdése, ez lelki műveltség kérdése. Az erős ne az erejével dicsekedjék. A gazdag ne a gazdagságával dicsekedjék. És a bölcs ne a bölcsességével dicsekedjék. Hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy ismer engem, mondja az Úr. Jeremiás próféta könyvében olvassuk ezt. Aki dicsekszik, idézőjelben, ugye azzal dicsekedjék, hogy ismer engem, mondja az Úr. És ennek az embernek az életében teljesednek ezek a lépcsőfokok, amit a Péter második levelében az első fejezet 4-től a 7. verséig olvashatunk, hogy ez az ember fog a hitéből cselekedeteket formálni, a cselekedetei közben tanulja meg a még magasabb rendű tudományt. A tudomány, az igazi Isten szerinti tudomány vezeti majd mértékletességre az élet minden területén. A mértékletességből szerez majd tűrés, türelmet. A türelemből Isten félelmet, az Isten félelemből atyafiúi szeretetet, és az atyafiúi szeretetből pedig minden ember iránti szeretetet. Ezzel lesz képes az ember a mennyre, az örök életre. A Biblia azt mondja, hogy ne azzal foglalkozzunk, ami nincs a hatalmunkban. Nincs a hatalmunkban az, hogy most milyen bérek lesznek, milyen árak lesznek, hogy megépítik-e ezt a létesítményt, vagy azt a létesítményt, bár küzdeni a jóért mindig érdemes, de sok minden kívül esik a mi illetékességi körünkön, ami a kezünkben van, a gondolkozás, hogy megtaláljuk az Istent, és az Isten is meg tudjon találni bennünket. Végülis nagyon egyszerű az örök élet elnyerésének az útja. Akik beszerzik majd a mai kísérő lapunkat, nem a Bibliából, nem keresztény gondolkodótól, hanem Pláton első leveléből találnak egy idézetet az eszmefuttatás végén. Plátonnak van ugye 7 level, ami fennmaradt, az első levél 2 oldal mindösszesen, és egy ismeretlen költőt idéz ott az első levelében, és az ismeretlen költő Jézus előtt 4-500 évvel elmondta azt, hogy az embereknek nem az arany, meg nem az ezüst, meg ilyen tárgy, meg ilyen vagyon, meg ekkora birtok megszerzése a legfontosabb. Így mondja, hogy nekünk nem ez, és ember várja, hogy akkor mi a legfontosabb az életben. Egy nagyon szép, késleltetett szerkezet, egy igazi modern epigrammának is megfelelhetne ez a szép kis versike, és az utolsó sorban kimondja, hogy mi a legfontosabb.
igaz emberek egyetértő gondolkodása. Ez az életben a nagy kincs. Igaz emberek egyetértő

az eszmefuttatással zárjuk be a Tíz Vázlat Profécia című sorozatunkat, mert az elmúlt alkalommal úgy is beszéltem külső jelekről, külső történelmi eseményekről. De lezárni egy ilyen hatalmas, nagy vázlatprofécia sorozatot talán egy ilyen súlyos figyelmeztetéssel és figyelemfelkeltéssel szerettem volna, hogy a gondolkodásunkra ügyeljünk. Egy olyan világban, ahol nem csupán eltéríteni akarják a gondolkodást, szinte megsemmisíteni akarják. A gondolkodásunkra ügyeljünk, ami által Isten kapcsolatot tarthat velünk, és mi is az Istennel. A vers, amiből idéztem a részletet, hogy emberek, nem vadak, elmék vagyunk, még egy dolgot hozzátesz ehhez a gondolathoz. A gondolkozás három nagy alapértéket ismer az életben. A szeretet, az igazi szeretethez vezető igazság, és az igazságnak alapot adó szabadság értékét. Ez a három nagy érték. A szeretet, amit oly sokan megmásítanak, eltorzítanak, emberi szeretettel azonosítják azt, ami nem szeretet, az isteni szeretet, az igazság, és mind a két értéknek tápot adó alapvető érték ez a szabadság. És József Attilának ez a verse, bár jó néhány évtizeddel van a hátunk mögött, 1935. november 21-én kelt, tehát több mint 60 évvel ezelőtt, ma ugyanolyan aktuális. Ma ezek az alapértékek vannak veszélyben, a szeretet, az igazság és a szabadság. Ezeket csak az isteni gondolkodással lehet helyreállítani, és ezeket csak az isteni gondolkodással lehet megvédelmezni, egyáltalán rámutatni arra, hogy ezek mik is. József Attila verse, levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lanysötétség szállott, mint bársony permeteg, és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén, az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan, vadkácsariat hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti, e táj oly elhagyott. Sím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam, s azt is, ki érti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak, anyám ott született. Az eleven jog fájáról lehultak, mint itt a levelek, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem el a rendet. Lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fontol, sanda választ, és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek, mint apró gyermeket, ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám rokonom van, ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, s nem oly becses az irhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel, emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk, míg vágyat élel, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság, teszülj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is engedd. Szép, komoly fiadat. A költő beteg volt már ekkor, és sok minden a versben utal arra a belső megrendülésre, de elvitathatatlan az, ahogy jogot formál arra, amiért

0: különben az Isten is teremtette az embert. Ezzel szerettem volna befejezni a 10 vázlat proféciáról szóló áttekintést, és ahogy tenni szoktuk, egy 10 perc szünet után rátérünk akkor a megbeszélésre. Köszönöm szépen a figyelmet, sorozatunk véget ért, egy hét múlva azonban, akinek kedve van, a Lépések Jézushoz, szinte ott folytatjuk, ahol ma abbahagytam, a Lépések Jézushoz című sorozatunk itt ezen a helyen folytatódik, kedden esténként 6 órai kezdettel, egészen szeptemberig, tehát minden 2 hétben a nyár során is. Úgyhogy viszontlátásra, akik erre el tudnak jönni, akik nem, és a nyári táborokon találkozunk, azokkal pedig ott a viszontlátásra.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Az emberre jó, mert hogyha nem is úgy dönt az egyház, esetleg más úton megy, de önmagában valamire jut, és ettől még követheti az egyházat, mert nem mindig az én igazságom a másik igazsága. Hát ezzel kapcsolatban nekünk szerencse volt, mert nem szoktunk külföldön nyaralni, de hosszú idő után most életemben először Görögországban egy görög tengerparton nyaralhattunk gyermekeinkkel, és ez azt jelentette, hogy a homokban feküdhettem, és közben olvashattam Ellen White írásait, illetve a számítógépen keresztül keresgélhettem bizonyos témákban. Engem nagyon érdekelt az állam és az egyház kapcsolata, különösképpen a mostani aktualitás szempontjából. És ezen belül is az is érdekelt, hogy a lelkiismereti szabadságot és a vallás szabadságot hogyan kell védelmezni a keresztény embernek. Előre szeretném bocsátani, hogy ez Vég József bányászása. Lehet, hogy rossz felé visz a dolog. Én magamnak keresem, és csak megosztom veletek, de azzal a felszólítással, hogy lehet, hogy nem ez az igazi, de ez is benne van Ellen White írásaiban. És mindenki tovább kutasson, tovább keressen. Az első ilyen, ami érdekes volt, amit talált, van egy olyan PDF, még angolul, de valószínűleg a Bencúr utca vagy Bertalan le fogja fordítani, mert pár hete hallották, hogy ezt elmondtam másnap, és akkor kérték most nemrégen, hogy küldjem el nekik, és lefordítják ezt. A White alapítvány, a White irodalmával foglalkozó White Estate egy olyan összeállítást csinált, ami az államegyház kapcsolatával foglalkozó megnyilatkozásait gyűjtötte egy csokorba White testvérőnek, és ezt az interneten ráakadtam, végigolvastam, és ért egy-két meglepetés, fogalmazunk így. Az első meglepetés Dániel könyvével kapcsolatos. Ugye emlékeztek arra, hogy amikor olvasok is el együtt a Dániel könyve 6. fejezetéből, 838. oldal az én Bibliámban,

8.38. 6. fejezet első versétől olvasom. Mindenki ismeri, de most új szint kap esetleg. Tetszett Dáriusnak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek, és azok felé fölé három igazgatót, akik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. 120 járásfő, szabad így fogalmaznom, 120 hivatalnok, és fölöttük három főhivatalnok, főminiszter, egyik ezek közül Dániel. Dárius döntött így, hogy Dániel legyen az egyik, tehát kedves volt neki ez a férfi. A 123-ból ő volt az egyik, a legjobb három közül valamelyik. Sőt, akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívül lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozott az egész birodalom fölé tenni. Miniszterelnöknek, vagy nem tudom milyen szót használják, akart őt kinevezni. A király szemében Dániel volt a number one, mint hivatalnak. Becsületesen dolgozott, lehetett rá számítani, azt hozta, amit kértek tőle, kiadtak valamit, akkor ő végigcsinálta tisztességesen, és jól vezette az alatta lévő 40 tisztartót, vagy akármennyi lehetett ez. Akkor az igazgatók és a tisztartók, nem olvasom végig, igyekeztek okot találni, hogy hogy fúrják meg Dánielt. A képlet mai képlet, hasonló a mai képlethez, van egy jó szorgosan dolgozó tisztviselő, ezt erre a főnök felfigyel, szeretné őt kinevezni első számú főtisztviselőnek. Ismerik a történetet, ráveszik a királyt, hogy 30 napig senki máshoz ne lehessen imádkozni, csak a királyhoz. Annak okáért Dárius király 9. vers adott írás és tilalmat. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdre esett, könyörgött és dicsértettet az ő Isten előtt, amiként azelőtt cselekszik vala. Ezzel a történettel kapcsolatban Ellen White több megállapítást tesz. Első megállapítás, amikor ezt a rendetet kiadták, így írja angolul, Daniel did not protest. Megdöbbentő. Én megdöbbentem ezen. Ellen White, Dániel nem protestált a törvény ellen. És Ellen White ugye ihlet és hatásra szerencsémre, azt kell mondjam, vagy szerencsékre, ezt a fél mondatot nem volt vest beírni. A patriarkák profétákban nincs benne, ezt egy másik írásában. De ez a fél mondatot szerepel. Dániel tudta, hogy minden mozdulatát, úgy írja, ki és bejövetelét figyelni fogják, de nem változtatott a gyakorlaton, és előtéri ezt, Dániel meghallotta a rendeltet, és nem protestált. Megdöbbentő ez, megdöbbentő. Valaki azt mondhatja erre, jó, de hát azért itt más világ volt, ez nem demokrácia volt, hogy a király rendeltelen, csak valaki úgy felszólal. De hát kérdezem én, kedves testvéreim, amikor Dániel csak 10 éves volt, és nem akart tenni abból, ami a királyszára származott, akkor nem mozgatta meg Ariókot, meg a többit, nem ment oda, hogy szerette volna elérni, hogy ez a rendelet rá ne legyen igaz. Pedig akkor még nem volt kedvenc minisztere a királynak. Most itt van valaki, aki a királynak a kedvenc minisztere, aki tisztában van vele, mit jelent az, hogy lelkiismeret és vallásszabadság, és az a Dániel did not protest. Nem protestált, nem ment oda, hanem azt mondja az írás, amint meghallotta, azonnal bement imádkozni. Ezen a fél mondaton elvált azt mondja, most többször imádkozott, mint annak előtte. Többször imádkozott, mint annak előtte, mint ahogy szokása volt. Másik kérdés, ugye ezt a fiataloknak a Youth Instructor című, tehát az ifjúsági nevelő című művében írja, azt mondja, feltetik a kérdést. Miért kellett Dániel, tehát azzal, hogy Dániel továbbra is imádkozott az Istenéhez, én azt gondolom, ezzel magasra emelte a lelkiismeret szabadságának zászlaját. Nem azzal emelte magasra a lelkiismeret szabadságának zászlaját, hogy bement a királyhoz elmondani, hogy milyen rossz törvényt hoztál, és különben engem akarnak ezzel kicsinálni. Csak ellenem szól az egész történet, úgyhogy lásd át ezt a csapdát, és valamit találj ki, hogy hogyan lehetne ezt mégis megúszni. Nem. Hanem ő azzal emelte magasra a zászlót, hogy azt mondja, hogy továbbra is nyitott ablak mellett imádkozott. Másik, azt mondja a fiatal nevelő, az ifjúsági nevelő című könyvében, vagy a gyűjteményében, Dániel miért nem titkosan imádkozott? Ha nem sértette volna meg Istent,
Miért nyitotta ki az ablakot akkor is, hogyha tudta, hogy ez fog történni? Igen, erről van szó. Ez az. Így emelte magasra a lelkiismereti szabadság zászlaját. Azt mondta, eddig és ne tovább, az, hogy én hogyan imádom Istent, milyen gyakran, milyen formákban, milyen szavakkal, nyitott ablakkal vagy zárt ablakkal, gyerekkorom óta arra tanítottak, hogy Jeruzsálem felé kell kinyitni az ablakot, ez az, ami az Istennek kifejezi, ahol az Isten dicsősége megnyilatkozik, arra felé nézve, ezt gondolom igaznak, ebből nem engedhetek. Ugye? Mert ehhez királynak nincsen beleszólni valója. Ezzel magasra emeli a zászlót. Tehát ez volt az első meglepetésem. Daniel did not protest. Fantasztikus kijelentés Ellen White-tól. És szerintem protestáltott volna, hogyha akart volna. Volt olyan jó helyzetben a királynál, hogy a király meghallgatta volna, mi a véleménye a miniszterének, aki fejtett álmot, meg nem tudom, mi minden történt még az életében. Hanem folytatta azt, ahogy ő az Istenhez való kapcsolatát gyakorlatban akarta folytatni, és rábízta az Istenre, hogy mi fog történni. És a jó Isten volt az, aki a hűséges Isten imádathoz való ragaszkodás gyümölcseképpen egész Babilóniában vagy Perzsiában megdicsőült. Mert végül kiadta rendet a Dárius, hogy csak egyetlen egy Isten van, amelyik igaz Isten. Amire megint azt írt Ellen White, hogy ez joga volt, szíve joga volt elmondani minden alattvalójának, hogy ő egy igaz Istent ismer el, de az, hogy romboltassák le a házát, meg szemétdombát teszik, aki nem ezt imádja, vágják ketté, ahhoz már nem volt joga. Megjegyzem, zárójelbe, ott csak protestált Dániel, mondta neki, miután az oroszlánok vermébék jött, hogy király, ez a rendelet szövege jó, értem, hogy milyen pozitív gondolataid vannak, de ne így fogalmazzuk meg, én vagyok a miniszterelnök, hadd segítsek neked. Jó? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy nem ez a lelkiismereti szabadság zászlának magasra emelése. Aztán olvasom tovább ezt a gyűjteményt, és Ellen White, akkor már magyarul talán a hatodik kötetben van benne több helyen, bizonyosítja a hatodik kötet, jó néhány részlet, újra és újra súlykolja a keresztényeknek, hogy a keresztények ne ingereljék az államhatalmat. Ne ingereljék. Azt írja, hogy mi ne kritizáljuk az állam törvényeit. Azt írja másutt, a négy angyal, a négy szelet mindig vissza fogja tartani, addig, amíg minden egyes szolgált Istennek el nem pecsételik a homlokukon, vagyis értsd, amit eddig nem értettem én se, mindig olyan állapotok lesznek, ha egyre nehezebbek is, hogy lehet végezni az evangélium munkáját. Ahogyan elment Kűroszhoz, vagy Círuszhoz az angyal, Gábriel, és viaskodott vele 21 napig, jól emlékszem? És te mondta, hogy el kellett jönni Mihályának, hogy végül is meggyőzzék a király. A négy szelet továbbra is tartani fogják. Azt mondja, ti foglalkozzatok a hármas angyali üzenettel, foglalkozzatok a megmentendő lelkekkel, és a többi issút, a többi ügyet, így mondja angolul, bízzátok az Úrra. Bízzátok az Úrra. Ne ingereljétek az államhatalmakat, ne kritizáljátok őket, próbáljátok meg kevésbé fölhívni magatokra a figyelmet. Sőt, másod így fogalmaz, majd ezeket mind megkeressük, így fogalmaz. Minden írásotokból vegyetek ki olyan részt, amit még akár a szövegkörzetből kiragadva ellenünk felhasználható lehet, mert ez akadályozni fogja az evangélium terjesztés munkáját. Tudjuk, írja Ellen White, hogy a nagy üldözés el fog jönni, ezt az üldözést ne gyorsítsuk föl, ne hozzuk előbbre, mint ahogy kell lennie, azzal, hogy mi rossz színben tűnünk föl, így fogalmaz, mint akik nem akarják betartani az állam törvényeit, vagy az állam törvényei ellen uszítanak, színben tüntetjük fel magunkat. Elég megdöbbentő, ugye? Elég megdöbbentő. Aztán azt írja, hogy ha az államhatalommal kapcsolatba léptek, akkor nekem kettő dolog jött le. Az egyik az, érdemes személyeket megkeresni. Politikusokat, döntéshozókat, mint személyeket. Ha alkalmazódik rá, akár levelet írja nekik, de akkor sem kritizálva, feltárva, hogy mi a Bibliának a gondolkodása a vallásszabadság, a lelkis szabadságáról, akár könyvet küldeni, tehát személyenként küzdeni értük. De mint törvényhozó testületet, mint kormányt, azt mondja, nem lehet kritizálni. Nem lehet kritizálni. Amikor magunkról írunk valamit, akkor így ír Ellen White régiesen, hogy a keresztény segélyezés témakörében jelenítsetek meg magatokat.
Írjatok arról, hogy vannak öreg otthonaitok, írjatok arról, hogy van alkoholbetegekkel foglalkozó munkásság, írjatok arról, hogy vannak gyermekotthonok, családi napközik, iskola, stb. Azt lássák az emberek, hogy jó cselekedeteik vannak, és így gondolkozzanak rólatok, ne pedig azt, hogy ti melyik törvényt hogyan kritizáljátok. Jó? Tehát ezt nagyon fontosnak tudom elmondani. Aztán jön a másik kérdés, államegyház kapcsolatában, az pedig ez volt számomra, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené, nekem ez mindig probléma volt, akkor azt is mondja, hogy fogadjátok el Istent, amit az Isten ad, de ne fogadjátok el a császárt, amit a császár ad. Ez egy komoly kérdés volt bennem, mert nekem ez a mondat, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, mi a Istené, nekem ez a mondat nem rejtette magába azt, hogy ne fogadjátok el az államtól, amit az állam adni akar. Én most nem kiívan akarok most beszélni, csak megosztom veled, hogy mi történt. 1893-ban a generálkonferencia előtt többek között két kérdés állt. Nem kisebb bizottság fej volt, A.T. Jonesnak hívták, ugye Jones és Wagonerből ismert a név. A.T. Jones vezette a lelkiismereti szabadság és az államegyház osztályt vagy divíziót abban az időben. Két kérdés állt előttük. Az egyik kérdés így hangzott. Az Amerikai Egyesült Államokban egy olyan törvény született, amely adómentességet adott minden egyháznak. Adómentességet adott. Nem kell, nem tudom, adót fizetniük, nem tudom, áfát, nem tudom, valamit. Tehát adómentességet adott minden egyháznak. Ez volt az egyik kérdés. Szabad-e a hetednapot ünneplő adventista világegyháznak adómentességet elfogadnia az Amerikai Egyesült Államoktól egyházzal összefüggő, vallással összefüggő tevékenységekhez, intézményekhez, földvásárlásokhoz, stb. A másik kérdés így hangzott. Egy misszionáris csoport elment Afrikába, és az Afrikában a kelet-afrikai angol társaság kormányzójával beszéltek, és a kormányzó azt mondta, bármilyen felekezet jön Afrikába, és valamilyen keresztény munkát kezd, egészségközpont, iskola, bármi, akkor ingyen kaphat 5000 akre vagy hold földet. Ez a két kérdés volt a generálkonferencia előtt. El szabad-e fogadni az Amerikai Egyesült Államoktól adott adómentességet, el szabad-e fogadni az ingyen földet? A generálkonferencia hosszú tanácsozás vita után úgy döntött, hogy egyiket sem szabad elfogadni. Az adót meg kell fizetni, meg kell írni egy udalás levet, hogy köszönjük szépen, nagyon értékeljük, csak a hitelveink azt mondják, hogy nem fogadhatunk el. És Afrikában is ki kell fizetni érte a piaci árat. Ezt a döntést hozták. Közben volt egy harmadik eset, szintén Afrikában, ahol elment az egyik alelnök, ő pont nem volt a generálkonferencián, és elmondta az ottani kormányzónak, hogy mit szeretnének csinálni. És a kormányzó akkoriban ugye nem SMS volt, meg nem számítógép, írt egy levelet, azt lepecsételte a pecsétjével, és odaadta ennek az alelnöknek, hogy menjen el arra a földre, és ott adja oda a titkárnak. Az alelnök azt hitte, hogy a levélben az van, hogy engedélyt kap arra, hogy megvásárolja a földet. Elvitte a levelet, kibontotta a titkár, mondta, uram, önné ez a 15000 hold föld, önöknek ajándékozzuk, mert a kormányzónak nagyon tetszik, amit mondott. Ezt is átküldte A.T. Jonesnak, hogy elfogadhatják, vagy nem. Jonesék válaszoltak a generálkonferencia döntése, hogy nem. Ez az alelnök írt a Willinek, Willy White-nak, a fiának, White esvényi fiának, azt írt a Willinek, kedves Willy, ezek a döntések születtek a generálkonferencián, de nem vagyok nyugodt, és itt van ez a 15000 hold föld is, és szeretném, hogyha esetleg édesanyádnak van világosság ezzel kapcsolatban, akkor tudass velünk. Olvassátok föl. Már hát biztos kíváncsiak vagyunk, mi lett a vége ennek a történetnek. Hát ugye ebben az időben Ausztráliában élt Ellen White, és Willy gyermeke felolvasta neki a levelet, és erre a levélre egy Ellen White írásával 17 oldalas válaszlevél született, ami mondjuk ma a Word korában 3 oldal, de kézírással 17 oldalon tett ki ez a levél. És Ellen White nekem megdöbbentő, általam eddig nem ismert a dolgokat írt A.T. Jonesnak és a generálkonferenciának. Azt írta, így kezdte. Hát nem tudjátok, hogy Istené az egész föld, a javait hívőkre és nem hívőkre bízta.
és ő dönti el, mikor, milyen forrásból akarja finanszírozni az Isten művét. Egyes férfiak, döntéshozó férfiak extrém álláspontot vettek fel. Összekeverték a Szentlélek munkáját a saját gondolatukkal. Nem is tudják Afrikában mi van, ott vannak a központban, és mégis akadályozzák a művet. Képzeljétek el? Képzeljétek el? Azt mondta, Istennek sokkal nagyobb tartalékai vannak még nem hív emberek kezében, amit fel akarna nektek szabadítani, és már autósztrádán mehetne az evangélium, hogyha a félértelmezések miatt nem átadok volna ennek keresztbe. És utána, mert érdekes volt, mert én ezt nem tudtam ezeket, ez még Görögország előtt volt, és én kérdeztem a társadalmi bizottságból, de hát ott van Nehémiás esete. A király elrendeli, hogy hadsereg védje, a király elrendeli, hogy az erdőből vágják a fát, a király elrendeli, értedek, mit akarom mondani, magát az Isten templomát építették a király, a császár, hogy így van, adományából. Sőt, valamelyik testvér azt mondta nekem, de bocsánat, hogy nem tudom, de te biztosan tudják, hogy olyan idő is volt, amikor magákat az áldozati állatokat is felajánlotta a király, hogy ő szponzorája volt, ilyen Gábor, valamelyik, ugye? Tehát, hogy idáig ment el, nem az, hogy hitéleti tevékenység, maga a központi szentély szolgálatnak az áldozati állatai a király adományából származtak. Erre azt mondta a tanácsadó bizottság, hogy igen, Józsi, de ott az idő volt az ókor, ott a király az egyszemélyi volt, és a király meggyőződött, akkor ez más, hogy a király teszi, mint hogyha az állam teszi. Rendben van. De a megdöbbenés most jött, amikor Ellen White írta ezt a levelet az Amerikai Egyesült Államok adókedvezménye kapcsolatban, ami nem egy király, hanem egy szervezet. Mit idézett be? Nehémiást. Beidézte Nehémiást, nem olvastátok, és végigidézi a generál konferencia tanácsának, hogy mi a helyzet. Tehát amikor ezt olvastam, akkor a szőr fölállt a hátam, hogy ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el, hát ez a válasz. És utána, ami nekem nagyon-nagyon nagy örömömre szolgált, nem véletlenül, a kezembe került a világegyháznak az állásolása arról, hogy hogyan kell viszonyulnunk az állam és az egyház viszonyában az állami adományokhoz. És egy nagyon-nagyon vájti, kiegyensúlyozott bizonyságtételt lehet ott olvasni, vagy szabályt lehet ott olvasni. Azt mondják, hogy nem tiltja, el lehet fogadni, de legyetek nagyon elővigyázatosak. Mert hogyha például olyat fogadtok el, amit rendszeresen adnak, és a munkát úgy építetek föl, lásd csana, lásd stb., hogy hozzá vagytok szokva, sírja az egyház, és utána az állam olyas valamit kér cserébe, amit már nem tudtok megtenni, akkor nagyon nehéz lesz ott elvágni. Ezért különösen óvatosan járjatok el, ha elfogadjátok, akkor is legyetek készen mindig arra, hogy olyan helyzetben, hogyha az állam valamit kér, ami már a hitelünkkel nem egyezik, zárójel, például nem lehet csak adventistákat foglalkoztatni, ilyet is írva, hogy az Amerika azt mondja, hogy csak adventista hithű emberek legyenek az öreg otthonnak az alkalmazottjai például. Ha például azt mondják, hogy ezt nem lehet, akkor már nem kapnak támogatást, mert ez diszkrimináció, hogy a világi szemmel nézve, akkor azt mondja, akár azon az áron is, hogy embereket kell elbocsátani, nem lesz munkájuk, be kell fejezni azt annak az adománynak az elfogadását. Ezért hallottam szomorú szívvel, hogy Németországban adventista öreg otthonban disznó húsból készült ételt tálalnak föl, azzal a felkiáltással, hogyha nem tálalnak fel, akkor nem kapnak a támogatást. Teljesen egyértelmű. Igen. Most már a végén vagyok. Igen. Nem, jó, igen. Végén vagyok már, szerintem elmond nagyon köz. Tehát a végére jártam már. Azt akarom ezzel mondani, hogy én mindenkit buzdítok arra, hogy olvassátok a bizonyságtételeket, gondolkozzatok, és nézzük meg, hogy mind. Mert azt mondom, hogy és amikor lesz ezen gondolás, akkor egy kiegyensúlyozott, biblikus vélemény legyen. Nincs rá idő, és nem is akarom most azt mondani. De valami kell, mert azt mondta, hogy föl kell emelni a lelkiismereti szabadság zászlaját. Keressétek meg, utána mik a következő mondatok. Jó? Hogy egészen pontos legyen. Tehát mindenki nyugodtan bányásszon. És még egyszer, ez csak egy adalék. Ez egy adalék ahhoz, hogy helyesen tudjunk dönteni. Én személy szerint szomorú voltam, amikor vasárnap volt a tanácsadó bizottság, és csütörtökre internetes szavazással eldőlt, hogy kimegy a nyilatkozat. Miért volt olyan sürgős? Mindegy, kiment a nyilatkozat a MTI-nek, meg többinek. Ezért fájt a szívem. Ez most nem kritika, csak elmondom, hogy
ilyen dolgok történhetnek, hogyha nem vagyunk óvatosak. És én azért kell, hogy imádkozunk többen közösen, hogy október közepén a küldöttgyűlésen egységes vélemény alakuljon ki, amiből mindenki épülni tud, hogy mi a Bibliának, mi az Istennek a véleményéről, és én azt vizsgálom, egyszer van lenne talán közöttünk, hogy ami a világegyházban kiáll az egyik teológus, és elmondja, hogy miért kell felszentelni őket bibliaérvek alapján, kiáll a másik, és bibliaérvek alapján, én ezt látom a Bibliában, és ott a gyülekezet akkor eldönti, hogy a kettő közül melyik vagy hogy vagy. Tehát szerintem ez kell nekünk, hogy nyugodtabbak lehessünk. Be is fejezem. Jó, dióhéjban ennyi volt. Nem tudom, hogy tudtátok követni a hadarás ellenére. Jó, akkor egy énekkel zárjuk le is. Egy imával. Köszönjük nagyon, Atyánk, hogy arra búzítod bennünket, hogy imádkozzunk, a Bibliát tanulmányozzuk, és a bizonságtételeket, és világosságot akarsz nekünk nyújtani, ugyanúgy az úttörőinknek, elődeinknek. Köszönjük neked, hogy minden lehetőségünk adva van arra, hogy testvérgyűlésünkig békesség legyen és egyenlőkös legyen, és hogy megmutathatja a te igazságod ragyogását. Kérünk téged, hogy óvj mindannyiunkat egyen-egyenként, hogy ragaszkodjunk esetleg téves véleményünkhöz, beszéljen szívünkre, és engedd azt is, hogy majd a közösségnek az akarata mégis mindannyiunkat megnyugvással töltsön el, és egységben maradjunk. És most azért is kérünk téged, hogy áld meg a következő előadást is, az, hogy a vendégek minden többen megyek, illetve, hogy jönnek az állását, áldozását. Jézusunk nevében.

Elkezdenénk a sorozatunkban meghirdetett utolsó előadást, a predesztináció témakörének az utolsó előadását, amely a Római Levél 11. fejezetéről szól, és amelynek a címe az Izraelről, az Izrael kérdésről. Ez a fejezet, ez alapvetően három fő részre osztható. A 11. fejezetnek az első 6 verse az első egységünk, amelynek ezt a kérdést lehetne címként adni, hogy elvetette Isten Izraelt. Utána a 7. verstől a 10. versig terjedő szakasz a következő rész, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi történt Izraelben, mi történt Izraellel. Utána a 11. verstől a 32. versig egy hosszabb szakasz következik, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi célból történt, mi volt a célja mindannak, ami történt Izraellel. És végül a záró szakasz a 33-tól 36. versek az Isten bölcsességének a dicsérete, az Isten iránti tiszteletnek a kifejezése. Hogyan is jut el Pál apostol ehhez a kérdés felvetéshez, hogy elvetette Isten Izraelt? Ugye a 9. fejezetben kezdődött ez a gondolatmenetünk, amelynek a lezárásához közeledünk, és a 9. fejezet azzal kezdődött, azzal a gondolattal indult el az apostol, hogy az Isten beszéde biztosan beteljesedik, nem lehet, hogy meghiúsult legyen, következésképpen arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származott. Az Isten beszéde, ha látszólag meghiúsul, akkor ennek az a magyarázata, hogy nem mindenki kiválasztott Izraelből, hanem csak a hitből valók, akik nem testi leszármazás alapján, hanem hit által születtek, az ígéretekbe veletett reménység által születtek, nem cselekedetek alapján választotta ki az Isten, hanem az ő kegyelméből, az ő előre ismerése alapján. Utána arról beszélt, hogy az Isten a pogányok közül is elhívott embereket, kiválasztott embereket, hogy az irgalom edényei legyenek. A pogányok örömmel fogadták az isteni meghívást, megragadták az igazság ígéretét hittel. Ellenben Izrael nem jutott el az igazság törvényére, noha a kezében volt az igazság törvénye, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetekkel próbálták elérni, a cselekedeteken keresztül keresték az igazságot. Megtalálhatták volna a hitből való igazságot, folytatja az apostol a gondolatmenetet, hiszen már Mózes is beszélt az igazságról, amely nincsen messze az embertől, a hitnek a beszédéről. A hitre jutni, a hit alapja, hitre jutni az Isten igéje alapján, az Isten kinyilatkoztatása alapján lehet az embernek. Tehát Izraelnek, hogy így mondjam, minden népnél nagyobb lehetősége volt, hogy a hitből való igazságot megtalálja, hiszen a legnyilvánvalóbb módon kapták az Istentől a kinyilatkoztatást. Hallható volt számukra az Isten szava. A probléma gyökere nem a megismerés lehetőségének a hiánya. A probléma gyökere az volt, hogy elfordultak az Istentől, elfordultak az engedelmességtől, attól, hogy rá hallgassanak, és ennek az eredményeképpen alakult ki az a helyzet, amely Pál apostol korában volt. És a kérdés, ami következik, ebből logikusan jön, mivel ellenállt Izrael, mivel ők megkeményítették a szívüket, és bár az Isten szólt hozzájuk, hívta őket, kinyújtott karokkal várta őket egész nap, ők mégsem jöttek, hanem makacsul ellenálltak. Akkor ez azt jelenti, hogy az ellenállás miatt Isten elvetette Izraelt? Így jön tehát a mai témánknak az első kérdése. A választ az első 6 versben olvashatjuk, elolvasom még egyszer. Avagy elvetette tehát Isten az ő népét? Távol legyen, szó sincs erről. Mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert? Avagy nem tudjátok, mit mond az írás illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen?
mondván, Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Tehát Pál apostol azt a gondolatot, hogy Isten elvetette az ő népét, ezt a gondolatot a leghatározottabban cáfolja. Azt mondja, szó sincs erről. És két döntő érvet hoz. Az első érve azt mondja, hogy nem vetette el Isten az ő népét, hiszen én magam is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Hát ha az Isten elvetette az ő népét, akkor engem is elvetett. Az én személyem, mondja Pál apostol, a bizonysága annak, hogy az Isten nem vetette el az ő népét, vagyis nincsen olyan, hogy valaki testi leszármazás alapján automatikusan üdvözülne, de olyan sincsen, hogy valaki pusztán a testi leszármazása miatt automatikusan a kárhozat gyermeke. Nincsen ilyen, hogy az Isten elvetette Izraelt, tehát aki izraelita, az többé az Istenhez nem közeledhet, vele kapcsolatba nem kerülhet. Ilyen értelemben nincsen elvetése az Izraelnek. Pál apostol azt mondja, hogy ha ez történt volna, ha Izrael kiválasztásának a vége, ha a kiválasztottság véget érése azt jelenteni, hogy minden izraelitát elvetett az Isten, akkor ő magán sem lehetne részese az Isten kegyelmének, hiszen az Isten, hiszen Pál apostol zsidó, Ábrahám magvából származik, Benyáminita, így fogalmaz máshol a Filippi beliekhez írt levélben, hogy zsidókból való zsidó, tehát tiszta zsidó. Hogyha ezt így kellene értenünk, hogy az Isten elvetette az ő népét, hogy aki izraelita, az nem lehet az üdvösség gyermeke, az nem lehet az Isten gyermeke, akkor ő sem lehetne az. Márpedig Pál apostol kezdetben elutasította Krisztust. Tehát Pál apostol nem úgy tartozik az apostolok közé, hogy amikor Krisztus itt élt ezen a földön, és elhívta az apostolokat, ő közöttük lett volna, ő nem szimpatizált Jézus életével, és nem szimpatizált Jézus követőivel sem. Halálra üldözte őket. És annak a bizonysága, hogy az Isten nem vetette el az izraelitákat úgy egy az egyben, annak Pál apostol a bizonysága, az ő személy a bizonysága. Ő üldözte a Krisztust, és üldözte a Krisztus követőit, és mégis az Isten lehajolt hozzá, és kegyelembe fogadta. Tehát nincsen ilyen, hogy valaki csak azért, mert izraelita, csak azért kárhozat alatt lenne. Nincsen ilyen, hogy az Isten származása miatt elutasítana valakit. Így mondja ezt máshol az apostolok cselekedete, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetben kedves számára az, aki őt féli. Az Isten nem személyválogató lény. Tehát Pál először is azzal érvel, hogy tagadja azt, hogy az Isten elvetette Izraelt, elvetette az ő népét. Az első érve az, hogy szó sincs erről, hiszen őt, miután elutasította először Krisztust, miután ő először ellenállt az isteni kegyelem hívásának, és rugódozott az ösztök ellen, azután szólította meg az Isten. Ha elvetette volna az ő népét, akkor ő sem lehetne kiválasztott és elhívott, akkor őt sem szólította volna meg az Isten. A második érv a következő. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert. Tehát Pál apostolnak a második érve, hogy az Isten előre ismert mindenkit, mindent és mindenkit, hogy így mondjam, nem érte csalódást az Isten, nem érte csalódást az Istent Izrael történelme során.
semmi váratlan dolog nem történt az Isten számára. Az engedetlenkedés, az ellenállás nem volt meglepő az Isten számára, nem érte váratlanul őt, ő előre szólt erről, előre kijelentette, hogy ha annyi volna is Izraelnek a száma, mint a tenger fővenye, csak a maradék fog megtartatni. Ő már Mózes által szólt arról a problémáról, hogy sokan vannak, testileg oda tartoznak, de a sokaságból csak kevesen tartoznak igazán az Istenhez. Az Isten nagyon jól meg tudta különböztetni mindvégig a történelem során a pusztán testi leszármazású izraelitákat a lelki izraelitáktól, azoktól, akik valóban az Isten gyermekei, akik valóban a hitnek leszármazottai, a hit gyermekei. Ezért az Isten számára nem történt semmi, ami meglepetést okozott volna, vagy ami csalódást jelentett volna az ő népével kapcsolatban. Ő előre ismerte az ő népét. És erre példaként, hogy ez nem csak most volt így, hanem mindvégig a történelme során, Izrael történelme során így volt. Most egy újabb példát hoz, ez a példa pedig Illésnek a története, amelyet elolvashatunk Királyok első könyvében a 17. fejezettől a 19. fejezetig, hogyha szeretnénk utána járni. Illés próféta a királyság idején ért, amikor Izraelben egy olyan uralkodó volt, aki az egyik legrosszabb uralkodó, egy szídonbeli királylányt vett feleségül, és a szídonbeli királylány hozta magával a Baál prófétákat, a Baál kultuszt és az Asera kultuszt, a szidoniak bávány kultuszait állami pénzen terjesztették ebben az időszakban Izraelben. A király asztaláról étkeztek ezek a proféták, a Baál proféták, a Baál kultusznak a papjai, miközben az Isten beszédét képviselő prófétákat halálra üldözték, úgy kellett elrejteni őket a király gyilkos haragja elől, és Illés teljesen magára maradottnak érezte magát. Valóban, amikor odáll Izrael elé, és azt mondja, hogy ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál kövessétek azt, válasszatok, akkor néma csend van. Senki nem szólal meg, és nem mondja azt, hogy az Úr az Isten. Ott van Izrael tömege, és nincsen köztük ember, aki azt mondaná, hogy nem a Baál, hanem az Úr az Isten. Illés méltán érezte magát egyedül. Látható módon, kézzelfogható módon teljesen egyedül érezte magát ekkor. Azonban mégis azt mondja az Isten, amikor Illés elcsüggedve, elkeseredve, hogy amikor már tűz szállt alá az égből, amikor a nép leborult, hogy az Úr az Isten, és elismeri, amikor 3,5 éves szárazság után annak bizonyságával, hogy nem a Baál adja az esőt, hanem a Teremtő Isten adja az esőt. Izrael Istene a Teremtő Isten, és fölött áll minden emberi kitalált istenségnek. Amikor jött az eső, tűz szállt alá az égből, jött az eső, és Illés megint csak azt tapasztalta, hogy semmi nem változik meg. Akháb királynak a felesége kiüzen, hogy ahogyan te tettél a Baál prófétákkal, akiket a tűz alászállása után megölt, Illés, Isten ítéleteként, úgy fogunk cselekedni veled. Akkor Illés elcsügged és elmenekül. És az Isten megszólítja, magához hívja, és Illés elkezd neki panaszkodni, hogy Uram, a te oltáraidat lerombolták, a te prófétáidat megölték, én egyedül maradtam meg. Az Isten egyszer csak azt mondja neki, hogy menj el, és elmondja a feladatot, hogy kit kenjen királyá Szíriában, aki majd ítéletet fog gyakorolni Izrael fölött, kit tegyen prófétává önmaga helyett, aki a szolgálatát folytatni fogja, és utána azt mondta, hogy én meghagyok 7000 embert. Meghagyok 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, és nem csókolták meg a Baált. Te nem láttad őket, és senki nem látta őket. Ez a 7000 ember, ez nem volt látványos Izraelben, de ott voltak. Voltak emberek, akik a legnagyobb hitehagyás idején is hűségesek maradtak az Istenhez, az élő teremtő Istenhez, akik kitartottak az Isten melletti hűségben, akkor is, amikor állami előírás volt a Baál kultusz,
és az Isten ezeket az embereket számon tartotta. Nyilván tartotta őket, ismerte őket, és azt mondta, hogy ők az a maradék. Ők azok, akik tovább fogják vinni az én művemet. Ezt hozza fel tehát példaként, hogy Izrael történelmében mindig volt egy kettősség. Mindig volt a tömeg, amelybe tartoztak azok, akik testileg Izraelhez tartoztak, és a tömeg mellett volt mindig egy kicsiny maradék, amelyet azok alkottak, akik hűségesek voltak az Istenhez. Akik hűségesek voltak az Istenhez, ahogy megismerték őt, a Teremtő Istenhez, és a legnagyobb hitehagyás idején is megmaradtak az Isten követésében. Nem hajtottak térdet a Baálnak, nem fogadták el az idegen kultuszt. Azt mondja tehát, hogy volt maradék Illés korában, a történelme során mindvégig volt maradék, mindvégig voltak hűséges emberek, akik az Isten gyermekeiként éltek, akik az Isten tiszteletét fenntartották, és lehet, hogy nem voltak látványosak, lehet, hogy nem látszottak, és lehet, hogy nagyon kevesen voltak. Egy másik képben azt mondja Ézsaiás, hogy úgy maradtunk meg, mint kunyhó, mint kaiba az uborka földön. Ilyen kis egy szám magában. Hogyha az Isten magot nem hagyott volna, akkor teljesen kiirtották volna Izraelt. A hitehagyás idején úgy tűnt, hogy Izrael teljesen elesett, és senki nem maradt hűséges. Illés így élte meg. A próféta így élte meg, hogy egyedül maradt. Az Isten pedig azt mondta, hogy van maradék. És az apostol második érve az, hogy most is van maradék. Az Isten mindvégig ismerte az ő népét, és az ő népét soha nem vetette el. Mindig azok hullottak el, akik csak testileg tartoztak az ő népéhez. De lelkileg nem tartoztak oda soha. Soha sem ismerte őket az Isten.

Az Isten ígéretei mindig ehhez a feltételhez voltak, és vannak kötve. Így fogalmazta meg ezt egy igehirdető, Spurgeon, az Isten sohasem helyezi pecsétjét egy üres lapra. Az Isten sohasem helyezi a pecsétjét egy üres lapra. Az Isten ígéretére mindig akkor tarthattak számot, azok tarthattak számot, akik nem keményítették meg a szívüket, akik befogadták az Isten beszédét, akik megragadták hittel az Isten ígéreteit. Az Isten tehát jól ismerte az ő népét, mindig megkülönböztette a maradékot a tömegtől, és most is van maradék, amiképpen akkor volt Illéskorában, most is van maradék, mondja Pál apostol, ez a maradék a kegyelemből való választás szerint van, és nem a cselekedetek alapján. Tehát az Isten soha nem azért választott ki embereket, mert a cselekedeteik alapján megérdemelték, hanem ugye az előző előadás alapján megfogalmazhatjuk, illetve két előadással ezelőtt volt Jákob és Ézsau története alapján megfogalmazhatjuk, hogy a cselekedetek annak gyümölcse, hogy az Isten az ő kegyelmében elkezd munkálkodni egy emberért, és amikor az az ember nem áll ellent ennek a munkának, ennek a gyümölcse a cselekedet, amely már látható és megragadható. A hűség, amely konkrét és kézzel fogható, az engedelmességben nyilatkozik meg, az a kegyelemből való kiválasztás és az Isten kegyelmes munkájának az eredménye. És nem azért van a kiválasztás, mert valaki hűséges volt, hanem annak eredményeképpen tudott hűséges lenni valaki, hogy az Isten látta a szívét. Emlékezzünk a 8. fejezet 28. versére. Az Isten előre ismerte, hogy kik azok, akik nem keményítik meg az ő szívüket, akik befogadják az ő szeretetét az üdvösségükre. Tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ez az Isten kegyelmének az útja. Meg kell különböztetnünk egymástól a cselekedetekből való üdvösségszerzés gondolkozását és a kegyelemből való üdvösségszerzés üdvösség útját. A kegyelmet, az üdvösséget csak a kegyelem útján nyerheti el egy ember. Ez minden korban, minden időben így volt. A maradék, akik ezt a kegyelmet hittel megragadták, és ezért rábízták magukat az Istenre. A következő kérdés, amit az apostol feltesz, hogy mi történt Krisztus eljövetele halála idején Izraellel, mi az, ami történt Izraelben? Micsoda tehát? Mi történt tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték. A többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, az Isten a kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Azt mondja Pál apostol, hogy mi történt? Az történt, hogy amit Izrael keres, azt Izrael nem találta meg. Én szeretnék visszautalni a 9. fejezet végéhez. Izrael kereste az igazságot, az igazság törvényéből, de úgy, mintha az cselekedetekből volna. Nem találta meg az igazságot. Nem jutott el az igazság törvényére. De voltak emberek, akik eljutottak az igazságra, mégpedig a hitből való igazságra, a kegyelemből való választás alapján. Akiket megérintett az Isten beszéde, megérintett Jézus Krisztus személye, akik nem keményítették meg a szívüket, hanem gyönyörködtek Krisztusban, mint megváltóban, és akik előtt ezért feltárult a megváltás munkája, és eljutottak a hitből való megigazulásra. Elnyerték az igazságot, amelyet annyira keresett Izrael. Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, mert cselekedetekből nem lehet eljutni az igazság törvényére. A választottak megnyerték, de mi történt a többiekkel? Ők pedig megkeményítettek.

Először hadd maradjak még egy kicsit annál a gondolatnál, hogy a választottak megnyerték az igazságot. Beteljesedett, amit az Isten ígért, hogy új szövetséget köt Izrael házával. És nem a régi szövetség szerint köti meg ezt a szövetséget, ezt az új szövetséget, hanem egy új alapon köti meg a szövetséget. Ez az új alap pedig, hogy befogadják az Isten törvényét a szívükbe, és a kegyelmet elnyerik az Istentől. A bűnbocsánatot, a bűnökből való szabadulást elnyerik az Istentől. Jézus az utolsó vacsora alkalmával megkötötte az új szövetséget. Nem pogányokkal kötött szövetséget, hanem azokhoz a maradékhoz tartozó férfiakkal, azokkal a maradékhoz tartozó férfiakkal, akiket az élete során meg tudott szólítani, akik azt mondták, ugye Péter apostol, mikor föltette Jézus nekik a kérdést, hogy elmentek ti is? Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Hova mehetnénk te hozzád? Megszólította őket az Isten, megérintette őket az Isten Krisztus életén keresztül, ők válaszoltak a hívásra, és Krisztus új szövetséget kötött velük. És utána az apostolokon keresztül ezt az új szövetséget megkötötte mindazokkal, akik pünkösd napján a lélek kitöltésekor megtértek, több mint 3000 lélek egyetlen napon. És még utána sokan. Az Isten tehát megszólította, behívta az új szövetségbe azokat a zsidókat, akiknek a szívét fel tudta erre készíteni. Beteljesedett Zakariás proféciája, amelyet a 10. fejezetben, Zakariás könyve 10. fejezetében, a 4.-5. versben olvasunk, hogy közülük fog támadni majd a szegletkő, ez volt Jézus Krisztus, de közülük fog származni majd a szeg és a vezető is. A szeg, amire terhet akasztanak, és azok a vezetők, akik tovább viszik az Isten művét. Az evangélium munkája, a Krisztusról szóló evangélium a történelemben zsidó embereken keresztül jutott el hozzánk, a pogányokhoz. Azokon keresztül, akik a maradékhoz tartoztak, akik befogadták az Isten munkáját. A többiekkel pedig az történt, amit így mondott Jézusról János evangéliuma, hogy az ő tulajdonába jött. János evangélium így fordítja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ha görög szöveget szó szerint szeretnénk visszaadni, akkor inkább így lehetne lefordítani, hogy az ő tulajdonába jött. És az ő tulajdona utasította őt el. A többiekről azt olvassuk, hogy ők pedig megkeményítettek. És két ószövetségi igét idéz ezután az apostol a 8. versben, Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 6. fejezetéből, és a 9.-10. versben pedig a 69. Zsoltárból. Mind a kettőnél szeretnék egy kicsit megállni. Pál apostol ezzel egy lelki törvényszerűségre mutatott rá, arra a törvényszerűségre, hogy amikor valakit megérint az Isten igazsága, amikor valakit megszólít az Isten, de nem válaszol, nem követi, ellene áll, akkor az ellenállásból megkeményedés következik. Jézus Krisztus is idézte Ézsaiás könyve szavait, hogy az Isten kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak minden mai napig. Becsukták füleiket, behunyták szemeiket, hogy ne lássanak, ne halljanak és meg ne térjenek. Jézus erre akkor utalt, amikor föltették neki a kérdést, hogy miért beszélsz példázatokban. Erre válaszként mondta el. Azt mondhatnánk, Jézus azt mondta ezzel, hogy én nem beszélhetek nyíltan nekik, nem mondhatom el nyíltan az Isten üzenetét, mert akkor megölnének, mert akkor megkeményítenék magukat még jobban. Ezért kénytelen vagyok példázatokban szólni hozzájuk, mert elvesztették a képességüket, hogy halljanak, hogy lássanak, mert a korábban kapott világosságot nem becsülték meg, hanem becsukták a szemüket, becsukták a fülüket. Nincsen süketebb ember annál,
mint aki nem akar hallani. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen vakabb ember annál, mint aki azt mondja, hogy én látok, és közben mégsem lát. Aki azt hiszi magáról, hogy ő lát, miközben kiderül, hogy teljes öncsalásban van. Ez történt, amikor egy ember lehetőséget kap, világosságot kap, és nem jól él ezzel a lehetőséggel, akkor az Isten tiszteletben tartja a választását. Ugyanezt mondta el az apostol a Római Levél első fejezetében, hogyha visszatudunk rá emlékezni, a 21. versben és azt követő versekben. Azt mondta, hogy az emberek az Istent megismerhették, de nem úgy tisztelték őt, mint Isten, sem hálát nem adtak neki, és ennek az lett a következménye, hogy az ő balgatag szívük megsötétedett, és az Isten átadta őket a saját szívük útjainak, kívánságainak. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását. Amikor egy ember elutasítja a világosságot, akkor az Isten visszavonul. Visszább vonul, mert nem kívánja rákényszeríteni magát az emberre. Mert a kikényszerített engedelmesség az nem ér semmit az Isten szín előtt. Ennek viszont az a következménye ezen a földön, hogy ahonnan az Isten kivonul, oda egy másik hatalom bevonul. Ez a másik hatalom pedig Sátán, az Isten ellen lázadó angyal fejedelem, és annak a démonai. Ez az, amire utal az ige, hogy a kábultság lelkét adta nekik az Isten. Amikor az Isten visszavonul egy helyről, akkor az a hely az nem marad üresen. Ott az Isten ellen küzdő angyalfejedelem elfoglalja azt a területet. És ezért Sátán befolyása alá kerül az ember élete, aki megvakítja az embert. Ahogy Jézus fogalmaz, az ige fogalmazott, hogy aki sötétségben jár, annak megvakulnak a szemei. János apostol mondja levelében. Erről a törvényszerűségről több helyen is szól a Biblia. Az egyik hely, amit szeretnék felidézni, Lukács evangélium a 11. fejezete, a Római Levél 8. fejezete kapcsán már utaltam erre, amikor a lélek munkájáról volt szó, hogy annak, hogy a lélek lakozást vegyen egy embernek, emberben, az a feltétele, hogy amikor a lélek késztetése jön, amikor a lélek szól egy emberhez, akkor készséges választ adjon az ember. Ha nem válaszol készséggel, akkor az történik, amit Lukács evangélium a 11. fejezete elmond, hogy megszabadíthatja ugyanaz erősebb fegyveres a házat az erős fegyveres uralmától, de hogyha nem marad ott, ha kijön a házból, akkor az erős fegyveres vissza fog költözni. A tisztátalan lélek, amikor kimegy az emberből, akkor víz nélkül való helyeken jár, nem talál nyugalmat, és egy idő után megpróbál visszaköltözni. És ekkor, hogyha üres házzal találkozik, felékesített, kitisztított üres házzal, de üres házzal találkozik, akkor heted magával költözik vissza. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt, mint a megtisztulás előtt volt. Ez egy lelki törvényszerűség tehát. Ha valaki kap lehetőséget, ha valakit érinti a lelki ismeretében az Isten beszéde, de megkeményíti a szívét az Istennel szemben, akkor nem kerülheti ki azt, hogy ennek a gyümölcsét megízlelje. A választásának a következményét megízlelje. Nem történik más, mint hogy amit vet az ember, azt aratja. Ha elveti az Isten munkáját, ha elutasítja az Isten munkáját, tehát vet a saját kívánságainak, akkor annak a megerősödését fogja aratni. Akkor az Isten lelke visszavonul, és a helyét a csaló lélek, az önámításnak a lelke, a félrevezetésnek a lelke foglalja el. Egy másik példát is hadd idézzek fel, ha valaki szeretné ezt a törvényszerűséget még egy kicsit jobban szemlélni. Saul történetét olvassa el a Bibliából, Sámuel első könyvében találhatja meg. Saul története, Saul Izrael első királyának a története erről a szomorú törvényszerűségről tesz bizonyságot. Nem reménytelen, ahogyan indul Saul. Meg tudja alázni magát, és az Isten lelkének a befolyása alá kerül. Azonban nem képes bűnbánatra jutni egy ponttól,
és ezért az Isten lelke elhagyja, és gonosz lélek kezdi őt gyötörni. Ami annak a következménye, hogy az Isten visszavonul, és megengedi Sátánnak, hogy elfoglalja a területet. Erre utal tehát az Ézsaiási idézet, a kábultság lelke, a tisztán látásnak az elveszítése, a kábultság lelke, a gondolkozás megsötétedése történt az elutasítás következtében. Nehezebben hallja meg az ember, nehezebben hallották meg ezután az Isten hívását, akik megkeményítették a szívüket. A 9. vers, az pedig a 69. Zsoltárból idézett, Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá, sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Először arról hadd szóljak, hogy az idézet a 69. Zsoltárból, abból a Zsoltárból való, amelyik a messiásnak a lelki gyötrelmeiről, küzdelmeiről szól. Tehát ez a Zsoltár, ez kifejezetten Jézus Krisztus kereszthaláláról, ennek a körülményeiről, lelki körülményeiről szól. Ez a Zsoltár mondja el azt, hogy Jézus mibe halt bele. A gyalázat törte meg szívemet, mondja a Zsoltáros. És ez a Zsoltár, amelyik beszél arról, hogy elutasítják, összetörik, ellene támadnak az Isten követének, ez a Zsoltár beszél arról is, hogy ennek következtében legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá, azaz csapdává, és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Megint itt van a megsötétedés képe. Itt van a szolgasságnak a képe, a hátukat görbítsd meg mindenkorra. Az Istentől való függetlenülés eredményeképpen szolgasságba kerültek, és végül elvesztették az önállóságukat is. És ez a kép, hogy az ő asztaluk legyen törré, hálóvá és botránkozássá, ez pedig így fogalmaznak, így fogalmazták meg, ez pedig azt jelenti, hogy a hétköznapi áldások is átokká válnak ekkor az ember életében. És valóban érdekes ezt megfigyelni, hogy az áldás és az átok az sokszor nem olyan nagyon magától értetődő az ember életében. Amit az ember áldásnak gondol, nagyon könnyen átokká fordul vissza, hogyha az Istentől függetlenülve nem az Istent keresi, hanem azokat a javakat, amiket az Isten ad az embernek. És azok az átkok, amelyeket az Isten kimond, áldássá fordulnak vissza azok életében, akik megalázzák magukat az Isten előtt, akik meghajtják magukat az Isten előtt, és elfogadják a fenyítéket az Istentől. Mondok egy néhány nagyon gyakorlati példát, hogy megértsük ezt a gondolatot. Az Isten megátkozta a földet az ember bűne miatt, és azt mondta, hogy tövist és bogánskórót terem ezután, és az ember az ő orcájának verítékével keresi a kenyerét. Azt mondta, hogy az asszony fájdalommal fog szülni. Azt mondta, hogy epekedni fog a férje után, a férje pedig uralkodni fog fölötte. Ezek önmagukban átkok és a bűn következményei. De hadd kérdezzem meg, hogy milyen jelleművé válik az az ember, aki nehéz munkával, de szorgalmas munkával, az orca verítékével keresi a kenyerét, aki kitartó a gyomlálásban, aki megfogja a munka végét és nem ereszti el könnyen. És milyen jelleművé válik az az ember, aki állandóan zúgolódik amiatt, hogy miért kell nekünk nehéz munkával fenntartanunk magunkat? Ugye költői a kérdés. Különbséget tudunk tenni a két jellem között. Ha egy ember megalázza magát, és elfogadja, hogy igen, a bűn következtében nehézzé vált a munka, de nem zúgolódom az Isten ellen, hanem hűségesen végzem, akkor ez a javára fog szolgálni.
akkor ugyan átok, mégis az átok áldásra fordul vissza. És ugyanezt el lehet mondani a gyermekszülésről, mit becsül meg jobban az ember? Azt, amiért szenvedett, vagy azt, ami könnyen jött? Költői a kérdés megint. Ugyanezt el lehet mondani a házasságról, nem két egyenlő akarat oltja ki egymást folyamatosan, perpatvarkodva, hanem a férj vezető szerepet, felelősséget hordozó szerepet tölthet be, ha megalázza magát. És a feleség betöltheti a maga szerepét, ha elfogadja, és nem akar mindenáron uralkodni. Vegyünk egy másik példát, az anyagi javak, az anyagi gazdagságnak a kérdését. Nem hinném, hogy olyan nagyon sokan vannak, akik azt mondják köztünk, hogy mi nem akarunk pénzt. De nem kell azt hiszem sokat érvelnem, hogy a jólét nem csak áldás, tönkre tudja tenni az embert. Erkölcsileg, gondolkozásában, szemléletmódjában, életmódjában tönkre tudja tenni az embert. Elmondhatjuk tehát azt egy általános összegzésként ebben ennek a szakasznak az alapján, hogy emberek számára, hogyha az Isten előtt megalázza magát az ember, és bizalommal követőjévé válik az ő beszédének, akkor az átkok áldássá fordulnak vissza, és az áldások valódi áldást jelenthetnek. Azonban azoknak az embereknek az életében, akik nem követik az Isten szavát, akik nem alázzák meg magukat az Isten előtt, és nem rendeltetésszerűen élnek az ajándékokkal, azok számára nem csak az átkok válnak átokká, hanem az áldások is átokra fordulnak vissza, és a kárukra szolgálnak. Nem a javukat szolgálják, hanem a tönkre menetelükhöz járul hozzá. A gazdagsággal kapcsolatban egy ószövetségi igét hadd idézzek fel. Azt mondja az Ószövetség Szodomáról, eledel bősége, gondtalan nyugalom, ez volt a vétke a te öcsédnek, Szodomának. De a szegénynek és a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Eledel bősége, gondtalan nyugalom, de büszkeség és a szegények kezét nem fogta meg. Ez volt az oka Szodoma pusztulásának. Azt mondhatnánk tehát, hogy nem történt más, mint hogy teljesedett az a törvényszerűség, amelyet az Isten már előre kijelentett az igéjében, amely minden emberi életben és minden társadalomban működő törvényszerűség, hogy az áldások csak úgy szolgálnak javunkra, hogyha az Isten akaratával összhangban élünk velük, és egyébként átokra fordulnak, és amikor egy ember lehetőséget kap, hogy megismerje, hogy mi a jó, amikor egy embert megérinti az igazság, megérint az igazság, és világosságot kap, de ellenáll, akkor nem marad ugyanabban a helyzetben. Az ellenállásnak következményeként megkeményedik. Az ellenállás következményeképpen elveszíti, csökken a képessége, hogy meghallja, megértse az igazságot, és döntsön az igazság mellett. És végül el tud odáig jutni egy ember, hogy teljesen elveszíti ezt a képességet. Nem az Isten zárja be a kaput, nem az Isten dönt úgy önkényesen, hogy már pedig nem lehet az emberi az üdvösség, hanem az ember elveszíti a változáshoz való képességet, a rugalmasságát, elveszíti a képességét, hogy megkülönböztesse egymástól az igazat és a hamisat. Félelmetes következmény. De tegyük fel a következő kérdést, amit az apostol ezután tesz fel a 11. versben, hogy mindezzel mi volt az Istennek a célja. Azt már látjuk, hogy mi volt az oka annak, ami történt, mi történt egyáltalán, mi vezetett el ide, de mi a célja, mi az értelme ennek az elesésnek, ennek a megkeményedésnek, ami bekövetkezett. Mondhatnám így is, hogy a most következő hosszú szakaszban azt fogjuk szemlélni, hogy az Isten hogyan fordít mindent a műve javára. Hogyan használja fel még a negatív, önmagában negatív dolgokat is a jóra.
Azt mondja a 11. verstől, és most nem olvasnám végig az egész szakaszt, a 11-től a 15. verseket olvasom először. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak meg, hogy elessenek? Tehát az ő megbotlásuknak, hogy Krisztusban megbotlottak, ugye Krisztus volt a kő, az előző alkalom szólt erről, hogy Krisztusban, a próbakőben megbotlottak, ezzel az volt az Isten célja, hogy ők elessenek, és nyilvánvalóvá váljon, hogy ők nem az Isten gyermekei? Csak ennyi lenne az Istennek a célja, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye? Azt mondja, szó sincs erről, távol legyen. Hanem az ő elesésük folytán lett az üdvösség a pogányoké, azért, hogy ők pedig felingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük világnak gazdagsága, és az ő vesztességük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, hogyha felingerelhetnék az én atyám fiai közül, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból? Azt mondja Pál apostol, hogy nem az volt az Isten célja, hogy ők megbotoljanak, elessenek, és aztán ez nyilvánvalóvá legyen. Először is az Isten nem azért küldte Jézust, mert azt akarta, hogy benne megbotoljanak. Ő kijelentette, hogy ez fog történni. Mert a Krisztushoz való viszony eldönti, hogy ki fog megbotlani, és kinek lesz a hit alapjává az a kőszikla. De ha már egyszer megbotlottak, akkor az Isten ezt felhasználja arra, hogy az ő elesésük nyomán az üdvösséget eljuttassa a pogányokhoz. Itt az előző alkalommal már szóltam erről a jelenségről, hogyha emlékezetem nem csal. Arról ugyanis, amit Apostolok cselekedete 13. fejezetében olvasunk, itt utalis a lábjegyzetben a szöveg rá, hogy az apostolok azért mentek a pogányok közé az evangéliumot hirdetni, mert a zsidók elutasították őket és üldözték őket. Az apostoloknak Jézus azt hagyta meg, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és lesztek ti nékem tanúim Jeruzsálemtől fogva, Jeruzsálemből kiindulva a végig, a végső határokig. Az apostoloknak először Izrael házához szólt a küldetésük, 3,5 éven keresztül Krisztus halála után még Jeruzsálemben és a környékén kellett az igét hirdetni. Nem volt pogány misszió ebben az időben. Ott voltak, és Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot. Igen ám, csak hogy elkezdték őket üldözni. István vértanú halálával elindult egy üldözési hullám, és az apostolok kénytelenek voltak elmenni Jeruzsálemből. Hogyha szerettek volna életben maradni, akkor nem volt más választásuk, el kellett menni máshova. És ha már mentek máshova, magukkal vitték a Krisztust, mert hogy ők Krisztus követői voltak. És az emberek megismerték, hogy Krisztus gyermekei, hogy Krisztus követői. Keresztény egyenlő Krisztus követő. Így indult el a pogány misszió. Kényszerből. Azért indult el, mert a zsidó közösségek, ahelyett, hogy elfogadták volna a kegyelem hívását, és felismerték volna a messiást az ige hirdetésén keresztül, amit az apostolok végeztek, ahelyett megkeményítették a szívüket. És ez a jelenség, ez nem csak Jeruzsálemben történt, hanem ha Pál apostol munkáját megfigyeljük, az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az apostol minden egyes helyen, ahol voltak zsidók, először hozzájuk ment. Tehát bárhova ment el. Filippiben nem volt zsinagóga. Ott a folyóparton gyűltek össze szombatonként. De voltak, akik már összegyűltek szombatonként. Oda ment hozzájuk. És körükben kezdte el hirdetni az igét, és közülük voltak, akik hallgattak az igére. És mindenhol ezt tette, Rómában is ezt tette. Először a zsidókhoz fordult, mert először az evangélium üzenete nekik kellett, hogy megszólaljon, mert őket hívta az Isten először. De minden helyen megismétlődött a jelenség. Többen vagy kevesebben hallgattak az evangéliumra, de voltak olyan emberek, akik nem hallgattak, és amikor azt látták, hogy nem tudják elhallgattatni az apostolokat, akkor elkezdték üldözni. Hogy ebben mekkora aktivitást tanúsítottak, ez különböző volt.
Bérában azért kezdték el üldözni az apostolokat, mert az előző helyről, ha jól emlékszem, talán Tesszalonikából, utánuk mentek a feldühödött zsidók, és ott is perpatvart váltottak ki, nem csak a saját városukban. Az apostolok cselekedete 13. fejezet pedig azt jegyezte fel, hogy amikor ezzel a jelenséggel találkoztak az apostolok, akkor a következőt mondták a zsidóknak. Szükséges volt, hogy először nektek hirdetessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig, amikor ezeket hallották, örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és most figyeljünk, és akik csak az örök életre választottak, hittek. Tehát a pogányság sem egy homogén csoport volt, akik egy az egyben hittek, hanem a pogányok közül nagyon sokan örömmel ragadták meg az evangéliumot, és ők hitre jutottak. Tehát azt mondja az apostol, hogy nem azért történt mindez, hogy ők pusztán elessenek, hanem azért történt, hogy amikor ők elestek, akkor ezáltal az evangélium eljusson a pogányokhoz, de figyeljünk meg, hogy itt sem ér véget a gondolat, hanem azt mondja, hogy ők pedig feringereltessenek, tudnilik, hogy a zsidók pedig feringereltessenek. Hogy amikor a zsidók azt látják, ami önmagában egy farizeus számára botránkozás volt, és olyan szintig volt botránykő ez a zsidó gondolkozásban, hogy amikor Pál apostol Jeruzsálemben egy önmagáért védő beszédet mond, amikor meg akarják ölni, mert azt hiszik, hogy egy görögöt vitt be a templomba, amikor Pál apostol beszél a saját megtéréséről és beszél Krisztusról, egészen nyugodtan hallgatják őt, addig a pontig még nyilvánvalóvá nem teszi, hogy az Isten kegyelme a pogányoké is. Abban a pillanatban, mikor kimondja ezt a gondolatot, hogy az Isten a pogányok közé küldi az evangéliummal őt, vagyis hogy nem csak a zsidók kiváltsága az evangélium és az evangélium áldása, hanem az Isten a pogányoknak is adja ezt az áldást, hát akkor kitör a libillió. Akkor elkezdenek kiáltani, hogy töröld el, nem méltó, hogy éljen. Mert ez botrányos gondolat volt. De az Isten ezzel, hogy őket felingerli, arra szeretné ösztönözni őket, hogy vegyék elő az Ószövetséget, és figyeljenek fel azokra az igékre, amelyeket az apostol itt idézett már, hogy a pogányokhoz küldettem, hogy hívom a nem én népemet én népemnek, a nem szeretettet szeretetnek, és ezen elgondolkozva ismerjék fel a messiást, és fogadják el némelyek. Az apostol nagyon reális. Azt tudja, hogy ez első megközelítésben minden igazi zsidó számára ez botránkozás. Ez egy felingerlés. Ez egy kutatásra ösztönzés lehet. A lehetősége benne van. Akik elkezdenek kutatni, azok csak a töredék lesz. És akik eljutnak oda, hogy felismerjék a messiást, hogy beteljesedtek a jövendülések, azok valószínűleg a töredéknek a töredéke lesznek. Azt mondja az apostol, de hát én azért, ha engem a pogányok apostolának hívnak, különben az Isten azt mondta Pálnak, hogy leszel nekem tanúm, nem csak a pogányok előtt, a saját népe előtt is. De azt mondja, hogy én ezt, amikor a pogányoknak hirdetem az evangéliumot, akkor is betöltöm a küldetésemet a zsidókhoz, mert így felingerlem őket, kutatásra ösztönzöm őket, de nagyon reális azt mondja, és megtarthatnék közülük némelyeket. Tudja az apostol, hogy az az út, amin elindultak emberek, az az út, az nagyon sok embernél már nem megváltoztatható. A főpap, aki Jézust halálra ítélte, valószínűleg már nem tartozott azok közé, akik valamikor fölismerhetik és megváltoztatják a döntésüket. Megváltoztatja a döntését. Nyilván többen voltak, akik akkora világosságot nyertek, amivel szemben úgy keményítették meg magukat, hogy már nem képesek változtatni. De voltak sokan,
akik még képesek voltak. Akiknek szükségük volt erre a felingerlésre, szükségük volt erre a meghökkentésre, hogy vigyázat, az Isten a kegyelmével most a pogányokhoz fordul, mert ti magatokat nem ítélitek az üdvösségre méltóknak. Tehát az Isten kezében eszköz a zsidók ellenállása, annak az eszköze, hogy a pogányoké legyen az evangélium. És ugyanez eszköz a zsidók javára, annak az eszköze, hogy felrázza őket, felingerelje őket, felkeltse a féltékenységüket és kutatásra ösztönözze őket, és így megint legyenek némelyek, akik elfogadják az evangéliumot. A folytatásban az apostol, illetve bocsánat, még annyit hadd emeljek ki, hogy azt mondja, hogy az igazi áldás az, amikor egy zsidó elfogadja az evangéliumot. Mert ha már abból áldás jött, abból megbékélés jött a világnak, hogy ők elutasították. Micsoda áldás származik akkor, amikor egy ember, aki nagyon sok világosságot nyert az Istentől, akit az Isten igéje fényében neveltek, az az ember megérti a megváltást, megérti a megváltás összefüggéseit. Az még nagyobb áldásul tud szolgálni utána. Hiszen ő rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyekkel megsokszorozhatja az áldást. Előnyben van, hogy így mondjam, a pogányokkal szemben, mert ismeretei vannak az igéből. És valóban, amikor emberek ismerik az igét, csak a kulcsot nem találták meg. Amikor megtalálják a kulcsot, amikor megtalálják a rendező elvet, akkor hihetetlen nagy áldásul szolgál a korábban megszerzett ismeret. Pál apostol azért lehetett az Istennek egy hatalmas nagy eszköze, mert ő a korábbi életében nem voltak dolgok, amiket rosszul ismert, de hatalmas ismeretre tett szert. Nagyon nagy ismerete volt a megtérése előtt, az igéből. Komoly tanulmányokat folytatott. És amikor megalázta magát és a helyére került, akkor mindaz a korábbi ismeret az evangélium javára vált. Egy jól képzett ember lett az evangélium követője. Egy szolgálatra alkalmas ember lett az evangélium követőjévé, és mivel Pál igazán megalázta magát, mivel Pál tényleg megértette, hogy egyedül kegyelemből lehet üdvözülni, a legnagyobb hatású evangélium hirdetővé vált. Egymagában többet végzett el, mint a többi apostol együtt. Nagyobb munkát végzett. Mert együtt volt a kiképzés, az ismeret és a lelki alkalmasság az életében. Micsoda áldás a világ számára, hogyha az Isten ismeretével megajándékozott emberek életében megszületik az igazi ismeret, és kulcsot kapnak a meglevő ismereteikhez, és mindazt javára fordítják a népeknek. Amikor szolgálnak azzal a többlet ismerettel, amellyel rendelkeznek, mindazoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. A következő szakaszban a 16. verstől a 22. versig, vagy mondhatnám így is, hogy 24. versig, ez most részletkérdés, Pál apostol a másik oldalhoz szólva szeretne egy óvást megfogalmazni. Tudnék, amikor emberek azzal találkoznak, hogy a zsidók megkeményítették magukat, hogy ellenálltak, akkor nagyon sok pogány büszkévé vált a zsidókkal szemben. És mondjuk ez a lelkület, ez a magatartás, a megvetés és elutasítás, a faji előítélet, ez sajnos mind a mai napig megvan. Az ilyen leegyszerűsítő és önmagában nem igaz dolgok, hogy megölték Krisztust. Ugye zsidókat megölték Krisztust, őket terheli Krisztus megölésének a vágya. Ez az evangéliumnak a teljes félreértéséről tanúskodik. Nem tudok mást mondani. Itt Pál apostol szeretné megóvni ettől a helytelen lelkülettől a pogány keresztényeket, akik Rómában vannak, és szeretné világossá tenni számukra azt, hogy ne vessék meg a zsidókat, ne kevékedjenek a zsidókkal szemben, azt mondván, hogy
Ti visszaéltetek az Istentől kapott kiváltságotokkal, ti elutasítottátok az evangéliumot, megérdemlitek a sorsotokat. Ezt mondja itt. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. És ha némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedj az ágak ellenében, ha pedig kevékedsz, nem te hordod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Igen. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodj, hanem félj. Mert hogyha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem fog kedvezni. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben. Különben te is kivágatsz. Sőt, ők is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha a természet szerint való vadolajfából te kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd fába, olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ők a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Tehát azt mondja az apostol, hogy vigyázat, hogyha a zsenge, amit bemutatnak az Isten előtt szent, akkor az abból készült tészta is szent lesz. Akkor a tészta is szent. Hogyha a gyökér szent, akkor az ágak is szentek. Vigyázat, nehogy a megkeményedésből, azért, mert voltak, akik ellenálltak, elvessük mindazt, amit az Isten eddig munkált a történelemben. Vannak emberek, akik nem akarnak tudomást venni az Isten munkájáról az új szövetség előtt. Akik úgy gondolják, hogy egyszer csak úgy lett az új szövetség. Nem. Az Istennél nincs törés. Az Istennél az első törés, hogy így mondjam, az volt, amikor az ember eltért az ő akaratától, és a bűn bejött a földre. Innentől kezdve az Isten elkezdett munkálkodni, és ez a munka végigmegy a történelmen, függetlenül attól, hogy van egy elhívott nép már, vagy nincsen még egy elhívott nép, az Istennek voltak gyermekei, akik képviselték őt. Amikor a sétiták ágán, ahol az Isten ismeret fennmaradt, a bálványimádás kezdett elhatalmasodni. Amikor először a sétiták hűtlenekké váltak, és összeelegyedtek, összeházasodtak az Isten nem követő emberekkel, akkor eljött az özönvíz. Az özönvízzel, mint egy újra plántálta az Isten az emberiséget. Noé igaz, istenfélő, az Istennel hűségesen járó ember volt. Elindult újra az emberi történelem, és elindult a hűségesek ága Noé leszármazottai között. Azonban, amikor ez az ág kezdte elveszíteni az Isten ismeretet, amikor kezdett a bálványimádás teljesen eluralkodni, akkor az Isten elhívta Ábrahámot, kihozta a rokonságából, hogy nehogy a bálványimádás rabjává váljon ő is, megismertette magát vele, hordozta őt, előkészítette a leszármazottait, hogy mint néppel szövetséget kössön, és legyen egy nép, amely az Isten nevét képviseli, hordozza. Ez a nép, ez hordozta, de mindig csak a maradékon keresztül tudta hordozni. Egészében nem hordozta soha teljes egészében. Ha volt olyan uralkodó, például Salamon, aki, mint uralkodó, Dávid és Salamon hűséges volt, akkor a nép egészen jobban tükrözte mindazokat az áldásokat, amiket Isten adni akart. Amikor nem, akkor a nép nagy része elhajlott, és az Isten megmutatta, hogy milyen átok származik abból, ha valaki hűtlen, de a maradék még mindig volt hűséges. Ez a maradék, ez végigment, és amikor eljött Jézus, akkor ez a maradék készen állt az ő fogadására. Voltak a templomban nem csak olyan papok, akik fölemelték Krisztust, bemutatták és letették, aztán jött a következő gyermek, és azt is bemutatták, nem volt olyan, aki azért jött oda a templomba, mert az Isten kijelentette neki, hogy az a csecsemő, az a messiás, akit az Isten megígért. És ez a maradék megy tovább a történelemben.
nem most kezdődik el az Isten műve. Az Isten elkezdte a megváltás munkáját Ádámnál, és folytatja a megváltás munkáját Jézus második eljöveteléig. Töretlen, végigmegy a történelmen, csak egy döntő változás történt. Az Ószövetséget Isten egy néppel kötötte meg, és ennek a szövetségnek két rétege volt vitathatatlanul. Volt egy olyan rétege, amelybe a testi leszármazás alapján tartozott valaki. De a lehetőség a személyes megtérésre és odafordulásra mindig ott volt. Most viszont az Isten egy új szövetséget köt, más alapokra teszi a szövetséget. Eddig azon az alapon volt a szövetség, hogy egy hívő ember leszármazottaival szövetséget kötött, hogy ők képviseljék. Most viszont a megtérés az alapja a szövetségkötésnek. Az Istennel való személyes szeretet közösség az alapja a szövetségkötésnek. Ez az új szövetségnek a lényege. Az Isten törvénye a szívbe kerül, és bocsánatot nyer az ember, és így megismeri személyes tapasztalattal az Istent. Arról a kegyelemről, ahogyan megbocsátott neki. Tehát nem lehet úgy gondolkozni, hogy nincs gyökér. Hogy ez az egész most jött létre. És nem akarunk tudni az előzményekről. Ha valaki csak az új szövetséget akarja ismerni, akkor nem fogja megérteni. Mert az Ószövetség nélkül nem érthető az új szövetség. Az Ószövetség pedig nem érthető az új szövetség nélkül. Még a Biblia szintjén is így van ez. Ezért mondja azt, hogy a gyökér szent, akkor az ágak is azok, és hoz egy képet, amit nem annyira a kertészetben gondoljunk végig a kertészet alapján, mert ott nem szoktak ilyet csinálni, tudtam már, hogy szelíd olajfába vadolajfát oltanak bele, hanem általában fordítva szoktak nemesíteni. De a képet érthetjük. A kép az arról szól, hogy van egy nemes olajfa, amelyből bizonyos ágakat ki kellett törni, azért kellett kitörni, mert nem teremtek gyümölcsöt. És ezeknek a kitört ágaknak a helyére beoltottak más olajfából, amit vadolajfának tekinthetünk a nemes olajfához viszonyítva, beoltattak a pogányok közül. Nem arról van szó, hogy kivágták a nemes olajfát. A megváltás munkája töretlen a történelem során. Az Isten népéhez tartoztak a történelem során a hívő emberek, és az Isten látható munkája és a hívő emberek az nem egy az egyben felelt meg. Többen vannak a meghívottak, mint ahányan a választottak. Többen vannak azok, akik meghívást kaptak. Látható tömegen belül volt az Isten népe, az Isten lelki Izraele. A látható ágakból a gyümölcstelenek közül eltávolított az Isten, és beoltotta helyére más fáról ágakat. Vigyázat! Ne gondolkodjon úgy az ember, hogy én értem törettek ki. Azért törettek ki, hogy én nekem legyen helyem. Kitörettetnek, hogy én oltassam be. Azt mondja, nem. Hitetlenség miatt törettek ki. Te hit által oltattál be. És vigyázz, mert csak a hit alapján állhatsz. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha valaki bármikor letér a kegyelemből való üdvösség útjáról, és helyette a cselekedeteire, akár csak a hitére lesz büszke, akkor az Isten ugyanúgy ki fogja vágni, ahogyan kivágta azokat az izraelitákat, akik cselekedetből keresték az üdvösséget, és nem a hit alapján, nem az Istennel való szeretet közösség alapján. A kép tehát nagyon világos és érthető. Pál apostol arra szeretné inteni az embert, hogy senki ne fuvalkodjon fel a másikkal szemben. Ne gondoljon magáról sokat, többet. Ne büszkélkedjen azzal, hogy engem az Isten elhívott, kiválasztott és beoltott az ő munkájába, mert akiket ki kellett vágni, azokat a hitetlenség miatt kellett kivágni, akik beoltattak, azok csak a hit alapján oltattak be, és az Isten kemény azokkal szemben, akik makacsul ellenállnak a hitnek, és kegyelmes az ő jóságát mutatja azoknak,
akik hittel megragadják az ő kegyelméről szóló ígéreteket. De ebből az következik az ember számára, hogy az alázata növekedjen, és az Isten félelme növekedjen. Ahogy máshol fogalmaz az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkálja az ember az üdvösségét. Féljen attól, hogy önállósodik, függetlenedik az Istentől, féljen attól, hogy büszkévé és magabiztossá válik. Féljen az emberi függetlenüléstől és büszkeségtől. Mert csak az Isten kegyelme alapján van üdvösség. Csak az Istennel való közösség alapján lehet üdvösségre jutni. És a képből az is következik, hogyha azok, akik nem a természet szerinti olajfához tartoznak, hanem a vadolajfához tartoznak természet szerint, ha azok beoltathatnak, mondhatnám így egy másik képpel, ha nem lökte ki a szervezetőket, hogy a transzplantációnak a képét lehetne ide idézni egy mostani világunkból. Általában olyan donort keresnek, aki ha lehet rokon. Létezik olyan, hogy nem rokoné, nem löködik ki. Akkor mennyivel inkább lehet valószínűsíteni azt, hogy aki rokon, annak a sejtjei, szövetei nem löködnek ki. Hogy nem kezd ellenreakcióba a szervezet. Ugyanez a képez. Hogyha természet ellenére a pogányok beoltathattak az Isten művébe, akkor azok, akik most per pillanat kivágattak, akiktől elvétetett az Isten országa a hitetlenség miatt, ha azok nem maradnak meg a hitetlenségben, mennyivel könnyebb visszaoltani őket? Mondom, ne a természeti képből induljunk ki, mert ha levágtak egy száraz ágat, hát az élővé nem fog válni. Olyan, hogy szelíd fába vadoncot beoltsanak, az sem egy gyakori jelenség. De az Isten képes ezt megtenni. És azt hiszem, hogy érthető, hogy mire hozza fel ezt példaként. Az ember fogadja el, hogy ő bekapcsolódik a megváltás művébe. Másnak a munkájába áll be, ahogy Jézus fogalmazott. Amit arattok, nem ti vetettetek, mondja ez más nézőpontból, de ugyanez a gondolat. És működjön együtt, és gondolja végig, hogy mit köszönhet annak, hogy a zsidó népet az Isten óvta, ápolta, hogy voltak köztük hűségesek, akik megőrizték az Isten beszédét. Gondolja el, hogy lenne ma Isten ismeret, hogyha ők nem őrizték volna, és nem küzdöttek volna, és nem küzdöttek volna a létfenntartásért. Legyen hálás az Istennek, és legyen hálás azoknak a hűséges embereknek, az Istenfélő hitbeli elődöknek, akik lehetővé tették, hogy ma az evangélium eljusson hozzánk, az emberhez. Világos tehát, hogy a hitetlenség kizárja az embert az Isten munkájából, de ha az ember nem marad meg a hitetlenségben, akkor egyénenként az Isten visszaolthatja azokat a zsidókat, akik jelenleg a hitetlenség miatt kivágattak, mert az Isten nem személyválogató, és minden ember kedves ő előtte, aki bizalommal, hittel ragadja meg az ő beszédét. És Pál apostol itt a 25. verstől külön megfogalmazza még egyszer ezt a gondolatot. A 25. verstől a 32. versig egy végső összegzését olvashatjuk ennek a gondolatmenetnek. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne bízzátok. Tehát azt mondja, most az Isten titkát szeretném világossá tenni, hogy fel ne fuvalkodjatok, el ne bízzátok magatokat. Hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ti értetek, de a választásra nézve szerelmesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásatok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Azt mondja, nem akarom, hogy elbízzátok magatokat, hogy ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izraelre nézve a megkeményedés csak részben történt. Ez a szakasz mind időileg, mind mennyiségileg igaz.
érthető. Gondoljuk végig. Mennyiségileg az azt jelenti, hogy nem minden izraelita felől kell feladni a reményt, akik elutasították Jézust, erre ugye egy nagyon jó példa maga Pál apostol. Ő kezdetben elutasította, az Isten mégis meg tudta őt szólítani. Vannak még az izraeliták között, akiket az Isten meg fog tudni szólítani, akik nem véglegesen keményítették meg a szívüket. Ez az elutasítás tehát időleges az ő részükről, és nem végleges. Lesz olyan pont, amikor megszólíthatóvá válnak, és az Isten megszólítja őket, és begyűjti őket. És most azzal fejezi be ezt a gondolatot, miközben a pogányok teljessége bemegyen. Tehát teljesen világos a gondolat, hogy miközben ők megkeményítették magukat, és időlegesen elfordultak, némelyek véglegesen, némelyek részlegesen, időlegesen, közben az Isten a pogányokért munkálkodik, és a pogányok is begyűjtetnek. És eképpen az egész Izrael megtartatik. Az egész Izrael tehát a megtért pogányok, és a hitre jutott zsidók. És most hadd ábrázoljam ilyen kezdetleges módszerrel, mert nincsen tábla, és nem tudok rajzolni. Mondjuk ez így együtt, ez az egész az emberiség. Sematikus nagyon a rajz. Ez a pici lap, ez a zsidókat jelképezi, ez a nagyobbik pedig a pogányokat jelképezi. Mi történt? A zsidó népnek egy maradéka, be kéne satíroznom, egy kis maradéka, amikor Krisztus eljött, akkor elfogadta Krisztust, és követőjévé vált, megkötötte az új szövetséget. A többiek közül voltak néhányan, akik végleg megkeményítették magukat, és már reménytelen az evangélium elfogadása az ő részükről. De voltak, akik csak időlegesen keményítették meg magukat, akik közül néhányan még meg fognak térni, vannak, akik pedig végleg meg fogják keményíteni a szívüket. Az Isten, mikor ez történt, akkor megszólított először néhányakat, azok közül, akik Krisztus hívására nem engedtek, de az apostolok hívására engedtek, tehát most mondjuk, ha idáig volt befedve, akkor idáig festeném be, akiket megszólított. A többiek végleg, vagy nem végleg, bocsánat, még ez sem igaz, hogy közülük mindenki végleg, de még inkább megkeményítették magukat, kénytelenek voltak az apostolok a pogányokhoz fordulni, akiket megszólítottak, és közülük néhányan elfogadták az evangéliumot, és követték az Istent. Tehát mondjuk ebből a nagy labból itt egy kis csíkot most besatíroznék, akik elfogadták az evangéliumot. Az ő irgalmasságba jutásuk felingerelt néhányakat azok közül, a zsidók közül, akik még ellenálltak, és közülük néhányan hitre jutottak, tehát megint egy újabb szakaszt csatírozhatnék be, hogyha rajzolgathatnék, és ők elkezdenek munkálkodni újabb pogányokért, akik további pogányokat fognak tehát megszólítani, és újabb pogányok fognak megtérni. És amikor az evangélium munkája eljutott mindazokhoz, akikről az Isten előre látta, hogy nem fogják megkeményíteni a szívüket, hanem befogadják, akkor én most az arányt nem akarom mutatni, tehát innentől kezdve nem tudom, hogy mit mutassak, akkor azt mondja, hogy az egész Izrael megtartatik. Ez a rész az egész Izrael. A hívő pogányok és a hívő zsidók. Együtt. Az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. Ézsaiás próféta könyvéből van az idézet, és így is lehetne fordítanunk, eljön Sionnak a megtartó azoknak, akik, mint Jákob, megtérnek gonoszságokból. Akik Jákobban megtérnek hamisságokból. Tehát akik, mint Jákob, térnek meg. Az evangélium, a messiás eljövetele, Krisztus eljövetele nem mindenki számára lesz örömhír. Azok számára hoz kegyelmet, akik mint Jákob térnek meg. Jákob élettörténetét ebből a szempontból most nem térek ki és nem tanulmányozzuk, de érdemes elgondolkozni rajta, akik úgy térnek meg, mint Jákob. Önmagukkal szembesülve, teljes szívből, teljesen az Isten kegyelmére bízva magukat.
És ez lesz nékik az én szövetségem, ez pedig az új szövetségnek az igéje, Jeremiás könyve 31. fejezet 31-től 34. verseiből. Annak a végét idézi, ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Itt tömören összegzi az új szövetséget. Ezután az apostol azt összegzi, hogy a jelenlegi helyzet az

A pogányok megkeményítették a szívüket, ezért az Isten kénytelen volt egy népet elhívni, hogy fennmaradjon az ő ismerete. A népén keresztül mindenkit akart hívni, csak éppen a pogányok nem akartak menni. Vagy a nép nem hívta. Ez most részletkérdés. Amikor ez a nép, amelyet az Isten kihívott, elhívott, hogy megismertesse magát a pogányokkal, ez a nép engedetlenné vált, akkor a pogányok fogadták el az evangéliumot. Miért? Hogy a pogányok irgalmasságba jutása nyomán munkálkodjanak a pogányok a zsidókért. Mert az Isten minden ember üdvösségét akarja. És így teljesedik az, amit a 32. vers mond, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett. Az Isten úgy munkálkodik a történelem során, hogy világossá tegye azt, hogy senki nincs, aki érdem szerint üdvözülhetne. Az sem, aki azt mondta, a példázatbeli, egy példázattal élve, Jézus példázatával élve, az a fiú sem, aki azt mondta az ő apjának, hogy én elmegyek, Uram, a szőlőbe munkálkodni. Meg az sem, aki azt mondja, én ugyan nem megyek el. Hát a zsidók azt mondták, hogy én elmegyek, aztán nem mentek el. A pogányok meg azt mondták, hogy én nem megyek el, aztán mégis elmentek. Melyik magatartása vonzó és pozitív? Egyik sem. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Hogy az az ember, aki üdvözülni fog, az az ember teljes szívből dicsérje és dicsőítse őt, és belássa azt, hogy én önmagamban elveszett voltam, és egyedül és kizárólag az Isten kegyelmének köszönhetem az üdvösséget. Ahhoz én hozzátenni nem tudtam semmit. Nincsen érdemem. Az Isten keresett meg, az Isten munkálkodott értem, az Isten bocsátotta meg, megelőlegezve adva a kegyelmet nekem, a bűneimet. Az Isten volt az, aki megszólított, aki hitre vezetett, aki végigvezetett a hit útján és megigazított. Mindezért az Istent illeti a dicséret. Nincsen nekünk részünk benne. Az Isten tehát így munkálkodik, hogy végül mindenki beláthassa azt, hogy egyedüli reménye a kegyelemben van, és hitből üdvözüljön. Mindezt az Isten előre látta, mindezt az Isten előre tudta, megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és elhívásai, ami azt jelenti, hogy az Isten ugyan azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és mi válik nekünk a javunkra, és hogyan munkálkodjon értünk, áldást vagy átkot adjon, fenyítéket vagy gazdagságot adjon, ezt ő szüntelenül felülvizsgálja. De egy dolgot nem. És erre vonatkozik ez a mondat. Soha nem fogja megbánni azt, hogy a megváltásunkért munkálkodik, és soha nem fog megváltozni abban, hogy menteni akarja az embert. A pogányt is, meg a zsidót is. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Itt hadd említsem meg, hogy egyszer régen tartottam erről igehirdetést, hogy mit is jelent a Bibliában ez, hogy megbán az Isten valamit. Ez egy nagyon érdekes téma, ha valakit érdekel a beszélgetésben, lehet róla szó. Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre? Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy Sault királlyá tette? Hogy van az, hogy az Isten megbánta rosszat, amit Ninivével tenni gondolt, és nem pusztította el Ninivét, noha kijelentette már a prófétája által, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive? Miről szól ez? Most erről nem tudok részletesen beszélni. Az Isten egy dolgot soha nem fog felülvizsgálni. Ő az ember javáért küzd. Az ember megmentéséért küzd. És ebben a küzdelemben őt nem éri meglepetés. Ebben a küzdelemben ő mindent felhasznál a jóra, hogy az ember javára szolgáljon. Így összegzi ezt máshol az apostol a Korintusi második levél 13. fejezetében, hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Amikor egy ember megérti azt, hogy az Isten előre látta, előre tudta, előre döntéseket hozott, rendeleteket hozott, és a kellő időben ezeket életbe léptet, és mindezt úgy szerkeszti össze, hogy amikor az egyik negatív döntést hoz, az a másik számára javára forduljon. Amikor a másikhoz negatív döntést, akkor visszahasson. Amikor jó döntést hoz, akkor ne csak a saját életének legyen jó, hanem másoknak is jó legyen. Összeszövi az emberi életeket. Akkor kezd szédülni az ember. Hogy az Isten ezt képes megtenni, úgyhogy tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogy minden ember szabad.

hoz döntéseket, minden ember a saját döntései szerint élhet, és mégis megvalósulnak az Isten tervei. Nos, ekkor juthat el oda az ember, mikor mindezt megérti, hogy felkiált Pál apostollal együtt, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Kicsoda volt neki tanácsosa? Mondhatnám, hogy ez arra ösztönzi az embert, hogy egy kicsit legyen óvatosabb, amikor nyilatkozik arról, hogy mi jó és mi rossz. És legyen bizalommal az Isten munkája iránt, még akkor is, ha nem értem. Még akkor is, hogyha most nem értem, hogy miért történnek a dolgok az életemben. Őtőle, ő általa és ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Mikor az ember ezt megérti és hittel megragadja, akkor meg tud pihenni az isteni gondviselésben. Én kívánom minden kedves hallgatónak ennek a sorozatnak egyfajta lezárásaként, hogy ezeket a gondolatokat egészen személyesen is értsük meg, és azt a békességet, azt a reménységet és azt az örömet, ami ebből származhat egy ember életére, hogy az Isten gondviselésében, az Isten kezében van a mi életünk, és bármi történik velünk, hogyha mi az Isten iránti bizalommal éljük az életünket, akkor az a javunkra fog szolgálni. Lehet, hogy fáj. Nem a szenvedést, kikerülését ígéri az Isten, hanem azt, hogy minden szenvedés, minden nehézség és minden áldás valódi áldás lesz az életünk számára. Ezzel tulajdonképpen a római levél második nagy témáját, a predesztináció, az isteni előrerendelés témáját, a hit általi megigazulás és az előrerendelés témáját befejeztük. Hogyha valaki szeretne beszélgetni, akkor szeretettel marasztalom. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e igény arra, hogy folytassuk a római levél tanulmányozását. Gyakorlati részek fognak következni a 12. fejezettől, egy néhány nagy gyakorlati keresztény kérdés jön. Először arról szól majd az apostol, hogy a gyülekezetben, egy hívő közösségben hogyan lehet szolgálni az Istent, ki tud hasznosan szolgálni. Utána arról beszél a római levélben az apostol, hogy milyen az igazi szeretet, az a szeretet, amely az ellenséges magatartás között is szeretet marad. Utána a 13. fejezetben arról fog szólni az apostol, hogy az államhatalomhoz hogyan viszonyuljon az ember, a hívő ember. Utána a 14. 15. fejezetben az utolsó nagy témája a gyakorlati kereszténységről szóló szakaszban, hogy hitbeli nézeteltéréseket, az abból fakadó gyakorlati más cselekvéseket hogyan kell egy hívő közösségben feldolgozni. Amikor nem értenek egyet emberek, amikor másként látnak bizonyos dolgokat, akkor mire kell vigyázni, és hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani? Erről szól az a szakasz, és hát ezután már a befejezés következik, amelyben szintén vannak tanulságok. Hát erre októbertől kerülhet sor, hogyha minden jól megy, és ha van rá igény, akkor majd októbertől meghirdetnénk. Ha valaki szeretné biztosítani azt, hogy kapjon értesítést erről a sorozatról, akkor most itt az előadás után kiteszek egy lapot, meg egy tollat, és a nevét, értesítési címét írja fel, és akkor azokra a címekre mindenképpen fogunk juttatni meghívót. Jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Most akkor beszélgetéssel folytatjuk, illetve az egész eddigi szakasznak az összegzésére lehetőség nyílik június 2-án, 2 hét múlva csütörtökön 6 órakor. Szeretettel látunk mindenkit.

0: Köszöntelek én is titeket szeretettel. Mostani alkalommal szeretném, hogyha az Isten törvényéről gondolkodnánk közösen. Nem tudom, hogy szoktatok-e gondolkodni az Isten törvényéről. Vagy ha igen, akkor hogyan, milyen módon, mennyit. Csak érdekességképpen is tényleg, hogy elindítsam ezt a gondolatot, egy pár Zsoltárból szeretnék idézni nektek. Azt olvasom. A 119. Zsoltárban, sajnos nem írtam ki a verset, de megtaláljátok majd, csak a számát írtam ki, ezt írja Zsoltáros, hogy mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Olvasom az első Zsoltárt, tehát ahogy kezdődik maga egész Zsoltáraknak a könyve. Az első Zsoltár így kezdődik. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkozik éjjel és nappal. Ugye kicsit hasonló a gondolat. Azt mondta, hogy az Úr, az Isten törvényéről gondolkodom egész napestig. Arról gondolkodom, amit azt mondja a Zsoltáros, hogy boldog az az ember, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. A 119. Zsoltár 18. verse. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. És még idézhetnék jó sok igét, csak ezt a hármat találtam így. Ami egy kicsit érzékelteti, hogy ugye Dávid különösképpen nagyon sokat írt, beszélt erről, hogy ő egész éjjel, egész nappal meg nagyon-nagyon sokat gondolkozik az Isten törvényéről, és azt mondja, ebben van gyönyörűsége, és boldog az az ember, aki ezt teszi. És én azon vettem észre magam, amikor olvastam ezeket a Zsoltárokat, hogy én nem ilyen vagyok. Nem tudom, hogy ti mennyit szoktatok gondolkodni Isten törvényéről, meg egyáltalán mit lehet erről annyit gondolkodni, nem? Hát olyan viszonylag egyértelmű, le van írva, ugye a kőbe is ott van vésve a 10 parancsolat, hát elolvastuk, megértettük, tudomásul vettük, próbáljuk betartani, hát mit kell ezen gondolkodni annyit? Főleg gyönyörködni benne. Meg lehet-e egyáltalán? Hát állandóan lenyomnak, nem? Hogy ezt csináld, azt csináld, és még mindig ott kapom magam, hogy úgyse tudom megcsinálni, és akkor hát nem gyönyörködöm benne egyáltalán, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. De akkor miről szólnak ezek az igék? Vagy Dávid vajon hogy tekintett az Isten törvényére, hogy azt írta, hogy ő gyönyörködni tud benne? Sőt, egész éjjel, egész nappal azon gondolkodik. Most csak ízelítőül, tehát én az utóbbi időben, tehát most elkezdtem egy kicsit gondolkodni például az első parancsolaton, ahogy kezdődik maga a parancsolat, és gondolataimat szeretném megosztani veletek, hogy... Tehát én azt látom, hogy ha az ember elkezd egy kicsit is foglalkozni az Isten törvényével, akkor egészen megnyílik. És hallottam, direkt rákerestem az interneten is, tehát, hogy előadásokat, vagy igehirdetéseket így a parancsolatokról is, két egyformát nem találtam. Tehát ez annyira színes lenne, vagy annyira, és nem egyik se volt rossz, mindegyik jó volt, amit hallottam, de nem volt egyforma. És most én mondok nektek mondjuk egyfajta gondolatmenetet, amit én most gondolok mondjuk az első parancsolatról. Biztos, hogy ezzel se fogtok másnál találkozni. Csak kedvet akarok nektek csinálni ahhoz, hogy mélyedjetek el, mélyüljünk el az Isten törvényében, mert nem véletlen, hogy ezeket adta és ezeket kőbe viste, és hogy vagy milyen célja volt ezzel. El is olvasom a Bibliából, akkor tudjátok, Mózes 2. könyve 20. fejezetéből. Olvasom az első verstől. Elolvasom mindegyiket, aztán visszatérünk már az elsőhöz. Szólta Isten mindezeket az igéket, mondván: Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéből, földjéről a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fönn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedizillen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezerizillen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálólányod, se barmad, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugodott, azért megáldotta az Úr a szombatnapját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adta néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamistalan bizonságot, ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Hány parancsolatot olvastam föl? Megszámoltátok-e már valamikor, hogy hány parancsolat van a kőbevésve? Tizet? Tizet. Akkor igen, hát legalább 16 van benne, ahogy én múltkor összeszámoltam. Tehát 16 olyan, ami azt mondja, hogy vagy csináld ezt, vagy pedig azt mondja, hogy ne csináld ezt. Tehát felszólít, vagy tilt valamitől. És ugye elég önkényes módon hát vannak bizonyos felosztások, tehát különböző kategóriák vannak, hogy ki mit számít, honnan számít eddig ez, utána a másik. Tehát ezzel is találkozunk különböző felbontásokkal. Én is most szembesültem egyfajta felbontással, ami eléggé elgondolkodtatott. Tehát a zsidó hagyományban mi a felosztása? Nem tudom, tudjátok-e. Meddig tart az első parancsolat? Tehát nyilván én úgy gondolom, hogy mint ahogy itt a Bibliánkban sincs meg sorszámozva, hogy első parancsolat, második parancsolat, harmadik, stb. Ugye itt egy versbeosztás van, ami az eredeti Bibliának nem része. Ez valamikor a nem tudom, 15-16. Században alakult ki, hogy ilyen formában osszák fejezetekre meg versekre a Bibliát. Gondolom, hogy nem volt megszámozva, vagy nem tudom persze, mert eredeti kőtáblát nem láttam. Tehát most olvastam egy rabbinak, egy zsidó írástudónak a Biblia értelmezését, és ott azt mondja, hogy ez igazából 10 ige, nem parancsolat, hanem 10 ige. És azt mondja, hogy az első ige úgy hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából. Ez az első ige. És ugye a második van úgy egy tömbben, hogy ne legyenek néked idegen istened én előttem, ne csinálj meg annak faragott képes, stb. Nem akarom ezt különösképpen elemezni, csak hogy ezen is picit is tehát elgondolkodtassalak titeket, meg hogy gondoljátok ti is tovább, értelmezzétek ti is a magatok számára a kőbevésett igéket. Ne fogadjunk el automatikusan különböző embereknek különböző megoldásait, hanem van mit gondolkodni az Isten törvényéről. Tehát konkrétan, bocsánat, térjünk vissza az első törvényhez, hogy mi minden tanulságot jelenthet számunkra. Maga ez az első, amit olvastam. Kinek szól a törvény? Mit gondoltok? Mindenkinek. Igen? Van-e más vélemény? Vagy ezzel minden jótak egyet, tehát egyetértetek, hogy mindenkinek szól a törvény. Kérdezek titeket, hogy ti mikor voltatok Egyiptomban? Hányan voltatok Egyiptomban? Kezeket föl. Van, aki még ott van, ugye? Van, aki még nem volt? Van, aki majd csak lesz, vagy... Hogy gondolkodunk erről? Mert ugye tudtok róla, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a törvényt Isten a zsidóknak adta. És ez tény, konkrétan és fizikailag valóban a Sínai hegyen, Mózesen keresztül Isten a törvényt a zsidóknak adta. És ugye hozzák érvként is, hogy hát hiszen őket hozta ki Egyiptomból, a rabszolgaságnak a házából, őket szabadította meg, tehát a törvény, a 10 parancsolat különösképpen a zsidókra vonatkozik. Hogy tudnánk mi ezt megcáfolni? Mert akkor, ha ti jártatok Egyiptomban és kihozott az Isten, akkor mondhatjátok, hogy igen, rám is vonatkozik az első parancsolat, vagy akkor ti hogy gondolkodtok erről a mondatról? Akkor most vonatkozik ránk az első parancsolat, vagy nem vonatkozik? Igen? Tehát, hogyha valóban fizikailag nem voltunk Egyiptomban, akkor lehet, hogy lelki jelentést kell keresni benne. János 8.34-ben mondja Jézus, hogy aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája. Ugye Károlyi szolgának fordítja, a szótár rabszolgát ad meg. De aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája a bűnnek. És azt mondja, Egyiptom, ha jelképes értelemben nézzük, tehát hogy mint szimbólumot, a szolgaságnak, a rabszolgaságnak az országa, háza, hazája. Egyiptom rabszolgaság, ha mint szimbólumot keressük. És ilyen értelemben érvényes. Tehát ugye azt mondja a Biblia, hogy igazából minden ember, aki csak él a Földön, és valaha is élt, Sátánnak a szolgája, fogja, a rabszolgája, ugye a mi megromlott emberi természetünkön, önző énünkön keresztül rabszolgák vagyunk. Tehát a Biblia szerint mindannyian jártunk már Egyiptomban, jelképes értelemben, tehát ismerjük nagyon jól a bűnnek a rabszolgaságát. De itt azt mondja ez az ige, hogy kihozott. Mert akkor ha én írtam volna, én azt mondom, hogy mindannyian Egyiptomban vagytok, és az Isten meg akart titeket onnan szabadítani, mert hát a bűnnek a fogjai, rabszolgái vagytok, de itt azt mondja, hogy kihozott. Ti hogy érzitek ezt? Hogy gondoltok ott a kefelől? Titeket kihozott már az Isten Egyiptomból? Igen? Tehát nem hozott ki, de fölkínálja a lehetőséget? Aha, igen. De itt ugye nem így fogalmaz a Biblia, érdekes. István?
1: Én azért hozzátenném azt, hogy a pillanatig, hogy itt lévődünk, és ezt olvassuk, akkor ott már azért megtörtént egy szabadítás. Uh-huh. Ez teljesen hasonló, mint az Izrael népe, hogy nem volt tökéletes, nem szabadult meg a bűnétől, de már kijött Egyiptomból, már uh-huh. egy egészen más utat jár, amikor a pusztában volt.
0: Tehát bent vagyunk, vagy kint vagyunk? Talán megkönnyíti a dolgot, hogyha megnézzük a szövegkörnyezetet. A zsidók ekkor bent voltak, vagy kint voltak? Egyiptomba, vagy Egyiptomból. Amikor adta nekik a Sínai hegyen ezt a törvényt, ők már nem voltak Egyiptom földjén. A kérdés úgy hangzik, hogy... Ti hogy érzitek, mit gondoltok? Ti veletek úgy bánik az Isten, mint egy rabszolgával? Mint egy bűnös emberrel?
2: Hát, hogyha ugye megint a lelki értelemben megértés, hogy Krisztus mindegyünket kihozott. Mert ott most mondom, hogy nem úgy bánik velünk, nem a bűnei szerint bánik velünk, mindenkit megszabadított a szolgaságházából, mert nem lehetnénk itt, nem csak mi, hanem senki nem lehetett volna. Mindenkit megszabadított.
0: 103. Zsoltár, igen, megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit, könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, nem feddődik minduntalan, nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Nem úgy bánik velünk, mint bűnösökkel, és nem úgy tekint ránk, mint rabszolgákra. Mert minket kihozott Egyiptomból, a rabszolgaság házából. Ez én úgy gondolom mindenkire vonatkozik, lelki értelemben. Mert ott is fizikálisan kihozta, tehát nézzük a szövegkörnyezetet, ott mindenkit kihozott Egyiptomból, még nem mentek be Kánaán földjére, az ígéret földjén még nem voltak ott. De már mindenkit kihozott Egyiptomból a szolgálatházából. Senkire nem úgy tekintett, mint rabszolgára, és minden lehetőséget, eszközt fölkínált nekik ahhoz, hogy be tudja őket vezetni az ígéret földjére. Tehát azt írja így az ige, az én számomra legalábbis azt jelenti, hogy velünk nem úgy bánik, mint rabszolgával és mint bűnösökkel. De akkor ez azt jelenti, hogy mindenki valóságosan megszabadult a bűntől, és üdvözül? Vagy akkor mit jelent ez? Kint vagyunk, vagy bent vagyunk, vagy hol vagyunk jelenleg? Ha nézzük mondjuk a bibliai párhuzamot, meg a zsidóknak a tanulságait, mi hol vagyunk most, mit gondoltok? Az ígéret földjén, a mennyben, Egyiptomban, a rabszolgaság földjén, házában, vagy a pusztában? Én így gondolom. Mi is ugyanúgy, mint amikor a zsidóknak adta Isten ezt a törvényt, mi is a pusztában vagyunk. Már nem Egyiptomban, de még nem az ígéret földjén. Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a tényből, mondjuk, hogy ez tényleg így van? Egyiptomban már nem vagyunk, mert Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, fölszabadított minket, és mindannyiunkkal úgy bánik az Isten, mint a gyermekével, mint a fiával, és nem úgy, mint rabszolgával. Nem bűneik szerint cselekszik velünk. De még itt vagyunk a földön, még vándorlunk, és még nem mentünk be az ígéret földjére. Szeretnék kiemelni egy-két tanulságot. Nézzük meg konkrétan a kivonulást. Mózes második könyve 12. fejezetére gondolok. 2 Mózes 12. Azt olvasom a 37. és 38. versben, elindultak Izrael fiai, tehát 2 Mózes 12.37, elindultak Izrael fiai Ramszeszből Szukkótba, mint egy 600 ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül, és sok elegy nép is ment föl ővelük. Juh és szarvasmarha is fölötte sok barom. Olvasom a 2 Mózes 38.26-ot. 2 Mózes 38.26. Így olvasom. Fejenként egy beka, vagyis fél siklus a szent siklus szerint mindenkitől, aki átesett a megszámláltatáson 20 esztendőstől fölfelé, akik 603 ezeren és 550-en voltak. Tehát, mit akarok kiemelni? Hány embert hozott ki Isten Egyiptomból? Hány embert szabadított meg a rabszolgaságból? Ugye azt mondja, hogy csupán férfiakat számolva, ugye amikor népszámlás volt, akkor mindig csak a férfiakat számolták, és mindig csak a 20 éven felüli férfiakat. Azt mondja, hogy nem 600 ezer, ugye ezt szoktuk mondani, de itt a pontos létszámot is megadja. Férfiak 20 év fölött 603.550-en voltak. Plusz, ugye 20 év alattiak, plusz asszonyok, plusz elegy nép, tehát egyiptomiak, meg aki nem tudjuk, hogy kik pontosan, de... És ugye ezért szoktuk mondani, hogy szerény becslések szerint minimum egy 2 millió sokaság lehetett. Akiket Isten megszabadított, kihozott Egyiptomból a szolgált földjéről, nem úgy bánt velük, mint a rabszolgákkal, minden esélyt, minden lehetőséget fölkínált nekik, hogy bevigye őket az ígéret földjére. Kérdezek titeket, hogy a 20 év fölötti emberek közül hányan mentek be Kánaánba? Na? Így van. 4 Mózes 14-hez, hogy odalapozunk, kiderül, hogy hányan mentek be ezek közül. 4 Mózes 14. Azt olvasom a 6. verstől. 4 Mózes 14.6. Józsué pedig, a Nun fia, és Káleb, tehát ugye az a helyzet, hogy nem is tudom, az pár hónap alatt, 2-3 hónap alatt odaértek az ígéret földjéhez, kiküldtek 12 kémet, hogy akkor nézzük meg, hogy mi van. Ugye 10 visszajött, hogy kész, reménytelen, menjünk a csodába, mert itt nekünk itt bele fogunk pusztulni, hogyha oda megpróbálunk bemenni. És 2 ember volt, aki mást mondott. Aztán Józsué pedig a Nun fia és Káleb a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül voltak, meghasogatták ruháikat és szóltak Izrael fiai egész gyülekezetének, mondták. A föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük, azt igen, igen jó föld. Ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, amely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezzék őket, megjelent az Úrnak dicsőség a gyülekezet sátorában Izrael minden fiainak, és mondta az Úr Mózesnek, meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nékem mind a ma csodatételeim mellett sem, amelyeket cselekedtem közülük, közöttük? És olvasom még a 21. verstől, azt mondja, hogy és mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszéded szerint, de bizonnyal élek én is, betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szómnak. Nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki sem látja meg azt azok közül, akik gyaláznak engem. De az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más lélek volt benne, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre. És olvasom még a 29. verset, azt mondja, hogy e pusztában hullanak el a ti holttesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak, a ti teljes számotok szerint 20 esztendőstől fogva, és azon fölül, akik zúgorodtatok ellenem, és nem mentek be arra a földre, amire nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket, Kálebet, a Jefunné fiát, és Józsuét, a Nun fiát kivéve. De a kicsinyeiteket, akik felül azt mondtátok, hogy prédára lesznek, őket beviszem, és megismerik ezt a földet, amelyet megutáltatok. A ti holttesteitek azért a pusztában hullanak el. Van ebben szerintetek valami tanulság a mi számunkra? Akkor valahogy fogalmazhatunk úgy, hogy mindenkit kihozott. Aki akart jönni, úgymond, vagy hát bármiféle hajlandóságot, azt mi Isten fogalmazunk így, mindenkit kihozott. Ez a mindenki volt, azt mondja, hogy szám szerint 20 év fölötti férfiak 603.550 plusz gyerekek, nők. És azt mondja, hogy hányan mentek be az ígéret földjére? Ezek közül a felnőttek közül 2. Plusz, azt még ugye nem tudjuk pontosan, hogy mennyi elegyben egy nép, meg gyerek, meg asszony. És hát juthatnak eszünkbe egyébként igék. Zsidókhoz írt levél 3. fejezetében ugye ott is példaként hozza föl Pál apostol a pusztai vándorlást. És ugye 3-szor is visszatér, mint egy refrén, a legnagyobb tanulság, amikor azt mondja, hogy, tehát Zsidó 3.15-ről olvasom, e mondás szerint, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott pedig meg 40 esztendeig, vagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Vagy ugye párhuzamot szintén von, ugyancsak Pál apostol 1 Korintus 10-re gondolok, ott is a pusztai tanulságokat vonja le, és ugye azt olvassuk a 11. versben, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett, azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Ez is többször visszaköszön, hogy teljes a párhuzam, és nagyon ügyeljünk a tanulságokra. És igenis, hogy nem csak a zsidóknak adta, és nem csak a zsidókat hozta ki Egyiptom földjéről, hanem a szó igazi értelemben nézzük jelképesen, vagy hát lelki értelemben, mindannyiunkat kihozott Egyiptomból. Krisztus által mindannyiunknak fölkínálta a szabadságot, és mi ebben a szabadságban élünk. Minden szabad nékünk. Minden. Isten nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem úgy tekint ránk, mint rabszolgákra. De még nem vitt be. Nem tudott még bevinni Kánaánba. És azt mondja, ezen túl hol van a lehetőség és a felelősség? Azt mondja, hogy zúgolódás, elégedetlenség, panaszkodás, engedetlenség, hitetlenség miatt nem mehettek be. Ott hullottak el a pusztában. Sokan vannak a hivatalosak. Kevesen a választottak. Ugye a királyi mennyegző példája ott is az van az eredeti szóban, hogy a sokaság, tehát a sokaság, magyarul mindenki hivatalos, kevesen mennek be a mennyegzőre. Széles az az út, tágas az a kapu, tudjátok, amely hova visz, és keskeny az az út, szoros az a kapu, amely ugye az életre vezet, kevesen járnak azon. Mi az alapvető különbség a két csoport között? Azt mondja, hogy itt is azt mondja, van a tömeg, csak a férfiakat adja meg 20 év fölött, de biztos nagyon sokan voltak, több millióan. És azt mondja, gyakorlatilag ketten, plusz a 20 év alattiak. Mi lehet az alapvető különbség a két csoport között? Vagy úgy kérdezem, hogy hogy lehet azt megtapasztalni, hogy Isten kihozott minket Egyiptom földjéről? Nem bűneink szerint cselekszik velünk. Hogy lehet ezt megtapasztalni? Hogy lehet erre rácsodálkozni, rádöbbenni? Hogy lehet ezt meglátni? Mert ugye sajnos mi sem vagyunk kivételek, mint mindenki, hogy élhet, hogy jogosan panaszkodunk, jogosak a sérelmeink, sokszor nincs ott Isten, nem szabadít meg, hagyja, hogy ez meg az meg sok minden történjen velünk, hát lehet így örülni, lehet így hinni, lehet így boldognak lenni, hát ez tiszta katasztrófa, nem? Amivel körül vagyunk véve. Hát hol van az Isten, aki kiszabadított minket állítólag már nem vagyunk Egyiptom földjén. Hát hol van? Ugye a zsidók így gondolkodtak a pusztában. Azt mondja, 10-szer, és másik hely mondja, hogy hányszor megkísértettek engem mondván, köztünk van-e az Úr, vagy nincs. Vajon köztünk van-e az Úr? Azt mondja, nem látjuk, nem tapasztaljuk. Egy csomó rossz dolog történik velünk. Hát nincs velünk az Isten. Ki hozott ide meghalni, aztán magunkra hagyott. Így gondolkodunk? Vagy esetleg úgy, mint Káleb és Józsué? Azt mondja, ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre. És nekünk adja azt. És azt mondja, hogy ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük. Hogy esetleg így gondolkodunk. Tehát honnan lehet azt tudni, hogy az Isten velünk van, és kihozott minket Egyiptom földjéről? Megint csak olvasok a Bibliát. Mi volt ez a puszta, ahol vándoroltak? 5 Mózes 8-ra gondolok. Mi volt ez a puszta, ahol Isten vezette őket? Ugye gyakorlatilag pár hónapig vezette volna eredeti jó terve szerint, de kénytelen volt 40 éven keresztül ebbe a pusztába. Körbe-körbe bolyongtak, és közben ugye hullottak. 5 Mózes 8, olvasom. A 11. verstől. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked a mai napon, hogy mikor eszel, jól lakol, szép házakat építesz és lakozol azokban, amikor a te barmaid, juhaid megsokasodnak, ezüstöd, aranyad megsokasodik, minden jószágod megszaporodik, fel ne fúvalkodjon akkor a te szíved, és el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgálatházából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben víz nem volt, aki vizet adott néked a kemény kősziklából, aki mannával etetett téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután. Kérdés, milyen volt ez a, tehát magáról a pusztáról milyen jellemzést ad a Biblia? Ezt mondja, 15. verse gondolok. Ez a puszta, ez a tüzes kígyóknak, skorpióknak és a szomjúságnak a pusztája volt, ahol nem volt víz. Hányszor marta meg őket a tüzes kígyó 40 év alatt? Egyszer. Skorpióról ráadásul nem is olvasok sehol. Hányszor nem tudtak inni? Volt egy-két alkalom. Természetes volt ez? Azt mondja, ez a puszta, ez a tüzes, az a mérges kígyóknak, az tele volt mérges kígyóval, skorpióval, és sehol nem volt víz, iható víz. És azt mondja, hányszor engedte meg Isten, hogy egy kicsit belekóstoljanak abba, hogy igazából milyen földön járnak ők? Nagyon kevésszer. Mit láttak meg ezek az emberek? Mit vettek észre? Mit szemléltek? Az Isten jelenlétét, gondviselését, jóságát, ajándékait nem vették észre. Amikor egy picit visszavonta valamilyen területen a kegyelmét, oltalmát, abban a pillanatban észrevették. Hol van az Isten? Nem szeret az Isten. Hát most micsoda katasztrófa történik. Hát menjünk vissza Egyiptomba. Jobb volt nekünk Egyiptomba, húsos fazekaknál. Mi mit látunk ebben a pusztában? Ugye azt mondja, a tüzes kígyóknak a pusztája volt. A kígyó, mint szimbólum, kit jelképez? Jelenések 12.9 azt mondja, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, azt mondja, vettetett a földre, és az ő angyal és ővel levettettek. E világ fejedelme, jön-e világ fejedelme, mondja a Jézus, és benne nincsen semmije. Akiket a világ istene megvakított, fogalmaz Pál apostol, azt mondja, ez a föld, ami bolygónk, ez a tüzes kígyóknak a pusztája. Ez a sátán, birodalma, sátán fejedelemsége. Hányszor mart meg minket a tüzes kígyó? Hányszor vagyunk szomjasak? És skorpió? Elég ritka, nem? Mi mit veszünk észre? Mire tekintünk? Mi hiányzott azokból az emberekből, akiknek a testei elhullottak a pusztában? Alapvetően, legalapvetőbb dolog, mi volt, ami hiányzott az életükből? A hála. Mert miért legyünk hálások? Hát, tele van az életem, tiszta probléma, góc, úgy, ahogy van az egész. Miért legyek én hálás? Ugye jogosan mondhatjuk, meg ők is jogosan mondhatták, meg zúgolódtak, és azt mondja, hogy valamit nagyon nem látnak, és nem tudja Isten őket bevinni a Kánaán földjére. Ugye Jézus is mondott egyébként ilyet, amikor kérdezték, hogy milyen jelen lesz a te eljövetelednek. Máté 24. Ugye ő is mondott egy párhuzamot, hogy Máté 24, 37. Amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is, mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindjárt elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Most ezt akarom kiemelni, azt mondja, nem vettek észre semmit. Mit nem vettek észre az özönvíz idején élő emberek? Legfőképpen mit nem vettek észre? Hogy az Isten megtöltötte házaikat jóval. Jób könyve. Laodiceának azt mondja Jézus, hogy térj meg. Hogy lehet megtérni? Ugye a római levélben azt mondja, az Istennek jósága téged megtérésre indít. Mit nem veszünk általában észre? Mit nem tudunk szemlélni? Miről szól Isten törvénye vajon? Tehát az, hogy bemehetünk az ígéret földjére, az valahol igazából ezen múlik. Felismerjük-e a gondviselő jelenlétét, aki tényleg gondviselő, mert így látjuk és így tapasztaljuk. Ébred-e hála a mi szívünkben? Emlékeztek, Pál apostol kétszer is írja leveleiben. Mindenkor, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Jézus Krisztus által ti hozzátok. Tudunk, én nem tudok így gondolkodni, ti tudtak már így gondolkodni? Amikor bármi nem szeretem dolog van bennem, nincs hála bennem. Bennem sok minden van, de hála az nem, nincs. És te azt mondja, hogy mindenkor mindenért. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis, hogy elég nagy tanulsága van itt a kőbevésett első igének, mert lássuk meg a párhuzamot, és lássuk meg a tanulságokat. Azt mondja, hogy én vagyok, ugye, amit kiszoktunk emelni. Ugye az eredetiben, hogy megnéztem, tehát nem az van, hogy én az Úr vagyok a te Istened, hanem ott van egy ilyen létige, hogy én vagyok, ugye Jehova, J-H-V-H, a te Elohimod. Ugye, és ebből azt szoktuk kiemelni, hogy igen, nem személytelen erő, meg a tudat egyesített mezeje, meg mit tudom, milyen néven szokták illetni, hogy van egy ilyen kozmikus intelligencia, de azt mondja, én személy vagyok, én egy személy, valaki vagyok. Ugye Isten lélek, mondja a Samária asszonyok Jézus. És ő azt szeretné, hogyha őt lélekben és igazságban imádnánk. Ugye ő egy személy, mint lélek. Szeretnék azt, hogy a személyes kapcsolatban lennénk vele. Én vagyok az Úr, a te Istened. Én egy személy vagyok, te is egy személy, és mi szeretném, hogyha összekapcsolódnánk. És ugye az a bizonyos, tehát a zsidó kommentárban úgy olvastam, hogy ez a bizonyos JHVH, Jahve, vagy Jehova, ugye örökkévalónak fordítják. Tehát azt mondja, hogy aki van, ugye vagyok, aki vagyok, az a létigének egy fajta speciális változata. Az örökkévaló. És azt mondja, én vagyok az örökkévaló, a mindenható, és én te veled szeretnék kapcsolatba lépni személyesen. Milyen ez az örökkévaló? Mit ismerünk mi Istenről? Ugye, mit mond Jézus? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az egyedül igaz Istent, és mit elküldtél a Jézus Krisztust. Milyennek ismerjük mi az Istent? Olvasok egy másik érdekes jellemzőt. Bármikor a Bibliában, az Ószövetségben szóba kerül az egyiptomi kivonulás, mindig két érdekes jelzőt hoz rá. Mindjárt olvasom, hogy mire gondolok. Fedezzétek föl, nem lesz nehéz. Olvasok pár igét, olvashatnék többet is. Azt írja például 5 Mózes 5.15. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened, erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombatnapját megtartsd. 5 Mózes 26.8. Kihozott minket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel, csodákkal. 2 Királyok 17.36. Hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, néki áldozatok, aki kihozott titeket Egyiptom földjéről nagy erővel és kinyújtott karral. Jeremiás 32.21. Kihoztad a te népedet, az Izraelt Egyiptom földjéből jelekkel, csodákkal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral és nagy rettegéssel. Mit jelenthet? Erős kézzel, kinyújtott karral. Miért van ez odaírva? Szerintetek ez mit jelent? Számotokra mit jelent?

0: Füles ágyúgolyóm, kettlebell, 16 kiló. Így fel tudom emelni, így nem tudom. És azt mondja, erős kézzel kinyújtott kar, azt mondja, hogy van nekem valami lehetetlen? Én a mindenható Isten vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjén a szolgatházából. Én téged be tudlak vinni az ígéret földjére. Neked ne, te nem tudsz bemenni, de ezt aztán tapasztaljuk, hogy nekünk aztán lehetetlen. De azt mondja, én vagyok az, akinek téged bevinni az ígéret földjére a semmi. Mert én mindenható vagyok. Milyen kapcsolatban vagyunk mi ezzel az Istennel? Azt olvassuk a Bibliában egyéb más helyen, hogy a törvény Krisztushoz vezető mester. Ugye a Galata levélben, mert ez megfogalmazza Pál apostol által, hogy a törvény nem más, mint Krisztushoz vezető pedagógus mester. Szerintetek hogyan vezet a törvény Krisztushoz? Mi ebben a logika? Röviden meg tudjátok-e fogalmazni? Hogy vezet a törvény Krisztushoz? Dani? Tehát ha Krisztus nincs velünk, akkor nem tudjuk megtartani a törvényt, ugye így? Aha, igen. Hogy vezethet még Krisztushoz? Én is így gondolom, hogy ez igaz. Hogy vezethet még Krisztushoz? János?
1: Ugye a Bibliában az, hogy törvényt, az nem pusztán 10 pacsorokra, hanem az egész Isten rendelkezésre lehet is, de magát Isten szavára is. Az ember kapcsolatban Isten igével, az elvezeti Krisztushoz végül is. És a Biblia, ugye, mégis Krisztusról szól. Ilyen értelemben is. Te úgyis, hogy Dani is. Aki még jobban megért a törvénynek a lényegét, és látja, hogy ez milyen magas, azt mondja, na én ezt még tényleg képen követem.
0: Igen, aztán ott van a ceremoniális törvények, ami mind Krisztusra, Krisztusnak az életére, áldozatára, megváltásra mutat, ugye ceremoniális törvényekre is gondolhatunk, István?
2: Azt tegyük hozzá, a Isten szeretetére is rávezetődik a törvény, az, hogy a törvény a szeretet, és ha elmélyed az ember, megnézi jobban, akkor egyszerűen felfogja, hogy mekkora szeretet van mögötte a törvényben.
0: Igen, tehát azt mondja, ha belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe, Jakab levelében olvassuk, azt mondja, tényleg mint egy tükör, azt mondja, hogy miért adta nekünk ezt a kőbevésett törvényt? Azt mondja, hogy tényleg olyan, mint egy tükör. Nem azért, hogy igazzá tegyen minket, a törvény által ugyan senki nem igazol meg, de nem is ez a célja. Ha valaki a törvény cselekedeteiből akar megigazolni, az ugye azon az úton jár, ami mi is sokszor próbálkozunk, és azon röbbenünk, hogy egyáltalán nem megy. És Jézus mondta, hogy nem, embernek lehetetlen. De azt mondja, törvény Krisztusra vezérlő mester. A törvény rámutat, hogy te bűnös vagy. Nézd be a tükörbe, lásd meg, hogy milyen piszkos vagy. A törvény, meg ha belenézek, azt mondom, hogy bűnös vagyok. A bűnösnek mire van szüksége? Bűnbocsánatra. Ami a kereszt által lehetséges, Krisztus keresztjében van, ami bűnbocsánatunknak a lehetősége. És mi van, hogyha azt mondom, hogy de akkor én már nem akarok elesni? Jézus azt mondja, nálam nélkül semmi sem cselekedtettek. Istennel viszont minden lehetséges. Hogy megbocsássa bűneimet, Krisztusra van szükségem, hogy ne essek el, Krisztusra van szükségem. Sőt, érdekes rácsodálkozásom volt, tényleg nem parancsok a parancsok. És nem felszólító módban vannak az eredeti szövegben, hanem kijelentő módban vannak. 10 ige. 10 ige van, és nem 10 parancsolat. És ahol Károly egy helyen fordítja parancsolatnak, ott is megnéztem az eredetit, ott is a dábár ige van, ami igét, beszédet jelent, és nem parancsolatot. Van parancsolat szó is a Héberben, de az egyéb más helyeken van. Itt 10 igéről beszél a Biblia, nem 10 parancsolatról. Miért fontos ez? És miért fontos az, hogy kijelentő módban vannak? Tehát azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjére a szolgatházából, és nincs neked idegen Istened én előttem, és nem csinálsz magadnak faragott képet, és nem veszed az én nevemet hiába valóan, és nem ölsz, és nem paráználkodsz, és nem gyilkolsz, vagy nem

Ölmops, stb. Az eredeti szövegben ez van. Ebben az én számomra egy óriási üzenet van. Tehát bizonyos értelemben valóban méltán lehet felfogni parancsként az Istennek a szavát, de én inkább ígéretként szeretném felfogni. Ha én vagyok az Úr, a te Istened, és amennyiben és amennyire én vagyok az Úr, a te Istened, olyan mértékben neked nem lesznek idegen isteneid, nem faragsz magadnak, nem lopsz, nem ölsz, nem paráználkodsz, mert nálam nélkül semmi sem cselekedtettek. A törvény az Krisztusra vezérlő mester. Nem azt mondja a Biblia, hogy van az Istennek egy feltételrendszere, egy léc, amit jó magasra föltett, és ha ezt megugrod, akkor majd bemehetsz a Kánaán földjére, akkor majd szeret, akkor majd megbocsát. És ezzel próbálkozunk, megpróbálkozik a legtöbb ember, hogy megugrogarjuk azt a lécet, amit Isten olyan magasra tett, hogy szóval nem igazán tudjuk megugrani. De azt mondja, az Isten igéi nem erről szólnak, a 10 ige nem erről szól. A 10 ige az a 10 legnagyobb ígéret, amit Isten valaha adott az embernek. Azt mondja, ha én, aki örökkévaló, mindenható vagyok, leszel velem olyan kapcsolatban, hogy elmondhatjuk, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, akkor én ezt megcselekszem a te életedbe. Hogy, és nem lopsz, nem ölsz. Idegen Istened nem lesznek előttem, mert, ahogy Pál apostol mondja, minden kár és szemét ehhez képest. A Krisztus ismeretének gazdagsága miatt azt, hogy minden kárnak és szemétnek ítélek. Kivágyik idegen isteneket, de hogy kell nekem? Hát sokkal jobbat találtam. És a többi lehetne soron végigmenni a 10 igén. Tehát tükör, azt mondja, aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, mit látok meg akkor, hogyha tényleg elkezdek komolyan gondolkodni erről a 10 igéről, belenézek, mint egy tükörbe, meglátom, hogy az Úr az én Istenem, vagy pedig nem. Mert az Isten részéről ez egy ígéret. Azt mondja, hogy mi történik akkor, hogyha ezt meg tudja valósítani az életemben, hogy ő az én Istenem. Ezékiel 36-ban például mit olvasunk? Ezékiel 36-26 azt mondja, adok néktek új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, mondja Isten, hogy az én parancsolataimban járjatok, az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Tehát ha belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe, a kőbevésett 10 igébe, akkor meglátjuk, hogy ki a mi Istenünk. És ha azt látjuk, hogy az én életemben ezek nincsenek jelen, azt mondja, akkor az ajtó előtt állok és zörgetek. És hogyha valaki meghallja az én szómat, megnyitja azt, hogy ismerjétek az igét. Tehát én úgy gondolom, hogy van mit gondolkodni az Isten törvényéről éjjel és nappal. És van miben gyönyörködni, mert én megint csak mondom, tehát ez a 10 legnagyobb ígéret, ami Isten szájából elhangzott, vagyis hát kőbevésre leírta a saját ujjával. Ez nem visszarettentő, elrémisztő, iszonyú nehéz követelményrendszer az Isten részéről, hogy ha ezt meg nem cselekszed, megnézheted magad. Hanem azt mondja, hogy ha engem megismersz, az pedig az örökélet, hogy megismerhetek téged. És azt mondja, hogy egy jó van ez az Isten jósága megtérésre indít. Azt mondja, kialakul a személyes kapcsolat, azt mondja, akkor kicserélem a szívedet, az én lelkemet adom belétek, az én törvényemet a szívedbe írom, az én igéimet a szívedbe írom, és onnantól kezdve neked nem vágysz más Istenre, bálvány Istennek, nem csinálsz magadnak. Nem lopsz, nem paráználkodsz, nem ölsz, stb. Én azt kívánom magamnak, meg nektek is, hogy gyönyörködjünk az Isten törvényében, és kutassuk azt, gondolkodjunk azon éjjel és nappal, és lássuk meg mögötte Krisztust. Hogy legyen ténylegesen Krisztusra vezérlő mester nekünk az Isten törvénye, és hogy tényleg be tudja teljesíteni az ő igéit, és tehát amikor a szívünkbe helyezi, azt mondja, hogy én cselekszem meg majd, hogy te betöltöd a törvényt. És kívánom, hogy
legyünk azok között, akik bemennek majd az ígéret földjére. Mert ez valahol rajtunk múlik. Mit látunk meg Isten lényéből, jelenlétéből? Ez ránk van bízva, és Isten mindent megtesz, hogy őt tényleg észrevegyük és meglássuk, hogy állandóan és szüntelen jelen van, és körülvesz minket és mindenünket, amink van, mint ugyanúgy, ahogy Jóbot. És azt mondja, hogy vegyük tudomásul, hogy a tüzes kígyóknak a pusztájában vándorlunk. Nem természetes, hogy eszünk, iszunk, az az Istennek ajándéka, az, hogy lakunk, hogy nem fázunk, stb. Kívánom, hogy tényleg az Isten jósága megtérésre indítson, és teljesítse be minden ígéretét a mi életünkben. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmából. És nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangélium a 14. fejezeténél. A mai alkalommal Jézus tanításával fogunk foglalkozni az önmegtagadásról. Gondolom mindannyiunkat érint ez a kérdés. Szinte folyamatosan ez lebeg a szombatiskolában is, szinte hétről hétre. És gondolom nem csak engem mozgattak meg, nem csak az én gondolataimat mozgatta meg tényleg az az Ellen White idézet Jézus életéből, amit a szombatiskolánk 119. oldalán olvashatunk, hogy sok türelemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten dicsőségére szegezzük. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de engem nagyon-nagyon izgat ez a kérdés valójában, hogy hogyan vehetek bizonyságot Istenről akkor, amikor érem a hétköznapi életemet, és amikor nem Biblia órán vagyok, amikor nem szombat délutáni beszélgetésen, amikor nem a szószéken, vagy nem a szombatiskolán beszélgetünk, ténylegesen tanulunk egymástól, hanem a hétköznapi életben akkor, amikor sok minden másról van szó. Amikor hangokról, zeneszerzőkről, emberi dolgokról, kérdésekről van szó, emberi problémákról, gazdasági ügyekről, időjárási viszonyokról, meg hát sok minden másról. Hogy lehet ezek között ténylegesen a hétköznapi élet körülményei között bizonyságot tenni az Istenről úgy, hogy ne mondjam ki azt, hogy hát a Bibliában ez van megírva, hogy... Vagy Jézus tanítása ez, vagy az, erről, vagy arról. Hanem valóban a Szentlélek hogy a Szentlélek igazából úgy tudja tanácsolni, úgy tudja vezetni az embert, hogy minden mozzanatában meglátszódjék azt, hogy ő az Istennel együtt jár. Ugyanennek a részletnek a befejező mondatát is olvasnám a 120-as oldalról a szombatiskolánkból. Jézus azt tanította, hogy a menny és a föld együvé tartozik, és az isteni igazság ismerete felkészíti az embert a mindennapi élet kötelességeinek jobb teljesítésére. Mi készíti fel az embert? Az isteni igazság ismerete felkészíti. Most így olvassuk akkor a következő ige szakaszt, hogy az isteni igazság szeretne minket felkészíteni arra, hogy az hétköznapjainkat hogyan éljük. Lukács evangélium a 14. fejezetéből a 25. verstől olvasom. Ment volt vele nagy sokasság, és megfordulván mondta azoknak: ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e, amivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdi őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem, de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még mikor Amasz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Én nem tudom, hogy így
hogy egybe ezt a szakaszt így elolvastuk közösen, hogy nektek milyen tapasztalatotok van ezzel a szakasszal. Én nagyon sokáig nálam nem állt össze ténylegesen ez a kép. Az önmegtagadásról való gondolatok úgy külön voltak, a torony, meg a béke követség a hadsereggel, támadóval, az meg úgy külön volt az én fejemben. Szóval valahogy ez nem függött nálam össze. Úgy furcsálottam is, hogy mit keres ez a kettő itt benne. És hát valószínű, hogy szégyelni való, és én szégyellem, hogy hát nem régen tárult fel igazán előttem az, hogy ez tulajdonképpen egy példabeszéd a tanításon belül. De erre majd visszatérünk egy kicsit később. A lényegi dolog, amiről itt az ige, amire az ige figyelmeztet bennünket, az, hogy ha valaki én hozzám jő, kik azok, akik, ha valaki, valakik, akik hozzá mennek Jézushoz? Gondolom, nagy sokaság követte, ugye? És hát ugye ennek a hátterén mondta, hogy mindannyian, akik engem most követtek, akik vágyakoztok valami után, amit én véleményetek szerint nyújtani tudok nektek, és ezért követtek engem, ezért jöttök utánom, figyelitek az én beszédemet, tanításaimat. Mielőtt ilyen valamilyen hamis elgondolásban ringatnátok magatokat, figyelmeztetni szeretnélek benneteket, hogy azt mondja, hogy valaki én hozzám jó, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvérét, nőtestvérét, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. De attól, hogy ti követtek engem, attól még nem biztos, hogy tanítványaim vagytok, vagy lehettek. Lehet, hogy ti magatokat tanítványoknak gondoljátok, de ha bizonyos feltételeknek nem feleltek meg, hogyha bizonyos feltételeket nem vettek tudomásul, ha nem kutassátok igazából, hogy mi a feltétele annak, hogy igazi követőim lehessetek, hát hogy mondjam, hiába való az igyekezetetek. Valójában olyan a ti igyekezetetek, mint az az ember, aki eszébe veszi, hogy épít egy tornyot. De igazából nem méri fel annak kiadásait. Igazából nem méri fel, hogy mivel jár. Meg egyáltalán mit szolgál majd az a torony? Mire való? Vagy az a király, aki látja a nagy hadsereget jönni, és tisztában van, hogy saját maga erőtelen, hogy saját maga lényegesen kisebb erővel rendelkezik, haderővel rendelkezik, mint a támadó, hogy akkor most mit évő legyen. Ugye tudjuk, a Bibliában vannak olyan példák, amikor nem 10 000, 20 000 ellen, hanem 300 ember ment 10 000 ellen Gedeon történetében. És még más példák is vannak, ugye, amikor az asszírok támadták az izraelitákat, hogy a király imádságára milyen csoda történt. De itt igazából nem erről szól Jézus. Itt arról szól, hogy amikor ti úgy gondoljátok, hogy ti engem követni akartok, tisztában vagytok-e ezzel, hogy ennek mi az ára? Tisztában vagytok-e azzal, hogy mindent fel kell adnotok? És ebbe a mindenben mi minden tartozik bele? David Gész testvérünk, amikor legutóbb Zugligetben istentisztelet sorozatot tartott a legutóbbi látogatásában, az egyik istentiszteletben elhangzik az, hogy amikor a fiatalokhoz szól, hogy mit jelent az Istennek való átadás, az Istennek önátadás, az odaszentelődés. Beszél a maga életéről, hogy ezt az ő életében, hogy ő ezt hogy valósult meg, és a fiatalokat hívja fel arra, hogy mit jelent az igazából átadni magát, az életét Istennek, odaszánni az életét Istennek. Azt mondja, ez azt jelenti, hogy nincs világi folyóirat, nincs világi zene, nincs világi öltözködés, nincs világi olvasmány, hanem mind ezeknek a helyében az van,
ami az Istentől származik, és ami által az Isten építeni tudja az ember jellemét. És beszél a másik igehirdetésében arról, hogy az Isten követei tulajdonképpen kik az Isten diplomatái. Beszél egy nagykövetről, aki adventista létére, aztán egy bizonyos országnak a nagykövete lett, országban nagykövet lett, és már harmadik napon, ahogy a nagykövet lett, már egy komoly feladattal szembesült, hogy egy prédikátor ment abba az országba, és az egész felszerelését a vámon lefoglalták, és nem engedték be az országba. Kihangosítás, meg hát szóval minden, ami tulajdonképpen az evangelizációhoz szükséges. És hát felhívták ugye a nagykövetet, és akkor szóltak neki. És még szabadkozott, hogy hát ő csak harmadnapja. Hát ugye lehet, hogy pont ezért lettél nagykövet, hogy most akkor segítségünkre legyél. És hogyan küzdötte meg ténylegesen azt, hogy mindent félretéve az Isten ügye érdekében felhívta a kormányzót, az elnököt, az országnak az elnökét, és ott azt mondták neki, hogy hát foglalt, mert egy másik elnökkel beszélget, és ő meg azt mondta, de nekem nagyon fontos dolgom van az elnökkel kapcsolatban. Nem várhat, nagyon fontos. És azt mondták neki, hogy hát akkor diktálja le, leírja a titkár a papírra, hogy mi van rajta, beviszi az elnöknek, megmutatja, hogyha valami, és majd meglátják, hogy mi lesz belőle. Leírta, hogy hát a hetednapi adventistáknak ez történt velük, hogy az előadás sorozatot tartó prédikátornak az egész munícióját, felszerelését a vámnál visszatartották, hogy ebben kérnek segítséget, hogy engedélyezzék, hogy ezt kivegyék. Bevitte a papírt, odaadta, az elnök átfutotta, azt mondta, oké, ennyi volt. És más ténylegesen tapasztalatok is elhangzanak, ezt csak azért mondtam el, hogy igazából amikor szeretnénk, vágyakozunk azután, hogy igazán az Isten tanítványai legyünk, úgy legyünk az Isten tanítványai, hogy az életünk tükrözze vissza az ő jellemét, és azt, hogy hogyan változtat minket napról napra, hogy ez mivel jár. Hogy kinek az életében, a gondolataiban, a gyakorlatában a rejtett, melengetett szokásaiban hogyan rejtőzhetnek igazából olyan ragaszkodások, vagy létezhetnek-e olyan ragaszkodások, amelyekre Jézus azt mondhatja, hogy ha ez megvan az életedben, akkor nem lehetsz az én tanítványom, nem lehetsz az én követőm. És a párhuzamos evangéliumokban is olvashatunk erről a kérdésről, nem ilyen bőven, de azért olvassuk fel, és gondolom, hogy teljesen tisztán fogunk látni ebben a kérdésben. Máté evangéliumában a 10. fejezetet lapozzuk fel, és a 37. és 37-től 39. versig olvassuk el. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Hasonló gondolatok, ténylegesen kicsit ki van bővítve, vagy kicsit részletezve, árnyalva van az, amit az előbbiekben olvastunk. Aki azt mondja, hogy aki inkább szereti. Biztos hallottatok olyan keresztény felekezetekről, ahol megkövetelik azt, hogy amikor csatlakoznak, vagy megkeresztelkednek abba a felekezetbe, akkor elhagyják a családjukat teljes mértékben, és ne is tartsák fel a kapcsolatukat a családjukkal.
erre az igére hivatkoznak akkor, amikor ezt elvárják az újonnan csatlakozóktól. Vajon erről van-e szó? Vajon valóban ezt várja? Ezt kéri Jézus? Gondolom, ebből az igéből kiderül, hogy nem, mert itt azt mondja, hogy aki inkább, ugye? Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Most engedjetek meg egy példát, ténylegesen lehet, hogy ez majd szemlélteti a gondolatot, mit lehet, vagy hogy lehet azt, hogy mit jelent inkább szeretni, vagy inkább ragaszkodni valamihez. Néhány héttel ezelőtt, amikor Komáromban szolgáltam, és akkor beszéltem először erről a kérdésről, és útközben, hogy gyalogoltam, foglalkoztattak ezek a gondolatok, és egy beszélgetést hallottam a hátam mögött. Az utca egyik oldaláról a másik oldalra átkiabált az egy asszony, és ott meg válaszolt neki egy másik, és az volt a kérdés, hogy hogy vagy. Azt mondja, hogy nagyon jól vagyok, különösen, hogy most itt van a kisunokám, és akkor megnevezte a nevét a kisunokának, ott volt gondolom a gyermeknek az édesanyja is, és hát most nagyon jól vagyok. És hát az ténylegesen a szívet melengető, amikor az ember tényleg a hovatartozóját, gyermekéhez, unokájához ragaszkodik, szeretéhez ragaszkodik, és az tényleg boldogsággal tudja betölteni az ember szívét. És önkéntelenül hátrafordultam, és rájuk tekintettem. Egy valószínű, hogy az egészségi állapota felül érdeklődhetett az, aki átkiabált annak az asszonynak, mert látszott, hogy egy olyan hát nagyon rossz bőrben lévő valakiről van szó. Hajlott hátul, összeaszott asszony pedig hát nem lehetett szerintem idősebb nálam sem, mert a leány, aki mellette volt a kisgyermekkel, szól abból ítélve, valószínű, hogy valamilyen betegsége lehetett neki, de olyan ténylegesen nagyon-nagyon gyengének, öregnek látszott. És az egyik kezével fogta a kis unokájának a kezét, a másik kezében meg ott volt a cigaretta. És úgy belém hasított az a gondolat, hogy érthető, hogy szereti az unokáját. De valóban szereti az unokáját annyira, hogy eldobja a cigarettát? Most nem dohányzásról vagy alkoholizmusról szeretnék most beszélni, de ha úgy belegondolunk, hogy van-e az életünkben olyan fajta ragaszkodás, ami megfér a mi Isten szeretetünk mellett. És ténylegesen, mert Jézus arról beszél, hogy ugye a legszentebb egy családon belül kicsoda a családtagokhoz való viszonyunk. És ő azt mondja, hogy nem lehetsz tanítványom, nem lehetsz az én üzenetem igazi követője, hirdetője, hogyha jobban ragaszkodsz emberileg, jobban ragaszkodsz a szeretteidhez, mint én hozzám. Vankó Zsuzsika, amikor itt volt legutóbb, akkor ugye a gazdag ifjúról, példázatáról beszélt, és ott is arról volt szó, hogy vágyakozott Jézus után. Ugye maga ment oda, tényleg odaborult, tisztába volt azzal az ajándékkal, amit Jézus adhat neki. Hogy tényleg nem csak választathat az őt gondolatait, meg szívét megmozgató kérdésekre, hanem megoldást is nyújthat az ő vívódásaira. És amikor Jézus válaszolt neki, azt mondta, hogy ahogyan válaszolt, hogy add el minden vagyonodat, és add szét a szegények között, és utána vedd fel a keresztedet, és kövess engem, akkor megszomorodva elment. Szóval az ember szívesen vágyakozik ténylegesen az Isten után, szívesen vágyakozik azután, hogy az Isten üzenetének a hirdetője, a közvetítője legyen, hogy minél több ember megismerje az ő bűnből való szabadításának az üzenetét, de ezt hogyan tegyem? Ugye nem kiált és nem lármáz. Azt nem teheti az ember, hogy kiáll egy hangszóróval az utcára, és akkor elkezdi mondani, hogy figyeljetek, a Biblia ezt vagy azt, vagy amazt írja.
Nagyon sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, és segített ebben, ténylegesen ebben a gondolkodásban, Mit mondasz magadról című Erdély László által írt könyv, ezt ajándékba kaptam idősebb testvéremtől, hogy azt mondja, hogy itt arról szól, hogy egyáltalán az Isten küldötteinek volt-e önazonosságuk, hogy be tudták-e helyezni magukat ténylegesen az Isten tervébe, az Isten művébe, tisztában voltak-e azzal a feladattal, amit az Isten nekik szánt. És például az egyik kérdésben azt fejtegeti, de azt mondja, hogy Izrael népe nem azért nem ismerte fel Jézus életének a róla megért proféciákkal való azonosságát, mintha azok érthetetlenek lettek volna. Az azonosítást azért nem tudták elvégezni, mert egész messiás várások keveredett saját politikai reménységükkel. Szóval valahol gond volt igazán azzal, amit ők vártak, valamit nagyon vártak, csak nem azt várták, amit az Isten ad. Szóval nem is, ne valahogy, mi is valahogy így vagyunk ezzel. A következő igehelyben, a Márk evangéliumában olvashatjuk még mélyebben ezt a gondolatot. Márk evangéliumában a 8. fejezetet lapozzuk fel. Itt ez egy másik szituáció, ez egy másik helyzet. Erről Máté evangéliumában is olvashatunk a 16. fejezetben, szóval nem csak egyszer mondja el Jézus ezeket a dolgokat. Máté evangéliumában, ugye Lukácsnál azt olvassuk, amit már felolvastunk, Márknál most majd a következőket fogjuk olvasni, Máténál pedig mind a kettő megvan, az egyik a 10. fejezetben, a második a 16. fejezetben. De most Márk evangélium a 8. fejezeténél olvassuk a 34.-35. verset. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Ez abban a környezetben hangzik el, azon a háttéren hangzik el, hogy Jézus elkezdett beszélni az ő áldozatáról, az ő szenvedéseiről. Itt ebben a szövegkörnyezetben olvashatjuk azt, hogy Péter azt mondja, hogy nem történhet meg ez veled, Uram. És itt mondja Jézus neki, hogy hát távozz tőlem, Sátán, mert hát ugye csak magadra gondolsz, és nem gondolsz az Isten dolgaira. Szóval megint csak hát valahol arról van szó, hogy Péter vágyakozott azután, hogy igazán az Urat szolgálja, de nem volt tisztában azzal, hogy az Urának mi a küldetése. Hogy vagyunk mi ezzel? Vannak-e nekünk belső elképzeléseink arról, hogy vajon mire akar engem az Isten felhasználni? Vagy konkrétan tudjuk, hogy mi a feladatunk? Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok azzal, de nekem nagyon sokáig hát az volt a kedves gondolatom, hogy hát ugye azok a talentumok, amelyek ténylegesen megadattak, hogy hát azon a területen kell az embernek igazán munkálkodni, és hát akkor majd Isten kihoz ebből valamit. Találkoztam olyan adventista testvérekkel is, akik megkeseredtek akkor, amikor látták, hogy szövetséget kötöttek a Jóistennel, és igazából nem lendült fel a karrierjük például. Nem történt meg ténylegesen az a fajta kibontakoztatás, amit ők azt gondoltak, hogy ha ők Istennek odaszánják az életüket, szövetséget kötnek velük, akkor megnyílnak előttük a kapuk, és akkor ők most viszik a zene által ténylegesen az evangéliumot mindenhová. Szóval valahol nekünk lehetnek saját elképzeléseink ténylegesen arról, hogy az Isten miben szeretne minket felhasználni, de az Istennek abszolút konkrét feladatai vannak számunkra. Kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Istennek konkrétan mi a feladata, ami ránk nézve. Hogyha nem csak kíváncsiak vagyunk, hanem ténylegesen hajlandóak vagyunk feladni
a gondolatainkat, megtagadni minden elképzelésünket azzal kapcsolatban, amit mi az Istenről gondolunk. És ezt nem csak a szakmai területen, hanem az élet legapróbb dolgaiban. Most ténylegesen egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis példát hozok fel a saját életemből, ahogy elkezdtem olvasni ezt az ige szakaszt Márk evangéliumában, hetekig csak itt nyílt, csak itt tudtam kinyitni a Bibliát, és csak ezen tudtam gondolkodni, hogy is vagyok én ebben a kérdésben, és édes Istenem, segíts nekem gondolkodni ebben a kérdésben, segíts megismerni a te akaratodat, segíts megismerni a te általad elkészített cselekedeteket. Segíts nyitottá válnom, meglátnom, miek az akadályok én bennem, hogy ezeket a cselekedeteket még nem tudtad nekem megmutatni. Nem tudtam ténylegesen konkrétan beazonosítani, hogy ez igen, ez az Istentől való cselekedet az én életemben, és ezt kell tennem. És tudjátok, hogy milyen az élet, milyen apró mozzanataira is rámutatott a Jóisten. Például a mindennapi gyakorlatommal kapcsolatban, például a bizonyos étkezési szokásokkal kapcsolatban. Ugye már évek óta tudom, hogy ugye az étkezések között ténylegesen az embernek nem ajánlatos hát nassolni. Tulajdonképpen nagy küzdelmekkel meg is szoktam ezt tartani. És ahogy elkezdtem ténylegesen ezt az igazságot olvasni, akkor arra döbbentem rá, hogy igazából nem szívből teszem azt, amit teszek. Hogy meg akarok valaminek felelni, de igazából nem szívből cselekszem, hogy valahol a bensőmben ott vágyakozom azután, hogy hogy is keressek valami okot arra, hogy most megegyem azt a valamit, valami indokot keressek annak, hogy megegyem azt a műzliszeletet. És olyan gondolatok is megjelentek ténylegesen a fejemben, hogy hú, hát reggel azért nem ettem annyit, amennyit kellett volna, és azért nem olyan nagy baj, hogyha attól csak erősebb leszek, meg jobban tudok gondolkodni, hogyha ezt megeszem. Ne haragudjatok, tényleg, nagyon banális, tudom, hogy nagyon banális, de gondolom mindannyiunk életében találkozunk ténylegesen valamilyen hasonló dolgokkal. Vagy elmenjek, megtegyem, vagy ne tegyem ezt a dolgot, vagy azt a dolgot. És rájöttem arra, hogy a Jóisten egyszerűen erőtelenné teszem a Jóistent azáltal, hogy ezeket a dolgokat nem tisztítom ki az életemből, nem engedem, hogy az Isten kitisztítsa. Mert igazából mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Mit gondolunk? Mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Az történik, hogy keressem a vétkezés lehetőségének a kimagyarázását. Keressem, hogy hogyan hághatnám át azt, amit az Isten tulajdonképpen egészségesnek és jónak mondott, mert azt mondja, a testnek erejéért. De most nem erről szeretnék beszélni. Nem erről szeretnék ténylegesen, nem az étkezésről szeretnék beszélni. És van-e az életünkben olyan gondolkodásmód, hogy tudjuk, hogy az Istennek az előírása abszolút konkrét. Ne sántikáljatok kétfelé, például. És mindenki azt gondol ebbe a sántikálásba bele, amit akar, amivel neki problémája van, amiben éppenséggel küzd. És hogy van-e belünk, van-e bennünk ténylegesen, megvan-e bennünk az az erőm, vagy az az elhatározás azt mondani, hogy igen, mostanáig kerestem az indokot, hogy miért sántikálhatok hétfelé, de innentől kezdve nem fogom tenni. Küzdök azért, hogy az Isten ténylegesen kitisztítsa ezt, hogy tiszta lehessek előtte, hogy megszentelhessen engem, hogy valóban az evangéliumot tudjam hirdetni az életemmel. Ellen White a Te ígéd igazság című könyvünkben ehhez az ige szakaszhoz, a Lukácsi ige szakaszhoz a következő gondolatokat fűzi. A gyönge a mindenható cselekedeteit viheti véghez. Ránk is, mint a tanítványokra, Krisztus azt a feladatot hárította,
hogy juttassuk el az igazságot a világhoz. De mielőtt hozzáfognánk ehhez a fontos, támadó hadviseléshez, melytől emberek örök sorsa függ, Krisztus az ár mérlegelésére szólít. Biztosít, hogy ha osztatlan szívvel fognak hozzá, ha a világosság hordozóiként adják át magukat, ha megragadják erejét s békét kötnek vele, ember fölötti segítségben részesülnek, mely képesíti őket, hogy gyöngességük ellenére a mindenható cselekedeteit végezzék. Ha Istenbe vetett hittel haladnak előre, nem buknak el, és el sem csüggednek. Ehelyett csalhatatlan eredményességről biztosítja őket. Kedves testvéreim, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, és voltak még más dolgok is, amelyek feltárultak előttem, és én rádöbbentem arra, amiről most az előbb szóltam, hogy tulajdonképpen ez a magyarázkodás keresése, ez tulajdonképpen a nekem kedves dolgokhoz való ragaszkodást jelenti, és valahol nem akarok szabadulni attól, amit az Isten már nyilvánvalóvá tett előttem, hogy szabaddá kellene válnom dolgoktól. És a Jóisten előmhoz, és én eldöntöttem magamban, hogy édes Istenem, innentől kezdve nagyon figyelek rád, és innentől kezdve én teljes összhangban szeretnék lenni te veled. És ahogyan ezt a gondolatot eldöntöttem magamban, ténylegesen meghoztam ezt a döntést, 15 perc múlva ott álltam egy helyzetben, és elbuktam. Észre se vettem. Amikor elbuktam, akkor mintha álomból ébredtem volna, döbbentem rá, hogy édes Istenem, hát én pont azelőtt fogadtam meg neked, hogy én nagyon éber leszek. És a Jóisten ezzel tulajdonképpen, és következő pillanatban hálát adtam neki azért, és megköszöntem, hogy köszönöm, hogy megmutatod, hogy mennyire kell vigyáznom, mennyire kell figyelnem. Valóban, hogy mi is a megoldás, hogy is tudunk ebből, ezektől a dolgoktól szabadulni. Hogyan akar a Jóisten igazából kivezetni minket ezekből a csapdákból? Azt mondja, és én kérem az Atyát és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét. Azt mondja, hogy elküldi a Szent Lelket. Miért küldi el a Szent Lelket? Azért, hogy meglássuk, hogy mi van bennünk. Egy másik ige szakasz, csodálatos, hogy miért jön el a Szent Lélek, hogy megfedje igazság, bűn igazság tekintetében. És az ehhez tartozó magyarázat így kezdődik. Használhatóságunk attól függ, hogy alárendeljük-e magunkat a Szent Léleknek. Isten nem kívánja, hogy saját erőnkkel végezzük el az előttünk levő munkát. Gondoskodott isteni segítségről minden szükségben, amelyben az emberi segítség semmit sem ér. Nincs határa az olyan személy használhatóságának, aki énjét félretéve megengedi, hogy a Szentlélek munkálkodjék szívében, és teljesen Istennek szentelt életet él. Nincs határa az olyan személy használhatóságának. Eddig én legalábbis mindig a határokba ütköztem, meg ütközök az életemben. Mindig azt látom, hogy nem tudom megtenni. Nem tudom megtenni. Valami akadályoz, valami visszatart. Küzdenem kell azért, hogy a következő lépésben ténylegesen közelebb kerüljek az Istenhez. Azt mondja itt, hogy ha beengedjük a Szent Lelket az életünkbe, ha úgy kérjük a Szent Lélek jelenlétét az életünkben, hogy folyamatosan bennünk legyen, és folyamatosan vezessen, oktasson, tanítson, azt mondja, nincs határa az olyan személy használatosságának. Pünköstkor, amikor az apostolok hirdették az evangéliumot, azt írja itt Ellen White, hogy amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van,
Az emberek engedtek az üzenet erejének. A gyülekezetben mindenfelől özönlöttek a megtértek. A kiesett tagok visszajöttek. A bűnösök egyesültek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagy értékű igaz gyöngyöt. Az igazság ádáz ellenségei annak bajnokaivá lettek. Kedves testvéreink, így vigasztal minket az Úr. Mi a feltétele? Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van. Amiről az ige azt mondja, Jézus azt mondja, hogy ne tedd, akkor ne keresd magyarázatot arra, hogy miért tehetnéd meg. Ne légy, ne tedd, ne sántikálj, ne gondolkodj. Ha így gondolkozol, akkor az ezt jelenti. Egy szó mint száz, ne próbáljuk átértelmezni azt, amit az ige világosan kijelent. Úgy olvassuk az igét, hogy édes Istenem, mi az, amit másképpen gondolok, mi az, amit másképpen magyarázok, mi az, amiben kiskapukat keresek, azért, hogy a kedves dolgot megtehessem az életemben. Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van, az emberek engedtek az üzenet erejének. Vágyakozunk arra, hogy engedjenek az emberek az üzenet erejének? Hány előadás hangzott el már? Hány ember hallotta már a jelen való igazságot? És hányan vagyunk, testvérek? Mi az akadálya annak, hogy az, amit itt olvastunk, hogy a gyülekezetben mindenfelől özönlenek a megtértek, a kiesett tagok visszajöttnek, a bűnösök egyesülnek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagy értékű igaz gyöngyöt, az igazság ádáz ellenségei annak bajnokáival lesznek. Mi az akadálya? Hol? Kinek? Kiben van az akadály? A valakiben? A másik gyülekezetben, a másképpen gondolkodóban? Hol van az akadály, kedves testvéreim? Hol van? Mi az a? Miért nem tudja az Isten megáldani mindazt a tömérdeknyi igazságot, amivel megáldott bennünket? Miért nem tud ereje lenni ennek? Akire nem vonatkozik, ne vegye magára. Én magamról mondom, a magam tapasztalata alapján. Mert keressük, hogy hogyan magyarázzuk ki azt, ami kedves nekünk. És inkább szeretjük azt a valamit, valakit, cselekedetet, mozdulatot, tevékenységet, gondolatot, mint igazán a megváltót, akinek a követőjének, követőjéként valljuk magunkat. És igazából ezzel, hogyha ezt megtudjuk magunkban, akkor mi történik? Mit teljesítünk be? Márk evangéliumában olvassuk el a megkezdett igehelynek a 36. versétől a fejezet végéig. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri lelkében, pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tulajdonképpen, ha jobban ragaszkodok valamihez, mint az Istenhez, tulajdonképpen ezt mondom ki. A cselekedeteim erről szólnak. Nem mondom ki, mert nem mondom ki. Lenne bármelyikünknek bátorság azt mondani, hogy én szégyellem az Istent? Nem. Nem mondom ki. De ezt cselekszem. Ez látszik az én cselekedeteimben. Mert megtűröm az életemben a kétfelé sántikálást.
Egy még János evangéliumából engedjétek meg, ténylegesen itt is olvashatunk erről ténylegesen egy utolsó gondolatot a 12. fejezetből.

A 24. verstől olvasom. Itt Jézus önmagáról beszél. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét,

egyértelműen döntsön az ige szerint, és rábízza magát ténylegesen az Istenre, hogy ő majd kielégíti az ő szükségét, az ő valós szükségét. Az nem esik a földbe, nem hal el, nem hal meg az énje, nem tud gyümölcsöt teremni. A lélek gyümölcsét nem tudja megteremni. Mert szereti a maga életét. Nem hajlandó feladni a maga életét. Nem hajlandó elveszíteni a maga életét, a maga elgondolása szerinti életet. Pedig azt mondja, hogy aki elveszti, aki gyűlöli a maga életét, örök életre tartja meg azt. Azt mondja, hogy aki nékem szolgál, aki nékem szolgál, aki ténylegesen eldöntötte, hogy nékem akar szolgálni, akkor engem kövessen ebben. Engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz ő is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. És még a 42. 43. verset ebből a fejezetből, hogy abban az időben is, amikor Jézus itt volt a földön, voltak olyanok, akik hittek ő benne, de mégsem döntöttek mellette, vagy nem mertek dönteni mellette igazán. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Kedves testvéreim, hogyha egymásra tekintünk, és egymástól várjuk el az elismerést, egymástól várjuk el a dicséretet, akkor kimaradhatunk az Isten dicséretéből. Akkor eljöhet az a pillanat, hogy nem halljuk meg azt, hogy jó, jól van, én szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Döntsük el, kedves testvéreim, azt, hogy mi fontosabb a mi számunkra valójában, Jézus Krisztus, az, hogy egyáltalán megtalált, megkeresett, megtalált, elhívott, tapasztalatokat adott nekünk az életünkbe, hordoz a mai napig a mi búdácsolásunkkal és kesergésünkkel, vagy a mi életünk, a mi gondolkodásunk, a mi szokásaink, a mi ötleteink. Hajlandóak-e ténylegesen felvállalni azt a felelősséget, hogy az Istennek van konkrét feladata az én számomra, és én alkalmas szeretnék lenni annak a feladatnak a betöltésére. Ellen White valahol azt írja, hogy a Jóisten egyetlen egy talentumot se adott hiába. Minden talentum, amelyben az embert megáldotta az Isten, azért adta, hogy mások javára szolgálja. Csak az a kérdés, hogy fel tudom-e adni a magam elképzelését arról, hogy azt a talentumot hogyan szolgáljam. Hogy meg tudom-e nyitni a lelkem, ténylegesen a szívem csatornáit, a lélek felé, hogy megtanítsa nekem meglátni a másik ember gondolkodását, a másik ember szükségletét, hogy valóban azt tudjam neki nyújtani, ami építi és ami közelebb vezeti az Istenhez. Én ezen csodálatos ígéretek alapján, hogy a Jóisten a szent lelket adja, mérték nélkül adja a szent lelket. Nekünk csak meg kell hoznunk a magunk döntéseit. Hozzuk meg testvéreink ezeket a döntéseket, és tartsunk ki. Tartsunk ki. Akkor, amikor meghozzuk a döntést, tartsunk ki, küzdjünk azért, hogy ne bukjunk el. És ha elbuktunk, akkor van szószólunk az atyánál, és menjünk azonnal, és köszönjük meg a bukást. És még jobban kérjük a vele való közösségnek a szoros kapcsolatát, hogy diadalmasan várhassuk az ő második eljövetelét. Hogy valóban az ő munkájának a bevégzői lehessünk. David Gitt azt mondja mindig a fiataloknak, hogy mi vagyunk az utolsó nemzedénk. Készek vagyunk az utolsó nemzedék feladatait ellátni. Valóban nagy szóval hirdetni, hogy

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Valóban olyan-e a hitünk? Készek vagyunk-e a Jézus hite szerint élni az életünket? Hogy olyan töretlen legyen a kapcsolatunk a Szentlélek által vele, mint ahogyan neki volt itt ezen a földön. Mindezen ígéretek nekünk szólnak, kedves testvéreink. Bátorítalak mindannyiunkat, magamat elsősorban, hogy döntsünk. Döntsünk az Isten mellett. Döntsünk a mellett, hogy nem akarunk kétfelé sántikálni. Hogy ezt a küzdelmet az Isten dicsőségére vele együtt megküzdjük. Ehhez adjon erőt, és áldjon meg bennünket, mindannyiunkat, az ő kegyelméből az Isten. Jézus Krisztus által. Amen. Gondviselő mennyei atyánk, köszönjük neked az üzenetet, köszönjük, hogy nem adott fel a küzdelmet, mi érettünk, hogy egyre inkább mélyíted a mi gondolatainkban azt, hogy mit jelent igazán a tiéd, a te követőidnek lenni. Bocsáss meg, hogy ilyen kemény nyakúak, ilyen önfejűek vagyunk. Ennyire ragaszkodunk a magunk elképzeléseihez, a magunk jó gondolataihoz, jóról való elképzeléseinkhez, gondolatainkhoz. Köszönjük azt a nagy türelmet, amivel hordozol bennünket. És könyörögve kérünk, tégy valamit az életünkkel. Nyisd fel a mi szemünket, rázz fel bennünket. Hogy végre, végérvényesen odaszálljuk magunkat te neked. Hogy lehulljon minden akadály. És elhagyunk minden környékező bűnt. Azért, hogy a te követőidnek neveztessünk. Nem csak névlegesen, nem csak névsor szerint, hanem szívünk szerint. Köszönjük Istenünk, hogy te mindent megteszel ennek érdekében. Kérjük a te szent lelkednek erejét, az ő jelenlétét életükbe. Hogy mindenkor olyan kapcsolatban lehessünk te veled, hogy ezt megtanítasd nekünk. Erősítsd meg bennünk az odaszánást. És növel bennünk a kitartást, az állhatatosságot. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. És te mindezt megcselekszed a te jó kedved szerint. Jézus Krisztus által. Amen.

Szeretettel köszöntelek én is benneteket. A mai témánknak az első kérdését feltenném nektek, hogy mit gondoltok, hogy mi az oka a személyes konfliktusoknak? Miért van az, hogy olyan könnyen meg tudunk egymásra sértődni? Mi az oka annak, hogy a családokban is olyan könnyen egymásnak ugranak az emberek? Mi lehet az oka, hogy mondjuk az Istennel szemben is az emberben sokszor olyan negatív érzések vannak, és nem nagyon fogadjuk az Istennek a gondolatot, vagy az igét, amit olvasunk a Szentírásban, vagy nem nagyon fogadunk el élethelyzeteket, amit az Isten megenged. Mi lehet az oka, hogy olyan gyorsan, ugye sokszor keresztények is nagyon gyorsan meg tudunk sértődni. Sokszor olyan semmin is, kis apróságokon, megjegyezzük, hordozzuk magunkba. Mi az emberben az a tulajdonság, ami ilyen érzékeny erre? Most tudom, hogy nehéz lenne, hogy kitaláljam, most mire gondolok. De ha kimondom, hogy mi az a tulajdonság, akkor rögtön ti is látjátok, hogy ez mennyire oka lehet ennek. Hát én egy szóval tudnám megfogalmazni, a magyarul a büszkeség. És saját magam is megfigyelte a munkáján is, amikor az ember szereti magát, ugye mindig úgy feltüntetni, hogy ő jó, ő a munkáját jól végzi, neki jár a fizetés, mindenben a legjobbat teszi, és akkor olyan könnyen megsértődünk, hogyha valaki azt mondja, hogy hát leértékel. Nagyon bír minket bántani. Nem egyezik meg velem. Nem úgy gondolja, hogy én gondolom. Hát én csak jól gondolhatom, nem? Akkor nyilván a másik gondolja rosszul, de a másik ugyanezt gondolja magáról. A büszke ember az nem tud a másikkal békességben élni, és figyeljétek meg, hogy családokban is sokszor ez az oka a problémáknak, hogy egyik fél büszkébb, mint a másik a maga dolgára, a maga tulajdonságaira, a maga munkájára, mert mindig ez a verseny kidolgozik többet, és nagyon gyorsan összekapnak az emberek. Nyilván ez nem jön fel úgy, hogy olyan direktbe sokszor, hanem ott van a háttérben. Nem engedi az ember, hogy mondjuk második helyre szorítsák. A büszkeségnek azért nagyon sok rejtett formája van. Majd szólok arról, hogy a keresztény életben, az Istent félő emberek életében is mennyire rejtetten ott lehet. Amikor azt gondolom magamról, hogy hát mindenért Istennek adhatok hálát, én tudom, hogy én milyen picike vagyok, az Isten milyen hatalmas, hát én olyan nagyon alázatos vagyok. Gondolom én. Aztán az élethelyzetekben, a hétköznapokban bizony azért kijönnek azok a dolgok, amelyek azt mutatják, hogy bizony az a büszkeség az nagyon is motiválja az én cselekedeteimet. Sokszor a jót is azért tesszük, mert szeretnénk büszkék lenni magunkra. Nem? Hallgattam a rádióban, hogy erről volt szó, hogy az emberek Németországon milyen szívesen segítenek. Direkt ilyen tanfolyamok vannak, ahol el lehet menni, és ilyen kiképeznek embereket tűzoltásra, életmentésre. Mennyire szívesen mennek, és azt mondja a riporter, vagy aki ott dolgozott, hogy milyen büszkék ők erre. De milyen büszkék ők erre? Ugye most nem tudom, kinek mi a szándéka, mert emberekben nem láthatunk bele. Bizonyára van, aki tényleg őszintén szeretne segíteni, és úgy érzi, hogy neki ez kötelessége. De azért tudjuk azt, hogy az ember szeret büszkélkedni vele, nem? Úgy kihívja egy kicsit a sorsot mag ellen, hogy milyen akadályokon ment keresztül, miket tudott, hány embert mentett meg. Szóval az emberek ezzel szeretnek aztán, hogy eldicsekedni, elbüszkélkedni, mert jót tettek. És tényleg jót tettek. Ugye érdekes, hogy alakul az emberben. Ugye, ha azt kérdezem, hogy mire vagyunk büszkék, akkor el tudnánk mondani, hogy hát büszkék vagyunk erre, vagy arra, vagy amarra, mert a büszkeség, mint szó, az a magyar nyelvben már, meg a mai világban nem számít olyan, sőt, nem is negatív, hanem pozitív dolog, nem? Hát most büszke lehetek a gyerekeimre, büszke lehetek az iskoláimra, büszke lehetek a képességeimre, büszke lehetek a megszerzett javaimra, de ha úgy kérdezném meg az embertől, hogy te kevés vagy, te szeretel többnek látszani, mint ami? Te felfúvalkodott vagy? Te pökkeszkedő vagy? Akkor már nem mondanák rájunk gyorsan igent, nem? Mert akkor meggondolnák, hogy mit mondunk rá. Ugye, vagy te nagyképű vagy? Te olyan dőjfös ember vagy? Ez mind negatív, és ezt visszautasítjuk. De mégis büszkék szeretnünk lenni. Pedig a büszkeség, mint tulajdonságnak, amit felsoroltam, hogy kevés, meg pöffeszkedő, meg nagyképű, meg pökhendi, meg elbizakodott, az a magyar nyelvben tulajdonképpen ugyanazokat fejezik ki, nem? Ha azt veszem. Ugyanazt a tulajdonságot fejezik ki, csak másképpen. Hogy szokták mondani, felvágós.
De figyeljük meg, hogy az emberi világban a büszkeség az egy nagyon pozitív tulajdonság. Hát büszkének kell lenni hazánkra, büszkének kell lenni a híres embereinkre, a sport teljesítményeinkre. Közben mi van mögötte? Hát ha azt mondom, hogy kevésség, felfoglalkottság, miért baj az, ha valaki büszke? Hát ugye eleve azért baj, mert akkor én a másik ember fölé akarok kerekedni, és valahol lenézem a másik embert. Mert én ugye több vagyok. Hát arra vagyok büszke. És ugye az elején említettem, hogy azért nehéz az emberi világban békességet teremteni, hát büszke emberek között hogyan lehet békességet teremteni? Hát verseny folyik. Nem is akármilyen verseny. És tudjuk, hogy a verseny meg irigységet szül. És az irigység pedig oda vezet, hogy az emberek az egymást irigylik, egymásnak neki mennek, különböző dolgokat mondanak egymásra, a másik embert lenézik, kijátszák, és még sorolhatnám. Még egy pár történelmi példát, hogy lássuk, hogy például ugye tanultuk történelmből, hogy a németek azok milyen hatalmas nép volt, és milyen büszke nép, ugye? És az ő büszkeségük hova vezetett? Mondjuk most is büszkék a németek állítólag, miket elértek, és hova vezetett? A faji büszkeség, hogy mi vagyunk a felsőbbrendű faj, a többi meg a semmi, hát értsük ki a többit. Nem? Hol vezet az amerikaiak büszkesége? Hát mi vagyunk a föld ura, nem? És azt csinálunk, amit akarunk. A többiek pedig kövessék, ha tetszik nekik, ha nem. A Szentírásban is találtunk rá nem egy példát, amikor ez nagyon, nagyon mélyen megnyilvánul. Például egy személyes példát, amikor egy emberben megnyilvánult, és egy egész népet ki akart írtatni emiatt. Tudjátok, ki volt az? Hát, hogy Eszterként olvashatjuk, hogy volt egy Márdokeus nevű ember, aki Eszternek a nagybátyja volt, mindig ott ült a kapuba, és volt ez a Hámán nevezetű ember, aki a király után a második ember volt, és mindenki meghajolt előtte. De ez a Márdokeus zsidó ember létére, ő nem hajolt meg előtte. És ez hogy bántotta Hámán büszkeségét, nem? Minden nap bántotta az ő lelkét, azt mondja a Szentírás. Hogy nem hajol meg előttem, pedig hát én olyan nagy ember vagyok. És mi lett a következménye, tudjuk a történetet, írtsuk ezt a népet. Ugye egy embernek a büszkesége oda vezet, hogy egy egész népet ki akar írtani. Ez egy félelmetes dolog. Mi nem gondolnánk, hogy mik hol vezetnek el. Azt gondoljuk, hát büszke az ő baja. Hát éppen nem így van. Mert akinek is még hatalomra kerül, és úgy büszke, hát azért nagyon furcsa dolog történik nekem. Hogy ismerjük a másik történetet, ezért Ézsaiás király életét olvassuk a Szentírásban, a Királyok második könyvében, a 19. fejezetben olvashatjuk, hogy tudjátok, hogy Ézsaiás király megbetegedett. Halálos beteg lett. És milyen szépen imádkozott az Istenhez, hogy az Isten őt meggyógyítsa. És hogy áldású volt nékem a nagy keserűség, és a Jóisten elvette az ügynét, és meggyógyította. És milyen hálás volt Ézsaiás ezért. És akkor meggyógyult, ugye jöttek Babilonból az emberek, mert hallották, hogy a király meggyógyult, eljöttek a nagy követek, és mit csinált Ézsaiás király? Mit csinált? Elkezdte büszkén mutogatni neki, mik vannak a házában. Na, tipikus mai dolog. Amikor büszkékedünk, hogy nézd meg ezt a szobámat, meg ezt a házamat, meg Ézsaiás bemutatta, hogy mi van az ő palotájában. Olyan büszke volt rá. Az őt az Isten hogy megáldotta. És mi lett ennek a következménye? Itt mondta a próféta neki? Amit láttak a babinok a te házadban, azt mind el fogják vinni. Mert neked nem azt kellett volna megmutatni, hogy mit van, hanem az Isten dicsőséget, aki téged meggyógyított. Ugye szomorú, de még az Isten fül emberek is milyen könnyen beletévednek ebben, nem? Mennyire úgy gondolják, hogy hát nem lehetek büszke arra, amit az Isten megáldott engem? Milyen furcsa, hogy még arra se lehetünk büszkék, legyünk inkább hálásak az Istennek. Ézsaiás elfelejkezett hálátlan az Istennek, inkább büszke volt arra, amit kapott. Aztán a másik dolog, amit említettem az elején, hogy mennyire a vallási életbe is be tud ez lopózni, és milyen visszataszító, amikor emberek vallásosak és büszkék lesznek. Az én vallásom már 1000 éves. Az enyém meg 2. Mi vagyunk 100-an, mi meg 100 000-en, mi meg 5 millió. Mi ennyi iskolát építettünk, mi még többet. Nekünk ilyen nagy embereink vannak. A folyton ezt halljuk, nem? Szinte ilyen verseny folyik, néha egy kicsit nekem banális, mert sokszor hallgattam ezeket a vallási félórákat, és akkor jönnek tényleg, aki tényleg kis egyház, most nem nevezek senkit néven,
És akkor ők is próbálják ugye mutatni, hogy hát ők azért milyen nagyok. Mert mindenki elő tud hozni egy olyan embert, aki milyen nagyon nagyot tett az országért, vagy az emberekért. Mindenki fel tud mutatni valamit, hogy nekik milyen szociális hálójuk van, hogy ők hány hajléktalan tetetnek meg húsvétba, meg karácsonyba, meg tudjátok, hogy ezek úgy mindig így demonstrálják, hogy mi, és akkor milyen büszke egyház vagyunk, mert mi vallásosak vagyunk, és mi minden meg tudunk tenni. Azért biztos ti is érzitek, hogy néha egy picit olyan visszatetsző már, nem? Hol kap itt az Isten helyet? Hol tudunk mi az Istennek itt hálát adni? Hol érzi át az ember a semmiségét, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék az Istentől száll alá? Úgy használjuk az ajándékot, mint a saját érdemem lenne. De az ige mondja, az én kezemnek ereje szerzette ezt nékem. Vissza Isten, de nem mond ezt. Mennyire az ember bele tud ebbe tévedni, és az ellenség olyan rafináltan tudja ezt belecsempészni, még a komoly vallásos emberek életébe is. Még itt közénk is. Ellen White életét ismerjük, és Ellen White mondja, hogy amikor úgy éreztem, hogy elbizakodnék, hogy az Isten miket mondott nekem, akkor mindig megbetegedtem. Isten figyelmeztette, hogy vigyázzon, mert még annyira tör felfele az első rendőrség érzés, hogy én azért több vagyok, mint a másik ember. Emlékeztek rá, volt egy munkatársam, aki annyira szeretett volna nyelveken szólni, egy közösségbe járt, annyira vágyott rá, és mondom, miért vágysz el annyira? Hát ez ugye az olyan kitüntetés. Ugye ez az, akkor most én most büszke lettek, hogy a Jóisten engem megáldott valamivel, és akkor dicsekedhetek azzal, hogy én most akkor több leszek, mint te, vagy a másik ember. És amellett, ugye, hogy tudják, hogy a Jóisten nem a földnek a hatalmasait keresem, az alázatosait. Azt mondja az egyik ige, hogy az Isten meglátja a föld alázatosait, de a kevélyeket messziről ismeri. Az Isten látja, vagy azt mondja egy másik ige, hogy a példabeszédek 6. fejezetben olvashatjuk a 16-17. versben, hogy 6 dolgot gyűlöl az Úr, és 7 dolog utálatos az ő lelkének. És azzal kezd a felsorolást, a kevés szemek. Ugye a kevés szemek. Amikor az ember, tudjátok, olyan magasról néz le, amikor olyan tekintete is olyan, amikor úgy magát nagyon sokra értékel, és a másik ember tulajdonképpen teljesen lenézés, úgy, hogy neki merő, neki vannak különböző képességei, akkor neki mindenhez joga van, és ő tessék felemelni magas polcra. Tudjuk, hogy ebben a világban sajnos az embereknek a teljesítményét értékelik, és nem az embert. Ez is furcsa, nem? Nem az embernek a jellemét, magát az embert érték, hanem mit teljesít. Ha nagyot teljesít, még szobrot is csinálnak neki. Lehet, hogy a jellemét néznék meg, hogy milyen az az ember. De a teljesítmény minden rossz tulajdonságot el is takar, és nem számít minden, milyen magas emel az ember magát. Azt mondja, a példabeszédek könyvében Salamon, hogy a megromlás előtt kevésség jár. A megromlás előtt kevésség jár. Ezt tudjátok, mit jelent? Minden baj előtt, vagy minden bajnak az okozója sokszor a kevésség, a büszkeség, a felfolkodottság. Ott lappang. Tudom én is, hogy amikor a munkatársaimmal beszélgetünk, ha egy picit is megsértjük a kis büszkeségét, milyen harc szokott lenni, nem? Ezért figyeljetek meg otthon egymás között is. Ha arra tyúkszerűen léptek, amely a büszkeség és sért a másiknak, hát ezt azt nem fogja úgy hagyni. Akkor az ember aztán neki megy a másiknak. És akkor kitér a veszekedés, a vitatkozás, és mindenki mondja magáit. Biztos ti is érzékeltetek a választás alatt, hogy micsoda harcok folytak itt az emberekbe. Nálunk is kedves munkatársam, ugye az is az egyik párt mellé állt. Egyszer nem lehetett olyat szólni, mert akkor felrobban minimum. Szóval annyira sértette a büszkeségét, vagy a hiúságát, hogyha véletlenül negatív dolgot mondtál volna. Közben ugye húsvét előtt voltunk, elmentünk elrendezni a bűneinket, meggyónni. Közben a büszkeségünk megmaradt. Szóval ez is a másik vakság, hogy az ember nem lát az óránál tovább, mi akkor is a komolyan vallásos. Pál apostol mondja egy helyét, hogy tövis adatot nékem a testembe, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam. És gondoltok bele, hogy a Pál apostolnak szükséges volt az, hogy az Isten őt valamilyen képpen, úgy mondjam, alázatos szinten tartsa.
Szóval több is adatot, és tudjuk, hogy beteg volt a szeme, és nem látott jól. És azért azt mondja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam. Nehogy már én többnek képzeljem magam a többieknél. Ha Pálnak szüksége volt el, és a Justen ezt látta, egy Pál apostolnak, akkor mit gondolunk magunkról? Mit gondoltak? Akkor nekünk? Hogy elgondolkozhatunk, ha Jóisten, akkor a büszkeségünket hogyan szeretné úgy a maga helyére tenni, hogy ne nyilvánuljon meg. Nagyon érdekes volna vele gondolni, hogy a Jóisten minket hogyan szeretné erre megtanítani, hogy hogyan akarja bennünket visszaszorítani. Azt mondja az Isten, hogy a büszkeség egy vallásos embernél, vagy egy igazán hívő embernél, az Isten ez teljesen utálatos dolog. Az Isten ezt gyűlöli. Olvashatjuk a Zsoltárban, hogy nem állhatnak meg szem előtt a kevélyek, gyűlölte minden bűncselekedőt. Ugye a kevélység és a bűncselekedést együtt említi. Nem állhatnak meg szem előtt a kevélyek, és gyűlölte minden bűncselekedőt. Ugyanaz. A kevélység az bűn. És az Isten előtt a bűn, az nem állhat meg. Isten ezt gyűlölés utálja. Talán ennyiből is láthatjuk, hogy milyen szomorú az, hogy a büszkeség felüti a fejét vallási közösségekben. Tudjuk, hogy a Jelenések könyvében, a 3. fejezet 15. versében pont ez a fő problémája a végidő gyülekezetének, nem? Mert azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nem szükségem. Hát egy tökéletes, büszke közösség jellemzője, nem? Hát nekem még az Isten se kell. Hát én már gazdag vagyok, meggazdagodtam, nekem nincs semmi a szükségem. Én a magam erejéből, a magam láván is meg tudok állni. Hát azt hiszem, hogy belátjuk mindannyian, hogy ez biztos, hogy nem a jó Istentől van. Az Isten itt el is mondja, hogy mi a legfőbb baj a gyülekezetekben, mi a legfőbb probléma az életünkben. Nem tudom, nektek feltűnt, amikor a szombatiskolát tanulmányoztuk, mennyi sokszor találkoztunk azzal, hogy Ellen White írja az, hogy a gyülekezetekben büszkeség uralkodik. És nincsen alázat. És mindig ez a baj. Nem emlékez, hogy hányszor, úgy meg se ütött a tanárfülünket, miért jön mindig, hogy büszkeség uralkodik? Hát én nem vagyok büszke ember. Biztos a régebbi gyülekezetekben büszkeség uralkodik, de hát a mi gyülekezetünkben nincsenek büszke emberek. Vagy tudtok itt büszke embert? Vagy valahol tudtok? Rá tudnátok mutatni valakire a gyülekezet, vagy ő büszke? Vagy olyan kis, mondjuk azt mondom, hogy dicsekvő természetű, akkor már lehet, hogy kicsit közelítenénk a témához. Nem? Vagy ha azt mondom, hogy kicsit olyan szeret úgy felvágni, szeret dicsekedni a maga dolgaival, talán akkor kézzelfogható lenne. De így, hogy büszke, hát nincsen a gyülekezetben. Mégis elvált, és ezt a legfőbb problémának jelöli meg az írás, hogy a büszkeség jelen van a gyülekezetekben, és míg a büszkeség nem szűnik meg, addig az Isten nem tudja elvégezni a munkáját. Minden torzsalkodásnak, minden ellentéteknek, mindenféle problémáknak az oka a büszkeség. Ott lappang rejtetten. Csak talán saját magunknak sem valljuk be. Ellen White írja itt a 8-os üzenetben, hogy ha mi szeretnénk tényleg hitáltal igazzá válni, ha szeretnénk egy tiszta életet élni, akkor mit is jelent igazából hitáltal igaznak lenni? Elolvasom nektek, mert biztos sokszor hallottátok már, de minden szót nem gondolunk meg, és az ember elfelejti igazából, miről is van szó. A 80-as üzenetben a 42. kódot olvashatjuk. Feltesz a kérdést Ellen White, hogy mi is a hitáltali megigazulás? Mit is jelent az, hogy az ember hitáltal az Isten előtt egy igaz emberré válhat? Isten munkája, amely az emberi dicsőséget a porba dönti, és megcselekszi az emberért azt, amit nincs hatalmában önmagáért megtenni. Itt is olvastam. Isten munkája, amely az emberi dicsőséget porba dönti. Mi az emberi dicsőség? Hát, hogy én tartom magam nagyra. Mi is a hitáltal megigazulás? Mikor válik egy ember igazzá? Ha az Isten el tudja azt írni egy ember életében, hogy az embernek a büszkeségét, az, hogy ő magát nagyra tartja, az, hogy ő magát többnek képzeli, az, hogy neki azért mindig igaza van, az, hogy az ő véleménye azért az fontos, ha az Isten ezt porba tudja dönteni. Porba tudja bennünk az Isten dönteni? Be tudjuk látni azt, hogy hát igen, azért itt én büszke vagyok magamra, vagy én ragaszkodom, én azért több vagyok, mint ő, aki ott megy. Tudjátok, a farizeus is így imádkozott, én nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Mint ez a
vámszedő is itt. Azért mennyire ott van, nem? És bizony, ha akkor ott volt, akkor valószínűleg most is ott van, és a Jóisten meg szeretné ezt bennünk gyógyítani, az a kérdés, hogyan tudja ezt az Isten bennünk leépíteni, mit gondoltok? Ugye meddig szóltunk arra, hogy ez működik. Én is tudom sokszor, és azt tudjátok, én is úgy szégyenlök, amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy más visszamondja. Biztos azért, ha így a szemünkben ránk pirítanak, hogy te egy ilyen nagyképű ember vagy, azért belepirulunk, nem? De azért szeretünk nagyképűnek lenni. De eljátsszuk azt, hogy mi nem vagyunk azok, de azért mi szeretjük magunkba ezt pátyogatni. És tudom, nekem is milyen rosszul esett, amikor mondták, hogy hát, ez egy nagyképű. Szabálya sem, mint hogy úgy megsütöttek volna belülről. Úgy szégyeltem. De azért nem hagytam magam. Azért szerettem nagyképűnek lenni. Hát miért ne? Az ember büszke a saját tulajdonságaira. Hát nehogy már nekem ő magyarázza meg. De mégis, ha rápirítanak, akkor az ember meg szégyelli. Nagyképű meg felvágós. Szégyelnénk, ha ezt mondanák nekünk. Na de a jó Isten mondja. És az Isten most is helyez olyan helyzetekbe minket, amikor rá kell, hogy döbbenjünk. Az Isten sokféleképpen szeretné bennünk ezt leépíteni. Az első az, hogy szól hozzánk az ő igéjén keresztül. Ugye az Isten elmondja, hogy ő gyűlöli a kevés szemeket. Ő gyűlöli a büszke embert. Nem az embert, a büszkeséget benne. A Istennek semmi köze a büszkeséghez. Ugye a sátán mondta azt, hogy én felébe helyezem az én ülőszékemet, az Isten királyi széken, én fölé helyezem. Ez egy sátáni lelkület. Az ellenség azt gondolja, hogy ő az Úr a világon, azt mondta a Jézusnak is. Enyém a föld és minden. Annak adom, akinek akarom. Hát akkor imádj engem. Ez a fajta lelkület. Tudjuk, hogy az emberekben is ott van, hogy mindig uralkodni szeretnének. A büszke ember mindig uralkodni szeret. Felette már csak a kékék. És a Jóisten ezt úgy szeretné bennünk leépíteni, hogy ma akarja mutatni sokszor élet helyzetekben, hogy ez rossz dolog. Hogy ez helytelen. Hogy ez az ember csak tönkretesz és rengeteg problémának az okozója. Ugye a kevésség, vagy a megromlás előtt kevésség jár. Az egyik, a másik pedig az Isten a legjobban abban mutatta meg, hogy az Isten nem egy büszke Isten. Az Isten, hogyha olyan büszke lett volna, akkor ott maradt volna mennyben, nem? De mit olvasunk a Filippi levélben? Nem tekintette zsákmánynak Jézus Krisztus, hogy az Isten elő egyenlő. Ő nem volt olyan, hogy hát akkor én Isten vagyok, én nem ereszkedem le hozzátok. Jézus Krisztus leereszkedett hozzánk. Le, de még annál is lentébb. Hogyan tudott az Isten olyan mélyre ereszkedni, amire csak lehetett, hogy minket elérjen és felemeljen saját magához. Ha mi látjuk azt, hogy Krisztus leereszkedett ilyen mélyre, akkor el kell gondolkoznunk, hogy hogyan helyezhetem én felé magamat az Istennek. Vagy hogyan helyezkedhetek felé Krisztusnak. Azt mondja a Szentírás, az Isten szólja az ő igéjét, szólja az Isten az ő beszédét, és az ő beszéde világosságot teremt az emberben. Bizonyára emlékeztek, amikor ti is hallgattátok valamikor az Istennek a beszédét. A Szentlélek hogyan tudja belénk itatni a szívünkbe, és hogyan tudott az Isten igéje világosságot gyújtani. És akkor a világosságnál kezdtük magunkat úgy látni, akkor mit éreztetek? Akkor kezdtük látni magunkat a világosságnál. Egyrészt azt éreztük, hogy hát akkor most mi nagyon picikék vagyunk, másrészt meg az, hogy az Isten milyen hatalmas, és ő fel akar emelni. Ugye egy volt egy ilyen keserűség, meg egy ilyen öröm is, ha lehet így fogni. Öröm, keserűség, hogy ott van. És a Jóisten szeretett volna olyan világosságot támasztani, hogy meglássuk azt, hogy mi milyenek vagyunk. Boldogok a lelki szegények. Hogy belátni azt, hogy nekünk semmink nincs. Ugye hogyan olvastuk mi is a hitáltal megozolás? Isten munkája, amely az emberi dicsőséget a porba dönti, és megcselekszi az emberért azt, amit nincs hatalmában önmagáért megtenni. Nekem semmim nincs hatalmamban. Én nem tudom magamat igazzá tenni. Egyedül csak az Isten tudja ezt megcselekedni bennem. És amikor hallgattuk az Isten beszédét, az Isten beszéde világosságot teremtett belül bennünk. Kezdtünk úgy látni, hogy az Isten is lát minket. Kezdtük látni azt, hogy végül is mi az életnek az értelme, célja és iránya. Láttuk a saját rossz tulajdonsága, láttuk a sok rossz helyzetet, amin belementem, a rossz tulajdonságaimat, azokat a dolgokat, amelyek egész életünkbe kísértek, és azt gondoltuk, hogy ahogy én gondolkodom, az csak jó lehet. Az embernek a feje, ugye olyan, én úgy éreztem legalábbis, amikor én hallgattam az Isten igét,
még 89-ben úgy éreztem, mintha belülről minden felforgattak volna, ami a fejemben, és az Isten kezdene szépen lassan mindent a helyére visszapakolni, ahova az való. És én úgy éreztem. Emlékszem, egy eladásnál úgy mentem haza, hogy a fejem volt, mint egy mékas, azt szokták mondani. Tényleg úgy, mint a Krisztusnak, mikor az egyik beteget meggyógyított, tudjátok, hogy vak volt, és megkent a szemét sára, és azt mondja, hogy látsz már? Azt mondja, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Ugye én homályosan látott, még nem látott tisztán. Mi is úgy éreztettük, hogy mi nem látunk tisztán, de már kezdünk valamit látni, már valami dereng. És micsoda hallatlan öröm volt bennünk, és hála volt az Isten iránt, hogy nekünk adta ezt a világosságot. Akkor hogy lehet, hogy utána visszakanyarodunk ismét a magunk természetéhez? Teszünk egy ilyen nagy varga betűt. Hogy visszalopódzik a kis magunk magabiztossága, visszalopódzik a büszkeségünk. Az Isten igéje ezt megtettem. Tudjátok, hogy hogy lehet? Keresek ismét egy idézetet ebből a könyvből. Azt mondja a 81. oldalt, hogy az Isten iránti hitet és a néki való alárendelést azonban folytonosan gyakorolni kell a megigazított embernek azért, hogy megtartsa az igazságot, hogy megmaradjon a törvény cselekvőjének. Mi elfogadtuk az Istentől, amit mondott, mi komolyan láttuk azt, hogy milyenek vagyunk, mi szerettünk volna változni, csak azt az Isten iránti hitet és a néki való alárendelést folytonosan gyakorolni kell. Alárendelést. Mi meg így fölé rendeljük az Isten fölé magunkat így után. Ha ezt nem gyakorolja az ember, akkor ismét csak az ember lesz, aki azt hiszi, hogy ő a valaki. Ha mi az Istenben hiszünk, azt mondja, ezt mindig folytonosan gyakorolni kell. Soha egy pillanatra ne képzeljem azt, hogy én valaki vagyok. Soha ne gondoljam azt, hogy én saját erőmből jutottam el idáig. Hogy a jó Isten, amikor megárt képességekkel, amikor megtanít minket helyesen gondolkodni, amikor rámutat a rossz tulajdonságunkra, amikor az Isten kiemel minket azokból, amikor megszabadít, akkor az Isten mit kér tőlünk? Hálával áldozzál az Úrnak. Semmi más nem kell, csak hogy legyünk hálásak érte. Hogy tényleg hálásak legyünk neki, hogy az Isten minket kiemelt ebből. Ne kövessük az előző hiába életünket. De ha mi nem gyakoroljuk a folytonos alárendelést, akkor megint csak a büszke önző természetünk fog megnyilvánulni, mert ez törvényszerű. A másik hatóerő, látjuk azt, hogy az Isten beszéde az bennünk világosságot teremt, és ha mi tényleg hittel elfogjuk az Isten beszédét, és neki alá akarjuk rendelni magunkat, még ez is kevés lenne, még ha akarjuk, sem tudjuk utána alárendelni a természetünket. Tudjátok miért? Mert azt mondja a Pál apostol, jó lehet, én elmém az Isten törvényét szolgálom, mert testem el a bűn törvényét. Mert mi nem tudjuk cselekedni a jót magunktól. Jézus Krisztus, amikor eljött a földre, azt olvashatjuk, hogy ő az Istennek mindig engedelmeskedett. Ha lett volna egy pont, mondjuk, ahol nem engedelmeskedett volna, azon a ponton nekünk se kellene. Nem? De azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tökéletesen engedelmes volt az Atyának. Tudjátok, hogy mi a jó hír? Az, hogy az ő engedelmessége, az nekünk adatik. Ha azt látjuk, hogy ő folyton tudott engedelmeskedni, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy Krisztus megcselekszi az bennünk és értünk, hogy mi is engedelmeskedjünk, és azért tudja megtenni, mert ő megmutatta, hogy lehet. A saját életét adta példának nekünk, hogy mindig engedelmes volt. Az ő engedelmesség által téthetetünk mi is igazzá. Gondoltok bele, hogy amikor én engedelmeskedem az Istennek, amikor tényleg teljes szívből követem az ő törvényét, és én azt cselekszem, ami kedves az Isten személy előtt, akkor lehetek én büszke? Nem lehetek is, miért? Mert nem én cselekszem, ezt Krisztus cselekedte, a dicsőség az övé. Ha Krisztus, mondom, ha egy ponton nem engedelmeskedett volna, akkor lehetne kifogás. Tudjuk, hogy az engedelmesség az tökéletes volt. Ezért soha nem magunkat magasztaljuk, hogy most milyen jó vagyok most már, én már nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, én már ezt meg ezt cselekszem, én már ennyi jót tettem, meg én igyekszem, meg ezt megtartom. Krisztusé a dicsőség, és övé a hála örökké, mert az ő engedelmesség által téthetettünk igazá. Ez ilyen egyszerű a csere. Nem tudnánk engedelmeskedni, ha ő sem engedelmeskedett volna. De tudunk engedelmeskedni, mert ő engedelmeskedett, és ezért övé a dicsőség.
Sok mindent el lehetne mondani erről a témáról, beszélgettünk már erről, tudjátok, régebben is, de ez ismét egy olyan dolog, amelyet meg kell ragadnunk. Amikor arra gondolunk, hogy az önző természetünk az mindig ma akar nyilvánulni, és büszkék szeretnénk lenni, akkor gondoljuk arra, hogy mit akarok én? Hát Krisztus volt az, aki engedelmeskedett. Én soha nem engedelmeskednék, ha rajtam állna. Nekem csak ezt hittel meg kell ragadnom, és el kell fogadnom, és akarnunk kell. Kedves testvérek, befejezésül azért van egy dolog, amiben lehet dicsekedni. Mit gondoltok, mi ez? Van egy dolog, amiben mi dicsekedhetünk. Azt olvassuk a Jeremiás 9. fejezetben, elmondja, hogy miben ne dicsekedjünk, azzal kezdi. Azt mondja a Jeremiás 9. fejezet 23-24 versében, hogy ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességében. Ne dicsekedjék a gazdag az ő gazdagságával, és az erőse dicsekedjék az ő erejével. Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedni akar, hogy értelmes és ismer engem, hogy én kegyelmet és ítéletet gyakorlok ezen a földön. Miben dicsekedjünk? Hát ne az a dicsekedjünk, hogy nekünk mink van, mert én gazdag vagyok, meg erős vagyok, meg okos vagyok, hanem azzal dicsekedjék, hogy nála az az ismeret van, az az értelem van, amely Istentől jön. Hogy ő ismeri az Istent. És tudjátok, hogy aki ismeri az Istent, az soha nem fogja a másik ember fölé helyezni magát. Soha. Na azt mondja, ezzel dicsekedjünk. Érdekes, nem? Hogy van valami, hogy dicsekedhetünk. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy gondoljuk meg magunkban, és vizsgáljuk meg saját magunkat, a saját cselekedetnek az Isten igényének a fényénél, és azért mi is kérjük azt, amit Pál apostol is mond, hogy több is adott a testembe, hogy ne engedjük, hogy a mi természetünk az. Ugye megjelenik egy érzés, hogy én több vagyok, mint ő. Már rögtön büszke lettem. Már én magamat a másik fölé helyeztem. Megjelenik egy gondolat bennem, hogy én jobban tudom, mint ő, mert ő nem ért hozzá. Beszélgetünk egymás közt, ő milyen jól tudja a igét forgatni. És akkor az ember hízik egy kicsit, hogy én milyen jól tudom az igét forgatni. Szóval Pista bácsi mondta, hogy akkor bevégezte a szolgálatot, kis Pista bácsi, akkor lement az asztaltra, és mondja neki az egyik vendég, hogy milyen jó volt az Isten tisztelet. Azt mondja neki, hogy tudom már, az ördög belesúgta a fülembe. Ugye? Azt akarjuk, hogy, mert az ördög olyan, amikor látja, hogy mit cselekszik a helyeset, cselekszik a jót, akkor azzal akar minket tévút vezetni, hogy elkezd minket dicsérni. Szokták mondani, a dicséret az ördögtől van. Nem? Azért, hogy az ember rögtön, hát akkor most nézzetek már főlem. Mondjuk ezt a helyet sem szeretem, mert fente vagyok. Megmondom őszintén. És tudjátok, az emberi természet olyan, hogy amikor egy fentébb helyez, még fizikailag, és akkor mindig lefele néz. Jobb, ha az ember úgy egységben a többiekkel. Nem lehet, rakták a trónszéket is mindig magasra, nem lehet, mindig magasabbak. Tudjátok, a pogány papoknak is, megnézzük a maja templomokat, vagy a babiloni templomokat, jó sok hosszú lépcső vezet fel az égbe. És ott vannak fenn a papok is, a hívők meg néznek föl. Nem véletlen. Akkor a hívő így összemegy, és az embert meg felemel az égig. És akkor akik ott vannak fent, hogy néznek le a kicsikre? Ez egy pszichikai dolog is végül is. Nem? Az embert fentébb teszik még fizikailag, és akkor hajlamos lenézni a másikat. Szoktuk azt viccesen mondani, hogy felállok már, mert nem akarok felnézni rá, ha ülök. Hát nem is olyan vicces. Ugye azt kívánom nektek, testvérek, hogy gondolkozzunk el Krisztus áldozatán, lássuk azt, hogy a világ az borzasztó büszke, ugye az elért eredményeire, itt mindent az emberek megváltják már az egész világot, a tudományra, a technikára, minden nagyon büszkék vagyunk. Egy igazi keresztény ember, olyan, mint ahogy Jézus Krisztus mondta, amire minket is szeretett megtanítani, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok, és akkor nyugalmat találtak a lelketeknek. Ez az igazi öröm, ha az ember nem a másik fölé akar emelkedni, hanem szelíd és alázatos szívű. Hogy is mondja a Szentírás, az alázatos fogják örökölni a földet, a szelidek. Ott nincs torzsalkodás, ott nincs súllódás, ott nincs vita, ott nincs hátsó gondolat. Ott az Isten szeretete közti össze az embereket, és semmi nincs, ami elválasz őket. És Krisztustól mi ezt megtanulhatjuk, sőt, maga helyezi belénk, hogy mi így gondolkozzunk. Azt kell, testvérek, hogy ezt gondoljuk át, és saját magunkat élethelyzetben vizsgáljuk meg, hogy föltámad-e bennünk a büszkeség, a magabízás,
ha föltámad, akkor ne riadjunk meg. Kérjük a jó Istent, hogy ezt valahol vegye ki belőlem, és én forduljak ez eszembe, és utáljam magam ezért. Én mindig utáltam magam, ezért megmondom őszintén. Én magam utáltam magamat ezért. Utálatos dolog, amikor az egyiken büszke ember is lenézi a másikat. Hogy az Isten ezt törölje ki egy örök életre a mi természetünkből, és maradjunk meg szerénynek és szelídnek és alázatosnak. Amen.

Testvéreim, szeretett, kedves gyülekezet! A mi mai témánk, mint jól tudjátok, a következő szombatiskolai tanulmányunkkal függ össze. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. A múlt alkalommal arról szóltunk, amiről a mai szombatiskolai leckénk szólt, hogy védj tőlem, hogy minden, amit mi hozzáteszünk az üdvösségünk felé vezető úthoz, az megfertőztetett szennyes. Ami igazán tiszta és nemes, az az Úré, és ő készségesen és szemrehányás nélkül adja minden hozzáfordulónak, minden kérőnek, mindenkinek, aki a maga szennyes, tisztátalan dolgát feladja, és aki az Istenhez fordul áldásokért és erőért. A mai tanulmányunkban, mint említettem már, ugye Jelenések könyve 3. fejezete 18. versének az elejéről származik az alapigénk, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Nyilván látjuk, hogy az Úr itt szeretettel ajánl valamit. Nem kényszerít, nem kötelez, nem helyez fenyegetést kilátásba. Kérlel. Védj tőlem, tanácsot ad. A mi javunkat szolgálva adja a tanácsot. Egyetlen fenyegető szót nem szól. És azért hangsúlyozom ezt ennyire, mert nekünk sincs jogunk erre soha. Hogy embereket fenyegetéssel akarjunk az Isten közelségébe vonni. Jézus azt mondja, védj tőlem. Mint egy felnőtt gyermekéhez beszélő, szerető atya, így szól Jézus az övéihez, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Azt is megfigyelhetjük, hogy elsőként, mert ugye tudjuk nagyon jól az igét, tűzben megpróbált aranyat, és a többieket fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, és így tovább szemgyógyító irányt, kend meg a te szemedet, hogy láss. Elsőként a tűzben megpróbált aranyat ajánlja az Úr. Miért? Nyilván, mert ez a legfontosabb. Ezt látja ő a legfontosabbnak. Azért tanácsolja ezt, mert enélkül a többi elérhetetlen. Akkor vessük fel a kérdést, hogy mi ez a tűzben megpróbált arany, mi ez a jelképes beszéd. És pedig nem úgy, hogy én valamit gondolok, hogy ez a tűzben megpróbált arany, hanem hadd idézzem Péter apostol első levele, első fejezete, 7. versét, szintén hadd ne keressük ki. Azt mondja ott az apostol, hogy a ti hitetek, amely hasonló a veszendő, de tűzben megpróbált aranyhoz, az dicséretre, tisztességre, és így tovább méltónak találtassék, amikor a Krisztus megjelenik. A ti hitetek az arany, és a tűzben megpróbált aranyról majd kicsit később szólunk, hogy mi az, hogy mi a tűzben megpróbált arany. Hadd kérdezem meg, tényleg a hit a legdöntőbb dolog a hit életben? Sose szerettem életemben, nagyon sokszor hallottam ilyen ige hirdetést, az imádság. Testvérem, ez a legfontosabb. Az imádság, ez a legfontosabb. Hit, ez a legfontosabb. Szeretet, ez a legfontosabb. Isten világában nincs ilyen vásári hangulat, hogy amiről én most akarok beszélni, azt kinevezem a legfontosabbnak. De a hitnél elmondhatjuk. Miért mondhatjuk el? Mert azt mondja az ige, zsidókhoz írt levél 11. fejezete 6. versében, hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni. Nagyon súlyos kijelentés. Lehetetlen az Istennek tetszeni. Másrészt, a másik iga meg szinte olyan ellentét pár

Miként ott áll, minden lehetséges a hívőnek. Hát ezt a két igét vesszük csak figyelembe. Hit nélkül lehetetlen. Hittel minden lehetséges a hívőnek, akkor rögtön érezzük, igen, de tényleg a legfontosabb. Hát a legfontosabbak egyike, amiket itt most az Úr felsorol, azok között, már ebben az ige szakaszban. Tehát azt mondja az Úr, hogy védj tőlem hitben megpróbált aranyat. Azt mondja az Úr Jézus egy helyen, ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, ha annyi hitetek lenne, hát folytassam így, akkor semmi nem lenne lehetetlen. Akkor semmi nem lenne lehetetlen. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét majd kérem, otthon olvassuk el, vagy akik kívülről tudják, idézzék fel magukban a hithősöket. Mi mindent sorol fel ott az ige, hogy hit által. Mi mindent értek el emberek. Mi mindent győztek le az életükben. Hit által minden lehetséges. Minden lehetséges a hívőnek. De testvérem, a hit az nem valami kiváltság, vagy valami különleges ajándék az Istentől, hanem a hit egy eszköz. Majd kérem, hogy a szombatiskolában, ha kéznél van így a kezetekben, akkor a 76. oldalra kérem lapozzatok, és ott az oldal tetején olvassuk, hogy a hit az a kéz, amely megragadja az Isten ígéreteit. Isten adná az ő ígéretét, és én ott állok, és azt mondom, jaj de szép, jaj de jó, megcsodálom, és megyek tovább, mint egy múzeumban járnék, és utána nagy örömmel teszek róla másoknak bizonyságot, hogy csodálatos volt, de nem érintettem, nem fogadtam el, számomra semmit nem jelent. A Biblia tehát arról tesz bizonyságot, még egyszer hadd hangsúlyozzon, hogy a hitre van nagyon nagy szükségünk. És miért van rá szükségünk? A hit aranyára. Mert előtte úgy szól az Úr szava, te vagy a szegény, a nyomorult, akinek semmit nincs. Emlékezünk csak vissza, úgy gondolom, hogy a mai szombatiskolai tanulmányunknak az első kérdése után tett megjegyzésben találjuk azt, hogy Laodíciában mi volt a tragédia, hogy ők gazdagok voltak, ténylegesen gazdagok voltak, és egyszer s mind beképzeltek is voltak. Amikor 60, ha jól emlékszem, 67-ben földrengés rázta meg, és pusztította el szinte teljesen Laodíciát, és a római kormány nagy lelkűen ajándékot akart, szóval adományt akart adni a felépítéshez, akkor azt mondták, köszönjük, nem, nekünk van elég. Gazdagnak érezték magukat. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, engem a császár se segítsen, az udvar se segítsen. És Jézus azt mondja a Laodícia népének, szegény vagy. Úgy gondolod, és mondod is, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Szegény vagy. Szükség van az isteni javakra. Így látjuk mi is magunkat. Így látjuk a mi gyülekezetünket. Így látjuk a mi közösségünket. Ne haragudjatok, hogy itt hosszabb időre megállok, csak egy kicsit gondolkozunk. Mi mindent hallunk, ez a csodálatos család, ez az ilyen és olyan. És körülbelül mindenkiben az él, hogy igen, na hát az én gyülekezetem. Aztán ki mit tesz ehhez hozzá? Szóval szó nincs róla, hogy így gondolkoznánk, hogy igen, itt van egy gyülekezet, vágyódik az Úr iránt, de tele van erőtlenséggel, gyengeséggel, így, ahogy vagyunk, elé soha nem juthatunk. És milyen döbbenetes, testvéreim. Mert miközben mi ezt belül így érezzük, hanem azt az élményt kell átélni azoknak, akik ide bejönnek, mint amikor bemegyünk egy terembe, ahol már nagyon elhasznált levegő van, de mi ezt nem érezzük, és valaki belép, és majd hanyatt vágódik, úgy vágja orba szinte az elhasznált levegő ott. Jézus, aki kívülről nézi az ő népét, de végtelen szeretettel, mondja, hogy nyomorult vagy. Ne állítsd magadról, hogy gazdag vagy, és meggazdagodtál, és semmire nincs szükséged. Adok neked, adom a tűzben megpróbált aranyat, segíteni akarok neked. Miért van ez a nagy félreértés? Hogy mi azt gondoljuk, hogy minden rendben van. Ugye pár héttel ezelőtt itt elmondtam, hogy voltam egy táborban a nyáron,
És ott valaki leült velem szemben vacsorához, ige hirdetés előtt, és szóval egy este, és mondja a testvér, hogy bárcsak jönne már holnap az Úr. És így rákérdeztem, hogy te kész vagy? A munkát elvégeztük? És látom, hogy meg se fordul a fejében, hogy gondolkozni kéne. Talán le is szokott róla. Szóval ez döbbenet volt nekem is hallani, aki hát én is adventista vagyok, és én is, hát ugye ebben a légkörben élek, hogy tud egy ember odáig eljutni, bárcsak jönne az Úr. És az a sok-sok milliárd emberrel, aki a Földön él, aki egy szót nem tud az Isten igazságáról, és azokkal mi lesz? És én hol vagyok kész? Hát szörnyű rágondolni, hogy az Úr eljönne, és én ott állnék mezítelenül, és kellene hallanom, hogy távozz tőlem, nem ismerlek téged. Miért van az, hogy mégis olyan sokszor tényleg Úrrá lesz az emberen ez az érzés, hogy azért mégiscsak a mi gyülekezetünk, a mi közösségünk. Mert kétségtelen tény, hogy sok-sok csodálatos ajándékot kapott az Istentől, de nem azért, hogy kevés legyen rá. Sok-sok csodálatos ajándékot kapott. Évtizedek óta tanítom az advent történelmet, hát mindig valami kimondhatatlan hála tölti be a szívemet, hogy Isten milyen különleges utakon vezette el az ő népét az igazság megismeréséhez. Hogy volt ott azokkal az egyszerű emberekkel, azokkal a farmerekkel, meg hajósokkal, meg én nem tudom én kikkel, akik napról napra jöttek össze az úgynevezett szombatkonferenciára 1848-ban, hatra egymás után, hogy közösen kutassák az igét, hogy az Isten szent lelke hogy vezette őket, hatalmas ajándék volt, soha nem becsülhetjük le. Igen, tőle kaptuk ezt. Miért van mégis az, hogy mi úgy gondolkozunk magunkról személy szerint is esetleg, szeretném, ha nem így lenne, félek, hogy így van, és a mi gyülekezetünkről, közösségünkről, igen, mi gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk. Testvérem, azt hiszem, hogy egyszerű erre a kérdésre a válasz, mert a hiten valami olyasmit értünk, hogy megértettük az igazságot, igent mondtunk az igazságra, elfogadtuk az igazságot, és eldöntöttük, hogy igyekszünk majd annak az útján, szóval az Isten útján élni. Drága testvérem, a hitbeli ismeret és a hit az nem egy. Azt mondja Jakab apostol, jól ismerjük, és nem haragusztok, hogy az idős porolás miatt nem nagyon keresem ki az igéket. Azt mondja Jakab apostol, hogy hiszed, hogy az Isten egy? Jól teszed. Az ördögök is hiszik. Még rettegnek is, mert tudják, hogy lesz ítélet. Akkor kimondhatjuk, hogy az ismeret, ha az ismeret lenne tényleg a hit, akkor a démonok hívőbbek, mint mi vagyunk. Ők ismerik Istent, ők személyesen találkoztak vele. Nekik nem kérdés, hogy van-e vagy nincs-e Isten. Ők ismerik az Istent. Nagyon nagy tévedés azt gondolni, hogy maga az ismeret a hit. Megint hadd mondjam azt, testvérem, hogy ez körülbelül olyan, mintha én kimegyek a piacra, és elnézést, hogy most erre utalok, de és azt látom a hatalmas, gyönyörű gyümölcs kupacokat. Látom a ládákban a gyönyörű szőlőt, és én nem tudom én mi mindent, és mindent végignézek, vagy kimegyek a konyhába, és a finom illatot érzem, az megfőtt ebédnek a finom illatát, és én azt gondolnám, hogy ezzel elrendezett a dolog, én jól laktam. Nem. Csak láttam. Tudom, hogy van. Nem is kell hit hozzá. Tudom, hogy van. De ez még engem nem táplál. Hinni és befogadni hittel az isteni üzenetet, ez két teljesen különálló dolog. Akkor hadd kérdezzem meg, hát mi akkor hát a hit? Itt is ott van a Pál apostol zsidókhoz írt levele 11. fejezete első versében ez a meghatározás, ez az egyértelmű meghatározás. A hit pedig a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ezt mondja a Szentírás, hogy ez a hit. Itt is megint hadd hangsúlyozom, hogy ez is egy abszolút félreértés lehet, hogy igen, én meg vagyok győződve, vagy van örök élet, én hiszem, hogy lesz örök üdvösség, végső üdvösség, ez a hit. És figyeljétek meg, akárhol emberekkel beszélünk, de hál' Istennek merem remélni, hogy ez azért egészen ránk nem érvényes, de körülbelül ezt látják hitnek, hogy hiszem, hogy van Isten.
De ez a képzelőerő kérdése. Ez nem a jellem kérdése, ez a képzelőerő kérdése. De elfogadni, hogy az Isten ígéretei teljesednek, hogy én az életem rábízhatom, elfogadni nehéz, kritikus helyzetekben, hogy én vállalom az ő általa megjelölt útat, amely az én érdekeimmel teljességgel ellentétes. Na, itt kezdődik a hit. Bocsássatok meg, de mivel gyerekek is vannak, és nekik ez nem túl sokat mond, amit én idáig elmondtam, engedjetek meg, hogy elmondjak egy kis, hát ilyen anekdóta féleség ez lényegében, hogy állítólag Amerikában élt egy kötéltáncos, és ment városról városra, és hát csodálatos mutatványokat mutatott be, egy hatalmas folyó fölött például egy helyen a kötélen átment, de nem csak, hogy ő átment, hanem talicskát tolt át, és valaki nagyon nagy tisztelettel követte őt városról város, hogy fú, ez a kötéltáncos mi mindent tud. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes helyen húzta ki a kötelét, és valaki, aki ilyen csodálója volt, és követte, ott állt lenni, és nézte, hogy itt is meg fogja tudni tenni, mert már sokszor láttam. És akkor mondja a kötéltáncos, hogy kérem, én ezt és ezt meg tudom itt tenni, át tudok menni. Elhiszik? És ez az ember megszól, igen, én hiszem. És akkor oda szólt a kötéltáncos, uram, akkor üljön bele a talicskába. Még egyszer, hadd mondjam, kicsit ilyen bárgyú dolog, de ezt nem fogjátok elfelejteni, ugye, drága gyerekek, ti sem. Hogy azt jelenti a hit, hogy én merem vállalni az életveszedelmet. Tessék a Bibliának a csodálatos történeteit gondolni, a héber ifjakat, hogy a királynak mondják, csak úgy süt belőlük a meggyőződés. Uram, király, nem is kell felelni neked. Az Isten meg tud szabadítani, de ha nem tenné is, itt ez a nyomorult életünk, ezt boldogan oda áldozzuk az Istennek, de mi, amit te mondtál, az Isten akaratával ellentéteset soha. A hit itt kezdődik. Amikor én rábízom magam a mindenható Istenre. És itt megint hadd mondjak el, ez egy mostani egészen friss élmény. Nagyon szívesen a végén a címet is megadom, hogy ne úgy gondoljátok, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar. A szombathelyi gyülekezetünkben jártam, és Csepregre, Bükre vittem haza este, Isten tisztelt után testvéreket. Van ott egy olyan 30-35 év körüli testvérnőnk, akinek a férje is jár a gyülekezetbe, de nem tagja a közösségnek, és nincs gyermekük. És a testvérnő természetesen elment a gyivihez gyermeket kérni. Persze, örömmel szíves, ugye a környezettanulmány, a nagyon aranyos emberek, szóval mindenükön látszik, otthonukon mindenükön az a tip-top magatartás, meg tisztaság, meg pedantéria, meg minden, nagyon emberséges emberek, persze szívesen adunk gyereket. Igen, ám csak, hogy kiderült, hogy erre egy tanfolyamot kell elvégezni. És a tanfolyam, mint aztán később, minden így kicsit később derült ki, ez szombaton lesz. És ami szeretett kedves Jutkánk, így hívják a testvérnőt, elment a Divinek ahhoz a tisztviselőjéhez, aki ezt idáig intézte a dolgokat, és mondta, hogy ne haragudjon, nem tud részt venni a tanfolyamon. Neki az a meggyőződése, hogy és nem kell tovább elmondanom. És mondták, hogy hát szól, akkor sajnos nem. Tehát megérti, a szíve majd megszakad, mert már ki is választott egy pici kis babát, meg egy olyan 10 év körüli fiúcskát, de akkor nem. És ez a nő, aki különben ezt a tanfolyamot is egyik előadóként tartotta, összehívta a 30-valahány embert, akik együtt végezték volna ezt a tanfolyamot, és mondta, hogy hát ugye ismeritek mindannyian, ugye ismerik mindannyian a Jutkát, milyen aranyos és kedves, de hát neki van egy, ugye, hogy ő ki tudja, hogy fogalmazta meg, szóval, hogy ő szombaton nem jön el erre a tanfolyamra. Jelentkezett egy katonatiszt, egy rendőrtiszt, és azt mondta, hogy igaz, hogy én az egész tanfolyamom idejére a szombatokat már kikértem szabadságnak, de nem lenne jó, ha ez a drága fiatalasszony nem végezhetne itt velünk, tegyük át vasárnapra. És vasárnap tartották meg a tanfolyamot. És még egy kicsit hadd menjünk tovább. Elmondta a testvérnő, hogy amikor már tanfolyam vége felé jártak, akkor ez a vezetőnő oda hívta, hogy hát azért most szeretném megmutatni, hogy mit írtam magáról. Minden hallgatóról kellett ugye egy jellemzést írnia, és a többek között ilyen kérdés szerepel. Vallásos? Igen. Nem fanatikus? Azt írta, de igen.
És hát így az ő oldaláról néz, ez fanatizmus. És akkor kérdezi, hogy gátolja ez a nevelésben? És azt írta, nem. Ez az ő jellemének az erőssége, vagy jellem erősségéből fakad, vagy hogy írta. Szóval, hogy nem, ez majd segítséget jelent. Hát, hogy ez a testvérnő elmondta, rögtön kértem, hogy írja meg az idők jelei számára ezt a cikket, azt hiszem, az sose fog megérkezni, de ez valami csodálatos volt. Testvérnő, itt ezek között, az életkörülmények között. Szóval nem kell a Bibliából vennünk csak azt, hogy Isten miket tud megtenni. Isten ma is él, és ő hatalmasan cselekszik, ha mi benne bízunk. Sokkal több tapasztalatunk lenne az Istennel, ha mernénk hitben járni. És testvérem, nem csak, hogy több tapasztalatunk lenne az Istennel, hát ha az Isten így segít valakinek, mit gondoltok, ez a testvérnőnk hogy áll az Istennel? Csak így, hogy ugye van valahol, ki tudja, hol egy élő Isten? Gondoljátok meg, hogy jár ez az ember az Istennel? Minden nap azzal kezdi nyilván a napját, nem tudom, én ezt éneket nem kérdeztem tőle, csak úgy gondolom, hogy hálát ad. Hála, hódulat, szeretet van a szívében, mert az Isten vele van, mert az Isten segít neki. És testvérem, a mi életünkben is nem csak annyit ajándékoz nekünk az Isten, hogy ha hiszünk benne, hogy egyre növekszik a mi hitünk, hanem egyre növekszik a mi szeretetünk is. Egyre növekszik a mi szeretetünk is. Tehát, ha említsem, bibliailag is, hogy néz ez ki, azt mondja a Szentírás, hogy 1 Korintus 13.13-ban most azért megmarad a hit, remény és a szeretet. Tehát ezek együtt járnak. És még egyszer hadd mondjam, igen, aki az életét az Istennek szenteli oda, az nem csak a hithez jut. Aki vállalja ezt a talicskába való beülést, az nem csak hithez jut, hanem ez eljut oda, hogy Uram, te szerető, drága, jóságos Isten, az én szívem mélységes hálával és hódolattal van tele irántad. Olyan jó a te gyermekednek lenni, olyan jó veled járni, olyan jó a te ajándékaidat is elnyerni. A szombatiskola alatt hallottunk meg egy bizonyságtevést. Láthattuk a mi drága testvérünket, és nem haragszol, hogy ennyit megjegyzést teszek, aki azt mondta, hogy 3 napja van itt, hát csütörtök este találkoztunk, ugye ez így van. Szerintem akárhogy számoljuk, ez még 2 nap sincs azóta. Csak így élte meg, hogy a sok izgalomban ez a 3 nap, vagy egy 3 örökkévalóság. De milyen csodálatos, mikor az ember az Istennel tapasztalatokat szerezhet. Testvéreim, ne járjunk közömbösen a hitélet útján. Ne engedjük a gonosznak, hogy eltántorítson az Isten közelségéből. Éljünk az ő közelségében. És akkor most felvetném azt a kérdést is, hogy de hogy juthatunk hithez? A Szentírás azt mondja, hogy azért a hit hallásból van. A hallás az Isten igéje olvasása által. Majd a jövő héten a szombatiskolában ott találjátok, ezt a gondolatot onnan emeltem ki, de ott találjátok majd a szombatiskolában, hogy igen ám, de hallás és hallás között különbség van. Lehet úgy hallani az igét, hogy én már kívülről tudom. Rengeteg igét tudok kívülről. Ennyit nem vagyok tőle jobb. Lehet, hogy a végén már még kevés is vagyok, hogy na tessék, kiállok versenyre valakivel. Elég nagy szégyen lenne, hogy 50-valahány éve azért fizetnek, hogy kutassam az igét, és akkor versenyre akarnék menni. De szóval, értitek, amit ezzel elmondani szeretnék? Nem azon fordul meg, hogy én hallom-e az igét, hanem hogy meghallom-e az igét. Meghallom-e belőle, amit az Isten nekem személyesen mondani akar? Meghallom-e, amire kérlel az Isten? És kész vagyok-e ott engedelmeskedni neki? Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. János 6.51. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet. És mit mond ezzel az Úr Jézus Krisztus? Ugye ott mondja a 63. versben, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Fú, de megbotránkoztak a zsidók. Valami kanibalizmus, hogy enni az ő testét, és inni az ő vérét. Mit értett ezen az Úr Jézus Krisztus? Amiről az előbb már szó volt, hogy nem csak olvasni, hallgatni, ismerni az igét, hanem táplálkozni, hogy az az én lényemmé váljék. Ahogy a táplálékot, mikor elfogyasztom, erőt nyerek. Mindannyian ismerjük ezt.
Mindannyian voltunk már éhségtől kimerülten, olyanok, hogy alig tudtunk vánszorogni. Biztos mindannyian voltunk már. És amikor táplálkozunk, erőt nyerünk. Na, a Szentírás itt erről beszél. Találkozni az Isten igéjével, gondolkozni rajta. Így mondja a 119. Zsoltárban a Zsoltárírő, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Tehát azt jelenti az Istennek odaszentelt, illetve az a hitélet útja, vagy a Krisztus testével való táplálkozás, hogy én szívembe rejtem az ő beszédét. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. És újból csak azt tudom mondani, szeretett testvéreim, hogy az Isten így tud, és így akar segíteni nekünk, hogyha az igével kapcsolatban egy minőségbeli változás következik be az életünkben. És itt engedjétek meg, hogy szintén elmondjak valamit. Gyermekkorunkban még volt ilyen, jó lenne, ha újból lenne, mert ez egy nagyon jó intézmény volt a közösségben. Egy ilyen körülbelül ekkora füzetecske, ilyen keményebb papírból, amin végig volt az első Mózes első könyv első fejezetétől, egy-egy rubrikába, egy-egy fejezet. Második könyv, harmadik könyv, jelenések könyve. Szóval végig az egész Biblia. És mikor az ember elolvasott egy fejezetet, akkor ezt bekeresztezte, hogy ezt a fejezetet elolvastam. Hát én is éveken át csináltam ezt, és reggel, mikor felébredtem, akkor elővettem a Bibliám, átolvastam gyorsan a fejezetet, bekereszteztem. Este megint, és megint bekereszteztem. Kell valamit mondanom? Abban segített, hogy talán itt egyes más megragadt az agyban, ez nem bibliaolvasás. Amikor odaülök a Biblia mellé, és azt mondom, Uram, szólj hozzám, tanácsolj a te szemeiddel. Te azt szeretnéd, hogy én tőled vegyem az ajándékokat. Uram, most add, kérlek, a lelkemnek, az egész lényemet, érintsd meg. Segíts, hogy tényleg rá tudjak hangolódni teljesen, hogy veled járjak, hogy szemeiddel tanácsolhatsz engem, hogy ne kelljen hozzá folyamodnod, hogy mint az összvért vagy a lovat kantárral és zabolával kelljen szorítanod. Segíts, hogy megértsem a te szavadat. És merem remélni, hogy hálás szívvel mondhatom azt, hogy bizonyára mindannyian ismerünk ilyen tapasztalatokat, mikor szól hozzánk az Isten, mikor kegyelmesen lehajol hozzánk, mikor úgy érezteti velünk, igen, itt a tűzben megpróbált arany. És talán még egy pár szót erről, hogy a tűzben megpróbált arany. Igen, örültem ma reggel, amikor a kedves testvérünk a szombatiskola előtt imádkozott. És azt imádkozta többek között, hogy Urunk, segíts minket, hogy el tudjuk fogadni a szenvedéseket is a te kezedből. Testvérem, milyen imádság ez? Miért eleve úgy állunk hozzá, hogy Isten majd szenvedéseket ad? Egy nagyon helyén való imádság. Mert sajnos, nagyon sajnos, mi ezt az előbb említett szemmekkel való tanácsolást nehezen fogadjuk el. Mert mindenfelé tekintünk, csak nem annyira ő rá. És ilyenkor ő kénytelen szenvedésekbe vinni. De milyen kegyelem, milyen nagyon nagy kegyelem, hogy a szenvedéseken át is magához vezet. Milyen nagy kegyelem, hogy emberek iszonyatos gyötrelmek között megtanulnak az Isten közelségébe jutni. Nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. Nem gyönyörködik ő ebben. De látja, hogy másképp nem tud megtisztítani. Belevisz a szenvedések kohójába, hogy ott a salak égjen le rólunk. Nem bántani akar, modern szóval élve, nem a betonba akar beletaposni bennünket a szenvedések által, hanem kiégetni a jellemünkből a szennyet, a salakot, hogy egyre jobban vágyakozzunk az ő közelségébe, az ő áldásai után. Igen, Isten ezt akarja adni. És talán csak még annyit befejezéshez közeledve, miért is mondja az írás azt, hogy nekünk erre a nagy ajándékra van szükségünk. János apostol első levele, 5. fejezetéből, hadd olvassam el, a 4. vers vége lenne, ami fontos, de olvasom a 4. verset.
mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És most jön, amiért olvasom. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. Tehát az Isten nekünk kegyelmet akar adni, hogy itt a világon a Szentírás, ugye nyilván a bűn világát érti, már előtte is arról beszél, hogy a testkívánság, a szemek kívánság, az életkérkedés, ugye a második fejezet 15. versében. Tehát itt nem arról a világról beszél, amit Isten úgy szeretett, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hanem itt a bűn világáról van szó, és azt mondja, hogy mert mindaz, ami az Istentől született, az legyőzi a világot. Ha tehát te vagy én az Istentől születtünk, és bennünk a Krisztustól kapott drága ajándék, a tűzben megpróbált aranyél, akkor ez segít ahhoz, hogy legyőzzük a világot. Akkor nem körülnézünk, hogy a világban mi a szokás, és mi is az szerint járunk. Akkor mi is nem a Big Brother-t, meg a nem tudom én mit hallgatunk, meg nézünk. Én ugyan azt sem tudom, hogy micsoda, de hát hallani meg olvasni olvasok róla. Hallom, Budapéter testvérünk a közelmúltban erről jó keményen írhatott, mert Bandó Nagy András, vagy Nagy Bandó András reagált rá egy tegnapi, vagy tegnap előtti Népszabadság cikkben. De szóval akkor nem ezt csinálom, amit a többi csinál, körülnézek, mit? Nem. Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És most jön a döntő kijelentés, és az a győzedelem, amely legyőzi a mi világot. Az a mi hitünk. Hit által tudom legyőzni. Én egy más világ polgára vagyok, én egy más hazába vágyom, én az örök élet részese kívánok lenni. És még csak két gondolatot szeretnék megemlíteni. Az egyik az, nem tudom, tudjátok, hogy itt alattunk az amerikai nagykövetség lakosztálya van. Itt lenne a buszvégállomása táján. És ugye mi itt lakunk sok-sok éve, és amikor még ez ugye a szocialista világ volt, és jöttek itt ilyen munkásőrök, és énekelték, hogy de ha ellenünk bárki is támadni, mert ugye ismeritek, saját földjén fogjuk összezúzni. És az amerikaiak meg bent mosolyogva nézték, ők ünnepelték az ő nemzeti ünnepüket, és őket nem zavarta ez, hogy azt majd őket össze fogják zúzni itt, vagy mi lesz. Ez egy más világ, egy más ország követsége, más napon ünnepeltek, húzták fel a nemzeti zászlójukat, amikor mi mentünk dolgozni. Ők dolgoztak, amikor mi ünnepeltünk. Miért? Ők egy más világ. Ők nem legyőzték ezt, ők egy más világnak a küldöttei voltak. Az Isten gyermekei így élnek ezen a világon. Mi egy magasabb rendű világnak a tagja és követei vagyunk, ahova hitben fogunk eljutni. Ezt szerettem volna egyik gondolatként elmondani. A másik az pedig szinte szédítő. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, János Evangéliuma 14. fejezetében talán ezt az igét még így befejezésként olvassuk el, és aztán lesz bőven rajta, amit gondolkoznunk. János Evangéliuma 14. fejezete 12. versében az Úr Jézus így fordult az ő tanítványihoz, és ezt mondta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, tehát aki elfogadja tőlem a tűzben megpróbált aranyat, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Még egyszer hadd mondjam, szédítő magasság vagy mélység. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat, amiket én cselekedtem, sőt, nagyobbakat. Hát nyilván itt már csak a nagyobbakon azt érthet, hogy nagyobb terjedelemben, mert annál nagyobbakat már nem lehetett cselekedni. Isten ezt akarja az övének ajándékozni. Vágyunk erre. Azt hiszem, nem ültünk volna itt. Ez a mióta már. Ha nem ez lenne a szívünk vágya. És kérjük Jézust, Uram, add nekem. Add azt az ajándékot. Bármit kérsz, hogy először tegyek ki a kezemből, dobjak ki a szívemből, bármire kész akarok lenni. De add nekem ezt az ajándékot. Ha kell, a tűzön át vezetve is. Ha kell, a legszörnyűbb megpróbáltatások útján is. De add nekem ezt az ajándékot, amit te annyi szeretettel készítettél a tiéd számára. Segítsen meg ebben az Isten bennünket, és segítsen, hogy igazán győző gyermekeiként járjuk végig ezt az utat, és találkozzunk ott egymással, ahova mi lelkünk vágyakozik. Amen. Mennyei Atyánk! Szívünk legmélyéből szeretnénk megköszönni néked azt a kimondhatatlan gyengét szeretetet, amellyel te magadhoz hívsz, amellyel bűnbetegségünkből kigyógyítani akarsz,
ahogy te tényleg gazdaggá akarsz tenni bennünket, hogy az örök életre gyűjtött kincsekkel eljuthunk hozzád. Urunk, könyörülj rajtunk, szállj meg a mi gyengeségünkben, szállj meg abban, hogy még ráadásul sokszor olyan önhittek is vagyunk, szállj meg, irgalmas Istenünk, és tégy tisztákká, igazakká, nemesekké, az általad felkínált ajándékot elfogadni készekké, hogy legyőzzük a világot a mi hitünk által, és győző gyermekeidként hazajuthassunk. A te szent fiadért cselekedd meg ezt, édesatyánk, és ami rászorult voltunkért. Amen.

művészet és irodalmi művek fognak szerepelni még az előadások során, és ennek jegyében ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, vajon miért kezdünk sorozatot a Mi Atyánkról, túl azon, hogy ez valóban a kedves hallgatók kérése volt, 4 címet adtam meg erre az évre, és a szavazatok messze magasan a Mi Atyánk mellett döntöttek, ezért gondoltam, hogy ezzel kezdjük az ezévi sorozatunkat, és a második helyen álló sorozattal folytatjuk. A Mi Atyánk minden valószínűség szerint a Bibliának ugyanolyan középponti része, mint a 10 parancsolat. Ismerete, tudása, amit Jézus ebben tanított, elsajátítása, az igazi imának a megértése alapvető feladat. Nem csak keresztény emberek számára kell, hogy sokat mondjon a Mi Atyánk, hanem olyan emberek számára is, például ateista emberek számára, akik egyáltalán érdeklődnek már a Szentírás felől, és valami rövid bibliai részletből szeretnék alapvetően megismerni, hogy mit is tanít a Biblia az emberi életnek az alapszükségleteiről. A Mi Atyánk nagyon rövid ima, mint látni fogjuk, Jézus nem azért mondta el, hogy azt ismételgessék a követői, hiszen Jézus kifejezetten az egyéni imádság mintaimájául mondta el a Mi Atyánkot. Máté evangélium a 6. fejezetében, a hegyi beszédben hangzik fel először, ezt felírtam a táblára, tehát Máté evangélium a 6. fejezetében a 9. verstől a 15-ig található meg először a Mi Atyánk a hegyi beszéd keretében, és Jézus ott elmondta, hogy egy embernek mire van szüksége az életben. Mire van úgy szüksége, amiről soha nem lehet elfelejtkezni, és nem szabad elfelejtkezni. Alapvető emberi szükségletek szólalnak meg a Mi Atyánkban, és Jézus ezt nem azért mondta el, hogy ezt ismételgessék, hogy ezt recitálják, mert amit sokszor ismételnek, és főleg közösen és kórusban, az gépiessé válik, és elveszíti az értelmét, a jelentését. Sajnos azt kell, hogy kimondjam, hogy a Mi Atyánk is az évszázadok során, éppen azért, mert sokat mondták, hogy először latinul, aztán nemzeti nyelveken, tulajdonképpen a templomba járó emberek tudatában egy ilyen gépies szöveggé rögzült, aminek elmondják az egyes kéréseit, de már szinte nem is tudják, hogy mit értsenek rajtuk. Engedjék meg, hogy felolvassam Luther Mártonnak a 16. század elején mondott véleményét erről, annak a Luther Mártonnak, aki egyébként meg is zenésítette a Mi Atyánkot, és fel is fog hangozni most az előadásunkon, a sorozatunk első alkalmán. Luther Márton a következőt mondja, és ne tessenek megdöbbenni, hogy milyen kemény szavakat használ az akkori gyakorlatról, ami sajnos azóta még inkább állandósult. Az azonban igaz, mondja Luther, hogy amit imádkozás címén eddig elkövettek, elüvöltöttek és elbömböltek a templomban és másutt, az bizony nem volt imádság. Az ilyen külső dolog, ha helyesen történik, jó gyakorlat lehet a kisgyermekek, az iskolások, az egyszerű hívek számára. Lehet éneklésnek vagy olvasásnak nevezni, de nem nevezhető imádkozásnak. Luther megértette azt, hogy Jézus miért is mondta el a Mi Atyánkot. Nem azért, hogy ismételgessék, és nem azért, hogy közösen ismételgessék. Jézus világosan mondta, hogy te, amikor imádkozol, ez egyes számban van megfogalmazva, te, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az Atya, aki titkon néz, megfizet néked, majd nyilván, hogyha úgy imádkozol, hogy azt egyedül az Isten hallja, és az Isten lássa. Jézus a Mi Atyánk előtti szavaiban világossá tett, hogy a Mi Atyánk az egyéni szükségleteink megfogalmazásának a mintaimája. Ez egy vezérfonal. Jézus megtanított, hogy hogyan épüljön fel az embernek a megnyilatkozása Istenhez, az ember hogyan is keresse az Istent, és milyen kérdésekben keresse az Istent, és mit kérjen magának, melyek az alapvető emberi szükségletek. Máté evangéliuma így is őrizte meg egyébként, a magyar nyelvben is különbséget tudunk tenni a két szó között. Nem azt mondta Jézus, hogy ti pedig, amikor imádkoztok, ezt imádkozzátok, hanem azt mondta, hogy ti pedig, amikor imádkoztok, így imádkozzatok. Ennek a példájára, ennek a hasonlatossága szerint.
nem is találunk a Bibliában ilyen részeket, hogy az apostolok mondjuk elimádkozták volna a mi atyánkot. Ilyet senki nem tud mutatni az Új Szövetségből, hogy az apostolok összejöttek, és kórusban, vagy az őskeresztények, vagy az első követői Krisztusnak kórusban elmondták volna a mi atyánkot. Ez a gyakorlat sajnos a középkorban kapott lábra, és Luther a 16. században ezt bömbölésnek és elüvöltésnek nevezte. Mikor hangzott el másodszor a mi atyánk, mert a mi atyánk szövege némileg más formában, de erre majd a sorozatunk során rátérünk, hogy miért más formában, megtalálható egy másik evangéliumban is, Lukács evangélium a 11. fejezet első 4 versében. Nagyon fontos 4 vers ez a Bibliában, és maga az élethelyzet is, ahogy Jézustól másodszor a tanítványai hallották a mi atyánkot. Mint tudjuk, Jézus a 3,5 évi küldetése alatt állandóan az országot járta. Sokszor eltűnt a tanítványai elől. Sokszor megtörtént az, hogy Jézus kérte a tanítványait, hogy evezzenek be a Genezáreti tó vízér, hogy a tömeg elől is egy kicsit eltűnjön Jézus. De nagyon sokszor olvassuk a Bibliában azt is, hogy Jézus egy magányos helyre ment, hogy imádkozzék reggelente, napközben, este, sőt, a hegyi beszéd elmondás előtt az egész éjszakát imádságban töltötte, olvassuk Lukács evangélistától. Ez a Lukács evangélium a 11. fejezete, ez méltán híres részlete a Bibliának, olyan rövid a leírás, hogy szinte átsiklunk rajta, de mindenkit nagyon kérek, hogy ezt a 4 verset, főleg az első verset nagyon gondosan olvass el otthon. A tanítványok egyszer szem elől veszítették Jézust, nem találták. És mikor nagy sokára megtalálták, messziről meglátták, de hallották, hogy Jézus hangosan imádkozik. Jézus iránti tiszteletből nem merték megközelíteni, nem merték zavarni, de halló távolságon belül lehettek, hiszen hallották, hogy Jézus hangosan hogyan fejezi ki a kéréseit a mennyei atyának. Amikor Jézus befejezte az imádságot, akkor oda mentek hozzá megilletődve a tanítványok, mert ez a kérés tényleg egy megilletődött kérés volt, azt mondták, Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. Ugye visszaemlékeztek arra a tanítványok, hogy keresztelő János egész küldetésének a legnagyobb ereje abban állt, hogy ő nagyon mélységes ima életet folytatott. És azt is látták a tanítványok, hogy keresztelő Jánoshoz képest Jézus még mélységesebb ima életet folytatott, pedig Jézus az Isten fia volt, Jézusnak isteni természete is volt, Jézusnak a gondolkodása nagyon gyorsan átlátta a jó és rossz közötti határokat, de Jézus mégis olyan mélységesen ragaszkodott Istenhez, a mennyei atyához, hogy a tanítványok megdöbbentek, és akkor jöttek rá, hogy Jézus gyönyörű életének, annak a szép életének, hogy mindenkor csak jót tett, és hogy mondta a profécia előre róla, hogy kedvesség ömledezett ajkán. Hogy Jézus mindenkit bátorítani tudott, mindenkiben reményt tudott támasztani. Szóval a szép, a gyönyörű Jézusi életnek ez a háttere, a mélységes ima élete. És amikor újra Jézushoz fordultak, hogy tanítsa őket imádkozni, akkor Jézus több tanítás előtt, és egy gyönyörű példázat, a tolakodó vagy kenyeret kérő barát példázat előtt, amit külön is fogunk majd elemezni a Bencel utcában, Jézus elmondta újra nekik a mi atyánkot, némileg rövidítette formában, mint hogy a hegyi beszédben már elmondta. Tehát ez az a két hely, amely két helyen megtaláljuk magát a mi atyánkot, és nekünk az lesz a feladatunk, hogy a mi atyánknak minden egyes szavát alatra vessük. Mert döntő dolog az, hogy megértsük, hogy mi is az igazi közeledés az Istenhez, melyek is az igazi szükségleteink, és egyáltalán Jézus, amikor a Földön járt, akkor milyen mintát adott nekünk az igazi imádságra. Ezért, ahogy tetszenek látni a sorozatunk programján, minden este csak egy kérés kerül sorra. Ma egy kicsit kivételes helyzetben van részünk, mert a megszólítást is röviden tárgyalnunk kell, és a megszólítás utáni első kérést, tudnék, a szenteltessék meg a te neved kérést kell megértenünk. Nos hát, mivel a témánk elég nagy, ezért rögtön szeretnék rátérni arra, hogy a mi atyánk miért kezdődik azzal a megszólítással, ahogy Jézus ezt megfogalmazta, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy, vagy ki vagy a mennyekben. Miért kezdődik a mi atyánk ezzel, miért így szólítja meg Jézus az Istent, mert valami nagyon fontos dolog ebből is biztos megértendő. Ugye tudjuk jól, hogy a Bibliában Istennek nagyon sok neve van. Ugye a Héber Ószövetség és a Görög Újszövetség Istent nagyon sok néven említi.
Talán hallottunk is ilyen neveket, Jahve, amiből később hangzóbetoldásra lett a Jehova név teljesen illetéktelenül. A kiskönyvben, amit majd szeretnék közreadni a fél év során, benne van ennek az egész Jehova névnek a története, hogy ez hogyan alakult ki. Ilyen szó nincs a Bibliában, csak a latin fordításoktól fogva lett. Illetve akkor, amikor a zsidó nép a szétszóródása idején, ugye a félve kimondott Jahve nevet be azonosította más magánhangzókkal, és az Elohim és az Adonai más Isten nevekből vették a magánhangzókat, és így alakult ki ez a Jehova elnevezés. De a Bibliában nagyon sok szó van Istenre, él, él Saddáj, és több kifejezés, hogyha csodálatos emberekre is több nevet használ a Biblia, mint például Salamonnak is több neve van a Bibliában, vagy más szereplőknek is, ha Jézus Krisztusnak is több jelképes neve van, profétikus neve, például ilyen, hogy Immanuel, vagy Mikáél. Istennek, az Atyának nagyon sok neve van a Szentírásban, és érdekes, hogy Jézus egyetlen egy nevet ezek közül nem használt fel. Hanem Jézus egy alapvető emberi kapcsolatra, a szülő-gyermek kapcsolatára hívta fel a figyelmet azzal, hogy Istent egyszerűen Atyának nevezte meg, és azt mondta a követőinek, hogy Istent valóban így szólítsák meg, hogy mi Atyánk, ki a mennyekben vagy. És azt gondolom, hogy ebből a megszólításból, főleg a 20. század embere számára bizonyos problémák is adódnak. El is gondoltam én akkor, amikor tavaly elkezdtem ezt a sorozatot egy vidéki városban, és telve volt a terem olyan hallgatókkal, akikkel várhattam ilyen kérdéseket az előadás után, a legkülönbözőbb, legfurcsább kérdéseket, hogy Isten például miért atya, miért nem anya? Meg egyáltalán a Biblia miért férfi központú, és miért nem fogadja el a női egyenjogúságot? Ezt egyébként a Biblia elfogadja, sőt a Biblia a valóságos alapkönyve ennek, csak hát ezt helyesen kell érteni, hogy ez mit is jelent. És amikor készültem erre a sorozatra, egy kicsit átolvastam azt az irodalmat, amely támadja a Bibliát, támadja a kereszténységet emiatt, hogy miért az Isten az miért atya. Felettünk ne atyáskodjanak, szokták mondani az emberek. Most Magyarországon is többször lehetett ezt hallani a rendszerváltás után, hogy fölöttünk az állam ne atyáskodjék. Mi mindannyian szabadok vagyunk, és mi majd megválasztjuk a magunk útját. Vajon a mai kor emberének mit mond ez a szó, hogy atya? Mert valljuk be, hogy ezek a kifejezések, ezek a nagyon egyszerű kifejezések, hogy anya és apa, nagy tömegek számára egyre kevesebbet mondanak. És látjuk is, hogy miért. Ugye szétmenő családok körében élünk. Európában is megváltozott a helyzet, többen válnak el már, mint házasodnak. A modern ember egy olyan szabadságfelfogást dédelget magába, hogy ő azt csinál, amit akar, akkor hagyja ott a férjét, vagy feleségét, vagy akár a családját is, amikor akarja. Neki ez már nem mond sokat, hogy mi az, hogy atya, apa. Hát bizonyos ideig. Aztán utána, amikor másba leli kedvét, akkor esetleg más lesz majd a férje, a felesége, és a gyerekei majd másra tekintenek fel, mint apára és anyára. Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy az emberiség soha nem rombolhatja le annyira az életet, hogy ez a két szó jelentéssel ne bírna. Mert akiknek nincs édesapjuk és édesanyjuk, bármilyen ok miatt, vagy azért, mert meghaltak, vagy azért, mert elváltak, vagy azért, mert nem is tudták, hogy kitől születnek erre a világra. De én úgy gondolom, hogy minden ember számára, amíg világ lesz ez a világ, és ameddig le fogják rombolni az emberek az életet, csonkig le fogják rombolni a bibliai jövendőlések szerint, de mégis ez a két szó, ez soha nem lehet jelentéstelen. Egy nem Bibliát hívő embert hívok segítségül, egyébként önök közül adta nekem valaki tavaly előtt ezt a könyvet, a nemrég elhunyt osztrák tudósnak, Konrad Lorenznek a könyvét, amelynek ez a cím, hogy a civilizált emberiség 8 halálos bűne. Nagyon megrendülve olvastam végig ezt a könyvet, amelynek az egyik fejezete arról szólt, hogy mit is él át a modern ember azzal, hogy megszűnt az atya szerep és megszűnt az anya szerep. Hogy tényleg nincsenek a gyerekeiknek atyáik, meg anyáik. És mondom, ez a Bibliától távol álló, az evolúció teljes erőbedobással hirdető tudós, akiben nem láttam azt, hogy a Bibliából szerezte volna a kultúráját vagy a hitét, de lelkiismerete minden embernek van, és a lelkiismeretére nagyon hallgatva írta ezt a könyvet, valami csodálatosan fejtette azt ki, hogy vegye tudomásul az emberiség,
hogyha nem lesz kit atya néven nevezni a családokban, akkor két alapdolog elveszik az emberek számára. Az egyik dolog a biztonságérzet, amit az apával minden gyerek érez, hogy neki van apja, az apa a maga erejénél fogva, az anyánál erősebb alkatánál fogva egyfajta biztonságérzetet ad a családnak és a felnövekvő gyerekeknek. Eltűnik az emberekből a biztonságérzet, az atya hiánnyal, és a másik dolog, hogy nem tanulnak meg az emberek dolgozni. Mert az apától látták a régi idők emberei, hogy az apám hogy dolgozik, hogy tartja fenn a családot, hogy gondoskodik arról, hogy meglegyen a betevő falatunk. Ha ezt nem látják a gyerekek, úgy gondolják, hogy az életben csak úgy ingyen lehet mindenhez hozzájutni. Olyan is lesz aztán az a társadalom, ahol nem lesz a munkának, a szorgalomnak becsülete. És úgy elgondolkoztam, hogy ez a Konrád Lorenz mennyire mélyen ragadja meg ezt a dolgot, bibliailag is mélyen. Majd mindjárt elmondom, hogy milyen bibliai igék beszélnek erről. De utána ő rátér arra, hogy milyen lesz az a társadalom, amelyben nem lesznek édesanyák. Mert ott hagyják a gyereket, mert mással kötnek házasságot, mert beadják állami gondozásba vagy nevelésbe a gyereket. Ott is két dolgot emel ki ez az osztrák tudós. Azt mondja az egyikre, hogy aki fölé nem hajol édesanya a legkezdetibb napjaitől fogva, és akit nem anyák nevelnek, abban a gyerekben nem lesz meg az alkalmazkodási képesség. Mert a családban, hogy az atyák a biztonságot és a szorgalmat, a munkavégzést mutatják be a gyerekeknek, az anyák két dolgot, az alkalmazkodást és a gyengédséget, a szelídséget. Szóval milyen lesz az a társadalom majd, amely társadalomból ez a két dolog kiveszik. Emberek jellemében nem tudjuk keresni ezeket, nem lesz meg az emberekben az alkalmazkodni tudás, ezért az emberek türelmetlenek és durvák lesznek, és lesöprik a másikat, és nem lesz meg az emberekben a gyengédség, a finomság, hogy megértem a másikat, ha esetleg nem úgy viselkedik, ahogy én kívánnám. Na hát most érek rá a bibliai versekre, ezért mondja a Biblia, és ezért érdekes a Biblia szóhasználatában az, hogy Istent mind a két szülői szerephez hasonlítja. Hogyan is olvashatjuk az Ézsaiás könyve 49. fejezet 15. versében? Hát elfelejtkezhetik el az anya a gyermekéről? De még hogyha elfelejtkeznék is egy anya a gyermekéről, én te rólad soha el nem felejtkezem, mondja az Isten. Tehát az Istennek a gondviselését, az Istennek az emberekre való felügyeletét a Biblia hasonlítja az anya szerephez is. Maga Jézus Krisztus is elmondott egy olyan példázatot, amelyben az Istennek a végére mehetetlen keresését és gondviselését egy asszony munkájához hasonlította. Ez Lukács evangélium a 15. fejezetében a drachmáról szóló, az elgurult drachmáról szóló példázat, amikor egy asszony a 10. drachmáért mindent megmozgat, hogy megtalálja azt a 10. drachmát. De ahogy az anyához hasonlítja az Istennek, az atyának a gondviselését, ugyanúgy mondja az egész Biblián végigvonuló másik hasonlat, hogy tulajdonképpen az Isten olyan, mint egy atya, az Isten az, aki fenntart, gondot visel, de az Isten az, aki megért, és nem olyan szigorú, kegyetlen atya, hogy azt az emberek elgondolják, mert a Biblia elébe megy az emberi téveszméknek is, mert nagyon sok ember az Istent valami szigorú kényúrként gondolja el, és ezért idézem a 103. Zsoltár 13. versét, amelyben mi szerepel, hogy az egész Zsoltár csodálatos, különben az Isten szeretetéről, gondviseléséről, hogy Isten nem feddődik minduntalan, amennyire könyörülő az atya a fiakhoz, olyannyira könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tehát a Bibliában nincs hiba, meg nincs hiány ebben. A Biblia hasonlítja az Istennek a magatartását mind az anyai szerephez, mind az atyai szerephez. És ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy ez vajon miért van így, akkor egy könyvnek nagyon nagy igazságot tudunk adni, amely szintén a sorozatunk egyik kísérő könyve, Ellen Gould White Pátriárkák és Proféták című könyvéről van szó, aki a 10 parancsolat magyarázatában azt mondja, hogy a 10 parancsolatban az 5. parancsolat, a szülők tisztelete azért döntő parancsolat, mert addig, ameddig a gyerekek nem tudnak önállóan, igazán önállóan dönteni, választani, addig Isten a szülőket helyezte Istenként a gyerekeik mellé. Tehát valóban az Istennek a magatartása és az Istennek a feladata a teremtménye iránt,
és a szülőknek a magatartása és a szülőknek a feladata a gyerekeik iránt rendkívül hasonló, teljesen párhuzamos feladat. És ezért a Bibliában az anyához és az apához való hasonlítás is mindvégig megvan. Ebből ne csináljunk ilyen problémát, ugye, hogy mi most valamit nem akarunk megérteni, ezért valamit kikezdünk, hogy én nem is állok szóba a Bibliával vagy a kereszténységgel, mert mindig atyaként említi az Istent. Az Istent hasonlítja ahhoz a szerephez is, amit egy anya tölt be a család életében. Jézus azért választotta ezt a kifejezést, hogy az Istennek a szeretetét, az Istennek a közelségét mutassa be. Hiszen kik vannak hozzánk legközelebb az életünkben a kezdeti lépéseinktől fogva. És nagyon sok ember tulajdonképpen ezt az egész életére nézve is elmondhatja, aki egyedül marad, vagy aki sikertelen házasságban ér, vagy aki megözvegyül, vagy aki újra visz.

mivel egy az Istenségben a Fiú és a Szentlélek, de ez az Atya akar közel kerülni az emberhez. És ezért még itt az Atya kifejezésnél még két Biblia verset hadd említsek. János Evangélium a 16. fejezet 27. versében van Jézus Krisztusnak a mennyei atyáról egy nagyon különlegesen finom, gyengéd megjegyzése. Ez a János 16.27 így hangzik, Jézus ezt mondta a tanítványainak, maga az Atya szeret titeket. Ez a Bibliának az egyik legfinomabb, leggyengédebb kifejezés, hogy maga az Atya szeret titeket. Ne úgy gondolkozzunk Istenről, hogy létezik a világ mindenségben egy hozzáférhetetlen lény, aki csak úgy általában gondot visel. Majd a Babits versben fel fog hangozni a mai esti előadásunk közben, hogy Babits Mihály, akinek tulajdonképpen nem volt igaz Isten képe, egy megrendült, egy vívódó, egy rimánkodó istenes vers, ez a mi atyánk verse, de még ő is azt mondja a versben, hogy hát Istenem, téged így és így képzelnek el. Például úgy, hogy ugye háború jön, ugye 1914-ben írta a Babits ezt a verset, hogy háború jön, itt van a háború, és sokan úgy gondolják, hát jön egy háború, hát majd megtizedeli az emberiséget, és Isten ezt végignézi, ezt a vérontást. Szóval sokan úgy gondolják, hogy hújjon a lom, csak éljen a fa, hogy csak így ilyen elnagyolt Istene lenne a világ mindenségnek, hogy hújjon a lomb, hát ha lehull is a lomb, de hát a fa az megmarad. De azt mondja Babits után, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondot? Nagyon eltalálta a költő ezt. A legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondot? Ez az, amire Jézus felhívja a figyelmünket, hogy titeket maga az Atya szeret. Ne úgy gondolkozzunk, hogy Jézus a szeretet, Jézus itt volt a földön, és ő hozzá közel lehet kerülni, de Isten olyan végtelen távolságban van. A Biblia szerint maga az Atya szeret titeket. Maga az Atya személyesen ismer mindannyiunkat. Maga az Atya, szinte azt mondhatnám a másik jézusi igehelyjel, hogy a maga az Atya sokkal többet törődik velünk, mint a másik két isteni személy, ha lenne értelme az ilyen különbségtételnek. Tudnélik, ezt arra alapozom, amit János Evangélium a 15. fejezet első versében mondott Jézus, a híres példabeszédében, nem példázatában, ez nem példázat, példabeszédében, a szőlőtőről szóló példabeszédében, amikor Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a szőlővesszők. Én vagyok a szőlőtő. Nálam nélkül nem teremhettek gyümölcsöt. Mert hogyha a szőlővessző nem a szőlőtőkéből szívja a nedvet, akkor hát nem tud gyümölcsöt teremni. De Jézus hogyan is azonosította be a példabeszéd harmadik szereplőjét? Ti vagytok a szőlővessző. Én a szőlőtő. Az én atyám a szőlőműves. Hát ki tesz a legtöbbet azért, hogy a szőlő termőre forduljon, hogy hozzon gyümölcsöt? Hát a szőlőműves. A szőlőtőke sem tud annyit tenni érte. A szőlőműves az, aki mindent elintéz, aki kitakargatja a szőlőt tavasszal, aki megmetszi, aki ápolja, aki gondozza, akinek a kezében van a szőlőtőről való gondoskodás is, meg a szőlővesszőkről való gondoskodás is. Tehát Jézus rendkívül finoman, rendkívül árnyaltan, rendkívül mélyen beszélt a mennyei atyáról. Jézus világossá tette azt, hogy ne legyen olyan istenképünk, hogy Istent valami távoli úrnak gondoljuk, aki valami véghetetlen messzeségben, igen, ezt elrejtette a megszólításban is, hogy mi atyánk. És hozzátett, hogy ki a mennyekben vagy. Igen, térben nagyon távol van az Isten, hogy hol van a menny, és a mennyen a Biblia mit ért, azzal majd fogok foglalkozni annál a kérdésnél, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Most a mennyről csak annyit hadd mondjak el röviden az atyával összefüggésben, hogy a menny a világmindenség konkrét színhelye. Tehát ahogy tudjuk, hogy a földünk itt van, meg tudjuk, hogy a nap, meg a hold, ezek konkrét bolygók, a menny a világmindenségünknek egy fogható, látható, konkrét színhelye azoknak, akik ott vannak. Mielőttünk egyelőre még nem látható. De a Biblia ezzel fejeződik be, hogy majd Isten sátora az emberekkel lesz, majd Isten a mennyből a földre helyezi a világmindenség székhelyét, hogy Isten az angyalokkal együtt, Jézus az angyalokkal együtt a mennyből a földre fog eljönni a második eljövetelekor. Tehát ne legyen kétségünk, Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat, mondja ugyanaz a 103. Zsoltár. Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát Isten, mint atya, mint személy, mint mennyei atya létezik a világmindenség egy adott pontján, és onnan az egész világmindenséget szemmel tartja, és onnan

0: a Szentlélek és az angyalok segítségével tartja fenn a földi életünket is, és minden ember személyesen neki köszönheti azt is, hogy ma fölkelhetett, vagy ma lélegzik, vagy most ehet és ihat. Ez is az Isten ajándék, hogy mondta bölcs Salamon. Tehát szeretném a megszólítással kapcsolatban is elmondani, hogy aki a megszólításban már ráébred arra, hogy ki az Isten. Hogy az Istenhez olyan közel kell kerülnünk, mint ahogy a földi atyákhoz és anyákhoz közel vagyunk. Az úgy gondolom, hogy egy kicsit bepillantást nyer abba, hogy Jézus mennyire szorosra akarta fűzni a kapcsolatot az Isten és az emberi világ, a mennyei atya és azok között, akik igaz módon keresik az életüknek a megoldását. Hát mivel a Babits verset bújtattam be ebbe a gondolatmenetbe, szólaljon meg most először Babits Mihálynak ez a valóban vívódó és küszködő verse, amely tulajdonképpen a mi atyánk parafrázisa, elismerti a mi atyánk kéréseit és hozzáfűz gondolatokat. Az éves sorozatunk keretében még visszatérünk erre a feldolgozásra, amint hogy más irodalmi feldolgozások is majd meg fognak szólalni.
1: Babits Mihály, mi atyánk 1914. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod, a te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod, véres a földünk, háború van, kezed sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a hon java, s hújjon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod, nem lengi az utolsó fürtön is, áldva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyebben. Már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a búzsgajat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik, megértük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek. A gazd tied büntetni, milyen csak az, hogy védelmezzük a mieinket. És ne vígy minket a kísértetbe, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár béresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb, övé lesz a hatalom és a dicsőség.
0: Kedves hallgatók, a megszólítás után Jézusnak az első kérése hangzik el, és tudjuk jól, hogy mindaz, ami legelől áll valami nagyon fontos szövegrésznek a legelején, az mennyire fontos, és mennyire meg kell értenünk, hogy mit is rejt magában. Én visszaemlékezem azokra az időkre, amikor a mi atyánkot megtanultuk gyerekfejjel. Ugye, mint mindenkit, aki Magyarországon hittanra járt az 50-es, 60-as években, amikor én gyerek voltam, és a szülei úgy gondolták, hogy vallásosan nevelik, hát a mi atyánkot megtanították vele. De visszaemlékezem egészen pontosan, hogy nekem mindjárt az első kérdéssel problémám volt. Nem értettem. Mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved? Templomok jutottak az ember eszébe, tömjén füst, bizonyos ceremóniák, Isten nevét megszentelni, ez biztos egy különleges helyen, egy különleges övezetben kell. Szenteltessék meg a te neved. Ez annyit jelent biztos, hogy el kell járni templomba, vagy Isten tiszteletre, vagy vallásosan kell élni úgy, ahogy azt halljuk egyházi emberektől. De aztán, hogy az ember felnő és keres, kutat az értelem után, és nem találja, hát úgy a zavara nőttől nő, hogy most egy ilyen ima, amit tetejében minden héten vagy minden nap el is mondanak, és ez a kérés áll az első helyen, és ezt szinte senki nem érti. Mert azt is észrevettem, hogy mások is ugyanilyen tanácstalanok. Megkérdeztem, föltettem kérdéseket embereknek, hogy mit jelent ez? Hát ez ennek mi a megvalósítása az életben? Nem tudtak rá válaszolni. Kedves hallgatók, a Bibliából csak egyetlen egy verset kell, egyetlen egy szövegrészletet kell ismerni, hogy teljesen világossá legyen előttünk, hogy mit is jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved. Felolvasom Péter apostol első levelének 3. fejezetéből a 15. és a 16. verseket. Tessenek megfigyelni, mintha az embernek erre a kérdésére, szükségletére válaszolna ez az okfejtés. Péter első levél, 3. fejezet, 15. és 16. verse így hangzik. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Kedves hallgatók, ebben a két versben benne van az, hogy a Biblia maga mit válaszol erre az emberi kérdésre. Mit jelent az, hogy Isten nevét megszentelni? Először is azt mondja Péter apostol, hogy ez kinek-kinek személyes feladata. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Ugye tudjuk jól, hogy a szív a Bibliában az egész emberi személyiség központja. A szív nem az érzelmeket jelenti a Bibliában, vagy nem az érzelmek központját, hanem a szív az egész emberi személyiségnek a központja. Ebben van a lelkiismeret, ebben van a gondolkodás, az értelem, ebben van az akaratvilág, a döntési, választási képesség, a szándékok, az akaratok. Szóval az embernek a belső világa, ahogy Pál apostol szokta mondani, a belső ember. Az Istent minden embernek személyesen kell megismerni. És az Isten megismerhető. A lelkiismeret, az értelem, a gondolkodás mind segítségünkre van abban, hogy az Istent meg lehessen ismerni. Majd erről külön szeretnék beszélni. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Aztán mit mond még itt Péter apostol? Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, akit számot kér tőletek a bennetek levő reménységről szelídséggel és félelemmel. Tehát az Isten nevének a megszentelése, ez nem annyit jelent, hogy különleges vallási kultuszokat kell űznünk, különleges vallási szokásokat kell elsajátítanunk, hanem az Isten nevének megszentelése az tulajdonképpen egy értelmes élet, amit vállalunk, képviselünk, és mindenki számára hozzáférhetővé teszünk, hogy tudnék, bárki teszi fel a kérdést, hogy mi miért hiszünk az Istenben, miért vagyunk keresztények, milyen alapon lettünk ilyenek, szelídséggel és félelemmel meg tudjunk válaszolni erre. Erre mondja azt a Szentírás ugyanebben a levélben, Péter első levele, 2. fejezet, 9. versében, és ez volt a reformációnak az egyik legnagyobb vívmánya, amikor azt mondta, hogy az igazi kereszténység az egyetemes papság kereszténysége. Ugye tudjuk, hogy a reformációnak 4 nagy vívmánya volt. Az első az, hogy minden egy keresztény ember számára a Szentírásból következik. A Szentírás a biztos mérték mindenki számára. A második vívmány, hogy a Szentírás alapvető tanítás, hogy az embernek meg kell változni, meg kell jobbulni, de ezt saját erejéből nem tudja elérni, viszont hitáltal megvalósítható a megjobbulás, ez a hitáltali megigazulásnak a tanítása, mint második nagy vívmány. És a harmadik nagy vívmány az volt, hogy a reformáció azt mondta, hogy ezt minden embernek személyesen kell megküzdenie ezért, hogy a Szentíráshoz eljusson, hogy hitáltal az életét hagyja átformálódni, és így személyes követője legyen Krisztusnak, szelídséggel és félelemmel tudjon megfelelni mindenkinek. Ne azt mondja egy keresztény, egy nem kereszténynek, vagy egy ateistának, hogy kérem, menjen a papomhoz, majd a papom elmagyaráz, hogy én miben hiszek. Amiben én hiszek, arról nekem kell számot adnom. Azt helyettem senki nem magyarázhatja el. És a negyedik nagy vívmánya az volt a reformációnak, hogy azt hirdette, hogy az Isten megismerésében mindig hagyjuk szabadon a kapukat, mert aki egyszer az Istent elkezdi megismerni, az Isten végtelen igazsága, végtelen szeretete, az újra és újra kinyitja a megismerés kapuit. Tehát a negyedik nagy vívmánya ez volt a reformációnak, a továbbhaladás elve. Mint a második helvét hitvallás így mondott ki a svájci reformáció számára, ha valaki egy gyülekezetben Istenről a Biblia alapján valamit feltár, és azt igazolni tudja, azt mindenki számára hozzáférhetővé tudja tenni, akkor ezt a gyülekezet egy keresztény közösség köszönettel fogadja el, és tegye magáévá mindazt az újat, amit az Istenről bárki is elmond a többi embernek. Ez a továbbhaladásnak, a szellemi továbbfejlődésnek és a lelki átalakulásnak, a magatartásbeli fejlődésnek hatalmas vívmánya. Ez szólal meg Péternek különben az egész első levelében, az első fejezet, második fejezet 9. versében és itt is. De tulajdonképpen a 16. vers végéről kiemelnék egy kis szókapcsolatot, hogy mit is jelent az Isten nevének a megszentelése. Azt mondja, hogy jó lelkiismeretetek legyen, hogy ha rágalmaznak titeket, vagy becsmérelnek titeket, mint keresztényeket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák. Mit gyaláznak? Miben szégyenüljenek meg? A ti Krisztusban való jó életeteket. Kedves hallgatók, hogy ezt kell megjegyeznünk. Az Isten nevének a megszentelése az a jó élet. Az Isten nevének a megszentelése az a jó élet. Nem az szenteli meg az Isten nevét, aki azt mondja, hogy kérem, én hiszek az Istenben, hát én nem vagyok ateista. Nem azt szenteli még az Isten nevét, aki eljár hétről hétre Isten tisztelt, és azt mondja, hogy én vallásos vagyok, és én még egy egyházhoz is tartozom. Az Isten nevének a megszenteléséhez ez mindez nagyon kevés és nagyon elégtelen. Az Isten nevének a megszentelése a jó élet. Mutassuk meg a hétköznapokban, a hétköznapi munkában, küzdelmekben, hogy mennyire vagyunk Isten hívők, mert az, hogy ki valóban az Isten követője, az nem a tanúvallomásokban dől el, meg nem egy héten egyszer, amire ugye ismerjük Gandhinak is a híres mondását, hogy eljöttem Európába és találtam vasárnapi kereszténységet, szépen kiöltöznek az emberek és hétfőtől szombatig pedig ugyanúgy viselkednek, mint az ateisták, ez semmi. Az igazi keresztény élet, amivel egy keresztény ember megszenteli az Isten nevét, ez a jó élet. Ez az élete, a magatartása, a lelkülete. Az Isten nevét megszentelni nem tömjénfüsttel lehet, nem áradozásokkal, nem vallási ömlengésekkel. Az Isten nevét megszentelni türelemmel lehet, reménységgel, másokon való segíteni tudással, az élet váratlan helyzeteiben azzal, hogy mennyiben tudunk Istentől erőt kapni, erőt nyerni, és mennyire tud az Isten a mi életünkben hatékonykodni. Tehát tulajdonképpen, hogyha vallási nyelven akarom kimondani az egész dolgot, akkor azt mondom, hogy Jézus a mi atyánk első kérésére mit állított? Miért kell legfőképpen imádkoznunk? A jó életért, a megjobbult életért, a megváltozott életért. Hogy ne olyan életet éljünk, mint eddig, és ne azzal elégedjünk meg, amivel megelégedtünk eddig, mert hiszen mi az Isten akarata? Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Hogy lehet üdvözülni? Üdvözülni csak megjobbult élettel lehet, csak önzetlen élettel lehet. És hogy lehet itt a Földön egy üdvözülni vágyó embernek, kereszténynek lenni, úgyhogy az igazság ismeretére eljut, és szelídséggel és félelemmel erről mindenkinek bizonyságot tud tenni. Tehát ez az igazi kereszténység. Az igazi kereszténység az Isten megszentelése a szívünkben, az igazi kereszténység az Istenről való bizonyságtétel, de a legnagyobb bizonyságtétel mindezek mellett és mindezeken felül a jó élet, a helyes élet. Keresztényekre akkor figyelnek fel emberek, amikor azt mondják, hogy igen, így ebben a helyzetben más emberek nem viselkedtek volna. Ebben a helyzetben, hogy te türelmes tudtál maradni, hogy ebben a nehéz körülményben te kitartó, te reményt adó ember tudtál maradni. Igen, most már elhisszük, hogy az Isten lelke van veled, mint hogy sokszor elismerték ezt hívő emberekről. A Biblia is beszél ilyen történetekről. Azt mondták, most már elhisszük, hogy az Isten van veled. Mikor hiszik el ezt az emberek? Amikor a valóban hívő emberek bemutatják az egészen más életet, az Istenben való életet. Szenteltessék meg a te neved, a mi atyánk első kéréseként azért áll ez a kérés, mert Jézus azt akarta tudatosítani, hogy mi tulajdonképpen miért is élünk. Az életünknek mi a legnagyobb szükséglete? Az életünknek az a legnagyobb szükséglete, hogy nem tudom én, sikeres emberek legyünk, hogy sok legyen a pénzünk, vagy mindenki jót mondjon rólunk. Mi az életünknek a legnagyobb szükséglete? Nem ezek. Az életünknek a legnagyobb szükséglete az, hogy mi tanúsítsuk, hogy kinek a képét és hasonlatosságát hordozzuk magunkban. Hogy mi isteni eredetűek vagyunk. Az Isten a saját kezével teremtett bennünket, és isteni életre teremtett bennünket az Isten. Jelenések könyve, a Bibliának az utolsó könyve többször idézi ezt, többször ismérti ezt mindjárt az első fejezetében, hogy az Isten tett bennünket királyokká és papokká. Említettem Péter leveléből a reformáció harmadik nagy vívmányát, egyetemes papság. De a papokká tett bennünket Isten királyokká és papokká. A papok mellett azt mondja, hogy királyi életet szán nekünk az Isten. Mindenkinek királyi élete lehet. Imádkozzunk a királyi életért. Ez a legnagyobb szükségletünk. És mi a királyi élet? A jó élet. Az Isten lelkülete, az Isten törvényei szerint való élet. Igen, ez csillant fel a nagy reformáció idején. Ezt értették meg akkor az emberek, és ezért merte Luther ilyen nagyon határozottan elutasítani a mi atyánknak az addigi gyakorlatát. Az azonban igaz, hogy amit imádkozás címén eddig elkövettek, elüvöltöttek és elbömböltek a templomban és másutt, az bizony nem volt imádság. Luther ezt kezdte érezni, és nagyon mélyen meg tudta ragadni, hogy az igazi élet az a jó élet, az az Isten szerinti élet, és ennek az életnek a visszanyerése. Ez a kereszténységnek a feladat, hogy hitet adjon a kereszténység, hogy az önzés világában is vissza lehet nyerni az önzetlen életet, amiben van a boldogság. Ezért miután ennek az útját röviden felvázolnám, most hallgassuk meg Luther Mártonnak ezt a nevezetes feldolgozását, az 1530-as években írt dallamot a mi atyánkra. Tudjuk, hogy Luther nem csak nagy költő volt, hanem nagy dalszerző, énekszerző is. A reformációnak valóban a legnagyobb motorja volt maga Luther, nem csak mint teológus, nem csak a Biblia igazságainak a hasogatója, hanem hatalmas nagy költői tehetség is megnyilvánult benne, és hatalmas nagy énekszerzői tehetség. Aki előadja a magyar fordításban, egy kicsit a szöveget igazította, tulajdonképpen egy kicsit parafrázis is ez a szöveg.

Kedves hallgatók, ha meggondoljuk, hogy ez a szenteltessék meg a te neved, a mi atyánk élén áll, akkor megszégyenülünk, hogy mi mindent szoktunk kérni, akár úgy is, hogy valaki nem hisz kifejezetten Istenben, de az életben vannak igényei és kérései, de akár úgy is, hogy hisz az Istenben, és mi mindent szokott az ember kérni, először, másodszor, harmadszor, és mikor kéri ezt, hogy én jobb ember legyek. Ugye a Háború és békét Tolsztojnak a nagy regényét szokták kicsit csúfondárosan egy elolvashatatlan olvasmánynak nevezni, hiszen jó vastag könyv, és sok minden benne van, ami talán nem mindennek kellene benne lennie, de én a Háború és békéből egy mondatot mindig felszoktam idézni, és ez Platón Karatájevnak, az egyszerű földműves embernek, az a Pierre Bezuhov által véletlenül elkapott imádság részlete, ami az egész imádságát minősíti, hogy ez az idős ember ott az Oroszország megpróbáltatása idején, amikor végig szántottak katonai csapatok az országon, és az ember el kellett, hogy hagyja a házát, a hazáját, és mégis minden este így imádkozott. Nem azért, hogy neki ez legyen, vagy az legyen, vagy amaz legyen, hanem ez a szép szójáték, amit a magyar fordítások így szoktak visszaadni, hogy kavics legyek, kavics vagyok, kalács legyek, add meg Uram, amen. Én úgy gondolom, hogy minden ember lelke mélyén azért ott van ez a nagy szükséglet, hogy kavics vagyok, kemény, érdes ember vagyok. Az élet hétköznapjaiban százszor beigazolódik, hogy hányszor vagyunk mi igazságtalanok és szeretetlenek is, hányszor nyúlunk rosszul hozzá emberi problémákhoz, hányszor sértünk meg akaratlanul másokat, hányszor nem tudjuk kivitelezni a legjobb szándékunkat, szóval kavics, kavics, kő. De kalács legyek, add meg Uram, amen. Én azt gondolom, hogy a mi atyánknak ebben az első kérésében szinte benne van minden. Mert amit mi emberek kérhetünk ezután, ami ezután jön, az benne van ebben. Jézus első helyre nem a mindennapi kenyérért való fohászkodást mondta el. Majd meglátjuk, hogy az miért csak a negyedik kérés. Vagy Jézus más kéréseket is háttérbe helyezett, de mint hogy a mi atyánk egy nagyon rövid 6-7 kérést magába foglaló imádság, Jézus ezt nagyon hangsúlyozni akarta, hogy az emberi életben a legnagyobb cél visszaszerezni az Isten képiségünket. Visszaszerezni az emberhez méltó életet. Mert az Isten neve megszenteltetni csak abban az életben szenteltetik meg, amely életről azt mondják, hogy igen, ez az ember Istentől van. Pál apostol azt mondja a Római Levél 3. fejezetében a zsidó népre vonatkozólag, hogy miattatok káromolják a népek az Isten nevét. Ezt ma is sok vallásos ember el lehet mondani, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy én azért vagyok ateista, vagy egyáltalán azért nem hiszek, mert annyi sok rossz példát láttam vallásos emberektől, és ebben nagyon sok igazság van. Én nem mondom azt, hogy ez nagyon jó magyarázat, ez sokszor ürügy és kifogás, mindenki megkapja az életben a lehetőséget, hogy jobb emberré váljon, senki ne hivatkozzon a másikra, hogy én azért nem lettem jobb, mert a másik ilyen volt. De az biztos, hogy nagyon mélyen belejátszik az, hogy emberek nem látnak igazi képviseletet, nem látnak igazi jó példát vallásos hívő emberek részéről, mert az Isten neve nem szenteltetik meg. Isten neve megszentelése, Isten ugyanaz, mint a neve, tehát ezt így is mondhatnánk mai nyelven, hogy bárcsak meglátszódnék az Isten lénye az életünkön, bárcsak az Isten mutatná meg a mi királyi eredetünket. Vajon hogyan lehet eljutni erre az életre? Hogyan lehet eljutni erre az életre? Kedves hallgatók, ez tulajdonképpen a Bibliának a gerince, az egész Bibliának a nagy tanítása, amit a reformáció óta így szoktunk hívni, hogy hit általi megigazulás. A Bibliának a legeslegnagyobb tanítás. Hogyha valaki azt mondja, hogy egy tanításban összegezzük a Bibliát, akkor azt mondhatnánk, hogy a Bibliának a legesleg középponti tanítása a hit általi megigazulás. Ebben minden benne van. Ebben benne van az, hogy az embernek igazzá kell válnia. És benne van az, hogy hogyan válhat igazzá. Ennyire egyszerű a dolog. Igazzá kell válnia. Igazzá válni az annyit jelent, hogy jobbá válni. Aki igazságos ember lesz, erre azt mondhatjuk, hogy igen, ez ember, ez igazán jó ember.
igazságossá kell válnunk, és az is benne van, hogy milyen eszközzel válhatunk igazságossá. Nem a magunk törekvéseivel, nem emberi érdemekkel, nem kultúrával, nem hagyománnyal, nem szokással, és még mondhatnék egy sor dolgot, hit által válik mássá az ember. Tulajdonképpen az egész Bibliának a legközéppontibb tanítása, hogy milyen az az igazi hit, az az éltető hit, aminek ha egyszer az ember a birtokába kerül, akkor mássá változtatja az életét. Megtalálhatják itt a Jó Hír 90/2-es számát, amelyet ennek a kérdéskörnek szenteltük, és ott egy háromlapos rövid bevezető szinte tézisszerűen sorolja fel, hogy egy ember hogyan változhat meg hitáltal. Ennek van 5 lépcsőfoka. Ezt az 5 lépcsőfokot soha nem szabad elfelejteni egy keresztény embernek. A hitnek az első lépcsőfoka a megismerés. Az Isten nevének a megszenteltetése, ez ott kezdődik, hogy megismerjük, hogy ki az Isten. Na de hogyan tudjuk ezt megismerni? Hát Isten senki nem látta. Maga Pál mondja az első Timóteus levél 6. fejezetében, az Isten senki sem látta, sem nem láthatja, ő hozzáférhetetlen világosságban és fényességben lakozik. Hát hogyan tudjuk Istent megszentelni, hogyha nem is látjuk? Hát minden földi gyerek üt az apjára vagy az anyjára, hordozza az arcvonásait. Mi hogyan ütünk a mi teremtőnkre, aki létrehívott bennünket és az egész földi létezést? Nagyon egyszerűen. A Biblia azt mondja, hogy bár Istent nem látjuk, sokkal tökéletesebben megismerhetjük, mint bárki embert. Tudnék, az Isten valami olyan dolgot tett az ő megismertetése érdekében, amit ember nem tesz és nem is tud tenni. Ember nem tudja olyan mélyen feltárni magát, szándékait és céljait, mint Isten feltárta magát a Bibliában. Az Isten megismerése ez ott kezdődik, hogy komolyan vesszük-e az Isten szavának a megismerését. Istent a szavából lehet megismerni. Istent most nem láthatjuk, nem olvashatjuk le az arcvonásairól a jóságát, a gyengétségét, a szeretetét, de a beszédéből, a kinyilatkoztatásából sokkal mélyebb ismeretet nyerhetünk Istenről, mint hogyha most Isten megjelennék, és mondjuk 5 percig láthatnánk őt, és sok ember azt mondaná, hogy hogyha bárha ezt megtehetném, bárha látnám az Istent, akkor én biztos, hogy Isten hívő ember lennék. Kedves hallgatók, micsoda dőre emberi okoskodás. Hát Isten nem 5 percre akarja megmutatni magát. Isten az egész életünkön keresztül kísérni akar, mint a leghűségesebb barát és utitárs. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten feltárja magát, megismerteti magát. Tehát az Isten meg lehet ismerni a tulajdon szavából, aki úgy nyitja ki a Szentírást, hogy itt most az Isten beszél én hozzám, és minden másnál mélyebb benyomást nyerhetek az Istenről, és én meg akarom ismerni az Isten, de nem abból akarom megismerni, hogy mit mondanak róla, hanem ő mit mond magáról. Tehát az Isten megismerésével kezdődik a hit. Ezt vegyük tudomásul, hogy addig hiába szomjúhozunk hitre, ameddig nem vesszük komolyan az Isten szavát és a Bibliát. Sok ember azt mondja, hogy ó, én olyan boldogan lennék hívő ember, nekem kell a hit ad az életben erőt és kitartást, én olyan szívesen lennék hívő ember. Igen ám, de hát hogyan gondolja ezt az ember, hogy csak olyan csodaképpen majd egyszerű hívő ember lesz? Neki van egy nagyon természetes módja, hogy az Isten szavát ismerjük meg, és az Isten szava megismerése meggyőződésé váljon bennünk, hogy tudjuk, hogy ki az Isten. Hogy amit ő elmond önmagáról, az az Isten. Nem az az Isten, akit velünk el akartak hitetni talán gyerekkorunktól fogva, vagy most is más emberek vagy irányzatok, hogy az Isten ilyen vagy olyan vagy amolyan. Én így képzelem el az Istent. A Biblia szerint Isten az, akinek önmagát feltárja. Ez a hitnek az első fokozata. Mi a hitnek a második fokozata? Hogy akit megismertünk, abban megbízzunk. Ez egy jelentékeny előrehaladás, hogyha én valakit megismertem és megszerettem, abban teljesen megbízzam. Magának a Bibliának egyik alapkifejezése a bizalom, amelyet magyarra általában hittel szoktunk fordítani. És ez egy nagyon mély megjelölés, mert a Biblia szerint a hitnek a lényege a bizalom. Ha én valakit annyira megismertem, annyira szeretetreméltónak és annyira igaznak láttam, hogy én azt mondom, hogy én emellett az Isten mellett döntök, én megbízom benne. Sok mindent nem értek még Istenről, sem az Isten gondviseléséről, sem a saját életemből, meg a világban is vannak még számomra homályos foltok. Na de a gyerek mindent megért az apja vagy az anyja magatartásából?
és mégis kárhoztatjuk a gyerekeket, hogy megbíznak a szüleikben. Szép jellemvonás az. Miért bíznak meg a gyerekek a szüleikben? Mert tapasztalták százszor és ezerszer a szülő gondoskodását és szeretetét, és amit esetleg nem értenek a szüleiktől, amit mondjuk nem tudnak annyira elfogadni, de egy érzik, hogy aki eddig szeretett, ezzel most miért ne szeretne engemet. Tehát tulajdonképpen a megismerésnek odáig kell fejlődni, hogy az olyan meggyőződés legyen, hogy ez a meggyőződés átváltson bizalomba, hogy én teljesen megbízom abban, amit az Isten mond és cselekszik, és amit megenged az életben, és hogyha előveszem a Szentírást, és olvasom a Szentírást, és látom, hogy itt engem a Szentírás megfed, itt leleplez, itt nagyon határozott szavakkal más irányba tanácsol, én azt elfogadom, mert látom azt, hogy az Isten jobban szeret engemet, mint saját magamat én. És ebből hogyha eljutunk a bizalomra, akkor következik a hitnek a harmadik lépcseje, és ez az, hogy nem csak bízunk az Istenben, hanem olykor-olykor, hanem már rá tudjuk bízni az életünket az Istenre. A rábízás. Az, hogy nem magamban bízom. Nem olyan vagyok, mint hogy szegény József Attila Kész a leltár című verse kezdődik, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Ugye a 90. Zsoltárt próbálja így átmódosítani. Nem, én nem magamban bízom. Hogyha az életben vannak választási helyzetek, kemény, súlyos választási helyzetek, és én mondjuk erre akarnék menni, de én már megismertem, hogy mit mond az Isten. Én már meggyőződésre jutottam, bizalomra jutottam, és az Isten azt mondja, hogy erre menjél, akkor én, hogy Jézus mondta a hegyi beszédben, inkább vágd ki a jobb szemedet, inkább vágd le a jobb karodat. Ez ennyit jelent, ez a határozott kijelentés. Hogyha én erre szeretnék menni, de látom, hogy az Isten világos szavakkal azt mondja, hogy erre menjél, akkor én magamat felülbírálva az Isten által adott utat követem, mert tudom jól azt, hogy az Isten jobban akarja az én megjobbulásomat, mint én magam. Ő jobban tudja ezt az utat, mint én saját magam. Rábízom magamat az Istenre. Hagyom, hogy az Isten vezessen és irányítson az életben. És ebből következik egy negyedik dolog, hogy egy idő után a meggyőződés, a bizalom és a rábízás egészen más cselekedeteket fog eredményezni az életünkben, mint annak előtte. Tudnik, a hit általi megigazulásnak a lényege nem maga a hit. A hit csak eszköz. A hit általi megigazulás lényeg, hogy más cselekedeteink legyen. Mások legyünk. Jézus, amikor elmarasztalt egy keresztény közösséget és egy egész egyháztörténeti korszakot, akkor azt mondta, hogy az a panaszom ellenet, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Jelenések könyve 3. fejezetében, meg ez elején olvassuk ezt. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Tehát mit vár tőlünk az Isten, hogy megszenteljük az ő nevét? Más cselekedeteket, mint annak előtte tettünk. Azelőtt mi megszégyenítettük az Isten nevét, meggyaláztuk az Isten nevét a modortalanságunkkal, a durvasságunkkal, az önzésünkkel. Mit jelent a hit általi megigazulás? Belülről kifelé megváltoztatni az embert. Megváltoztatni a gondolkozást, bizalmat támasztani, rábízás, és akkor majd más cselekedetek lesznek az életünkben, mint annak előtte voltak. Ez a hitnek a negyedik lépcsőfoka, és végezetül mi az ötödik, és ez elmaradhatatlan az ötödik lépcsőfok, mert nagyon sokan ezért estek el, és ezért esnek el az életben, mert sokan eljutnak idáig, hogyha elbízzák magukat, és azt mondják magukról, hogy ők a vallásos, ő a hívő emberek, őnekik már más az életük, ők megtértek, ők már nem olyan emberek, mint a többi ember. Kérem, nagyon óvakodjunk, hogy miket beszélünk az életben. Mert az életben a magatartásunknak kell beszélesnek lennie. A cselekedeteinkkel, hogy megmutassák, hogy kik vagyunk. Isten is a Biblia szerint az embert a cselekedetei nyomán fogja megítélni. Nem a hitvallása szerint. Jézus azt mondta a hegyi beszédben, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És ez az ötödik lépcsőfok, amiről nem lehet elfelejkezni, mert ez a keresztény életnek valóban az az omegája, ami visszavezet az alfához, ez az omega, mély hála az Isten iránt. Hogy én hálás vagyok, és Istennek adom a dicsőséget, nem az én érdemem, hogy megváltozhattam. Mit van, amit ne kaptál volna, mondja az első Korintusi Levél 4. fejezetében Pál apostol, mit van, amit ne kaptál volna, ha meg minden jót kapsz, akkor mit dicsekszel vele, mint hogyha a tied lenne, vagy belőled következnék. Kedves hallgatók, a hit általi megigazulásnak ne felejtsük el ezeket a lépcsőfokait. Az embernek mindig meggyőződésre kell jutnia, mindenben.
ez a meggyőződés, ez mindig kell, hogy folytatódjék az életben. Ez nem egyszeri dolog, hogy egyszer meggyőződésre jutottam. Azért kaptuk a Bibliát ilyen hatalmas, csodálatos gazdagságban. Mindig lehet olvasni, mindig lehet kutatni, mindig tisztultabbak lesznek a meggyőződéseink. És a meggyőződéseink után mindig tisztábbak és erősebbek lesznek. Erősebb lesz az ember életében a bizalom, mindig elmélyül a bizalom az Isten iránt. És egy elmélyülő bizalom után mindig könnyebben bízza rá magát az ember az Isten ellen, mert ez aggodalmaskodó, eltűnik a félelem az életből, eltűnik kicsinyeskedés, eltűnik emberekre figyelés, vádaskodás, kárhoztatás. Szóval mondom, hogy a magatartás, a lelkület, a cselekedet kell, hogy átütő erővel mássá váljék, és hogyha az ember ezért mindig hálát ad az Istennek, mindig megköszön, hogy Istenem, te úgy foglalkozol velem, valóban úgy foglalkozol, mint a szőlőműves foglalkozik, a szőlő veszőn, ott levő gyümölcsel. És milyen csodálatos az Isten gondviselése, hogy ami az életünkben kialakul, a megváltozott élet, amivel megszenteljük az ő nevét, azt az Isten, habár azt ő szerezte, hogy más emberek legyünk, ő adta hozzá az erőt, ő adott hozzá sok alkalmat, hogy valóban megváltozzunk, azt nekünk tulajdonítja. Arra azt mondja az Isten, hogy igen, te láttad a lelked mélyén, hogy mássá kell lenned. Te elfogadtad a Szentlélek ihletését, hogy mássá kell változnod. És én segítettem neked ebben, de ez lettél te. Ez lettél te. Ez vagy te. Ez az igazi önmagad, ami lettél. Visszaszerezted az atyához való hasonlóságot, az Isten képűséget, és ez vagy az igazi önmagad, ez az igazi ember. Ezzel szenteled meg az én nevemet, ezzel fogadlak fiammá, és ezzel nyilvánítod ki, hogy hozzám tartozol. Kedves hallgatók, sok mindent el lehetne még mondani erről az első kérésről. De inkább igyekszem a sorozat keretében alapvető dolgokat és határozott dolgokat a helyükre tenni. Mert olyan sok ember küszködik ezen a világon azzal, hogy van-e Isten, meg megismerhető-e az Isten, meg lehetek én olyan, ahogy a Biblia tanítja, és ahogy a Biblia követeli az embertől. Hány és hány ember hátat fordít, és azt mondja, hogy én ilyen magas követelményeknek nem tudok eleget tenni. Én úgy gondolom, hogy aki a mi atyánk szellemében gondolja végig az életét a Biblia segítségével, az soha nem mondhat ilyet, hanem annak az életében átütő erővel kell, hogy megszülessék az, hogy más emberré válik, mindig jobb emberré válik, és mindig jobban és jobban dicsőíti meg az Isten nevét. Emlékezem, amikor először kitehettem a lábamat Magyarországról, mert valamilyen félreértés folytán nyugatra engem kiengedtek, amit azóta soha nem tettek meg. És Párizsban elmentem egy valóban keresztény gyülekezetbe, mely körülbelül úgy nézett ki, hogy volt benne 800 színesbőrű afrikai, és volt benne 20 francia. És kezdtem magamat idegenül érezni, hogy tudok én most majd hozzászólni, meg megérteni a dolgokat. Közös biblia tanulmányozás volt abban a közösségben, és egy afrikai hölgy vezette ezt a biblia tanulmányozást. És volt egy ilyen kérdése, ami így hangzott, miben is foglalható össze a keresztény élet? Bibliát jól ismerő emberek ültek ott. Persze magamról is ezt a dőre felfogást melengedtem, hogy én jól ismerem a Bibliát, de olyan csöndben volt ott mindenki erre a kérdésre velem együtt. Síri csend volt, és gyászos csend. Újra föltette a kérdést. Hát hiszen megvan írva a Római Levél 8. fejezetében. Miről ismerhető fel a keresztény élet? Milyen szakaszai vannak a keresztény életnek? Újra csend. Éreztük, hogy az erdőtől nem látjuk a fát. Éreztük azt, hogy sok mindent ismerünk a Bibliából, csak éppen hát a lényeget, hogy mi is az, hogy keresztény élet. És akkor, amikor senki nem válaszolt, harmadszor is föltette a kérdést, arra se válaszolt senki, akkor visszaidézte a Római Levélnek, jól ismert Római Levél 8. fejezet 28. versétől egy jól ismert Pál apostoli megfogalmazását, hogy Isten az embert elhívja, Isten az embert megigazítja, Isten az embert megszenteli, és Isten az embert megdicsőíti. Ez a keresztény élet. Isten mindenkit hív. Isten mindenkit királyi, papi életre hív. Mindenkihez szól Istennek a hívása. Akikhez nem jutott el a Biblia például. Akik pogányországokban éltek, vagy ma is élnek. Hányszor tanújelét adták annak, hogy igen, az Isten hívása ő hozzájuk is elérkezett.
Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy abban a nagy kultúrában, ami az elmúlt 3-4 ezer év kultúrája, ahol nem látjuk a Biblia ismeretét, kik mondtak máig időtálló kijelentéseket? Hát olyan emberek mondtak máig időtálló kijelentéseket, akik a szenteltessék meg a te nevedet mondták ki, csak más szavakkal. Én szoktam diákoknak mindig felidézni Szókrátész esetét, aki nem ismerte a Bibliát, nem tudta, hogy ki az Isten, az Izrael Istene, nem hallotta Jézusról szóló proféciákat, de mi volt a legszebb tanítása? Inkább velem kövessenek el rosszat, mint én kövessek el rosszat másokkal. Hát ez mi, ha nem az, hogy szenteltessék meg a te neved? Igen, ez az igazi emberi felfogás és magatartás. Inkább velem kövessenek el rosszat, mint én kövessek el rosszat másokkal. Én nem akarok rosszat elkövetni. Én nem azért élek, hogy pusztítsam az életet. Vagy amikor Konfúciusztól megkérdezték a tanítványa, hogy miért él, és miért érdemes az embernek élni, hiszen hiába lesz nagy ember valaki, hát ki tudja, hogy kik az igazán nagy emberek. Hát a tömeg nem az igazán nagy embereket csodálja, hanem ugye az ilyen reklám embereket csodálja. Akkor Konfúciusz azt mondta, ne azon búslakodjatok, hogy titeket nem ismernek. Azon búslakodjatok, hogy ti nem ismeritek az embereket. Micsoda nagy kijelentés. Ne azzal törődjetek, hogy rólatok ki mit mond, vagy ti milyen embereknek vagytok beállítva mások előtt, hanem azzal foglalkozzatok, hogy ismeritek-e az embereket, és ki tudjátok-e elégíteni a szükségleteiket, vagyis tudtok-e jót tenni az életben. De elmondhatnám még az emberiség hatalmas nagy közmondás gyűjteményéből, a belső ázsiai népektől a dél-amerikai népekig, hogy valahogy ezt mindenki érezte, hogy az életben, hogyha élünk, akkor az életben, az életünknek az értelme az, hogy kavics vagyok, de kalács legyek, add meg. Valaki, de add meg ezt nekem, mert én ilyen életet akarok élni. És hogy én is megszégyenültem azon a napon, mert Afrikából jött emberek, akik áttelepültek Európába, akik rettenetes sötétségből jöttek lelki-szellemi értelemben, ők nagyon egyszerűen ki tudták fejezni, és számon tudták kérni ott a fehér embereken, és a magukat keresztényeknek való embereken, hogy mi is a keresztény életnek az a néhány szakasz, miből is áll a keresztény élet, az, hogy meghalljuk a hívást, az, hogy az Isten meg tudjon változtatni bennünket, meg tudjon igazítani bennünket, az, hogy az Isten meg tudjon szentelni bennünket, mindig előrébb tudjon vezetni, hiszen a hitáltali megigazulásnak ugyanolyan része az, hogy mindig tisztultabb felfogásra és magatartásra jussunk, és hogy az embert meg tudja dicsőíteni. Mi az ember megdicsőítése? Hogy az igaz embernek igazságot fog szolgáltatni az Isten, már itt a földi életben is, de végképp igazságot fog szolgáltatni az örök életben. Hát ezért gondoltam, hogy a vetítésünk előtt egy másik zeneszerző is szólaljon meg. Egy olyan zeneszerző, aki a kereszténység történelmének abban az időszakában élt, amikor a kereszténység nagyon visszahanyatlott. És a kereszténység el is veszítette a nagy tömegét, a tömeges ateizmus lépett fel ugye a 18.-19. század fordulóján. Ez a zeneszerző a vallásából sem remélhetett valami nagyon sokat, hiszen a vallás felekezete is a legmélyebben járt ebben az időszakban. Ő maga is alig 31 évesen meghalt tifuszban. De a sok-sok megragadó műve közül vannak nagyon rövid bibliai szövegekre írott művek is, mint ez, amit fel is írtam a táblára, Schubertnek a Heilig ist der Herr, tehát Szent az Úristen című rövid műve hangzik fel, egy nagyon rövid kórus műve hangzik fel, Szent az Úristen. Az Úristen, hogy mennyire szent, az az ember fogja érezni, aki érzi az Úristennek nem csak a világosságát, hanem az erejét is, hogy őt magát az Úristen más emberé tudja változtatni. Ezáltal szentelődik meg az Isten neve.

Kedves hallgatók, hogy tenni szoktuk, az előadás végére tartogatjuk mindig a harmadik társművészetnek az alkotásait, és ez egy valóban nagy kérdés, hogy hogyan ábrázolták Istent, aki megtiltotta az ő ábrázolását. Tudjuk jól, hogy a második parancsolatban található a tiltás, hogy ne készítsen az ember, de helyesbítem az előbbi kijelentést, Isten az Isten tisztelet céljára való ábrázolását tiltotta meg. Ne készíts magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Emelem ki a második parancsolatból a döntő részt. Most a képzőművészeti áttekintésben azt szeretném megmutatni önöknek, akik látták már a teremtésről szóló vetítést, azok tudják, hogy miről lesz szó, hogy az évszázadok során az Isten ábrázolásban milyen változások következtek be, és ezek a változások mennyiben mutatták magának a kereszténységnek a változásait is a középkorban. Tudnék, az áttekintésünk a 16. századig fog terjedni, éppen a reformáció koráig, még a reformáció ábrázolásaiból is véve egyet, ami azonban nem tudott változtatni már a lényegen, mert a 15.-16. századi középkori ábrázolások annyira döntően meghatározták Isten ábrázolását, és azért is vetítem le ezeket a feldolgozásokat, mert mind a mai napig az emberek tudatában ez az Isten kép él. Nem tudom, hogy mennyire sikerül a vetítés, mert hogy tetszenek látni, a termet újjávarázsolták, ebből az is következik, hogy minden szöget és mindent eltüntettek, ami nekünk eddig nagyon jó szolgálatot tett, de azért kérnék szépen még egy 10-15 percnyi figyelmet, megpróbáljuk beállítani a vetítővásznat, és akkor elkezdjük a vetítést. Ha az európai művészeten végig tekintünk, a képzőművészet történetén, azt az érdekes megfogalmazást kell, hogy tegyük, hogy a legrégebbi ábrázolások valóban lemondtak Istennek, az Atyának az ábrázolásáról, és mindig Jézus Krisztust ábrázolták, még a teremtés művében is. Ezzel kettő célt értek el, az egyik az volt, hogy valóban az Isten, az Atya megfogalmazhatatlan, kifejezhetetlen, ezt tiszteletben tartották egészen a 12.-13. századig, ezért látunk az isteni személy feje mögött egy glóriát, sokszor majd a glóriával foglalt keresztet is, hogy Jézusnak az azonosító emblémája lehessen. Másrészt pedig azt érték el, hogy rávilágítottak ezek az ábrázolások arra, hogy Isten az Atya nem egyedül teremtett, és nem is csak a Szentlélek lebegett a vizek felett, hogy mondja a Szentírás, hanem abban a kijelentésben, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ebbe benne volt maga Jézus Krisztus is, akiről azt mondja a János evangélium prológusa, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát ezért látunk először olyan ciklikus ábrázolásokat, amelyek visszintett ciklusok, tehát fönt az isteni teremtő Jézus Krisztus, Ádámnak és Évának a teremtője, háttérben az angyalok. A második részen látjuk azt, ahogy beszélget az első emberpárral, és óvja őket a rossz kipróbálásától, tehát elmondja, hogy majd a tiltott fánál megjelenik Sátán, aztán amikor eltérnek tőle, utána újra megjelenik, és megkérdezi, hogy Ádám hol vagy, és utána pedig, amikor kiűzi az angyal őket a paradicsomból, azután is majd gondot visel ezekre a teremtményeire. A következő képünkön, tehát ez olyan 8.-9. századi kárpit, a következő képünk pedig az európai művészetnek egyik legrégebbi kárpitja lesz, és ez a Geronai fali kárpit. Ez nem vízszintes, hanem körkörös ciklus. Tehát középütt van az isteni teremtő, és körben-körben látjuk a teremtés egyes napjainak a jeleneteit. Most menjünk közelebb, mert most bennünket csak az Isten ábrázolás érdekel, menjünk ehhez közelebb, és itt látjuk kinagyítva. Tehát teljesen világosan látjuk, hogy Isten ábrázolás, mint Atya ábrázolás, ilyen nincs az európai művészet kezdeti évszázadaiban. Itt is a glóriába foglalt kereszt azonosítja Jézus Krisztust, aki kezében tartja a könyvet, és jobb kezével pedig parancsol, illetve cselekvésre szólít fel. Ez a Geronai fali kárpit, 11. század. Ugyanilyen körkörös ciklust látunk az európai művészet egyik máig
szinte eredeti szépségében megmaradt katedrálisában ez a velencei Szent Márk székesegyház, és annak a kupoláját látjuk most, a kupolának a körkörös ciklusát, az isteni létteljességet itt egy nagy aranygömb, illetve kör jelzi, és itt következnek, hármas ciklust látunk már itt, a teremtés egyes napjai egészen a bűnbeeséssel és a paradicsomi kiüzetéssel. Nézzük meg egyes jeleneteit. És Isten lelke lebegett a vizek felett. Itt ugye nincs ilyen fehérség, csak én a könyvből fotóztattam ezt ki, annak a jele ez, illetve nyoma ez. Az isteni Szentléleknek az egyik jelképe a Bibliában a galamb. Ugye Máté evangélium a harmadik fejezete mondja, hogy galamb formájú fényességben szállt-e Jézusa, és ezért ez a középkorú művész 12.-13. században vagyunk, a szent lelket, Isten lelke lebegett a vizek felett, így ábrázolta. Angyalábrázolás, kérub ábrázolás, hiszen amikor a földet Isten teremtette, akkor már az angyali rendet rég megteremtette, sajnos már a lázadás is megtörtént, amely megosztotta az angyali teremtményi rendeket. A kerubok, vagy kérubok az angyalok egyik osztályát mutatják a szeráfokkal együtt. Itt is látjuk, hogy amikor Isten különválasztotta a vizeket a földtől, és az angyalok is ott voltak, és mintegy szemlélői voltak Isten teremtői nagyságának, a teremtő Istent ez a művész is így ábrázolja, Jézus feje mögött a glóriába foglalt kereszt. Tehát külön atya ábrázolás nincsen. Komolyan veszik a parancsolatot is, másrészt meg ki akarják fejezni, hogy Jézus nem csak megváltója, hanem teremtője is az emberiségnek. Például nem csak az ember teremtője, hanem az egész földi mindenség teremtője is, tehát a halaké és a szárnyas állatoké is. Ugyanez a velencei Szent Márk

embert a föld porából, és lehelte bele élet lehelletét, így lett az ember élő lélekké, hogy jelezni kívánja, hogy az anyagra ható isteni erő hogyan teremt lelkes élő lényt, hiszen élő lélek, így hát egy kicsit kezdetleges módon egy ilyen kis röpködő lelket ábrázol, ezzel akarja kifejezni, hogy az ember más, mint a növény és az állatvilág, hiszen gondolkodása van, döntési képessége van. Aztán, ahogy elvonultatja Isten az állatokat az ember előtt, és kéri Isten, hogy adjon az ember az állatoknak nevet, tehát lerakja Isten az emberi kultúra alapjait, hogy az emberi kultúrának az egyik fő pillére a gondolkodás, a fogalomalkotás és a megnevezés, a beszéd. Aztán Isten mély álmot bocsát Ádámra, és akkor teremti meg az ő párját, az oldal bordáját kivéve Évát, vagyis ekkor hangzik el a híres kifejezés, ami egyébként a nő és a férfi egyenjogúságnak csodálatos megfogalmazása. Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. És ebbe a székesegyházba megyünk most, ez Monreale, Velence után tehát Szicíliába, 13. századi ez a katedrális is, és ugyanilyen mozaikokat fogunk látni. És ezek közül a mozaikok közül az ember teremtése, ugye az ember ugyanaznap teremtetett, mint az állatok, tehát az emlős állatok, azért készítette így el a művész, az aranyozott háttér mindig az isteni létteljességnek, a gondviselésnek a szimbóluma egészen a késő gótikus művészetig, és nem tudja még kifejezni az Isten teremtő szavának az erejét, ezért ilyen vonallal érzékelteti, hogy mi emberek teljesen Istentől függünk, Istentől kaptuk az életünket. Ádám, gyönyörű, ugye ez a bizánci művészetre mindig is jellemző volt ez a mértani test, az arányos, szép ember, hogy kikerült a teremtő kezéből, és itt is a teremtő Isten Jézus Krisztus, hiszen a bizánci művészet Pantokrátor Krisztus ábrázolásait láthatjuk itt viszont. Csodálatos kép ez, ahogy Isten megfogja Ádám kezét, és elmondja neki, hogy miért teremtette. Ugye így szó szerint ez nem szerepel részletesen a Bibliában, de teljes joggal következtethetjük, hogy Isten mindent elmondott az ember számára. Isten magával egyenrangúnak teremtette az embert, az ember kezébe adta az életet, az élet átadását a földön, mindenbe belevatta őt, mint egy társ, mint egy barát vezeti végig a paradicsomon Krisztus Ádámot. És ezután következik majd a bűnbeesés, amelyben nem csak Éva volt részes, a régi művészet például ezt külön ábrázolja, hogy Ádám is vett a fának a gyümölcséből, nem Évától vette át, a Biblia ugyanezt mondja, de a régi művészet szerette volna hangsúlyozni, hogy nem Éva a fő bűnös, vagy az egyedüli bűnös, hanem Ádám ugyanúgy részt vállalt ebből, és látjuk itt, hogy még szó sincs tudás almájáról és egyéb efajta Bibliához nem illő kifejezésekről, hiszen itt nem a gyümölcsben volt a hiba, meg nem a fában. A régi, főleg déli művészet fügefának ábrázolja, hiszen fügefa levelekkel takargatták be magukat, innen veszi a példát. Egyébként a Bibliából ez nem derül ki, nincs is jelentősége neki. Nem a gyümölcs, nem a fa volt itt a fontos, hanem hogy az ember kipróbálta a rosszat. És Lukács van Leiden metszete van előttünk, a 15.-16. századba érve láthatjuk azt, különben hasonló, azért tettem ide, egy kicsit ugrunk előre két évszázadot, hogy később is ábrázolták ezt a meghitt viszonyt, a teremtő és a teremtmények között a beszélgetést, a társalgást, de ekkora már kialakult ez az őszhajú, ősszakálú Isten ábrázolás, amelynek mindjárt végigkövetjük a kifejlődési útját. Mert itt még a középkor elején vagy közepén még híre hamva nincsenek, 13. század Chartres katedrális domborműve, Isten a teremtő Isten és Ádám, hogy feljön a semmiségből, Isten megteremti őt, és látjuk itt is Jézusnak az azonosító emblémáját. Ugyancsak Chartresből való ez a másik dombormű, hogy Isten megáldja az első embert, élettel ruházza fel, itt is itt van az azonosítás jele. Ugyancsak Krisztusként ábrázolja Ghiberti ötvös művész is a firenzei Porta del Paradiso-n az Éva teremtése jelenetben.

0: Ugyancsak Krisztus ábrázolás egy francia Bible moralizéban 14. század, ahogy Krisztus, mint egy mértanilag tökéletes világot teremt, azért ábrázolja így körzővel. Angliában is hasonló a helyzet. Krisztus, mint a növény és állatvilág teremtője, egy angol miniatúra 13. századból való. Itt van az azonosító keresztnek a jele. Német művészet, a Petri oltár Hamburgból 14. század vége. Krisztus kicsit bizáncias ábrázolását látjuk, mint az égi testek teremtője. Krisztus, mint az állatvilág teremtője. Mindenütt Krisztus ábrázolások, sehol nincs ez az őszhajú, őszakálú Isten ábrázolás, pedig már a 14. századba léptünk át. Ugyanezt látjuk még a Bibliával sokszor csúfolódó vagy gúnytűző Hieronymus Boschnak a táblaképén is, ahogy Ádám mellett Isten megteremti Évát. Krisztusnak ez a gótikában kialakult, nagyon egyszerű vándorprédikátor ábrázolása a teremtés hajnalán. És itt jelenik meg az itáliai festészetben, és csak a 15. században az a pogány mitológiákból vett istenábrázolás, amely őszhajjal és őszszakállal, mint egy idős teremtőt és mint egy parancsoló urat állítja az emberek elé az Istent, Tintorettónak a festménye 15. század. Belépünk a híres Sixtinába, Rómába, ahol Michelangelónak a Krisztus második eljövetelét ábrázoló freskója mögött fölött.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

0: Ma estének a témája érzelmi zavarok, pótszerek és cselekvések rabságában, ezt a címet viseli. Tulajdonképpen se a pedagógusi, se a lelkészi papírom nem jogosít fel annyira, hogy itt álljak. Inkább azért mertem most elvállalni ezt a témát, mert elég sok szenvedélybeteg családtagom van, főleg az alkoholfüggésből fakadóan 7 alkoholbeteg családtagom van. Többen már nem élnek közülük, és megfigyelhettem rajtuk is, hogy milyen hatásai lehetnek a különböző szenvedélybetegségeknek, és milyen háttere, milyen érzelmi zavarok húzódhatnak meg ezek mögött, a betegségek mögött. Sőt, az utóbbi években kénytelen voltam azzal is szembenézni, hogy én magam is beteg vagyok, nem is egy, hanem legalább 3-4 olyan kényszeres cselekvés és pótcselekvés tart a rabságában, amivel igenis szembe kell nézni. És tulajdonképpen ennek a hátteréről szeretnék röviden szólni ma. 60-70 perc szerintem kevés is, hogy kimerítően lehessen a témáról szólni, de igyekszem összefoglalni azt, amit én eddig felismertem. Nem vagyok se addiktológus, se szakember, se pszichológus, tehát lehet, hogy lesznek olyan információk, amiket majd szívesen veszek én is, meg a többiek is a beszélgetésben, tehát ha valakinek ellenvetése vagy bármilyen egyéb gondolata megfogalmazódik majd a következő 60-70 perc folyamán, akkor kérem szépen, hogy ne tartsa magában. Érzelmi zavarok és kényszeres magatartás formák, vagy magatartások. Tehát ez a mai előadásunknak a témája. Miért fontos az érzelmi zavarokról beszélni? Egy pár gondolatban erről is az első diakoszka segítségével szólnék. Nagyon sokan küzdenek érzelmi zavarokkal. Én azt mondanám, hogy mindenki küzd érzelmi zavarokkal. És ebből fakadóan bizonyos kényszeres magatartás formák rabságában élik, vagy éljük az életünket. A gyógyulás gyakori akadálya az, hogy a beteg szeretne, de nem tud új életet élni. Tehát van motiváció, de nem találja meg a megoldást. Látszólag az életében olyan félelmek és olyan érzések, és ebből fakadó olyan cselekvések hát vannak jelen, amik megakadályozzák abban, hogy az életét boldogan és teljesen tudja élni. És sokszor csak bizonyos kudarcok, vagy a gyógyulás folyamán, vagy pedig az öngyógyítási próbálkozások folyamán létrejövő kudarcok irányítják arra rá a figyelmet, hogy valami probléma lehet a háttérben. Valami olyasmi érzelmi zavar, amit meg kell keresni, amiért mélyre kell ásni, hogy tudjunk gyógyulni, vagy hogy a beteg tudjon gyógyulni. És általában azért nem beszélünk, vagy beszélnek erről a betegek, az érzelmi zavarokkal küzdők, mert szégyenkeznek. Vagy nincsenek tisztában az érzelmeik és a cselekedeteik közötti nagyon szoros kapcsolattal. Hát ezért fontos a téma, és még mielőtt bármi elméleti dolog lenne, én 3 életrajzot szeretnék bemutatni, és utána majd rátérek az elméleti részre is. Talán így könnyebb lesz megközelíteni a témát és az érzelmi zavarokat. Egy olyan könyvből fogok szemezgetni, ami még magyar nyelven nem elérhető, az a címe, hogy Never Good Enough, vagy Sosem Elég Jó. Nem sokára kapható lesz a könyvesboltokban is reményeim szerint. Tehát most 3 olyan életrajzot fogunk csak röviden áttekinteni, amiből az érzelmi zavaroknak a mozgató rugóira igenis hát részben fogunk választ kapni. Egy Melanie nevű hölgy az első eset, akit bemutatnék. Ezek mind megtörtént esetek és megtörtént élethelyzetek. Melanie-nak egy klasszikus alkoholista háttere volt. És hát odaírtam 3 jellemzőt, kaotikus, kiszámíthatatlan és erőszakos is. A szülei nagyon szegények voltak. Az édesanyja az ebből fakadó szégyentől hajtva hétvégenként bepakolta a gyerekeket az autóba, és elvitte őket a város luxus negyedébe, és mutogatta a házakat, kerteket, autókat. És az édesanyjába beleviselődött a szégyen tudata a szegénység miatt. Olyan mélyen, hogy ez később is, amikor már jobban éltek, egy viszonylagosabb jólétben, akkor is jelen volt az érzés. Nyilván ezt az érzést tovább vitte a kis Melanie, és ő is szégyenkezett. Leterhelt az egész családot ez a szégyenérzet. Senkit nem vihettek haza a gyerekek, pont azért, mert olyan szegényes volt a házuk és a körülményeik. És persze ezen csak rontott az, hogy mind a két szülő hát komoly alkoholfüggéssel küzdött, amit meg tudtak volna engedni maguknak, azt is elitták. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen érzelmek kavaroghattak ebben a kislányban. De az alkoholizmus az egy olyan hát előrehaladó folyamat, ami az ő szüleinél is egyre rosszabb méreteket öltött. Melanie az utcára kényszerült. Nem tudta az otthoni feszültségeket feldolgozni, kezelni, ezért inkább hát az utcán keresse meg a barátait és azokat az embereket, akik elfogadták és befogadták. Amikor nagyvidéken hazament, akkor általában vagy a veszekedéseknek, durakodásoknak a nyomait tapasztalta otthon, vagy a szüleit találta meg önkívületi állapotban, itt-ott a lakásban. Tehát érthető módon nem nagyon vágyakozott a szülei közé, és nem nagyon érezte jól közöttük magát. Ami viszont probléma, hogy neki is valamiből fönn kell tartania az életét, enni szüksége volt. Távol voltak a szülei, mind fizikailag, mind érzelmileg. És hogy megoldja ezt a problémát, hát egy nagyon drasztikus lépéshez folyamodott, eladta magát az osztálytársainak, hogy pénzt keressen az ebédjére. Utálta magát ezért, tehát a meglévő szégyenérzet, ami benne volt, az csak még mélyebb lett, és még inkább lejjebb nyomta őt, de nem volt más választása. Kislány volt, azt tette, ami a legkézenfekvőbbnek tűnt a számára. Persze a családi szégyen, ami már eddig is jelen volt, az még inkább erősödött, a fájdalom nem szűnt, és ezek az erős érzések, ezek az erős érzelmi zavarok, ezek kiáltanak a fájdalom csillapító után. Mivel lehet csillapítani ezeket a fájdalmakat? Ez egy nagy kérdés. Ugye van több lehetőség is. Melanie a rosszabb utat választotta. 16 évesen elkezd alkohollal és droggal élni, de már 5 éves korától a nikotin is jelen van az életében. Mindenféle bűncselekményt elkövet, hogy a szükséges orvosságokat beszerezze, ifjúsági börtöntől kezdve, felnőve mindenféle büntetésvégrehajtási intézetben is megfordul. 9 éven át 2 abortusz, 1 gyereket örökbead, rengeteg destruktív, romboló kapcsolata alakult ki, és hát végül súlyos egészségügyi gondokkal is küzdött Melanie. A történetnek van egy pozitív vége azonban. Egy utolsó kitörési kísérlet során egy olyan terápiás csoportba kerül, ahol segítséget kap. Tehát ennyit Melanie-ról. Egy meglehetősen rossz és romboló háttérből érkezett, és az érzelmi zavarokat viszonylag könnyű nyomon követni. De most hozok egy olyan esetet is, amire azt mondanánk, hogy hát látszólag minden rendben van. Anna egy olyan fiatal lányként növekedhet föl, ahol a háttér viszonylag rendezett. Egy konzervatív, keresztény családban növekszik fel. Nagyon kedves, szelíd kislány, mindenféle sérült állatot, meg játékot összegyűjt és gyógyítgatja. Nagyon segítőkész, de egy dolgot nem kap az édesanyjától, elismerést. Bármit tesz, a reakciója az, hogy jól van, ez jó, de tudod te ezt még ennél sokkal jobban is. Megy ez neked jobban is. Egy kislánynak mire van leginkább szükség az édesanyjától? Ez is egy költői kérdés. Nyilván szeretetre, elismerésre, bátorításra. Annál soha nem kapta meg igazán abban a mértékben, amiben szüksége lett volna rá. És hát folyamatosan édesanyjának próbál megfelelni, hogy azt a szeretetet kicsikarhassa belőle, ami szükséges a túlélésre. Szuper figyelmes lesz. Világ első gondoskodásban. Minden hangulati rezdülése rögtön ugrik. Csak hogy az édesanyjának örömet okozom, és valami elismerést tudjon kiváltani belőle. De senki nem veszi észre azt a nagyon egyszerű törvényszerűséget, hogy a gondoskodás az tulajdonképpen a saját elhanyagoltságának a tünete, és a szeretet és törődés iránti vágyának a kifejezése volt. És így a család szociális munkása kislányként. Kérdés, hogy ez mennyire egészséges gyerekkorban. És nyilván itt is hát nyomon tudjuk követni azokat az érzelmi zavarokat, amik később mindenféle beteg magatartásformát vezethetnek. Az ő esetében nem az alkohol és nem a drog az, ami elsősorban hangsúlyos problémává válik. Találkozik 19 évesen egy fiúval, aki nagy bajban van. Ő megszokta azt, hogy gondoskodik, hogy segít, és szükség is volt a segítségére. És végre megtalálta azt a lényt, vagy azt a szemét, akit keresett, akit szerethet, akiről gondoskodhat, akinek megbocsáthat mindent. És így tulajdonképpen egy kapcsolat elindul, és ami probléma, hogy figyelmeztetik a gyülekezetben is, hogy ez a férfi, ez nem hívő. Ugye, hogy ő hívő ember volt, legalábbis annak tartotta magát, itt volt egy másik gondolkodásmód és egy másik háttérből jövő ember. Ő a figyelmeztetések ellenére férjhez megy, és egy gyermek megszületik nem sokára, és most már 2 emberről gondoskodhat. Ott van egy Colin nevű kislány és a férje is. De nyilván ott volt egy másik program Annában, egy olyan program, amit az értelmében hordozott, ez pedig az, hogy neki hívő keresztényként mindent a Biblia elvei szerint kell tenni, és épp ezért a férjét megpróbálta keresztényé tenni. Azon fáradozott, hogy a férje elfogadja Istent, ahogy ő ezt fontosnak és meghatározónak élte meg az életében, legalábbis úgy gondolta. A férje persze ellenállt, egy idő után elváltak. Egyedül maradt a kicsi Colinnal. És hogy meg tudjon élni Anna, a házában kialakított különböző kis apartmanokat, és ezeket próbálta kiadni, hogy megkeresse a szükséges pénzt. Mások gyerekeire vigyázott, a földszinten üzletet nyitott, és ilyenkor Colin rendszerint egyedül maradt a lakásban, és bezárkózott a WC-be. Tehát az édesanyja távol volt tőle, de mégis búcsúzáskor mi volt a mondat, amit mindig hallott a kis Colin? Ne feledd, szívem, te vagy a legfontosabb számomra a világon. Tehát volt egy üzenet, amit itt kapott a kislány, és volt egy, amit itt érzett. A kérdés az, hogy melyik az, ami később az életbe kikerülve irányítja őt. És melyik az, ami irányította az édesanyját is. Nyilván nem az, amit az életlenébe kódoltak, hanem az, amit az érzelmi vákum, az érzelmi zavar idézett elő az életében. Colin apjától fizikálisan volt távol, ugye mert elváltak a szülei, anyától pedig érzelmileg volt elhagyatott, miközben anyja fűnek fának segített. Mindenkire volt ideje, csak éppen rá nem maradt. Colin apja néha feltűnt és megígérte, hogy majd később, hogyha majd nagy lesz a kislány, akkor majd többet törődik vele. De amikor már nagyobb volt, akkor az édesapja meghalt, és hát itt volt egy apakomplexus is, ami egyre erősebben sürgette a kislányt. Aztán tovább menve Colin anyja újra férhez megy, tehát Anna talál egy másik társat magának, egy olyan embert, akit már el is tud fogadni, mert gyülekezetbe jár és komoly ember, de ő is egy kényszeres cselekedetnek a rabja, ez nem más, mint a munkaholizmus. Erről majd fogok szólni. Tehát már ketten dolgozhattak, és ketten tehették meg mindazt, amit csak lehetett másokért. Egy iskolában találtak alkalmazást, és a kislány ott volt velük az iskolában, a pad alatt játszhatott, miközben a szülők sokszor éjszakáztak és túlóráztak is, hogy a dolgaikat elvégezzék. Ami probléma volt, hogy tulajdonképpen Colin is és a mostohapja is egy dologért versengett, Annának a szeretetéért. Egy rivalizás alakult ki kettejük között, a színfalak mögött gyakoriak voltak a veszekedések, viszont kívülről, mivel keresztények voltak, ezért egy jó képet kellett mutatni, egy boldog, megelégedett család képét. Persze belül tele voltak érzelmi zavarokkal és feszültségekkel. Colin 17 évesen elkezd drogozni és alkoholt fogyasztani. Bárokban és diszkokban találkozik olyan fiúkkal, olyan férfiakkal, akik kíváncsiak rá, akik szépnek találják őt. Kinek a történetét ismétli Colin? Ez egy nagy kérdés. Illetve kézenfekvő kérdés. A saját édesanyjáit. Talál egy fiút, aki szerelmet valnak, és azt mondja, hogy fontos, hogy megbecsüli őt. Erre volt szüksége kisgyerekkora óta, ezt nem kapta meg. Gondoskodik a barátjáról, de kiderül, hogy megcsalja őt is, és a kapcsolatoknak a keserű vége lesz. Aztán egy csomó olyan kapcsolatot létesít Colin, akikkel ugyanezt éli át. Kiderül, hogy olyan férfiakhoz vonzódik, akik kihasználják, és kontrollálják őt, hogy aztán ott hagyják. Ami közös, mind Melanie, mind Colin, vagy akár Anna esetében, egy pár pont. Ugye az egyik az egy tipikusan romboló háttérben, egy alkoholbeteg háttérből, a másik úgymond egy sokak által jónak mondott háttérből, keresztény szülő, keresztény család. Mégis ugyanazt élik át mind a ketten, vagy mind a hárman, beteg családba születnek. Betegek a szülők, érzelmi zavarokkal küzdenek. Mindannyian visszaélést, mellőzést kell, hogy átéljenek. Fizikailag, érzelmileg elhagyatottva élik az életüket, a gyermekkorukat. Kiszámíthatatlan és kaotikus körülmények között. A jellemző érzések a magány, az, hogy engem nem lehet szeretni, az ijegység, a félelem. Megtanulják azt, hogy nincs rájuk szükség, hogy tulajdonképpen nem akarják őket, ők nem fontosak. És rákényszerülnek arra, hogy már egész fiatal korukban felnőtté váljanak és gondoskodjanak magukról. És az is sajnos szomorú, hogy mind Colin, mind pedig Melanie addiktív magatartással kezelik a fájdalmukat. Tehát valami, hát itt konkrétan szerfüggéssel, majd fogok szólni még azokról a függési formákról, amik meghatározóak a hétköznapokon is. Mert és olyan még egy harmadik életrajz, Diana esete, ahogy lehet látni a képen is, itt egy anorexiás fiatal lányt szemlélhetünk. 5 évesen már fel kell vállalni az idegbeteg édesapja ápolását, miközben az édesanyja dolgozni megy. Tehát egy nagy teher van rajta, gondoskodnia kell 5 évesen a saját édesapjáról, és hát arra kell figyelni, hogy vegye be a gyógyszerét, és ne kövessen el öngyilkosságot. Nem hibázhat. Egy 5 éves kislány. Ebben a korban minden normális kisgyerek a gyermekkorát éli meg. Játszik, örül, társai között van. Ennek a kislánynak ez nem igazán volt az osztály része, mert olyan felelősséget pakoltak rá, ami hát csak nem összeroppantotta őt. Ráadásul a szülei egy olyan hideg, ritualisztikus életmódot folytattak, és úgy vigyáztak a rendre, a tisztaságra, a tisztaságmániásak voltak, és a pontosságra, ami hát tényleg beárnyékolta a hétköznapjaikat. Például a szülők nagyon foglalkoztak a külsejükkel, és ennek érdekében például szigorú diétákat folytattak, fegyelmezték önmagukat. És hát ami Dianában lecsapódott, az az volt, hogy amikor először megemlegetik, vagy felemlítik, hogy a kis Diana kisé pufók, azonnal elkezd egy szigorú diétát elindítani. Hát ekkor még kislány. És egy 8 éves kislány, amikor elkezd szisztematikusan éhezni, az nagyon hát drasztikus következményekkel járhat. Tehát 8 évesen természetesen, hogy a kislány még kicsikét pufókabb, és hát épp akkor kezd alakulni az alkata. Hát ő szisztematikusan már éhezik és koplal, néhány hónapon belül kórházba is kerül. Pont azért, mert hát kényszer táplálni kell, vészesen elkezd fogyni. És 20 évvel később már úgy néz ki, mint egy holokauszt túlélő, láthatók az adatok, 165 centi, 37,5 kiló, mentálisan instabil, fizikai nemi fejlődésre megtorpan, kialakul az úgynevezett Peter Pan szindróma, képtelen a gyermeket kihordani, és már 20 sok éves, és hát nyilván hát óriási feszültségek halmozódtak fel benne. Terápiára kerül ő is, mint a többiek 28 évesen, és fölteszi a kérdést, hogy miért tettem ezt magammal. Soha nem leszek normális, soha nem mehetek férjhez. A szüleim akarták, hogy egyek, mert elmondták számtalanszor, de én mégis jobban tudtam, én mást akartam, mondja Diana, és önmagát vádolja ezért a helyzetért. És föltetném azt a kérdést, föl is teszem, hogy mennyiben tudjuk elítélni ezeket az embereket? Mennyiben voltak ők felelősek azokért az érzelmi zavarokért, amik kialakultak az életükben? Vagy mennyiben tudunk rájuk követ dobni azért, mert valahogy a sok-sok fájdalmat, amit át kellett élni, valahogy tombítani próbáltak különböző hát, függési formákkal, mert ezek függési váltak számukra? Nyilván nem nagyon. Mi a kényszeres magatartás? Az érzelmi zavarokról csak röviden szóltam. Valaki a csoportban, a terápiás csoportban így szólt Dianához, nem tehetsz róla. Nem a te hibád, amit tettél, az egy választás nélküli cselekvés volt. Ezt lehet elmondani Melanie és akár Colin vagy Anna esetére is. Egy kísérletnek sokszor nincs választása. Azt teszi, ami épp kéznél van, úgy próbálja meg megoldani a helyzetet, ahogy épp tudja a kisgyermek fejével, viszont az nagyon sokszor hát problémákat szül a későbbi életében. Miért tett így? Nem tudhatott volna jobb megoldást találni? Nem engedelmeskedhetett volna a szülei parancsának, hogy egyen többet? Nem, mert olyan érzelmi zavarok voltak az életében, amit gyógyítani kellett volna ahhoz, hogy aztán az élet gyakorlata is egészségessé válhasson. Mindhármuk problémája. Ezt most felolvasom szó szerint. Társadalmi, erkölcsi, értelmi szinten mind tudtak volna jobbat ezek a fiatal nők vagy asszonyok. Diannak táplálkozás tudományi diplomája volt. Minden tudott, de haldokott az alultápláltság miatt. Keresztény családban felnőve Colin tudta, hogy nem szabad alkoholt fogyasztani, de jól akarta magát végre érezni. Melanie gyötrelmei, az érzelmi kín, a fizikai gyötrelme, amit átélt, amikor prostituálta magát, szörnyű volt, de kellett a pénz ebédre. És ahhoz nyúltak, ami az épp tudtak, és hát ez szépen lassan tönkretette őket. Az addikció kialakulásáról egy pár gondolat. Itt egy érdekes szemléltető kép van, érdemes megfigyelnünk és kicsikét kielemeznünk. Ugye a középpontban láthatjuk az alkoholt és fölötte az alkoholbeteg családfőt, és mellette az édesanyját, aki hát látható konfliktusba keveredik vele, és egy elég komoly hát feszültség ott hát épp zajlik. Nézzük meg a gyerekeket, mit csinálnak. A kislány befogja a fülét, a kisfiú próbálja elfoglalni magát, de ő is felnéz. Nyilvánvalóan nem szívesen vannak jelen. Ami kérdésként felmerült bennem, hogy a kislány miért nem fogja be a szemét is? Vagy miért nem vonulnak el? Nyilván hát fájdalmas szemlélni azt, ami történik. Azért, mert szeretik a szüleiket. Ragaszkodnak hozzájuk. Nekik még nincsen más az életben. Nekik a szüleik azok, akikre támaszkodnak, akiktől elvárnak a szeretetet, a törődést, a bátorítást, ami minden embernek, minden kis embernek, minden cseperedő emberkének hát alapvető szükséglete ahhoz, hogy az élete normális kerékvágásban elindulhasson. És idézek megint csak a könyvből, amit már említettem. A gyermek sérül, ha valami úgy avatkozik szülei életébe, hogy azok többé nem tudják szükségleteit kiszolgálni. Ha megtagadják tőle az életfontosságú gondoskodást, megtorpan kicsi énjének a fejlődése. Fájdalmas, megszállott, addiktív családi körülmények között megtanulja az önpusztító magatartás ABC-jét azáltal, hogy szemléli a hozzá legközelebb állókat, amint destruktívan cselekednek és egymáshoz diszfunkcionálisan viszonyulnak. Ilyenkor tanul alkalmazkodni, mégpedig ahhoz, amit példaképei cselekednek. A valóságot kerülni, érzelmeket ápolgatni, menekülni, elszigetelődni, haragudni, hibáztatni, kontrollálni és követelőzni. És még lehetne sorolni. És a legfontosabb mondat a végére maradt, nem fejleszt felnőtt szociális képességeket. Valójában ő már igazi függő, csak még vár a szerre. És ezt megfigyelhető, hogy minden olyan fiatal embernél, aki érzelmi zavarokkal küzdik, és egy ilyen beteg háttérből érkezik a világba. Mi alakítja a jellemünket? Most egy kis elmélet következik az életrajzok után. Két dolog, ami minden gyermek számára fontos. Eddig már végül is el is mondtam. Az egyik nyilván a szeretet. Mi lehet a másik? Itt most nyugodtan kicsit interaktíva tehetjük ezt az alkalmat. Tehát mi az, ami szereteten kívül minden gyermeknek eszméletlenül fontos? Biztonság? Igen, törődés? Bizalom? Igen, dicséret, elismerés? Elfogadás? Játék? Nagyon fontos. Nyilván én nem ezeket akarom hallani, azért várok még. Mit segít ez a kis ábra talán? Mi az, ami fontos még?
1: Formálás.
0: Igen, formálás. Mi által? Mi által formál a szülő leginkább? Tessék? Példamutatás. Így van. A példa, a minta. Egy gyermek általában nem azt viszi tovább, amit mondanak a szülei. Pláne akkor, hogyha amit mondanak, az ellentétben áll azzal, ahogy élnek. Hanem azt, amilyen mintákat lát a szüleitől. Nem tudom, ki élte már át a jelenlévők közül azt, hogy elhatározta azt, hogy már pedig én, hogyha felnövök, nem fogok úgy viselkedni, mint a szüleim. Ebben és ebben a dologban. Aztán mégis azon kapta magát, hogy ugyanolyan dolgokat tesz, mint azok, akik fontosak voltak számára valamikor, de aztán esetleg, hát, ha nem is megutálta őket, de elítélte azt, amit tesznek. Ez egy tipikus probléma, és meg lehet figyelni magunk, hogy a minták azok igenis nagyon meghatározó szerepet töltenek be az életünkbe. Majd egy pár ilyen beteg mintáról is szeretnék szólni. Tovább megyek. A pszichoanalitikusok mondják, de ez mindenképp igaz, és ebben megegyeznek, hogy az első 7 év az az egyik szülővel való kapcsolatunk szempontjából meghatározó. Melyik ez a szülő? Az édesanyja, így van. Tehát ebben a korban rendkívül meghatározó. Én hoztam egy pár képet is. Csak azért, hogy gondolkodjunk el azon, hogy én remélem, hogy minél többünknek vannak ilyen emlékképei az édesanyával való kapcsolatából, az első 7 évéből. Ilyen meghitt és szeretetteli pillanatok, amikor együtt játszottak, amikor egymáshoz bújtak, amikor tényleg volt egy olyan fajta kötelék kettőjük között, vagy akár meg is van még, az a legjobb, ami tényleg egyfajta érzelmi biztonságot és segítséget jelentett számára ebben a korban. Akinek nincsenek ilyen emlékképei, az bizonyos, hogy érzelmi zavarokat most is hordoz magában. A második 7 év értelemszerűen a szakemberek szerint az édesapa és a gyermek kapcsolata szempontjából meghatározó. Itt is hoztam egy pár képet, hogy bemutassam ezt. És amire szeretnék részletesebben kitérni, az, amit úgy neveznek a szakemberek, hogy szkriptek vagy forgatókönyvek. Nem tudom, erről ki hallott már, vagy ki nem. Én most a nagyon nagy vonalakban szeretnék erről szólni. Akit érdekel komolyabban a témának, ajánlom Erik Bernének a Sorskönyvek című munkáját, a Lélekkontroll sorozatban kapható, vagy akár az Emberi játszmák című könyvét, ugyanebben a sorozatban kapható ez is. Tulajdonképpen azt mondják a pszichoanalitikusok, hogy a szülők olyan mintákat adnak a gyermekeknek, olyan szkripteket, vagy forgatókönyveket, amelyek a későbbi életükre hatnak, ilyen végzetszerűen. Sokszor a pozitív ösztönzéseinket és vágyainkat, ezek a forgatókönyvek, amiket viszünk magunkkal, ezek gátolják, és ezért rengeteg feszültség felhalmozódhat a későbbiekben. Szeretnék egy-két ilyen forgatókönyvet bemutatni egy-egy életpéldával szemléltetve, de még mielőtt erről szólnék, azokról a pozitív ösztönzésekről szeretnék tényleg csak Eddie Jakocka segítségével egy pár gondolatot mondani, amik mindannyiunk életében jelen vannak. Mik ezek a pozitív ösztönzők? Mindenki szeretne, ha nem is tökéletes, de lehető legjobb lenni bizonyos dolgokban. Mindenki szeretne erős lenni, legalábbis bizonyos életszakaszokban. Mindenki szeretni a többi embert. Nem okozni fájdalmat, keményen dolgozni, elérni bizonyos célokat, amiket maga elé lefektet. Ezek a pozitív ösztönzők is még lehetne sok diakoszkán keresztül ezeket is szemléltetni, de jönnek azok a bizonyos sorompók, amik aztán ezeket hát gátolják. Egy pár ilyen sorompót elmondanék, ilyen rövid tőmondatokkal jellemzik a szakemberek. Ne élj! És most konkrét életpéldákat hozok. Van egy közeli barátom, egy katolikus fiú, aki egy olyan háttérből érkezett, hogy édesapja tulajdonképpen nem volt. Az anyukája egy rockkoncerten esett teherbe az édesapától, akinek persze nem kellett a gyermek, de elhagyta ezt a fiatal lányt, vagy leányanyát. És ez a fiú, ez már gyerekkorától megkapta, hogy ha ő nem született volna meg, akkor nem hagyta volna el az édesapa. Hogyan csapódik le ez egy gyermekben? Úgyhogy ha én nem lennék, akkor az édesanyám boldogabb lenne. Ez a fiú most olyan 165 kiló, kényszeres evéssel próbálja a problémáit orvosolni. Nagyon erős apakomplexusa van, és még más függése is, ami nyilván nem tartozik ilyen nagy plénum elé. De megdöbbentő az, hogy micsoda érzelmi zavarok halmozottak fel benne. Ez az egyik legdrasztikusabb borgatókönyv, amit a szülőktől kaphat valaki. Aztán itt van még egy-két ilyen konkrét forgatókönyv, ne legyenek érzelmeid. Legtöbbször azokban a családokban forgatókönyv ez a fajta script, ahol a szülők bizonyos érzelmeket nem tudnak megélni. Például örömet. Mondtam ezt a Diana esetét, amikor a szülők ritualisztikusak és hidegen, tárgyilagosan élik az életüket, nincsenek baráti kapcsolataik, nem fejezik ki az érzelmeket, a testi érintés, a mosoly, az egyéb kifejezési formák szintjén sem. Épp ezért egy ilyen családban felnővő gyermek szintén nem fog tudni érzelmeket továbbítani. De ez lehet fordítva is, amikor a szülők természetellenesen vidámak, és látszólag minden csak buli az életben, és a gyermek az nem tanul meg feszültségeket feldolgozni és hordozni, mert azt lát a szülőt, hogy ők is túllépnek rajta. Szépen magában nyomja ezeket a feszültségeket, problémákat, és később valahogy ki kell engedni a szelepet és a gőzt. Vagy itt van ez a ne légy boldog, elnevezésük is forgatókönyv. Egy másik ismerősöm, egy lány ismerősöm, ő is közel 30 éves, úgy született egy olyan családban, hogy második gyermekként a nővére egyfajta szellemi fogyatékossággal jött a világra, középsúlyosan, tehát nem nagyon súlyosan, de önmagát nem tudja ellátni. És bármilyen eredményt elért, az édesanyja mindig felsóhajtott, hogy hát de jó neked, bezzeg szegény nővéred, soha nem tudja ezt majd elérni. És hogy megfeleljen, mindenben tökéletesen teljesített. Az általános iskolában végig kitűnő volt, középiskolában végig kitűnő volt, elvégezte a zeneakadémiát, a legjobb tanár az iskolában, ahol tanít egy középiskolában, Pécsen, de értéktelennek látja magát, nem szerethetőnek. Pedig egy nagyon kedves és nagyon szerethető ember, de a ne légy boldog forgatókönyv még ennél is meghatározza az életét, ezzel szembe kell néznie. Ne közelíts senkihez, tarts 3 lépés távolságot. Nem tudom, ki ismer, vagy ki tapasztalja magában azt, hogy nehezen tud kapcsolatokat kialakítani emberekkel. Nehezen természetes, egyfajta görcsel éli a társadalmi kapcsolataiban az életét, pont azért, mert otthon is ezt élte meg. Nagyon valószínű. Aztán egy pár sorompó még. Egymásnak az ellentétei, ne légy gyermek, vagy soha ne légy felnőtt. A ne légy gyermek szkriptet szokták az idősödő szülők a gyerekeiknek átadni, akik mondjuk már nem tudnak leülni velük játszani. Vagy azokban a családokban, ahol konkrét szenvedélybetegség van, tegyük föl a férje alkoholbeteg, az édesanyja megteszi a legidősebb fiút családfőnek. Nincs ideje gyermekként élni az életét. Túl hamar kap felelősségeket, olyan terheket, amik agyon nyomják. Vagy soha ne légy felnőtt. Amikor egy gyermek, vagy felnőtt férfi, vagy akár aggasztja, még mindig az még élő édesanyjától kér tanácsot, mert nem képes önmagától döntéseket hozni, mert belekényszerítették egy ilyen szerepbe, nem hagyták felnőni. Még egy-két romboló szkript. Te vagy a legjobb. Te sosem veszíthetsz. Azokban a családokban megfigyelhető ez, ahol például a családfő vagy a családanya a saját elveszett vagy elvesztegetett éveit vagy ambícióit, amit nem tudott kiélni, a gyermekében próbálja meg viszont látni. És azt mondja, hogy te a legjobb vagy. Te soha nem veszíthetsz. De senki nem lehet egyszer a legszebb, a legügyesebb, a legokosabb. És ebbe bele lehet roppanni. Később is az ilyen háttérből érkező gyermek próbál teljesíteni, de nem tud. És egy után feladja. Belemenekül valamilyen szerfüggésbe. De ennek az ellentétje legalább ugyanilyen romboló, hanem rombolóbb, amikor a szülő azt mondja a gyereknek, hogy úgysem tudod megcsinálni. Nem is érdemes belefogni ebbe, vagy abba, vagy amabba. Majd én megcsinálom. És így lesonnálja a gyermeket. És ha valaki ilyen háttérből jön, lehet, hogy sokkal magasabb az IQ-ja, mint egy másiknak, aki mondjuk egy egészségesebb háttérből jön. A kettő közül melyik fogja tudni elvégezni ugyanazt a feladatot, ha elé teszik? Nyilván az, aki kapott bátorítást, szeretetet, elismerést. Akit pedig így neveltek, az hozzá sem kell sokszor. Mert azt mondja, hogy úgysem, vagy úgyis értéktelen vagyok. Aztán egy nagyon szomorú szülői magatartás. A te érzelmeid nem fontosak, csak én számítok. Amikor egy gyermek nem élheti meg a saját kis érzéseit, örömeit, mert a szülőre kell ráhangolódnia már egész kicsi korában. Akit egyébként érdekel a téma, még egy könyvet ajánlanék. Ezt most el is hoztam magammal. Mérgező szülők, ez a címe. A Lélekkontroll sorozatban kapható bármelyik nagyobb könyvesboltban. Elég kimerítően él ez a Susan Forward nevű hölgyemben a témában. És a cím is elég találó, mert ezek a szülők szépen lassan megmérgezik a saját gyermekeiket. Aztán még egy pár ilyen sorompó, ez már nem annyira pusztán a szülőktől jön, hanem abból fakad, hogy vannak beilleszkedési helyzetek az életünkbe, mindenkinek. Amikor egy új szituációba kell beilleszkedni. Fiataloknál most mondok egy pár ilyet, új közegbe kerülés, költözködés, iskolaváltás. Egy közeli családtag elvesztése, megint csak egy új helyzetet teremt egy fiatalember életében, egy szerelmi csalódás, egy általunk fontosnak tartott ember bukása, vagy a benne való csalódás. Ezek mind olyan szituációk, amikor érzelmi zavar alakulhat ki bennünk, és hogyha eleve beteg volt a hátterünk, akkor ezekre a beilleszkedés helyzetekre sokkal drasztikusabban reagálhatunk. Szóval nyilván, ahogy éljük az életünket, újabb és újabb beilleszkedési helyzetekbe találjuk magunkat, például egy munkahely elvesztése. Nőknél például tipikusan nagy probléma szokott lenni, amikor kirepülnek a gyerekek, vagy jön a klímax. A férfiatal, amikor azt érzik, hogy nem képesek annyit elvégezni, mint tudtak korábban. És ezek az élethelyzetekkel meg kell küzdeni. És ha eleve nem egészséges a személyiségünk, akkor ezt nem fogjuk tudni egészségesen hordozni. És valami pótszernek a szerepe az életünkben felnő, vagy felnőhet. Nem beszéltünk még a harmadik hét évről. Visszatérek, ugye volt az anya, gyermek kapcsolat, volt az apa-gyermek kapcsolat. A harmadik hét évben a társak szerepe meghatározó. Ez az időszak a személyiség kiteljesedésének a korszaka, bár azt hiszem, hogy még 21 év fölött is jócsán alakul a személyiségünk, de hogyha valakinek nem volt egy egészséges szülőképe, édesanyaképe, édesapaképe, akkor a harmadik hét évben a társak szerepe igenis meghatározó. És a rossz társaság sokkal inkább elvihet egy ilyen fiatalembert. Ha viszont egészséges az első kétszer hét év, akkor sokkal kevésbé lesz meghatározó az, hogy milyen közegbe csöppen valaki. Még akár rossz közegbe is csöppenhet. Én próbáltam a képeket szemléltetni egy jó és egy rossz közeget. Elég didaktikus, elismerem, de mégis talán kifejező is szemlélteti azt, ami meghatározó lehet egy fiatalember életében. De mi alakítja a jellemünket? Nem szóltam itt arról, amit mindenki magával hoz a genetikája, a génállománya. Aztán szóltam a háttér és mintaszerepéről, viszont ami mindenkinek már a saját felelőssége, ez azok a döntések, azok a cselekedetek, amik visszahatnak a jellemünk alakulására. Tehát bármilyen romboló, bármilyen destruktív vagy diszfunkcionális háttérből jövünk, van lehetőségünk arra, hogy mélybe nézzünk, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen érzelmi zavarok vannak az életünkben, és próbáljunk gyógyulni. Erre mindenkinek szüksége van. Én hoztam ide egy igeverset a Bibliából, Ézsaiás könyvében olvasok ezt, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen. Úgy volt, hogy a csupa seb és dagadás is kelevény, amit ki sem nyomtak, be se kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Tehát a Biblia állítása szerint mindannyian valahol betegek vagyunk. Ezt úgy fordítom, hogy mindannyiunknak vannak érzelmi zavaraink. Egyikünk sem érkezik olyan családi háttérből, ahol minden tökéletes lett volna. Vagy egyikünk sem érte, hogy az életét ott ne lett volna legalább egy vagy kettő olyan törés, amit nehéz volt feldolgozni az életében. A függőségeknek tulajdonképpen három nagy csoportja van. Ezekről szeretnék most, ha rövidebben is, de lényegetörően szólni. Vannak a szerfüggések, ezt mindenki jól ismeri. Ettől hangos a sajtó. Vannak a viselkedési függések, na ez már sokkal kevésbé ismert csoport, és vannak a kapcsolatfüggések, amik ugyanolyan rombolóak. Erről a háromra szeretnék röviden szólni, legrövidebben az első pontról, mert mindenki jól ismeri a szerfüggéseket. Ugye mik ezek? Soroljuk fel. Drog, alkohol, nikotin, igen, gyógyszer, koffein, így van. Körülbelül ez az öt legnagyobb csoport. El is hangzott minden, amit én így be tudok itt ezen a kis dián mutatni. Alkohol függő az országban egyébként olyan, a becsült adatok szerint 1.300.000 van, tehát nem kevés, a népesség 13%-a, és ha csak családonként mondjuk két gyermeket adunk hozzá egy-egy, vagy két családtagot egy alkoholbeteghez, akkor egy olyan szám jön ki, ami majdnem 4 milliót tesz ki az országban. Ez azt mutatja, hogy minden családban van legalább egy alkoholbeteg. Most csak azért kérdezem, mert kíváncsi vagyok, tegye fel a kezét az, akinek a családjában nincs abszolút alkoholbeteg. Ez nagyobb család is lehet. Jó? De azért örülök ennek. Az arány az úgy alakul, hogy az én családomban van mondjuk 7 is, tehát heten letehetnék a kezüket. Tehát valahol egy sincs, de valahol jóval több. A kábítószerfüggők száma Magyarországon olyan 100.000 főre tehető, ez egy fölfelé becsült szám. A gyógyszerfüggőről nincs adatom, de nagyon sok ember gyógyszerfüggő. A gyógyszeripar az a második legnagyobb iparággal a fegyverkezés után. És a legnagyobb üzlet azoknak a gyógyszereknek a szedése, amiket egy életen át kell szedni. Tehát erre rá is játszik a társadalom sokszor. Nikotinfüggők nem tudom hányan, illetve tudom, az olyan 3,5 millió Magyarországon, 3,2-3,5 millió a száma a nikotinfüggőknek. A koffeinfüggőkről nincsen adatom. Tehát szerfüggő ember rengeteg van az országban. Jöjjenek a viselkedési függések, itt egy párat szeretnék, illetve hát megint csak nem a teljes igényeivel, de egy jó párat felsorolni. Vannak az evési függések. Ugye ennek a drasztikusabb változata az anorexia, meg a bulimia, meg a kóros kövérség, az obezitás. Itt ezekről nem akarok jelentősen szólni. Nyilván itt a táplálkozás az olyan szerepet tölt be, mint mondjuk egy alkoholbetegnél az alkohol, egyfajta feloldódás vagy feszültségoldás a szerepe. De azért vannak az evési függésnek is megbúvóbb, finomabb formái, például édességfüggés, vagy szénhidrátfüggés. Az igenis jellemző nem kevés emberre. Vásárlási függés. Na, sokan nem gondolhatták volna. De a vásárlásnak is van egyfajta, hogy is mondjam, lelki hatása. Egy olyan mechanizmusa, ami az emberrel elfekteti a pillanatnyi problémáit. Ezért van az, hogy, és ez nem kell nagy pénzűnek lenni, lehet járni a turkálókat is, vagy az antikváriumokat, vagy mindig csak épp kicsit újítani a gépparkon, vagy a mobiltelefonon, vagy bármin, vagy csak elmenni és körülnézni, és a vásárlás izgalmában járkálni itt-ott-ott. Tehát a vásárlásnak is lehet egy olyan függő szerepe az életben, ami igenis meghatározó lehet, vagy meghatározó örömforrás. Nagyon jellemző a tévé. Most megint egy kérdés, azt tegye fel a kezét, akinek otthon a háztartásában, vagy a szüleinél nincsen tévé. Na, örülök, hogy ezt is lehet látni, ez tizen belül van. A tévé egy kézenfekvő függési forma. Én például ezt bemerem vállalni, én tévéfüggő vagyok. Úgy vettük, hogy most nincsen tévé otthon. Erre mondhatja bárki, hogy hát ez így könnyű. De nyilván tudom, hogy nekem ez egy kéznél levő menekülési útvonal. Gyerekkoromtól fogva problémákkal küzdöttem, volt alkohol a családban, elmenekültem a valóság elől. Csak bekapcsolom a tévét, és a valóságban rögtön bemondok egy másik, úgymond, képzelt valóságba. De itt nem én vagyok a főszereplő, sododok az eseményekkel, és el tudok feledkezni a gondjaimról. Hát nem véletlenül, hogy Magyarországon az átlag tévével rendelkező ember 4-5 órát tévézik, és olyan 5-10 percet beszélget a családtagjaival. Nem is gondolnak, hogy hány embernek függése a tévé, a sorozatok. Rengeteg embernek. Aztán, ugye itt van a számítógép, ami szintén függési forma lett az életben. Igen, próbáltam kicsit oldani a feszültséget a jópofa képekkel. Most megint csak egy kérdés. Ki az, aki még soha nem

függő emberek elmagányosodnak. Ide lehet a szexfüggést is venni, egyre több ember problémája. Az interneten keresztül terjedő szexualitás iszonyatos méreteket ölt. A Google-on rákerestem a szex szóra, most már majdnem 6 millió találatot adott ki. Tavaly decemberben még csak 3 millió valahányszáz ezernél járt. Tehát iszonyatos mennyiség az adat, ami elérhető az interneten keresztül, és nyilván a fiatalok most sokkal inkább ki vannak ennek szolgáltatva, mint mondjuk voltam én ebben a korban, amikor az internet még alig volt elérhető. Nem, hogy mindenhol PC lett volna otthon. Még egy-két ilyen viselkedési függés. Munkaholizmus. Workaholic, ez az angol szó. Amikor az ember a munkájába menekül. Nyilván ez az a függés forma, amire az emberek büszkék. Vagy amit a legkönnyebben bevállalnak. Én munkaholista vagyok. Persze azt nem mondják, hogy mondjuk én alkoholista vagyok, mert az olyan szégyelnivaló, meg sokkal látványosabban öl. De a munkaholista nem szorgalmas ember. Becsapja magát. A munkaholista menekül a munkába. És itt van megint egy kép, amin lehet, hogy mosolyogni fognak a jelenlévők. Egy munkaholista mellékhelyisége. A munkaholista tulajdonképpen nem képes megélni a kapcsolatait egészségesen, mert a munka tölti ki az egész életét. Az összes szenvedélybeteg, az összes érzelmi zavaros ember egy területen lepleződik le a legjobban. Mi az a terület? A családi kapcsolatai. Tehát ott lepleződünk le mindannyian, tegyük fel magunknak a kérdést, mennyire egészséges a kapcsolatunk azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk. Akik látják nem csak a jó arcunkat, hanem a legrosszabbat is. Mennyire vagyunk kiegyensúlyozottak. Mert minden szenvedélybeteg itt lepleződik le. Indulatfüggők. Azok az emberek, akik a feszültségeket, amik naponként vagy akár óránként felhalmozódnak, úgy adják ki, hogy káromkodnak egy nagyot, összevesznek valakivel. Vagy ki kell adni a feszültséget magukból, és az indulataikat nem tudják kontrollálni. Szeretnék, de nem megy. Gyorsítok. Különböző gyűjtőszenvedélyek, amik ugyanígy betegségé válhatnak. A játékfüggés. Nem csak az interneten keresztül, hanem konkrét formában, játékteremben, kaszinóban, bármilyen módokon, tehát ennek rengeteg formája van. Ugyanolyan függésé válhat. Aztán röviden még egyéb is, vallásfüggést is ide lehetne sorolni. Amikor valaki úgy menekül egy vallásba, úgy menekül egyfajta pótcselekvésbe, hogy az igazán az életét nem változtatja meg, de mégis kell valami, amivel a fájdalmakat csillapíthatja. Adrenalin függők. Amikor az adrenalin felhalmozódása kelt egy örömérzést a szervezetben, erről is lehetne szólni, most nem akarok hosszabban. Sportfüggők. Vagy úgy, hogy sportrajongással bújják az újságokat, a tipmixet, a tévét, mindent, elmennek közvetítésekre. Vagy úgy, hogy aktívan sportolnak, ez is függésé válhat. Regényekbe, könyvekbe, újságokba menekülés. Ez mind-mind válhat kórossá, mind-mind válhat viselkedési függésé. És akkor szólnék röviden a harmadik csoportról, a kapcsolatfüggések csoportjáról. Itt három konkrét függési formát szeretnék kiemelni, az egyik a társfüggés. A társfüggő az, aki nem egy konkrét szertől függ, hanem egy másik embertől. Én például társfüggő vagyok, ezt tudom bevallani még könnyen a tévéfüggésem mellett. Szenvedélybetegek között nőttem föl. A társfüggő az a személy, most nagyon röviden és nagyon egyszerűen fogom felvázolni, aki megpróbál egy másik embert megváltoztatni. Segíteni akar a jobb útra térni, és ő tulajdonképpen nem képes ebben az erőfeszítésében eredményeket elérni, mert a másik, ha időnként mutat is valami haladást, minduntalan visszaesik. A társfüggőnek nincsenek saját gondolatai, saját érzései, de teljesen a másik ember köti le az ő életét, és gondolatait, és érzelemvilágát. És az a jellemző a társfüggőre, aki az alkoholbeteg, vagy a bármilyen szenvedélybeteg mellett él, hogy szépen lassan tönkre megy a szenvedélybeteg is, meg ő is mellette. És ha még gyerek is van a családban, akkor a gyerek is. Egy csomó érzelmi zavart magába szív. Kényszeres segítő. Ilyen volt például Anna, aki ugye a szeretet hiányát próbálta pótolni azzal, hogy másoknak segített. A kényszeres segítő egy olyan embertípus, ebből is sok van, nagyon sok az országban, aki a saját problémájáról úgy akar megfeledkezni, hogy másoknak segít. Abban nyer kielégülést, hogy hasznosnak érzi magát a másokkal való foglalkozás révén. Nagyon sok kényszeres segítő található a különböző szociális szakmákban, szociális szférában, pedagógusok között, a tanárok között, az orvosok között, a különböző mentálhigiénés szakemberek között. És ami megdöbbentett engem, hogy pont ezekben a szakmában lenne a legnagyobb szükség arra, hogy szűrjenek. Hogy megvizsgálják, hogy mennyire beteg vagy mennyire egészséges az ember, aki egy ilyen pályát választ, nincsen szűrés.

És a beteg emberek tovább viszik a betegségeiket, és kényszeres segítő módjára élik az életüket, és tönkre mennek ők is, meg mások is körülöttük. Aztán van még egy fajta kapcsolatfüggés, ez a szerelemfüggés, én így próbáltam ezt összegezni. Amikor valaki nem egy másik emberbe szerelmes, hanem magába a szerelembe. Abba az érzésbe, abba a rózsaszín ködbe, amit rátelepszik. Annak az örömében él az életét, hogy amikor egy kapcsolat már kiüresedik számára, akkor keres egy másikat, amiben megint kielégülést találhat. És figyeljük meg, hogy a fiatalok például, most felnővő fiatalok milyen gyakran váltogatnak kapcsolatokat. Mennyire jellemző az, hogy egy fiatal ember mondjuk 20 éves koráig csak egy párkapcsolatot létesít valakivel. Nagyon ritka. Szinte úgy kell keresni nagyítóval. Ez is válhat függési formává. Most nem szeretném tovább részletezni, majd még lesz lehetőség ezekről beszélgetni. A kialakulás fázisairól szeretnék röviden szólni. Hogyan alakul ki egy érzelmi zavarral küzdő embernél a függés? Legyen az egy szer utáni függés, legyen az egy viselkedésforma utáni függés, vagy legyen az egy kapcsolat függése. Itt ezen a kis grafikonon három szint látható. Viszintesen a fájdalom szintje, a normális éle szintje és egy eufória öröm szint. És ott látható, hogy hogyan lenki ez a kis amplitudó. Az első fázisban az érzelmi zavarokkal küzdő tanulja a hangulatinkapozást. Rájön arra, hogyha felhajt egy pohár bort, vagy mit tudom én, megeszik egy pár kanál édességet, vagy elkezd segíteni valakinek, akkor jobban érzi magát a bőrében. Tehát tanulja ezt a hangulatinkapozást. Egyébként annyira nem érzi jól magát, de hogyha bármihez nyúl, akkor jobban érzi magát egy picikét. A második fázisban már tudatosan keresi ezt, mert rájött, hogy ez működik az életében, hogy ez bevált. Ha már bevált, akkor miért ne használjam ezt a lehetőséget arra, hogy még jobban érezzem magam a bőrömben. Úgyis olyan sok problémám van. A harmadik fázisban már belemélyed ebbe a hangulatingadozásba, és lehet látni, hogy már nem csak az eufória úgymond elérhető vezetni az emberet, hanem komoly fájdalom is kezd kialakulni és egyre mélyülni. És a negyedik fázis a legszomorúbb, amikor már a szer, vagy a viselkedésforma, vagy a másik ember, az ahhoz kell, hogy normálisnak érezze magát az illető. Nincs már öröm, nincs már eufória. Túlélés van. Valahogy túl kell élni. És ehhez kell a szer, kell a viselkedésforma, kell a másik ember. Ha nincs, akkor jönnek a dühromok, a problémák, a feszültségek, vagy egy másik függési formának a keresése. Nagyon sokan éljük úgy az életünket, hogy nem csak egy függési formánk van, hanem kialakulnak keresztfüggések. Ezekkel szembe kell nézni. A szenvedély keletkezése. Most egy svájci orvostól szeretnék idézni, akit Theodor Bovénak hívnak. Ilyen kis füzetkéje kapható, talán majd lehet beszerezni a következő alkalomra ebből, legalábbis remélem. A következőt írja, ezt szó szerint szeretném felolvasni, mert nagyon elgondolkodható idézet. Figyelemre méltó a szenvedély keletkezése. Mindig olyan embereknél lép fel, akik valamiféleképpen vagy valamiképpen elhagyatottnak vélik magukat, és ezért támaszt keresnek. A szenvedély tehát kifejezője a belső félelemnek, és egyben a hiányzó elrejtettségi érzést igyekszik pótolni. Félelem, elrejtettségérzés, elhagyatottság, támaszkeresés. Ez a közös általában szenvedélybetegeknél. És most sorol egy pár példát. Az a gyermek, aki túl kevés gyöngétséget érez, az ujját szopja, vagy nemi szerveivel játszogat. A bizonytalan iskolás gyermek kisebbségi érzésével és bűntudatával a körmeit harapdálja. A szégyenlős kamasz beleesik az önkielégítés szenvedélyébe. A leány első szerelmi bánata után ráveti magát az édességre. A dologtalan katona, a rakparton áldogáló munkanélküli, a váróteremben üldögélő menekült cigarettával és kártyával némítja el otthontalansági érzését. A gondokkal és adósságokkal teli férfi az alkohol után nyúl. Az a sok ember, akit egyhangú élete majdnem kétségbe ejt, a moziban reméli megtalálni kielégülését. Az érzelmileg gátlásosak feloldatlan feszültségei pedig a krimikben keresnek levezetést. Itt felsorolt a szerző egy jó pár függésformát, amit én is próbáltam említeni. Elsősorban itt szerfüggésekről is egy-két viselkedési függésről szólt, de látható, hogy tényleg sokszor azonos a gyökér, legalábbis a szerző ezt mondja, és én is egyetértek ezzel a kijelentéssel. Jöjjön egy másik sokatmondó gondolat egy keresztény pszichológus tollából, így ír. Ha beismernénk, hogy tehetetlenek vagyunk bensünkkel szemben, önelégültségünkre halálos csapást mérnénk. Ezért tűnik életbevágónak, hogy elutasítsuk a lelkünkben levő riasztó valóságot.
Ostoba dolognak tűnik vállalni a szenvedést, amikor visszautasítással akár el is kerülhetjük. Fájdalom és nehéz dolog szembenézni azokkal az érzelmi zavarokkal, amiket a világban magunkkal viszünk. Ezeket könnyebb letagadni, könnyebb fájdalomcsillapítókat használni, mint szembenézni akár riasztó valósággal is, és megkeresni a megoldást. Vagy kimondani ezt, hogy nekem nem megy, és segítséget kérek. Úgy van ez, van egy példa, amit rendszeresen el szoktam mondani, mint a fogfájás. Amikor fáj a fogunk, mit teszünk első körben? Ki az, aki rögtön a fogorvoshoz rohan? Azt mondom, hogy kevesen van, aki a jelenlévők közül. Van, aki igen, én sajnos nem így vagyok. Épp egy törött fogammal 3-4 éve várakozom, hogy elmenjek az orvoshoz. Na, szerencsére még nem fáj, úgyhogy ezért nem erőltetem. De hogyha fáj valakinek a foga, és nyilván fél szembenézni azzal, hogy elmenni, gyökérkezelni, kihúzatni, fúrni, faragni, stb., akkor mit tesz? Bekap egy fájdalomcsillapítót, lidokainnal lefújja, aztán megy tovább. Látszólag minden rendben van, de a fog beteg maradt. Rövid távon meg lehet oldani fájdalomcsillapítókkal a problémát, de hogyha valaki hosszan égyeli az életét, akkor ez a fog teljesen tönkre megy, egy gennyes kuc kialakul, ráúszódik az agyára, szívére, de bele is lehet halni egy fogfájásba, nem is gondolnánk. Ami nyilván a nehezebb dolog, azt mondom, hogy jó, elmegyek az orvoshoz, és vállalom a fájdalmat, ami rövid távon nyilván keserűbb következményekkel jár, de hosszú távon mindenképp megéri. Na, így vagyunk mi is a szenvedélyeinkkel, azért mondtam el a példát. Könnyebb, hogy is mondjam, letagadni a riasztó valóságot, hogy ír a Lawrence Krebb, mint vállalni a szenvedést. És még egy idézet, egy utolsó idézet, Levendel László vetette papírra, ő a hazai alkoholellátásban egy elég jelentős szakember, így Budapesten élt és tevékenykedett. A következő kijelentést tette, egészen pontosan idézem, mert nem jól írtam föl, az alkohol az alkoholizmusnak nélkülözhetetlen kelléke, de nem oka. Ezt kimondhatom másképp is. A tévé a tévéfüggőnek egy elengedhetetlen kellék, de nem ok. Az édesség függőnek egy elengedhetetlen kellék, de nem ok. És ez a probléma nagyon sok szenvedélybeteg ellátással is foglalkozó emberekkel, vagy akár pszichiátriákon is. Mit tesz az orvos? Ez a problémád, adok rá egy gyógyszert. És ez a probléma sokszor nagyon, nagyon gyakran előfordul például különböző keresztény szemléletű rehabilitációs intézményekben is. Jézus Krisztus majd megszabadít az alkohol utáni vágyattól. És az ember meg is szabadul, csak aztán nem tudod szembenézni azzal, hogy milyen mélyebb problémák vannak az életében. És ha valaki csak a kellékeket veszi el az életünkből, de az okok nem szűnnek meg, ott maradnak az érzelmi zavarok, akkor előbb-utóbb keresünk majd valami más tárgyat, amivel tudjuk tompítani a elviselhetetlen fájdalmakat az életünkben. Megfigyelhető például, hogy amikor valaki leáll az alkoholról, rászokik a cigarettára, vagy háromszor annyit fog kávézni, vagy rákattan a tévére. Ez a családomban megfigyelhető több helyen is. Tehát kell egy másik függési forma. Ha csak a kellékek tűnnek el, de az okok nem oldódnak meg az életben, akkor nem gyógyulunk. Akkor betegek maradunk. Itt látható az a bizonyos grafikon a balsó sorban, hogy hogyan alakul ki a függés egy függő személynél. Tanulja a hangulati változást, keresi, elfoglalja magát a dolgokat, tehát belemélyed, és már ahhoz kell a szer, hogy élni tudjon. Aki a szenvedélybeteg mellett él, elsődleges társfüggő, házastárs, szülő, barát, az tanul alkalmazkodni először. Észrevesz, hogy valami nem stimmel a másikkal. Aztán keresi a kontrollt, próbálja a másikat megváltoztatni. Mindent lefoglal a probléma az életében, és végül szétesik a személyisége. És ő is valahogy próbálja oldani a sok-sok érzelmi zavart, ami kialakul az életében. Ami a legszomorúbb, az a másodlagos társfüggőnek a sorsa, az a gyermek, aki ilyen körülmények között kell, hogy felnövekedjék. Tanul alkalmazkodni. Az első pontot érdemes elolvasni. Egy kisgyermek, amikor csak problémákat szemlél az életben, a szülei életében, mit tesz? Ez egy megdöbbentő folyamat. Ha olyan problémákat lát, amit nem tud megoldani, vagy a szülei nem tudják megoldani, előbb-utóbb önmagát fogja vádolni. És ennek van egy lelki törvényszerűsége. Ezt nem is a saját szavaimmal szeretném idézni, hanem a Mérgező szülők című könyvből olvasok fel pár mondatot. A mérgező szülők gyerekei hol tudatosan, hol tudattalanul önmagukat hibáztatják, azért, mert a szüleik bántották őket. Egy védtelen, rászoruló gyermek számára
Elviselhetőbb a bűntudat érzése, mert valami rosszat tett, amivel kiérdemelte apja haragját, mint hogy elfogadja a rémisztő tényt, hogy apában, a védelmezőben nem lehet megbízni. Ez egy lelki törvényszerűség. Könnyebb magamat hibáztatni, vagy könnyebb egy kicsit magát hibáztatni, mint kimondani azt, hogy a szülő nem értékes, vagy a szülő nem támasz az életében. Nyilván egy kisgyermek nem is tud ilyet tenni. És elkezd úgy érezni, hogy valami az ő hibája is lehet. Elkezdi magát vádolni. És igyekszik kompenzálni, ez a második pont. Az ilyen családban felnövekvő gyermek valahogy próbálja oldani az otthoni feszültségeket, vagy ha nem is próbálja oldani, akkor meglátszik rajta. Például, szerintem egy pár dolgot, például ő lesz a hős. Úgy próbál oldani otthon problémákat, hogy a legjobban teljesít. Hogy ellensúlyoz az otthoni dolgokat. Például a legjobban tanul, a legjobb sportoló, vagy a legjobb eredményeket ír el itt, vagy ott, vagy amott. Vagy például tipikusan deviáns magatartása van. Ő a fekete bárány, ő az, akin tényleg látszik, hogy otthon gondok vannak, verekszik, nem tud beilleszkedni. Folyamatosan problémák vannak vele az iskolában. Vagy magányos farkas, elvonul kis nyúlként, nem tud beilleszkedni, beépülni egy osztályközösségben. Vagy bohóckodik, mint én is tettem például. Úgy próbálja oldani a feszültségeket, hogy felvesz egy ilyen infantilis magatartással, mert hogy oldja az otthoni feszültségeket, problémákat. Persze nem tudja, de ez egy jó állarcként az életében működik később is. Persze ahogy a gyermek növekszik fel, a fájdalom egy idő után minden erősebb lesz, és elmagányosodik, és elkezd valamilyen szert használni, vagy valamilyen függési formát használni. Tehát ezek a szomorú folyamatok, amik lezajlódnak egy szenvedélybetegben, egy társfüggőben, vagy egy gyermekben, aki egy ilyen háttérből érkezik és nő fel. Felmerült egy kérdés, amit fel is teszek. Minden ember függő? Kimondhatjuk? Én most megint idézek, és egy olyan könyvből, amit szeretnék ajánlani, Gerald Mayne-nek a Függőség és Kedelem című könyvét, ez itt kapható több keresztény könyvesboltban is, a harmad kiadó adta ki. Így ír Gerald Mayne a könyvében. Tehát felveti, hogy a teljes addikciónak van pszichológiai, neurológiai és lelki dinamikája, ami minden ember életében megfigyelhető. És így ír, ugyanazok a folyamatok, melyekre az alkohol vagy drogfüggőség kialakulását vissza lehet vezetni, felelősek a munkától, a kapcsolatoktól, a hatalomtól, a hangulatoktól, a fantáziáktól, és egy végtelen sor más dologtól való függőségért. Minden ember függő, mondja Gerald Mayne. Az alkohol és a drogfüggőség tragikusabb és nyilvánvalóbb a többinél, de élni annyit jelent, mint függőnek lenni, mondja, és élni és függőnek lenni azt jelenti, hogy szükségünk van kegyelemre. Kell. Egyedül nem tudjuk megoldani az életünk problémáit. Ugye felismeri azt, hogy az alkohol és drogfüggés sokkal tragikusabb, mert látványosabban öl. Rögtön látja a külvilág is. És sokszor meg is veti, el is ítéli az alkoholfüggőt, a drogfüggőt. Miközben maga is lehet, hogy legalább 3-4 függésnek a rabja. Hazamegy és kényszeresen eszik, aztán beül a tévé elé és nézi, azzal kell, azzal fekszik. Aztán leül a számítógép elé és órákat néz, vagy tölt le szexuális anyagokat, vagy egyszerűen egy kényszeres segítésben éli az életét. Ugyanaz a háttere. Ugyanolyan függés forma, és ugyanolyan beteg személyiség húzódik meg emögött is, mint egy alkoholbeteg személyiség mögött. Szükség van a segítségre, szükség van a mélybenézésre, az érzelmi zavarainknak a feloldására, a megvizsgálására. Enélkül nem fogunk tudni egészséges kapcsolatokat kialakítani. Mindig azt szoktam mondani, hogy itt vagyok én, 2 éve nősültem, de ahogy elnézem magamat és a feleségemet és a hátterünket, tulajdonképpen arra van ítélve a kapcsolatunk, hogy jól tönkretegyük egymást. Mert én jövök egy olyan háttérben, hogy a szüleim alkoholbetegek, egyéb problémák voltak az életünkben. Én perfekcionista vagyok, tévéfüggő vagyok, társfüggő vagyok, nagyon sok probléma fakad ebből. Ő pedig hát egy elég szinte romboló háttérből elváltak a szülei, egy alkoholbeteg mostohanyja volt, és lehetne sorolni, mennyi romboló probléma volt az életében. És ennek tapasztalom a megnyilvánulási formáit a hétköznapokon. Hogy azért teszem ezt, mert. Vagy ő azért teszi ezt, mert. És tényleg fontos szembenézni ezek az érzelmi zavarokkal, mert ha nem tesszük, akkor a kapcsolataink betegek lesznek, vagy mi is betegek vagyunk. És minden inkább gyógyulunk, minden inkább egészségesek vagyunk, annál inkább tudunk egészséges kapcsolatokat kialakítani. Ugye úgy szólt az igevers, amit idéztem, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen. És szükség van, én kimerem mondani ezt bátran, tapasztalom is,
a gyógyulást is, hála Istennek, hogy szükség van segítségre. Szükség van egy emberi közösségre, ahol fel tudom vállalni magamat. Én is mióta szembenéztem a saját függéseimmel, azóta nem szégyellem kimondani azt, hogy én ilyen és ilyen és ilyen függő vagyok. Mert tudom, hogy az összes jelenlévőnek van valamilyen függése. Ami igenis megkötözi őt, és ami igenis fájdalomcsillapítóként hat, ha csak alkalmanként is. És szükség van rá, sokszor a túlélés adja a fájdalomcsillapításához.

ezt a témát, hogy úgy mondjam, kirózták rám, akkor elgondolkodtam azon, hogy hát én is kifogtam, mert napfényről beszélni, amikor már eltűnőben van, és hát egyáltalán a napfényről és a vízről általánosságban az emberek manapság úgy vélekednek, hogy hát jó-jó, elviseljük, hogy van, mert néha forróbb a kelleténél, tudunk, ahogy az ózonpa is kilukat, és hogy ennek köszönhetően káros sugárzás érhet bennünket. Vannak még mindig napimádók, de egyre kevesebben, ugye félnek attól, hogy a nap most már a maga szertelen és nagyon áldáz mi voltában nagyon könnyen bőrrákot idézhet elő. Hát aztán a vízről mit lehet szólni? Hát a víz egyre rosszabb, egyre szennyezettebb, ivás egyre kevésbé alkalmas. Ha az ember elmegy kirándulni, akkor is érez a forrás vizek fogyasztása közben is valamiféle sajátos keserni és mellékíz. Nekem mindig furcsa gondolataim támadnak, amikor ilyen élményben van részem. De azt mondhatnánk, hogy ezek olyan környezeti tényezők, amelyeknek ki vagyunk téve, mit lehet ezekről szólni, és egyáltalán mit kell erről beszélni. Közhelyeket mondjak azt, hogy itt ezen a Földön minden élet a naptól függ, és hogy a legegyszerűbb palánka növekedése, meg a klorofil termelődés, meg egyáltalán a természet világában voltak éppen minden élet a nap energiájára vezethető vissza. Megtanultuk az iskolában, ezekről nem túlzottan sokat kell szólnom. Amit azonban meg kellene említeni, ami nem csak majd, hogy nem közismert, de mégis úgy gondolom, hogy valamiféle logikai rendbe kell sorolni mindazt, amit talán érdemes mégis erről a két témáról felsorakoztatni, az az, hogy addig nem kellett sem a napsütéssel, sem a vizek kérdésével, egyáltalán a víz hasznosságával foglalkozni, amíg az ember közelebb élt a természethez. A legtöbb ember kint dolgozott a szabadban, élte a maga egészséges életét, kitette a testének nagy területét a napsugárzásának, ivott a patakokból, a folyókból. Nem olyan régen láttam egy National Geographic kiadványban egy nagyon szép megkapó képet. Egy fiatal fiú iszik a patakból, és fölötte ez a gondolat, hogy talán mindörökre elvesztettük ezt a tiszta örömet. Nos, a múlt század elején, közepén még kiszak a Dunából. Vajtos kocsik hordták a vizet a Dunából, vízben szegényebb területekre. Hát akkor még az ember az ipari forradalmat megelőzően, vagy annak a hajnalán még sokkal közelebb élt a természethez. Az ipari forradalomnak köszönhetően az emberek a városokba költöztek, és egyre inkább megszakadt az a sajátos, de egészséges kapcsolat az ember és a természet között. Egyre kevésbé függött az ember a természet világától, gyárakat hozott létre, bányákat tárt fel, ugye most pedig már üveg és fém dzsungelben éli az életét, ablakok mögött. Az ablakok döntő többsége kicsűri a hibolyán túli sugarak életképes és egészséget hordozó részeit. Ma már természetes fényforrások segítségével végezzük a munkánkat. És tulajdonképpen ennek meg annyi kártékony következményét tapasztaljuk. Milyen jótékony hatása van a napnak, még így ebben a kicsit durvává vált, vagy talán nem annyira egészséges mi voltában. Ugye 1877-ben felfedezték, hogy elpusztítja a baktériumokat. 1903-ban a bőr tuberkulózisát napfénnyel kezelték. Nem csupán a jó levegőnek tették ki a tüdőtérdésztéseket, ezáltal elején egy sajátos kúra jegyében, hanem a nap sugárzásának is. Nem csupán azért vitték fel a magas hegyekbe őket, mert ott tiszta a levegő és élek a levegő, hanem azért, mert a felhők fölött, vagy a felhatár síkjában könnyebben ki voltak fertőzve a betegek a napfény áldott hatásának. Kevesen tudják, hogy a napfény például csökkenti a vérnyomást, csökkenti az abnormálisan magas vércukorszintet, csökkenti a koleszterin szintet. És
növeli a vérben a limfocitás számát, tehát úgy is megfogalmazhatnánk ezt, hogy az immunrendszer hatékonyságát javítja. Az antibiotikumok felfedezésével egy időben elkezd hanyatlani a nap gyógyító ereje iránti érdeklődés. Sokan olyan véleménynek adnak hangot, hogy a napsugár nem egyéb, mint egyfajta placebo. Az embernek a jó közérzetére hat, mert hát a világos, fényes, napsugaras időben az embernek a hangulata is megjavul, hiszen a jó hangulat hat vissza az egészségi állapotára. Most már az előadásban is hivatkoztam rá, sokkal inkább a nap pusztító elejéről beszélnek, és ugye az ember hajlamos arra, hogy általánosítson, sok ember kimondja, könnyen kimondja azt, hogy a napnak ez a káros és már eldurult sugárzása áll a bőrrák kialakulása mögött. Tagadhatatlan, hogy a nap szerepet játszik a bőrrák és az öregedés folyamatában, de feltelte a kérdés, hogy vajon önmagában a naptól öregszünk, vagy a nap egyedül hibáztatható azért, ha valakinek mondjuk a testületén valamiféle bőrrákos jellegű elváltozás megy végbe. Hogy nem maradjanak nyitva ilyen kérdések. Úgyis nagyon annyi mindent felírom de magamnak, hogy ember legyen a talpán, aki majd ebben valamiféle logikát fog felfedezni. Úgy gondoltam, hogy az információknak egy jelentős részét próbálom megosztani önökkel. És hát ugye könnyű végül is egyfajta logikai sort felállítani, mert az eladás egyik része majd a napsugárzásával foglalkozik, a másik része meg a vízzel. Úgyhogy egy két fő témakörét csoportosítjuk a mondani valót. Most annyit hadd mondjak el erre, hogy mit vagyok kérdése válaszként, hogy a nap nem önmagában és önmagától káros, amikor mondjuk például bőrrákot alakít ki, vagy mondjuk elősegíti az öregedés folyamatát, hanem a nyugati étrend, tehát a többnyire rossz szegény finomított élelmiszerekből alapvető tápanyagaitól megfosztott nyugati étrend húzódik meg a dolgok hátterében, és a kettőnek az együtthatása, tehát a napfénynek, és a szuper civilizált és nagyon finomított és mindenféle adalékanyaggal áthatott étrend teremti meg az alapját annak, hogy a napra, a napsugárzására az emberi természet nem úgy reagál, hogy normális, egészséges étrend esetében tenné. És akkor nézzünk néhány konkrét dolgot. Ha már tudjuk, hogy az emberek 50%-a szív- és érrendszeri betegségekben pusztul el. Azt mondhatjuk, hogy a szívkoszorúér problémák, infarktusok, agyvérzés, voltak éppen ez az első számú halálok így ebben a csoportban találhatók azok a halál kiváltó tényezők, amelyek hát a szív- és érrendszeri betegségek összefoglaló elnevezése alá sorakoztathatók. Gyerekeknél 5 éves korban már tetten érhető az artériák megkeményedése. 15 éves korában egyes gyermekeknél veszélyes léziók, ilyen letapadások, ilyen sajátos lerakódások jelennek meg az ér belső falán. 16 és 20 éves korú embereknél, fiataloknál, fiatalok esetében azt mondható, hogy a lakosság felénél már felütik a fejüket az eszére elváltozások. És az a problémás ezekkel, hogy kezdetben nincsenek tünetek. Az érfala a 80%-os elzáródás előtt még nem produkálnak tünetet. Kicsi kis fáradékonyság, legfeljebb vagy egy kapkatóra való felmenés esetleg mondjuk nem olyan kívánatos, de nincsenek anginás panaszok, nincsenek szívgörcsök, fájdalmak, szúrás, zibbadás, amíg 80%-ában eldugult érfal esetében, ugye 20%-ig járható, még nincs tünet. Mi az oka ennek? Hát ugye tudjuk, ezek közhelyek tényleg magas koleszterin és zsírtartalom az étrendben, és voltak éppen ezek egy bizonyos időtávlatában
leszűkítik az ér belső burkolatát úgy, hogy a magas koleszterin és zsírtartalom megsérti az érfalat belülről. A véredény megkíséri meggyógyítani magát, de csak komplikálja és elősegíti a betegség elhatalmasodását, mert az ér falában lévő izomsejtek készítést kapnak arra, hogy növekedjenek és fedjék be a sérülést. De a vérből való koleszterin és zsír át tud szivárogni ezeken a kis félig-meddig begyógyult felületeken, és újabb sérülést hoz létre. És újabbat, tehát egy adott korábban megsértett felületen olyan vastag, mondhatnám itt egy könnyebben érthető kifejezéssel élve, olyan vastag, hát majdnem ilyen vaskis jellegű lerakodás jön létre, ami egy bizonyos idő után már az élfalat elzárodással fenyegeti. És ezek nem csupán lokálisan itt-ott-ott következnek be, hanem az egész testen belül hát ezféle folyamatok végbe mehetnek. Azt mondtam itt az előbb a bevezető sorok kapcsán, hogy a napfény az segít abban, hogy a vérből a koleszterin lehetőség szerint hamar eltávozzon. Tehát ha egy ember fizikai munkát végez, vagy csak akár kezdtelésének engedve elég sok időt tölt a napon, akkor ezzel a magatartásával hozzájárul ahhoz, hogy az érfalai később betegszenek meg. Lassul a lerakódás mértéke. Adott esetben ez a folyamat éppen talán itt Magyarországon 99-ben jelent meg egy tanulmány, egy nyugati orvoscsoport tollából született, de itt hát néhány év távlatában jelentették meg. Ez a bizonyos folyamat reverzibilissé tehető. Tehát az érfal megkeményedése, a belső falán található lerakódások viccájára fordíthatók, hogyha az ember változtat az élet stílusán. Nem gyógyszeres úton, nem különféle terápiákkal, hanem életmód, életstílus változtatással lehet ezen segíteni. És azt mondják, hogy ha valaki elszánja magát például, már anginás panaszai vannak, ilyen jellegű fájdalom időnként gyöngybe lántja a szívét és a szívet körülvevő területeket, ha valaki gyökeresen változtat az étrendjén, és hát ebbe beletartozik az is, hogy a nap sugárzásának kiteszi magát rendszeresen, akkor 3 hét elteltével megszűnnek a panaszok, anélkül, hogy gyógyszeres kezelésnek is kitette volna magát. És egy másfél év távlatában az érfal újra átjárhatóvá válik teljes keresztmetszetében, és rugalmassá. Ez egy olyan terület, ez egy olyan betegség, ami első számú haláloknak minősül, ami visszamaradás, ami szinte teljes visszamaradás nélkül, ami teljes mi voltában gyógyítható. Csak szeretném megemlíteni azt is, hogy például, hogy mennyire hat a vérre, és hogy milyen átalakulásokra képes, átalakításokra a nap. Megfigyelték ezt század elején, hát én nem tudom milyen megfontolásból, az indítékokat nem ismerem, de magát a tényt igen, hogy például besárgult csecsemőket kitettek a napsugárzásának. És a napsugárzás szinte önmagában segítette ezeket az apró kis lényeket megszabadulni ettől az életet veszélyeztető állapottól. Csak a napsugárzás. Jótékonyan hatott erre az elváltozás. A manapság tudjuk, hogy különféle beavatkozásokkal próbálnak ezen segíteni. Régen valamiféle buzgó nővér kezdeményezésére biztos kitették a gyereket a napra legalább, ha már ilyen beteg, akkor élvezze egy tiszta jó levegőt meg a napfény, és azt vették észre, hogy kezdett visszahúzódni és megszűnni a sárgaság. Az előbb felvetett kérdésre egy kicsit konkrétabb választ adjak. Ugye azt mondtuk, hogy az öregedés, meg a bőrrákok kialakulása és a napsugárzása között azért van valamiféle összefüggés.
összefügg mindez a koleszterinnel. Koleszterint az állati zsírok tartalmaznak, állati termékek, a növényi táplálékokból hiányzik. Az emberi szervezetnek azonban szüksége van rá, persze nem akkora mennyiségben, amennyiben mi fogyasztjuk, vagy mi látjuk el magunkat, valamennyire szükség van. Úgynevezett szteroid családba tartozik ez a bizonyos koleszterin, és molekuláris felépítettségükben ez a szteroid család egymáshoz igen hasonló anyagokból áll. A szervezetre gyakorolt hatásuk tekintetében azonban eltérőek. Mit állít elő a szervezet ebből a bizonyos koleszterinből? Kortizont, tehát egyfajta gyulladásátló anyagot, nemi hormont, D-vitamint például. Hogyha a koleszterin előanyagát kitesszük a napfénynek, akkor D-vitamin jön létre. Ugye tudjuk, hogy a D-vitamin az ártalmatlan, sőt, igen-igen hatékony és eredményes bizonyos csontbetegségek területén, sőt megelőz bizonyos bajokat, megelőzi a csontlágyulás szörnyű és hát a testet deformító betegségét, megelőzi az angolkort, ugye tudjuk, hogy a gyengén fejlődő gyermekeknek, ha nem adtak idejében csukamájolajat, akkor bizony felüthette a fejét ez a fajta megbetegedés náluk. Néhány kutató felfedezte, hogy a napfény képes egy bizonyos hetes dehidrokoleszterint D-vitaminnál alakítani. És ezt az emberi bőr igen nagy mennyiségben tárolja. És ez a bizonyos koleszterin ide-oda áramlik a bőr és a véráram között. Ha eltávolodik a bőrből, akkor a vérből a bőrbe kerül. Ha a bőr ki van téve napfénynek, akkor felgyorsul a koleszterin anyagkere, és főleg a vér koleszterin tartalma csökken. Valaha azt hitték, hogy a koleszterin lerakódás vissza nem fordítható folyamat. Újra hangsúlyozni szeretném, hogy akár az érfalakban, akár a test bármely területén lerakódik ez a bizonyos anyag. Életmóddal, tehát életmódváltozással ebben tartozik a táplálkozás, a mozgás, a napfényen való tartózkodás. Ezekkel az életmódváltoztatásokkal ezek a káros folyamatok visszájára fordíthatók. Állatkísérletek bizonyítják, hogyha állatokat magas koleszterin és magas zsírtartalmú diétán tartották, a napfény, és ugyanakkor napfénynek tették ki, nem tapasztaltak az állatok véredényeiben és szervezetében olyan mértékű elváltozásokat, mintha a napfény hatása nélkül tették volna ki őket efféle étrend ártalmas következményeinek. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ezeket a káros folyamatokat gátolja a napfény, mint egy akadályozza az efféle folyamatok kialakulását. Azt is hozzá kellene tennünk, hogy ezeket a bizonyos, jobbára egerekkel végzett kísérletekről van, ezeket a bizonyos egereket, hát évben napfénynek egy másik csoportot megszerséget fénynek tették ki, és itt fedezték fel azt is, hogy hatékonyabb a többköri napfénynek kitettség, mint hogyha egyszerre hosszabb időre tették volna ki ezeket a bizonyos kis állatokat a napfény hatásának. Megnő a vér oxigénhordozó kapacitása a napfény hatására. A vércukorszint megemelkedését is, tehát ezt az abnormálisan magas vércukor szintet is így visszájára fordít, egyszerűen nem engedi elhatalmasodni az efféle kilengéseket. Tehát azt lehetne mondani, hogy az efféle kockázatokat is visszaszorítja, lecsökkenti. Nem szeretnék most szólni a cukor emésztésének a mechanizmusáról, majd hát itt az előadások sorában
bizonyára ezekre a dolgokra is választ kapunk. Inkább csak annyit mondanék, hogy a napfény egyfajta természetes inzulinnak fogható fel, mert segíti a glükóz felszívódását a test sejtjeibe, és serkenti a testet, hogy a vércukrot alakítsa át tárolt cukorrá, glikogénné. Tehát, ha úgy teszik, akkor a cukor emésztésének az élettanát befolyásolja, és még segít abban, hogy a glükóz felszívódjon, ugyanakkor segít abban is, és ahhoz is hozzásegíti a testet, hogy a felesleges vércukrot nagyon gyorsan glikogénni alakítsa, tehát ne kelljen az inzulin szintnek olyan radikálisan és olyan hirtelen változások formájában megugrania. A napfény eltávolítja a vérben lévő cukrot azzal, hogy megnöveli a glikogén szinteket. Aztán a napozás stimulál egy foszforiláz nevű enzimet, ami csökkenti a tárolt glikogént. Néhány órás napozás után egy másik enzim a glikogén szintetáz is kiválasztódik, és ez az enzim építi fel a glikogén szinteket, és segíti, hogy ez az anyag mindenféle komplikációtól mentesen tárolódjék a szervezetben. Kísérleti állatoknál azt is megalapították, hogy a glikogén igencsak megemelkedett a májban és az izmokban, olyan állatok esetében, akiket napfénnyel kezeltek. A csökkenés mértéke függött a fény erejétől és a napozás hosszától. Akkor voltak a legjobbak az eredmények, hogyha a fény látható és láthatatlan tartományából egyaránt kijutott ezeknek a napnak kitett állatoknak. Aztán szeretnék kitérni csak így a felsorolás jegyében a magas vérnyomás kérdésére. Arról nem szólnék, hogy a vérnyomás ugye két értékből adódik össze, a szisztolés és a diasztolés nyomásból. Annyit azonban hadd tegyek hozzá, hogy általában olyan 120/70 az egészséges. Akinek már 140/90-es a vérnyomása, vagy e felett van, az ilyen emberek esetében már joggal beszéltünk magas vérnyomásról. És azt hiszem hozzá szeretném tenni, hogy a nőknél, a nők 81%-a százalékának a vérnyomása ez érték felett való. Itt a férfiak helyzete egy kicsit jobb, 73%-uk nevezhető magas vérnyomásban szenvedőnek. Ugye tudjuk, hogy a magas vérnyomás az megnöveli a szív koszorúér és egyáltalán a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Tehát minél magasabb a vérnyomás, annál inkább ki van téve az ember különféle ilyen jellegű problémáknak, agyvérzésnek és hát ebből fakadó egyéb problémáknak. Itt szeretném azt is elmondani, hogy a fejlődő vagy elmaradt országokban szinte ismeretlen a magas vérnyomás. Nagyon könnyű ebből arra következtetésre jutni, hogy valószínűleg környezeti tényezők, amelyeknek ki vagyunk téve, szóval ezek járulnak hozzá a magas vérnyomásnak. A stressz elsősorban, a sok só, az asztali cukor, az étrend zsírtartalma. Miben lehet a magas vérnyomáson segíteni? Hát egyrészt zsírszegény diétával, az előzőekből ez már amúgy is következett, testgyakorlással, és itt kellene megint kitérnünk a napfény hatására. Drámai hatása van, minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a napfénynek drámai hatása van a vérnyomásra. Az ember azt gondolná, hogy a nap főhatásának kitett ember vérnyomása megemelkedik, mert ott fő a napon. Hát éppen az ellenkezője érvényes. És az ellenkezője figyelhető meg. A napfény, egy napfény kúra után, egy egyszerű kis napozás után, 66 mm, higany milliméter esett például a szisztolés, és 8 higany millimétert esett vissza a diasztolés nyomás. A napfény hatására a bőrben egy anyag választódik ki, ami felszívódik, és kitágítja a hajszálereket, és ennek köszönhetően csökken le a vérnyomás. Csak érdekességként említeném meg, hogy a haji különbségek itt jócskán bejátszanak. Minél sötétebb a bőre valakinek,
annál kevésbé hatékony a napterápia. És ami úgy gondolom, hogy mindannyiunkat alapvetően érint, nézem, hogy hogy gazdálkodok az időben. A napfényét az öregedés hatás. Hogy arról is beszéltünk, hogy a napfénynek kitett ember bőre hamar rántosodik. Édesanyámnak volt egy ilyen mondása, hogy olyan lesz a bőrük, mint a kordoláncsizma. Sose tudtam meg, hogy milyen a kordoláncsizma, de azért volt képzelő elemézve, volt valami nagyon csúnya és nagyon vastag bőr, és hát valamiféle hát ilyen hát a vállalhatatlanul kerzett külleme van. Mi okozza az öregedés? Hát nem a napfény magában. Az úgynevezett szabad gyökök. Olvastam egy tanulmányt, és a szerző ilyen furcsa humorral indított, ugye a angolul ezeknek a szabad gyököknek az elnevezése így hangzik, free radicals. Ugye szabad radikálisok. Hát ugye ilyenkor az ember azt gondolja, hogy az előadó valamiféle politikai témára vált, mert ugye kik ezek a szabad radikálisok, hát szerintetek szabad gyökök. És a többszörösen terített zsírok fogyasztásánál lépnek fel. Ugye a mi szervezetünkben a szövetek atomokból épülnek fel, amelyek molekulákat alkotnak, és az elektronok pedig ugye az atom körül keringenek, ezt mindenki megtanulta már. És amikor az atomok összeállnak, hogy molekulákat alkossanak, akkor az elektronok párba rendeződve az a központi mag körül keringenek. Hogyha az egyik elektront elveszíti a molekula, akkor a másik elektron így szabad gyök kialakul. Tehát egy olyan nyitottság jön létre a molekulán belül, ami rendkívüli módon reakcióképessé, sőt reakció igényessé teszi a molekulát, és oxigén jelenlétében úgynevezett szabad gyökök formálódnak, és ez a bizonyos belső oxidáció, ez a rendkívüli reakcióképesség oxigén jelenlétében hoz létre szövet és sejtszárosodásokat, amit az ember egyfajta öregedés formájában rántosodás, elhalt sejtek és kevésbé életképes sejtek formájában él meg. Szabad gyökök alakulnak ki, amikor a zsírok vagy olajok, hát hogy úgy mondjam, a maguk finomított mi voltában, még ha hidegen sajtoltak is, kerülnek a szervezetünkbe. És azt mondhatjuk, hogy a napfény felgyorsítja ezt a bizonyos folyamatot. Felgyorsítja a zsírok és az olajok, tehát a többszörösen terített zsírok és olajok belső egységeiben a szabad gyök termelődést. Azt is hozzá lehet tenni, hogy ez a bizonyos állapot a felelős azért, hogy ezek a zsírok és ezek az olajok például a levegőn vagy napfény hatására igen gyorsan avasodni kezdenek. Most abban kellene szólni az avasodást az ember vegyi úton, dezorganizációval, hogyan próbálja megszüntetni, ezt további bajokat idéz elő. Azt kell mondjuk ismétlésként, hogy a pár nélküli elektronok igen instabilak, és a test szinte minden rendszerét károsítják egyfajta oxidációs folyamat jegyében, és amikor a sejt finom szerkezete és molekulái károsodnak, akkor egyfajta sejt közötti gyülem jön létre, úgy hívják, ha valaki szívesen megjegyzi, lipofuscin pigmentek alakulnak ki. És ezek a sejt közötti állományban létrejött ilyen lerakódások, ilyen károsodással együttjáró lerakódások, ezek teszik kevésbé életképessé a szöveteket, ezek a szövetek aztán egy kicsit ráncosabbakká válnak, és hát sok szempontból kijut rajtuk az a nem kívánatos jelenség, amit mi öregedésként élünk meg. Mit lehet tenni ez ellen? Hát nem leszünk többszörösen telítetlen zsírokat, ez az első. De hát akkor most ugye felkapták ezeket a hidegen sajtótolajokat, hát most már akkor egy se. De mondtuk, hogy a másik olajat ezt, amit nem akarok ellenreklámot csinálni, de hát mondjuk a hevítés, a többszörösen hevítés, meg a hidrogenizáció következtében megkészített és nagyon átszett és igazán aranyszínű olajról már tudjuk, hogy nem jó.
most akkor ez a hidegen sajtolt olaj a maga keserműs ízével, mert sajátos aromájával már egy se, pedig milyen nehéz leküzdeni, nem? Mert hát más, megfogjuk a szintelen szaktan olajokat, és csak a hatásában éreztük legfeljebb a következményeket, most már egy se jó. Hát azt kell mondjuk, hogy nem. Mert ezek a bizonyos szabad gyökök csak bizonyos antioxidánsok jelenlétében azok hatására közömbösíthetők. Mik ezek az antioxidánsok? Hát azok, amelyek ezeket a sejt állományban lévő oxidációs folyamatokat gátolják. Ilyen a C-vitamin, ilyen az A-vitamin, ilyen az E-vitamin, ilyen a szelén. Most akkor van egy ki vagyunk téve egy bizonyos kártékony hatásnak. A többszörösen telítetlen zsírok fogyasztása miatt. Most akkor az elfogyasztott mennyiség arányában vegyünk magunkhoz olyan élelmiszereket, lehetőleg friss, természetes állapotukban, amelyek elégséges antioxidáns tartalmaznak, hogy kiegyenlítődjék ez a küzdelem. Hát ez is egy megoldás. Ugye sok C-vitamint kell fogyasztani, lehetőleg egészséges, bő C-vitamin tartalmú gyümölcsök formájában, zöldségféléket, és hát ugye gabonamagvakat, az E-vitamin miatt, és hát ugye az A-vitamin jelentős mennyiségben fordul elő a sárgarépában, meg a sárga gyümölcsökben, tehát a sárga

ápoló anyag is. Benne vannak az antioxidánsok is. Tehát a magad úgy jön létre, hogy a lehető legegészségesebb összetételben tartalmazza mindazt, amit a szervezetek szüksége van. Tartalmazza a többszörösen terítetlen zsírt, de ennek a káros hatását rögtön és azonnal kompenzálja a benne meglévő ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. Tehát ez csak egy közvetett jelzés vagy ösztönzést szeretnék adni arra, hogy legfeljebb, ha olajat használunk, akkor annyit használjunk, hogy picit, hát hogy úgy mondjam, egy filmréteg szerű parányi vékony réteggel megkenjük a tepsinek az alját, de olyanról talán kár lenne szólni, hogy zubogó olajban mondjuk süssünk ezt a kamat, még csak le kell engedjük sorogni, hanem úgy, ahogy van együtt. Mert ezek aztán méretlen mennyiségű kárt okoznak, és hát ugye a fiatalabbak még nem gondolnak arra, hogy hát az öregedés az milyen rossz, meg ilyen hamar erőt lesz majd rajtuk, de én már láttam tizenéves lány tükör előtt, hogy ugye ilyen jó kis vidéki szóval élve pámpilláskodni, ami azt jelenti, hogy hát nagyon nézegette magát, de nem azért, mert el volt ragadtatva magától, hanem nézegette, hogy van-e már sarkalába, és itt ez a nevető ránc, ez vajon kisimul-e teljesen, vagy nem simul ki, mert ez a folyamat, ez fiatalkorban kezdődik. Még nem nincsenek látható jelei annyira, könnyen tetten érhető jelei, de már elkezdődik. Tehát, hogyha az ember akár a külső megjelenéséért, akár a jó közérzetéért tenni akar, akkor ezekre oda kell figyelnie. Csak szeretném felsorakoztatni, hogy a szabad gyökök miféle károsodásokat okoznak. Kihatnak az idegszövete, tehát az idegszöveten belül is végre megy egyféle károsodás. A mirigy és hormontermelő szövetekben is, az antitesttermelő szövetekben is, és az enzimtermelő szövetekben is. Ezért kell arról beszélni, hogy idősebb korban az efféle területek tevékenysége visszaszorul, a mirigy és hormontermelés visszaszorul, a hidegingerület közvetítés is legyengül, aztán ugye az öregek sokkal könnyebben betegszenek meg, mert az antitestek sem olyan gyorsan és olyan hatékonyan termelődnek, és hát az enzimtermelés is jócskán visszaeshet. Mit tegyünk? Csak összefoglalnám, lehetőség szerint a rostjával és a héjával együtt meg a kukoricát, és ne kukoricaolaj formájában keressük a boltokban. A napraforgót ugyancsak valahogy így vegyük magunkhoz. Az emberi szervezetnek rendkívül kevés zsiradékra van szüksége. Ami az emberi szervezetnek igazán szüksége van, az a szénhidrát. Minimális fehérjére van szükség, mert a szervezet rendkívül gazdaságosan bánik ezekkel az anyagokkal. Tudni, nem engedi, hogy eltávozzon, amíg hasznosítható fehérje, visszatartja és újra felhasználja. Hogyan kopik a fehérjeállomány? Úgyhogy hullik a hajunk, hogy hámlik a bőrünk, és csak ilyen minimális mennyiségben kell, hogy úgy mondjam, a pótlásáról gondoskodni. A zsírokat, a szervezet, a sejtmembrán kiformálására használja. És ez is egy olyan terület, ahol nem dekagrammokban, főleg nem kilogrammokban mérhetőek a mennyiségek. Az ember arra gondol, hogy gyerekkorában mennyi hagymás zsíros kenyeret evett, akkor hát talán erőre estünk néhány életre. Ahhoz képest, amennyire ezekből a szervezetnek szüksége van. És ne távolítsuk el a rostot meg a héjat, mert ezek alatt található mindaz, ami az avasodástól például megóvja az anyagban, vagyis az egyes magban rejlő olajat. Tehát, meg aztán nem is igazán gazdaságos. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e azon például egy evőkanál kukorica olaj előállításához. Mit gondolunk, mennyi kukoricára van szükség? 12-18 csőre. Egy evőkanál kukorica olaj előállításához. Ráadásul még nem is van egészséges. Már az előbb mondottad hátterén. Amúgy igen, önmagában meg jobb, mint egyet.

0: De hát így megfosztottan, így kifosztottan ebben a mi voltában talán kevésbé. Cukorról is beszéltünk, mit csináljunk. Hát a cukrot is voltak éppen a maga természetes mi voltában kellene fogyasztanunk. Zöldség és gyümölcsfélék formájában, mert a felszívódás, a cukor felszívódás az inzulinra van szükség és krómra. Ezekben az anyagokban, tehát ebben a táplálékokban eleve benne van mindez. Nem kell ezt kívülről pótolni. A finomított cukor, amikor magunkhoz vesszük, akkor szükségtelenül megemeli a vércukor szintet, mert ugye észbe kell kapnia az inzulin termelő mirigyeknek, hogy most van egy ilyen hatalmas ostrom, kellő mennyiségben kell inzulin termelni, hogy ez a hatalmas cukormennyiség felszívódjon, és hát krómra is szükség van. Hiába van inzulin a vérben, ha króm nincsen, a cukor felszívódása nem megy végbe. És hát csak említeném, hogy nincs az emberi szervezetnek szüksége annyi cukorra, amennyit fogyasztunk. Nem tudom, hogy tudjuk, hogy például egy liter üdítő italban 10 deka cukor van. Egy kis kanál cukor tizedére csökkenti az immunrendszer hatékonyságát. Akkor 10 deka cukor mennyire csökkenti, mintha nem is lenne. Szóval egyik kollégám mondta, hogy voltak éppen az ember csak azzal törődik, már a táplálkozással összefüggésben, ami az ajkától a nyelőcső kezdeti szakaszáig végbe megy. Na, a vízérzékelés, az ételnek az állaga, ugye van, aki a múlcsingosat szereti, hát az is ott érzékelődik, nem rágódhat rajta. Van, aki az édesízeket szereti, hát az is ott az ízelő bimbók kapcsán, az is ott csapódik le. De ami azután történik, azzal nem törődünk. Valaki egy anatómiai előadáson mondta, egy előadó, hogy az embernek az emésztő csatornája az olyan, mint a csatorna. Az a beledobál az ember mindent, aztán hát kb. Úgy is néz ki. Ott bent minden, és a következmény is valahol ezzel egyenértékű. Az ember egyszerűen nem foglalkozik azzal, hogy mi lesz a következmény, hogy az a valami, amit fogyaszt, az általa jó ízűnek nevezhető. Nem mondhatnék még sok mindent, beszélhetnék például a fehérlisztről. Amit nem mondtam, például a túlsúly is befolyásolható napozással. Kedvezően hat, akár hiszük, akár nem, a napozás kedvező hatással van a fogyásra. És hát már csak zárójelbe kívánkozó megjegyzés, hogy rendkívül sok ehhez társítható jótékony hatása is van még a napnak, például a szemek. A napfény hatására bizonyos hormonokat termelnek, többek között egy bizonyos melatonin jön létre a toboznyékben, és ez a bizonyos melatonin, ez hozza létre a jó közérzetet, ez járul hozzá az egészséges pihentető alváshoz. Kevesen gondoljuk meg, hogy ez a bőr napfény hatására nemi hormont termel. És van egy ilyen közvetett reakció is, hogy a melatonin, amit a tobozmirigy hoz létre, hat a test többi mirigyére is. Ha a tobozmirigy például elpusztul állatkísérletekben figyelték meg, akkor fogékonyabbak lesznek az állatok a rákra, rosszindulatú melanóma alakul ki, áttétek alakulnak ki. Bizonyos hormonok, ösztrogén hormonok termelését serkenti, és hozzátenném, hogy egy felnőtt ember esetében ez a bizonyos mirigy már csak 50%-osan működik. Tehát az öregedés folyamatához is hozzájárul, és napfény hatására viszont kedvező változásokat lehet megfigyelni ennek a hormonnak a működésében is. És hogy hát ennyit a napról, Ugye azt nyilván nem kell elmondanom, hogy a reggeli órákban érdemes napozni, meg a későbbi utáni órákban, amikor a nap nem függőlegesen tűz, amikor nagyobb levegőrétegen halad át, és a nagyobb levegőréteg szűrő hatása érvényesül, hogy nagyon fehérbőrűek, csak igazán odafigyelve a fokozatosság elvét szem előtt tartva tegyék ki magukat a napsugárzásának. Nem szabad hagyni, hogy a bőrfelület megpiruljon és megégjen, mert ezek esetében főleg a bőr alatt lerakódó zsiradékoknak köszönhetően alakulhatnak ki nem kívánatos elváltozások, nem a nap miatt, hanem az étrend miatt, és a bőr alatt meghúzódó zsírlerakódásoknak köszönhetően alakulnak ki a bőrben bizonyos nem kívánatos következmények. És hát arról is szeretnék szólni, hogy a nap viszont a kedély állapotunkra is milyen kedvezően hat. Más az embernek a kedve, hogyha kisüt a nap, legyen bármilyen hideg kint, süt már a nap, akkor közel kell legyen a tavasz, nem? Ma már beszélnek fényterápiáról. A mesterséges fényjel ez nem érhető el, a napfényjel igen. A szemeket szokás napoztatni például. A kedély állapot a hihetetlenül jótékonyan hat. Egy sötét, borongós napon, ahol amikor kint mindent megül a köd, milyen hangulat telepszik ránk. És ha már látjuk, hogy ott vannak a felhők, vagy itt ott beszűrődik a napfény, akkor az ember kibíró, nem? Amit csak ilyen szempontból is milyen jótékony hatása van a napfénynek. Tudom, hogy ez amúgy egy periférikus kérdés, de valahol mégis van jelentősége, úgy általában a jó közérzet és az egészség vonatkozásában. Hát néhány szót szeretnék még a vízről szólni. Ugye valamikor negyedkor kezdtünk még, akkor van egy kis időm, hogyha egy órában mérjük az előadás tartalmát, tehát még gyorsan valamit hadd mondjak a vízről. Egészségünk döntő módon függ a víz külső és belső alkalmazásától. Minden egyes testműködés vizet igény. Az, hogy én most beszélni tudok, az annak köszönhető, hogy nem száraz a szám. Tehát még csak ez is összefügg a vízfogyasztással. Minden szövet, szerv és szervrendszer folyékony közegben működik. Nem tudnám a szememet pislogtatni, hogyha nem folyékony közeg működne ott is. Pedig a legtöbb ember nem iszik elég vizet, mondhatni, hogy szinte kórosan kevés vizet iszunk, pedig semmi sem enyhíti úgy a szomjúságot, mint a víz. Ugye a víz felszívódás a szájban kezdődik, a nyelőcsőben, a gyomorban folytatódik, a legtöbb víz a vékony bélben szívódik fel, és a vastag bélben is még valamennyit. A vékony bélben felszívódott nagy mennyiségű víz rögtön a véráramba kerül, és ez a bizonyos vízzel telített vér feljut a májkapuérhez, onnan az alsó vízéren keresztül a szívbe majd a tüdőkbe kerül, és innen, miután megszabadult a széndioxidtól, az oxigénnal telített vér újra a szíven át a fejbe, a törzsbe és a végtagokhoz jut. És amit ennek ürgén és kapcsán szeretnék elmondani az, hogy a szív vére van, akkor nyilván, hogy az ember teljes vérmennyisége minden 24 órában áthalad a veséken. És itt egy állandó szűrő és kiválasztó tevékenység működik, és ez tartja a szívünket és egész szervezetünket egészségben. Ha kevés vizet iszunk, akkor felszaporodik a vérben a méreg mennyisége. A vesékre fokozottabb terhet ró. Hát bocsánat, hogy ilyet mondok, de egy ember megfigyelheti például, hogyha bőjtöl. És a kiválasztás mondjuk koncentrálódik a vesékre, akkor észreveheti, hogy az, ami elmegy tőle, az az átlagosnál sötétebb színű, jóval sötétebb, olykor szinte barnás. Ez is egy közvetett jelenség, arra utaló jelenség, hogy a veséknek van mitől megszabadítani a véráramot. Ha nagyon sok vizet iszunk, akkor ez a bizonyos szén, ez egészen világosba megy át. Ami nem azt jelenti, hogy a vesék nem végeznek egyfajta tisztító munkát, hanem azt jelenti, hogy sokkal kisebb koncentrációban van jelen a méreg, és a különféle kiválasztott anyaga az eltávozó folyadékban. A vízhiány számos probléma forrása lehet. Megzavarhatja a hőszabályzó mechanizmust. És így megnöveli a testhőmérsékletet. A depresszió és ingerlékenység is gyakorta írható a vízhiány számlájára. Nem is gondolná az ember, hogy ha hideges, meg ha felmegy a pumpa, lehetséges, hogy nem is annyira a környezetén múlik, hanem azon, hogy kevés vizet ivott. Értelmi frissességünk szempontjából is fontos a megfelelő mennyiségű víz. Akár hiszük, akár nem, ez is segít a túlsúly kialakulása ellen, hogyan. Tehát a legtöbb ember, amikor szomjas, ezt éhségérzetnek definiálja. És nem iszik, hanem eszik. Szóval ezek a régi ösztönszerű beidegződések és mechanizmusok nem működnek mindig maguk kristálytiszta rendezettségében. A legtöbb ember, amikor hát valamiféle jelzés érkezik a test felől, akkor eszik. Meg akkor megint eszik. Mi lenne, hogyha nem enne, hanem inna? Hát segítene a veséknek. A gyomor lenyugodna, lecsendesedne, az éhségérzet, vagy az a helytelenül értelmezett szomjúságérzet, akkor úgy mondjam, elmúlna, visszaszorulna, és megúsznánk egy masolási aktust. Amivel ki tudja, hány plusz kalóriát innénk be. Napi 6-8 pohár vizet kellene meginni, 2,5 decis poharakról beszélek. Amellett, hogy levest fogyasztunk, meg hogy voltak éppen minden táplálékban van valamennyi víz, ha csontot ennénk, mint a kutya, a csont 50%-ban vizet tartalmaz, az egészséges csont. Tehát még a csonttal is lehetne vizet magunkhoz venni, hát nyilván ilyet nem fogyasztunk, tehát ezzel jelezni szeretném, hogy amit elfogyasztunk, önmagában elég bőségesen tartalmaz vizet, de ennek ellenére a 6-8 pohár indokolt. Ez a víz ne legyen túl hideg, és ne ígyunk étkezés közben, se közvetlenül utána. Lehűti a gyomrot, felhigítja a táplálékot, kitolja az emésztés idejét, fokozottabb terhet ró a gyomorra, mert a gyomorban lévő ételnek újra fel kell melegedni, hogy az emésztő nedvek ismét munkához lássanak. És hát szeretnék még néhány szót szólni a víz külső alkalmazásáról. Én tudom, ha ezt tenném hozzá, szeretném azt is tenni, hogy nyilván manapság talán kellene arról is szólnunk, hogy a víz, az elfogyasztott víz milyen legyen, lehetőleg lágy. És nem lenne szabad, hogy legyen benne túl sok nitrát, nitrit, és nehéz szén sok. Például mi a boltban veszük a vizet, mert amikor ide vidékre költöztünk, olyan 3/4 éve elteltével egyszerre csak szinte fölvetett egy addig soha nem tapasztalt fájdalom. Miért? Aztán jöttek az orvos barátaim, tapogattak, ütögettek, nem tudták, mi bajom van, és hát mindegyik ilyen nagyon gomterhet arccal nézett ám, ami hát nem igazán emelte a kedély állapotomat. Aztán elmentem egy másik orvos ismerősömhez, megröntgeneztettem magam meg ultrahang segítségével átnézettem magam, és kiderült, hogy valamiféle vesztehomok tömörülés nyomorgat engem. Hazafelé jövett a fiam vezetett, én hol az első részről másztam át a hátsóra, hol a hátsóra az első, mert úgy fájt. Aztán a fiam vezetési képességeinek köszönhetően egyszer csak elindultak. Ez a bizonyos vesztehomok tömörülés, és megszabadultam tőle. Azóta én nem igazán kívánom ezt vissza. Jó, hogy néha egy-egy benzinkút, már darabos benzint árusítom, és akkor évekkel meg lehet szabadulni. Na mindegy, azóta én vettem a vizet a boltban, és ez nagyon-nagyon körültekintem megvizsgálom, hogy mi van benne, és hát ugye reméli az ember, hogy ezek valamelyes tisztított vizek, és azok az oxalát kristály kialakulására alkalmas tényezők talán hiányzanak. Valamikor a 70-es években jelent meg egy könyv, és ez a könyv azt kérdezi, hogy lehet, hogy az ezredfordulóra egy liter víz többe fog kerülni, mint egy liter benzin. Hát én inkább vállom azt, hogy a boltban veszem a vizet, de úgy gondolom, hogy valahol ezen a területen tényleg oda kell figyelnünk az egészséges életmódra. Nem azért, mert hát ez a fájdalmas semmi, ez nem hasonlítható, hanem azért, mert a víz az valahol tényleg az élet minőségéhez hozzátartozik. Egy szükségünk van belőle, vagy bőségben. Most néhány szót hadd szóljak a külsőleg való alkalmazásáról. Semmi nem tisztít jobban, mint a víz. Különféle borogatások készítésére, különféle lázcsillapító és egyéb beavatkozások alkalmazására a víz a legkiválóbb. Ha például valakinek rendszeresen fáj a feje, vagy valamiféle ilyen gondja van, például próbálja meg azt, hogy beleteszi a lábát olyan meleg vízbe, amilyen meleget csak el tud viselni, és a fejére pedig hideg borogatást tesz. Kialakul egyfajta polarizáció a test két végső pontja között, egyfajta hőmérséklet különbség, és megnövekszik a véráram sebessége, és egyfajta tisztulási folyamat veszi kezdetét. Csak vízzel is. Aztán semmivel nem lehet jobban csökkenteni a tartós és makacs lázat, mint a vizes borogatással, vagy például egy fürdővel. Kínunkba találtuk ki, biztos, hogy ezt már előttünk sokan kitalálták, csak ilyen aggódó, meg ilyen tájékozatlan szülők voltunk. Egy gyerekünk belázasodott, és már nem használt se kuk, se semmi. Elengedtük a kázat meleg vízzel, ugye mindjárt gondolhatnánk, hogy hát a meleg víz csak növeli a lázat, beletettük a gyereket, és amikor már a gyerek úgy kb. A káz hőmérsékletével megbarátkozott, mert még valószínűleg így is egy kicsit hidegnek érezte a 39 fokos láz mellett, akkor elkezdtük folyamatosan engedni bele a hideget. És a gyerek a vízzel együtt lehűlt, ahogy a béka a liszabban. És ez kitartott 3-4 óráig, aztán újra. De semmi nem volt ehhez foghatóan hatékony, és a szívet nem terhelte meg, és nem voltak mellékhatásai. A szervezet a láz okozta a hatalmas tehertételtől megszabadult. Ha nem akarom ezek sorát szaporítani, csak azt szeretném aláhúzni és összegzésül elmondani, hogy ezek a lehetőségek itt vannak elérhető közelségben. Víz még van, ha máshol nem a boltban. Fürdésre, mosdásra, borogatások alkalmazására kiválóan alkalmas. Próbáljuk meg, fáj a fejünk, ne egy csodagyógyszert keressünk a ridikülünkbe vagy a táskánkba, hanem próbáljuk meg ezt a bizonyos terápiát, vagy vegyünk egy hideg zuhanyt, ha túl sok bennünk a feszültség, vagy langyos fürdőt, ha például álmatlansággal küzdünk. Olyan jótékonyan elalszunk, ellazulunk ott, a belső görcsök, feszültségek felengednek, és az ember már is könnyebben át tudja adni magát ezek hiányos pihenésnek. Tulajdonképpen az ember élhetne egészségesen, csak ez a jöttem, láttam, győztem ragály, hogy minden gyorsan és pirulával, vagy minden valamiféle radikális, gyorsanható megoldással intézzünk el, ez annyira átjárta és meghatározza az életünket, ezeket a természetes és igen hatékony gyógyerőket tulajdonképpen figyelmen kívül hagyjuk. Hadd említsek egy könyvet is, kapható itt, Új kezdet címmel. Ebben a könyvben igen-igen sokat olvashatunk a vízjótékony hatásáról. Egy teljes fejezet foglalkozik a különféle borogatások és a különféle vízgyógyászati beavatkozások mikéntjéről, és egy újabb fejezet pedig a napfény áldott és jótékony befolyásáról szól. Köszönöm szépen a figyelmüket! Nem tudom, hogy mi a szokás, meg ide csöppentem. Ha általában az a szokás, hogy az ilyen előadások után felmerülő kérdések megbeszélésére is ki szívesen fordít időt, akkor én szívesen maradok. És figyelek már is a kérdésekre. Vannak-e ilyen? Egyértelmű. Nem, hogy mi Közép-Európában élünk, azért nem, ugye? Itt étrend az, ami hát voltaképpen minden olyan táplálékokból, olyan anyagokból áll, melyek többsége voltaképpen meg annyi eljáráson megy keresztül, finomítás, átalakítás, élelmiszerkínezék, állományjavító, szóval már régen nem olyan, mint amilyennek, hát mondjuk ott a farmer megtermelte. Általában a felgyorsult élettempóval magyarázható az, hogy az ember nem szeret tepecselni semmivel. És lehetőleg olyan dolgokkal szeret csak foglalkozni, ami gyorsan, hatékonyan elkészíthető. Ugye ilyenek a félkész ételek, ilyenek a finomított ételek. Aztán a hízérzékelésünk is már meglehetősen komoly változáson ment keresztül. Például meg nem tudnám etetni a fiammal a teljes őrlésű búzából készült kenyeret. Van valami magas kenyér ott nálunk, ez ilyen átmeneti megoldás, van benne valamennyi teljes őrlésű búzából készült liszt is, de hogy azt a nagyon nehéz és azt a, hát hogy mondjam, hát talán állagában nem olyan könnyű és olyan lyukacsos kenyeret, azt ő nehezen viseli el. Mert valahol hatunk egymásra, kialakulnak a szokásaink, és hiába látjuk be az eszünkkel azt, hogy ez talán egészségesebb, meg jobb, de mindig könnyen visszazökken az ember a régi kerékvágásba. Tehát a nyugati étrend az meglehetősen sok zsiradékot használ, sok húst használ, finomított élelmiszereket használ, cukorból is bőséggel, fehérlisztből is bőséggel, kevés benne a rost, tehát alapvetően rostszegénynek minősül. Persze előfordul benne gyümölcs is, meg zöldség is, de nem olyan mennyiségben és olyan arányban, ami hát ellensúlyozná az előbbiek kártékony befolyását. Hozzátenném, hogy bizonyos gyors étkezdék, aztán még ezt is megfejelik. Amerikában kialakult egy kifejezés, például a hamburgert, a hotdogot, a pizzaféléket csak úgy összefoglaló néven junk foodnak nevezik. Junkyard az, ahova a roncsautókat viszik. A junk tehát az valami, az a szemét, az a már használhatatlan, az a semmire nem alkalmas kifejezés, tehát az a junk food, az a szemétkaja. Szóval már semmire nem jó, csak meglehetősen komoly ízanyagot közvetít és képvisel, de amúgy nem jó semmire. A tájban gyönyör, aztán utána nem számít semmi. De valami rajta fűszer is, ugye hozzátenném azt, hogy ezeket a bizonyos hamburgereket azért fűszerezik olyan alaposan, mert hát úgy mondjam, nem mindig a legfrissebb húsból készülnek. És valahogy egy kicsit ellensúlyozni kell különféle ilyen természetű beavatkozásokkal. Tehát összefoglalva ez a nyugati. Az állandóan rohanó, az önmagával nem törődő ember, alapvetően ember igényét alapvetően kiszolgáló étrendez, mindezt csak álcson, és hamar túl legyek rajta. Ez a lényeg. Hát az, ami ilyen természetellenes, az már nem jó. Szóval az ember hajlamos arra, egy példát hadd mondjak el, hajlamos arra, hogyha meghallja valamiről, hogy az jó, akkor aztán beleveti magát. Olvastam egy asszonyról, aki valahol hozzájutott egy ilyen információhoz, hogy az A-vitamin az rendkívül jó, és hogy a rákot meg lehet előzni vele, és hogy az A-vitamin voltaképpen a béta-karotin formájában a sárgarépában van jelen, és naponta megevett néhány kiló sárgarépát. És ha fel nem dolgozott, illetőleg az a plusz többlet mennyiség, amit a szervezet már nem tudott kezelni, az egyfajta méreg formájában és hatásával volt ilyen a szervezetében, elkezdett a bőre sárgulni, és kórházi kezelésre szorult. Tehát, hogyha valaki természetes formában is vesz magához vitaminokat, ott is azért vigyáznia kell a mennyiségekre, főleg a zsírban oldódó vitaminoknál. Ami az e-féle tablettás változatot illeti, ezek általában koncentrátumok. és nincs annyira, akkora mennyiségre szüksége egy embernek, mint amennyi ezekben van. A C-vitamin túladagolás is okozhat sajátos jelenségeket és problémákat. És minden olyan dolog, amit túlzásba viszünk. Az előbb utaltam rá, hogy például ezekkel a többszörösen terítetlen zsírok, olajokkal mi a gond, hogy az a közvetítő közeg hiányzik, amiben a maguk természetes mi voltukban jótékony hatást fejthetnének ki. Most, hogy én C-vitamin tablettában veszek magamhoz, vagy A-vitamint, vagy E-vitamint, vagy bármit, akkor voltak éppen ezeket az anyagokat a hordozó közegüktől megfosztva fogyasztom. És megint csak szélséges hatásokat érek el vele. Nem jön létre az a kedvező egyensúlyi állapot, ami annak eredménye és következménye, amikor hát mindent a maga helyén és a maga természetes mi voltában. A gyümölcsöt úgy, ahogy van, és akkor nem kell aggódnom, hogy most hát mi lesz velem, megettem naponta két almát, abban van bőséggel C-vitamin elég. Ha teljes őrlésű búzából kétszer kenyeret megettek egy nap, akkor abban van bőségben E-vitamin. És hogyha netántán egy-egy répát is elfogyasztok, akkor A-vitaminban is van részem. Tehát azt én semmiképpen nem tartom jónak, hogyha elkezdünk aggódni az egészségünkért, és túlzásokba esünk. Valahol ez felborítja az egészséges rendet. Nem kell aggódni. Meg tudom valamiről, hogy helyes és jó, akkor a maga természetes rendje szerint élek vele. És nem úgy, hogy akkor most befoltolom a hiányt, és akkor nyakló nélkül, hanem úgy, ahogy természetes módon. Nem, a legtöbb ember nem foglalkozik azzal, hogy ő kikiszik vagy alszik. Ezek az élet természetes velejárói. Ilyen spontán módon kell ezt a kérdést is kezelni, de úgy, hogy amiről bebizonyosodott, hogy helyetem, azt kiszűröm, egy helyettesítem valamilyen jóval, helyessel, de ugyanolyan természetes egyszerűséggel, önmagam felől nem aggódva, de korábban sem aggódtam önmagam felől. Szóval nagy a tűrés határ. Szóval a még megiható. Én például elvittem már egy barátom Salgótarjánban, az IMTS-nél, és ez korábban messzélvezett, mert mindegy, az a helyzet, hogy kint voltam Erdélyben, és a családom három napig aludt, és nem tudtam mit kezdeni magammal, és megírtam egy dolgot a tezüdőt, és hát ez a vizet kérdésével foglalkozott, és ehhez az ő segítségét vettem igénybe úgy, hogy 11 néhány vízmintát elvittem hozzá ellenőrzésre. Nézze meg bakteriológiai szempontból és a víz összetételét tekintve is. Vegye szemügyre. Na és hát most az egyeki vizet, ahol lakunk, azt is elvittem hozzá, és azt mondta, hogy határértéken van, mert még éppen fogyasztható felnőttek részéről, mert annyi benne a nitrát és a nitrit, hogy a gyerek már elkékülne tőle, de a felnőtt miután több a vére, ezért különösebb probléma nélkül fogyaszthatja, ha nincs más. Na szóval így van ez a vizekkel, hogy nagyon tág szűrés határok között mozognak azok az értékek, amelyek az egészséges és a még iható között vannak. Tehát jobb ennek a dolognak alaposabban utána járni. Jobb nem olyan vizet inni, ami még iható, hanem olyat, ami mondjuk nagyon finom és jó és egészséges. Ezek pedig a lágyvizek, amiből kiszűrték a nehéz fémsókat, kiszűrték a nitrátot, nitritet, lehetőség szerint teljesen, és úgy lehet megbizonyosodni arról, hogy egy víz kemény vagy lágy, hogy a szappan könnyen habzik-e, vagy nem. Én egyszerű. Ha könnyen habzik, akkor az lágyvíz, és ráadásul még az íze is jó. Persze lehetséges, hogyha valaki mondjuk vált az eddigi szokásai tekintve, és által egy másik víz fogyasztására, és abban kevesebb az oldott só mennyisége, akkor sokáig nem fogja az a víz kielégíteni a szomjúságát. Mindig szomjas lesz, amíg át nem áll. De hát ez megéri, nem, hogyha az ember ezt a kis kellemetlenséget vállalja. Tessék még, igen, babikon, valaki szerencse tablettát, egy ilyen szuper civilizált korban valaki már az űrkosztot szereti, hát ezt nem lehet elvitatni senkitől. Igen, tessék. Hát szóba kerülni minden olyan jelenséggel, amit ez a civilizált életmód produkál. Nyilván, hogyha valaki fényérzékeny vagy napérzékeny, egyfajta allergiás tüneteket is kiválthat, bőrérzékenységet a nap, még a mérsékelt sugárzás is. Tehát ezekkel szóba kell állni, szóval úgy vagyok azért azzal, hogy amit szóval ha napból kiszűrjük a sugarak egy részét, akkor lehet, hogy annak a bizonyos fénynek egy olyan állományát szűrjük ki, ami éppen kedvezően hatna. Szóval nem vagyok biztos benne, hogy amikor védekezünk, akkor mindig a helyes arányok megtalálásával tesszük ezt. Lehet, hogy átesünk a ló másik oldalára, és már attól is félünk, ami különben nem ártana, vagy nem, igen, nem ártana. Szóval én úgy gondolom, hogy kicsi egyénileg kell ezt a dolgot eldönteni, nem vagyunk egyformák, nem vagyunk egyformán érzékenyek bizonyos dolgokra. Ha valaki úgy tapasztalja, hogy neki valami nem jó, akkor azt is szükségszerűen ki kell hagyni az életéből. De nem úgy, hogy akkor egyszer és mindenkor rácsapja az ajtót, hanem ugye azért változunk. Nem egyforma a tűrőképességünk minden élethelyzetben. Lehet, hogy az események, a bennünket ért hatások meg egy olyan konstellációja érvényesül most, amikor még ez a kis dolog, ez a látszólag kis dolog is hát bizonyos elváltozásokat hozik. Lehet, hogy olyan stressz helyzetben vagyunk meg, talán az immunrendszerünk nem áll a helyzet magaslatán, amikor a szervezet túlreagál valamit. Később, amikor jobb állapotban vagyunk, lehet, hogy ezzel reakciót nem érzékeljünk, nem tapasztalunk. De úgy gondolom, hogy az a józan magatartás, hogyha valamiről kiderül, hogy nem jó, nekem nem jó, akkor azt nem erőltetem. Hiába mondjuk azt, hogy a bab például milyen jó fehérje forrás, meg hogy mennyi ásványanyag van benne, vannak emberek, akik kifejezetten nem bírják. Hiába mondom neki, hogy de egyél babot, mert nagyon finom, meg nagyon egészséges, hát neki a halála. Olyan problémái vannak vele, ami senkinek másnak, vagy csak néhány embernek, neki ezt másképp kell megoldania. De nem erőltethetek képleteket a másikra. El kell mondanom az elveket, el kell mondanom, hogy mi mivel jár, és aztán kire-kire felnőtt embereket feltételezve rá kell bízom a döntést. Így ezt a dolgot is. Ha valakiről kiderül, hogy fényérzékeny, hogy napérzékeny, vagy bizonyos sugaraira érzékeny, és úgy gondolja, hogy ez akár egy UV-szűrős szemüveggel megoldható, és tényleg megoldható, akkor igen, ezzel a lehetőséggel, akkor ne tegye ki a szemét kárszékony, káros behatásnak, szemgyulladással, tudom én, szaluhátregyulladással kelljen küzdeni ilyen sokáig. Igen, teszünk. Hát igen, szóval úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy bizonyos, valószínűleg bizonyos hullámhosszúságú sugarakat készül. De az a legegészségesebb, hogyha az ember a fokozatosság elvét tartja szem előtt, fél árnyékban napozik, például annyira érzékeny a bőre, nem fekszik ki mondjuk, az én feleségem igen érzékeny bőrű, de napimádó. Szóval, hogyha annak idején a mitrász kultusz nem szorul vissza a kereszténység elterjedésével, akkor ő biztos a mitrász követők táborában lenne. De szegénynek nagyon szeplős a háta, hogy rettenetes, mert hát mindegy, csak a napon lehessek, és hát kente ő magát sok mindennel, de kevesebbet kellett a napon lenni, és főleg nem délben. Amikor az ember magán tapasztalja, hogy neki ártanak, akkor erőszakot vesz magán, és kimegy reggel mondjuk 7-8 óra felé, és kim van egy fél órát, lehetőleg úgy, hogy azért árnyék is legyen arra, mondjuk csak szűrt fényt kapjon, aztán ha látja, hogy ez nem okozott semmit, akkor egy picit növelheti a mennyiséget, aztán gyorsan haza kell menni az árnyékba, és úgy este 6-7 óra felé megint kimerészkedhet. És úgy a fokozatosság elvédek, de már picit olyan indián színű lesz, akkor növelheti, mert minél barnább az ember bőre, annál tovább tartózkodhat a napon. De ezt nem úgy éri el, hogy egyszerre csak pecsenyéresül, és aztán már mindegy neki. Együtt nyaraltunk valakivel, egy fiatal srác, a fiam barátjával, fehér bőrű. hirtelen szőke készen zsehérből, a legrosszabb. Ugye akkor nyílt meg a lehetőség, hogy úgy a magyar ember úgy rácsodálkozom a világra, és elmentünk a Peloponnézos térséget. Tehát ott ugye már nem csupán a mediterrán nyár, hanem már szinte az afrikai hőség is jelen volt. Úgy felégett a gyerek háta, hogy megjelent a hátán Magyarország domborzati térképe. Ilyen különféle hólyagok formájában az volt a dolgos térségkiba, hogy mindez rúgó, narancsárga volt. És hát nem tudott se ülni, se feküdni, semmit, el volt vonva mindannyiunknak a nyaralása, mert talán egy fél órával tovább volt a napon, mint kellett volna lenni. Tehát mi okultunk, attól kezdve pólóba fürödtünk. Mindegy, hogy gusztustalan volt, meg hogy ránk kapott, meg minden bajunk volt tőle, de nem éget fel a hátunk. Szóval amikor az ember tudja, hogy érzékel valamit, akkor megteszi az óvintézkedéseket. Hát, én a következőt csinálnám. Időnként megvizsgáltatnám azt a vizet, amit éppen fogyasztok, hogy amire ráálltam, vagy aminek a vize tetszik.
1: Hát ő fontos,
0: hogy a
1: kisüvegekből.
0: Igen.
1: Akkor
0: hát voltak éppen lehetséges. Én sosem voltam annyira naív, hogy ne gondoltam volna arra, hogy talán a legtöbb esetben ezeket az üvegeket a csap alá tartják, és megtöltik. És eladják. Szóval voltak éppen egyfajta kiszolgáltatottságban éljük az életünket itt, és hát ha van lehetőségünk, akkor szúrópróba szerint azért meg kéne vizsgálni mindazt, amivel mérgezzük, vagy éppen tápáljuk magunkat. Úgyhogy én mindenki beszélt ott nálunk a faluban, hogy most már visszaszorult a talajban a nitrát és a nitrit mennyiség, most már iható ez a forrás. Négy ilyen vastag csövön sorogott nálunk a víz, de nagy bő sugárban, és ott maradt kihasználatlanul. Gondoltam, hogy hát azért már legyek ennyi lokál patrióta, ha már négy év ott lakom, hát megnézzük, hogy milyen ez a víz, és hát kiderült, mondom, hogy éppen hogy csak iható. Tessék. De még nem vittem el megvizsgáltatni, lehet, hogy én is palira vagyok téve, úton útfélem. Tessék! Hát úgy gondolom, hogy minden víz kozmikus energiának van kitéve, mert ez a kis nyomvad bolygó, ez valahol a kozmoszban lebeg, igaz? Tehát voltak éppen hatnak a vizeinkre, meg a levegőnkre, meg mindenre kozmikus energiát. Ezzel kapcsolatban is az a véleményem, mint itt az előbb elhangzott dolgokkal, hogy azért, mert én állítok valamit, de nem igazolom, azt az még nem biztos, hogy igaz. Szóval lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem igaz. Én úgy vagyok ezzel, hogy a régebben élt emberek beérték annyival, hogy ittak a patakból, ittak a forrásból, és efféle bioenergiákról fogalmuk sem volt, és ez egész jól megmaradtak. Egy dolog a lényeg, hogy a víz az tiszta legyen, egészséges legyen, és hogy milyen energia járja át, meg milyen nem, az indiferens, úgy gondolom, az egészség szempontjából. Különböző fagy meg mindegyik azonos hőmérsékleten. Úgyhogy ezzel nem lehet operálni. Hogy különböző hőmérsékleten fagy meg. Ha tisztításnak vetették alá, és kiszűrtek nehéz fémsókat belőle, ki tudja még mi mindent, akkor nyilván megváltoztatták a fagyáspontját is valamelyest. Nyilván itt minimális eltérések vannak. Ez a fajta mentalitás, hogy mondjam, szóval ami ellen mi küzdünk, ez a fajta mentalitás pont annak az ellenkezője, tudnélik. Ha én előveszek mondjuk egy nagyon egyszerű példát, előveszem a kalóriatáblázatot, és ennek alapján állítom össze minden nap az étkezésemet, és az ásványanyagokat is patika mérlegen kimérem, és eleve rettegek attól, hogy ez az arány esetleg nem a legmegfelelőbb, hogy mondjam, akkor be kell rendeznem tulajdonképpen egy biokémiai labort, és mikrobiológiával is nagyon hatékonyan kell foglalkoznom, sőt, már talán parajelenségekkel is, hogy a víznek ezt a pispájlát szerekedetét is esetve ellenőrizzem, mert ha nem az, akkor mi lesz velem? Ez alapvetően hipohondárré tesz az embert, nem? És hát azért óva incsen, vagy óva incsük egymást, nem? Vagy mentsen bennünket a mindenható, hogy ezen az úton elinduljunk. Mert ez aztán kitermeli az önzést. Az lenne a normális emberi magatartás, ha az ember egészségesen élne, és ennek függvényében magáról meg tudna szeretkezni, mert nem fájt, meg nem fájott, meg nincs rossz közérzetem, mert hogy egészséges vagyok. És végre megszabadulhattam az önmagam körülforgástól. Csak elkezdek ilyen dolgokkal foglalkozni, mondom, állandóan konzultálhatnék különféle tanszékekkel, hogy akkor ez a víz milyen, meg az a víz milyen, meg az hogy van, meg akkor most ez mit használ, meg mit nem használ. Ha megbolondulnék én is, meg a környezetem is, rövid időn belül. És valahol ember, ez méltatlan ez, nem? Hogy így reszkedjünk magunkért. Biztos, hogy sok a civilizációs ártalom, de ez igen egyszerű. Például, mondjuk tudom valamiről, hogy rossz. Tudom, hogy rossz a csoki. Ha nem megyek el megkérdezni, hogy rossz a csoki, megeszem. Tudom, hogy rossz, megeszem, mert ízik. Szóval ugyanakkor pedig aggódok, hogy vajon most milyen spirál mentén alakulnak, vagy fognak az elektronok abban a vízmolekulában, amit megiszom. Megiszok, nem? Szóval miközben a lónak az egyik oldalán elbukom, és egészségkárosító dolgok egész halmazát veszem magamhoz, a másik oldalon meg elkezdek aggódni magamért olyan területen, ahol nem kéne, meg ahol nem is állnak a dolgok az ellenőrzésem hatása alatt, hatalma alatt. Szóval ez valahol... Annak már ilyen jodalma van? Visszariadtam tőle, mert egyre drágább. Energia vagy micsoda? Kulák egymáshoz dörgölőznek, és feltöltődnek. És én sokkal inkább hiszek egy efféle feltöltődés, mint a kerámia golyócskákban. Az egyik természetes, a másik pedig egy kicsit mesterkért meghat. És... Igen. Mondjuk hozzátenném, hogy a Bibliát nem is sumérről írták, nem sumér nyelven írták, hanem héberül, és nagyon sok akkád és sumér szónak például azonos alaki hasonlóság mellett egész más a jelentése. Szóval bármi levezethet ezen az alapon, ha a hébert és az akkádot, vagy a hébert és a sumért összehasonlítom, bármit ki lehet ebből mutatni. Egy nyelvnek megvan a maga belső egysége, és egy szavaknak a jelentés tartalma, és abból kell kiindulni, és nem pedig összehasonlítani. És alapilag hány angol szó jelent mást, no, alapilag azonos a magyar, mit tudom én, valamivel. Nem? Tudom, és örülünk is neki. Másikat. És akkor ebből anyagi hasznot kultunk. Nem? Szóval... Sajnos az az igazság, hogy az emberek jelentős része félművelt és snob. És ezekre a nagy szavakra oda kapja a tekintetét, hű, bioenergia, jó, az a bio is idegennek az energia is. Ez még együtt, hát szóval ilyen érdekes fogalmi társításokkal aztán le lehet venni a másik ember talábáról. Igen, belefárad. Biztos igaz, csak már én nem értem. Szerintem olyan kis hülye vagyok, nem értem. Hát akkor inkább igaz. Ez a hatás szerintem. Hátírás, egészen más. Nem akárki megtárják fel a tudományukat, csak másik beavatottnak. Az erőltetett dolgok, a művész mesterséges dolgok, azok általában gyanúsak. Komélius Ámos János írja, hogy nem tudom, hogy itt hozzáférhető a könyv, de egy idézetet olvasnék belőle, hogyha lenne itt belőle egy példány. Valamiféle influenza mehetett a beleimre, és hát olyan tüneteket produkált, mintha hát az emberiség döntő többségét sújtó komoly betegségek egyike lett volna erőt rajtam, mindenféle rossz gondolatom volt, már leszámoltam az élettel. És hát ugye mit csinálják, hát el kell menni az orvoshoz. Elmentem, nem találtak semmit. Na, ez az illető, akiről beszélek, ez egy röntgen főorvos az egyik kórházban. Hát gondolom, hogy olyan szeriden mosolyogva nyugtást nálam ezt a dolgot, és hát, hogy majd megröntgenezlek holnap, és hát ugye vállaltam egy ilyen bárium pépes feltöltést, ami önmagában is borzasztó. És miközben kiürítettek teljesen, és kitakarítottak, kinültem a folyosón, hogy mikor kerül rám a sor, és ezt a kis könyvet olvasgattam, és a következőt találtam benne, ezt szeretném megosztani itt most a jelenlévőkkel. Úgy elfigyeltem magam. Na, azt mondja, hogy az orvosok közt láttad, hogy különféle eszközöket keresnek az élet megóvásához és meghosszabbításához. De te ugyan miért tételődni azon, hogy meddig élsz? Tehát a te hatalmadban van ez. Nem akkor jöttél a világra, amikor neked tetszett, és nem akkor távozol innen, amikor neked tetszik, hanem az én gondviselésem irányítja ezt. Al legyen hát gondod, hogy jól élj, nekem pedig gondom lesz rá, hogy meddig élj. Én egyszerűen és őszintén az én kedvemért, én pedig a te kedvedért orvosod leszek, sőt én leszek a te életed és napjaidnak hosszúra nyújtója. Különben értelem az orvosság is méreg, parancsomra a méregnek is gyógyírá kell lennie. Ezért teljesen bízzám életedet és egészségedet. Ha voltak éppen ezzel egy dolgot szeretem volna hangsúlyozni, azt, hogy élj egyszerűen és őszintén. Ez a dolgok summája. Élj egyszerűen és őszintén. Ne lihegjed túl, mondanám modern szavakkal ezt a kérdést. Ha valamiről kiderül, hogy egészségesnek helyes, vállalt fel, építs be a rendszerbe. Amiről kiderül, hogy kártékony és egészséges, hagyd el. És ilyen egyszerű a dolog. Ennyire egyszerű. Nem a hókusz-pókusz, meg az ilyen csodaszer fogja az ember egészségét helyreállítani vagy fenntartani, hanem az, hogy egészségesen él. Úgy egészében egészséges életmódokat vállal fel, és a kártékanyagokat kiszűri. Se pívízben, se mit tudom én, miféle különleges beavatkozásban nem hiszek akkor, ha mellette az életfolytatásom alapvetően egészségtelen. Össze-vissza eszek mindenfélevel, megtömöm magam, és akkor várom, hogy majd egészséges leszek, mert hogy pívízet iszok rá. Hát soha semmikor. Soha semmikor, hogyha azokat az egészséget helyreállító és megőrző tényezőket komolyan veszem és alkalmazom, akkor jó esélyem lehet arra, hogy egészséges leszek, és egészséges maradok. De hiába veszek magamhoz, mit tudom én, miféle ilyen-olyan-amolyan csodaszert, azt se tud rajtam segíteni, hogyha az alapvető életmód változtatásokat nem veszem fel a rendszerbe, és nem élete szerint. Van-e még valakinek valamilyen kérdés?

Jó estét kívánok én is mindenkinek. Elsőként bemutatkoznék, mert februárban jártam itt utoljára, akkor is egy ilyen egészség hét keretében kaptam egy felkérést, és nekem sok az új arc, mert ritkán járok Győr környékén. Somogy megyéből érkeztem, és Horváth Gábornak hívnak. A szakmámat tekintve egyébként annyiban van csak aláírásom megkérdezni, hogy nem vagyok addiktológus, addiktológiai konzultáns vagyok, tehát nem vagyok orvos, nem vagyok olyan szinten képzett szakember, mint egy addiktológus. Jól lehet a szenvedélybetegségekkel, test közelből találkoztam, mert a családomban is van jó pár szenvedélybeteg, én is az vagyok, és hát jelenleg egy kis rehabilitációs intézménynek vagyok a szakmai vezetője lassan 2 éve. Leginkább alkoholbetegekkel és társfüggőkkel találkozunk. És hát kaptam egy ilyen felkérést, hogy a családdal kapcsolatos kérdéskörben osszam meg a tapasztalataimat. És amikor készültem ebből a témából, akkor komolyan felmerült bennem, hogy vajon melyik vetületét lehetne ennek az óriási témának megfogni. Családon belül szeretett kapcsolatok, ez megérdemelne külön előadás sorozatokat, nem csak egy hetet. És én lecsupaszítottam egyébként ezt a témát most a mai este arra, hogy ugye itt szól az alcím is, hogy hogyan építsünk jó kapcsolatot családtagjainkkal. Ez is egy óriási kérdés. Én le fogom csupaszítani arra ezt a kérdéskört, hogy mi lehet az erőforrás, ami a kapcsolataink életben tartásához, építéséhez és egészségesebbé tevéséhez valódi segítséget jelenthet. És amikor gondolkodtam erről a témáról, akkor arra jutottam, hogy megpróbálom magamat egy kicsit megosztani önökkel, tehát talán a legjobb politika az őszinteség, mondta egy Spurgeon nevű nagy gondolkodó és prédikátor sok évvel ezelőtt. Őszinteség az mindig őszinteséget szül, úgyhogy remélem, hogy majd azáltal, hogy én kicsikét beengedem önöket az életünkbe, vagy az életembe, ez segíthet, hogy együtt gondolkodjunk erről a témáról. Alapkérdésként én ezt a kérdést tettem föl, vizsgáljuk meg, hogy ki hova sorolja magát. Családon belül gondolkodunk. Ki az, aki a családjából általában mindenkit könnyen tud szeretni, és nincsen problémája azzal, hogy mások felé ezt a szeretetet kimutassa. Tehát ez egy közvéleménykutató kérdés. Tehát ki az, aki úgy érzi, hogy a családján belül, akár a szűkebb családon belül viszonylag könnyen és egyszerűen kommunikálja a szeretetet mások felé. Nem szégyen, tehát örülök, hogyha vannak így emberek. Köszönöm. Hát ez most olyan 4-5% volt. Nyilván a másik kérdés az úgy szól, hogy ki az, aki úgy érzi, hogy szeretné hozzá közel állókat, de sokszor szenved kudarcot a próbálkozásában. Tehát ki az, aki inkább ebbe a kategóriába sorolja magát? Vagy ha nem is sokszor, de többször szenved kudarcot. Jó, köszönöm. Ez kicsit több, és van egy olyan 30% tartózkodó. Nem lesz harmadik kategória, csak most csak ez a kettő van. Én azt gondolom, hogy az lehet egy közös tapasztalat, hogy vannak jó törekvéseink, próbálkozásaink, vágyaink, de valahol kisiklanak ezek a próbálkozások az életünkben, és az a kérdés, és én erre szeretném a választ keresni most önökkel, hogy miért? Mi az oka annak, hogy ha bár szeretnénk, jó szeretni azokat, akik hozzánk közel állnak, még őket sem sikerül gyakran. Ugye, és most nem beszéltem azokról, akik távolabb állnak tőlünk, akiket kevésbé szeretünk, vagy akik az ellenségei. Ugye, hát ott már általában föl sem merül, vagy ritkában merül föl, vagy általában csak a keresztényi értékelendet maguknak valók küzdenek ezzel a kérdéssel komolyabban. De most maradjunk a családnál. Általában a családon belül vannak komoly szeretett kapcsolatok, és nyilván vannak komoly feszültségek is. Tehát ismerős az érzés, ugye ezt tettem fel, hogy szeretném, jól szeretném másikat, de mégsem megy. De valamiért mégsem sikerül. És egyébként egy egyszerű próbát is ajánlok. Keressünk 2 embert, aki különösen fontos számunkra. Vagy legyen csak 1. Jó, adok egy 15 másodpercet, megvan ez a személy. Elég, hogyha csak így jelzik, hogy egy olyan személy, aki különösen fontos önök számára. És akkor 3 egyszerű kérdést teszek fel. Bántottam-e már őt vagy őket, ezt a személyt, aki nekem különösen fontos. Okoztam esetleg olyan sebeket, amelyek csak lassan gyógyulnak, és esetleg megmérgezték, vagy bántották a közöttünk levő kommunikációt, kapcsolatot, meghittséget, intimitást. Vagy voltak-e komolyabb mosolyszünetek a kettőnk kapcsolatában? Én azt gondolom, hogy aki komolyan és őszintén feltette magának ezt a kérdést, valószínűleg mind a 3 kis alkérdésre igennel
kellett, hogy válaszoljam. Hoztam konkrét példákat a saját életemből. Ugye az volt az alapkérdés, hogy okoztam a sebeket, bántottam őket, és voltak-e mosolyszünetek. Kezdem azzal a személlyel, akit azt gondolom, hogy nekem könnyű szeretni, és ezzel minden szülő így van a saját gyermeke. Legalábbis bizonyos életkorig egy gyermeket könnyű szeretni. Őt Ambrusnak hívják, a kisfiunk, nem sokára 3 éves, itt jön az érzelmi hatásvadász rész az előadásnak, legalábbis egy fénykép erejéig. Szóval ő Ambrus a gyermekünk, és felmerül a kérdés, hogy egy ilyen kedves kis legényt lehet-e nem szeretni, lehet-e rá haragudni, lehet-e csúnyán rászólni, lehet, sajnos lehet, igen. Kerestem példákat, egyébként a 2 éves 10 hónapos, tehát még nem olyan idős, de már össze tudtam szedni 3 konkrét helyzetet is, amikor fizikailag bántottam. Tettlegesen, indulatosan fordultam felé. Az egyik akkor volt, amikor, vagy akkor történt, amikor pár hónapos volt, és ugye egy pár hónapos gyermek azért általában éjszaka is föl kell táplálékért, illetve nem is ő kell föl, hanem felkelti a szülőket, mert még mozgás koordinációja nem olyan erős, nem olyan jó. És emlékszem egyszerűen most kikaptam a kiságyból, mert már nagyon fáradt voltam, és feszült is türelmetlen, és megráztam. Nem tudom, volt valamilyen szülő, aki megtette ezt a gyermekével, amikor kicsi volt, és ki az, akinek benne maradt így vagy beleégett ez az emlék ugye az agyában, nekem beleégett az a feszültség, az a türelmetlenség, amit egy kis védtelen, tehetetlen gyermek felé kommunikáltam. Eszembe jut az is, amikor egy másik helyzet megint csak Ambrussal kapcsolatos, amikor valamit húzott, már idősebb volt, el akart venni tőlem, én meg türelmetlen voltam, és kezemben volt valami újság, és így a fejére csaptam indulatosan. Rögtön eltörtem, és ez sírt. A harmadik helyzet pedig most volt, igen, egy másfél hete Pécsen, akkor valamiért türelmetlen voltam rá, nem úgy viselkedett, hogy én elvártam volna tőle, és fölkaptam a lábánál fogva. Az sem volt egy szép mozdulat. Ő szerencsére nem érzékelte, hogy bennem indulat van, de én rögtön érzékeltem. Inkább játéknak fogta fel, de nem az volt, tehát én tudom, hogy mi volt belül. És ezek a helyzetek, ezek előjönnek, amikor gondolkodom egy ilyen kérdésről, hogy szeretni, hogyan kommunikálom a szeretetemet azok fel, akik hozzám a legközelebb állnak. És aki szülő, az tudja, hogy egy gyermekszülő kapcsolat az tulajdonképpen nem hasonlítható semmihez. Egy olyan fajta szeretet kapcsolat fűzi a szülőt a gyermekéhez, amit korábban nem tapasztalt. Az, aki már ezt megérzi, és van egy hasonlítási alapja. De eszembe jut az is, amikor el voltam foglalva saját fájdalmammal, nehezterésemmel, dühömmel, mondjuk például a feleségemmel szemben, és azáltal bántottam Ambrust, hogy látnia, tapasztalnia kellett a magatartásomat. Mert egy szülő sokszor azzal is bánt, ahogy mondjuk viselkedik a másik szülővel. Azzal is képes sérüléseket okozni. Emlékszem, egyszer nagyon dühös voltam, és felborítottam otthon egy ruhaszállítót, és Ambrus elkezdett rögtön sírni. Pedig nem őt bántottam, még csak nem is rászóltam csúnyán, de jelen volt, érezte a feszültséget, érezte az indulatot, a dühöt, az elkeseredettséget, és ez benne rögtön egy lenyomatot képezett. És erre szokták azt mondani a szakemberek, hogy a szülő tulajdonképpen nem is azzal nevel legtöbbször, amit mond, amit kommunikál, hanem ahogy él, amilyen ő. És a szülő alapvetően feszült, indulatos, vagy akár szorongós. Ha magába folytja a feszültséget, az is átmegy a gyermek irányába. Tehát pont azért kérdés, hogy hogyan kommunikálom, hogyan élem az életemet, mert ha én stabil vagyok, akkor azzal segítek a gyermekemnek is, hogy stabil legyen. Ha én nem vagyok stabil, de próbálom magam tartani felé, az nem biztos, hogy önmagában elég. Tovább megyek. Jó esetben azért minden embernek, aki házasságban él, a házastárs az egy fontos személy az életében. Tehát a szeretett kapcsolatokat, ha nézem, akkor a második személy az legyen mondjuk a feleségem, Boglárka. Amikor készültem a témára, át kellett gondolom azt, hogy hogyan működik a felé való szeretet kapcsolatom. Hogyan és mit kommunikálok a feleségem felé? Mit tapasztal belőlem? Mit lát? És eszembe jut ezzel kapcsolatban egy esküvői alkalom. Pár évvel ezelőtt egy barátom, egy lelkész esketett egy ifjú párt, és szóval el szoktam mondani többször, mert nagyon megragad bennem is. Azt mondta ennek a párnak, akik ott ültek egymás mellett, szorongattak egymás kezét, és boldog mosoly terült el az arcukon, hogy nézzetek egymásra. De ti vagytok egymás számára most a legjobb, a legtökéletesebb, a legkedvesebb, és a sorolta
leggel kezdődő jelzőket. Na, hát ti fogjátok látni a másik legrosszabb arcát is, és akkor is szeretnék el majd. Azt gondolom, hogy aki házasságban él, vagy hosszú ideje együtt élet fedél alatt emberekkel, az tudja, hogy milyen a másiknak a legrosszabb arca. Vagy ezt is látja. Remélhetőleg a legjobbakat is látja, de a legrosszabbakat is. És akkor nem annyira könnyű a másikat szeretni. És az se jó, amikor nem csak életem a másik legrosszabb arcát, ami is látja az enyémet, vagy a kettő találkozik egymással, a két legrosszabb arc, mert lehet, hogy mind a két embernek mondjuk rossz periódusa van. Na és itt bizony azt mondom, hogy meg kell küzdeni azért, amit szeretetnek nevezünk. Mert hogy az a fajta érzés, amit szerelmet neveznek sokan, az csak úgy működne magától, akkor nem kéne egy ilyen előadássorozaton erről beszélgetnünk. Sajnos a szeretet az nem fakad belőlünk. És amit szerelemnek hívunk, azt gondolom, hogy az nem az a fajta szerelem, amire igazán mélyen vágyunk. De kerestem példákat, konkrétumokat. Most csak kettőt. Emlékszem egy olyan helyzetre, az a legfájóbb talán. Amikor készültem erre a témára, megkérdeztem, hogy emlékszel arra az esetre, amikor? És így felsoroltam, mi az eset, és mondta, hogy ó, igen. És ő rögtön emlékezett arra, amikor tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy volt közöttünk egy feszültség, és ő őszintén kifejezte a fájdalmát. Elmondta, hogy mi a problémája velem, hogy nyilván fájdalmat okozott nekem, és én nem voltam képes szóba állni vele, csak annyit mondtam, hogy jó kis műsor volt. El lehet képzelni, hogy ez hogyan hatott rá. Amikor őszintén elmondja a fájdalmait, akár a nehezteléseit is, de köncsillogott a szemében, én már csak annyit mondtam, hogy megvédjem magam, hogy ez egy műsor volt. Ahelyett, hogy szóba álltam volna a fájdalmával, mert ez egy olyan szúrás volt, ami hát nyilván még inkább mélyítette az akkori konfliktus kettőnk között, azóta megoldottuk. Mert például Erdélybe jártam nemrég a nyár elején, és szerettem volna kifejezni Boglárka felé szeretetemet, de tele voltam elvárásokkal is, hogy miket kéne most nekem megtennie, miközben ő Ambrussal volt elfoglalva, és nem vettem is az ő terheit. És csak a saját szűrőmön keresztül néztem őt, és kritizáltam. És emlékszem, hogy elmentem Erdélybe, és előtte hát alaposan összevesztünk, csúnyán. És hát nem volt jó is úgy túrázni és fotózni a Regyezat nevű hegységben, ha valaki ismeri ezt a Kárpátok kis hegyét, hogy ezzel a feszültséggel hagytam ott a családomat. De ezt, amit ott most nem is kellett gondolkodni. Most, ahogy bezártam az autót, mielőtt bejöttem ide, akkor az volt, hogy indultam ide Nágocsról, ez egy 150-160 kilométerre levő kis zsákfalu Somogy megyében, és hát Ambrus kellett volna altatom, de nem aludt el. Én meg még készülni akartam, Boglárka meg tanít és nem ért haza az iskolából, benne meg csak nőtt a feszültség, hogy fogok ideérni. Indulnom kéne, meg még be kéne fejeznem az előadásomat, egy-két dolgot simítani ezen a vetítésen. És Boglárka késett, Ambrus nem aludt, ugye is benne meg a feszültség növekedett. És aztán elindultam, nagyjából időben, de hát feszülten. És útközben telefonáltunk, és valamin összekülönböztünk. És megálltam itt a parkolóban, mondtam, és fölhívtam, és mondtam, hogy itt vagyok, megérkeztem, és ne haragudj, hogy indulatos voltam. Mondta, hogy hát igen, én is pont indulatos voltam, te se haragudj, le tudtuk zárni. Ugye vannak olyan helyzetek, amikor olyan külső körülmények nehezítik az őszinte szeretett kifejezéseknek a lehetőségeit, vagy olyan feszültségeink vannak, amik esetleg ellehetetlenítik azt, hogy oda tudjak figyelni a másikra, vagy a másik rá tudjak hangolódni. És egy ilyen helyzetben, amikor mondjuk feszült vagyok, akkor kitől várom el azt, hogy jobban megértse az én indulataimat, nehézségeimet, ugye pont attól, aki a legjobban ismer elvileg. És amikor elvárás szinten kommunikálom már a szeretetet, mondjuk azt mondom, hogy azért a tiszteletet elvárom tőled, ugye ez már eleve egy beteg dolog. Tehát nyilván azt gondolom, hogy aki házasságban, én azt tudja, miről beszélek, aki előtte van, az meg majd megtapasztalja. Tehát ezek azok a dolgok, amiket nem lehet kikerülni. Mert emberek vagyunk, egy olyan világban élünk, ahol azt gondolom, hogy lehetetlen úgy működni, és lehetetlen úgy szeretni önmagunkból fakadóan, hogy az mindig egészséges kapcsolatokat tudjon szülni. Aztán idehoztam még konkrét példaként, ki az, akihez még kötődni szoktunk általában? Gyermekünk, a házastársunk vagy párunk, szülő. Nem fog többet hozni, ígérem. Vannak a szüleim, édesanyám, édesapám, meg a nagynéném, még oda tettem a képeket, nem találtam olyat, amit csak a szüleim voltak, akkor készültem.
a szüleim. Nem egy könnyű helyzet szerintem. Ki az, aki könnyen és egyszerűen tudja szeretni a saját szüleit? Kezeket fel. Ez zéró. Pedig, és ki az, akinek fontosak a szülei ennek ellenére? Ugye, milyen érdekes, hogy a szüleink fontosak, ők adtak nekünk életet, nekik köszönhetjük azt, hogy létezünk, és mégis olyan nehéz feléjük kommunikálni sokszor a szeretetünket. Ez nem egy ellentmondás? Nekem az. Nekem az. Nyilván most már tudom az okát, meg olyan megdöbbentő volt, hogy például ugye alkoholbetegek között mozgok, és nekem azok az alkoholbetegekkel nehéz, akik ilyen 60 év körüli hölgyek, és nem találkozzák a kulcsot. Csak gondolkodtam, hogy ezekkel a hölgyekkel még nem tudok mit kell, vagy miért olyan nehéz megtalálnom a közös nevezőt, és rájöttem, hogy azért, mert az édesanyámra hasonlítanak többen is. És ugyanazokat a dolgokat játszom elő kapcsolatban, ami nem könnyű. Szeretem az édesanyámat, de nehezen kommunikálom felé szeretetemet. Édesapámmal nem különben így vagyok. Egy zárkózott ember az édesapám. Édesanyám meg egy ilyen nagyon impulzív, nagyon szangvinikus alkat. Apu meg depresszióra hajlamos, egy kicsikét és magába forduló. Én meg ezt a kettőt hozom magammal. Tehát szorongós, ugyanakkor impulzív, könnyen lelkesedő, de ugyanakkor magamba forduló típus vagyok. Tehát nyilván hozom azokat, amiket kaptam a szüleimtől. És hogy gondolkodtam azon, hogy én szeretem őket, de mégis ott vannak ezek a gátak. És ezt is felírtam, például nehezen mondom ki azt, hogy anya szeretlek, vagy apa szeretlek. Nem tudom, ki mondta ezt a szüleinek mostanában. Én 34 évesen SMS-ben írtam először apunak, hogy apa szeretlek. És egy üzenetnek a végén volt. Tehát olyan furcsán megy. Nem tudom, ki az, aki könnyen mondja azt, hogy szeretlek, mondjuk a szüleinek. Vagy ki az, aki mondjuk az elmúlt héten mondta. Az jó. De ez is csak egy, kettő. Azt gondolom, hogy egy egészséges szülő-gyerek kapcsolatban ennek kell, hogy legyen helye, nem? És nem számít, hogy az szülőm az mondjuk 20 éves, vagy 30, vagy 40, vagy 70. Nyilván én még könnyen mondom azt Ambrusnak, hogy Ambruskám, nézd, nem? Nagyon szeretlek. És ő is azt mondja, hogy szeretlek. És ez jó érzés, hogy ezeket nyíltan ki tudjuk fejezni, és csak reménykedem most, hogy gondolkodom a kettőnk kapcsolatáról, hogy ez a természetes kommunikáció köztünk, ami arról szól, hogy én megbecsüllek, én értékelek, nekem fontos vagy, az nem fog elveszni attól, hogy mondjuk ő már nem 2 éves, 10 hónapos aranyos kislegény lesz, hanem mondjuk lakli kamasz, ha megérjük. Tehát az a vágyam, hogy őszintén és gördülékenyen menjen ez a szeretett kapcsolat közöttünk. És tudjuk ezt kifejezni akkor is, hogyha vannak nehézségek, feszültségek, és legalábbis én nagyon szeretnék törekedni arra, hogy ebben tudjak fejlődni. Alapkérdéseknél járunk még. Az alapkérdés, hogy miért nem tudom jól kommunikálni mások felé a szeretetet. És most nyilván a családtagjaimra gondolok. Akár a gyermekem, vagy gyermekeim, akár a szülőm, akár a társam, párom felé. Mi lehet az oka annak, hogy itt talán mindannyian többé-kevésbé fejlődésre, változásra szorulunk? Egyébként nem fogok szerintem semmi újat mondani. Az a cél, hogy együtt gondolkodjunk, és alapigazságokat, amiket szerintem mindenki valahogy mélyen belül érezést tud, azokat aláhúzott még egyszer-kétszer. És hát, ha ez segít, hogy átértékeljük, átgondoljuk a hozzánk legközelebb állókkal való kapcsolatunkat. Az első válaszom erre a kérdésre, és hozzáteszem, hogy nem a teljes igényével adom a válaszokat, ezek a saját felismerésem, illetve a bibliai meggyőződésemből fakadó felismeréseim vagy gondolataim. Az első válasz, azért nem tudom jól kommunikálni a szeretetemet mások felé, mert kevés bennem a szeretet. Nem azt mondom, hogy nincsen, azt mondom, hogy kevés. Van, de két gondolom vele személyválogató, és ideig óráig tart. És legtöbbször abban merül, hogy a hozzám legközelebb állókat szeretem. Erre mondja a Biblia, hogy hát aki csak azokat szeret, akik őket szeretik, ugye az nem egy olyan nagy dolog, nem egy olyan nagy eredmény. Mert az könnyű, nem? Ha engem szeretnek, én szeretem a másikat. Ugye, de itt az a baj, hogy személyválogató az ilyenfajta szeretet. Mert addig szeretem a másikat, amíg ő szeret engem. És ha már ő másként viselkedik velem, vagy ő már indulatosabb, vagy türelmetlenebb, én is az vagyok. És ráadásul pont az a baj a családon belüli kapcsolatainkban, hogy ott elvárjuk a magasabb szintű szeretetet, a magasabb áldozathozatalt, a több megértést. És amikor így közelítünk a másik felé, akkor nyilván ezekből a helyzetekből
csak a feszültségek fognak nőni kettőnk, három, négyünk között. A másik válaszom, tovább lépem. Azért nem megy, mert ugye mondtam, hogy kevés van, tanulni kell. Nem fakad belőlem még akkor sem, ha azt gondolom, hogy nekem ez menni fog. Sokszor vagyunk úgy, egyébként mindannyian szerintem voltunk így leginkább kamaszkorban, vagy amikor a párkapcsolatunk elején jártunk, hogy hát ez olyan természetes, hogy szeretem a másikat. És ez mindig így marad. Vagy amikor a gyermekemet a kezembe vettem. Nem lehet nem szeretni ilyen kis törékeny, kedves lény. Aztán jön a datkorszak, jönnek a problémák, jön az, hogy mit tudom én, bepisírom Laciba ötször is, nekem már menni kéne, és hatodszor cserélem már ki a kiskatyát, és nincs több, és a pelenka meg elfogyott, és a boltban itt nincsen faluhelyen, és lehet csolni ezeket a helyzeteket, amikor a nehézségek csak nőnek, és akkor hogyan és mit adok át a másiknak. Hát azt mondom, hogy tanulni kell, és ahogy mondtam, nem fakad belőlem a valódi szeretet. És ahogy mondtam is, hogy van egy olyan időszak az életünknek, és lehet, hogy ez többször is felmerül bennünk, amikor azt gondoljuk, hogy szeretni könnyű. És minden rendben lesz. A világ ugyan beteg, de nekünk sikerülni fog. Nem tudom, ki volt így, akár gondolok itt a kamaszkori szerelmekre, vagy a házasság első időszakára. Amikor azt gondoljuk, hogy hát ez nem lehet probléma. Hát a másik fontos nekem, tudom, hogy én is fontos vagyok neki, szeretjük egymást, és ez működni fog. Ez így rendben lesz. És idézem most egy jól ismert énekesünket, Zoránnak hívják, ezt meg is énekelte a Felejtsd el című számomban, nem tudom ki ismeri. Amikor bekapogtat a valóság, tulajdonképpen erről szól az egész szám. Mindig azt mondja, hogy mi így gondoltuk, vagy úgy gondoltuk, és az a refrén, hogy felejtsd el, mert úgysem így van. Egyébként az a rossz, hozok majd egy másik ilyen dalszöveget is a mai este, hogy jó, hogy ilyen törvényszerűséget fölismernek ezek az énekesek, csak sokszor a megoldást nem tudnak ők sem felmutatni. De a kérdésfelvetés az jó, például vagy a felismerések, amiket megfogalmaznak. Például ez a szám, ez úgy szól, hogy mi azt mondtuk, hogy jók leszünk, és nem kell soha-soha más nekünk. És jobbról nem is álmodunk, és egymás nélkül meghalunk. Felejtsd el. Nem tudom, ki volt így a kapcsolataiban. Jó leszek, nem kell soha más, én veled megelégszem. De nem is kell jobb, nem is álmodozom másról. Te vagy a vágyaim, ne további a vége, és én nélküled meghalnék. Mondjuk ez már a társfüggésnek egy tipikus megnyilatkozás, az előjelte zárva. De ugye hányan voltunk ide egy kapcsolatunkban, és kellett-e már csalódnunk a vágyainkban. És amikor valóság bekopogtat, akkor olyan rossz szembenézni azzal, hogy aha, én is csak egy vagyok. Abból a, tudom én, 7 milliárd emberből, aki lassan itt él a Föld nevű bolygón. Október végén, 30-án fogjuk elérni, talán most a hétvégén a 7 milliárd főt a népességben. Tehát azt gondolom, hogy vagyunk egy páran itt, akik ezt megtapasztalták. Amikor jön a szembesülés, hogy nekem ez nem megy, pedig úgy szeretném. És amikor nem csak szembesülök ezzel, ennek a fájdalmát is érzem, és ennek a mélységeit, ennek a gyászát is megélem, hogy én nem akarok így viselkedni a másikkal, én szeretni akarom, nekem fontos. És jót akarom, és a legrosszabb sül ki belőle néha. És szeretni akarom, és fájdalmat okozok. És azt akarom kommunikálni, hogy fontos, és ő azt veszi le, hogy oda se figyelek rá. És nyilván azt mondom, hogy ennek a fájdalma, ennek a csalódása, vagy a kudarca az, amit nem spórolhatunk meg az életben. Ha meg akarunk tanulni igazán szeretni. És ezt, hála Istennek, megfogalmazhat a Biblia is, nálam sokkal szebben. Van egy nagy küzdő a Bibliában, őt Pálként ismeri a köztudat, Pál apostol, a Saulus. Ezt nagyon szépen és nagyon fájdalmasan írja le, ezt a saját küzdelmét a szeretettel kapcsolatban. Azt mondja, mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem kismeri a folytatást. Hanem amit, ő még keményebben fogalmaz, hanem amit gyűlölök. Ez elég erősen hangzik, nem? Azt mondja Pál, hogy nem azt teszem, amit akarok,
Nem tudok úgy kommunikálni, úgy viselkedni, úgy szeretni, úgy működni, ahogy akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök belül is. Nem tudom, kinek ismerős ez az érzés. Hogy gyűlölöm magamban, vagy a kommunikációban azt, amit megteszek, és rajta vagyok ott vagyok egy pályán, és nem tudok kilépni. És ennek a feszültség, ennek a fájdalma, ennek a tehetetlenség érzése ott leng. Erről beszél Pál. Vagy kicsit később úgy fogalmaz, hogy mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem itt is keményebben fogalmaz, nem azt mondja a rosszat, azt mondja, hanem a gonoszt, amelyet nem akarok. De Pál apostol nem finomkodik. Kíméletlenül őszinte. És kimondja ezt a küzdelmet. Akarok valamit, de nem azt teszem, hanem amit gyűlölök. Jót szeretnék tenni, és gonoszt teszek. És ezzel csak fájdalmat okozok másoknak is, és magamnak is. És nem tudok kilépni, nem tudok változtatni. Azt gondolom, hogy ez az a szembesülés, amit senki nem spórolhat meg magának, aki meg akar tanulni igazán szeretni. Aki jól akarja tudni kommunikálni a szeretetet, és jól akarja megélni, és átadni. Miket folytatja Pál, ugyanebben a fejezetben azt mondja, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, ott van egy vágy, látom, hogy mi lenne a jó, sőt, Isten elintár egy utat, azt mondja Pál, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűntörvényének, mely van az én tagjaimban. Olyan nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Van egy mondás, egy egyszerű mondás, én az alkoholbetegektől hallottam, akik józanodnak már, hogy a leghosszabb út az innentől idáig tart. Fejétől a szívig. Akarok valamit, felfedezek valamit, sőt, gyönyörködöm valamiben. Törvényszerűségekben, amiket felismerek akár a Bibliából. Hogyan kell jól szeretni? Ugye ez le van írva szépen. De ha valaki forgatta már a Bibliát komolyan, akkor rá kellett döbbenjen arra, hogy a Bibliát nem azért kaptuk, vagy nem azért írta le nekünk a Jóisten, hogy egy szabályrendszerként ezt cselekedés akkor minden nagyszerű lesz, hanem azért, hogy szembesüljek azzal, hogy nekem ez nem megy. És szükségem van valakire, aki megtanít engem szeretni. Mert bennem kevés, hiányos, és nagyon törékeny szeretet. És ugye ezt mondja el itt Pál apostol, hogy ott van az elmémben a jó már, már azonosulok vele, már rábólintok, már szeretném. Mert érzem, hogy ez jó, ez igaz. És hiába akarom, hiába törekszem arra, hiába teszek meg mindent, ami rajtam áll, valamiért mégis kudarcolhat. Azt mondja Pál, hogy ez rosszabb, mint a halál. Ezzel a ellentéttel élni, ezzel nem lehet. Illetve lehet, akkor, hogyha valaki, és itt jön be a képbe az, amit szenvedélybeteg segítőként tapasztalok, ezzel akkor lehet együtt élni, hogyha nem állok vele szóba. Azt mondom, hogy én megalkuszom. Vannak, akiket szeretek, vannak, akik szeretnek engem, ők elfogadnak így, hogy vagyok, én meg megelégszem azzal, hogy ennyire tudok szeretni. De az a kérdés, hogy ki az, aki jelenleg közül szeretne jobban szeretni? Szeretne ebben fejlődni, kiteljesedni? Én azt gondolom, hogy mindannyian így vagyunk, nem? Mindenki szeretne jobban szeretni, mindenki szeretne ebben haladni. Az a kérdés, hogy akarjuk-e megfizetni ennek az árát. Mert ennek ára van. Az ára pedig az, hogy szembe kell néznünk a saját tökéletlenségünkkel, a saját hiányosságainkkal, és azokkal a fájdalmakkal, amiket mi elszenvedtünk, vagy másoknak adtunk. A szeretet egyébként művészet, és ezt nem én mondom, hogy Erich Fromm nevű jó ember, nem tudom ki ismeri az ő könyvét, a szeretet művészete. Tehát arról beszél Erich Fromm, hogy szeretni, ő is azt mondja, nem fakad belőlünk. Ez nem egy olyan dolog, hogy valaki megszületik, és akkor alapvetően tud szeretni. Egy kisgyereknek, vagy csecsemőnek a ragaszkodása, vagy mondjuk az a nagyobb tipégőnek a ragaszkodása, a sokszor arról szól, hogy szeretlek, mert szükségem van rád. Ugye de egészen más az, hogy szükségem van rád, mert szeretlek. Az már egy másik vetülete ennek a történetnek. És azt mondja Erich Fromm, nagyon szépen egyébként ebben a könyvben, a szeretet művészetéről szóló könyvében, hogy művészete. Ha igen, akkor tudást, erőfeszítést igényel. Vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni vaksors műre. Olyasmi, amiben az ember, ha szerencsés, beleesik. Ez egy jó kérdésfelvetés. Nyilván nem költői a kérdés. Folytatja is, azt mondja, szeretni művészet éppen úgy, ahogy élni is művészet. Ha meg akarjuk tanulni, hogyan kell szeretni,
Ugyanúgy kell eljárnunk, mint amikor bármely más művészetet vagy mesterséget akarunk elsajátítani. Mondjuk zenét, festészetet, ácsmesterséget, vagy az orvosi, a mérnöki tudományt. Szeretnék tudományt. És azt gondolom, hogy nehezebb, mint egy orvosi diplomát megszerezni. Igazán jól szeretni. Hát hány orvos van? És egyébként érdekes, hogy például most nézem, szakma specifikusan nagyon sok alkoholbeteg van a pszichiáterek, pszichológusok, orvosok között. Nagyon-nagyon sok. Mert pont ezt élik át gyakran emberek, hogy elmegyek egy ilyen képzésre, sokszor azért, mert én is szeretnék gyógyulni, és hiába tudok segíteni másoknak, hiába tudok másokat rendbe tenni körülbelül, de a saját életemben érzem ezt a feszültséget, ezt az ellentmondást, hogy nekem nincsen meg a lelki békém, a békességem, az örömem, az a fajta megelégedettség és szeretet, amire azt mondom, mindenki vágyik. Egyébként azt is mondja Erich Fromm, hogy az ember akkor válik igazán emberré, ha megtanul szeretni. Addig nem is nevezhető igazán embernek. És ha megtanul valaki szeretni, akkor válik ember. Hozok egy másik idézetet. Egy olyan szemétől, aki lehet, hogy sokak számára nem annyira szimpatikus, de amit mond, az igaz. Ismerős ez a személy? Nem tudom, ki szereti, ki nem szereti. Idézek tőle valamit, ami hát elég mellbevágó, de igaz, szerintem. Így szól. Nem könnyű szembenézni a bennünk lévő állattal, de csak így válhatunk emberré. Ugye éreztem Erich Frommot, aki azt mondja, hogy az ember akkor válik igazán emberré, hogyha megtanul szeretni. Ugye, de ahhoz, hogy megtanuljak szeretni, ahhoz látnom kell, hogy nekem ez nem megy. Ahhoz be kell iratkoznom a szeretet iskolájába. És ez nem mondja, hogy holnaptól akkor neki gyűlközöm, az ingójamat feltűröm, és akkor most szeretni fogok. Kell az emberi akaraterő is, meg az, hogy neki duláljam magam, hogy én most szeretni akarok valakit. Mert szeretni sokszor elhatározás kérdése, és azt gondolom. Nem csak az érzelmi. A szeretet is sokszor itt dől el valahol a fejben, és nem csak a szívben. Persze sokan így gondolkodnak, hogy csak ezen múlik. Pedig aki így gondolkodik, az nem tapasztalta még meg azt, hogy milyen hosszú ez az út innen idáig. Hogy tudatosan jól szeretni valakit, ez tényleg nagyon sokszor munka. Lehet, hogy ez nem is annyira az én munkám, hanem a Jóisten munkája, hogyha hagyom. Hogyan tanulhatjuk a szeretetet, és miért nehéz? Meg mindig ez a kör kérdés, vagy ez a kérdéskör, amit szeretnék én is magamnak elmélyíteni, és esetleg segíteni, hogy együtt tudjunk gondolkodni ebben. Ahogy mondtam, fájdalmak nélkül nem tapasztalhatunk meg. Nem belőlem fakad, és tanulni kell a szeretetet. Második alapkérdésem, hogy ugye ha van is, ha szeretném is, és hogyha valamennyivel bírok, miért nem tudom jól kommunikálni ezt a szeretetet? Mi a baj? Hogyan lehetne ezt jobban kommunikálni? Hol lehet megfogni a problémának a gyökerét? Az egyik, ugye, amit már mondtam korábban, csak ismétlek, hogy vannak erőforrásaim, de egyrészt végesek, másrészt hiányosak. Mivel nem én vagyok a szeretet forrása, ha magamra alapozok, előbb-utóbb kiderül, hogy baj van. És általában az is kiderül, hogyha valaki elég őszinte önmagához, de nem a másikkal van a baj, hanem velem. Persze könnyebb itt is eltolni a kérdést, azt mondani, hogy nem, nekem azért nem megy a szeretet, mert te ilyen vagy, mert te így működsz. És ilyenkor szokott azt, hogy elkezdjük patika mérlegen méricskélni, hogy igen, én is hibás voltam, de én mondjuk csak 10%-ban, te meg 90, tehát akkor te vagy a hibás. Pedig ha őszinték vagyunk, akkor mi csak a saját 10%-on tudunk dolgozni, vagy 20, vagy 50, vagy lehet, hogy csak 1. De ez lett az én felelősségem, hogy a szeretett kapcsolatainkban a saját felelősségemet keresve, és nem a másikra mutogatva, én nézek szembe azzal, hogy nekem hol vannak defektjeim, hol vannak hiányosságaim, hol akadtam el. De egy konkrét kérdés, amit csak két diakoszkereig fogok átgondolni önökkel, ha jól hiszem, egy éve ezt a két diakoszkát levetítettem már, hogy nagyon fontos alapkérdés az, hogy honnan tanultam a szeretetet. Én azt gondolom, hogy van, akinek könnyebb a szeretetet kommunikálni, és van, akinek nehezebb. Nem feltétlenül indulunk ugyanolyan eszközökkel az életben. Mert ha valakinek volt egy egészségesen szerető édesanyja és édesapja, akik adtak egyfajta intimitást, elrejtettségérzést, irányvonalat, útmutatást, rendet, rendszert,
annak az embernek könnyebb, stabilabb személyiségű emberi fejlődni, és könnyebb mások felé is kifejezni a szeretetét. Aki viszont ezt nem kapta, annak sokkal nehezebb tanulni ezt a szeretetet. És sokkal nehezebb kommunikálni mások felé. És lehet, hogy belül szeretné, csak nincsenek eszközei, mert nem tanulta, nem kapott hozzá segítséget. És nem szégyen kimondani azt, hogy bizony nekem mondjuk a szüleim nem tudták megadni azt. Azt a fajta szeretetet, amire szükségem volt. Gyakran hallom például az alkoholbetegeket a terápiában, hogy szeretett az édesanyám a maga módján. Vagy megtette, amit tőle telt. De nem az a kérdés, hogy a maga módján szeretette, vagy amit tőle telt, az átjött, hanem hogy nekem ez elég volt. Én ebből tudtam-e építkezni? Engem ez egészségesebbé tette. Vagy esetleg megbetegedtem. Mert a szülők, a beteg szülők, a beteg személyiségű emberek továbbadják a betegségeiket. És ez sajnos törvényszerűség. A betegség betegséget szül. Hogy milyen alapokkal bírok, elmondom tényleg csak röviden két diakockában, akit érdekel komolyabban, annak ajánlom figyelmébe a Szeretet Választható című könyvet. Ezt három hívő amerikai pszichiáter írta. A társfüggőségről szól, de arról is gondolkodnak ezek a szerzők, hogy mitől egészséges egy család. És mitől tudja azt kommunikálni a gyermek felé, hogy te szerethető vagy, te értékes vagy, te fontos vagy. És mitől válik valaki olyan alapokkal bíró személy, akinek könnyebben megy az, hogy szeressen másokat. Az egészséges alapoknál a szülők házassága mintaértékű. Tehát úgy szerették egymást, hogy ez a mai napig példa számomra. Na ki az, akinek így szeretik egymást a szülei? Ki az, akinek mintaértékű az, ahogy az édesanyja szeret az édesapját, vagy fordítva? Ez zéro. Hát akkor mindegy, üdvözlök a klubban. Akkor ez mutatja azt, hogy itt is lehet, hogy van egyfajta sérülés az életünkben. Mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy milyen mintákat látok. És én arra vágyom, és nem tudom, hogy a kis szülők azok nem erre vágynak-e, hogy minták lehessenek a saját gyermekeiknek. Nem vagyok abban, hogy én tökéletesen szeretem a páromat, de én tudom rendezni a nézeteltéréseimet. Én tudom és akarom szeretni a másikat. És ha nehézségeink vannak, akkor is küzdök azért, hogy köztünk a szeretet tapasztalható, mérhető, látható legyen. Mert a gyermekeimet szeretném egészséges, stabil útravalóval ebbe a világba elengedni. Mert ez a nagyon csúnya világ, egyre komiszabb világ. Biblia szerint egyre kevesebb benne a szeretet. És nehéz ezt jól tanulni, ha csak magamra nézek, vagy ha csak azokra nézek, akik körülöttem élnek. Hát az egészséges háttérben a szülők azok mintát képeznek, ahogy szeretik egymást. És ezzel adnak a gyermeknek is egy alapot. Az egészséges hátterű családban a gyermek szülei egészségesen gondolkodnak. Idegileg nincsenek leterhelve. Nem küzdenek szélsőséges frusztrációkkal, szorongással, depresszióval, vagy egyéb mentális problémákkal. Az egészséges családban nincsen szenvedélybeteg szülő. És itt ne csak az alkoholra gondoljunk, vagy a drogfüggőségre. Mondjuk a munkamánia, vagy a tévé, vagy a vásárlás, vagy az internet. Sok minden lehet, szinte minden lehet függőség. Ami a szülőt elvonja a gyermektől. És már nem a gyereken van a fókusz, nem a gyermek a lényeges, hanem sok minden más. Az egészséges alapoknál a szülők alapvetően derűsek, vidámak. Életigenlőek. Szeretek ilyen. Minden nehézséget azt mondják, hogy igen, ez a föld nevű bolygón az élet, ez néha fájdalmas, néha szomorú, néha csüggesztő. De alapvetően én örülök, hogy élek. És örülök, hogy te itt vagy. És örülök, hogy mi együtt vagyunk egy család. Ha így működünk a családunkban, akkor az segítség lehet azonnak, akik mellettünk működnek, mellettünk élnek. Az egészséges alapoknál a szülők tudnak előre haladni az életben. Nem azt jelenti, hogy nincsenek elakadások, de ha vannak is, képesek egészségesen lépni, gondolkodni magukról is, látják, hogy mik az erősségeik, mik az jellemükben a pozitív pontok, és képesek ezekben előre haladni, és nyilván a rosszabbakban is változni. És az egészséges alapnál, az három szigetel azt mondja, hogy kell, hogy legyen egy egészséges hit, egy bázis, egy alap, ahol lehet fordulni, ami nem egy emberi segítség, hanem egy isteni, ami egy biztos, ami egy stabil, ami egy megingathatatlan pont. Szóval nagyon fontos, a legfontosabb kérdés, hogy van-e ilyen biztos pontunk. Mert ha saját szeretetünk a másik ember szeretetén múlik, annyit adok, amennyit
amennyit kapok, vagy kicsit többet próbálok, tehát marad egy emberi törekvés, akkor előbb-utóbb hát nagyokat fogunk oda bukni. És egyszerű kérdést szeretnék feltenni, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak erről az egyszerű mondatról. Igaz az a mondat önök szerint, hogy szeretni csak azt tud, aki szeretve van. Igaz? Okay. Ki az, aki azt mondja, hogy nem igaz? Akkor kérek szépen erre érveket. Ütköztessünk, gondolkodjunk együtt. Annál jobb egy ilyen esti alkalom, minél többet gondolkodunk így, 7 óra felé már is fáradunk egy egész napi munka után. Tehát miért nem igaz, hogy szeretni csak azt tud, aki szeretve van? Tessék! Tessék! Magamból fakad? De tud-e valaki úgy szeretni, hogyha senki nem szereti? Én most alkítom szándékosan, persze. De az is igaz, tehát nem akarok ellenkezni ezzel, mert ez egy igaz gondolat. De ugyanakkor... Így igaz. Ugyanakkor az sem biztos, hogy igaz, amit én mondtam. Szeretni tényleg csak azt tud, akit szeretnek? Igen vagy nem. Ugye ez egy jó kérdés. Tessék! Igen, tessék! Bátran lehet, nem egyet. Örülök! Nem azt mondtam. Én azt mondtam, hogy aki megszületik, abban nincsen szeretet? Aha. Akkor elmondom még egyszer, én remélem, hogy nem ezt mondtam, most nem ezt próbáltam mondani. Azt próbáltam mondani, hogy a szeretetnek van egy fejlődési foka, és azt gondolom, hogy egy csecsemő vagy egy kis tipegő még nem jut el arra az iskola szintre, amit Erik Fromm úgy fogalmazott meg, hogy ezt tanulni kell, mint egy mesterséget. És a gyermek úgy működik, hogy szeretlek, mert szükségem van rád. Ugye, tehát, hogy tulajdonképpen kielégíted a szükségleteimet, és én cserébe szeretlek. És ahhoz húzódok közelebb, akiről tudom, hogy ő biztosan kielégíti a szükségleteimet. Ha most itt le... Hát persze. Így van. Így van. Azt gondolom, hogy... Egy bizonyos életkorig, igen. De szerintem ezzel nem vitatkozik egyikünk se, ezt én is így gondolom. Tehát ebben egy nevezőn vagyunk, én csak azt próbáltam kommunikálni, vagy kifejezni, hogy a szeretetnek van egy fejlődési foka, és a gyermek nyilván még ösztönösen szeret. Ez belőle fakad, de ezért neki nem kell sokszor olyan nagy küzdelmet folytatnia, mert ott van a szülő, és egy gyereknek kell a kapaszkodó, és ő abban kapaszkodik, aki mellette van. És a gyermek akkor is szereti a szülőjét, hogyha a szülő rosszul szereti őt, illetve akkor is ragaszkodik hozzá, mert szüksége van rá. És itt szokott az megtörténni egyébként, hogy ha a szülő rosszul szeret, akkor szokott például a gyermek maga ellen fordulni. Mert a gyermeknek azt kimondani, hogy az én szülőm nem szeret engem jól, az óriási tragédia, és akkor könnyebb azt kimondani, hogy én velem van biztos a baj. És ezért azt nagyon sok kisgyerek már az önváddal küzdik egész kisgyerekkorában, mert nem szeretik jól. És inkább maga ellen fordul, mint hogy azt mondaná ki, hogy nekem nincsen fogolcom az életben. De szerintem különbség van a között, hogy szeretlek, mert szükségem van rád, vagy szükségem van rád, mert szeretlek. Tehát, hogy én ezt próbáltam elmondani, hogy, és azt gondolom, hogy ez az a folyamat, amit minden ember, aki őszintén küzd azzal, hogy megszeressen másokat, és szeretni akarjon másokat, az átmegy ezen. Bátran, hangosan. És tehát még ütköztessük nyugodtan a véleményeket, tehát hogy én azt gondolom, hogy nyilván, ha most például itt lenne Ambrus velem,
akkor abban is látszom, hogy mennyire ragaszkodik hozzám, hogy itt van ugye sok idegen arc. De mi lenne az első reakció, amikor mondjuk itt letenném, és én elindulnék hátrafelé? Hát persze, jönne utána. Én vagyok a biztos pont. Hát egyértelmű, nem? És ez nyilván arról is szól, hogy szeret engem, de azt arról is szól, hogy én vagyok a biztos pont, én vagyok a stabilitás neki, és kell, hogy ott legyek. És szeret is, persze, szeret is engem, de tulajdonképpen ez abból is fakad, hogy én vagyok a biztos pont azért, én vagyok mellette, én elégítem ki a szükségleteit. És nem azt akarom mondani, hogy ez nem szeretet, azt akarom mondani, hogy ebből lehet még fejlődni. Mert előbb-utóbb minden gyereknek szembesülnie kell azzal. Emlékszem, amikor Ambrus 1 éves lett, az alapszakmám zenész. Írtam neki egy kis dalt. El is szongoráztam fel, és énekeltem. El is énekeltem neki meg az anyukájának. És arról szólt való ez a dal, hogy illetve benne volt ez a rész is, most nyilván nem fogok itt szavalni, mert nem vagyok egy nagy költő. De benne van az, hogy neked is szembe kell majd nézni önmagaddal. Azzal, hogy te sem tudsz jól szeretni, bármennyire is akarsz, és bármit is fogunk neked adni, szembe kell nézned azzal, hogy neked is szükséged van egy megváltóra. Neked is szükséged van egy olyan felsőbb erőre, a jó Istenre, aki majd segít, hogy te is egészségesebb legyél. Mert önmagadtól te sem tudsz igazán jól szeretni, hogy én sem tudok. Mert nem fakad belőled, és nem fakad belőlem. És annyira jó megélni azt, hogy ragaszkodsz hozzám is. És most is úgy örülök, ahogy kimondja, hogy szeretlek, apa, tudom, hogy őszintén mondja. És hálás a szívem, hogy a gyerekem még ezt mondja, és remélem csak, hogy ezt fogja mondani, ahogy mondtam később is. De azt gondolom, ez egy nagyon érdekes mondat, hogy szeretni csak azt tud, aki szeretve van. És azért nehéz erről gondolkodni, mert én azt gondolom, hogy talán egyikünk sem, illetve felteszem a kérdést, volt már valaki önök között úgy az életében, volt olyan időszaka, hogy senki nem szerette? Kinek volt olyan időszak az életében? Hogy azt éltem meg, hogy én most ilyen egyedül vagyok, és senki nem szeret. Nem nagyon, ugye? Különbség van, oké, akkor hogy így érzem, az a kérdésem most. Mert nem az a kérdés, hogy így van, hanem az, hogy én mit érzek. Tehát az egyén számára mindig az a fontos, hogy mit érez. Tehát éreztem el valaki úgy, hogy teljesen egyedül van, és senki nem szereti. Így korrektebb, köszönöm szépen. Ez ritka, ugye? Tehát, hogy azért általában van egy-két személy, akit érzünk, hogy szeret, még akkor is, hogyha mondjuk a szeretet kapcsolatok azok nem működnek jól. De ugyanakkor az is igaz, hogy lehet, hogy valakit szeretnek, és ő nem fogja az adást. Nem? Ez is lehet. Ugye a szülők ezt átéltek már egy persze a gyerekeikkel szemben, nem? Hogy én szeretem, és szeretném neki segíteni, még ha keményebb vagyok akkor is, és ő egészen máshogy veszi le azt, amit én kommunikálok felé. Én jót akarok, és tudom, hogy a szívem legtisztább indulatából szeretem őt, és ő mégis elforgatja, kiforgatja, nem? Ez szokott fájni, szülők. Ez tud, ugye ez nagyon tud fájni. Amikor én tényleg igazán tisztán akarom, és ő nem úgy veszi. Szóval azt gondolom, hogy az részben igaz. A szeretni csak azt tud, aki szeretve van. Csak részben igaz. Elmondom majd, hogy mi az, ami szerintem az igazabb mondat. Ugye van az, amikor egyszerre igénylem is a szeretetet, meg félek is tőle. Mert a szeretet, ha igazán valaki szeret, a sebezhetőséggel is jár. Ha szeretni akarok valakit, és elkezdem őszintén szeretni, akkor én is sebezhetőbbé válok. És ki akarja ezt felvállalni? Ki akarja ennek nem csak az örömeit, hanem a fájdalmait is megtapasztalni? Hogy ehhez kell az, hogy valaki erős jel legyen, és azt mondja, hogy én akarom. Én vállalom, mert tudom, hogy ettől lesz teljesebb, ettől lesz igazabb, ettől lesz valódibb az életem. És olyan félek tőle, lehet, hogy elmarom azokat, akik szeretnek. Ezt is gyakoroltam az alkoholbetegek között. Úgy fogalmazott az egyik józanodó, már 10 éve józanodó alkoholbeteg barátom, hogy én aprófát tudtam volna pisilni egy kis szeretetért. De ugyanakkor félek is tőle, mert nem szoktam meg. És tudom, hogy ha én is elkezdem kivetni a szeretetemet, akkor lehet, hogy elutasítanak, és azban annak a fájdalmával nem akarok szembenézni. És inkább akkor el se kezdem, inkább bele se megyek. Mert ha az fájni fog, az nagyon fog fájni, és akkor inkább most előre ütök. Ne szeress, jössz, akkor puf. És nem tudom, hogy ki találkozott ilyen emberekkel, vagy ki az, aki volt már így az életében. Hogy inkább nem engedem közelebb, mert ha esetleg elveszítem, az fájni fog. És akkor inkább maradunk így egy távolságban. Sokan élünk ám így, vagy szoktunk így is működni. Vagy állatszok, még bújtatom a valódi vágyamat. Igen, szeretnék szeretni, és szeretném, hogy szeressenek,
De fölveszek valami állatot, amivel elműködöm. Most a héten találkoztam egy másik alkoholbeteggel, egy hölgyről van szó, aki mindig nagyon magabiztosnak tűnik. És mindig irányító. A csapaton belül is ő tudja mindig a jó válaszokat. Közben belül pedig ilyen kis nyuszi kisegér. Neki felé más mutat. Mert fél attól, hogy sebezhető. Fél attól, hogyha megmutatja önmagát, akkor mi lesz? Csak hogy ezek az állarcok egy ideig működnek, és előbb-utóbb bizonyos helyzetekben, bizonyos intimitásban lehullanak. És azok tudnak fájni. Simán a legrosszabb az, amikor, mivel érzem, hogy nem jól kommunikálom, és nem jól fogadom a szeretetet, ezek kellenek a pótszerek. Kell valami, ami engem kicsit felvidít. Vagy ami megad egyfajta megelégedettségérzést. Egyfajta örömforrást. Lehet ülni a tévé elé, az internet elé. El lehet menekülni bármiféle tevékenységbe, hobbiba. És ilyen vannak komolyabb szerek, amik hatnak, amik gyorsan segítenek, hogy máshogy gondolkodjunk. A tudatállapot

Most ki az, aki ezt tényleg tapasztalja és átéli a maga mélységében? És miért lehet Istennek azt megélni, mint nekünk szülőként, hogy én szeretni akarlak, egészségesé akarlak tenni, és te mégis távol vagy tőlem. És hiába nyitok feléd, te zárt maradsz számomra. Ezt fogalmazta meg úgy Augustinus, hogy milyen szomorú attól távol lenni, aki mindenütt jelen van. Bármikor segítene, bármikor közelebb jönne, bármikor azt mondaná, hogy én szeretnélek téged egészségesebbé tenni. Olyan ember, aki tud szeretni. És ezzel kapcsolatban a ma esténk tételmondata, legalábbis amit én magam számára megfogalmaztam, az így szól, hogy szeretni csak az az ember fog, aki képes befogadni a szeretetet, és hagyja, hogy a szeretet átformálja az életét. Szeretni az az ember képes, aki képes befogadni a szeretetet, és hagyja, hogy a szeretet átformálja az életét. Ahhoz, hogy befogadjam a szeretetet, ahhoz szembesülni kell azzal, amit úgy fogalmazott meg Pál apostol, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt. Nem a jót, hanem azt, amit gyűlölök. És hogyha ezt felismerem, és ennek a fájdalma, ennek a tehetetlenség érzése ott van, és azt mondom, Istenem, segíts, mert én nem tudok jól szeretni, akkor tud megérkezni az, hogy azt mondja Isten, hogy én szeretlek. És engedd, hogy én formáljam át azt, ami neked nem megy, ami neked lehetetlen. És lehet, hogy te tudsz valameddig szeretni saját erőforrásaidból. De az is tőlem van egyébként. De akarsz még jobban tanulni, még mélyebbre jutni, akkor engedd, hogy megmutassam azt, hogy mik a hiányosságaid. Hol és milyen területeken van szükséged rám, hogy én átformáljam ezt is, meg azt is, meg amazt is. Ez sokszor a legnagyobb küzdelem, hogy engedjem, hogy Isten bevilágítson az életembe, és megmutassa, hogy ki is vagyok a valóságban. De ez a legmélyebb vágyunk is, azt gondolom. Ez a szeretet utáni vágy, ez az elfogadottság utáni vágy. És ezzel kapcsolatban csak egy egyszerű állatkísérlet. Nem tudom, ki foglalkozott a szőranya kérdéssel, vagy kitanult erről. Volt egy Harlow nevű jó ember, Harry Harlow, aki még 66-ban végzett kísérletet rézus majmokkal. Arról szólt a kísérlet, hogy kis majmokat berakott egy ilyen terembe, egy helyiségbe, ahol volt egy szőranya, meg volt egy ilyen fémanya, de nem volt igazi anya. Az egyik egy ilyen szőrös dolog, ahol benne volt, a másik pedig csak egy ilyen fém keret volt. A kis majom melyiket választotta inkább, ugye a szőröset. Hát az adott valamiféle elrejtettségét és valamiféle melegséget neki. Ugye a fém az hideg, az olyan rideg. És az érdekes, hogy a kismajom akkor is ezen a szőrös úgymond műanyán maradt, amikor az ételt rátették a fémanyára, úgymond. Megrázó az a kép így nézni, hogy a kismajom, ugye, amikor táplálkozik, akkor is ugye szőranyához kapcsolódik. Mert fontos neki, hogy megmaradjon az a fajta kontakt. Hogy ő nem válik le arról, mert neki fontos a szeretet. Illetve nem is szeretet, amit ő elrejtettségnek él meg. És ugye ez valahol arról szól, hogy ez a szeretet utáni vágyunk annyira, hogy még az élet ösztönnél is erősebb. Tehát esetleg éhezem is, és szomjózom, de akkor is inkább azt választom, ami nekem nagyobb elrejtettséget, nagyobb biztonságot ad. És amit látni kell, amire fölépítettem ezt az egész előadást, hogy nem én vagyok a szeretet. És nem vagyok a szeretet forrása. Ezt tanulni kell, és nem fakad belőlem. És ha ezt a felismerést valaki elviszi innen magam, és ezen gondolkodik, és elindul a szeretet forrása felé, vagy tovább építi a vele való kapcsolatát, azt gondolom, hogy akkor lehet egészségesebb a családtagjával való kapcsolata is. Hát ez nem működik programszerűen, illetve működhet egy darabig. De előbb-utóbb azt kell megtapasztalnunk, hogy pusztán az ember erőből, vagy izomból, vagy izzadságszagból megélt szeretet próbálkozásaink előbb-utóbb kisiklanak. És mikor tudom a leginkább megtapasztalni azt, hogy Isten szeret engem, ez egy alapkérdés nálam. És itt jön be megint az, hogy amikor a szívünk mélyre nézünk és beismerjük, hogy vannak ott olyan mélységek, vannak ott olyan vágyak, ami semmi nem elégíthet ki a világban. És ezzel kapcsolatban egy másik dalszöveg, LGT, nem tudom, ki ismeri ezt az együttest, szerintem sokan. A Kell, hogy szeress című számban így énekelnek, hogy ha a jobb napok sem érdekelnek, mikor vége van a türelmemnek, ha a szerelmedet nem érdemlem, akkor nagyon kell, hogy szeressék. Ismeri valaki ezt a számot? Ha a kedvességet bosszant, fáraszt, mikor nem adok és nem várok,

választ, mikor szeretni már nincs mit bennem, akkor nagyon kell, hogy szeressen. Ez egy nagyon belülről jövő igény és vágy, nem? De arról szól, hogy akkor szeress engem, amikor nem érdemlem meg. Akkor szeresek, amikor beléd rúgok. Akkor szeres, amikor bosszantasz és fárasztasz. Pedig kedvesen jössz oda hozzám. Azt mondja, hogy amikor így viselkedem, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Aki az, akinek ez működik? Ugye vágyként működik, hogy engem így szeressenek. De működik, hogy én így szeressek valakit? De amikor belém rúg, amikor látom, hogy bosszantom és csak fárasztom, és amikor a legjobb szándékú dolgokat is félreértelmezi, akkor tudom szeretni a másikat. De az igény ott van, hogy engem így szeressenek, de nekem általában nem megy. És azt gondolom, hogy erre nem is vagyunk képesek. Nem, alapból nem vagyunk képesek. De megtanulhatjuk, ahogy Erik Fromm mondta. Tanulhatjuk, de nem magunktól és nem magunkból. Tehát, ahogy mondtam, nem én vagyok a szeretet. A szeretetek van egy forrása, egy origója, eredője. És amikor tudjuk a leginkább megtapasztalni a szeretetét, és itt megint visszatérek oda, és utoljára aláhúzom, hogy a kudarcaink nyomán. Tehát Isten akkor tud belépni az életembe, amikor az én erőforrásaim kimerülnek. Azt mondom, hogy Istenem, nekem ez nem megy, segítsél. A másik kedvenc mondás, amit el szoktam mondani, ezt is az alkoholistáktól tanultam, józanodó alkoholistáktól. Azt mondják nagyon egyszerűen, hogy Istenről két dolgot kell tudni. Egy van, kettő nem te vagy. És hogyha ezt a két dolgot megtanuljuk, Isten mondja, hogy a szeretetről két dolgot kell tudni. Egy van, kettő nem belőled fakad. És ha ezt megtanuljuk, ezt az egyszerű igazságot, és hát nyilván szemelézünk azzal is, hogy ezt hogyan lehet tanulni. Mert nem lehet megkerülni a kudarcot. Nem lehet megkerülni azt, hogy nézek szembe, üljek le. Ez az, amit úgy fogalmaz meg Nagykőtök Juhász Gyula, hogy megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szemben egy szobazugában, néha gyönge lelkünk óbeigen által. Megállni, szembenézni, mérleget venni. Hol vagyok? Meddig jutottam? Az erőforrásai mire voltak elegendőek? Szükségem van a segítségre? Nem emberire, hanem egy istenire, ami valóságosan megragadható. Vagy húzom még egyedül. Lehet egyedül is. Vagy lehet állarcokat keresni, vagy pótszerekhez menekülni. Vagy letagadni. Ugye? Az énvédő mechanizmusokról ezer oldalakat lehet olvasni. Elkezdte Freud, és azóta szakemberek garmadája ír arról, hogy hogyan tagadja le az ember azt, hogy mik a valódi vágyai, mik a valódi érzései, mik a valódi irányai. Azt gondolom, hogy ha Isten létezik és szerintem létezik, akkor arra vágyik. Hogy Augustinus megfogalmazott, hogy ne legyél távol tőle, mi mindenügy el vagyok, és mindenhol ott vagyok, és minden szinten szeretnék neked segíteni, ha elfogadod. A kulcs, hol lepeződik le leginkább az Istenre utaltságom? Azt gondolom, hogy két területen, amit megvizsgálhatunk. Az egyik, amikor küzdök a saját személyiségemmel, amit Pál úgy fogalmazott meg, hogy akarom a jót, és nem megy. Ugye, de ez nem csak úgy lepeződik, hogy én ülök és akarom a jót, hanem ami fontos, hogyan működöm a hozzám legközelebb állókkal. Mert kifelé, egy munkahelyen, egy baráti körben bizonyos szinten működnek az állarcaink. De ugye, ahol leginkább én vagyok, önmagam vagyok, az a családom. Itt lehet a legjobban tanulni a szembesülést, azt, hogy ki is vagyok, ahogy tükröket tartanak nekem azok, ha mernek, akik hozzám közel állnak. Ha nem dominálom le őket, hogyha hagyom, hogyha igénylem, hogy jelezzék vissza, hogyan látnak engem. És ezekben a helyzetekben szembesülhetek azzal, hogy mik a hiányosságaim. És ha látom a hiányosságaimat, akkor tudok menni és segítséget kérni. És hogyha megtapasztalom azt, hogy Isten szeret engem, akkor fog működni a szeretet mások felé is. Ezt annyira egyszerűen megfogalmazza megint csak a Biblia, és ezzel fogom zárni a mai esti gondolatmenetet. Nagyon szépen, nagyon egyszerűen így mondja János apostol: szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet honnan van? Mi a forrása? Mi az origója? Az Istentől van. Nem belőlem. És mindaz, aki szeret, az Istentől született. Lehet, hogy nem tudja, vagy nem tudatosul benne, de ha igazán szeret valaki, az nem a saját munkája. És ismeri az Istent. Én hozzáteszi azt is, hogy az Isten ismeretből fakad az, egyre jobban tudok szeretni másokat is. És elmondja az ellenkezőjét is János: aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Minél jobban ismerem Istent, annál jobban fog működni a szeretetem mások felé. És minél kevésbé magamra támaszkodok, és én vagyok a pillér, annál jobban fog működni az, hogy
valódi szeretett kapcsolatokat tudjak ápolni, kommunikálni. Hozzám közelebb állók felé is, és a külvilág felé is. És azt kívánom így záró gondolatként, hogy merjünk bátran szemben nézni azzal, hogy hol vagyunk, hol állunk, és merjünk beiratkozni abba az iskolába, amit a Jóisten úgy hív, hogy a szeretet iskolája, az élet iskolája, amiben lehet, és azon vannak még táblatok előttünk. Köszönöm szépen a figyelmet.

Kedves gyülekezet, úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét Ézsaiás könyve 44. fejezetéből olvasom, a 21. és a 22. verset. Ézsaiás próféta könyve 44. fejezetéből a 21. és a 22. verset olvasom. Így hangzik. Ó, emlékezzél meg Jákob ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőd bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kedves gyülekezet, ez a rövid kis részlet Ézsaiás könyvéből annyira megszólító ige számunkra egy úrvacsora alkalmával. Ugye az úrvacsora emlékünnep. Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írt első levélben, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És így kezdődik ez az íge is, ó, emlékezzél meg Jákob ezekről. Az Úr emlékeztetni akar bennünket. És milyen érdekes, hogy mielőtt ő emlékeztetne minket arra, hogy ő eltörölte bűneinket, mint felleget, és térjünk hozzá, mert megváltott. Tehát mielőtt a megváltás nagy áldozatára ő emlékeztetne minket, legelőször is biztosít, hogy ő nem feledkezik el rólunk. Ugye nyilván sejtjük, hogy ez nem csak az egykori Izraelnek szól, hanem szimbolikus névként az Isten mindenkori hívő tanítványainak, hívő népének is. Ó, emlékezzél meg Jákob ezekről is, Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, az én szolgám vagy Izrael, nem feledlek el. Mennyire megindító biztosíték ez. Isten azt mondja, hogy kétszeres jogon. Ő mindenkor emlékezetben tart minket, mert ő alkotott, ő teremtett, és mert ő teremtett újjá, mert az ő szolgái vagyunk, mert tanítványaivá lettünk, mint tanítványok is szövetséget kötöttünk vele azon túl, hogy teremtményei vagyunk. És határozottan azt mondja, nem feledlek el. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az úrvacsora elrendelése önmagában bizonyítéka ennek, hogy az Úr nem feledkezik el rólunk, és hogy kifogyhatatlan a kegyelme. Mert ugye minden szövetség két oldalú. Az egyik szövetséges fél is, neki is vannak vállalásai, és a másiknak is kell, hogy legyenek. És ebben a szövetségben az Isten mindenkor hűséges, de mi hányszor szegjük meg ezt a szövetséget, és hányféleképpen. Ha emberrel lenne ilyen szövetségünk, és ennyiszer megsértenénk, és megbántanánk ezt a szövetséget, már nem állnánk szóba azzal, akivel lesz, akivel

0: így viszonyul ehhez a szövetséghez, illetve hozzánk. Az Úr pedig újra meg annyiszor kész megbocsátani, meg annyiszor kész megújítani ezt a szövetséget, csak egyetlen egy dolgot nem vállal. Azt, hogy rendezetlen, megbánatlan bűnökkel, megkeményedett szívvel akarjuk fenntartani ezt a szövetséget. És ezért szeretettel kér, emlékezzél meg. És ez a rövid ige, a következő vers, a 22. vers, azt mondhatom, hogy az úrvacsorának az egész teológiáját, az egész lelki tartalmát összegzi röviden. Rámutat arra, hogy miről emlékezzünk meg. Így olvassuk. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőd bűneidet, téri én hozzám, mert megváltottalak. Azt mondhatjuk, hogy az Úr mielőtt bármit kérne tőlünk, vagy bár miképpen is emlékeztetne arra a kimondhatatlan áldozatra, amit ő hozott nekünk, legerősször is egy feltétel nélküli kegyelmet kínál fel. És ezt mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Gondolom a hasonlat mindenkinek beszédes. A felhő szétoszlik, a felhő jön és megy, és azt mondja, hogy Isten teljes bűnbocsánatot kész adni. Az úrvacsora első része a lábmosás erre szolgál. Olyan kár, hogy úgy nagyrészt feledésbe merült a kereszténység köreiben, hogy Jézus ezt épp olyan szereztetési igékkel rendelte el, mint ahogyan a szent jegyeknek a kiosztását. Ugye amikor ezt mondta az utolsó vacsorán, ezt cselekedjétek, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket, ha én az Úr megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. És főleg kimondta azt a megdöbbentő igét, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Ami azt jelenti, hogy Isten kész újra és újra szövetségébe fogadni, kész megújítani velünk a legbelsőségesebb szeretett szövetséget, csak a bűnöket nem tűri el. Azt mondta, ha meg nem moslak téged, és ezt is ő végzi el kegyelmesen, akkor semmi között nincs én hozzám. És figyeljük meg, hogy fogalmaz ez az ige, eltöröltem álnokságaidat is, mint felhőt bűneidet. Egy nagyon érdekes kifejezés ez az álnokság. Ez nem a tevőleges bűnökre utal, szóval azokra, amiket meg lehet ragadni, mint egy konkrét törvényszegést, hogy itt és itt áthágtuk a 10 parancsolat rendelését, hanem az, ami ezeknek a gyökere az emberi szívben, az, ami nem egészen egyenes, ami nem egészen tiszta, ahol az önzés befészkelődik a szívünkbe, észrevétlenül és akaratlanul is. Testvéreim, mert szeretném megkérdezni, hogyan gondolkodunk saját magunk felől? Van-e még bennünk álnokság? Ha nem látjuk, éppen erről tanultunk a mai heti Biblia tanulmányunkban, az nagyon nagy baj. De csak az Úr tudja rányitni a szemünket arra, hogy észrevegyük, hogy nem csak az, hogy itt-ott elbotlom, hanem még vannak a szívemben pókhálóval benőtt sötét sarkuk. Még bele tudok csúszni álnokságba. Nem egészen egyenes gondolkozás, nem egészen egyenes tiszta beszéd, belül kompromisszum és alkudozás, valamivel, amiről világosan tudom, hogy az Isten szava. És mi el sem tudjuk képzelni, hogy az Istennek az erkölcsi lénye milyen tökéletes, és Isten előtt milyen gyűlöletes minden nemű álnokság. Ugye azok a szeráfok, mit is mondtak mély meggyőződéssel Ézsaiás próféta látomásában, mikor látta az Urat magas és felemeltetett széken. Háromszor mondták, szent, szent, szent a seregek ura. És valami ezt olyan tiszta, mélyről jövő meggyőződéssel mondták, hogy a Ézsaiás prófétától pedig próféta volt, Isten szent embere, szinte kiszakadt ez a vallomás. Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Testvérem, az Úr többet akar tenni, mint hogy megbocsátja a bűneinket. Ő azoknak a gyökerét, az álnokságokat is célba akarja venni egy úrvacsorán. Azt akarja, hogy ezeket felfedje a szemünk előtt, és meg akar ezektől szabadítani. És Milyen csodálatos ígéret ez, hogy amint egy lemosás, mint egy fizikai lemosás, az Úr egy összegben úgy bocsát meg nekünk hatalmas bűnadósságukat, ha mi igényeljük és elfogadjuk ezt. Az Úr ezt felkínálja, mert ennek a, hogy így mondjam, a lehetőségét a Golgotai kereszten szerezte meg. Tulajdonképpen mindannyiunknak szól az a jelenet, amikor ott volt az a súlyos bűnöző, ugye, mert maga ismerte el, hogy megérdemli a kereszthalált azért, amit cselekedett. Maga mondta, hogy a cselekedete méltó jutalmát veszi, és amikor Jézus azt mondhatta neki, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Ezzel Jézus azt fejezte ki, hogy ő olyan helyettes szenvedést visel el mindannyiunkért, olyan mélységben és olyan teljességében viseli el akár a legsötétebb emberi bűnnek a büntetését, hogy ennek a helyettesítésnek az alapján, ennek az önként szeretetből vállalt helyettes szenvedésnek az alapján, ő akár a legbűnösebb embernek is teljes bocsánatot ígérhet. Azt mondhatta ma, amikor ezt a helyettes áldozatot megvalósítom, én neked is azt mondhatom, hogy velem leszel a paradicsomban. Jézus jogot nyert az ő golgotai áldozatával, akár a legsúlyosabb bűnöket, és akár a legbűnben elveszettebb embernek is. Teljes bűnbocsánatot adni, lemosni, eltörölni, mint a felleget eltörölni bűneit és álnokságait, és neki teljes szabadságot, bocsánatot ígérni, hogy az Isten országában vele lehet. És éppen ezért az úrvacsorának egy nélkülözhetetlen első része a lábmosás, hogy az Úr bocsánatban részesítsen minket. De tudjuk, a Szentírás azt mondja, hogy vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. És mert azt mondja, ha nem ezt teszi, akkor ítéletet vesz magára. Gondolom, minnyáján tisztában vagyunk azzal, hogy nem úgy vesz magára ítéletet, hogy az Úr valami büntetéssel lenyúl a mennyből és sújtja őt, hanem úgy, hogy nincsen közömbös úrvacsora. Minden úrvacsora vagy meglágyítja és megtisztítja a szívet, vagy eltörlelheti az Úr, mint a felleget, a bűneinket, és még az álnokságoktól is megtisztíthatja a szívünket, vagy pedig, hogy így mondjam, ráúrvacsorázunk a rendezetlen, megbánatlan, felszámolatlan bűneinkre, és ezáltal megkeményedik a szív az önigazolásban, az önigazultságban, a bűnnel való kiegyezésben. És ezért én mindenkit arra bátorítok, lehet, hogy van bennünk egy ilyen megrettenés, hogy hát Istenem, most én merjek úrvacsorát venni? Vajon nem veszek ítéletet magamra? Vajon én igazi önvizsgálatot tartottam? De én szeretnék valamit bátorításul mondani. Az utolsó vacsorán azok a tanítványok, akik ott oda járultak, akik hát Jézus a lábmosásban részesített, és majd a kenyér és a pohár kiosztásában készek voltak ezek a tanítványok? Hát pont előtte azon vívódtak, hogy ki a nagyobb közöttük. Annyira nem volt rendben a szívük. És mégis Jézusnak a szeretete, Jézusnak az igéje olyan hatást gyakorolt rájuk, hogy az úrvacsora végén Jézus azt mondhatta, tiszták vagytok, de hozzátette, csak nem mindnyájan, amivel Júdásra utalt. És amivel arra utalt, hogy mindannyian tisztává lehetünk az úrvacsora jelképes cselekedete idején, de nem feltétlenül, attól függ, hogy mennyire engedjük át Istennek, hogy az álnokságainkból is megtisztítson, és hogy mint felleget és mint felhőt eltörölhesse a mi álnokságainkat. Egy kis személyes tapasztalatot mondanék el nektek, ami éppen Győrhöz, a ti gyülekezetetekhez fűződik, csak nem ebben a gyülekezetben volt, hanem még valamikor régen a Székely utcában. Vannak, akik még emlékeznek a Székely utcai kis közösségre, és egyszer én oda voltam beosztva igehirdetésre, de valami figyelmetlenség révén nem értesítettek arról, hogy azon a szombaton úrvacsora lesz a gyülekezetben. És amikor én oda mentem az Isten tiszteletre, olyan nagyon rossz érzés fogott el, hát mondom, most milyen dolog az, hogy én itt prédikáljak egy úrvacsorán, és magam nem veszek részt az úrvacsorában. Hát ez egy rettenetes visszás dolog, hogy én most másoknak prédikálok, és én magam ebben nem kívánok részesülni. De ugyanakkor úgy elfogott egy rossz érzés, hát tudjuk, hogy ez igen mit mond, hogy vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Másrészt, hogy merjek én most itt készületlenül úrvacsorát venni. És akkor így fölfohászkodtam így teljes szívemből már ugye a szombatiskola alatt, és aztán végig, amíg erre lehetőségem volt, hogy Istenem, látod ezt a helyzetet, én most nem akarok kimaradni az úrvacsorából, és nem akarok így prédikálni, de készületlenül sem szeretném venni az úrvacsorát. És kérlek, most te világíts a lelkembe, és most te pótold rövid idő alatt azt, amit én nem tudtam előzetes előkészületbe megtenni. És olyan különös volt, hogy szinte abban a pillanatban, így egy ilyen utolsó fohászkodásnál, még az úrvacsora előtt, hirtelen, mintha egy röntgenképet tettek volna elém, valami olyasmit tett elém a Jóisten, amit én abszolút nem vettem észre magamnál. De az olyan, nem egy konkrét tett volt, de valami, ami nagyon lényeges volt, és abban a pillanatban én annyira hálát adtam a Jóistennek, és annyira megköszöntem, hogy ezt megláttatta velem. Ugye? És én titeket is arra bátorítanak, lehet, hogy most némelyek azt mondják magukban, hogy Uram, én nem végeztem megfelelő előkészületet, rohantam egész héten, csak szinte beestem az Isten tiszteletre. Én igazán olyan lelkismeretesen nem tudtam elvégezni ezt, hogy próbálja meg megben magát, és nem a te jelenlétedben, és nem tőled kértem, hogy te mutasd meg az álnokságokat, és hogy én tudjam, hogy én mire kérek bocsánatot, és hogy te mitől szabadíts meg engem. De én arra bátorítalak benneteket, ha teljes szívetekből, most csak az úrvacsora alatt, hiszen sok alkalom van rá, a sok éneklés is áldásunkra van, mind tisztogatja a szívünket. Ha most azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, világíts a szívem mélyébe, Uram, szabadíts meg engem, nem csak a bűneimet nyilván is megbocsátottnak, hanem az álnokságoktól is szabadíts meg, Isten tisztává tehet minket. Ha az önátadásunk megvan, ha a készségünk megvan, Isten gyorsan el tudja végezni a szívünkben ezt az alázatra késztető szembesítést, és a valódi bűnbánatot fel tudja fakasztani a szívünkben. Ugye azt is szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy az úrvacsora nem arra szolgál, hogy ugyanazokat a bűnöket valljuk meg, amiket naponta rendeztünk. Hát a mi atyánk arra tanít, hogy minden nap rendezzük, és ez így is van rendjén. De melyikünk meri azt mondani, hogy minden nap olyan precízen és lelkismertesen tesszük ezt, hogy semmi nem marad ki. És akkor mi van azokkal a bűnökkel, amelyek nem ilyen tapintható törvényszegések, hanem egy kis önteltség, egy kis büszkeség, egy kis langyosodás a Krisztus iránti szeretetben, egy kis tunyaság az Isten dolga iránt, és hol vannak a mulasztási bűnök. Ugye, ahogy Jézus mondta, valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi azt. Bűne az annak. Tehát arra szolgál az úrvacsora előtti önvizsgálat, hogy a Krisztus szeretetéhez, a Krisztus áldozatához, a Krisztus ajándékaihoz képest az én tanítványságom milyen. Ha valaki összehasonlítja, hogy az ő életét, azt, hogy ő mit adott nékünk, ő mit tett értünk, az ő áldozata fényében nézzük a mi tanítványságunkat, én nem hiszem, hogy egy is van közöttünk, aki azt mondaná, hogy Uram, bocsáss meg. Nem volt méltó az én tanítványságom a te hűségedhez, a te kimondhatatlan áldozatodhoz. És okunk van azt kérni, hogy mosson meg. És azután így folytatódik tovább ez a szöveg. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget is, mint felhőt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak. Én sokszor tapasztalom azt, hogy van egy félreértés az úrvacsorán. Némelyek úgy gondolják, hogy az úrvacsora egy ilyen komor ünnep, ahol hát mint egy gyászolnunk kell a Krisztus halálát, ahogy arra emlékezünk. De én szeretnék egy nagyon szép, tanulságos mondatot idézni Ellen White-tól. Én nagyon szeretem ezt a mondatot, és az úrvacsora egész lényegére annyira rávilágít. Azt írja, ha részesedtünk a lábmosásban, ha lélekben meghajoltunk, megvallottuk bűneinket, tiszta szívet kértünk, és hisszük, hogy az Úr mint felhőt és mint felleget eltörölte a mi álnokságainkat, akkor most azért vagyunk itt, hogy találkozzunk Krisztussal, amikor a szent jegyeket magunkhoz vesszük, nem a kereszt árnyékában immár, hanem a kereszt üdvhozó világosságában. Neked nem szép ez a mondat? Ha most már az Úr eltörölhette, mint felleget, a mi bűneinket és álnokságainkat, akkor most azért vagyunk itt, hogy találkozzunk vele. Nem a kereszt árnyékában immár, hanem a kereszt üdvhozó világosságában. Azért szeretem azt az úrvacsorai éneket is, amivel kezdtünk. Örülj szívem, vigadj lelkem, vacsorához, mély Jézushoz hivatalos vagy te itt. Mert hálát adhatunk ezért a lehetőségért, hogy Isten 10 000 talentumokat enged el. Isten újra és újra tiszta lapot teremt nekünk a végső ítéletre, és Isten tiszta szívet teremt bennünk, és hogy megteremtette ehhez a lehetőséget. De nézzük, hogy folytatja, térj én hozzám. Szeretném ezt nagyon aláhúzni, hogy én hozzám. Ez is egy gyengeség, sokszor egy úrvacsorán biztos vagyok benne, mert ez tudom általános jelenség, könnyen megfogan a fejünkben ilyesmi. Hát igen, úrvacsorát vettem, az Úr megbocsátott, az Úr szeret, az Úr nem feledkezik el, én most jobban fogok igyekezni. De az Úr még csak azt sem mondja, hogy térj az én parancsolataimhoz, hanem azt mondja, térj én hozzám. Tulajdonképpen a személyes kapcsolatot, a személyes szövetséget akarja elmélyíteni önmaga között és közöttünk. És testvérem, hadd nevezzem ezt egy kicsit konkrétan néven. És mindannyian gondolkozzunk el, mit jelent ez a térj én hozzám. Én megbocsátottam, én hárítottam el az akadályt az abszolút szeretett közösség útjából. Most te tiszta lappal itt vagy, de akkor térj én hozzám, akkor újítsd meg a személyes szövetséget velem. Mit jelent ez gyakorlatilag? Gondolkozzunk arra, a személyes ima életünk milyen volt az elmúlt időszakban, az elmúlt negyed évben, az előző úrvacsorától mostanáig. Nem sodort el az életnek a hajszája attól, hogy kiöntsük naponta a szívünket, mint a vizet az Úr szín előtt. Lelkismertesek voltunk-e a hálaadásban? Nem tudom, ti hogy vagytok veled, engem úgy zavar, ha én nem tudok valakinek, embernek is valamit megköszönni. Régebben, amikor Zugligetben laktam, sokszor nem voltam otthon szombaton, valaki ott hagyott egy virágcsokrot, vagy gyümölcsöt, vagy valamit, és mindig kérdeztem, ki hozta? És sokszor nem lehetett kideríteni. És akkor én nekem olyan rossz érzésem volt, hogy nagyon kedves, de én nekem hiányérzetem van, hogy nem tudom megköszönni. De sokszor a Jóistennel kapcsolatban nincs ez a hiányérzetünk. Annyi mindent kapunk tőle. Én legalábbis nagyon sokszor úgy este kapok észbe, mert úgy próbáltam begyakorolni ezt, hogy este mindig megköszönni mindent, amit arról a napról meg lehet köszönni. És akkor sokszor már be is fejeztem az imádságot, majdnem elalszom, és akkor hirtelen az agyamba villan, hát ezt se vettem észre, hát ezt meg se köszöntem a mai. Testvérem, az Istennel való személyes közösség, ahogy hív, hogy térjén hozzám, ez azt jelenti, hogy mi egy állandó belső párbeszédben vagyunk Krisztussal, ami megváltunkáért. Mi, mint egy igazi szeretet kapcsolatban, mint egy igazán jól működő házasságban is van, mindent észreveszünk, és mindent megköszönünk, amit a Jóistentől nyertünk, és amit kaptunk aznap tőle. És a tanácskérés, mert az Úr azt mondja, hogy a szövetség azt jelenti, hogy mi mindenben az ő tanácsát kérjük, és mindenhez segítségül hívjuk őt. És mi ezt hányszor mulasztjuk el? És ha csak egy árnyalatnyi eltérésünk is van, ha valamit csak picit hibázunk is, azonnal érezzük el, hogy ezt el kell távolítani, ezt az akadályt közül is köztünk. Lelkismertese a naponkénti bűnrendezésünk. Amikor az Úr azt mondja, én megtettem, én megbocsátottam, én eltöröltem, mint felleget, volt és nincs, indulhatsz tiszta lappal, de most térj én hozzám. És vajon szívünkre vesszük ezt, hogy térj én hozzám. Én mindig azt mondom, hogy az a legszomorúbb, ha volt egy úrvacsora istentisztelet, és kicsit kimondatlanul az van bennünk, hogy megerősítettük a szövetséget, vagy megerősítettük a tagságunkat, most minden rendben van, és már aznap este nyoma sem marad az úrvacsorának, és már pontosan úgy folytatódik az élet, mint tovább. Pedig az Úr azt mondja, most térj én hozzám. Testvéreim, egy úrvacsora után vesz egy új lendületet, ami buzgalmunk a Krisztussal való szeretet kapcsolat ápolásában. Valóban komolyan vesszük ezt, hogy most térj én hozzám. Most nincs akadály, most tiszta lappal indulsz, de most térj én hozzám. Most valódi szövetségi kapcsolatot ápolj én velem. És utána még egy valamit mond az Úr, de milyen érdekes, hogy csak a legvégén emlékeztet erre, mert megváltottalak. Mintha azt mondaná, hogy emlékezz ezzel az ünnepen arra, hogy én megváltottalak. És mi az, hogy megváltás, váltságdíjon való szabadítás. Mintha azt mondaná, emlékezz arra a váltságdíjra, amit én adtam a te szabadításodért. És így térj én hozzám, hogy ne légy feledékeny. Emlékezz arra, hogy én mit megváltottalak, hogy milyen áron vettelek meg, és váltottalak meg. És térj én hozzám. Kedves gyülekezet, azt mondja Pál apostol, hogy valamennyi szeresszük-e kenyert és isszuk-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessük. De mindig van az emberben egy olyan félelem, Istenem, nehogy csak formálisan tegyük, nehogy csak ismételgessünk dolgokat. Én amikor a főiskolát tanítom a lelkészi szolgálatra készülőket, az úgynevezett homiletika órán mondom nekik, hogy a legfelelősség teljesebb igehirdetés az úrvacsora igehirdetés. Mert ez borzasztó, hogyha megszokott frázisokban, formulákban beszélünk Krisztus haláláról. És én is mindig úgy fohászkodom, hogy Istenem, adj valami új világosságot, valami mélyebb meglátást a Krisztus haláláról, hogy mit is jelent az, hogy mert megváltottalak. Hogy mi az a helyettes áldozat, amit ő értünk hozott. És most csak röviden szeretnék egyetlen kis mozzanatot felvillantani, hiszen minden úrvacsorán tesszük ezt, és ennek mindig bővülni és mélyülni kell, hogy milyen árat fizetett Krisztus értünk. Azért, hogy nekünk az álnokságainkat csak mint a felleget, mint a felhőt törölhesse el. Hogy ő csak egyetlen szóval felszabadíthasson minket a mi bűneink alól. Most még nem is csak arra szeretnék emlékeztetni, amit Jézus a kereszten szenvedett, hanem az az egész kihallgatási tortúra, amin végigment előtte. És ez tudjuk jól, hogy ennek a váltságdíjnak a része volt, mert amitől minket Krisztus megváltott, az valami hallatlan dolog. Nem csak az örök haláltól, amivel kereszt halálával megváltott, hanem attól váltott meg, hogy nekünk valaha vádlottként kelljen állni az Isteni ítélő széke előtt. Valaha szégyent és gyalázatot kelljen elviselni a mi bűneinkért és a mi törvényszegéseinkért. És gondoljuk meg, hogy Jézus viszont átélte a vádolást, az elítéltetést, a törvényszegőként az ítélet előtt állást, és száját nem nyitotta meg, és azért nem szólalt meg, mert ha tiltakozott volna a vádak ellen, megtagadta volna ezt a helyettesítést. El sem tudom képzelni, fel sem tudom fogni ennek az igének a mélységét, amikor azt mondja, azt, aki bűnt nem ismert, akinek sose kellett szégyenkezni egy cselekedeteért sem, akinek a lelkiismerete ilyet nem ismert, hogy a bűn miatti szégyenkezést. Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És mikor olvasom ezt a kihallgatási tortúrát, most nem tudom úgy megeleveníteni, de a közelmúltban összegyűjtöttem mind a négy evangéliumból, és úgy realizáltam, hogy hányszor hallgatták Jézust, és hogyan bántak vele. Sokszor ilyen kis mozzanatokra se gondolunk például, hogy ugye Jézust már Annástól az első kihallgatás után megkötözve küldték tovább. Tehát ő végig úgy volt, hogy a kezei össze vannak kötözve. És összekötözött kezekkel minek volt ő kitéve? Én most csak egyetlen igét szeretnék olvasni. Gondoljuk meg, az a valaki, aki soha bűnt nem követett el, aki soha bűnt nem ismert. Így olvasom Márk evangéliumából. Márk evangéliumából idézem a 15. fejezet 65. versét. Így olvasom. És kezdték őt némelyek köbdösni, az ő orcáját elfedni, és őt öklözni, és mondani néki, profétálj. A szolgák pedig arcul csapdosták őt. El tudjuk úgy képzelni ezt a jelenetet. Az üdvözítő, aki soha nem vétkezett, ott van megkötözve, még a szemét is bekötik, de előtte leköpdösik. Aztán öklözik, a szolgák sorra pofon vágják, és provokálják őt, és mondják, prófétálj, ahogy más utolsó, prófétálj meg, ki az, aki üt téged. És amikor olvassuk azt, hogy már a keresztre feszítés előtt a római katonák is, miután Pilátus kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék, összegyűjtötték az egész csapatot. Olyan ez, mintha azt mondták volna, na, egy jó kis móka lesz, gyertek mindnyájan. És tudjuk, hogy mit tettek. Tövis koronát nyomtak a fejébe, gondolhatjuk, hogy nem valami finoman. És nádpálcát a kezébe, gúnyosan, királyi jogarként. És palástot tettek rá. Aztán az összes zsidó gyűlöletüket is rajta töltötték ki, amikor térdet hajtottak előtt, üdvözlék zsidó királya. Aztán egy ceremónia végén verték a nátszállal a fejét, és megint csak következett újra és újra ez a borzalmas jelenet. És Krisztus erre nem volt kötelezve. Azért, hogy mi soha ne álljunk ítélőszék elé, mi soha ne legyünk vádlottak, soha se kelljen szégyenkezni a bűneinkért. Ő ezt az egész tortúrát végigvitte helyettünk, némán, hallgatagon, mintha megérdemelte volna, mint egy önként vállalt tudatos helyettesítést. Bűnélet érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát milyen súlya van annak, amikor Isten így szól? Térj én hozzám, mert megváltottalak. És amikor az úrvacsorai asztal feltárul, és halljuk az igéket, hogy ez az én testem, amely megtöretik ti érettetek, és ez az én vérem, amely kiontatik sokakért bűnöknek bocsánatára, akkor mi is gondoljuk, hogy mit jelent ez az egy szó, hogy megváltottalak, hogy Áron váltottalak ki a bűn és a halál fogságából. Mennyire szívünkhöz kell, hogy szóljon tehát ez a meghívás, térj én hozzám. És kedves gyülekezet, én azt kívánom, hogy az Isten mindegyikünk szívén munkálkodjon, a gondolataink forogjanak, és a Szentlélek dolgozzon a szívünkben, az úrvacsora egész szertartása alatt, és az énekek alatt, és az imádságok alatt. És gondoljuk végig ennek az egyszerű igének minden mondani valóját. Eltöröltem a te álnokságaidat, mint felhőt, és mint felleget a te bűneidet. Mekkora kegyelemben részesít a lábmosás szertartása alatt. És utána szívélyesen szól, most térj én hozzám, mert megváltottalak. És erre emlékeztet a megtört kenyér, erre emlékeztet a kitölt pohár. És azzal szeretném zárni ezt az igehirdetést, hogy minden szövetség, ahogy említettem is az elején, két oldalú, és mindegyik félnek van elkötelezettsége. És ha most mi magunkhoz vesszük ezeket a szent jegyeket, ezzel mi egy elkötelezettséget fejezünk ki. Azt az elkötelezettséget, hogy hozzátérünk. Azt az elkötelezettséget, hogy az ő bűntelen életéről és az ő helyettes áldozatáról szóló igékkel mi táplálkozni fogunk, enni és inni fogjuk. Azt az elkötelezettséget vesszük magunkra, hogy igazi tanítványok leszünk, akik hozzátérünk, és akik most egy új indulással megbecsüljük ezt a szövetségi kapcsolatot ő vele. Kedves gyülekezet, én mindenkit arra buzdítok, hogyha véget ér ez a nyugalomnap, mielőtt kezdődnék az újabb hét, otthon újra szálljuk oda magunkat Istennek, és kérjük azt, Uram, ments meg engem attól, hogy ez az úrvacsora egy napig tartott, hogy formális volt és elmúlt. Add, hogy a szívembe vésődjék, térj én hozzám, mert megváltottalak. És add, hogy én egy igazi tanítványi életet kezdjek. És mindenben, a bocsánatkérésben, a hálaadásban, a tanácskérésben, a segítségül hívásban, azzal, ahogyan a te igéddel foglalkozom, azzal, ahogyan a veled való közösséget ápolom, én igazi tanítvány legyek. A Jóisten kívánom, hogy ezt mindegyikünkben ültesse el, és erősítse meg, és maradandó legyen ennek az úrvacsorának a hatása mindegyikünk életében. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk ma délelőtti igetanulmányunk alapigéjét, a Tesszalonika beliekhez írt első levél második fejezetéből a 12. verset. Tehát a Tesszalonika beliekhez írt első levél második fejezetéből olvasom a 12. verset. Ezt írja Pál apostol. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Kedves gyülekezet, hadd olvassam el még egyszer ezt az ígét. Egy nagyon nyomatékos, rövid, de igen tartalmas felhívás ez. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Kedves gyülekezet, vajon tudjuk-e, mit jelent ez, ő az ő országába és az ő dicsőségébe hív titeket? Nyilván akkor tudjuk komolyan venni ennek a felhívásnak az első részét is, hogy kérünk, hogy az Istenhez méltóan viseljétek magatokat. Ha ezt is igazán mérlegelni tudjuk, hogy mit foglal ez magában, hogy az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Nagyon gyakran tapasztalható, komoly keresztények esetében is, hogy azért valahol az Isten áldásait, az Isten gondviselését gyakorlatilag csak erre az életre igényeljük, vagy csak földi perspektívában gondolkozunk az Istenről és az Isten áldásairól. Valahogy nekünk általában úgy tűnik, hogy ez a földi élet, ez az, ahol minden föl van téve egy lapra, ahol el kell érnünk a boldogságot, az örömet, az eredményeket. Ha meghalunk, akkor vége mindennek. És valahol ugye végső láthatáron egy újjáteremtett föld, örök élet, mint egy olyan homályos végső pont látszik számunkra. Hadd idézem Pál apostolnak egy másik jelentését, a Korintusiakhoz írt második levél 4. fejezetének a 17. versét, ahol az apostol ezt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Figyeljük meg az apostol szavai van, ő meg a földi életet mondja pillanatnak. Nem a földi élet a nagy, azt mondja, ez egy pillanatnyi könnyű szenvedés. Ahhoz képest az igen-igen nagy örök dicsőséghez képest. Kedves gyülekezet, mindjárt nézzünk magunkba, és kérdezzük meg, hogy a mi belső gondolkozásunkban ez a dolog hogy áll. Ez a földi élet a nagy valami nekünk, teljesen ez tölti be a gondolkodásunkat, a

A kijelentés Pálapostól részéről, hogy ahhoz az Istenhez méltóan viseljük magunkat, aki az ő országába és dicsőségébe hív minket. Természetes, hogy mindent nem tudunk erről, de amit az írás mond, az Úr pont annyit mond, amire szükségünk van, és amit a jelenlegi fogalmainkkal fel tudunk fogni. De meggyőződésem, hogy erről sem gondolkodunk eleget. És mindaddig nincs ez a dolog rendben a mi életünkben, amíg nekünk ez nem abszolút valóság, hogy Isten az ő országába és dicsőségébe hív. És nem egy boldogító végcél. És nem úgy van előttünk, mint ez igen-igen nagy örök dicsőség a pillanatnyi könnyű szenvedéshez képest. Úgy gondolom, talán az a legjobb, ha időrendben gondoljuk át, hogy mi is következik attól fogva, hogy az ember az Isten országa küszöbét átlépi. Hogy lép be az ember Isten országába, és hogyan lesz részese az Isten országa dicsőségének? Mivel kezdődik az ember átlépése az Isten országába? Ezt szeretném idézni a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből a 20. és a 21. verset. Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből idézem a 20. és a 21. verset. Következőket írja Pál apostol. Mert a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Ez a két bibliavers úgy hangzik, mint egy igazi keresztény hitvallás. Figyeljük meg csak az első mondatot, mert a mi országunk a mennyben van. Mintha azt mondaná, mert a mi igazi hazánk a mennyben van. Ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És mi az az esemény, amivel az ember átlép ebből a világból, abba a másik világba? Azt mondja, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga is alá is vethet mindeneket. Milyen érdekes, ugye, a sorrendje a megváltásnak. Az Isten újjáteremtő munkája először az ember elméjében és szívében kezdődik. Először újjászületik az ember belső világa. Ugye erre mondta Jézus, szükség néktek újjászületnetek belülről, még itt a földi életben. Ezzel kezdődik a helyreállítás munkája. A második lépés, hogy Jézus dicsőséges megjelenésekor vagy a feltámadás, vagy az elváltozás által Isten újjáteremti a mi testünket is. Ehhez az átalakult belsőhöz egy újjáteremtett testet ajándékoz. A harmadik lépés végül az egész földnek az újjáteremtése is. Tehát, hogy így mondjam, a helyreállításnak ugyanaz a sorrendje, mint ahogy a romlás kezdődött. Mert először az ember helyet adott a fejében, a lelkében egy önző gondolatnak, megfertőződött a lelki világa. Aztán ettől megromlott az emberi test, átment rá a bűnnek a genetikus öröksége, amit az ember továbbad az utódainak, bejött az öregedés, bejött a halál, és megromlott az egész föld is, az egész természet is. És amilyen sorrendben történt a romlás, olyan sorrendben történik a helyreállítás. Belül kezdődött a romlás, belül az emberi szívben, a szív a lélek újjáteremtésével kezdődik a helyreállítás. De talán kezdjük ennek az egész esemény sorozatnak az áttekintését a magánál, a szabadulás pillanatánál. Hogy hogyan is éli meg az emberiség azt a pillanatot, amikor Jézus visszatér. Most tanuljuk ezeket a leckéket, vagy biblia tanulmányokat az emberi történelem befejezéséről, hogy milyen körképet, milyen összképet rajzol arról a Szentírás. Többektől hallottam már, hogy amikor ilyen szombatiskolai tanulmányok vannak, vagy ilyen ige hirdetés, akkor úgy legszívesebben ott se lenne, mert ő úgy érzi, hogy rá, ezek olyan rossz hatással vannak. Szóval ezek olyan félelemkeltőek, vagy olyan nyomasztóak. Valóban egy-egy pillanatra az embernekben úgy átsuhanhat, hát tényleg helyes ezeket így átgondolni, vagy ezekről beszélgetni. De kedves testvéreim, kérem, hogy gondoljuk meg, hogyha ez egy realitás, ha ez egy realitás, hogy erre ez a világ egyszer csak beletorkollik hirtelenséggel és félelmetesen a civilizáció teljes összeomlásába, és mindezek a szinte irracionális események kezdetüket veszik. Akkor most nem az a legszörnyűbb tragédia, hogyha emberek erre nincsenek lelkileg felkészülve. Ha ez mindenképpen elkerülhetetlen, mert a bűn teljességre jutva haláltemzés bekövetkezik. Nem az a legfőbb érdekünk, hogy Isten előre kegyelmesen megmondta nekünk, hogy és mind következik be, de főleg pedig megmondta, hogy mi a reménység, és hogyan kapaszkodhatunk meg, és hogyan találhatunk oltalmat.
ez létérdekünk nekünk is, másoknak is.

nagyon rossz, hogy ez a válság elkerülhetetlen, de ennél csak az rosszabb, ha valaki szellemileg és lelkileg felkészületlenül, meglepetésszerűen, reménység nélkül, kapaszkodó nélkül és isteni oltalom nélkül kerül bele ebbe. Csak úgy röviden említem meg, hogy két hír annyira megrendített most a közelmúltban, és olyan nagyon elgondolkoztatott, talán mások is olvasták vagy hallgatták. Egyik olvastam, hogy Sierra Leone-ban, egy afrikai országban, egy Freetown nevű városban, hogy elszabadult a pokol 14-15 éves gyerekek, valamilyen helyi kábítószert szednek, és puskákhoz jutottak, és ezzel kényszerítik engedelmességre mindazokat, akiket csak elfogni tudnak, és az a szenvedélyük, hogy csonkítanak. A helyi lakosok már tudják azt, hogy amikor maguk között arról beszélgetnek, hogy most valakiből hosszújút vagy rövidújút csinálnak, akkor az azt jelenti, hogy csuklóba vágják le a kezét, vagy könnyékbe. És azzal kezdődik a cikk, hogy egy 6 éves kislány megkérdezi a kórházban, ha megnövök, ki fog nőni a kezem? Mert mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt, kicsoda, micsoda, tele van a tengerpart temetetlen, megcsonkított holttestekkel, mert akik nem jutnak kórházba, elvéreznek, meghalnak. És egyszerűen szinte megközelíthetetlen, nincs is, aki ezt a poklot meg tudja fékezni. Másik hír, valakit elfogtak Olaszországba, itt azzal gyanúsítanak, hogy harmadik világban embereket gyilkoltak meg azért, hogy a szerveiket kimentsék és hatalmas pénzen árusítsák. Megkérdezem tőletek, testvéreim, hogy vajon amikor ezen a világon ilyen dolgok megtörténhetnek, sok iszonyat tart már, borzasztó, de tényleg szinte a felfoghatatlanság határáig megy az emberi elfajulás, vajon nem szinte felszabadító-e, valahol nem az egyetlen reménysége, hogy lesz egy isteni közbelépés. Tehát gondoljunk arra, hogy ez a világ retteg egy apokalipszistól, ahogy a mai tanulmányunkban is mondta egy idézet, de nincsen reménysége. Mi tudjuk, hogy válság tényleg jön, és a válság komoly, de van reménység. És ez az, amit tovább kell adnunk, az isteni közbelépés. És szeretnék szólni akkor arról, hogy a Biblia mit is mond, hogy hogyan is éli át az emberiség a szabadulás nagy pillanatát. Ugye úgy mondja Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus, és ezek azok a szavak, amelyekre úgy tényleg a lelkünk megremeg, hogy nyomorúságos idő lesz ezen a földön, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. Hát annyi minden volt ebben a történelemben. És amikor azt mondja Jézus, hogy nyomorúságos idő, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és hozzáteszi, hogy ha azok a napok meg nem rövidítetnének, tudnélik az isteni közbelépéssel, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Vajon mikor egy ilyen állapotnak a tetőpontján, vagy mélypontján, mindegy, hogy fogalmazunk, bekövetkezik az az esemény, amiről ezt mondja ugye az ige, hogy úgy jelenik meg Jézus, így olvassuk Jelenések könyvében, hogy az ég, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, eltakarodik. Mintha a kozmosz megnyílna. És azt mondja, minden hegy és sziget helyéből kimozdítatik, és megjelenik Jézus az ég felhőiben, mennyei seregek kíséretében, királyok királyaként. Ugye az ember nem tudja teljesen felfogni ezt a jelenetet. Szeretném a Habakuk könyvéből idézni, hogy Habakuk könyve egy ószövetségi prófétai könyv, mikor a próféta látomásban szemlélte ezeket, akkor milyen leírást ad arról, hogy hogyan következik be ez az esemény. Csak néhány részletet olvasok Habakuk könyve 3. fejezetéből. Így olvasom a 3. vers 2. részét. Dicsősége elborítja az egeket, dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napié, sugarak támadnak mellőle, ott van az ő hatalmának rejteke. 6. vers. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ősvényei örökkévalóak. A 11. vers. Nap és hold megállnak helyükön, cikázó nyilait fényétől és ragyogó kopját villanásától. 13. vers. Kiszállsz néped szabadítására. 16. Hallottam és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, amely megsanyargatja azt. És a reménység a 18. vers. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben.
Mindig megragadott engem egy Biblia vers, ugyancsak Máté Evangélium a 24. fejezetében, amikor Jézus azt mondja erről a pillanatról, hogy hat az emberekre, amikor Jézus megjelenik így, ilyen körülmények között az ég felhőiben, és azon a háttéren, ami a földön van, így írja, akkor sír a föld minden nemzetsége. Nem is tudja az ember másképp elképzelni. Szóval olyan szenvedélyeket szakít fel az emberek, olyan érzelmeket érint, hogy akkor a föld minden nemzetsége sír. Aki csak él a földön, az sírásra fakad Jézus megjelenése pillanatában. De milyen csodálatos, hogy míg az emberek egy része félelmében sír, a másik része, ahogyan Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 9. verse megörökíti, ők pedig örömükben sírnak. Így mondja az ige, ezt fogják mondani. Ímé, ami Istenünk, amit mi kivártunk, ez az Isten, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk szabadításának. Nem tudom, érzékeljük-e, hogy ez az ige mit mond. Mint ha azt mondanák, hogy nem csalt meg a mi reménységünk. Kétszer is mondja az ige, ímé, ami Istenünk, amit mi vártunk, ez az Isten, akit mi vártunk, aki az egyetlen reményünk volt, hogy az ígéretét teljesíti. Örüljünk és örvendezünk az ő szabadításának. Nem lehet felfogni tényleg ennek a pillanatnak a dicsőségét. És amikor olvassuk most ezeket a nehéz proféciákat, hogy milyen válságos dolgok következnek be, akkor gondoljunk arra, hogy az előre látó Isten ezeket a dolgokat megmondta az ő igéjében, és ha ezek szemünk látára is pontosan teljesednek be, attól kezdve, hogy betelik a föld erőszakkal, szinte elképzelhetetlen erőszakkal, minden más egyéb is. Mennyivel inkább teljesednek be az Isten kegyelmes ígéretei? Hiszen a rosszat, a gonoszt, a válságot ő csak előre látja, de nem akarja, és nem ő cselekszi. De az ő szabadítását, az ő kegyelmes ígéreteit Isten meg akarja valósítani. Ez az, ami az ő lényével megegyezik, ez az, ami valóban az Istentől származik. Tehát, ha Isten igazat mond abban, ami az ő lényétől idegen, ami Istennek is szenvedés, amit ő csak előre ismer, ami a bűn következménye, mennyivel bizonyosabb, illetve legalább ugyanolyan bizonyos az, amit Isten az ő kegyelmes ígéreteiről mond, hogy ő szabadítással hogy lép közbe, ami az ő saját cselekedete lesz, hogy megmentse az övéit. És ekkor következik be a feltámadás vagy elváltozás. Ugye az egész Szentírás tanúsítja, hogy ez Krisztus megjelenésével egyidejűleg történik. A korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetéből szeretnék néhány bibliaverset idézni. Így olvasom a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében a 42. és a 43. verset. Ezt írja a feltámadásról. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Azután így olvasom az 52. és az 53. verset. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk, tudnilik az élők. Mert szükség, hogy a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Testvérem, gondolkoztunk-e a feltámadásról? Világos, hogy nem tudjuk teljesen elképzelni, és nem is szabad az emberi fantáziánkat használni. De amit az írás mond, azon gondolkodjunk el. Mit is mond az írás? Azt mondja, hogy Jézus emberfiává lett érettünk, meghalt érettünk, és amikor feltámadott, emberfiaként támad fel, és mindörökre megőrzi az ő emberi természetét. De amikor feltámad, akkor egy megdicsőült emberi testben támad fel. Tehát, hogy így mondjam, Jézuson, az ő feltámadásakor ugyanaz a változás ment végbe, amely az összes megváltott, Isten által elfogadott embereken fog végbe menni a feltámadás pillanatában. Tehát, ahogyan a Biblia a feltámadott emberfiáról, a feltámadott Jézusról ír, erről mi bizonyosak lehetünk, hogy pontosan ennek a mintájára, pontosan ennek a törvényszerűsége szerint fog történni az igazaknak a feltámadása is. Milyen érdekes, ahogy a Bibliában olvassuk. Jézus valóságos emberi lényként támad fel, testben, lélekben. Emlékszünk arra a jelenetre, mikor a tanítványai, mivel magasabb rendű testben támad fel, és például zárt ajtókon megjelenhetett, vagy hirtelen távozott közöttük, akkor bizonyos félelem fogta el őket. Akkor Jézus odahívta őket, és azt mondta, hogy nézzétek meg, tapogassatok meg engem, hogy nekem húsom és csontom van, én nem kísértet vagyok. Más alkalommal a szemük láttára evett,
hogy ugyanaz az ember, valóságosan az az ember feltámad, de egy magasabb rendű testben. Azt is mondja a Biblia egy másik helyen, hogy a feltámadott emberek hasonlóká lesznek Isten angyalaihoz. Tudjuk, hogy Isten angyalai is láthatóvá tehetik magukat előttünk, láthatatlanul is jelen lehetnek a környezetünkben. Nem tudjuk megmondani, mi ez a magasabb rendű természet, vagy ez a magasabb rendű test. De a személyiség azonossága bizonyos. Jézus még a jellegzetes mozdulatáról is felismerték, ő volt. Megdicsőült testben, magasabb rendű testben, de ő volt. És valóságos ember volt, húsvér ember volt, aki a szemük látára evett is például. Sokszor elgondolkodhatunk azon is, hogy hogy is élik át a feltámadottak, vagy akik elváltoznak ezt a pillanatot. De különösképpen a feltámadottak, akik, hogy így mondjam, nincsenek folytonosságban az eseményekkel. Sokszor olvassuk a Bibliában ezt a képet, hogy eljön az Úr, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, meg mondja ezt a kifejezést, hogy kijönnek az ő sírjaikból. Például elgondolkodhatunk, mindenki ott fog feltámadni, vajon ahol eltemettetett. Én nem tudom, hogy ez tényleg így történik-e, mert azok esetében talán, akik mondjuk az utolsó évszázadban, vagy egy-két évszázadban éltek, talán van valami jelentősége. Noha a Föld úgy el fog változni a végső romlástól, hogy arra nagyon nehéz ráismerni. De akik évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt éltek, még annak is alig van jelentősége, hogy ott támadjanak föl. Ugye gondolom, ez mindenkinek világos, hogy ha valaki ott is támad föl, ahol eltemettetett, vagy ahol meghalt, ha ez nem csupán képies beszéd a Bibliában, hogy a sírjaikból jön neki, vagy a koporsókból jön neki, az egyértelmű a Szentírásból, hogy nincs szükség a földi maradványokra. A feltámadás nincs a földi maradványokhoz kötve. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy Isten a holtakat megeleveníti, olvassuk a Római Levél 8. fejezet, vagy 4. fejezet 17. versében, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Ezzel világossá teszi, hogy a halottak feltámadása az tulajdonképpen semmiből teremtés. Isten a személyiség adatait őrzi meg egy embernek, ugye így mondja a Biblia, mindenek élnek ő néki, élnek az ő szeretetében, élnek az ő emlékezetében, és ő pontosan ugyanazt az embert életre kelti, újjáteremti. Némelyek kérdezik, hogy mi lesz a hiroshimai halottakkal, akikből egy árnyék maradt, és mi lesz azokból, akikből szinte semmi nem maradt, vagy évezredekkel ezelőtt éltek, semmi szükség az Istennek, egyetlen porszem földi maradványra sem. Ő a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket, mondja Pál apostol. Tehát eleve ezt sem tudjuk elképzelni, hogy ki hol támad föl. Ha történetesen valahol az ő lakhelye vagy sírja közelében, akkor is kérdés, hogy megismerje azt a helyet. De egyáltalán, akik mondjuk évezredekkel ezelőtt haltak meg, most hogy dolgozzák fel azt, hogy mi történik? Talán olyan emberek voltak, akik jöttek napkeletről, napnyugatról, északról és délről, ahogy Jézus mondta, akik Jézus nevét nem ismerték. Jézus visszajövetele ígéretét így konkrétan nem ismerték. De Isten el tudta bennük végezni a lelki újjászületés folyamatát. Önzetlen emberekké váltak. Nos, ezek az emberek vajon hogyan, és miképpen fogják ezt feldolgozni? Ezért mond nagyon sokat Máté evangélium a 24. fejezetében, az az ége mindjárt a 30. vers után következik, hogy amikor azt mondja, hogy sír a föld minden nemzetsége Jézus megjelenése pillanatában, utána így folytatja, és elküldi az ő angyalait, akik összegyűjtik az ő választottait az ég 4 szele felől. Meg vagyok róla győződve, hogy az angyalok szolgálatára nem csak azért van szükség, hogy valamilyen sorokba rendezzék őket, hogy most Isten elvigye őket a mennyről, ugye ez csak egy rövid, tömör fogalmazás. Azt hiszem, minden ember mellett ott áll az Isten angyala, hogy segítse földolgozni azt, ami vele történt, és felkészítse arra, ami következik. És bizonyára Isten angyalai működnek közre, hogy akik most találkozzanak egymással, azok, akik összetartoznak, a mennyben bizonyára tudnak szervezni. Nem, hogy így mondjam, nem csak egy fényes kíséretként jönnek az Isten angyalai Krisztussal, hogy ővele jönnek a szent angyalok mind. Mindnek megvan a megszabott feladata. Hogy így mondjam, a mennyben elkészítették a forgatókönyvét ezeknek az eseményeknek. Jézus jön, és vele a szent angyalok mind. És az ő angyalai elmennek, és az ég 4 szele felől egybegyűjtik az ő választottait. Összevezérlik azokat, akik vártak erre a találkozásra. És mindannyikat segítik megérteni, hogy mi történt velük, és mi az, ami ezután következik. Az ember ezt ugye alig tudja felfogni. A Bibliából kiderül, hogy minden embernek van egy személyes angyala. Ugye Jézus konkrétan a gyermekekkel kapcsolatban említette ezt, de semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy csak a gyermekkorban
van személyes angyal, aki egy ember élete mellett áll láthatatlanul. Ugye Máté evangélium a 18. fejezetében olvashatunk. Ugye Jézus azt mondta erről, azt mondta az angyalokról, hogy, illetve a gyermekekről, hogy az ő angyalaik minden nap látják az ő mennyei atyám orcáját. Tehát egy-egy ember személyes angyala is az Isten között állandó közvetlen összeköttetés van. Ugye Ellen White nyilván ennek alapján írta azt, hogy az az angyal, aki az ember életét végig kísérte, aki halála pillanatában is ott van, az fogja üdvözölni a feltámadás hajnalán. És hozzátette, és vajon mi mindenről fog vele beszélgetni? Vagy ez egy kérdés, ami az ember gondolataiban felmerül. Ugye a Szentírásban konkrét ígéretet olvashatunk arra nézve, hogy hívő szülők meghalt kisgyermekeiket visszakapják. Ezt is nyilván az Isten angyalai rendezik el. Ugye azt olvassuk, Jeremiás könyve 31. fejezetében így szólt a vigasztalás Ráhelnek, hogy tartsd vissza a te szódat a sírástól, mert visszajönnek a te fiaid az ő határaikra, mert visszajönnek, mert visszakapod őket. Mi lesz azokkal a gyermekekkel, akik hát magukat az Isten az örök életre méltónak talál, de a szüleik nem üdvözülhetnek? Ez a mennyben mind meg van tervezve. Ki tudja, nincs jogunk emberi fantáziával gondolkozni, talán az Isten kijelölte a nevelőszülőket, hogy még felnőjenek az Isten országában. Ez minden el van készítve. Ismétlem, Isten angyalainak mind meg lesz a kiszabott feladatuk, amikor Jézussal együtt jönnek. Kezdik tovább a történet. Azt olvassuk az írásban, hogy Jézus ezt az egész megváltott sereget, tehát mindnyájan a megdicsőlt Jézussal, hogy így mondjam, szembesülnek, mint az ő urukkal is. És mint az ő áldozatának a gyümölcsét, mint ezt az egész megmentett sereget egy átmeneti időre, így mondja a Biblia, ezer esztendőre magával viszi a mennybe. Talán itt megjegyezném egy pillanatra, hogy sokan kérdezik, hogy az ezer esztendőt, az tényleg ezer esztendőnek kell-e gondolni, hiszen a Bibliában egyébként a prófétai napével érvényes. Hát nagyon egyszerű a magyarázata, ez az ezer esztendő már túl van a földi történelmen, ez már nem a földi kategóriába tartozik. A földi történelemre vonatkozó eseményeknél a Biblia alkalmazza a napévelvet. De ahol már a földi történelemben túli eseményekről szól, ott erre ez nyilvánvalóan nem érvényes. És rettenetesen sok idő ez nekünk, de még vissza fogunk térni, hogy mi az értelme ennek. Ugye a Biblia szerint a föld abban az állapotban, amelyben lesz Jézus visszatérése pillanatában a hét utolsó csapás nyomán, ugye csak gondoljuk meg, hogy mit mond az írás, hogy mi történik, ugye a vizek fertőződése, a jégeső hullása, a hegy és sziget kimozdulása. Mindezek után a föld olyan csatatérnek a képét mutatja, amely nem alkalmas emberi otthonnak. És ekkor következik be ez, amit Jézus ígért, azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, mondta tanítványainak. Elmegyek, és ismét eljövök hozzátok, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A Biblia sokszor alkalmazza a menyegző hasonlatát is. Ugye a keleten a menyegző mindig úgy történt, hogy a vőlegény először elkérte a menyasszony szüleitől a menyasszonyát, azután elment a menyasszony házához, magához vette a menyasszonyát, és visszavitte, illetve elvitte az ő atya házába, ahol a menyegzői vacsora volt. Ez mindig a vőlegény apja házában volt. És a Biblia is alkalmazza ezt a hasonlatot, hogy a menyegző, a végső nagy menyegző, a Krisztus egyesülése az ő hívő népével, az egy esemény sorozat. Az ott kezdődik, hogy a mennyei vizsgálati ítéletben, amely megelőzi Krisztus eljövetelét, az atya jogot nyer, jogot kér az atyától, hogy kimentse a halál fogságából és a romlandóság fogságából az övéit, és örökségüket is átveszi, hogy az újjáteremtett föld az övék legyen. Azután eljön ide a földre a menyasszonyáért, és ezúttal a vőlegény háza és a menyasszony háza ugyanaz, illetve ugyanaz a menyasszony atya és a vőlegény atya, és Jézus ekkor visszaviszi a mennybe a megváltott sereget az ő atya házába, ahol van a menyegzői vacsora. Milyen különös bibliai hasonlat ez. Ugye Jézus példázataiban mondta, hogy embereket úgy hívnak az üdvösségre, mint akik egy királyi menyegzőre hivatalosak. Ugye ez egy hasonlat. Azután konkrétan mondja a Jelenések könyve, hogy boldogok azok, akik a bárány menyegzői vacsorájára hivatalosak. Mi is ez? Krisztus ezt a megváltott sereget a mennybe viszi,
ahol találkoznak az ő atyával, immár szemtől szembe, hiszen a romlandó test romolhatatlanságba öltözött, és ünneplik a mennyegzőt. Krisztus és az ő megváltottai örök egyesülését, a megváltás csodáját. Bizonyos vagyok benne, hogy a mennyben tudnak ünnepet rendezni. Hogy milyen lesz ez az ünnep, a bárány mennyegzői vacsorája, ahol a bűn történelme végét, a megváltás célba érkezését, embereknek a megmenekülését, hogy most már visszafogadják őket a bűntelen világokban, és övék az örök élet ajándéka és a beláthatatlan fejlődés, és szemtől szembe találkoznak Krisztus után az atyával is, hogy ezt azért ember felfogni igazán nem tudja. Abban a rövid szó mögött, amit alapigénként olvastunk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és az ő dicsőségébe hív titeket. Mi minden van, ezt alig lehet felfogni. A Biblia csak így erősíti meg nyomatékkal, boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatogsak. Igazán nem tudjuk, hogy a Vörös Marti Mihály mire gondolt, mikor a Vén cigány című versének az a refrénje, hogy pedig nagyon keserű vers egyébként, ugye ír benne ilyeneket, hogy vak csillag ez a nyomorú föld, hat forogjon keserű levében. Mégis mindig ez a refrénje, hogy lesz még ünnep ezen a világon. A Vörös Marti Mihály nem volt biblikus ismeretekkel felvértezve, én nem tudom milyen ihletre, vagy sejtésre, vagy optimizmusra írta ezt, de ez bizonyos, hogy a Biblia megerősíti, lesz még ünnep. Csak konkrétan nem ezen a világon, a világból megmentett embereknek ugyan, de az Isten országában a bárány mennyegzői vacsorája. Mit jelent tulajdonképpen az Istennel találkozni? Mit jelent a megváltott embereknek a tapasztalat cseréje, vagy az egymással való ismerkedése? Ezt ember alig-alig tudja felfogni. Én mindig úgy megérint, mikor olvasom a Bibliában, hogy Sába királynője felkel az ítéletkor. Ninive férfiai, nyilván akik megtértek, felkelnek az ítéletkor. És ki mindenki lehet még? És egyáltalán milyen lehet Istennel találkozni? Én azt hiszem, hogy itt a földi életben sokszor úgy vagyunk vele, hogy mivel a bűnnel fertőzöttek vagyunk, mindig a vonzás, a csodálat és a félelem vegyesen jelentkezik bennünk. És figyeljük csak meg, mikor a Jóistentől úgy eltávolodunk, mikor az ember úgy, hogy egy kicsit a másik oldalra billen, akkor az emberben túlsúlyba jut a félelem az Istentől, a tartózkodás, a menekülési ösztön. Hiszen így volt ez kezdetben is. Hogy az első ember mihelyt vétkezett, elrejtőzködni és menekülni kívánt az Istentől. Mikor pedig nagyon közel vagyunk a Jóistenhez, mikor tényleg az ő útjain járunk, amikor valóban igazságra törekszünk, amikor telítve vagyunk az Isten igéjével, akkor pedig olyan felszabadultság van bennünk. Akkor a félelem háttérbe szorul, akkor olyan közel érezzük magunkat az Istenhez, akkor olyan kívánatosnak tűnik az Istennel való valóságos találkozás. Valahogy nagyon halvány fogalmakkal valahogy így közelíthetjük meg, hogy milyen az valakivel találkozni, aki végtelenül hatalmas és bölcs, akinek kifejezhetetlen a hatalma és a bölcsessége, aki előtt az ember önmagában semminek, abszolút semminek érezni magát, de ez a valaki mégis a tökéletes szeretetnek a megtestesülése, és akinek a legkisebb olyan fontos, mint a legnagyobb, és aki teljes figyelemmel fordul a legkisebb teremtmény felé is. Szóval ez valami olyan felemelő találkozás lehet, valami olyan mindent felülmúló élmény. Hogy emlékezzünk arra, hogy amikor Péter, meg János, meg Jakab csak egy nagyon kis bepillantást nyerhettek az Isten országa lelki közösségébe, amikor a megdicsőülés hegyén Jézussal találkoztak isteni dicsőségében, és megjelent Mózes és Illés, és ott meghitten beszélgettek, akkor sokszor ez nem mennek ilyen, mondjuk ilyen emberi kifejezésekkel, ilyen gondolattal támad, hogy olyan, mintha Péter az eszét vesztette volna, mert azt mondta Jézusnak, hogy Uram, maradjunk itt, építsünk itt három hajlékot, Illésnek egyet, Mózesnek egyet, neked egyet, mintha elfelejtette volna, hogy családjuk van, hogy lent munka várja őket. Szóval, mintha minden kiesett volna a tudatából, és csak az egy dolog maradt volna, hogy innét egy tapottat, se innét soha többet, maradjunk itt örökre. Szóval ezzel valahol érzékelteti az ige azt, hogy milyen az a bűntelen világnak az öröme, a dicsősége, a tisztasága, a teljes szeretetnek, a teljes igazságnak a vonzása, és Istennek ez a csodálatos lénye, hogy végtelen hatalom, végére mehetetlen bölcsesség, és teljes szeretet, és önmagát megalázó figyelmesség és közvetlenség minden teremtmény iránt, hogy vajon milyen ezt átélni,
ezt a találkozást és ezt a közvetlen kapcsolatot. És hogyha tovább gondolkozunk, a Szentírás azt mondja, hogy az 1000 év alatt adatik a megváltottaknak ítélettétel. Ezt az egy rövid mondatot olvassuk a Bibliában. Ez azonban kétségtelenül, hogy nem azt jelenti, hogy ők ott valami, elképzelünk egy ilyen földi büntető törvényszéket, és elképzeljük, hogy ott legalábbis, mint valami ülnökök, ott valami büntetéseket szavaznak meg. Ugye ezek a képzetek, ugye a földi képzetek nagyon ránk ülnek, de szóval ezeket felejtsük, mert itt kétségtelenül nem erről van szó. Ítélni csak az Istennek van joga. Adatik nekik ítélettétel az azt jelenti, hogy Isten az ő ítélkezésének az indokait tárja fel előttük. A Biblia szöveg összefüggésében ezt teljesen bizonyosra vehetjük. És gondoljuk el, hogy ez az 1000 év, ez tulajdonképpen olyan lesz, mint egy hatalmas iskola a megváltottaknak. Hiszen itt tekintik át a jó és a gonosz nagy küzdelmének a teljes történetét. Mert ha most folyik az ítélet azok felett, akik nem fogadták el az Isten kegyelmét, akinek Isten nem adhat örök életet, ez nyilván abban a szöveg összefüggésben történik, ahogyan az egész emberi történelem folyt, hiszen ezek az emberi történelemnek a túlnyomó tövegei. Az életük szorosan össze van szövődve azoknak az életével, akik viszont üdvösséget nyertek. A Bibliában félreérthetetlenül olvassuk azt, hogy ha valaki úgy jut az Isten országába, hogy így mondja, gazdagon adatik az Isten országába való bemenetel, mert az ő munkájának a jutalmát, az eredményét is látja. Másokról viszont azt olvassuk, hogy ő maga megmenekül, de csak mint egy tűzön át, és a munkája pedig elvész. Ezekkel az igékkel a Biblia arra utal, hogy valahol a megváltottak is szembesülnek a földi életük tényeivel. Nem úgy, hogy ítélet elé álljanak, mert hiszen ez a Krisztus csodálatos helyettesítése, hogy Krisztus átélte helyettük az elítéltetés borzalmait, és őnekik soha se kell megállni az Isten ítélő széke előtt. Krisztus képviselte őket a vizsgálati ítéletben, amely megelőzte Krisztus eljövetelét, felmentő ítéletet nyertek, nekik soha többé nem kell ítélőszék elé állni, soha sem nyittatnak meg a könyvek, hogy ők szembesüljenek az ő cselekedeteikkel. Isten azokat örökre megbocsátotta. De mégis látni fogják, hogy hogyan épült bele a saját életük, hibáik és jó cselekedeteik az egész földi történelmnek a szövetébe. És azok, akiknek a munkájuk megmaradt, akik minél teljesebben és minél következetesebben az Isten dicsőségére éltek, azoknak az lesz a jutalmuk, a jutalom semmi más, az egy ilyen erkölcsi dolog, de az egy csodálatos dolog, hogy látják azt, hogy minden igaz cselekedet hogyan gyűrűzött tovább, a hatásai hogyan terjedtek tovább, és milyen eredményeket hoztak. És ez a jutalmuk, hogy látják mindennek az értékét, az értelmét, az eredményét. Jézus bizonyára erre mondta azt, hogy az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Ugye, ha valaki nagyon örül valaminek, akkor azt mondjuk, hogy ragyog az örömtől. Milyen hasonlat ez, hogy fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Azok pedig, akik azt fogják látni, hogy Isten végül megmentette őket, mint egy tűzből kikapott üszköt. De hányszor tettek kanyarokat az életükben, hányszor voltak hálátlanok, hányszor követtek el hatalmas hibákat, hogy az Istennek a kimondhatatlan kegyelme mentette meg őket, mennyi botránkozást okoztak, mennyi kárt tettek, mennyi szégyent hoztak az Isten nevére. Milyen csodálatos, hogy ezek viszont abból a pozícióból szembesülnek ezzel, hogy milyen kimondhatatlan kegyelmes az Isten. Mégis nézte azt a szikrálnyi jót, mégis küzdött érte, mégis ennyi mindent megbocsátott. Ennyi gonosz, rossz lavinát, amit én elindítottam magam körül, ennek az eredményeit ő tette jóvá. Ő nem engedte, hogy ezek a gonosz következmények teljességükben kifejlődjenek, ő mindig utána nyúlt. És végül is megbocsátott és üdvözített, és itt lehetek. Ez valami hatalmas dolog, hogy adatik nékik ítélettétel, hogy belevonja őket Isten a végső ítélkezésbe, ahol mindent áttekintenek, és mindent kiértékelnek. És azért mondtam, hogy ez egy hatalmas iskola lesz, mert hiszen gondoljuk meg, hogy milyen különböző korból jövő emberek vannak, milyen különböző fokon vannak az ismeretek, milyen különböző fokon a jellemfejlődésük. Képzeljük csak el, lehetne ezzel az emberiséggel úgy, ahogy feltámadtak, azonnal indítani egy új emberi civilizációt. Nem, ehhez még mindnyájuknak fel kell nőniük. És ez a legjobb iskola ehhez, hogy a jó és a gonosz történelmét Istennel együtt értékelik ki. Mindent megértenek. Bizonyára ez lesz az az idő is, amikor, ahogy a Korintusiakhoz írt első levél 13. fejezete mondja, hogy akkor majd úgy tekintünk vissza a földi ismereteinkre, mint a gyermek ismereteire, a felnőttnek az megértéséhez képest. Mert akkor felnőtt módon fogjuk megérteni az Isten minden gondolatát, és minden tervét, és minden eljárását.
És én azt hiszem, hogy erre az 1000 év alatt a megváltottak nem egy helyben maradnak, sem szellemileg, sem jellembelileg. Ugye egyetértünk abban, hogy a szeretetben lehet nőni, az igazságban lehet fejlődni. És én azt hiszem, hogy a megváltottak valami hatalmas szellemi és lelki és jellembeli növekedésen mennek át. És hogy így mondjam, kiegyenlítődnek a különbségek. Bizonyára megtartja mindenki a maga egyéniségét. Mindegyik, egyiknek ennyi talentuma lesz, a másiknak annyi. Mindegyik, de valahol mindegyik a legtöbbre jut el. Mindegyik a maximumra jut el, amiben a jellemfejlődésben eljuthat. A jellemfejlődés tekintetében. De a szellemi fejlődésnek még mindig nincsen vége. És a Szentírás azt mondja, ugye, hogy az 1000 év elteltével Krisztus és a megváltottak ismét a földre jönnek. Ekkor következik be a második feltámadás, és a második halálítéletének a végrehajtása. Úgy gondolom, hogy ezt a megváltottak fölnőnek ahhoz, hogy most már minden eltűnt a lelkükből, minden homály, minden kételj. Már teljesen együtt tudnak gondolkodni az Istennel, felnőtt módon értenek mindent. És ezt az önmagában szörnyű tragédiát, mindannyian, mint valami szükségszerű, de elkerülhetetlen, és végül egyedül irgalmas eljárást úgy élik át mindnyájan. És ezután következik be a Földnek az újjáteremtése, és tulajdonképpen csak most itt ér még véglegesen célba a megváltás terve, mert Isten ekkor örökségül adja ezt az újjáteremtett Földet a megváltottaknak. És nem tudom, gondolkodtunk-e azon, hogy hogy fog ezen elindulni az emberi élet. Máté evangélium a 25. fejezetében, a juhok és a kecskék példázatában mondja Jézus azt, hogy így fog szólni a megváltottakhoz. Gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Gondolom mindenkinek világos, hogy ez a készítés nem fizikai értelemben történhetett, hiszen Isten egy pillanat alatt teremt, 6 nap alatt megteremtette ezt a világot eredeti csodálatos állapotában. A világ alapítása óta nem kell Istennek fizikailag készíteni, másrészt ez nem is lehetséges, mert azt olvassuk, ezt a földet fogja újjáteremteni, és ez csak azután kerülhet sor, miután letelt az 1000 év, miután Jézus visszajött a megváltottakkal. Akkor vajon mit értsünk azon, hogy az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta? Ugye benne van ebben az gondolatban az egész megváltás terve is, de a megváltás tervének az a része is, hogy úgy gondolom, Isten már tökéletes terveket készített arra, hogy milyen társadalmi rendben, vagy hogyan fogja újraindítani a megváltottak életét az újjáteremtett földön. Eddigre az emberek erre felkészültek. Mindenki eljutott a jellemfejlődésében csodálatos szintre. Mindenkinek a képességei kiragyogtak, az egyéniségének az értékei. És úgy mondja, most mindenki beilleszthető a legalkalmasabb helyre. Hogy milyen emberi közösség lesz, ezt alig tudjuk elgondolni. Csak megemlíteném, sokan olyan szomorkodva gondolnak arra is, és tudom, hogy sokaknak ez egy kifejezett visszatartás, hogy Jézus azt mondta, hogy nem lesz olyan értelembe vett házasság, mint a földön, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai. Ne akadjon fenn ezer senki. Először is a világért azt ne képzeljük, hogy házastársak, akik itt a földön szerették egymást és együtt éltek, azok nem maradnak együtt és nem szeretik egymást megkülönböztetett módon az Isten országában. Hát nem mondja a korintusiakhoz írt 1. levél 13. fejezetében, hogy a szeretet megmarad. Hogy megmarad a hit, remény, a szeretet, és ezek között a legnagyobb a szeretet. Egész biztos, hogy megmarad. A Biblia nem véletlenül nevezi örökös társaknak a hívő házaspárokat. A szülő-gyermek kötelékek is nyilván szorosabbak lesznek. Ugye a szeretet az nem abszolút egyenlőséget jelent. A szeretet az határtanul tud fejlődni. De vannak még szorosabb, még közelebbi szeretet kötelékek. Mindenkit szeretünk, ha abszolút a szeretet az életelv az Isten országában, de nyilván ott is vannak még szorosabb szeretet kötelékek, mert még közelebbi a kapcsolat, mert még hatalmasabb ennek a története. Hogy az Isten angyalai hogy élnek, ezt nem tudjuk, megtudjuk az Isten országában. De biztos, hogy az Isten semmi jót el nem vesz ehhez a földi élethez képest, hanem annál sokkal többet és csodálatosabbat akar ajándékozni az embernek, mint ami ebben a földi életben a legjobb ajándéka volt. És itt ekkor következik be az, amit Jézus így mondott, hogy majd így szól megváltottakhoz. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Fogalmunk sincs, hogy ez mit jelent. De megbizatások lesznek, munka lesz, fejlődés lesz. Ott bontakozik igazán az emberek személyisége is, egy új emberi élet. Tehát sokra bízlak ezután. Ott valami elindul. Egy nagy kisiklás volt a bűntörténelme. De most egy magasabb szinten újraindul az emberi történelem, egy megváltott emberiséggel. Egy bűnnel szemben örökre immunis, lelkileg, erkölcsileg, belülről immunis emberiséggel.
úgy, ahogyan az Isten azt kezdetben akarta. És egy olyan isteni forgatókönyv szerint, vagy egy olyan isteni terv szerint, ahogyan azt Isten örök idők előtt elgondolta, és ahogyan azt készíti a világ megalapítása óta az ő megváltottai számára. Alig-alig tudjuk igazán komolyan számba venni az Isten minden ajándékát. Én csak két biblia verssel, két bibliai szakasszal szeretném befejezni ezt a biblia tanulmányunkat. Szeretném idézni Ézsaiás könyve 35. fejezetéből, 35. fejezet utolsó versét, azt az ígét, amely az egyik legszebb ige a Szentírásban, hogy mit jelent majd az Isten országa azok számára, akik annak részeseivé lehetnek. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, örök öröm fejükön, vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Nem tudom, bele tudjuk élni magunkat ennek a hangulatába. Újjongás között lépnek az Isten országába, örökös öröm fejükön, vigasságot és örömet találnak, eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Ézsaiás könyvében van egy különleges ige, a 65. fejezet 17. verse, ahol azt mondja az újjáteremtett földről, hogy a régiek elmúltak, újjá lett minden, hogy azt mondja Isten, új eget és új földet teremt, és így folytatja, a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. Próbáljunk csak elgondolni, hogy mit mondanak ezek a szavak. Lesz emlékezet, a megváltottak egész biztos, hogy a világon mindenre emlékezni tudnak, ami a földi életben folyt, és ami itt végbe ment. Ne felejtsük el, emlékezet nélkül nincs személyiség azonossága. A megváltottak, amikor feltámadnak vagy elváltoznak, mindenre emlékezni fognak, ami valaha velük történt. Mert hiszen az emlékezeten múlik a személyiség azonossága, még egyszer mondom. Tehát amikor azt mondja, hogy a régiek észbe sem jutnak, ez azt fejezik, hogy nem arról van szó, hogy nem tudnának emlékezni, hanem itt van a hatalmas mondani való, észbe sem jutnak. Eszükbe juthatna, de nem jut eszükbe. Miért? Mert nem bántja, nem nyugtalanítja őket semmi abból, ami elmúlt. És azért, mert nem hiányzik semmi, hanem sokkal tökéletesebb és csodálatosabb az, amit nyertek, mint bármi, amit ezen a földön Isten ajándékaként élvezhettek. Tehát nagyon sokat mond ezt, hogy a régiek észbe sem jutnak, maguktól nem jutnak észbe, természetes módon nem jutnak észbe, nincs miért, hogy észbe jussanak. Ingyen sem említetnek. Most már ez örökre lezárult, ez a fejezetnek vége. A földön, így mondja a Biblia, az első ég, az első föld elmúlt. Isten mindent újjátett, de az ő gondolkodásukban is az első ég, az első föld elmúlt. Van egy nagy pont. Minden végül lezárult, minden kitisztult. Egy nyugvó pontot tehetnek rá. És ez egy új világ, és egy új élet. Most már a régiek észbe sem jutnak, és ingyen sem említetnek. És Jelenések könyve 21. fejezetéből olvasom az ígét még szó szerint. Ezt a különösen megindító befejezést, amivel mintegy az egész Biblia lezárul. Így olvasom az első verset. Ezután láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. Csak megjegyzem, hogy most a földünknek milyen nagy részét borítják tengerek. Egyrészt szépek, másrészt veszélyesek. Vajon szükségszerű ekkora? Talán a vízözön következménye ez, fogalmunk sincs, ugye, hogy hogy volt eredetileg a föld. De azt mondja, az újjáteremtett földön bizonyára nem fog hiányozni a víznek a szépsége, de valahol minden arányosan is tökéletesen lesz. És nem lesz semmi haszontalan, és semmi, ami valami aránytalan. Azt mondja, a tenger úgy, mint most a hatalmas óceánok nincs. Nem kell félni, hogy a megváltottak nem férnek el az új föld. Ugye? Hát, amúgy sem, hiszen az Isten akarja tágít egy földet. De mit tudjuk mi az Isten gondolatait és terveit? Ugye nagyon naív gondolat ez az agráj, hogy vajon a megváltottak hogy férnek el az új földön. Azután így folytatja tovább. Így olvasom a 3. verset. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből. Ímé Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Ugye ez egy régies kép, hogy Isten sátora velük van, meg is magyarázza rögtön, velük lakozik, köztük él. Fel tudjuk ezt is fogni, hogy maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. A halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
És mondta az, aki a királyi székben ül, ímé mindent újjáteszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Mindig különösen megillentődöm ennél a Biblia versnél. Mintha az Isten nekünk egy közvetlen üzenetet akart volna küldeni. Azt mondta Jánosnak, ímé mindent újjáteszek, és hozzátette, írd meg, mintha azt mondta volna, mondd meg az embereknek, győzd meg őket. Ez nem álom, ez nem mese, e beszédek hívek és igazak. És így fejeződik be, és mondta nékem, meglett. Ugye ez az ünnepélyes szó, a profétikus múlt időben mondja, ez olyan bizonyos, ez olyan elvégzett dolog, hogy az Isten azt mondja, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ez egy nagyon ismert mondat a Bibliából. De sokszor nem fontoljuk fel, hogy a legnagyobb evangélium van belerejtve. Ha az Isten volt a kezdet, azt mondja, ő lesz a vég is. Amikor az emberek arra gondolnak, hogy atomhamuvá lesz a Föld, vagy ökológiai katasztrófa miatt omlik össze, vagy szóval valami szörnyű véget vetünk ennek a Földnek, mint ilyen emberek, akkor ezzel szemben álljon itt az Isten ígye, én vagyok az alfa, és én vagyok az omega, nem ez lesz a vég, ő a vég. Ő fogja megmenteni, és ő fogja újjáteremteni. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Micsoda meghívás! Aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Mintha azt mondaná, jó Isten, kell nektek ennél több? Aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ugye a földi szülők is szeretnek jó örökséget adni az ő gyermekeiknek, nem csak haláluk után, már életükben. De itt azt mondja, hogy Isten, ami az ő gazdagságából és az ő szeretetéből telik, mint fiainak, mint örömmel fogadott, megváltott teremtményének, úgy akar adni nékik mindent, aki győz, örökségül nyer mindent. Kedves gyülekezet, tudom, hogy sok minden nem volt ismeretlen sokaknak abból, amit elmondtunk. Én azért próbáltam így időrendben áttekinteni ezeket az eseményeket, hogy mintegy kiegészítsük a szombatiskolai tanulmányunkat. Ugye azok addig vezetnek el, hogy Jézus megjelenik az ég felhőiben. És mi van azután? Mi az, hogy Isten az ő országába és dicsőségébe hív bennünket? Miközben ezeket az eseményeket éljük át egyelőre most a proféciák által előre. De ki tudja, milyen hamar a valóságban is. Eközben mindig jusson eszünkbe a végcél, hogy a mi hazánk, a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És hogy Isten az ő országába és az ő dicsőségébe hív minket. És legyen az arány a mi életünkben helyes. Van egy pillanatnyi könnyű szenvedés, és azután van egy igen-igen nagy örök dicsőség. Az legyen a nagy, és ez legyen a pillanat. Az Isten segítsen meg minket, hogy így tudjunk gondolkozni, és ez adjon nekünk mindig erőt, mindig örömet, mindig derűt, és mindig reménységet a földi élet bármilyen küzdelme közepette. Amen. Szerető Istenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük néked a te ígédet, abban a sok-sok ígéretet, de könyörgünk hozzád, jó Istenünk, hogy erősítsd meg a mi szívünket. Segítsd, hogy olyanok legyünk, mint Mózes, aki azért volt erős szívű, mert mintha látta volna a láthatatlant. Olyan könnyen kételkedik az emberi szív, de segíts, hogy megértsük, hogy ezek a te ígédben foglaltatnak benne, amely szent komolysággal szól, és amelynek minden szava igaznak bizonyult eddig, minden tekintetben. Kérünk, Urunk, segíts, hogy a te jó ígéreteidet mi hálás szívvel el tudjuk fogadni, és hogy nekünk is olyan hitünk legyen, amely a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Urunk, köszönjük néked, hogy te vagy az omega is, ami egyéni életünkben is és a világ életében is. Köszönjük néked, hogy a mi életünk nem értelmetlenségbe full, egy halálnak a semmiébe, vagy valami bizonytalan, emberileg felfoghatatlan, vagy követletetlen, vagy szenvedésteljes túlvilági életbe, hanem köszönjük, Urunk, hogy oly tiszta, oly ragyogó az a jövő, amelyet elénk tálsz, hogy sem gyár, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nincs többé. Ellenben adva van minden jó ajándékod, minden szép és minden tökéletes ajándék, amely tőled származik, amit emberi szem nem tud, nem látott, és emberi elme elgondolni sem tud. Könyörgünk te hozzád, jó Istenünk, segíts megszíbrelni az ígét, hogy te hozzád méltóan éljünk, mint aki a te országodba és dicsőségedbe, a királyi mennyegzőre hívsz minket.
Segítsünk, hogy a mi egész életünk egy készülés legyen, egy komoly és valóságos készülés erre, hogy megláthassunk téged szemtől szembe, megdicsőő testben, hogy megláthassuk a te dicsőségedet, amely rendelkeztél a világ alapítása óta, hogy bejárhassuk veled a világ mindenségét.

Kedves testvérem, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat. A ködös elmélkedésünk a nagyon jól ismert bibliai kifejezésre épülne. A születendő megváltóról azt mondja a Szentírás, Ézsaiás proféciája nyomán, hogy nevezd annak nevét Immánuelnek, mert ő váltja meg az ő népét annak bűneiből. Ez a kifejezés mindannyiunk előtt jól ismert tartalmával azt jelenti, hogy velünk az Isten. És mindig elcsodálkozom azon, hogy a Szentírás a maga különleges nyelvezetével, tömör fogalmazásával, egyetlen szóval mennyi mindent tud kifejezni. Hadd kezdjem egy kicsit messzebbről. Amikor az első emberpár a bűn útjára tévedt, ugye a bűn leglényege az, hogy valami ellenállást, valami ellenérzést, valami bizalmatlanságot kelt az Isten iránt, és attól kezdve az az ember, aki az Istennel való meghitt közösségben találta meg élete értelmét és boldogságát, az az ember távolságtartása rendezkedett be, menekült az Isten elől, elrejtőzött, megpróbálta az önmegváltás útjait. A bűnnek tehát a legalapvetőbb jellemvonása, hogy bizalmatlanságot ébreszt. És éppen ezért a megváltás leglényege pedig az, hogy Isten a maga különleges eszközeivel bizalmat akar ébreszteni az emberi szívben, hogy a tőle eltávolodni képes és kész embert visszaédesgesse magához. És itt szeretném a Biblia alapján azt a néhány gondolatot elétek tárni, ami az ember élet értelméről és egyáltalán az emberi élet Istentől elgondolt valós tartalmáról szól, amikor a Szentírás azt mondja, hogy minket az Isten önmaga erkölcsi képmására teremtett, és a gondolatalkotás, a kommunikáció, a másikkal való kapcsolatteremtés képességeivel áldott meg, akkor az ember önkénten is elgondolkodik azon, hogy ha az Isten értelmes lény, ha az Isten kapcsolatot tud fenntartani a teremtményeivel, és bennünket, embereket ilyen képességekkel ruházott fel, akkor olyan Isten és ember közösségében nem a leglényegesebb és nem a legalapvetőbb funkció a kapcsolat, a szeretet közösség. Amikor gondolatok cserélnek gazdát, amikor az Isten személyesen szeret és tanít, és amikor a maga gondolataival akar bennünket megajándékozni, és amikor ebben a közösségben, Isten és embernek ebben a meghitt benséges közösségében maga az emberi élet teljesedik ki. Valaki, egy gondolkodó mondta azt, hogy az ember Isten képűsége azt jelenti, hogy az Isten nélkül az ember nem teljes értékű. Hogy az ember az Isten nélkül befejezetlen, tartalmában, céljában, korlátok közé szorított lény, valami állandó hiányérzet jelenik meg az ember életében akkor, ha nincs az Istennel közösségben, és éppen ezért, amikor az Isten bennünket önmaga képmására teremtett, akkor ezt az alapvető emberi szükségértetet akarta betölteni, mert hogy intézményesen is gondoskodott arról, hogy mi vele közösséget alkossunk, hogy az ember az Isten szemlélve élje a maga életét. Azt mondja a fiúról, a fiúság gondolata bontakozik itt ki ebben a néhány ígében, azt mondja Krisztus a fiúságról, hogy a fiú nem cselekszik önmagától semmit, hanem amikor látja cselekedni az atyát. Voltaképpen ez a fiúság a fiú és az atya kapcsolatának

0: a lényegi tényezője, hogy mi emberek a saját erkölcsi képességeinkre, lehetőségeinkre nem támaszkodhatunk igazán önerőből, hanem az ember szemlélés által változik el, és ha látja cselekedni az atyát, akkor ő maga is azt teszi, mert az Isten voltaképpen ebben az életközösségben, ebben a rendkívül meghitt kapcsolatban az emberi életet akarja önmaga jelenlétével tartalmassá tenni, ugyanakkor pedig ebben a kapcsolatban a fejlődés korlátlan lehetősége is benne rejlenek. Tehát amikor mi emberek az Isten teremtői kezéből kikerültünk, akkor ezekkel a képességekkel és lehetőségekkel kerültünk ki, és tudta az ördög, hogy hol kell a legfájdalmasabb ponton az Istenre sújtani, a teremtményével való közösség ott szenvedett csorbát, ahol voltaképpen a leglényegesebb, döntő eleme volt. Az Istennel való közösség romlott meg a bűn megjelenése által, és a megváltási terv tehát arra irányul, hogy ezt az életközösséget helyrehozza. És amikor a Szentírás meghirdette ezt az egyetlen szóba tömörített üzenetet, hogy Immánuel, azaz velünk az Isten, akkor nem csupán a testélételről szólt. Szeretném zárójelben elmondani, hogy amikor a testélétel gondolata a 88-as üzenet kapcsán úgy kibontakozott előttünk, akkor számomra az ég a földdel összeért. Mert olyan tényleg szívet melengető gondolat volt az, hogy az Isten magát megalázva emberi formát vett fel, sőt rabszolga formát vett magára, lejött ide közénk, hasonlóvá lett hozzánk, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, és azt mondja egy rendkívül szép igei gondolat János evangéliumában, hogy az íge testélet és közöttünk lakozott. Megint csak ez a gondolat testet ebben közöttünk lakozott. Ellen White így írja a Jézus élete című könyvben, az eredetiben, a magyar fordítás nem így adja vissza, hogy Jézus ott ütötte fel sátorházát, ahol az emberek sátrai állnak. A legmesszebb menő közösséget vállalta velünk, nem csak azzal, hogy a mi természetünket öltötte magára, hanem személyében az Isten jött el. Személyében az Isten a maga benső szükségérzetét akarta kiteljesíteni azzal, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Mert az Istennek fáj az elveszett. A teremtett világok között óriási hiányérzet ütötte fel a fejét akkor, amikor az ember ebből a szeretett közösségből, az önzetlenségnek ebből a hatalmas belső közösségéből kiszakadt, és ellenséges és távolságtartó magatartást tanúsított az Isten iránt, és az Isten vissza akar bennünket édesgetni, és pedig úgy, hogy lejött, és keresett addig, amíg megtalált, hogy ezt a hiányérzetet benne és bennünk emberekben egyaránt feloldja és kiteljesítse, hogy az ember megsejtsen valamit abból, hogy milyen az Istennel közösségben lenni. Tehát egyetlen szó van ebben az egyetlen kifejezésben, hogy velünk az Isten szeretete, a megváltási terv egésze, az Isten mentő szándéka is minden benne található. Velünk az Isten. És a testélétel számomra nem csupán azt jelenti, hogy lejött az Isten ide közénk, hogy megmutassa, hogy lehet úgy élni, ahogy ő élt. Hogy lehet az Isten szeretetétől érintetten, bűntől gyógyultan, bűntől szabadon, bűnfeletti győzelemmel életet élni. Hanem ebben valami személyes melegség, a szeretetnek valami kibeszélhetetlen és megfoghatatlan valósága is testet ölt, hogy velünk az Isten. Nem csak közöttünk, nem csak a példaértékű megnyilatkozásai hangsúlyosak, hanem velünk az Isten. Vasárnap este hivatkoztam egy ígére, János evangélium a 16. fejezetének 27. versében olvashatjuk, azt mondja Jézus, szinte ennek a velünk az Isten gondolatnak a tartalmi párhuzamosaként, hogy maga az Atya szeret titeket. Lehet ennél személyesebben fogalmazni? Nem az Isten szereti úgy általában a világot, hanem maga az Atya szeret titeket. Mint ha csak azt mondaná Jézus, hogy én az Istent, az Atyát jöttem képviselni, az Atya irántatok érzett szeretetét akarom számotokra megragadhatóvá tenni, mert maga az Atya szeret titeket. Mert maga az Atya érzi és éli meg azt hihetetlen fájdalommal, hogy az a teremtmény, akit önmaga erkölcsi képmására teremtett, akinek életeleme a vele való közösség, az a teremtmény most élet nélkül, élettelenül, funkciókat produkálva, de a menny szempontjából élettelenül éli a maga életét 70-80 évig, mert ebből az életből a lényegi jelen hiányzik. Az Istennel való személyes közösség, a hazatalálás, az a belső biztonságérzet és az a szívet, lelket melengető közösség, ami csak az Istennel való személyes közösségből származhat. És hadd mondjam el nektek személyes vallomásként, aztán majd az igei gondolatokra is visszatérünk, hogy régóta foglalkoztat és szívfájdalmat okoz nekem az a tény, hogy mi az adventi üzenetet és egyáltalán a Biblia igazságait többnyire elméleti ismeretként kezeljük és képviseljük. Persze van egyfajta intellektuális élmény abban, hogy a proféciákat megértjük, hogy igen összefüggések tárulkoznak fel előttünk, és hogy a maga tökéletes logikai rendezettségében bontakozik ki a Biblia egész üzenete. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, bennem maradt hiányérzet. Bennem maradt hiányérzet az intellektuális élmény ellenében is, és éppen az utóbbi hónapokban gondolkodtam el, munkatársaimmal karöltve, hogy mi az embereknek elmondunk nagyon sok szép dolgot, és ott hagyjuk őket. Ott hagyjuk őket, és nem tudnak mit kezdeni azzal a tökéletes elméleti rendszerrel, amit a kezük ügyébe helyeztünk. Mert a személyes istenismeretre nem mindig sikerül elsegíteni őket. Nem találnak rá az Istenre, akivel személyes életközösségre juthatnának. Megismerik az Istent az íge alapján, elméleti síkon. Amikor a KT-t megtanulják keresztségre készülve, akkor is minden tökéletesen elmondanak. De lehet, hogy az Isten személyes valósága nem jelenik meg az életükben olyan szinten és olyan valóságosan, ami a lélek belső csillapíthatatlan szomjúságát is kielégíti. Nos, most az ősz folyamán, a késő ősz folyamán, inkább a tél elején mondhatnám, otthon voltam néhány hétig, fogamat csináltattam, és ezzel párhuzamosan fiunk elköltözött otthonról, a nagy házban a magány minden nyomorúsága ránk szakadt, ott kísértettünk a saját házunkban, mert hogy hát üres volt. Ugye nem tudtam munkával kitölteni a nagy rohanással, rohanáshoz szokott életünk lévén, nem tudtam rohanással kitöltetni a napjaimat, kénytelen voltam otthon maradni és gondolkodni. És közben elolvastam egy-két könyvet, többek között a Menekülés Istenhez címűt, és valami hihetetlen mély bánat ülte meg a lelkemet, amikor rájöttem arra, hogy én élek itt keresztényként, 70-ben keresztelkedtem már 38 éve, és erről a dologról hallottam valami halvány fogalmat, azért alkottam, az Isten személyes valósága azért úgy az életemben jelen volt, de nem olyan mértékig, amilyenben lehetett volna. És az elmúlt éveket úgy éltem meg, és úgy regisztráltam egyfajta utólagos kiértékelésként, amit Ellen White nem egy írásában így ad vissza, hogy ami lehetett volna. Mert ha én az Istennel járhattam volna, úgy, ahogy ezt Énok tette, vagy Noé tette, vagy sokan a Szentírás bibliai hithősei közül, mert számomra is nyitott a lehetőség. Igaz, korábban a lelkiismeretemet úgy nyugtattam meg, hogy hát voltak kiváltképpen való emberek, kiváltságos emberek, voltak éppen még meg sem mertem fogalmazni magamnak, hogy én is jártok az Istennel úgy, ahogy Noé, meg ahogy Énok. Ezek kiváltságos emberek voltak, én beérem annyival, amennyi nekem jut, de rájöttem arra, hogy nem így van. Hát az Istennek éppen ez a terve, hogy ilyen mértékig és mélységig közel kerüljünk hozzá, és közel kerüljön hozzánk. És éppen ezért az elmúlt években rendkívül sok dologtól fosztottuk meg magunkat, és fosztottuk meg egymást, annak a tudati belátása nélkül, ami lehetett volna. Mert beértük a dogmákkal, beértük a tanítással. De az ember nem csupán intellektuális lény, az embernek érzelemvilága is van, és ha az érzelmi oldalt kielégületlenül hagyjuk, akkor az ember szenved. Ha nem is beszél erről, felpörgeti az életstílusát, tesz sokféle dolgot, csak hogy ne érezze annyira fájdalmasan azt, ami hiányzik. Szóval úgy rám tört a magány, és rám tört ennek a gondolatnak minden keserű érzése, és a Golgota utcai igehirdetésben ide kitértem, de szeretném újra megfogalmazni, már csak önmagam miatt is, mert annyira édes és szívet melengető dolog volt az, ugye vergődtem imádságban az Isten színe előtt, és kerestem tényleg az ő személyes valóságát, és egyszer csak kinyílt a Biblia ott, persze kerestem benne, azért nyílt ki. A 31. Zsoltárnál. És rávetült a tekintetem egy Zsoltár ígére. Ez a Zsoltár íge hajszál pontosan kifejezte azt, amit én éreztem. Tehát ez nem véletlen műve volt. Én nem is tudtam, hogy ebben a Zsoltárban ilyen ígék vannak, mert sokszor elolvastam, de tudjátok, hogy az íge akkor rögzül, amikor valami személyes üzenetet közvetít. Így hangzik ez a Zsoltár íge. Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem szemeid elől. Totálisan ez az életérzés kerített hatalmába. Azt gondoltam ilyettemben, elvettettem a te szemeid elől. De van folytatása is. De mégis meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád. Hát elmúlt a depresszió egyik pillanatra a másikra, a varázsütésre, mert maga az Isten szólított meg az ígén keresztül. Nem csoda, nem valami különleges misztikum, nem pünkösdista vagy karizmatikus élmény, az Isten szól személyesen hozzánk. Aztán, hogy általában ez lenni szokott, egyfajta visszarendeződés is bekövetkezett, mert ugye a ház üres maradt, és én benne egyedül, és újra jöttek a negatív gondolatok, és ezek a negatív érzések, és megint ugye mihez folyamodik ilyenkor az ember? Kétségbeesésében és a kiszolgáltatottság érzésétől hajtva imádkozik. És úgy bevillant az imádságban egy íge. Mert az Isten úgy gondolom, hogy annyira ismer bennünket, hogy tudja, hogy mikor, milyen szavakat kell használnia, és mikor, mivel oldja fel az ember belső szorongását és szükségérzetét. Ézsaiás könyvének a 43. fejezetében, ugye az első vers jól ismert, idézzük sokszor, keresztségi alkalmakon nagyon sokan kapják ezt útrabocsátó ígeként, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtak téged, enyém vagy. A 4. vers gondolatai jutottak eszembe. Ez kevésbé hangsúlyos. Hogy mondjam, hogyha ezt az ígét meg kellett volna találnom, nem tudtam volna. De bevillant a tudatomba ez az íge, és azt mondja, mintha személyes üzenetként az Isten maga szólított volna meg. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Hát megint az a napom, gondolhatjátok, hogy milyen lett. A sötét árnyékok tova tűntek, és az üres házban boldog voltam. Nem az ürességnek örültem nyilvánvaló módon, hanem annak, hogy az Isten arra méltatott, hogy megszólítson, és hogy a maga személyes szeretetéről tegyen bizonyságot, mert tudta, hogy erre van szükségem. Hát ez Immanuel. Ilyen az Isten. Velünk az Isten. Nem az igazságok tökéletes tárházát képviseli csupán, hanem nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ő személyesen szeret minket. Immanuel. Nem csupán a testet öltött Isten, aki megmutatta, hogy hogyan lehet, hanem a maga személyes szeretetével közelít hozzánk, és meg akarja édesíteni a mi életünket, meg akarja mutatni már most a menny előízeként, hogy milyen lesz majd az, amikor vele leszünk mindig, amikor az Isten sátora az emberekkel lesz, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És itt szeretnék valamit megfogalmazni. Mi olyan sokszor hivatkozunk az első szeretetre. És tényleg látszik az emberek arcán, amikor erről beszélnek, hogy kivirulnak. De van valami érthetetlen dolog, és majd a személyes beszélgetésekben jó lenne erre magyarázatot találni. Ha valami ennyire jó volt, akkor miért érjük be egyszeri élménnyel az életünk során? Vagy miért olyan ritka ez az érintkezési felület? Azt mondja, csak a szombatünneplések mennyire kiaknázatlanok és kihasználatlanok. Azt mondja a Biblia, hogy én hordozok a föld magaslatain. Én azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj. A szombat maga az Istennel való közösség. Isten intézményesen gondoskodott arról, amire szükségünk van, mert a szombat lett az emberért. A legnagyobb szükségérzetünk az, hogy az Istennel közösségben legyünk, és az Isten egy teljes 24 órát a rendelkezésünkre bocsátott, és alkalmazkodik hozzánk, és velünk együtt ünnepel, és szombat múlik el szombat után anélkül, hogy az Istennel ez a valóságos személyes életközösség kibontakozhatna. Mit gondoljuk, hogy a nagy üldözés idején, amikor a szombatot megtartani életveszélyes lesz, ki fogja tudni megtartani? Az, akinek a szombat dogmatika igazság, hogy a hetedik nap az naplementétől naplementéig, vagy aki szombatonként az Istennel együtt van, aki az Istennel együtt ünnepel, akit hűvös alkonyatkor maga az Isten személyesen keres meg, és ápolja velem, teremtményével azt az életközösséget, amire nekem van szükségem, hogy érezzek valamit az elveszett Édenből, a menny életízét akarja számomra megragadhatóvá tenni. Sokszor gondolkodtam azon, hogy milyen lesz a mennyben. Majd ott egyszer csak úgy bezuhanunk, és akkor a nagyon sok ismeretlen dologgal találkozunk, majd megtanítanak bennünket sok mindenre. Amikor a Szentírás azt mondja, hogy az Isten országa bennetek van, akkor azt mondja, hogy az Isten országa itt megszülethet számotokra, számunkra, mert az Isten lép be az életünkbe, és a mennyek országa ez. Hogy örök életet kapunk, és el nem bukott világok lakói között élünk, ez csak színezi a képet, de az alaptényező, a valóság, a lényeg, hogy maga az Isten lesz velünk, a mi Istenünk. Hogy az Isten sátora, az Isten személyes valósága érintőleges közelsége lesz velünk. Látjuk az ő orcáját, a neve a homlokunkon lesz. És ennek az előízét akarja itt a hazatalált, a visszatalált embernek az életébe, a tapasztalataiba becsempészni az Isten. Szóval amikor mi megváltásról beszélünk, akkor ne érjük be dogmatikai ismerettel. Ha elkezditek a Zsoltárok könyvét olvasgatni, hát milyen Zsoltárok vannak? Azt mondja a 27. Zsoltár. Hadd idézek ebből is néhány gondolatot. A 27. Zsoltárban így fogalmaz a Biblia, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Ehhez képest alig járunk még szombatiskolára is. És számunkra a szombat az Isten tisztelet órája, és nem a teljes 24 óra. Miért? Az igazán szombatünneplő, Isten tisztelete járó ember azért megy, hogy az Istennel találkozzon. Hogy nézhesse az Úr szépségét, hogy gyönyörködhessen az ő templomában. A 73. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáríró, kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. És ha elfogyatkoznék is szívem és lelkem, szívemnek kősziklája, te vagy, ó Isten, mind örökké. Miért van az, hogy a Zsoltárok olyan személyes Istenről szólnak? És az Isten és ember kapcsolata olyan személyes valóságként csendül ki az egyes zsoltárok sorai közül. Mert az Isten erre vágyik. Az Isten a helyreállítás művét ebben látja, hogy mi emberek befogadjuk őt. Hogy mi emberek felvállaljuk a helyreállított bizalom alapján a vele való élet közösséget. És egy másik ígét is hadd idézzek. Miért mondja Jézus megint csak egyetlen fogalom köré csoportosítva a mondani valóját? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az egyedül igaz Istent és akit elküldte Jézus Krisztust. Ez az üdvösség maga. Az pedig az örök élet, hogy megismerjed az Istent. Úgy, mint aki be akar lépni az életedbe. Mint aki személyes valóságként azt akarja, arra vágyik, hogy vele járjál. Hogy életközösséget alkosson veled, és hogy te ebben a közösségben szemlélés által, az Istennel való meghitt bensége, szeretett közösség által visszaalakulj az ő erkölcsi képmására, és ez a kommunikáció ez mind érzékenyebb, mind valóságosabb legyen, és így te szép lassan belenőjél az örökké valóságba, mert megismerted azt az Istent, aki szeretett téged, és önmagát adta éretted. Itt ismerted meg a 70-80 év alatt. Itt alakítottál ki vele bensőséges meghitt közösséget. Semmi újdonság nem fog érni téged az örök életben, mert ott az Isten vár vissza, az Istennel találkozol, akit már itt megismertél. Csak az életidő fog kitágulni, de az Istennel való személyes közösség csak tovább mélyül és gyarapodik és gazdagodik. Mert ez a helyreállítás maga. Nem úgy van, hogy most megtanulunk bizonyos dogmatikai igazságokat, aztán úgy, ahogy azt szerint próbálunk élni, aztán majd az Istenre bízunk magunkat, hogy vagy üdvözít, vagy nem. Az Isten megismerése, az örök élet. Az Istennel való személyes bizalom kapcsolat teremti meg Isten és ember közösségének az alapját. És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy mi beszélünk arra, hogy a végidején milyen nehézségek következnek be, ha az Isten számunkra nem személyes valóság, hanem csak elméleti ismereteink vannak. Nem lesz erőnk a megtartásra. Nem lesz erőnk a helytállásra. Még egy példát hadd említsek. Először csak úgy általános fogalmakat említve, amikor valaki személyesen szeret bennünket, vajon nem féken tartó erő egy ember életében, hogy ne tegyen rosszat? Hogyan élhetnék vissza valakinek a bizalmával, aki szeretett engem? József történetére hivatkoznék, amikor Potifárné megkörnyékezte, azt mondta, hogy hogyan vétkezhetnék az Isten ellen? Hogyan élhetnék vissza az én Istenem személyes szeretetével? Hogyan hozhatnék szégyent arra valakire, aki személyesen szeret engem? Hiszen maga az Atya szeret titeket, mondja Jézus. Hogyan okoznék bánatot annak, aki ilyen személyes életközösségben van velem, aki minden rezdülésével a javamat keresi, aki a szeretetével bizalmat épít? És most már csak tényleg lezárásként említeném, voltunk Svájcban, bibliatáborban, és ugye sokáig gondolkodtam az, hogy miről kéne beszélni. És miközben gondolkodtam, eszembe jutott nagyon sok dolog, többek között az, hogy mi még a bibliai kifejezéseket is emberi, evilági tartalommal töltjük meg. Egy nagyon elcsépelt témát választottam ott, a szeretet fogalom körét. És mi szeretetnek gondoljuk azt, hogy azt a szeretetet, amit a görög nyelv például erosznak nevez. Ez a férfi és a nő közötti kapcsolat érzelmi oldala. Ugyancsak szeretetnek tekintjük azt is, amikor két férfi vagy két nő a másikban lévő értékek alapján egymásra talál és baráti kapcsolatok szövődnek. Vagy ilyen a sztorgé is, amikor a Biblia szeretetről beszél, akkor kiváltképpen az agapét használja. Mert azt mondja a Biblia, hogy ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, hát mi jutalmunk van? Ezt a görögök is tudták. Szeretjük a másikat, a feleségünket, mert hát olyan tökéletes tulajdonságai vannak, almafa az erdő fái között, lilium a tövisek között, szeretjük a barátunkat, mert nemes tiszta gondolatai vannak, érzései, gesztusai, szeretjük, mert szeretetre méltó. A Biblia arról beszél, hogy az Isten nem ilyen. Az Isten agapé. Az Isten a maga szeretetével értéket teremt abban, amire irányul. És ez a mi reménységünk. Maga az Atya szeret bennünket. Maga az Isten szeret bennünket személyesen, és ez a szeretet értéket teremt bennünk, akikben nincs érték. A bűnbeteg, az önzésre, a rosszra képes ember értékessé válik. Nem csak az Isten szemében, hanem az elkötelező szeretet értéket terem benne. Tud majd ő is szeretni ennek a szeretetnek az érintése alapján és kapcsán, az Istennel való személyes közösségből táplálkozva, az Isten szemlélve, mint fiú, hogy azt tegye, amit az Atya tesz, tud és akar szeretni. A másik érdemeire való tekintet nélkül. És ez hoz létre igazi, valóságos emberi közösségeket. Ez hozza majd a gyülekezetben el azt a meghitt és semmihez nem hasonlítható szeretett közösséget, amit a kívülvaló csak így minősítenek, hogy látjátok, hogy szeretik egymást. Most ezt nem nagyon hallani még. Amikor én a másik érdemeire való tekintet nélkül, mert az Istentől tanultam, mert maga az Atya személyesen szeret engem, és értéket teremt bennem, és képes itt arra, hogy tudjak úgy szeretni, hogy ő szeretett, és ha én így szeretem a másikat, akkor ez látványos lesz. Erre felfigyelnek. És én úgy gondolom, hogy erre kell készülni, mert vajmi kevés idő, hogy ezt megtanuljuk. Vajmi kevés időnk van, hogy az Isten befogadjuk, és az Istennel személyes életközösségben megtanuljunk tőle igazán szeretni, és megízleljük a mennyet, és féken tartó és visszatartó hatalomként élhessen bennünk az Isten személyes szeretete. Ne felejtsük el, Immanuel, velünk az Isten. Ez nem dogmatikai igazság. Ez Isten és ember egymásra találása. Mert maga az Atya szeret minket. Mert maga az Atya magát megalázva keres minket, és próbálsz a maga szeretetével körülvenni, hogy értéket teremtsen abban, amire irányul. Értéket teremtsen bennem, akiben nincs érték. Aki önző módon mindig a magam elképzeléseit akarom kivitelezni, értéket terem bennem, és képesít arra, hogy tudjak magamról megfeledkezve másokért élni. És tudjátok, hogy mi ez? Ez magára az életre való alkalmassá tétel. Mert csak az önzetlenek, a magukról megfeledkezni tudók, a másikat önzetlenül szeretni képes emberek alkalmasak az életre, és az Isten bennünket az életre akar megtanítani. A maga szeretetével értéket teremt bennünk, és képesít arra, hogy tudjunk önzetlenül az életre alkalmas módon élni. És ha az életre alkalmassá válunk, akkor már csak az élettel kell megajándékozni. De ezt most tanuljuk. Az Isten személyes szeretete viszi végbe bennünk. És ne tartsunk távolságot, ne engedjük meg magunknak, hogy a szeretetről szóló, vagy az Isten személyes szerető lényéről szóló bibliai tanítás elméleti ismeret maradjon. Engedjük, hogy az Isten szeressen minket. Engedjük közel magunkhoz. Valakik befogadják őt, hatalmat kapnak. És vajon a Jóisten ezt a szeretetet plántálna a mi szívünkbe, és valós fogalmat tudnánk alkotni arról, hogy milyen az Istennel való személyes életközösség, ismeretközösség. Vajon tapasztalnánk azt, amit Krisztus így mondott, hogy maga az Atya szeret titeket. Vagy Pál apostol a Galatabeliekhez írt levélben, az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ha ez nem személyes tapasztalat, akkor a kereszténységről csak elméleti ismeretünk van. És az kevés. Kevés a megtartásra, kevés a gyógyuláshoz. Legyen az Isten személyes valóság mindannyiunk életében. Legyen számunkra személyes, mindennapjainkba beleszóló valóság. Aki szombatonként hűvös alkonyatkor megkeres, hogy önmaga közelségébe vonjon, hogy lássuk őt cselekedni, valós fogalmakat alkothassunk a szeretetről, nézhessük az Úr szépségét és gyönyörködhessünk az ő templomában, hogy elmondhassuk személyes tapasztalatként, kicsodánk van az egekben, nálánál egyébben nem gyönyörködünk ezen a földön. Szóval legyen az Isten számunkra Immanuel. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy személyesen szeretsz bennünket, kivétel nélkül mindannyiunkat, és olyan különleges és tapintatos módon szólítasz meg bennünket, és hozott tudomásunkra azt, hogy fontosak vagyunk néked, hogy becsesek vagyunk, hogy szeretsz minket, hogy a magad szeretetével értéket akarsz teremteni bennünk, akikre a szeretet irányul, hogy magára az életre, az önzetlen életre akarsz bennünket a személyes példaadás és személyes szeretet segítségével elsegíteni, hogy majd az élettel is megajándékozhass. Urunk, köszönjük néked, hogy beléptél az emberek világába, hogy magadat megalázva rabszolga formát vettél fel, és hozzánk emberekhez lettél hasonlóvá. Sőt, megaláztad magad, és engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Urunk Istenünk, meg kell torpanjunk, és elakad a hangunk, amikor a szeretetnek ilyen felfoghatatlan áradatával találkozunk. Urunk Istenünk, segíts kérünk, hogy vajha ez a sok szeretet, ez a kibeszélhetetlen jóság, ez megtörni a mi lelkünkben az ellenállást, és tudnánk, és teljes szívvel, készséggel befogadnánk téged, hogy az a régóta szívünkben élő szükség és hiányérzet végre kielégülést nyerjen, mert te belép személyes szerető Istenként a mi életünkbe. Segíts, Urunk, hogy vajha személyes valóság lehetnél mindannyiunk életében, olyan valaki, akivel járunk, akivel az életközösségünk egyre mélyül, és végül majd kiteljesedik az örökké valóságban. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, sok szeretettel köszöntelek benneteket. És szeretném megkérdezni, hogy vannak-e itt a sorok között kisgyerekek? Azt hiszem, hogy vagyunk egy néhányan, ugye? Vagyunk egy páran, jó. Akkor szeretnék tőletek megkérdezni valamit, de anya is válaszolhat, jó, hogy kihangosítsa. Ki az, aki szeret játszani? Úgy látom, nagyobb gyerekek is szeretnek játszani. Mit gondoltok, hogy vajon Isten szeret-e játszani? Nem hallok választ, úgyhogy... Igen? Jó. Igen. Azt mondjátok, hogy Isten szeret játszani. Jó. Milyen játékokat szeret Isten? Mondok két példát. Az egyik a... Nem, ezt a példát nem mondom, mert sokan megharagudnak rám. Szóval vannak versenysportok, ahol egy bizonyos tárgyat kell űzni, és az emberek egymásnak feszítik az erejüket és az indulataikat, és az egyik győz, a másik veszít, a győztes örül, a vesztes szomorú. Isten szereti az ilyenfajta játékot? Legalábbis ezt a lelkületet, ami ezzel a játékkal jár. Lehet, hogy a játékot magát szereti. Nem akarok senkit megbántani. Melyik mégis az a játék, amit mondjuk Isten még szívesebben lát? Van válasz? Én például arra gondolok, hogy nekem az egyik kedvenc játékom az a Lego volt. És tudjátok miért? Mert a Legóban nincsenek győztesek és vesztesek, a Legóban mindenki győztes, ugye? Sőt, a Legóval építeni lehet. Képzeljétek el, hogy a Biblia azt írja, hogy magának Istennek is ez a kedvenc játéka. Na nem a Legó, hanem az építés. És ezt a szülőknek mondom, hogy... Példabeszédek könyve 8. fejezetében van egy ige, és szerintem többen ismerjük, és többünknek eszünkbe juthat, hogy miről beszélek. Példabeszédek 8. fejezetében olvasunk egy igét, ami arról szól, hogy az Úr Jézus, amikor együtt volt az ő atyával, és megteremtette ezt a világot, akkor ő bizony játszott. Nagyon szeretett játszani. És a kedvenc játéka az volt, hogy gyönyörködött az emberek fiaiban, gyönyörködött az olyan gyermekekben, mint amilyenek ti vagytok. Én szeretném, hogyha a szülőkkel ezt az igét újra megnéznétek otthon. Így szól, a 8. fejezetből olvasok néhány verset. Amikor Isten készítette az eget, ott voltam. Amikor a mélységeket, és felvetette a mélységek színén a kerekséget. Amikor megerősítette a felhőket ott fent, és erősekké lettek a mélység forrásai. Felvetette a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját. Mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva a földnek kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Én szeretném, hogyha arra emlékeznétek, gyerekek, hogy amikor Jézus megteremtett minket, amikor megformált minket, akkor mi voltunk az ő gyönyörűsége, és mind a mai napig mi vagyunk az ő gyönyörűsége, és mi vagyunk az ő kedvenc játéka. Velünk szeret a legjobban játszani. Én szeretném, hogyha a szülők is megjegyeznék ezt az igét, és én magam is sokszor kell, hogy fegyelmezzem magam, hogy erre gondoljak. Jézus Krisztusnak a teremtés, és az, hogy bennem új életet teremtsen, bennem új gondolatokat teremtsen, az neki gyermekjáték, sőt, gyönyörűségét leli benne. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és most megkérem a felnőtteket, a szülőket, hogy keressük meg együtt János Evangélium a 10. fejezetét. János Evangélium a 10. fejezetéből szeretném, hogyha átgondolnánk 3 nagyon jól ismert verset. Nem mondom azt, hogy nagyon új dolgokat fogok mondani nektek, inkább azt mondom, hogy szeretném, hogyha elgondolkodnánk azokon a mondatokon, amiket talán már jól ismerünk Jézustól, de hiszem, hogy napról napra elő kell vennünk ezeket a gondolatokat. Jézus János Evangélium a 10. fejezetében 2 gyönyörű beszédet tart. Mind a kettőben úgy mutatkozik be, mint a jó pásztor. Azaz nem csak mint jó pásztor, hanem mint a juhok ajtaja. Mint a juhok őrizője, mint akin keresztül a juhokhoz be lehet jutni. És a 27. versben, ebben a 2. beszédében Jézus azt mondja, és szeretném ezzel folytatni a 2 héttel ezelőtt megkezdett gondolatmenetemet, hogyha néhányan esetleg emlékeztek rá, az Isten beszédéről beszéltünk. Arról beszélgettünk és arról gondolkoztunk együtt, hogy micsoda hatalom van az ige nem csak olvasásában,
Lehet, hogy emlékeztek néhányan, nem az igeolvasásban van hatalom, az ige tanulmányozásában van hatalom, és ott a példázatok mentén megpróbáltunk különbséget tenni a kettő között, és most szeretném, hogyha továbbra is Krisztus hangjának a hatalmáról beszélgetnénk. Azt írja a 27. verstől. Az én juhaim, azaz Krisztus juhai, hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ahhoz, hogy megértsünk jól egy ige szakaszt, mindig a legegyszerűbb kérdéseket kell feltennünk. Nézzétek meg Pál apostolnak a római levélben, mi a módszere. Felteszi a legegyszerűbb kérdéseket, úgyhogy szeretném, hogyha feltennénk mi is ezeket a legegyszerűbb kérdéseket. Az én juhaim hallják az én szómat. Kik ezek a juhok? Mi? Azt mondjátok, hogy mi? Válaszoljatok az ige alapján. A válasz mindig az igéből jön. Idézzetek nekem egy igét, ahol a Biblia azt mondja, hogy mi vagyunk az ő juhai. Ó. 90, hanyadik? Igen, Viktor mondja. Viktor puskázik, igen, 95. Zsoltár. A 95. Zsoltárban olvassuk, testvéreim, nagyon fontos. Lehet, hogy vannak kész válaszaink, és azt hiszem, hogy erről beszélgettünk két héttel ezelőtt, hogy vannak kész válaszaink, de nekünk az igét kell tudnunk azonnal mondani. Nem a választ, hanem a választ az igéből. A 95. Zsoltár írja azt többek között, hogy az ő legelőnyének népe vagyunk, és az ő juhai. Így van. Továbbá a? A századik, így van. És még? Ki az én pásztorom? Igen, nagyon jó. Jól van. Úgy tűnik, hogy ez egy visszatérő kép a Bibliában, ugye? Krisztus a mi pásztorunk, mi vagyunk az ő juhai. Jól van. Akkor a következő kérdés. Az én juhaimat az azonosítja, hogy mit olvasunk? Hallják az én szómat. Halljuk Krisztus hangját? Ti hallottátok már Krisztus hangját? Tehát azt tudom, hogy kell, hogy halljuk, de hallottuk-e már Krisztus hangját? Vigyázzatok, mert ez is banánhéj tud lenni. Nagyon sokan vallják, hogy hallják Krisztus hangját, sőt, nekik már Bibliát sem kell olvasni, meg semmit nem kell csinálni, mert folyton szól valami a fejükben is, az biztosan Krisztus hangja. Másoktól meg azt hallom, hogy ne spiritualizáljunk, ne vigyük ilyen lelkisíkra, a Krisztus hangját nem lehet úgy hallani, meg az nem úgy van, stb. Itt azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat. Hallottuk már Krisztus hangját? Jó, jó. Nyugodtan meg lehet fogalmazni sokféleképpen. Én azt kérdezném, hogy egyáltalán mi az ő szava? Tehát amit meg kell hallanunk, mert ez tesz minket az ő juhaivá. Mit jelent az, hogy az ő szava? Mondjátok hangosan egy. Valaki már mondta azt a bizonyos könyvet. Igen, az ige. Az ige Krisztus szava. Erről beszélgettünk két hete. Az ige Krisztus szava. Mi van még? Hogyan lehet még Krisztus hangját hallani? János? A lelki ismeret által, így van. A belső elmélkedések által, amikor az ige mentén, és hangsúlyozom, azok a dolgok, amiket itt felsorolunk, mind összhangban vannak egymással, nem elválaszthatók. Amikor a lelkiismeretünk megszólal. Nem igeolvasás közben szólal meg csak Krisztus hangja, hanem akkor is, amikor én beszélgetek másokkal, vagy gondolkodom. És van még egy harmadik. Ezt általában nem szoktuk olyan egyértelműnek venni, de mondom, nem önmagamtól idézek, ezt Ellen White írja egy bizonyságtételében. A harmadik terület, és azt hiszem, hogy talán a Nagy Orvos Lábnyomában című könyvben találjátok, amikor élettapasztalatokat, élethelyzeteket állít elénk Isten. Tehát ismerjük az ő hangját a Bibliából, ismerjük az elmélkedéseinkből, és ismerhetjük, megismerhetjük azokból a tapasztalatokból, amiket ő ad nekünk. Ez a három. De ez a három mindig összhangban van egymással. Mi ezeknek a sorrendje? Hú, ez az annyira nem nehéz kérdés. Nyugodtan, bátran. Mi a sorrend? Mi van először? Mi kell, hogy megtöltsön minket először? Az élettapasztalatok, az elmélkedések? Az ige. Nagyon jól mondjátok.
Miért mondjuk azt, hogy az ige kell, hogy minket megtöltsön, hogy tele kell, hogy legyünk vele? Hogy nevezi az igét? Mi az ige? Életnek? Életnek beszéde, életnek, én azt mondom, megtölteni. Kenyere. Így van. Kenyér. Azért mondja azt, hogy kenyér, mert azt mondja a mi atyánkban, ugye, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. A kenyérre úgy gondolunk, mint egy mindennapi dolog, nem? Az igére Krisztus úgy gondol, és úgy állítja elénk, mint egy mindennapi szükségletünket. És hogy kérdezem meg tőletek, hogy vagyis inkább nem is kérdezlek titeket, mert lehet, hogy tudnátok mondani. Megengeditek, hogy elmondjam egy tapasztalatomat, és nézzétek meg az egészet az ige mérlegén. Krisztusnak az életünk, hogy is mondjam, milyen területeire van gondja. Amikor az ő szavát akarja, hogy meghalljuk, akkor az élet apró ügyes-bajos dolgaival foglalkozik, az élet nagy kérdéseivel foglalkozik, vagy az olyan egyszerű dolgokkal is, amire nem is gondolnak. Mi a hatásköre Krisztus hangjának? Vigyázzatok, hogy mit válaszoltok, mert azzal, hogy is mondjam, lehet, hogy önmagunk elé állítunk tükröt. Krisztus az életünknek milyen mélységébe akar, hogy is mondjam, tanácsolni, vezetni, megszólalni, beszélgetni velünk. Mennyire mélyen? A szívünk mélyéig, de hagyj kérdezzem tőletek úgy, hogy vannak a nagy lelki dolgok, vannak az életem nagy kérdései, volt a házasságunk kérdése, a gyermekvállalásunk kérdése, nem is tudom, vannak ezek a nagy kérdések. Vagy Krisztusnak van-e szava hozzánk akkor, amikor ilyen egészen apró dolgokról van szó? Van szava hozzánk? Örülök, hogy ezt mondjátok, de szeretném, hogyha akkor ezt komolyan vennénk. Krisztusnak az életünk legapróbb kérdéseire is van gondja. Hogy meséljek el nektek egy nagyon-nagyon egyszerű történetet, tényleg. Nem gondoltam volna, hogy Krisztusnak, vagyis hát gondoltam az ige alapján elméletben. De nekem nagyon jól esett meg is tapasztalni, hogy Krisztusnak még arra is volt gondja. Most volt a szüleimnek a házassági évfordulója, a 40. tavaly. Vagy lehet, hogy rosszul emlékszem, talán nem is ez volt az alkalom, nem, csak meglátogattuk a szüleimet, és én azt terveztem, hogy anyukámat meglepem egy nagy virágcsokorral. És egy nagyon jó helyen lakok, Ráckevén, ott a testvéreink sokan járnak a virágpiacra, ott dolgoznak, és én felhívtam őket, hogy az egyik testvérünket, hogy figyelj, szerez nekem egy nagy csokor virágot, édesanyámat meglepem vele. Én pedig azt mondta, hogy jó, csak szólj rám, hogy el ne felejtsem elhozni, mert a vége a piacnak, én jövök haza. És itt jön az, hogy mivel töltjük meg az elménket, én akkor egész nap kint voltam a kertben, és a fülemen Hites Gábor római levél előadás sorozata ment, amit azt hiszem, hogy pont itt a Bertalanban tartott. És én egész nap azon gondolkoztam, ami a római levél 7.-8. fejezetében, ahogy a lélek vezeti az embert, stb. Ezekkel a gondolatokkal töltöttem meg magam. Nagyon jó volt, kint rotáltam egész nap, órákon keresztül, sütött a nap, jó idő, és a fülemen pedig szól az ige. És emlékszem, hogy hát a rotát egy kicsit nehéz volt beindítani, és ha végre sikerült beindítani, akkor addig rotáltam, amíg csak ment. És emlékszem arra a pillanatra, amikor végre beindult, és akkor egyszer csak valaki, mint hogyha hangosan azt mondta volna, hogy most hív fel Dávidot. Tudtam, hogy ez a lelki ismeret, vagy ez Jézus szava, vagy nem is tudom. És akkor azt mondtam, hogy most rotálok, dolgozok, ez a dolgom. Akkor még erősebben, most telefonálj, most. Kikapcsolom a rotát, kicsit duzzogva, hogy megint nehéz lesz beindítani. Felcsörgöm ezt a testvérünket, és ő azt mondja nekem, hogy kérdezem, hogy megvan anyukámnak a virágcsokor? Azt mondja, hú, de jó, hogy szólsz, ha fél perccel később szólsz, én már nem vagyok itt. Fél perc. Én megköszöntem Istennek, hogy neki még erre is van gondja. Nem csak a házasságomra, nem csak a gyermekvállalásunkra, vagy a lakásunkra, a munkánkra van gondja. Azokra aztán sokszorosan gondja van, de még erre is. Hogy anyukámnak vihessek egy szép virágcsokrot. Érzitek, ez egy egyszerű történet. De Krisztusnak, hogyha megtöltjük az ő szavával a szívünket, Krisztusnak van szava hozzánk minden élethelyzetre. Én szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelent az, hogy azt mondja, hallják az én szómat, és én ismerem őket. Mi az, hogy Krisztus ismer minket? Válaszoljatok az igével. Mit jelent az, hogy ő ismer minket? Az ő teremtményei vagyunk, így van. Inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy ha megkérdezik tőlem, hogy tudom-e, hogy hol van a Bertalan Lajos utcai gyülekezet, akkor azt mondom, hogy tudom. Ha azt kérdezik tőlem, hogy tudom-e, hogy kik járnak oda, akkor mondom,
Igen, ismerem a Bertalan Lajos utcai gyülekezetet. Krisztus így ismer minket, hogy ismerem ezt a gyülekezetet. Ismerem ezt az egyházat, ismerem az advent mozgalmat. Ismerem a magyarokat, ismerem a pestieket. Hogyan ismer minket Krisztus? Hogy? Nem a feltételek, persze, ha követjük őt, de hogyan, hogyan, milyen szinten? Mondjatok nekem egy kulcsigét. Azt mondod, hogy személyenként. Így van. Hogy szól az az ige, amikor Krisztus hív minket? Ne félj! János, téged kizárunk. Márint mindig te válaszolsz először. Így van. János, akkor mondjad hangosan. Neveden hívtalak téged, egyén vagy. Testvéreim, ez egy ószövetségi ige. Ne felejtsük el, ószövetség, az ószövetség Istene ugyanaz, mint az új szövetségé. Néven hív. Mindenkit néven nevez. Én, amikor ezzel szembesültem, az első gondolatom, tudjátok mi volt? Az, hogy ez egy kicsit kellemetlen. Mert van az életemnek az a területe, amire szívesen veszem, hogyha Isten belelát, eljövök szombaton öltön nyakkendőbe, és jó keresztény vagyok, és van az életemnek az a területe, ami jó lenne, hogyha nem látna bele, mert még lelkiismeret furdalásom lesz. Van az életemnek olyan területe, amire nem szeretném, hogyha bárki is beleszólna, hogy nekem ki ellen milyen gondolataim vannak, és stb. És képzeljétek el, ő még ezt is tudja. Pontosan tudja, hogy mik zajlanak bennem. Pontosan tudja, hogy milyen érzések mennek végig bennem.

és ők követnek engem. De a gyakorlatban mit jelent Krisztust követni? Megtartani az ő parancsolatait, így van. És az ő parancsolatai milyenek? Nehezek? Aha, így van. Azt mondja, szó szerint ezt mondja az ige, az ő parancsolatai nem nehezek. Éppen a Jézus Élete című könyvet hoztam ide, de ha megengeditek, fejből idézem, megtaláljátok, innen plagizálok a Jó Pásztor című fejezetben. Amikor Krisztus parancsol, megparancsolja követőinek, hogy jöjjenek utána, kövessék őt. Ezt tudjuk, mit jelent? Azt jelenti, hogy ő elküldi a Szent Lelket, és mindenkinek a lelkében olyan folyamatokat indít el, hogy megkönnyítse ezt az ő útján járást. Ez azt jelenti, hogy amikor Krisztus parancsol, akkor minden lehetőséget megad, hogy az ő parancsát végrehajtjuk. Ő nem úgy parancsol, hogy eléd állít valamit, hogy ezt tessék tenni, ez a kötelességed, és pont. Krisztus parancsa nem katonai parancs, nem emberi parancs. Krisztus parancsa nem azt jelenti, hogy a százados azt mondja a szolgájának, hogy csináld ezt, és ő azt csinálja. Krisztus a lehetőségeket nyitja ki, amikor parancsol, és neked téged pedig szinte betessék el ebbe az útba. Hogy mondjam, egy kicsit gyakorlatiasabban megfogalmazva. Amikor Krisztus azt mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat, megparancsolja, hogy szeresd őt, akkor hogyan teszi? Azt írja az ige, szeressük egymást, mert ő előbb szeretett minket. Érezzük? Tágra nyitja a kapukat. Krisztus nem úgy parancsol, mint ahogy mi parancsolunk, nincs appelláta, és tedd azt, amit mondok. Krisztus azt mondja, amiket én parancsolok, az az élet törvénye. Ha azon jársz, neked lesz könnyebb. Neked lesz könnyebb. Azt mondja, az én juhaim követnek engem. Megtartják az én parancsolataimat, sőt, azon az úton járnak, amit én is bejártam előttük. Ez nagyon-nagyon fontos. Krisztus nem egyszerűen csak felülről parancsokat ad nekünk. Szeretném, hogyha nap mint nap belegondolnánk ebbe, hogy ő előttünk jár, és előttünk járt azon az úton, amelyen mi járunk. Ézsaiás könyvében azt olvassuk, hogy minden szenvedésünket maga Isten is szenvedi. Érezzük ennek a súlyát? Itt vannak az én életem nagy kérdései, itt vannak a ti életeiteknek a nagy kérdései. Van-e olyan szenvedés, amit Isten nem szenved együtt velünk? Azt mondja az ige, hogy nincs. De ahogy én a szombatiskolában is hallottam, és itt most muszáj erre visszatérnem, sőt, nekem eléggé az emlékezetemben él, hogy évekkel ezelőtt pontosan a szombatiskolák miatt prédikáltam itt köztetek egyszer a Tituszhoz írt levélből. Félek, hogy nagyon sokat beszélünk arról, különösen most a nagy küzdelem kapcsán, hogy sátának micsoda hatalma van. Vagy mennyire lehetetlen Krisztust követni, mert nagyon lehetetlen. Igen, az ige azt mondja, hogy nem lehet megtartani az ő parancsolatait ő nélküle. Nem beszélünk annyit Isten hatalmáról, testvéreim. És most kérve kérlek benneteket, beszéljünk Isten hatalmáról. Nem beszélünk annyit az ő hatalmáról, mint az emberi test törvényeiről, a génjeinkbe ért bűnről, a rajtunk elhatalmasodott rossz szokásokról és azok legyőzhetetlenségéről. Igazat mondunk, amikor erről beszélünk, ez nem kétség. De Isten hatalma nagyobb, és nekünk ez kellene, hogy legyen, és legyen ez a mindennapi beszéd témánk. Ez töltse meg a gondolatainkat, az ige Isten hatalma. Erről beszélgettünk két héttel ezelőtt. A keresztről való beszéd Isten ereje. A keresztről való beszéd nem információ. A keresztről való beszéd nem vallásosság, vagy nem is tudom, lelkizés. A keresztről való beszéd erő. Azt olvasom, és itt jön a nagy különbség a földi és a mennyei pásztorok között. Hallják az én szómat, ismerem őket, követnek engem, és örök életet adok nekik. Vannak földi jó pásztorok. Én amikor legutoljára beszéltem erről az igéről, szószékről, akkor odajött hozzám egy srác a végén, és mondta, hogy hát neki bizony birkanyája van, és minden igaz, ami itt le van írva, és minden igaz volt, amit elmondtam a bárányokról. Ez nekem nagyon jó megerősítés volt. És ez a fiú tényleg egy olyan igazi jó pásztor. Ismeri a bárányai hallgatnak rá, kötődnek hozzá, és hogyha kimegy őket legeltetni, akkor a bárányok mennek utána. De van egy pont, ahol Krisztus ezt a példázatot, mintha így szétfeszíteni a kereteit. Azt mondja, örök életet adok nekik.

Hogyha mélyére nézünk, ennek az egész példázat erről szól. Erről szól az egész Szentírás. Nézzük csak meg. Azt mondja, van szava hozzánk, milyen beszéd az ő beszéde? Örök életnek beszéde. Krisztus beszéde örök élet. Azt mondja, név szerint ismer. Idéztétek az igét, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Miről szól ez? Az örök életről. Miről szól az, hogy követjük őt? Hova követjük Krisztust? Mi volt Krisztus életének a legfontosabb állomása? A földi életére gondoljatok. Mi volt a legfontosabb állomása Krisztus életének? A kereszt halála. Ennyi? Követjük őt a halálba. Meghalunk Krisztussal. Vége? Hangosan. Feltámadunk ő vele. Így van. Nagyon sokszor látom keresztényeken azt, hogy Krisztus halála, amikor szóba kerül, akkor kihagyjuk a feltámadását. Krisztus halálának a feltámadása a lényege. Nem egyszerűen meghalt értünk, hanem feltámadt értünk. Azt mondja a római levél, hogy ha meghaltunk ő vele, akkor fel is támadunk ő vele. Új életben járhatunk vele. Amiket itt elmondok nektek, vagy elmondtam nektek, ezekre lehet azt mondani, hogy ezek szép dolgok. Hallani őt, na de ki hallhatja. Lehet, hogy ismer engem, na de én nem ismerem őt. Lehet, hogy követni akarom őt, de én csak a szenvedést látom benne, vagy azt, hogy küzdenék a természetemmel, de nem tudok győzni. Amikor Krisztus megígér valamit, hogy örök életet adok neki, akkor az úgy van. Ezt kell a szemünk előtt tartani. Én szeretném, hogyha ennek a gyakorlati részét megértenénk. Az egészet Krisztus, a beszédét, az örök életről, amikor beszél, a kereszt halála köré építi. Az egész ige, az egész Biblia Krisztus kereszt halála körül forog. És miért olyan fontos ez nekünk? Miért mondja azt Pál, hogy a keresztről való beszéd vagy bolondság, vagy Isten ereje? Nincs köztes út. Miért forog minden Krisztus kereszt halála között? Hogy mondjam nektek a gyakorlati vonatkozását ennek? Próbáljátok olvasni többször Krisztus kereszt halálának a történetét. És legyünk őszinték magunkhoz. Ezt elmondtam nektek 2 hete, és újra elmondom. Én sokszor, amikor Krisztus kereszt halálát a kezembe veszem, tudjátok mi nekem? Mármint a történetét. Bolondság. Nem csak azoknak bolondság, akik azt mondják, hogy jaj, ne találjunk már ki ilyen butaságot, hogy valaki meghal a bűneikért, különben is mi az, hogy bűn, meg milyen Isten az, aki végignézi, hogy meghal a saját fia, stb. Ne csak ezekre gondoljunk, hogy aki így tekint a Krisztus kereszt halálára, annak bolondság. Nem. Nekem, keresztény embernek lehet bolondság. Tudjátok, mit mondok? Felkelek ma reggel, és készülök erre az ige hirdetésre. Előveszem az igét, amiről tegnap este gondolkoztam. És ma reggel, amikor felkelek, 3-szor kellett újra és újra imádkoznom. 3-szor. Nagyon komolyan. Hogy Isten nyissa meg nekem az igét, mert olvasok, és bolondság. Azaz érthetetlen, azaz elterelődik a figyelmem. Úgy látom, hogy sokan pontosan ezen a ponton buknak el. Ne tegyük le addig az igét, amíg Isten erejévé nem válik. Amíg az ige számunkra nem Isten ereje, addig bolondság. Addig nem vagyunk jobb helyzetben, mint azok, akik teljesen elfordulnak tőle. De amikor Krisztus keresztje megjelenik előttünk igazán a maga teljességében, milyen hatása van annak? Olvassátok el a történetet. Mi történt azzal a századossal, aki ott állt és hagyta, hogy hasson rá a történet? Krisztus halálának a története. Mi történt vele? Az a kemény, kegyetlen, vasból készült római százados, aki nem tudom hány kivégzést végignézett már, meghatódik és azt mondja, ez Isten fia volt. El tudom képzelni, hogy a katonák néznek rá, hogy mi baja van a századosnak. Az a vasból készült ember egyszer csak elolvad, és azt mondja, hogy ez Isten fia volt. A történet úgy folytatódik a következő versben, Lukács evangéliumában, hogy akik csak bámészkodni jöttek oda, kimennek megnézni egy keresztre feszítést. Belegondolunk ebbe? Kimennek bámészkodni megnézni egy kivégzést. Azok az emberek, hogy olvassuk, hogy tértek haza? Mellüket verve megtértek. Krisztus halála olyan hatalom, ha megértjük, ha beleássuk magunkat, ha akarjuk érteni. Olyan hatalom, ami minket pillanatok alatt át tud formálni. Azt mondjuk, hogy ott volt Arimátia József, Nikodémus. Emlékezzünk rájuk.
Nikodémus, aki eljön Jézushoz, és azt mondja neki, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, és megsértődik, amikor Krisztus azt mondja neki, hogy változtatnod kell. Nikodémus, emlékeztek, hogy milyen mennyiségű kenetet hoz Jézusnak? Emlékezünk Arimátia Józsefre, fel se tűnik a történetben, mert fél. És a legeslegvégén azt olvassuk Márk evangéliumában, hogy bátran odaállt Pilátus elé. A kegyetlen Pilátus elé odaállt, és azt mondta, hogy kérem Krisztus testét, el akarjuk temetni. Testvéreim, nem tudok nektek mélyebbet és többet mondani Krisztus haláláról, mert ott van a kezetekbe az ige. Krisztus azért mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, mert ezzel egy biztosítékot ad nekünk arra, hogy van kapcsolat köztünk és közte. Ezzel akarja magához láncolni az emberiséget, az ő beszédével, és az ő beszéde az ő haláláról és feltámadásáról szól. Az ő beszéde életkenyere. Krisztus haláláról való beszéd és feltámadásáról való beszéd Isten ereje. Amikor, hogy is mondjam, amikor én először szembesültem azzal, hogy Krisztus szeret engem, és engem szeret. Nem a tömeget szereti, aki körülöttem van, és talán én is a tagja vagyok, hanem személyes viszonyban akar állni velem. Az elkezdte átformálni a szívemet. És egy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg, és ezzel a gondolattal szeretném lezárni. A kezemben van egy papír. Ezt nem is tudom. Az biztos, hogy a mi szerzeményünk. Nem tudom, hogy láttátok-e már ezt. Az a cím, hogy a megjobbulás útja. És azt olvastam rajta, hogy a megjobbulás legteteje az, amikor Krisztus megbocsájt, és ott kezdődik, hogy megismerem Isten személyét és törvényét. Ez a legeslegelső pont. Hadd kérdezzem meg tőletek. A megjobbulás útjának mi a legeslegelső pontja? Megbánni a bűneinket? Mi a legelső pont? Megismerni Isten személyét, megismerni a törvény kínálmait? Mi a legelső pont? Megismerni, itt azt írja, Isten személye és törvénye megismerése. Igen vagy nem? Biztos? Tehát, hogyha meg akarunk jobbítani valakit, akkor bemutatjuk neki, hogy ez az Isten személye, és ez az Isten törvénye. Hangosan. Nagyon fontos. Ebben a táblázatban tényleg hiányzik a legeslegelső pont, és most ne haragudjatok, nem magamat idézem. Megtaláljátok a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben. Azt írja szó szerint, a legeslegelső lépés abban, hogy Krisztust, vagy hogy Istent megközelítsük, hogy Istenhez közel kerüljünk, az, hogy tudjuk, megismerjük és elhisszük az ő irántunk való szeretetét. Hogy mondjam el nektek a különbséget a kettő között egy rövid történettel. Volt egy lány, vagyis hát van egy lány, most már asszony, aki, hát hogy is mondjam, adventista családban nőtt fel, pontosan tudta, hogy milyen az Isten törvénye. Nagyon jó tudása volt Isten személyéről is, tudta, hogy ki ő, meg hogy van, meg hol van. Egyetlen egy dolgot hiányolt, az, hogy nem volt erő ebben a tanításban, de tudta Isten törvényét. És ez a lány egyszer azt mondta, hogy bár adventista családban nőttem fel, bár adventista iskolába járok, ez Amerikában történt, ahol vannak elég jó adventista iskolák, azt mondja, nem látom az erőt, amiről ezek beszélnek. És ez a lány elment a világba. Ez a lány kipróbált mindent, amit ki lehet próbálni. Alkohol, drog, bulizás, minden. Minden, ami belefér. És hát a szülei persze nagyon aggódtak érte. És a szülők beszéltek a nagynénivel, a nagynéni felé még volt egy kis bizalma ennek a lánynak. És amikor a lány egyszer hazakeveredett, akkor a szülők azt mondták, hogy van kedved meglátogatni Margaret nénit. Ez a lány azt mondta, hogy rendben, úgyis el akartam költözni itthonról, és beköltözött Margaret nénihez, a nagynénihez. És 3-4 hónapon keresztül lakott nála, és ez a testvérnőnk, aki elmeséli, a nagynénitől hallottam a történetet egy igehirdetésben. Amikor ez a lány náluk lakott, a világon semmit nem tudott neki mondani, sem Isten törvényéről, sem Isten személyéről. És amikor talán egy fél év, vagy nem is tudom hány hónap után ez a lány elköltözött tőlük, egyetlen egy búcsú mondatot mondott neki ez a testvérünk, és azt mondta, ha bármikor meg akarod ismerni Istent, ha bármikor úgy érzed, hogy jobbulni akarsz, vagy hibásnak érzed az életedet,
akkor ne azzal kezd, és ezen ne botránkozzatok meg, ne azzal kezd, hogy jössz a bűneiddel, hogy előveszed a bűneidet, és elmondod Krisztusnak, mert hogy a bűnbánat az első lépés. Nem. A bűnbánat a második lépés. Előbb csak próbáld megérezni, mit jelent az, hogy ő szeret téged. Csak ülj le a lábához, és tanulj tőle. És szó szerint ezt olvassuk. Azt mondja, a legelső lépés, ha meg akarjuk közelíteni Istent, ha közeledni akarunk hozzá, az, hogy tudjuk, megértjük, megismerjük, és elhisszük, hogy szeret minket. Minden csak ebből következik. Az Isten törvénye csak ebből következik. A bűnbánat, a bűnismeret csak ebből következik. Ez a lány 2 hónappal később, és ez a történet vége, 2 hónappal később felhívta a nagynényét, és azt mondta, hogy Margaret néni, teljesen megváltozott az életem. Nem érdekelnek a régi dolgaim. Egyszerűen nem érdekelnek. Nem érdekelte többé a drogozás, nem érdekelte többé az a társaság, ahol járt. Egyetlen egy dolog érdekelte. Az, hogy Krisztust ismerje. Ezt a történetet azért mondtam el nektek, mert ez egy picit a reklámhelye. Ez egy 6 részes előadásban hangzott el ez a történet. Én szeretném, hogyha eljutna hozzátok is ennek az előadás sorozatnak az anyaga. Mi a Ráckevély gyülekezetben már vetítjük ezt. Azokról a dolgokról szól, amikről én beszéltem ma itt nektek, csak sokkal jobb kivitelben. Szeretném, hogyha megértenénk, hogy Krisztus, amikor azt mondja, kövess engem, amikor azt mondja, örök életet adok neked, akkor legelőször a szeretetével akar körülvenni. Az ő hangjának a meghallása nem a törvénnyel kezdődik, hanem a szeretettel, és a törvényben folytatódik. Szeretném, hogyha megéreznénk Isten erejét, testvéreim. Nem úgy, mint ahogy, ne haragudjatok, a szombatiskolában sokszor szoktuk. Én magam is nem tartom magam kivételnek. De ne beszéljünk annyit Sátán hatalmáról, beszéljünk Krisztus hatalmáról. És az ő hatalma valóság lesz a mi életünkben. Amen. Mennyei jó atyánk! Köszönjük, hogy elküldted értünk a te fiadat. Köszönjük, hogy benne igazi jó pásztort láthatunk. Köszönjük, hogy ezért nem kell elveszettnek éreznünk magunkat. Sőt, hallhatjuk az ő hangját. És követhetjük őt. És megismerhetjük őt, és hogy személy szerint ismer mindannyiunkat. Köszönjük, jó atyánk, ezt a példázatot, amit adtál Krisztus által. Köszönjük neked, hogy te meg akarsz minket győzni arról, hogy benned van az igazi erő. Tudjuk, hogy Sátán el akarja torzítani ezt a képet rólad. Tudjuk, hogy vagy úgy akar téged beállítani, hogy benned nincs erő, hogy minket megváltoztass. Vagy hogyha van is benned erő, te nem foglalkozol velünk. Égi atyánk, láttasd meg velünk nap, mint nap, hogy ez nem igaz. Hanem neked minden vágyad az, hogy újra magadhoz köthesd az emberiséget. Hogy végre megszűnjön közöttünk minden fal, és a szeretet láncaival magadhoz láncolhass minket. Égi atyánk, segíts megértenünk, hogy te valóban szeretsz minket. Segíts megértenünk, hogy a te célod az, hogy örök életünk legyen. És nem azért küldted el a te fiadat, hogy kárhoztasson minket. Kérünk téged, jó atyánk, hogy táplálj minket nap mint nap a te ígédből. Hogy a keresztről való beszéd valóban erő legyen számunkra, és ne csak elmélet, ne csak egy történet. Köszönjük, jó atyánk, hogy te minden lehetőséget megadsz nekünk, hogy üdvözüljünk, hogy végre személyesen találkozhassunk veled. Kérünk, éltess minket ebben a reménységben, Jézus nevéért. Amen.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A negyedik előadáshoz érkeztünk. Kicsit távolabbnak tűnik az összefüggés az első három és a negyedik között, de aki jobban belegondol, szerintem ő látja, hogy nagyon szoros összefüggés van. Az első három előadásban ugye arról beszéltünk, és hát nekem már régóta ez összeállt ez a kép, de gondolom sok hallgatómnak is, hogy a Biblia bizony nem egy akármilyen könyv, hanem egy olyan könyv, ami azzal hitelesíti saját magát, hogy ami benne le van írva, egyrészt Istentől származik, picit visszhangzik a mikrofon, nem tudom, hogy tudsz-e rajta segíteni. Tehát Istentől származik, másrészt pedig azt mondja, hogy ezt nem kell elhinni, de azon az alapon, hogy én megmondom előre a jövendőt, mármint Isten, ezen az alapon, hogyha ez tényleg úgy zajlik, tehát a proféciák, idegen szóval az idő jövendőlések beteljesednek, akkor ez alapot ad arra, hogy az így nem ellenőrizhető, de Isten által kijelentett dolgokat is elhiggyük, bízzunk Istenben, hogy nem csak a történelmet tudja előre, hanem amit a Biblia más részei leírt, az is úgy van. Ugye arról beszélgettünk az előadások folyamán, hogy nagyon sok könyv mondhatja magáról azt, hogy szent könyv, transzcendens az eredete, de ezt, ha csak a hitre alapozza, az kevés. Az legalábbis nekem kevés, hanem valamilyen természet fölötti dologgal alá is kell támasztani. És számomra Isten, Jahve, hogyha úgy tetszik, a vagyok alátámasztotta, hiszen a Bibliában ellenőrizhető proféciák vannak. Aztán arról is beszéltünk, hogy amit ma a kezünkben tartunk Bibliát, az szinte szó szerint, néhány ezrelék kivételével szó szerint ugyanaz, mint amit a szerző leírt, Mózes mondjuk, az első könyvet, ma majd ugye lesz Mózesről szó, vagy bármelyik másik könyvet, attól függetlenül, hogy állatbőrre vagy papíruszra írták, és számtalan nemzedék újra és újra másolta, láthattuk azt, hogy a szövegben semmiféle sérülés nem történt. 1950-es évek elejéig nagyon erős úgynevezett bibliai kritikai irányzat volt az, hogy a szöveg úgysem hiteles, nem lehet benne bízni, és a holtengeri tekercsek, illetve az új szövetségi kutatások alapján ma már ez a kritika teljesen elnémult, és minden biblia kritikus egyetért abban, hogy ugyanazt a szöveget tartjuk a kezünkben, mint amit 3500 évvel ezelőtt maga az ihletett ember leírt. És maga a könyv azt mondja, hogy emlékeztek az első adásból, hogy minden egyes szava Istentől ihletett, egyetlen szava sem emberi szándékból került leírásra, és azért, hogy megváltoztassa az embert, hogy az életének értelmet adjon, és a fejlődési lehetőséget kitágítsa a végtelenségig. Na most, hogyha Isten írta ezt a könyvet, és ellenőrizhetően transzcendens, akkor bizonyára mindjárt az első lapon, Mózes első könyvében azt találjuk, hogy a Biblia, vagyis Isten azt állítja, hogy a látható világot, amit látunk magunk körül, azt bizony 6 nap alatt teremtette, és a 7. napon megpihent. Azt mondja, ő a szava által szólt és lett, kimondta és meglett, teremtette a világot, és nem lassú fejlődési ugrásokon keresztül jött létre, ahogy azt az evolúció tanítja, hanem egy szempillantás alatt. Ugye erre mondhatja valaki azt, és én is ehhez a táborhoz tartoztam, és nagyon meg tudom érteni, azért nem kell ennyire bigottnak lenni. A Biblia tanításai rendben vannak, mind erkölcsileg, mind Jézus személyét tekintve, mind a proféciákat, de azt már ne higgyük már el, hogy 6 nap alatt jött létre a Föld, 6 nap alatt népesítette be Isten. Ezek szimbolikus beszédek, arról van szó, hogy bizonyos korszakok, fejlődési korszakok alakultak ki, vagy esetleg csak arról, hogy Isten elindította, megteremtette a törvényszerűségeket, és onnantól kezdve ő már teljesen biztos abban, hogy jó felé fejlődik a dolog, és oda fog kiukadni, ahova ő akarja. Ezek mind-mind továbbra is, ugye ebből a szempontból a Biblia is erre bátorít bennünket, így mondja az egyik ószövetségi proféta, gyertek és vitatkozzatok velem, gyertek és irégye szóval perlekedjetek velem, mert Isten abban leli örömét, hogyha a teremtménye használja józan eszét. És azt mondja, Józsi azt mondja mondjuk 20 évvel ezelőtt, ez mese. Tehát nem teremtés, vagy Isten valamit elindított, hanem, isteni beavatkozással, vagy isteni beavatkozás nélkül látható fejlődés. Tehát, ha másban nem, Ha viszont a Bibliát szó szerint kell érteni, ahogy eddig most láttuk nagyon sok esetben, akkor óriási összeütközés látszik a tudományos tények és a Biblia állítása között. Ma ezt fogjuk megvizsgálni. Hihetjük-e azt, hogy a Teremtő abban is húzhatja és bizonyítja magát, hogy ő valóban teremtő, és úgy teremtett, ahogy le van írva, vagy pedig ezt egyelőre csak a hit kategóriába kell sorolni. És azért adtam ezt a címet, mondanak-e valamit a mai tudományos tények az egymással ellentétes eredet történetekről, hogy ugye a két nagy iskola evolúció fejlődés, ott látjátok Darwin képét a hátam, ugye ez felnőtt közönség, nem kell, a gyerekeknek is szoktam ugyanezzel ezekkel a diákkal előadást tartani, ki az a szakállas bácsi, ki a majom, meg stb. És ott pedig a Sixtusi kápolnának a freskója Michelangelo-tól, úgyhogy a két megközelítés egymással szembe ütközik, és én egyetemi éveim alatt, már jóval 25 éves korom után döbbentem először arra rá, én még ugye a kommunista időkben tanultam a középiskolában, hogy milyen érdekes az evolúció, mennyire megalapozott, hogy egyetlen egy ellenérv sincsen a tankönyvekben. Ez egy olyan hipotézis, majd mindjárt megnézzük, hogy mi ez a szó, egy olyan elmélet, aminek csak alátámasztó tényei vannak, legalábbis a tankönyvekben. Szóval én 25 éves koromig, pedig mint pszichológus hallgató, az orvosra is járnunk kellett, funkcionális anatómia, és a többi, kortan, boncolás, stb. Együtt az orvosokkal, és egészen mondom, 25 éves koromig egyetlen egy ellenérvel sem találkoztam, tankönyvben sem. Egyetemi tankönyvben sem, középiskolaiban sem, általánosban, meg főleg, ami azt mondja, hogy az evolúció igaz, itt van egy-két olyan lyuk, amit még nem tudunk kipótolni, vagy megválaszolni, ilyen nincsen. Nem tudom, hogy ha valaha ti is visszaemlékeztek iskolai tanulmányaitokra, csak úgy spontán tankönyvből fel tudnátok-e sorolni evolúcióval ellentétes érveket. És ekkor ez nekem még nem volt gyanús. Nem tudtam, hogy vannak olyan ideológiák, amelyek mellett csak pozitív tények vannak. Szóval azért mondhatnánk ez is ennek a három rövid előadásnak, amit most hogy egybesűrítettem, az lenne a címe, vannak olyan tények, amelyek kimaradtak a tankönyvekből, amelyek vagy szándékosan, vagy véletlenül nincsenek ott. De arra nagyon szeretnék vigyázni, hogy a legmesszebb áll tőlem, hogy cinikus vagy kritikus legyek. Szóval erről szó sincs. Egyszerűen csak például a Kezdetben című könyv, amit hirdettek, ez az egyik legjobb könyv, a Brownnal leveleztünk is, hogy hát odaadná nekünk, hogy megjelentessük, és hogy mennyi lenne a jogdíj, meg tele van NASA fényképekkel, stb. És egy nagyon kedves professzor volt, és visszajött, hogy Józsikám teljesen nem így, hogy Józsikám, Dír József, teljesen ingyen a tiétek, és ki lehet adni, és minél több példányban, és hadd terjedjen, mert hát olyan ez, mint a középkori inkvizíció, és legyenek olyan könyvek magyarul is, amelyek legalábbis megpróbálják tudományos igényességgel összefoglalni, hogy melyek ezek a elgondolkodható kérdések. Tehát ma én nem fogom megdönteni az evolúció hipotézisét, elméletét, sőt, senkit sem fogok valószínűleg megtéríteni, hogy eddig evolúcionista volt, darwinista volt, és holnaptól kezdve azt mondja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette, mindenkinek a gondolkodása szabad, és mindenkinek arra fejlődik, amerre fejlődik, ettől mindenki lehet jó ember, attól függetlenül, hogy evolúcióban hisz, vagy teremtésben hisz. Mindenesetre szeretném veletek megismertetni egyoldalúan, hogy a teremtés elvén állók, a teremtés pártiak milyen tényeket tudnak felmutatni. Még mellettem szól az, hogy közel egy évtizeddel létrehoztuk az Értem munkacsoportot, az értelmes tervezettség, de ez most már nem elfogadott név, ez ne zavarjon meg senkit, az Értem munkacsoportok, akik azzal a levéllel fordultunk az akkor oktatási miniszterhez, Bálint, hírt akartam mondani, Magyar Bálinthoz, hogy legalábbis az értelmes tervezettséget tegyék be a tankönyvekben, mint egy alternatív, hogy a diákok szabadon dönthessenek. Ők ne éljék át azt, amit én, hogy 25 évig kellett várni, hogy egy ellenérvel találkozzanak. Na, ilyen hosszú volt a bevezetés, de ez a háttere annak, amit ma látni fogtok, és nem fér bele egy órába, tehát szemezgetni fogok, és nyilván továbbra is igaz az, hogy nulla előtudást feltételezünk egymásról. Ti is rólam, én is rólatok. Azért, hogy ne legyen semmiféle előítélet, jó? És próbálom, és ha valaki tovább sem, hogy gyors volt, nem értem, magyarázd meg, mi ez a szó, ez teljesen belefér. Jó? Hát három nagy csoportba osztottam, különben Én a Brownnak a Kezdetben című könyvének a logikája mentén haladok, egy-két dologgal ki van egészítve. Aki részleteiben szeretné tudományos hivatkozásokkal, az ára borsos, mert ilyen négy színnyomású, meg nagyon minőségi, 3000 valamennyi. De, és ez most nincs meg nekem PDF-ben, mint más könyvek, hogy elküldjem csak úgy ingyen. De ő csoportosította az élettel kapcsolatos tényekre, felfedezésekre, vagy ami a bioszférában zajlik, aztán a csillagászati, fizikai tudományok köréből hoz föl néhány példát, illetve a bioszféra alatt geológiai, földrajzi összefüggések. Azt is lehet mondani, hogy mennyiben alátámasztható az idegen szóval organikus vagy szerves fejlődés elmélete élettelemből élő, az egyszerű élőből egyre bonyolultabb élő, amíg eljutunk az emberig. Ez mennyire alátámasztható a tudományos tényekkel? A második kérdés az, hogy ugye az evolúcióhoz idő kell, vajon tényleg olyan idős-e a naprendszer és a Föld, ami elegendő évmilliárdokat ad arra, hogy a véletlenszerű mutációkon, változásokon keresztül a fejlődés kialakuljon, illetve hihető a Bibliának az a története, hogy egy globális, az egész Föld golyót befedő özönvíz, vízkatasztrófa volt, vagy sem. Mit mondanak a tudományos tények? Még egy dolgot engedjetek meg bevezetésképpen, az evolúció hipotézis, feltételezés. A teremtés szó által teremteni feltételezés. Nincs különbség a kettő között. Mind a kettő egy magyarázó rendszer. Azt mondja a teremtés elvű tudós vagy hívő, a körülöttem lévő világot meg tudom magyarázni abból, hogy Isten 6 nap alatt teremtette. Az evolúcionista azt mondja, a körülöttem lévő világot meg tudom magyarázni az evolúció évrendszerével. És mind a kettő egy fair évrendszer, tudományos szempontból vizsgálandó. Azt kell néznünk, hogy melyik tud több tényt magába foglalni. Vagy olyan tényeket találunk, ami már abszolút szétfeszíti az elmetet, akkor muszáj lesz egy újabb hipotézist. Evolúció-teremtés hipotézis, most pedig tényeket fogunk felsorolni. Vagy hát tényeket fogunk áttekinteni. Kezdjük akkor a szerves fejlődéssel. Először is van a mikroevolúció és a makroevolúció, ezek ugye a biológiából ismert középiskolából is már tanulhattátok, vagy később aki egyetemen foglalkozott vele. A mikroevolúcióban nincsen vita a teremtéspártiak és az evolúciópártiak között. Ott voltak éppen csak arról van szó, hogy egy génállomány, egy génpopuláció más kombinációkban jelenik meg. Van világosabb, van sötétebb, van nagyobb, van kisebb, van agresszívabb, van kevésbé agresszív gyík, de mindegyik gyík, és vagy például, nem tudom, növény, ha tengerszinten növekszik, akkor magasabbra nő, felvisszük 2000 méter magasságba, akkor alacsonyabbra nő, ettől még nem lesz két különböző faj, genetikusan ugyanaz, egyszerűen csak a szelekció folytán, az alkalmazkodás folytán ugyanabból a génállományból más kombináció jön létre. Vagy például kutyatenyésztők tudják azt, hogy milyen nagy változatosság lehet, meg mi is látjuk a kicsi csivavától egészen, nem tudom, a dán dogig, és mind-mind ugyanaz a kutya fajhoz tartozik. A vita a makroevolúcióban van. A vita abban van, hogy vajon a gyíkból, a hüllőből ugrásszelű, hosszú időben vévenő változások során madár alakult ki, hogy valamelyik végtag elkezd tollasodni, ez a végtag egyre inkább tollasodik, és közben átalakul, és a végén már nem melső lábai vannak, hanem tollai vannak, és a hátsó lábak átalakulnak madárlábakká. Ugye ezt mondja az evolúció, mutációkon keresztül és szelekción keresztül ugrások történnek, és új fajok jönnek létre. Itt csak zárójelben meg, hogy érdekes módon annyira agymosott voltam, hogy soha nem kérdeztem meg a biológiát, mert pedig a biológia az egyik kedvenc tárgyam volt, most nem mesélem el, hogy hogyan vált a biológia a kedvenc tárgyam már, 4-1-es után, de ez mindegy, mert matek szakon voltam. Szóval a kedvenc tárgyam volt, de soha nem jutott eszembe, és az osztálytársaimnak sem, hogy azt mondják a tanárnak, hogy nagyon szerettünk, hogy hogy is van ez, hogy a gyíknak elkezd tollasodni a lába, amitől bénábbá válik, lassúban tud mozogni, hiszen még se nem láb, se nem szárny, kevésbé tud menekülni, Ergo, ő lesz az áldozat, tehát a természetes szelekció szempontjából ő neki kéne először kiszelektálódnia, az átmenet a gyík meg a madár között nem annyira versenyképes idegen, szóval nem annyira fit, tehát az evolúció törvényszerűsége szerint a félig gyík, félig madárnak azonnal el kell pusztulnia, vagy azonnal zsákmány állattá kell válnia, hiszen nem annyira jó. Meg azt se kérdeztem meg, hogyha még ki is alakul a szárnya a gyíknak, akkor mi az a változás, ez abszolút nem jön szóba, hogy egyszer csak ez a gyík, ami soha nem ugrana le mondjuk egy 10 méter magas fáról, úgy dönt, hogy valami változás történt az melső végtagjaimban, próbáljuk ki, milyen az, hogyha elrugaszkodom a fáról. Jó? Tehát ez egy elég jelentős kérdés, hogy is van ez, hogy egyszer csak a kúszási, rejtőzködési, mozgási ösztönök, amik genetikusan átadódnak egyik nemzedékről a másikra, egyszer csak kicserélődnek. Tehát ahhoz képest, hogy a genotípus és a fenotípus, a genetikai felépítés és a szervi felépítés, meg a külső megjelenés változik, miért változna meg, ezt már pszichológusként vagy etológusként lehet mondani, miért változna meg a viselkedés? De erről még lesz szó. Tehát ebben van az óriási vita. Az evolúció pártiak azt mondják, hogy igen, átalakulásokon keresztül eljutunk a gyíktól a madárig. A teremtés párti azt mondja, Mózes első könyve, Isten szólt, és megteremtette, Károlyi fordításban, minden állatot a maga neme szerint. Tehát a fajok úgy, ahogy van, készen voltak, és úgy jöttek ki. Nem fogunk beleférni az egy órába. Biológia könyvekben, aki tanulja a biogenézis első alaptörvényét, bio, élet, genézis, keletkezés, a törvény pedig azt jelenti, hogy makacsul ismétlődik, annyira makacsul, hogy ez már törvényszerű. Eldobom a krétát, leesik a folyosó közepére, megint eldobom, megint leesik. Azt mondom a fiam, most elfordulok, dobd el, megint le fog esni, mert törvényszerű, hogy valami történik vele, hogy leessen, ezt elnevezem a gravitáció törvényének. Ugyanígy azt mondják, az élet keletkezésének törvénye annyira makacs összefüggés, azt mondja a biogenézis egyes számú római egyes törvénye, hogyha valaki orvosra megy felvételi, élet csak életből keletkezik. Annyira makacsul látszik ez, hogy nem sikerült dokumentálni azt, hogy élettelenből élő keletkezett volna. Ez nem sikerült még. Akármikor volt élő csak élőből. Ezt nevezték a biogenézis alaptörvényének. Úgy tűnik, hogy maga az evolúcionista alaptörvény szembe megy az evolúció elméletével, hogy szervetlenből szerves, szervesből élő, élőből még bonyolultabb. Következő, ami szintén ugye arról szól, hogy a magyarázni kell valahogyan, hogy miért fejlődnek a különböző fajok. Lamarck volt az a tudós, a lamarckizmusról nevezték el. Ő azt mondta, hogy valószínűleg Darwinnak igaza van, és a törvényszerűség úgy működik, hogy a külső környezethez való alkalmazkodás valahogyan átöröklődik szülőről gyermekpopuláció. Tehát a zsiráfnyak nyaka volt a híres példa a lamákra. A zsiráfnyaka azért olyan hosszú, mert mindig a felsőbb szférákban lévő táplálékért nyújtogatja a nyakát, és ez aztán a következő zsiráf nemzedékben már úgy születik, hogy picit hosszabb, aztán még hosszabb, és még hosszabb, és még hosszabb. Ma már tudjuk, hogy a lamarckizmus egyáltalán nem igaz. Tehát ma már senki nem hisz a lamarckizmusban, ma már senki nem gondolja azt, hogyha a papa is badizik, meg a mama is badizik, és utána a gyermeket nemzenek, akkor a kis csecsemő is badisan fog születni. Ezt tudom, hogy nem annyira jó példa, de körülbelül ezt mondja a lamarckizmus, hogy a külső környezet befolyásolja a genetikus állományt. Szerzett tulajdonságok nem öröklődnek. Annyira nem öröklődnek, hogy ugye Mendel a sok ideje volt, mint szerzetes, borsókkal foglalkozott, szögletes, meg gömbölyű alakú borsó, és nem tudott, próbált eljönni, hogy mikor van gömbölyű, mikor van szögletes. Emlékeztek, A, B, B, B, B, A, mindenki tudja, alapvető genetikus. Ma már nem itt, ma már nem Mendelnél tartunk, ma már Celzelnél tartunk ott, hogy már gén térképek vannak arról, hogy egy bizonyos fajnak milyen génjei vannak. Ez tény, hogy géntérképek, most megint megáll kicsit pihentetni, mert most hadorok, mert tetszik a téma, emlékeztek mindig, akkor nem lehet érteni. Tehát ma már géntérképek vannak, most ideál egy evolúcionista azt mondja, ha az elméletem igaz, akkor valószínűleg az ember szabású majmok génállománya a leghasonlóbb az ember génállományához, hiszen az ember és az ember szabású majom őse ugyanaz, tehát ott van a legkevesebb eltérés a két génállomány között. Azt mondja a teremtés elve, a kreacionista, ilyen összefüggés nincs, Isten szólt és lett, tehát nincs ilyen hasonlóság az úgynevezett törzsfejlődés, mert nincs törzsfejlődés sem. Ez a két elmélet. Nézzük meg a géntérképeket, mit mondanak a tények, melyik matematikai, statisztikai elvvel, megnézzük, melyik élőlény az, amelynek a génállománya a legkisebb mértékben tér el az ember génállományától, ott a képen ott nyújtogatja a nyakát, ha nyújtogatja, úgy van az amerikai csörgőkígyó. Sajnos, vagy nem tudom, sajnos-e? Az amerikai csörgőkígyónak a génállománya a leghasonlóbb az emberéhez. Ez tény. Nem mondom, hogy a csörgőkígyótól származunk.
1: Bár némelyik, igen.
0: Az érdekes, hogy ezt csak úgy zárva mondom, de ez csak kiszólás, és nem kell, majd aki hallgatja, az törölje a magnum vagy a cédet, hogy azt mondja ott a Bibliának a másik lapján, hogy a kígyó minden állatnál ravaszabb volt, és elkezdett beszélni Évához. Pont. Be is fejeztem. Nincs. Tehát ennek semmi tudományos alapja nincsen. Jó? Ez csak egy véletlen egybeesés. Tehát úgy tűnik, hogy a géntérképek hasonlósága alapján nem mondhatjuk, hogy a törzsfejlődés az a különböző állatokon keresztül ment. Aztán itt van, tehát mentetődik el, csak nagyon gyorsan, itt van a másik két alappillér, természetes kiválasztódás és a mutáció. Ez a kettő oszlopa az evolúciónak, ami egy nagyon logikus, nagyon elegáns. Azt mondja, ha van egy populáció, egy állatpopuláció, egy faj, akkor abban a fajban a faj sajátságaihoz mérten legfittebb, legjobban alkalmazkodó tudja nagy valószínűséggel továbbadni az örökítő anyagot, tehát ő tud majd párosodni. Nagyon egyszerű példával, a legerősebb hím oroszlán legyőzi a többi hím oroszlánt, ezért neki van joga párosodni, az ő gén állománya fog a következő nemzedékre átöröklődni az anyagénállományával keveredve. Nagyon egyszerű, ez a szelekció. A szarvasok egymásnak ütköznek, és amelyik életképes, az fog. Ugyanígy az oroszlán kinézi, hogy melyik a leggyengébb sérült gida vagy szarva, azt megöli, megeszi, annak a génállománya nem megy tovább. Ez a természetes kiválasztódás. De hogyha csak a természetes szelekció lenne, akkor soha nem eredményezne fejlődést, ugye? Mert akkor mindig csak szarvas lenne, mindig csak erősebb szarvas, csak még erősebb szarvas, de mindig szarvas maradna, mert a génállomány ugyanaz. A szarvasból még nem lenne valami zebra, mondjuk, nem tudom, nem akarom mosolyogni, tehát valami, tehát a gúny legkisebb, tehát semmi gúny nincs bennem, csak egyszerűen el kell mondanom, hogy értsük meg. Ha csak szelekció van, az evolúció nem működik. Ahhoz, hogy az evolúció működjön, ahhoz mutáció is kell. Mutánsok is. A mutánsoknak a valamilyen oknál fogva a génállomány megváltozik. A szelekció működik, ma is látjuk, mindenki látja. A mutáció vajon ott van-e vagy sem? Nézzük a tudományos tényeket. Ott látok a jobb alsó sorokban egy kicsinke kis állatot. Ez a mutáció kutatásnak a legnagyobb hozadott értéket adta. Ez egy egyszerű muslinca. Igen. Mindjárt meg is nézzük őt. Miért szeretnek a muslincával dolgozni a genetikusok? Azért, mert olcsó. Nem kell nagyon etetni, ugye? Kis helyen is elfér. És a legjobb, hogy 11 naponta, ha jól emlékszem, 11 naponta új generáció jön létre. Tehát mondjuk 333 nap alatt, kevesebb, mint egy év alatt, ha jól mondtam, 30 generáció? 30 generációt tudunk megfigyelni. Embernél ugye várni kéne 30-szor 25 évet esetleg. Nem is tudom, hogy ki tudnánk-e várni az emberi mutációkat, hogy szemlésük, de a muslincák nagyon kedvesek hozzánk. Ma már a genetikai kutatások ott tartanak, hogy több mint 35 éve kutatják, több mint 3000 egymás utáni generációt figyeltek meg. Kézenfekvő volt, hogy a muslincáknál szándékosan generálták a mutációkat. Radioaktív sugárzás, fagyasztás, ilyen kémiaanyag, olyan kémiaanyag, amit csak el tudtok képzelni. Azért, hogy valami történjen már, valami mutáns legyen. És jöttek is a mutánsok. Jöttek szépen sorba. Várták ugye, hogy majd mikor lesz a muslincából egy a muslincánál már jobb és attól különböző génállományú új lény. Mit tudunk leszűrni? És ezek nem kisebb, mint a Science folyóirat, a biológiai technológia, biology technology, meg ilyen, tehát tudományos opponensekkel, PhD

akik életképesek, ebből az ezerszer ezerből egy lesz olyan, amelyik szaporodni tud. Tehát, nem, tehát ez már csak az egyben az, hogy nincs nagyon jó helyzetben az evolúció ebből a szempontból, mert óriási mennyiségű mutánsnak kell ahhoz lenni, hogy utána szaporodjanak is. És amikor szaporodik, ugye ez egy millióból egy tud szaporodni, és így fedezték föl a repairing DNA-t, a javító DNS-t, kiderült, hogy négy generáció után a javító DNS elvégzi a javítást, és a muslinca újra muslinca lesz. Tehát a természet, vagy a nagybetűs Isten, a szabad azt mondanom, olyan mechanizmusokat is beletett az élő organizmusba, hogy kijavítja magát. Így fedezték föl ezt a javító DNS-t, négy generáció múlva visszajön. Tehát nem lehet nem muslinca, gondoljátok el. Szóval a mutációkkal kapcsolatos feltételezés, a darwini ami nagyon elegáns feltételezés, ma még nincs bizonyítva. Ma nem látunk olyat, hogy lenne olyan mutáns, aki más genetikus állománnyal rendelkezik, és a természetes szelekció kiválasztotta volna, és ott van a következő. Jó? Ez nincs idő nagyon belemenni, majd a kérdéseknél szívesen válaszolok. Következő, csak megyünk sorban, ugyancsak ugye ezzel kapcsolatos a komplex szervek. Ugye azt mondja Bene, hogy ez egy híres, nem mondom, hogy teremtéspárti, de nem kreacionist, de nem evolúciós tudós, azt mondja, van a tovább nem egyszerűsíthető komplexitás. Tehát azt mondja például, hogy rendben van, egyszer csak az egyik állatnál tegyük föl, hogy kialakul egy szív. Tegyük föl, kialakul egy szív. De ez a szívhez kell egy oxigén-széndioxid cserélő rendszer is, és hogyha mondjuk négy helyiséges, kamrás és pitvaros szívről beszélünk, akkor kell hozzá egy tüdő. Ha nincs abban az állatban egyszerre jelen a tüdő és a szív, akkor hiába alakult ki a szív, bal szerencsé volt az állatnak, nem tud élni, pedig van egy tökéletesen jól működő szíve. De nincs hozzá a tüdeje. Értjük, ugye? Vagy a szem. A szem a legcsodálatosabb. Pálcikák, csapok, szivárványfold, pupilla, stb. Ha valamelyik nem működik, az állat vak. Az evolúció azt mondja, az állat nem cipel magával, tehát az evolúció során egy élőlény nem cipel magával haszontalan kialakulásokat, szerveket. Hogyha ott lenne egy szem, amiben vannak csapok, vannak pálcikák, megvan a szemideg, megvan a látó, ez mind-mind már csoda, hogy ez mind egyszer meglegyen, de tegyük fel, hogy mind-mind megvan. Csak éppen nem jut be fény, mert még nincsen neki pupillája. Akkor az egész komplexitás, ami ott van, nem fog várakozni addig, amíg jön majd egy olyan mutáns, aminek ez mind megvan, és lesz hozzá még egy pupilla is. Ugye, mint érdekes? Egyszerre kell jelen lennie. Egyszerre kell jelen lennie. És ez még csak a fenotípus, amit mi látunk. És ugye a sejt felfedezése oda tudjuk azt mondta, nem is tudom, talán Darwin volt, azt mondja, hogyha esetleg kiderül, hogy a sejtben még komplex dolgok vannak, akkor vége az elméletemnek. Akkor vége. És kiderült, mitokondriumok, sejtmag, DNS, RNS, javító DNS, és még lehetne sorban sorolni, mi minden van egy sejtben. Önmagában egy olyan komplexitás, ami felfoghatatlan szinte. Tehát ha lefelé megyünk ott, és azt látjuk, hogy megmagyarázhatatlan összefüggés és gyönyörű harmónia van benne. Tehát azt mondjuk, hogy a komplex molekulák, komplex szervek, a teljesen kifejezett szervek csak akkor hasznosak, hogyha az őt körülvevő többi szerv is működik. Növénytan. Emlékezzek, vannak ugye az egyivarú növények. Ezek a törzsfejlődésben, idézőjel törzsfejlődésben korábban voltak, mint a kétivarúak. Na most gondoljuk el azt a növényt, amelyik egyszer csak alkot egy hímivarú növényt és egy nőivarú növényt. Ennek a kettőnek egyszerre kell kialakulni abban az évszakban, amelyik ők vannak, egy földrajzi helyen, és ez nem elég, hanem úgy kell kialakulni, hogy az a mag, vagy az a virágpor pontosan beilleszkedjen a nőivarúban. És legyen még hozzá olyan állat is, aki szállítja. Nem túl sok ez egyszerre? Nekem ez sok. De ezek csak kérdések. Ezek csak kérdések. Hogyan van ez? Vagy hogyha kialakul a férfi, és nincs hozzá nő, akkor most mi fog történni? Béke van. De nem ez a kérdés. De nem ez a kérdés van. A kérdés van az, hogy azt lássuk, hogy vannak tovább nem egyszerűsíthető rendszerek. Annak úgy ott kell lennie. Ha nincs ott, akkor végünk. Erről majd még

0: Beszélek a távoli ősi fajokról, ugye azt mondjuk, hogy vannak olyan fajok, például ott látjuk ezt a... Különben a kacsacsóri emlőszről a platipuszról annyit csak, ez nem anekdota, az ausztrál biológusok elküldték Európába. Nem élő volt, hanem halott volt a preparátum. És visszaírtak, köszönjük az ajándékot, nagyon humoros, ahogy össze van varva a különböző állatokból. Komolyan? Nem vicc? Hát ilyen állat nincsen. Ez egyszerre hal, egyszerre emlős, egyszerre madár, ráz, szoptat, kémiai ingereket érzékel, úszóhártya van, tehát ez ilyen állat nincs, nem is lehet. Tehát nem tudja, hogy honnan jön, és hová megy. Ez minek az őse, vagy minek a leszármazottja. De köszönjük szépen, nagyon jól érzi magát bizonyos környezetben. Ilyen állat is van. De ott van egy még érdekesebb, ez a madagaszkári ősi faj. Egészen 1938-ig azt mondták, na ez az állat, a bojtós, úszós őshal az őse a szárazföldi emlősöknek. És hát azt mondták, hogy körülbelül 200 millió éves, de ez szórás volt, valamelyik azt mondta, hogy 70 millió, valamelyik azt mondta, hogy 400 millió éves, ugye a fosszília, a maradvány alapján. És hát ez volt minden emlősnek az őse, valahogy kimászott a tengerpartra, a tüdővel érezett, és a többi, és a többi. Úgy nevezzük, hogy index fosszília, vagy úgy kellett neveznünk, hogy index fosszília, vagyis az azt jelenti index, jelző, fosszília maradvány, ahol ennek az állatnak a csontjai vannak, megtalálják egy rétegben, akkor az a réteg, az a földréteg minimum 70 millió éves, vagy 400 millió éves. Na jött a pech, ugye Madagaszkár környékén 1938-ban kifogtak egy ilyen kipusztult, 400 millió évezett kipusztult őshalat. Kifogták, ez még nem volt baj, hanem letették ugye a fosszília mellé. És ugyanaz, ez óriási probléma. Az, hogy a bojtos, úszós őshal ugyanúgy néz ki ma, mint a fosszíliája 400 millió évvel ezelőtt, ez tragédia. Mert ez azt jelenti, hogy vagy 400 millió év alatt semmi nem történt ezzel a hallal, az borzasztó, az nagyon sok idő, vagy ez a hal nem 400 millió éves. Ez a két variáció van. Azt mondják a tudósok, hogy hozzanak még több ilyen halat. Na most már tényleg kipusztulóban van, szerencsétlen, mert vérdiat tűztek ki, és a halászok halásztak is, és ezek a kipusztultós halak dögivel jöttek, szóval ott voltak sorba, és lehet látni. Jó, ott van, látjuk is, hogy mosolyog a kutató ezen a dolgon. Jó? Nem őse a későbbi fejlettebbeknek. Azt ma azon nem is foglalkozom, hogy ami tankönyvekben szerepel, a ló evolúciója, meg a többi, ez ma már rég megdőlt. Az a furcsa, hogy milyen mechanizmus tartja benne a tankönyvekben. Tehát miért nem mondják azt, hogy bocsánat, tévedtünk, ez egy őskori evolúciós elmélet volt, ma már ez nem igaz, ki kell vennünk, be kell tennünk az újabb érveket. De nem, ott van továbbra is, hogy az equusznak az evolúciója így néz ki, kicsi, nagyobb, még nagyobb, tért kalácsa, stb. Ma egyetlen tudós azt mondja, ez nem igaz. Ugyanígy ugye fölvázolták, hogy az embrió megismétli a törzsfejlődést. Kiderült, hogy hazugság volt. Azért rajzolta meg, hogy hírnevet szerezzen. Nem ismétli meg. Egyetlen tudós nem gondolja, hogy megismételni. Vannak a csökevényes szervek, hogy hány csökevényi szervünk van, mint a mandula, meg ezek. Ma már tudjuk, hogy egyik sem csökevényes. A kislábújunk levágják valakinek, egyensúlyzavarai vannak, mert csökevényes szervünk. Tehát ahogyan megyünk előre az időben, egyre inkább úgy néz ki, hogy a korai evolúcionista érvek, tények nem támasztják ma már alá az evolúciót. Altruizmus, biztos tudjátok, mit jelent ez a szó, önfeláldozó viselkedés, ez az etológiából vett kérdés. Na most, az evolúcióban, ahol az erősebbik győz, le kell nyomni a másikat, ott az altruista egyed hogyan tudja továbbvinni a genetikus anyagot. Mi pszichológiából láttuk a híres filmet, két ketrec, két majom kolónia. Az egyik majomkolónia, a gazdag majomkolónia, tele vannak banánnal, állandóan csak zabálnak, jól érzik magukat, kövérek, boldogok, stb. A másik, a szegény kolónia, semmi kajájuk nincs. Csak visítanak, hogy hát változtass meg az adórendszer. nem, erről van szó. Tehát a két kolónia, a gazdag majmok, meg a szegény majmok. Semmi köze az emberhez. És hát figyelik az etológusok, hogy fognak viselkedni ezek a majmok. És hát azt látják, megint etológiából, hogy a szegény majmok adnak szupernormális ingereket. A szupernormális ingernek nevezzük azt, amire válaszolni kell. A vörös pinnél van itt a hímnek egy piros folt, hogyha az elkezd vörösödni, akkor a nősténynek párosodni kell, nincs más választása. annyira hat rá, hogy most muszáj szeretkezni. Jó, ez a, de ugyanígy a csecsemő sírása mit vált ki belőlünk. Tehát vannak szupernormális ingerek, mert a majmoknál az egyik ilyen, hogy visít a kajáért, a másik ugye úgy tesz, mintha nem hallaná, gyönyörű volt nézni a felvételeket, elfordul, foglalatoskodik, nem néz oda, stb. Nincs ott. A másik pedig a felfelé tartott tenyér, az úgynevezett kóldus póz, vagy kolduló póz. Na, amikor már a visító majom végső elkeseredésében felfelé tartja a tenyerét, akkor a gazdag majom nem tud más csinálni, mint odadob neki egy banánt. Odadob, és akkor ezt nevezzük altruista viselkedésnek, hogy a másikért, de itt vagyok öt, hogy meg, vagy saját életi árán mondjuk megment delfinek, stb. Tehát vannak altruista viselkedésű állatok. De hogyha az altruizmus azzal jár, hogy én tőlem a táplálék elkerül, vagy azzal jár, hogy a másik megmentése miatt vizeállatok, én magam elpusztulok, akkor én nem adhatom tovább az altruista viselkedést, mert én fogok elpusztulni az altruizmusom miatt. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy hogyan kapcsolható össze a kettő. Ezzel nem foglalkozom, nézzétek gyorsan át, de úgyis ezt a diasorozatot föl fogjuk tenni az útjelző.hu-ra, illetve aki a vég.józsefkukacszola.hu vagy vég.józsefkukac8lépés.hu ír egy kolduló SMS-t, az szint szupernormális inger, arra a szupernormális ingerre el fogom küldeni mindezt, mint pedig az előző három előadásnak de a legkönnyebb az útjelző letölteni, mert nagy anyag, úgyhogy onnan ajánlom, de na szóval látjátok, hogy mi a helyzet, nem tudunk vele foglalkozni, már 50 perce beszélek, akkor itt nagyon kell ugrani. 40 perce, jó, bírjátok még? Jó. Ha valakinek közben el kell menni, nyugodtan lehet Bibliát cserélni, meg nyugodtan lehet vinni legjobb út és a Boldogság útja című könyvet. Jó, tehát nem szégyen, mindenkinek lehet egyéni programja, úgyhogy én is voltam már úgy, hogy mikor fejezi be, mennem kell. Jó, az ösztönök problémája. Miért repül a sarkicsér? Azért, mert van neki vándorlási ösztöne. Na, ezt már megkérdeztem a biológia tanártól, mert egy ilyen lázadó kamasz voltam, hogy na nehogy már azt gondolja Ica néni, hogy attól, hogy azt mondja, hogy ösztönözze, meg van magyarázva. Ugye? Nem? Tehát az nem magyarázat, hogy elnevezem. Ugye? Az csak egy címkézés. Látom, hogy ki kell a tojásból, látom, hogy felhízlalja magát, és látom, hogy elindul, és repül, és megérkezik, 35 ezer kilométert repül egy végtébe. Vagy egy évben. Miért csinálja? Mert ez a vándorlási ösztön. Oké, köszi. Értjük, ugye? Tehát azzal, hogy elnevezem, nehogy becsapjuk magunkat, az elnevezés az nem tény, az nem magyarázat. Miért esik az eső? Mert a víz hullik lefele itt előttem, és lepottyan a földre. Ez az eső. De ezzel nem magyaráztam meg, csak elnevezek egy jelenséget. Szóval ez a 80-120 g-nyi élőlény, sarkicsér, madár, egyszerűen képes 30 ezer kilométert repülni, és a többi vándorló madárhoz hasonlóan előtte felhízlalja magát. Akkor is felhízlalja magát, hogyha inkubátorban született, és nem látta a szüleit. Pontosan annyi zsírt épít be, nem többet, nem kevesebbet, ami a repüléshez kell. Ha többet építene be, akkor nem lenne ereje, mert túl nagy a testtömege. Ha kevesebbet, elfogyna az üzemanyag. És van még egy dolog, különben idézőjel, kevesebbet épít be, ez még nagyobb csoda, hogyha megnéznénk egyedileg a sarkicsért, vagy bármelyik vándormadár, ami alakzatban repül, hogy mennyit épít be, azt találjuk, hogy kevesebb kalóriát épít be, mint amennyi a valódi repüléshez kell. És mégis elegendő. Azért, mert ahogy formátumban repülnek, ezért kevesebb energiát használ, ugye cserélnek, és stb. Stb. De honnan tudja az az állat, hogy neki mennyi zsírt kell beépíteni? Honnan tudja, hogy formációban fog repülni? Honnan tudja, hogy most hízlalnom kell magam? Tehát ugye ez mind-mind nagyon-nagyon nehezen megmagyarázható. Ha most ezt a tényt, hogy a vándorló madaraknak van egy vándorlási ösztöne, meg akarjuk magyarázni, akkor hogyha teremtéssel vagyok, akkor azt mondom, Isten így teremtette teljes információkkal, pont, könnyű dolgom van. Ha evolúciósta vagyok, akkor nehezebb dolgom van. Akkor azt mondom, hogy hát először született egy olyan mutáns, aki úgy döntött, hogy hízni fog. Ehhez még nem kell mutánsnak lenni. Sok-sok hízott sarkicsér kezdett szeretni, nem? Oké. Ez megvan, mindegyik sarkicsér hízik. Utána 1000 sarkicsérből egy, maradjunk a példánál, a muslincáknál, 1000-ből egy úgy döntött, hogy elkezd repülni. valamelyik irányba. Az egyik rossz irányt választott, még hidegebbre ment. Bad luck. Nincs szerencséje. A másik is rossz irányt választott, mert ott nem tudom, ott a táplálék nem volt, de repültek. Rendben van. Elfogadjuk, vannak ilyen mutánsok, akik repülnek, és ezek közül egy vagy kettő megérkezik egy másik helyre. És ott újra költ. Az a másik, aki ott költődött. Értjük, ugye? Szóval, hogy azzal mi történik? Tehát nagyon nehéz megmagyarázni, hogy hogyan alakult ez ki, hogy egyszer csak lett egy olyan madár, sőt formációban, akik elindultak, oda kerültek, aztán visszajöttek. Nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni, hogyha átalakulások kellnek. Látjátok, a jobb alsó sarokban van egy ilyen Boeingnek a kokpitje, az irányító fülkéje a pilótának. Ugye még ma is eltévernek gépek, előfordul, több tonnányi, meg milyen óriási számítógépek dolgoznak rajtuk, és a földről is vannak irányítók. A sarkicsér nem téved el, pedig ilyen pici az agya. Honnan van az információ? Honnan tudja? Vagy hogyha az első repült, akkor utána hogy adta át a következőnek? Miért jött vissza? Nagyon-nagyon nehéz kérdések ezek. Itt van a kolibri. Csak úgy zárójelben, a kolibri az egy mérnöki csoda. Gondoljátok el, hogy 25 órán keresztül, nem percenként, hanem másodpercenként 75 másodpercenként 75-ös szárnycsapással egy nap és egy órán keresztül repül a mexikói övölbe, előtte ő is hízókúrát tart. Milyen mérnöki teljesítmény az, hogy egy ilyen igénybevétel, La Manche 24 órás, nem tudom melyiket mondjam, ott is tönkre mennek a motorok, ugye, amik csak sokkal egyszerűbb. Ez a teljesítmény, ez a mérnöki csoda, ez úgy van, hogy fel tudsz állni függőlegesen, lefelé függőlegesen, előre tudsz állni, meg hátrafelé tudsz állni. Csak úgy zárójelben mondom el, a kolibrinek nincsen válöve és nincsen könyököve egyáltalán, nem is úgy néz ki, mint a többi madárnak, hanem állítja a lapjait a szárnyának, hogy merre akar éppen szárnyani, előre vagy hátra, le vagy föl. Tehát fantasztikus. Egy ilyen picike kis élőlény hogyan képes erre a csodára, a fokozatos fejlődés eredményeképpen? Először volt egy jó szárny egy rossz ízülettel? Lehetetlen. Lehetetlen. Nem? Ezek nagyon-nagyon komoly kérdések. A másik ugye az alaszkai pettyes pillaut, a felbontás nem túl jó a Google Earth-ön, de csak arra a kicsi szigetre tud menni, semmi másra. És csak ott hajlandó tojáskodatni és kotlani. Hogy van ez? Ez hihetetlen. És azt mondja a Biblia, hogy nézd meg az állatokat, nézd meg a madarakat, nézd meg a tengernek a nyüzsgő élőlényeit, és azt is el fogod ismerni, hogy teremtő vagyok. De ez csak úgy zárójelben. Ha az ember minél jobban belegondol, minél jobban elmélkedik rajta, azt mondja, hát mihez kell nagyobb hit? Elhinnem, hogy ezt egy intelligens tervező megalkotta azért, hogy ne csak a Biblián keresztül, hanem a természet dolgain keresztül is tudjam azt, hogy van Isten. Különben megint zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon sok tudós minél mélyebbre ment le egy bizonyos témakörben, annál hívőbbé vált. Azt mondta, a rend, amit láttam, az elképzelhetetlen. Az a harmónia, amit láttam, az elképzelhetetlen. Tehát, hogy nagyon sok nagy tudós, a tudomány és az Isten hit nem zárja ki egymást. Kedvencünk a Nemo című rajzfilmből, tudom, hogy ti is néztétek, pedig már 20 év fölött vagytok, legtöbbje, és nem volt korhatáros. Én nem tudtam, hogy ez állat van, de van. Tehát nem csak ott, ugye, amikor a Némót elkezdi üldözni, majd a Némóról is lesz szó, a bohóc halról, de először itt van ez a lámpás csápú hal. Hát gondoljuk el, én ezt egy bányalóhoz hasonlítom. Lent a mély tengerben él ragadozó. Nincsen még lámpácskája, gondoljuk el. Ez csak egy egyszerű, jól kinéző, jópofa ragadozó. Nézzük meg, milyen félelmetes. És úgy él, hogy megy a hal után, elkapja, aztán megeszi. Ennyi volt. Na de most képzeljük el, hogy ennek a halon elkezd növekedni egy csáp. Ami, nem azt mondom, az aerodinamikáját, de a vízellenállását növeli. Eléggé zavarja szerencsétlen, mert eddig ilyen szépen le volt kerekítve, tehát a légkamrában megcsinálta Isten, bocsánat, hogy jól tudjon menni, és gyors legyen, és elkapja, és egyszer csak elkezd egy haszontalan kitüremkedés nőni a fején. És ez a kitüremkedés egyre nagyobb. Nagyon mélyen él, a szeme is, látjátok, milyen nagy, tehát hogy a fényt be tudja engedni, ezért eléggé ki kell nyitni a szemeit. Vadászgat, egyszer csak nem tudjuk hány generáció után, hogyha igaz, akkor ez a csonk elkezd világítani. Először kigyúlt a csonk, szerencsétlen megvakult, ott kezdődött, mert a fény és a pupilla, az a kettő nem fog működni, bányoló effektus, másodszor halálra rémült. mert mindenki látta őt, a zsákmányátok is, és ő továbbra is próbált őket kergetni. Ahhoz, hogy ne kergessen, megint kellett várni néhány ezer generációt, ha így történt, hogy a viselkedés is megváltozzon, hogy kinyissa a száját, elkezdjen a lámpás égni, és megvárja, míg oda jönnek a molylepkék, vagy hát a vízi állatok, és aztán megegye őket. Meg kell magyarázni, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok. De a kedvencem nem ez, ezek a keselyű teknős, amelyiknek a szájában van egy ilyen büdös kis nyelvdarab, a sajátja, mint hogy a rothadó hús lenne, és hát oda repül a zsákmányát, és bekapja, megeszi. Ott van a lövőhal, akinek nem csak azzal kell megbirkozni, hogy el kell találni a kis piccelt vízzel a zsákmányátot, hanem mivel ő a vízben van, az állat meg kint a levegőn, ezért a fénytörés elve miatt nem is ott látja szerencsétlen, ahol van, de mégis eltalálja. Ez is egy olyan érdekes kérdés, hogy ez hogy működik. De mondom a kedvencemet, homoki lábas tyúk. Ezt nem tudom humor nélkül mondani, ezt a gyerekeim is nagyon szeretik, hogy mondd el, papa, még egyszer. Szóval a homoki lábas tyúknál ugye van a tojó meg a kakas. A homoki lábas tyúk kakasa meg a tojója is picikét furcsa állat. Egyrészt úgy szaporodnak, hogy udvarolnak, stb. Is megtörténik, elcsavarja a tojónak a fejét, a kakas, és aztán szépen a tojó leteszi a tojásait, de nem akárhova teszi le a tojásait, hanem előtte a kakas egy 3 méter átmérőjű inkubátort épít. Homokból, levelekből, gallyakból, hogy rothadjon. Ahogy süti a meleg és rothad, a rothadás hőt termel, és bent meleg van. Na most a tojó jön, ráteszi a tojását az inkubátorra, és szépen utána elhagyja a helyszínt, többet nem törik a tojása. Ott nagyon jó nőnek lenni, mindent a kakas csinál. Elmegy és éli az életét. Ő megtojta a tojását, elvégezte, amit a természet kíván. A kakas szépen beteszi a tojást az inkubátor belsejébe, és innentől kezdve hónapokon keresztül vagy lekapar egy keveset, vagy rákapar egy keveset az inkubátorra, attól függően, hogy süt a nap. Képzeljétek el, hónapokon keresztül 1 fok ingadozáson belül tartja az inkubátor hőmérsékletét, ezt pedig úgy csinálja, hogy a kakasnak a csőrén van egy termosztát, beteszi a csőrét az inkubátorba, érzéke mi van, és annak megfelelően eldönti, hogy hűteni vagy fűteni kell. Hihetetlen, nem? Na most gondoljátok el, hogy hogyan alakult ki a homoki lábas tyúk. Papa, mondd el, Léci, mondd el! Hát úgy alakult ki a homoki lábas tyúk, hogy volt 2 normális baromfi. Egy tyúk, vagy egy tojó, meg egy kakas. Ezek nem voltak pszichésen betegek. Mind a 2 normális volt. Megvolt a párosodás, a tojás kipottyant, a tyúk pedig kotlott rajta, és megvárta, még a melegben ki kell, és aztán így jött a következő generáció. Eltelt néhány ezer év, néhány millió év, egyszer csak jött egy olyan kakas, akinek termosztát volt a csőrén. Nem tudta, mire való, de mindig méregette a tojást, hogy van. A tyúknak ez nem tetszett, mindig belecsivett, hogy menjen már innen, mert ő akar kotlani. Úgyhogy eltelt néhány ezer év, és ez a termosztát nem volt hasznos, eltűnt. Aztán jött egy másik mutáns, amelynek az volt a szokása, a többi tojó nagyon furcsálta, hogy állandóan 3 méteres inkubátorokat épít. Megépítette az inkubátort, ott hagyta, aztán szépen megvolt a tojónak a tojás, és a tojás kikeltette. Nem mondom végig, mert gyerekek 20 percig lehet ragozni a gyerekeknek, de értek, mit szeretnék mondani ezzel? Mikor volt az a mutáns, amelyiknek termosztát volt a csőrén, tudta, hogy hogyan kell hőt termelni, hőt csökkenteni, tudta, hogy hogyan kell megépíteni az inkubátort, és a legnehezebb, rá tudott venni egy buta tyúkot, hogy a tojást ott hagyja. Ugye? Az is kellett hozzá, hogy egy olyan tojó jöjjön, amelyik ott hagyja a tojását, és nem akar kotlani a tojás fölött. Nem túl sok feltételez egyszerre? Szerintem sok. De ezt csak elgondolkodhatom, mondom, hogy amikor az ösztönökkel találkozunk, akkor mindig kérdezzük meg, hogy ez az ösztön hogyan alakult ki az egysejtűtől, aztán a tyúktól, vagy a baromfitól, vagy a szárnyastól, hogyan lett ez a homoki lábas tyúk. Egy ilyen komplex viselkedés. Itt van a bohóchal, ugye mindenki tudja róla, hogy úgy védekezik, hogy a csalánozók közé behúzódik, és a többi állatod, amely akkor megrázza az a csalánozó, és nem bántja a bohóchalat. Mert a bohóchalnak van egy ilyen védőruhája, ami megvédi őt a csalánozó ütésétől. De a legfurcsább, hogy a bohóchal nem így születik. A kicsi bohóchalnak nincsen védőruhája. Ahhoz, hogy kialakuljon a védőruhája, a szülei odaviszik a csalánozóhoz, egy picit megrázatják, és erre kialakul rajta a védőruha. Ha viszont gonosz tudósok letörlik róla a védőruhát, ő nem tudja, hogy nincs rajta védőruha, bemegy és elpusztul, és nem képződik új védőruha. Gondoljuk el, hogyan volt az első bohóccal, aki nem volt védőruha, oda ment a csalánozóhoz, megrázta őt, aztán azt mondta, oké, oda megyek még egyszer, sőt, oda fog bebújni. Hát nincs ilyen állat a világon. Pavlovi reflex. Jó, megrázza, akkor nem megy oda legközelebb, ugye? Fél, mint a forró tűzhelytől. Nem megy oda még egyszer. De a bohóccalnál ez van. Ott van a bibronbéka, a bibron szemes béka. Nézzétek meg, milyen nagy szemei vannak. Meg csápjai. De az nem a szeme, nem a csápja, az a feneke. És a hátsó lábé maga alá húzva. Ez a bibronbéka, meg a többi béka szégyene. A többi béka, hogyha jön a kígyó, hogy megegye őket, két dolgot tesz. Vagy elrejtőzik, vagy elmenekül, vagy szembefordulva felfújja magát, hogy nagynak látszódjon. Ez a béka egy olyan béka, hogy szó szerint halált megvető bátorsággal, ugye ott a kígyó, hátat fordít a kígyónak, gondoljátok el. Mert tudja, hogy a fenekén van két szem. Egyszerű, nem? Voltak néhány bibronbékák, amelyiken nem volt szem, az elpusztult, mert megfordult a kígyónak, mert nem volt humorérzéke. Aztán volt olyan bibronbéka, aminek volt szem a hátán, de ezt nem tudta, és a világ minden kincsért se fordult volna meg, hogyha ott volt a béka. De voltak olyan mutánsok, akinek szem is volt, meg is fordult. Hát ehhez is kell egy kis hit, hogy ez így történik. De még a Kezdetben című könyvben majd többet is fogtok látni. Most kérdezem, hogy legyen 5 perc, és most az eltörően még a többivel is foglalkozunk majd, vagy most még egy 15 percet beszéljek. Na, ki az, akinek el kell mennie, mert szeretnék sportszer lenni, az nyugodtan közben is meg. Jó, akkor még egy 15 percet beszélek, jó. A csillagászatot csak nagyon át fogom futni. Tehát látjátok, az élővilággal kapcsolatban néhány kérdést akartam csak feltenni, néhány tényt, amit érdemes megkérdezni a biológia tanároktól, de nem rossz indulatúan, csak úgy gondolkodtatva. És szerintem néhány biológia tanár azt fogja mondani, igazad van Józsi, igazad van Juliska, tényleg így van, ezt tanítjuk, ezt vannak nagy kérdések. És lehet, hogy ő is másképpen gondolja. De lehet, hogy teljesen biztosabb, hogy az evolúció működik, csak még vannak feltáratlan kérdések. Mind a kettő teljesen elfogadható és szerethető hozzáállás. Na, élővilág megvan, nézzük akkor a kozmológiát, csillagászatot. Nagyon-nagyon vágta léptekben. Azt mondja ugye, hogy a bolygók kétféleképpen keletkezhettek. Nagyon egyszerűen. Az egyik a tejbegríz elmélet. A tejbegríz szépen elkezd sűrűsödni, kialakulnak a csomók, a legnagyobb csomó a nap, és a többi kis csomó pedig a bolygó. Most nagyon leegyszerűsítem. Ha a tejbegríz elmélet igaz, abból az következik, hogy mind a nap, mind pedig a bolygóknak az anyaga nagyon hasonló kell, hogy legyen. Mert összesűrűsödtek. Azt látjuk, hogy nagyon nem hasonló. Másik, nem így van, hanem a gázok sűrűsödtek össze, és ebből lettek a különböző bolygók és a nap. Ez is azt feltételezi, hogy nagyon hasonlóak kell lenni, de nem nagyon hasonlók. Következő. Felsoroltam néhányat, aki tudja, a bolygók nagyon egyediek, ellentét vannak, amelyek, ugye az is mondja a következő emet, hogy nem csak gázból vagy tejbegríz, hanem a napból kiszakadtak az anyagdarabok, és ezek keringenek tovább. A bökkenő az, hogy több olyan bolygónk is van, ami nem a nap forgás irányával megegyezően kering a nap körül, hanem éppen ellenkezőleg. És azt nagyon nehéz megmagyarázni. Vagy például számos bolygónak vannak holdjai, ami például a forgás tengely síkjával megegyezően kering a bolygó körül. Abszolút nem lehetett, hogy onnan szakadjon ki. Nincs ez a fizikai törvényszerűség, ami egy ilyen pályára állít be egy bolygót. Ott még tudjátok olvasni a többit. Big Bang, ugye nagy robbanás, tágul a világegyetem, aztán megint szűkül, aztán megint tágul, stb. De csak kevesen tudják, hogy a Big Bang elmélet, a nagy boom elmélete min alapszik. A nagy boom elmélete az a vörös eltolódáson alapszik. Azt figyelték meg a csillagászok, hogy minél távolabb van, nem, azt figyelték meg, hogy égi objektumokat figyelve az idő folyamán azt látjuk, hogy a színképük a vörös felé tolódik el. Ez azt jelenti lefordítva, hogy egyre nagyobb a hullámhoz, egyre távolabbról jön a jel. Ugyanaz, mint amikor azért van ott egy ilyen Doppler effektust érzékeltető mozdony, ahogy a mozdony vagy a szirénázó autó elmegy előttünk, úgy halljuk, hogy egyre magasabb, aztán egyre mélyebb a hangja. Ugyanaz a Doppler a hanghullámokban, mint a vörös eltolódás a rádióhullámokban, vagy a fényben. Tehát vörös eltolódás. Ezért mondjuk, hogy tágul az életem. Mit tudunk ma a vörös eltolódásról? Azt tudjuk, hogy nem megbízható eljárás. Ugyanaz az égitest a vörös eltolódás szerint a vörös felé tolódik el, a másik eljárás szerint pedig egy helyben áll, vagy éppen közeledik. Kiderült, hogy nem megbízható eljárás. Két égítest, ami más eljárás szerint azonosan mozog, a vörös eltolódás szerint különböző sebességekkel. Tehát ma már tudjuk, hogy nem szabad a vörös eltolódásra alapozni, hogy a világegyetem tágulna. Csak ilyen egyszerűen. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megyünk, nem beszélek róla. Következő kedvenc mesekönyvem volt, 5 éves koromban, Vörös óriások és fehér törpék, aki annyi idős, mint én, 40-en túl, talán megvolt ilyen kihajtható kép volt, nagyon élveztem, apukám minden este mesélt, emlékszem rá. Az arról szól, hogy a napok evolúciója, tehát hogy egyre nagyobbak, vörös óriásá, utána pedig történik egy változás, fehér törpe lesz, és utána jön a szupernova, vagyis a robbanás, és vagy fekete luk lesz belőle, vagy pedig szétrobban, és ez a napok evolúciója. Na most a világegyetem, a héliótat tudjuk még jobban, tele van binárisokkal, úgy hívjuk. A bináris azt jelenti, hogy két nap kering egymás közelében, relatíve nagyon közel. Az egyik ilyen bináris, kettős, 11 km távolságban kering egymástól két fehér törpe. Nyilvánvaló, ezek soha nem voltak vörös óriások. Nem lehettek, mert akkor omlottak volna már. Ezek a teremtés óta mindig fehér törpék voltak. Mindig láttunk szupernovákat, ma is látunk csillagrobbanásokat, de soha nem látunk csillagkeletkezéseket. Tehát az az elmélet, hogy csillagok keletkeznek, fejlődnek és aztán elpusztulnak, nem támaszható alá tényekkel. Most csak a tényekről van szó. Időmeghatározásról csak röviden, ugye, hogy mennyi idős az univerzum, mennyi idős a világegyetem, erről csak három egyszerű képet. Ez egy híres amerikai cseppkőballag, az meg ott ilyen szalamiták, tehát ahol a mészkőből képződik. A cseppkőballagban ki volt írva körülbelül 60 ezer éves, ez volt kiírva a 60-as évek végén. 70-es évek közepén körülbelül 30 ezer éves. 80-as évekre körülbelül 10 ezer éves, 90-es évekre néhány ezer éves. Ma nincs kírva tábla. Tehát kiderült az, hogy nem megbízható a cseppkövek alapján megmondani, hogy hány éves, olyan extrém dolgok történhetnek, majd később lesz szó az özönvízről, amikor pillanatok alatt képződnek ilyen képződmények. Már beszéltünk az index fosszíliáról, ugye tudjuk róla, hogy nem jelzi azt, hogy ahol az ő csontváza van, az 400 millió éves lenne. Nem írták át a könyveket, és akinek van hozzá ideje, olvassa el a Tiltott régészet című könyvet. A Tiltott régészetben az van benne, hogy a régészek naplója alapján milyen leleteket találtak a különböző rétegekben. Nyakláncot, aranytűt, ott, ahol még az ember meg se jelent. De ezt nem lehetett publikálni, mert nem szalonképes a filozófiában. Másik érdekes fotó, az egy ősi pálmának a törzse, az a problémája, hogy a rétegek azok különböző millió évesek, és egyetlen pálma sem nő úgy, hogy korong alakja, hogy százer évig így, aztán következő korong, hanem ez benne volt mindig is. Úgy tűnik, hogy a rétegződés nem úgy alakult ki, hogy évmilliókon keresztül. Most már lezárom, mert úgyis elfáradtok. Ott egy trilobita található, kinagyítva a két lábnyom között, nem tudom, hogy mennyire látjátok. Itt van. Jó. Ezek a trilobiták körülbelül 240 millió évesek a mainstream, vagy a fő tudományos irányzat szerint. A probléma az, hogy ez egy olyan fosszília, egy olyan jelet, ahol ott van a két mokaszin. És ott azt látjátok, hogy a trilobit, ami ki van nagyítva, az a sarka alatt van ennek a mokaszin hordó lénynek, vagy embernek, éppen eltapos a trilobitát. Két eshetőség van. Vagy nem igaz az, hogy a trilobiták az ember előtt éltek 240 millió évvel ezelőtt, vagy a trilobiták nem 240 millió évesek, vagy az ember meg a trilobita egyszerre élt egymás mellett. Tehát ma már olyan fosszíliák vannak, tudtok, a dinoszaurusz lábnyomok és emberlábnyomok együtt, Dél-Amerika, Közép-Amerika, számtalan ilyen van. Tudunk arról, hogy indián barlangrajzok, amelyen mamutot ejtenek el, meg dinoszauruszt ejtenek el. Szóval ezek a tények ma úgy tűnik, hogy valóban a Bibliának igaza lehet, hogy nem évmilliárdok alatt jöttek létre az élő lények. És hogy kerül ide ez a holdra tett ember pihentetésül, mondom azt. A NASA, amikor azt a feladatot kapta, hogy ugye Gagarin fölment, és most le kell nyomni az oroszokat, és csak egyféleképpen tudjuk lenyomni, hogyha amerikai lábnyom kerül először a holdra. Úgy ismertek a régi viccet, hogy bekenik az amerikaiak vagy az oroszok pirossal a holdat, milyen nagy probléma, mondja ezért, nem baj, majd rákenjük, hogy a jéghideg Coca-Cola az igazi fehérre. De mindegy, szóval ilyenfajta verseny. A NASA-nak két tudományos projektje volt, vezető tudósok, meg kellett oldaniuk, hogy hogyan fog leszállni a holdra szálló egység, mert a holdon nagyon vastag porréteg lesz, finom porréteg, mert idézőjel tudták, hogy a hold több milliárd éves. Tudták azt, hogy 10 év alatt hány meteorit becsapás éri a holdat, akkor azok szétrobbanak és leülepednek, mint por. És nincs erózió a holdon egyáltalán, nincs időjárás, tehát ott ez szépen ülepszik. És kiszámolták, hogy a néhány milliárd év alatt milyen vastag pornak kell keletkezni. Egy óriási probléma volt, hogy hogyan fogják letenni a porba az űrhajósokat, a holdjárót, vagy hát a leszálló egységet. És hát ott van a fotó, hogy látható, hogy nem több méteres porréteg van, hanem néhány centi, kb. Másfél-két centi porréteg van. És ahogy megvolt a képlet, azt mondták, hogy ennyi év, ennyi milliárd év, szorozva ennyi mikron per év porral, az egyenlő mára ilyen vastag porréteg, ez egy egyszerű matematikai képlet, ugye? Ugyanúgy most csak visszafelé be kell helyettesíteni, hogyha a szorzat 2 cm, az éves lerakódás mértéke pedig x, akkor meg tudjuk mondani, hogy a holdon hány ezer, hány millió, vagy hány milliárd év alatt rakodott le a por. A számítás 6000 évet ad. Meglepő. A számítás ad. És ott van, vagy olvassátok el, ez a Ranger és Surveyor nevű projektek, ezen dolgoztak, és azt mondta egyszer repültem Amerikába, összesen kétszer repültem, és egyszer olyan szerencsém, hogy pont a NASA-nak egy mérnöke volt, két dolgot mondott. Az egyik, amit mondta, az azt mondta, hogy nagyon tiszteljük a pilótákat, de a pilóták úgy beszélnek egymás, hogy azt mondják, hogy most miért ezt csinálta a robotpilóta, nem mindent felírom. Tehát ilyen a munkájuk, de ez nem szedte a pilótákat, így degradált őket kicsit. De a másik az volt, hogy tudom-e, hogy nem az volt az első szava Armstrongnak, hogy kis lépés egy embernek, nagy ugrás az emberiségnek, hanem az volt az első szó, hogy solid, azaz szilárd, azaz nem porszerű. Ez volt a nagy kérdés. Leszálltuk, és tudták azt, hogy kinyitják, és milyen por lesz ott. És azt mondta, hogy kemény, szolid nincsen, és utána mondta aztán a híres mondatait. Na jó, ennyit akkor arról, hogy a kérdés, vajon vannak-e tudományos tények, amelyek feszegetik azt az állítást, azt a hipotézist, hogy több milliárd éves a Föld, több milliárd éves a Hold. Hogyha a Holdra menne valaki, vagy látná, akkor látni, hogy a kráterei, talán ez a kép is megvan, a kráternek a széle, a Hold valamennyi kráterének széle pengeéles. Ez azt jelenti, hogy ha valaki látott egy olyat, hogy mondjuk a tejben ilyen lassított fejlődőben belehullik egy csepp, és ez ilyen gyönyörű koronaszépen, biztos láttatok már ilyen filmet, egy ilyen koronafelcsapódás van. Ugyanez, hogy amikor belemegy a meteorit a hold anyagába, akkor ugye sűrűbb, de ugyanez történik, hogy feljön, ez a kráter, ami képződik. És ez egy perem, és azért van ilyen éles pereme, mert még fiatal, nem volt idő arra, hogy lekopjon. Ugyanez, tehát számtalan jel van arra, hogy az univerzum, a naprendszer, a hold fiatal. Lezárásképpen. Ugye most már nem beszélek arról, hogy hihető az özönvíz vagy nem, mert már tényleg hadarnom kell, és mindig utálom az előadat, hogyha valaki bel akar valamit sűríteni. Két dolgot fogok elmondani. A Föld, hármat. A Föld közel 80%-a üledékes. Ezt itt tanultuk, nem? Üledékes kőzetek. De az üledékes azt jelenti, hogy leüllepedett. Folyadékban, vízben leüllepedett. A Föld 75%-a, a száraz Föld 75%-a üledékes kőzet le van üllepedve, és a többi része pedig vízborítja. Akkor vajon nem igaz az, hogy az egész Földet valaha vízborította? Aztán több olyan hely van Amerikában, Szibériában, stb., hogy trópusi növények, trópusi vízben élő állatok tetemei 50 000 négyzetkilométeren keresztül lesajtolva ott vannak. Tehát egy hirtelen katasztrófa miatt özönvíznek a nyomása, mert kishajtolódtak, és ott maradtak, mint leletek. És a többi, és a többi. Végig, hogyha valaki szénbányásszal beszél, barna szén, fekete szén, benne vannak ezek a növényi maradványok, állati maradványok, ami azt mondta, hogy maga a kőolaj úgy jött létre, hogy írdatlan mennyiségű erdő és állati maradvány sajtolódott össze úgy, hogy abból földgáz meg kőolaj keletkezett. Na nem tudom kifejezetten találni, hogy itt ugye az északi sark kör fölött vagyunk, távolról nem jól látszik, piros pöttyök meg sárga pöttyök vannak ezeken a dián. Azok jelölnek leleteket. Képzeljétek el, hogy a piros pöttyök mamutokat, mamut maradványokat, a sárga pöttyök orrszarvú maradványokat jelölnek. Hihetetlen, 96 ezer, nem egy, nem kettő, nem ezer, 96 ezer mamut maradvány van az északi sarkkör fölötti részben. És ha megdöbbentő az, hogyha ezen megnézzük a gyomortartalmát, akkor abban trópusi növények vannak. Ezek még legeltek. Ezek nem éheztek, jött a jégkorszak és lassan lefogytak. Ezek jó, zsíros állapotban lévő, trópusi növényjel megemészhetetlenül tele van a gyomor, és úgy pusztultak el. Egyszer csak hip-hop. Orrszarvúak ugyanez? Hát hogy van ez? Nem úgy volt, hogy lassan elkezdett hűlni az időjárás? És lassan elpusztultak? Úgy tűnik, hogy ott vannak egy pillanat alatt, egyszer csak elpusztultak ezek a trópusi égőfhöz szokott állatok. Megdöbbentő. A Biblia azt mondja, egyszer csak 40 méter magas víz zúdult. Ezekre is agyonnyomt őket. Tudjátok, hogyha valaki lemegy mélyre, akkor milyen nyomás van. Milyen tonnák azok. Lepréselték ezeket az állatokat, és kész. És az özönvíz hatása, hogy megdőlt a tengely, ezért aztán meg is fagyott, és a többi, abban most nincs időm belemenni. De a zár, itt van, hogy azért ne legyek elfogult, van a Dima, amelyik amerikai, és van a Berezovka, amelyik szovjet, vagy orosz mamut, csak hogy mind a két oldalról bemutassak egyet-egyet, de van még 95.998 társuk ezen kívül. Ezt különben Péterben találták 1901-ben, Szibériában az oroszat. Özönvízzel kapcsolatban még érdekesség. Itt van a sumér királyoknak az uralkodási listája, és ez az uralkodási lista, amit a képen láttok, ez nem a Bibliának az anyaga. Ebben felsorolja azt, hogy melyik király hány száz évig uralkodott. A sumér királyok. A Biblia azt mondja, hogy Ádám élt 900, majdnem 1000 évig, Metuzsálem élt majdnem 1000 évig, stb. Ez csak szimbolikus. A sumér királyok listáján sumér király uralkodott 400 évig, következő sumér király 500 évig, stb. A Bibliától függetlenül kijelenti, hogy igen, olyan klimatikus állapotok, olyan földi állapotok voltak, amelyben tovább lehetett élni. Sokkal jobb voltak az életkörülmények. Aki elmegy Amerikába és meg tudja látogatni a kreacionista teremtés intézetet, ott van egy kapszula, nem kapszula, egy kb. Ilyen szobanagyságú chamber, mi az magyarul, kamra, amelyben a légkört pontosan úgy alakították ki, hogy a páratartalom, a napsugárzásnak a káros hatásaitól mentesen, stb. És ott az állatok 2,5-4-szer nagyobbra nőnek, és többszörös az élettartalmuk, mint a kamrán kívül élőknek. Tehát olyan tényekkel nézünk szembe, hogy úgy tűnik, hogy valóban volt egy vízkatasztrófa, csomót ki kell hagynunk, majd egyszer, amíg találkozunk, akkor beszélek róla. Jaj, léci. Befejezem a Noé bárkának csak egy részletével. A kínaiakról sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy a Bibliában hinnének. Ők nem keresztények. Ott látjátok, ugye a Biblia történet azt mondja, özönvíz volt, az egész földet betakarta, és csak 8-an maradtak életben, a szülőpár és a 3 fiúgyermek meg a feleségeik, Noé és családja. És bárkát építettek, és aki a Bibliában elolvassa a bárkának a leírását, az nem egy ilyen hajóhoz hasonló valami, hanem inkább egy ládához hasonló valami, egy ilyen dobozszerű valami, de jó nagy, egy kb. Akkora, mint ott látjátok is a rajzon, mint egy ilyen nagy amerikai focipályát kitöltene. Több emeletes volt. Na de hogy kell oda az a kínai felirat? Az a kínai felirat azt jelenti, mai kínaiul, ugye nem betűvel írnak, hanem képekkel szinte, a nagy hajó, a tengerjáró hajó az úgy van, hogy láda, az a vessel, tehát az a 8-ashoz hasonló alak, ott látjátok a kép bal oldalán, az azt jelenti, hogy láda. Fönt azt jelenti az a kis sátorszerű, hogy 8, és lent ez a kis szájszerű azt jelenti, hogy száj. Tehát azt jelenti 8 száj láda. Amikor a magyar ember megszámolja, hogy hányan vannak a teremben, azt mondja, hogy ez egy 25 fős, 25 fejes rendezvény. A kínai azt mondja, mert etetni kell, ez egy 25 szájas rendezvény. Tehát amikor azt mondja, hogy 8 szájas láda, az azt jelenti 8 személyes bárka. A kínai nyelvben, ugye 6000 éves ez a kínai nyelv, nem tudom, 4000 éves legalább, abban azt a szót, hogy tengerjáró hajó úgy írja le, hogy 8 személyes doboz. Vajon miért? Vajon miért? Aztán, amikor ezt egyszer egy előadást tartottam, akkor egy most már jó barátom írt nekem egy levelet, hogy kedves Józsi, hát nem ez az egyetlen kínai szó, én nem tudok kínaiul. Van itt még több érdekes kínai szó is, ami érdekes módon a Bibliából egybecseng. Az egyik ilyen például a bűn. A bűn kínai ábráján azt látjuk, fa asszony. Megdöbbentő. Megdöbbentő. Vagy hát nem olyan megdöbbentő. Szerintem ennyi fér bele mára, még sok mindent lehetne, és akit bővebben érdekel, a Kezdetben című könyvet át tudja tanulmányozni, vagy könyvtárban esetleg ki tudja kölcsönözni. Azt szerettem volna csak felvázolni a számotokra, hogy bizony nem egészen eszement az az ember, vagy nem megbolondult, bigolt az az ember, mint aki én is, aki azt mondja, a Biblia teremtős története, amit Mózes leírt, a szó szerint úgy történt, ahogy ő leírta. 6 nap alatt teremtette, utána megpihent, aztán jött az özönvíz, minden elpusztult, 8-an túlélték, és a többi, és a többi. És hogyha több időnk lenne, nem nekem, hanem az emberiségnek, és további tudományos tények kerülnek majd elő, én egyre biztos vagyok abban, hogy mindig egyre több és egyre több olyan tény lesz, ami a Bibliának az igazát mondja el. Hogyha valamire lehet alapozni, akkor a Biblia. És hát még záromondatképpen azt szeretném elmondani, hogy számomra a tudomány és a Biblia nem ellentétes fogalmak. Nekem a Biblia segít abban, a pszichológia az én tudományágam, hogy a pszichológia tudományos feltételezéseiből, hipotéziseiből, tényeiből kiválogassam azokat, amit a Teremtő mond, ami összeegyeztethető. Azokat használni az emberekkel való kapcsolatban, a gyógyításban, vagy kiválasztásban, vagy emberi erőforrás gazdagításban, teljesen mindegy. De ugyanígy a geológiában, ugyanígy az orvostudományban, táplálkozástudományban. Én azt tanácsolom a saját tapasztalatom alapján, hogy használjuk a Bibliát, hogy mit mond erről, és aztán meg fogjuk látni, hogy a tudományban is számos olyan felfedezés van, ami azzal párhuzamos azt erősíti. Köszönöm, hogy bírtatok, elviseltétek, és aki pedig szeretné majd esetleg kisebb körben, vagy nem tudom milyen körben később biblia tanulmányokat folytassunk, és majd lesz pszichológia is nagyobb körnek, azoknak szívesen állunk majd rendelkezésre, és nagyon köszönöm, hogy itt adok, és most Péteri a szó.
1: Köszönöm szépen. Aki MP3-as CD-t szeretne, tehát ezt a 4 alkalmat egészében, az körülbelül egy hónap múlva érdeklődhet a 6. kerület Benczúr utca 9 szám alatt, tehát az Oltalom Alapítvány klub termében, tehát 6. kerület Benczúr utca 9-es. Vagy természetesen nekünk is írhat e-mailt az infokukac.utijelző.hu címre, és mi is eligazítást tudunk nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet!

ebből az állapotból. Ez az eset, ez nem olyan régen történt, még január végén, amikor ügyintézés miatt el kellett mennem az Örsvezértérre, és ott valami ügyet intézni. És akik jártatok már arra, azok tudjátok, hogy az Örsvezértér mindig tele van hajléktalanokkal, szegény, szerencsétlen emberekkel, kéregetőkkel. És ott várják az aluljáróban, meg a metróból kilépve, hogy megszánják őket az emberek egy-egy kis forinttal. Amikor én kiléptem a metróból, én is megláttam egy idős nénit, aki olyan szerencsétlenül és olyan szívszorongató volt az ő látványa. Áldogált a fal mellett, nagyon vékony kis kabátkája volt, látszott rajta, hogy nagyon elesett, szegény, bizony éhezik is. És ez a néni, ez nem kéregetett. Nem ment oda tolakodni senkihez, nem lógott nyakában tábla, hogy adjatok, hanem csak ott áldogált. Szánalom indult a szívembe, és egy nagyon erős késztetést kaptam, hogy vegyél ételt ennek a néninek. Én rá is vágtam rögtön, igen, atyám, ezt fogom tenni. Bementem ebbe a üzletházba, elintéztem a dolgomat, majd kifelé jövet, oda mentem egy ilyen ételárusító pulthoz, és kértem egy adag főzeléket valamilyen feltéttel. És ahogy odaértem a pénztáros hölgyhöz, mondja a pénztáros hölgy, 1035 forint. Meglepődtem, hú, de drága ez a főzelék. Kifizettem, és elindultam kifelé, de útközben egész úton morfondíroztam. Fél adag főzeléket kellett volna venni. Hát nincs pénzünk, hát még nincs fizetés, hát ez nagyon sok. Kiértem az üzletházból, és nézek, körbe keresem a nénit, nem volt sehol. De nem ez volt a legfurcsább, úgy képzeljétek el, egyetlen egy hajléktalant nem láttam. Sem a téren, sem az aluljáróban. Kétszer is végigmentem, a szoborhoz is elmentem, és nem találkoztam egyel sem. Egyszerűen nem tudtam senkinek odaadni ezt a főzeléket. Hazafelé úton sem találkoztam egyel sem. Hát hazaértem, betettem a hűtőbe ezt a bizonyos főzeléket, és bementem a hálószobába imádkozni, és kérni a Jóistent, hogy mutassa meg, hogy mi volt a baj. Mi történt itt tulajdonképpen? Miért nem tudtam én ezt odaadni, ezt a főzeléket? És ahogy ott imádkoztam, a csendességben egy ige szakaszt juttatott eszembe a Jóisten. Keressük meg mi is ezt az ige szakaszt, mint ahogy én is megkerestem akkor. Máté evangéliumát, a 6. fejezetet. Máté evangéliumának 6. fejezetét, az első 4 versét. Így hangzik ez az ige szakasz. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen. És a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Gondolkodni kezdtem, hát miért adta ezt az ige szakaszt a Jóisten nekem? Hát én nem kürtöltettem, nem tettem közhíré mindenkinek, hogy én most jót fogok cselekedni, én most adakozni fogok. Ezt nem tudta senki, csak én, meg a Jóisten. Nem értettem. És egyáltalán miért pont ez az ige szakasz jutott az eszembe? Ahogy tovább gondolkoztam, és imádkoztam, és kértem a Jóistent, hogy adjon még nagyobb világosságot, mert lám, ez a világosság is kevés, ekkor eszembe juttatott egy nagyon közismert ige szakaszt, a Korintusiakhoz írt 2. levél 9. fejezetét, a Korintusiakhoz írt 2. levél 9. fejezetét, és abból a 6-7 verset nagyon jól ismerjük, hiszen ezt sokszor halljuk, amikor adományt megköszönünk. De nekem, amikor elkezdtem olvasni, egy kicsit feljebb csúszott a tekintetem az 5-ös versre,

Az ötös verset kérem, hogy vetítsétek ki, köszönöm. Ez a szakasz arról szól, hogy Pál testvéreket küld a korintusi gyülekezethez, hogy a már megígért adományokat készítsék össze, hogy amikor ő odaér a macedóni testvérekkel, akkor már ott legyenek előkészítve. És ezt mondja itt ez az ige: szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsétek el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem, mint ragadomány. Úgy legyen készen, mint adomány, és nem, mint ragadomány. Hát ez a félmondat igencsak elgondolkodtatott engem. Ragadomány. Mi az a ragadomány? Mit jelent ez a szó? Arra jutottam, hogy az a ragadomány, amit valakitől vagy valamitől erőszakkal elveszek, vagy nem jó szívvel adom oda, hanem úgy adom oda, mint kötelesség, mert ezt köteles vagyok megtenni, de nincs bennem jó szív, nincs bennem adakozási kedv, nincs bennem öröm, amikor ezt megteszem. Nem úgy adtam, mint ahogy Ezékiel könyve írja a 18. fejezetben. Ezékiel azt ebben a részben azt sorolja fel, hogy milyennek is kell lennie az igazán Istenhez hű embereknek. És itt a 7. versnek a vége az érdekes, ahol azt mondja: ragadományt nem ragadoz, az éhezőnek kenyerét adja. Ilyen az igazán keresztény ember, az igazán Istenhez hű ember. A kenyerét is odaadja, és nem ragadományt ad. Megértettem ekkor valamit. Én ragadományt akartam adni ennek a néninek. Azzal, ugye elkezdtem hezitálni, és gondolkodni, hogy fél adag főzeléket kellett volna venni, elég lett volna annyi, megrontottam az adományomat, amit adtam. Már nem volt bennem jó szív, nem volt bennem öröm, hanem inkább keserűség. És igen, ragadományt akartam adni. De még mindig ott volt bennem, hogy nem értem, illetve nem teljesen értem, hogy mit akar mondani Pál, illetve a Máté evangéliumában, a 6. fejezet 3. versében, amiről már olvastunk, amikor azt mondja az írás, hogy amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Mit jelent ez tulajdonképpen? Ne tudja a te bal kezed, hogy mit cselekszik a te jobb kezed. És ahogy ezen gondolkoztam, ez szerintem előttetek is tiszta már, hogy mit is jelent, hogy önkéntelenül teszi valaki a jót. Nem mérlegel, nem hezitál rajta. És ekkor én nagyon elszígyeltem magam. Mert a Jóisten megmutatta, hogy mi van bennem. Megmutatta, hogy én irigy voltam. És az irigységem még egy bizonyos fokú önigazulással is párosult, hiszen magamban mertem a mellemet, hogy így mondjam, hogy én milyen jó ember vagyok, még adakozni is adakozom. Hát ez az a lelkület, ami megkeseríti az adományt. Mózesnek a Jóisten utasítást adott. Erről olvasunk a Mózes 2. könyve 25. fejezetének 2. versében. Utasítást adott, hogy hogyan gyűjtsék össze a szent sátorra való adományokat. Így szól ez az ige: szólj az Izrael fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat, ajándékokat minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjenek nékem ajándékokat. Hogyan szedjenek? Akik a szíve hajt arra. Tehát nem azért adja az adományt, mert ezt kötelező megtenni, nem azért adja, mert a másik ember meglátja, hogy én mennyit adok, nem. A szíve hajtja arra. De még mindig ezen morfondíroztam,
hogy mit is jelent ez a mondat. Ez a bizonyos, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Még mindig ezen gondolkoztam. Igen, benne van, hogy önkéntelenül adjuk. És ekkor egy csodálatos példázat jutott az eszembe, mégpedig ugyancsak itt olvasható ez a példázat a Máté evangéliumában a 25. fejezetben. A 25. fejezet 31-től 46-ig terjedő szakaszban, mivel ez hosszú, ezt nem is szeretném felolvasni, csak a lényegét elmondani, itt arról beszél Jézus, hogy mi fog történni, amikor ő eljön másodszor. Arról olvashatunk itt, hogy mikor ő eljön, akkor a népeket ketté választja, az úgy, mint a pásztor teszi, a juhokat és a kecskéket szétválasztva. Jézus azonban nem csak, hogy szétválasztja a népek csoportjait, hanem megjegyzést is fűz, illetve hát mond is valamit ezeknek a csoportoknak. Akik a jobb fele, jobb félen állnak, azt mondja, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Tehát Jézus azt mondja a jobb felől állóknak, hogy gyertek, mert készen van már a hely a ti számotokra. Már olyan régen, hiszen a világ alapításától fogva készen van ez a ti számotokra. A bal felől állóknak pedig azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Tehát látjuk, hogy mind a két csoportnak megvan a helye. Mi alapján választ a pásztor? Mi alapján választja szét az állatokat? Hát külső jegyek alapján, ugye. Az egyikről látszik, hogy ez kecske, azt a kecskékhez vezeti, a másik oldalon látja, hogy az juh, azt a másik csoporthoz vezeti. De mi alapján választ Jézus? Hiszen külsőleg mindannyian egyformák vagyunk. Mindannyiunknak két szemünk van, orrunk és fülünk, és még kezünk és lábunk. Tehát mindannyian egyformák vagyunk külsőleg. Jézus nem a külsőség alapján választ. Jézus az alapján választ, hogy ismer minket. És az alapján, hogy hogyan tesszük a jót. Eszerint a példázat szerint ez alapján történik a választás. Hogyan tesszük a jót? Azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámfia közül, én velem cselekedtétek meg. És itt az előbb, a fölötte lévő részben elmondja, hogy éheztem, ennem adtatok, szomjúhoztam, innom adtatok, befogadtatok, felruháztatok, meglátogattatok. És ugye kérdezik a jobb kezül álluk, hogy hát mikor is tettük mi ezt? Hát mi nem vettük észre, hogy mi ezt tettük volna, hogy mi megetettünk volna, vagy megitattunk volna, vagy bármi ilyesmit tehettünk volna. Ekkor megértettem, hogy mit is jelent ez a mondat, hogy nem tudja a te bal kezed. Ne tudja a te bal kezed, hogy mit cselekszik a jobb. Hát úgy kell tenni a jót, olyan önkéntelenül, olyan magától érthető módon, hogy egyszerűen észre se vesszük, észre se vegyük, hogy mi most jót cselekszünk. Nem számítgatva, nem, mérlegelve dolgokat. Úgy, hogy amikor tesszük, akkor ne is az jusson eszünkbe, hogy mi most jót cselekedtünk, hanem magát a jót, magáért a jóért tegyük. Mert mikor az ember számítgat, mint ahogy én tettem, és gondolkoztam, hogy fél adag főzeléket kellett volna venni, tulajdonképpen Jézus bal oldalára álltam át. Mert nem önkéntelenül tettem a jót. Olyan lelkülettel kell adnunk, mint ahogy az özvegy asszony, aki az utolsó két fillérét adta oda, emlékeztek rá? Az utolsó kettőt, nem a maradékból, nem vigyázva, hogy maradjon, az utolsó kettőt.
A példabeszédek könyvében a 29, vagy a 22. fejezetben a 9. vers azt mondja, az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből. Milyen gyönyörű ez az ige. Megkapjuk a jutalmunkat, hogyha adunk a mi kenyerünkből. Isten azt mondta nekünk, bízzál bennem, mert én megadom eledeledet. Minden szükségedről gondoskodom, semmiben nem fogsz hiányt szenvedni, hiszen én már így is mindent neked ajándékoztam. Mert Isten nem mérlegelt. Nem gondolkodott el így ezen, hogy megérdemeljük-e, vagy hogy hány ember érdemli meg azt a mérhetetlen ajándékot, amivel minket megajándékozott. És Jézus sem töprengett azon, hogy az áldozat, amit ő elvállalt és felvállalt, hány emberért teszi. Ő egyetlen emberért is megteszi. Ő megtette értem is, és megtette értetet is. A kérdés csupán az, merünk-e mi így bízni a Jóistenbe? Hinni, hogy ő nem hagyja, hogy szükséget lássunk. Akkor is, amikor az utolsót adjuk oda. Amikor idáig jutottam a gondolataimban, megértettem, hogy miért történt ez így, ami történt velem. Mert Isten meg akarta mutatni, hogy milyen állapotban vagyok. Meg akarta mutatni, hogy milyen is az igazi adakozás, mi is az az igazi jókedvű adakozás. Végezetül, hálát adva Jóistennek, megköszöntem neki, hogy ezt megmutatta, és azóta tudom kérni minden adomány előtt, hogy Uram, jó szándékot, jó szívet adj, hogy örömmel tudjam megtenni az adakozást. Végezetül egy mondatot szeretnék idézni a Jézus élete című könyvből, a 641. oldalról. Ezt már hallottátok tőlem, de szeretném újra elmondani. Az emberek iránt való szeretetünk földi kinyilatkoztatása Isten iránti szeretetünknek. Az emberek iránt való szeretetünk földi kinyilatkoztatása Isten iránti szeretetünknek. Vagyis, ahogy embertársainkkal beszélünk, ahogy segítünk, ahogy odafordulunk, abban megnyilvánul, hogy milyen a viszonyunk a Jóistennel. Én azt kívánom mindnyájunknak, hogy ez a mondat azért mindig jusson eszünkbe, amikor emberekkel beszélgetünk, hogy jó illata lehessünk a Jóistennek, hogy valóban a Krisztus mutatkozzék meg általunk. Amen.

0: Kedves hallgatók, kedves jelenlévők, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Visszakapott szabadság, avagy mitől függ az életed? Ez tehát a sorozatunk címe, vagy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt a sorozatunk címe, hiszen az utolsó előadáshoz érkeztünk. És stílszerűen visszakapott szabadság ennek a mai, mostani előadásnak a címe is. Miért? Azért, mert már ősszel, akik itt voltak a sorozaton, azoktól jött egy ilyen reflexió, egy ilyen válasz, hogy ugyan élvezik és szeretik az előadásokat. És nagyon sokat tanulnak abból, hogy a különböző függőségeknek milyen válfajai vannak, hogyan épülnek fel, hogyan lehet őket diagnosztizálni. Mégis talán az egyes előadásokon, mintha viszonylag kevesebb hangsúlyt kapott volna, viszonylag kevesebb szót ejtettünk volna a terápiáról, a megoldásról. És ezért is gondoltunk erre, amikor a tavaszi sorozatot terveztük, ezt a tavaszi hét alkalmat, hogy legyen egy külön alkalom erre, amikor csak erről fogunk szólni. Mert azért azt gondolom, hogy az egyes előadás belül is mindig megvolt az a reménysugár, amelynek mentén el lehetett indulni, tehát az az út, amelyen, hogyha elkezdtünk elindulni, akkor tényleg azt végigjárva várt bennünket ez a bizonyos visszakapott szabadság, de sokszor ezt csak olyan érintőlegesen, olyan finoman tudtuk megtenni. Most viszont van egy teljes alkalom, hogy gondolkodjunk ennek az egész kérdésnek a megoldásról. Elhangzott 10 előadás a függőségről, és azt gondolom, hogy amelyek elhangzottak, azok közül talán nem volt olyan, amiben nem ismertünk volna magunkra. És nagyon remélem, hogy a kedves hallgatókban megfogalmazódott az, ami egyébként bennem is, a szervezőkben is, meg mindannyiunkban megfogalmazott, hogy igen, függők vagyunk. Függők vagyunk, mert nagyon sokszor nem uraljuk az életünket, nem uraljuk a döntéseinket. És amikor ezzel a kis szervező csapattal, akikre az előbb utaltam, körülbelül 7-8 ember alkotta ezt a kis csapatot, és időről időre összejöttünk, két hétről két hétre megbeszélni azt, hogy na most akkor hogyan tovább, mit kellene változtatni a szervezésen, egy picit az előadáson, csiszoltuk állandóan, gondolkodtunk, hogy hogyan is lehetne jobbá tenni ezt az alkalmat, akkor nagyon sokszor ilyen visszatérően megállapítottuk azt önmagunkról is, hogy függők vagyunk, és amikor szóba került az elmúlt előadásnak a kiértékelése, akkor bizony megállapítottuk azt, szinte nem is kellett egymásnak mondani semmit, csak egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy igen, ez érintett engem. Mintha rólam beszélt volna az előadó. És még egyszer mondom, bízom abban, hogy a hallgatók közül sokaknak volt ilyen élménye. És azt gondolom, hogy a szabadulás első lépcsője ez. Mert én erről szeretnék leginkább szólni. Szeretnék szólni a szabadulásról, és néhány lépcsőben arról a folyamatról, hogy hogyan is emelkedhetünk ki ebből a rengeteg függőségből, amely körbevesz bennünket. Lehet, hogy nem mind a 10 esetleg, lehet, hogy csak 8 vagy netán 5 igaz ránk. De akkor is valamilyen megoldása kell, hogy legyen ennek a kérdésnek, hogy hogyan is kaphatjuk vissza a szabadságunkat. Nagyon sokszor, én azt gondolom, tapasztaltuk már azt, vagy talán ki sokszor, ki kevesebbszer, hogyha valamilyen függőséget felismertünk az életünkben, akkor úgy megfogalmazódott bennünk a vágy, hogy igen, szabadulni akarok. De furcsa módon, amikor netán elindultunk ezen az úton, és ténylegesen a szabadság útjára léptünk rá, és mondjuk egy-két napon, vagy egy-két héten keresztül sikeres volt ez az erőfeszítésünk, akkor lehet, hogy egy idő után jöttek a visszaesések. Egy személyes tapasztalatot hadd mondjak erre el. Kecskeméten tartottunk egy ifjúsági szilvesztert a tavalyi évben, 2006-ban, 2006-2007 fordulóján. És amikor tartottuk ezt a szilvesztert, akkor egyöntetően megállapítottuk a szervezőkkel, ott is voltak előadások, beszélgetések különböző témákról, hogy meglehetősen jó volt az alkalom, valahogy olyan jó légkör alakult ki, de az volt a legmeglepőbb számunkra, hogy amikor meghallottuk ennek az alkalomnak a visszhangját, akkor nagyon sok fiatal azt mondta, hogy képzeld el, nem arról volt szó, hogy most az internet függőségből, például a chat függőségből hogyan lehet szabadulni. De amilyen alkalmak voltak, engem elindítottak azon az úton, hogy valahogy kevesebbet foglalkozzak ezzel a kérdéssel. Mert nagyon sokan bevallogták néhány hónappal később, 10 éves volt egyébként a résztvevők átlag életkora vagy többsége, nagyon sokan bevallották, hogy ők bizony internet függők, de az az alkalom segített nekik. Segített nekik elindulni és változtatni bizonyos dolgokon. Igen ám, de itt jött a fekete leves. mert azt mondták, hogy ez az állapot ez néhány hétig tartott. És azután jött a visszaesés. És legyünk őszinték magunkhoz, hogyha fölismertünk egy függőséget az életünkben, fölismertük azt, hogy valami nem stimmel, valaminek mi a rabságában vagyunk, akkor, hogyha elindultunk a szabadulás felé, és ezt önerőből próbáltuk megtenni, akkor valószínűleg törvényszerű volt a kudarc. És megint csak a kis szervező csapatunkra utalok, amikor tartottuk ezeket a megbeszéléseket, rengetegszer elmondtuk azt, és nagyon sokan mondták ezt, hogy igen, megvolt ez a bizonyos függőség az életemben, néha le is tettem, de visszajött. Na, ekkor mi a megoldás? És mi a megoldása egyáltalán ennek a kérdésnek? Továbbra is itt van ez a bizonyos kínzó kérdés, hogy hogyan kaphatjuk vissza a szabadságunkat. Én azt gondolom, hogy itt ennél az első lépcsőnél még mindenképpen el kell mondani, tehát a szembenézés önmagunkkal. Mindenképpen el kell mondanunk azt, hogy a szabadság így önmagában egész egyszerűen nem létezik. És ezzel a cím választással mi pontosan erre akartunk utalni. Utalni akartunk arra, hogy önmagában szabadság, szabadulás, egész egyszerűen ez hiú remény volna, hiú ábránt, hogyha ezt tárnánk a hallgatók elé. És éppen ezért lett ennek a sorozatnak a címe Visszakapott szabadság. Lehellett finoman, éppen csak érzékeltetve valamit. De mégis jelezni akartuk, hogy ezt a szabadságot mi valakitől kapjuk. Vagy egész pontosan, hadd mondjam úgy, hogy kaphatjuk. Vagy még pontosabban fogalmazva a cím szerint visszakapjuk. Azért kapjuk vissza, mert elveszítettük. Az egyes alkalmakon úgy finoman, érintőlegesen volt már szó Bibliáról és Istenről. És én leginkább erről szeretnék most szólni, hogy a szabadulás visszakapásának, visszaszerzésének a legfőbb és legegyértelműbb és legsikeresebb módja, hadd használjam ezt a kicsit talán furcsa fogalmat, az, hogyha őszintén szembenézünk nem csak önmagunkkal, és nem csak kimondjuk azt, hogy igen, én függő vagyok, igen, engem gyötör az internetfüggés, vagy éppen a munkaholizmus, vagy éppen az étkezési függések, vagy bármi más, hanem emellett szembenézünk, és elkezdünk azon gondolkodni, szembenézünk az Isten kérdéssel. Szembenézünk azzal a valakivel, aki mindannyiunkat meg szeretne szólítani. Én azt gondolom, hogy sokan erre nem hajlandók. Egész egyszerűen ezt a kérdést úgy, ahogy van, lesöprik az asztalról. Nem hajlandók szembenézni az Isten kérdéssel azért, mert az egyik ilyen klasszikus kifogás, nincs időm rá. Rengeteget dolgozunk, vagy éppen tanulunk. Ugye elmondtuk már a sorozaton nem egyszer, hogy ennek az előadás sorozatnak a megcélzott korosztálya, megcélzott közönsége az a 18-tól 30 évig terjedő egyetemista, főiskolás réteg, de természetesen bárkit szívesen várunk, és nagyon örülünk annak, hogy ennél idősebbek is vannak. De hát különösen egy egyetemista, meg egy főiskolás élete szól arról, hogy rengeteget kell tanulnia, és különösen egy munkavállaló élete szól arról, hogy rengeteget kell dolgoznia, pláne a mai világban, erről én nem is szeretnék többet beszélni, hiszen ma már tulajdonképpen ez közhely számba megy, hogy mennyire nagy kincs, hogyha valakinek van munkahelye. De erre való hivatkozással nagyon sokszor talán lesöpörjük ezt a kérdést az asztalról. Hogy egyáltalán kicsoda is az, aki nekem segíteni szeretne. És ez, hogy nincs időm, én azt gondolom, ez álkifogás. Megmondom, hogy miért. Hadd mondjak egy tapasztalatot erre. Nem velem történt meg, csak valakitől hallottam épp a napokban egy beszélgetés részletet, amikor beszélgetett valakivel ilyen kérdésekről, hogy hát Biblia, Isten, és hogy talán jó lenne egy picit talán, de mégiscsak foglalkozni ezzel a kérdéssel. És ez az illető, akivel ez az asszony beszélgetett, hát hozta ezt a bizonyos klasszikus érvet, hogy ne haragudj, nincs időm erre. És azt mondja ez az illető, hogy az volt a szomorú, hogy amikor zajlott tovább ez a beszélgetés, akkor egyszer csak kiderültek olyan dolgok, hogy ugyan lehet, hogy az illető ezt mondta, hogy tényleg neki nincs ideje erre. Rengeteget foglalkozik a családjával, rengeteget foglalkozik, ugye családanya volt egyébként, több gyermekre kellett gondot viselnie, de amikor szembesült ezzel a kérdéssel, akkor azt mondta, hogy nincs időm. Csak az volt az érdekes, hogy amikor folytatódott tovább a beszélgetés, akkor kiderült erről a valakiről,
1: hogy a dél-amerikai tévésorozatok közül legalább háromnak oda-vissza tudja körülbelül a tartalmát, és nyomon követi őket. Tehát erre volt ideje. És azt hiszem, hogy a kérdés lényege itt van, vagy az egyik legfőbb pontja, hogy vajon mi a fontossági sorrend az életünkben. Mennyire tartom én lényegesnek ezt a bizonyos szabadulást? Mert lehet, hogy fölismertem, hogy igen, jó lenne. Lehet, hogy valamiféle vágy megfogalmazódott bennem. De mégis vajon a többi vágy, az édes biztonság, amit olykor ez a bizonyos függőség vagy a rabság nyújt, az lehet, hogy erősebb. És egyfajta küzdelem alakul ki bennem, és egy idő után elnyomom ezt a kérdést, hogy elhagyjuk az egészet. Szembesülni tehát önmagunkon túl, és ez a második lépcső, szembesülni az Isten kérdéssel. De túl azon, hogy sokan talán azt a kifogást szoktuk fölhozni, hogy nincs időm. Én azt gondolom, hogy sokunkban megfogalmazódik az a gondolat is, hogy nincs kedvem. Egész egyszerűen ehhez, hogy szembesüljek. Miért? Azért, mert nagyon sokszor mi a hívőkre tekintünk. Azokra tekintünk, akik úgy előttünk vannak, és tudjuk, hogy valamennyire vallásos életet élnek. A mostani jelenlévő hallgatóságnak talán körülbelül a felét, vagy talán a felénél kevesebbet ismerhetem, de biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk rokonságában, vagy ismeretségi körében van olyan ember, akire úgy azt szokták mondani, hogy olyan bigottan vallásos. Hogyha ránéz az ember, vagy egyáltalán, hogyha beszélget vele, akkor leginkább elkezd menekülni. És sokszor megfogalmazzuk ezen emberek kapcsán, hogy nolám, hétről hétre eljár gyülekezetbe, templomba, és tessék, semmi eredménye az életében. Ugyanolyan, mint eddig volt, ugyanúgy gyötri a családját, ugyanolyan nehéz vele, kibírhatatlan, kiállhatatlan, mi értelme van egyáltalán az egész vallás és egyház kérdéssel foglalkozni. Akkor inkább, és az egész Isten kérdéssel foglalkozni, akkor inkább lesöpröm az asztalra az egészet, nem érdekelnek. Nagyon sokan elkeserednek ettől, hogy nem látnak példamutató embereket maguk között a környezetükben, nem látnak olyanokat, akik mondjuk megszabadultak volna függőségekből, és emiatt azt mondják, hogy köszönöm, ennyi volt, nem kérek belőle. De egy másik dolog, ami itt a nincs kedvem kifogásnál szóba jöhet, hogyha mondjuk nem is az egyes hívőkre tekintünk, és én itt szándékosan nem említek felekezeteket, szándékosan nem említek vallásokat. Ez minden egyházban, minden felekezetben, vagy éppen világvallásban megtalálható. De nagyon sokan az Istent a vallásokkal, illetve az egyházakkal azonosítják. Egész egyszerűen összemossák a kettőt. És azt mondják, hogy ja, hát kérem, nekem ebből a kérdésből elegem van. Mert hát ezek az egyházak. Hát mennyire képmutató, bigott, vagy éppen pénzéhes, begyöpösödött, konzervatív, és így tovább társaságok ezek. Hát köszönöm, én ebből nem kérek. Hát minek? De éppen ezért tartottam lényegesnek itt a szakasz címében, az előadásnak ebben a szakaszának a címében megfogalmazni, hogy a szembesülés önmagunkkal után nem a szembesülés az egyház kérdéssel következik. Mert nem ez az érdekes. És itt a sorozaton én azt gondolom az elmúlt 10 alkalmon nem beszéltünk felekezetekről, nem beszéltünk egyházakról, mert nem ez a lényeg. Hanem szembesülés az Isten kérdéssel. Hogy egyáltalán ki is az, aki hozzám közel szeretne kerülni. És én azt gondolom, hogy vigyázzunk kell, hogy ezt a kérdést nehogy túl késő legyen elővenni adott esetben. Mindjárt elmondom, hogy mit is gondolok ezen, vagy mit is értek ezen. Egy barátom tapasztalatát szeretném itt fölemlíteni, aki tűzoltó. Vagy inkább így kell, hogy fogalmazok, hogy tűzoltó volt. Mert végig szolgálta azt a 25 esztendőt, amit egy tűzoltó végig szolgálhat. Ennél többet egy tűzoltó frontvonalban a munkahelyén nem tölthet, utána nyugdíjazzák. És azt mondja, hogy miután sok-sok évet szolgált, már akkor beszélgettem vele ilyen kérdésekről, azt mondja, hogy mivel nagyon sok balesethez, nagyon sok súlyos, komoly balesethez kellett vonulnia, megdöbbentő dolgokat tapasztalt, természetesen azt kell, hogy mondani, és hihetetlen erős lelkület kellett hozzá, meg természetesen gyomor ahhoz, hogy elhordozza mindazt, amit lát. De azt mondja, hogy nem ez volt az igazán megrendítő. Az igazán megrendítő az volt, hogy amikor élet-halál között talált embereket, akkor azt mondja, kivétel nélkül mindegyik a teremtőjét szólongatta. Tehát akiben még volt egy kicsi szikrája az életnek, aki éppen csak, és most itt sokszoros idézőjelbe értem a csakot, éppen csak annyira sérült meg, hogy még az élet valamennyire pislákolt benne, de egyébként szörnyűséges állapotban volt, azt mondja, és én erre vissza is kérdeztem, hogy ne csináld, tényleg nem volt különbség? És azt mondja, tényleg nem volt különbség. A halál pillanatában, vagy a halál közelettével egész egyszerűen, mintha elgondolkodnánk, ha előbb nem is, de akkor elgondolkodnánk az Isten kérdésről. És ezért mondom azt, hogy nem érdemes félretenni ezt a kérdést. Ha máskor nem, tehát akkor mindenki szembenéz ezzel a kérdéssel, vagy éppen akkor szembenézünk, amikor valami igazán súlyos betegség köszön be az életünkben. Rendben van, ez egy extrém, szélsőséges helyzet volt, amit említettem. Talán sose éltünk át ilyet, hogy élethalál között legyünk egy baleset részeseként. De hogyha valami igazán súlyos betegségbe kerültünk, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunk életében elkövetkezik, vagy éppen el fog következni az a pillanat, amikor az Isten kérdés különösen éles és különösen fontos lesz nekünk, ha addig nem is. De én ezért mondtam, ezért fogalmaztam így, hogy nehogy túl késő legyen. Tehát nehogy visszavonhatatlanul esetleg letegyük az asztalról ezt a kérdést, lesöpörjük az asztalról ezt a kérdést, hogy nem érdekel, mert nincs időm, nincs kedvem ilyen-olyan-amolyan okok miatt. És egy olyan költőről szeretnék most beszélni egy kicsit bővebben, aki gyakorlatilag ugyanezt élte át. Ugyanezt élte át, mert az élete utolsó éveiben elkapta egy rendkívül súlyos betegség. 51 évesen halt meg, de az élete utolsó talán 6-8 évét azzal töltötte, hogy gégerákos volt. Természetesen borzasztóan megrázta mindaz, amit közöltek vele egyszer csak az orvosok, és hát nagyon sok minden átalakult benne, és elkezdett gondolkodni kérdéseken. Ez a költő gégerákosan írta meg talán a legnagyobb verseit. És halála évében, 1935-ben adták ki azt a bizonyos Számadás című kötetet, amit ő maga is talán a legtöbbre értékelt, és utólag visszatekintve talán mi is azt mondhatjuk rá, hogy a legmélyebb, legnagyobb kötete. Ez a költő, ez Kosszolányi Dezső. És ebben a Számadás című kötetében, tehát még egyszer 1935 és ekkor halt meg, ebben a Számadás című kötetében olyan versek találhatók, mint például a költő a 20. században, vagy éppen a Vadkovács, két kevésbé ismert verset említettem, de mindegyikkel érdemes foglalkozni, hogyha esetleg egy Kosszolányi kötet a kezünkbe akad, vagy éppen a Halotti beszéd, vagy éppen a Hajnali részegség. És Kosszolányi kifejezetten olyan ember volt, aki az Isten kérdéssel nem foglalkozott. És itt van az óriási tragédiája ennek a költőnek, és ki tudja, hogy hányunk tragédiája is itt van. Itt található, hogy egész egyszerűen, amíg valami külső tényező, valami külső erő, valami behatás nem kényszerít rá bennünket, addig egész egyszerűen nem szembesülünk, nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Miért mondom azt, hogy Kosszolányi nem foglalkozott az Isten kérdéssel? 1885-ben született Szabadkán, és valamilyen szinten katolikus neveltetést kapott. Értelmiségi családból származott, de viszonylag korán elkerült ide a fővárosba, Budapestre, és belevetette magát a pesti életbe. Volt hírlapíró, volt költő, volt író, és tényleg nagyon nagy emberként tekintettek rá, már akkor is. A művészeknél ez sokszor ritka. Sokszor csak a haláluk után értékeljük azokat, akik valami nagy dolgot tettek le az asztalra, akár festők, akár költők, akár írók legyenek. De nem. Neki megadatott a siker az életében. És talán emiatt is, meg a pályatársak miatt, akik körülvették, az akkor annyira divatos ateizmusba menekült, a gyakorlati ateizmusba. Mert talán az élete, vagy talán a gondolatai legmélyén tudta, hogy az Isten létezik, mégis nem törődött ezzel, és nem is az istenes verseiről ismert. Hanem sokkal inkább az olyan versekről, ahol csillogás van, ahol a rímek tökéletesen szépen illeszkednek egymáshoz. Ő volt a homo esthetikus, A szépségre törekvő ember. Az az ember, aki igazán kereste a szépet, és igazán művelte a szépet, és ezt értő módon művelte. Tehát tényleg egy élmény a művészet, egy élmény egy Kosztolányi kötetet a kezünkbe venni, vagy éppen Kosztolányi prózát olvasni. De mégis 1935, ugye ekkor hal meg, és 1933-ban írja meg a Hajnali részegséget. Ezt a verset nem sokára most meg fogjuk hallgatni. De előtte néhány szóban szeretnék egy kicsit beszélni erről a versről. Hosszú vers, de megéri a figyelmet. Igen, egyszerű az alaphelyzete. Ahogy elindul, tulajdonképpen nem más, mint egy életkép, egy rendkívül egyszerű életkép. És Budapesten hálás dolog Kosztolányiról beszélni. Azért, mert első kerületi lakos volt, ugye a Logodi utcában, vagy a Logodi utcában egy picit becsatlakozó Tábor utcában lakott, manapság is fölkereshető a szülőháza, és abból az életképből indul el, hogy nem tud aludni. Nem tud elaludni, hajnali 3 óra táján lehetünk, és miután nem tud elaludni, elkezd járkálni a szobában föl alá, és egyszer csak kinéz az ablakon. És ahogy kinéz az ablakon, látja, hogy az emberek alszanak. És ekkor kezd el gondolkodni, hogy de egyáltalán mi is az emberi élet? Egyáltalán az, hogy az emberek alszanak, meg egy ilyen négyzet alakú, vagy éppen téglatest alakú valamiben töltik a mindennapjaikat, a hétköznapjaikat, hogy tulajdonképpen mit lehet ezzel kezdeni? Minden lakás olyan, akár a ketrec, mondja ki ebben a versben. Tehát érzi valahol a lelke legmélye, hogy az ember rab, és ő maga is rab, mert azt mondja, hogy ő is egy ketrecben él. És ahogy oda megy az ablakhoz, egyszer csak föltekint az égre. És egy hatalmas bált lát. Egy olyan bált, ami tulajdonképpen nem más, mint egy csodálatos ünnepség. Hát ugye nyilvánvaló módon ezt elképzeli. Elképzeli a tündéreket, elképzeli a hintókat, elképzeli az angyalokat. És valami páratlan szépségű kép tárul eléje. És a vers második részében erről a képről beszél. A szomorú az, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint képzelődés, nem valóság. Mert föltekint az égre, gondolkodik azon, hogy ebből a rabságból valahogy szabadulni kell, és valahogy fölfele kell tekinteni, de mibe is tud kapaszkodni tulajdonképpen. És ez a harmadik szakasza a versnek, amikor visszatér, mint egy az életkép önmagához, ez a harmadik szakasz az erről szól. Hogy mibe is tud tulajdonképpen kapaszkodni a költő. Elkezd önmagáról gondolkodni. És néhány sort hadd olvassak föl ebből a szakaszból, mert elég érdekes dolgokat vonhatunk le, elég érdekes következtetéseket itt ezzel kapcsolatban. Ezt írja. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az estély. Gyönyörű szép egyébként. Tehát ahogy itt a rímek követik egymást, már-már mesterkélt, tényleg annyira szépen illeszkednek egymáshoz. De érdekes következtetésekre juthatunk, hogyha itt egy picit elmélyedünk a szövegben. Azt mondja, mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked? Hogy azzal, ami fölötted van, azzal nem törődtél. Önmagát is, meg a képzeletbeli barátját is megszólítja, aki ott áll mellette. És hogyha a Visszakapott Szabadság című sorozat nyelvére lefordítjuk ezeket a kifejezéseket, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy Kosztolányi is függő volt, mint ahogy mindannyian azok vagyunk, és ő ezt be is ismeri. A kézirat fontos volt néki, munkaholizmus. Ringyók rabságába esett, szexfüggés. És a vers elején, ugye, amit már ki is emeltem, azt mondja, hogy az emberek ketrezben élik a mindennapjaikat. És egész egyszerűen elmennek reggel dolgozni, aztán este hazaérnek, lefekszenek, és ez az egész életük. És nem gondolkodnak. És ez is egy függés. Ez a harmadik függés, ami talán a versben megjelenik. Van egy negyedik is, amit szintén olvasnék, szintén itt az első szakaszból.
0: Azt írja, amikor nem tud elaludni, az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Nikotin és koffein függőség. Rengeteg. Rengeteg minden gyötörte, és hát bizony nem véletlenül lett ő gégerákos. Ez a bizonyos 40 cigaretta, meg az a rengeteg szivar, amit elszívott meg mellé, azt gondolom, hogy egyenes következménye lett az, ami őt hatalmába kerítette az a betegség. De továbbra is ott van a vers legfőbb kérdése. Mibe kapaszkodik a költő? Mert egyrészt rendkívül őszinte magához, és ez nagy dolog. Őszinte abban, hogy végre szembesül önmagával, és az egész számadás kötet egyébként erről szól, szembesülni önmagammal. De kibe kapaszkodjon? Istenbe? Egy nagy, ismeretlen úrról igenis ír a versben, és ezt majd fogjuk hallani. De azt mondja, hogy hát őt igazán nem lehet megtalálni. Őt igazán nem tudjuk kikutatni, hogy kicsoda is, meg egyáltalán mit lehet vele kezdeni, meg hát hinni benne. Nézd, tudod, hogy nincsen kibe hinnem, mondja ki a költő. Istenbe tehát nem tud kapaszkodni. Akkor kapaszkodjon talán abba a látomásba, amit lát. Abba a csodálatos égi ünnepségbe, ami ott fölöttünk van. Az égbe bál van, minden este bál van, és ír a tündérekről, az angyalokról, a hintókról, és így tovább, és így tovább. De ebbe se lehet kapaszkodni. Miért? Mert megjelenik a versben egy ilyen kifejezés, amit ugye már olvastam is. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Ezek nem mások, mint regék. Mesék. Egész egyszerűen alap nélküli dolgok. Kosszolányinál rendkívül fontos volt az, hogy a gyermekkorára visszatekintsen. És amikor az égről beszél, akkor nagyon sokszor a gyermekkorát érti azon. És azt mondja, hogy ez mind rege. Ebbe se tudok kapaszkodni, mert ugyan valaha volt valami, amiben én hittem, ami olyan tiszta, ártatlan korszak volt. De mégis ez sem az igazi. És erre a kérdésre, hogy kibe tud kapaszkodni a költő, erre a kérdésre gyakorlatilag nincs válasz. És ezért minden gyönyörűsége és szépsége ellenére, mert tényleg nagyon szép ez a vers, és rendkívül jelentős vers, létösszegző vers, minden szépsége ellenére nincs megoldás. És csak azt szeretném érzékeltetni ezzel a verssel, hogy mi mindent veszít az, aki időben nem szembesül az Isten kérdéssel. Ez tehát a megoldás második lépcsője. Hallgassuk meg viszont most a verset, amelyet Várkonyi András fog elmondani.
2: Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig, így és úgy, balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is. A fekete. Minden. Hát, fölkelek. Nem bánom az egészet. Sétálgatok szobámba leföl. Ingben. Köröttem a családi fészek. A szájakon lágy álombeli mézek. És ahogy botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, és ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokra látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, és megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, és ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből. Sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó. Ébredj a valóra! A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, Gyombirét alóla s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt. És a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát. És most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rém lett, egy szány suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten. És a szélben a csillagok szikrázva és észrevétlen meg-meglibegtek. És távolba roppant fénycsóva lobbant. Egy mennyei kastély kapuja tárult. Körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj. Künn az előcsarnok fényárban úszott. A házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. És mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, és a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly. Egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, s rajta egy égkő behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét. Vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolya lebben, aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam. És a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél és annyi rest éj? És csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve, szívem visszadöbben, halottjaim is itt ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen, mint morsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, én tudom, hogy nincs semmibe hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak. Dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek, se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
0: A vers után most tovább lépnénk a szabaduláshoz vezető út harmadik lépcsőfokára. Mert ugye szembenézés önmagunkkal, őszinte szembenézés az Isten kérdéssel, én azt gondolom kizárt, hogy kihagyjuk, és tényleg alap nélküli lenne ez a második pont, hogyha nem beszélnénk néhány szót arról, hogy szembenézés az Isten beszédével. Miért is említem ezt a pontot egyáltalán, miért is lényeges ez? Mert Istenről bárki beszélhet, de hitelesen beszélni az már egy egészen más kérdés. Bárki bármit elképzelhet, ahogyan itt a versben is hallottuk, hogy fölöttünk mi van, hogy az Isten ki lehet, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és így tovább, és így tovább. Na de megbízható ismeretet. Olyan könyvből szerezhetünk, vagy olyan helyről, amely tényleg leellenőrizhető. És nyilván sejti a kedves hallgatóság azt, hogy mely könyvre utalok én itt. Arra a könyvre, amiről már többször beszéltünk, amelyből már többször idéztünk, és ez a Szentírás, a Biblia. Mert ez a könyv vallja azt magáról, hogy tényleg szó szerint az Isten beszéde, az Isten igéje, az Úr szava. Ezek olyan visszavisszatérő fogalmak a Bibliában. Hogy mennyire hiteles magának a Bibliának a szövege, és tudom, hogy ezzel egy nagy témát vetek föl, de szándékosan ez csak fölvetés. Én szándékosan nem szeretnék erre kitérni bővebben, csupán egy könyvet ajánlanék, hogy tényleg mennyire bízhatunk mi a Bibliában. Szabó Ferenc írt erről egy kis könyvet, Bízhatunk-e a Bibliában címmel. És Ferenc ebben a könyvben azt veszi sorra, hogy milyen problémákkal szembesülhet az, aki a Bibliával egyáltalán

Úrnak segítséget jelent itt a szabadulásért folytatott küzdelemben. És ez Jézus egyik kijelentése a hegyi beszédben, Máté evangéliuma 5. fejezet 6. versében, a 8 boldog mondás közül az egyik. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Én azt gondolom, hogy ez a szabadulás útja. Amikor, ugye említettem már ezt a fogalmat, a fontossági sorrend egyszer csak megváltozik az életünkben. Mert a szabadulást mi óhajthatjuk, vágyakozhatunk rá. De ugye ez az ige egészen másról beszél. Éhségről és szomjúságról beszél. Van egy szobanövényünk otthon, nagyon érdekes. Maga az egész növény egy pálmafajta, pandánusznak hívják. És mindig el szoktam csodálkozni rajta, mert egyszer csak, hát ugye megkaptuk, és hát egy néhány hét után kerültünk csak kapcsolatba egy kertésszel, aki elmondta, hogy hogyan is érdemes gondot viselni erről a pandánuszról. Mert addig úgy locsolgattuk, de hát tudják a kedves hallgatók, hogy hogy szoktunk egy virágot locsolni, már úgy általában, hogy úgy néha meglocsoljuk, aztán hagyjuk, hogy fölszáradjon, hogy fölvigye a vizet. Várunk egy kicsit, egy-két napot, aztán megint adunk neki. A legtöbb virág körülbelül ilyen gondozást igényel. De nem ez. Ennek a virágnak, ennek a növénynek van egy egészen különleges tulajdonsága, ennek állandó napfény és állandó víz kell. Tehát egész egyszerűen, hogyha nem kap vizet, akkor mindenféle baja lesz, csak rá kell nézni. Össze lehet hasonlítani az előző állapotát, meg azt az állapotot, amilyenbe azután került. És meg kellett, hogy tanuljuk ennél a virágnak a gondozásánál azt, hogy bizony állandó tápláldékra van szüksége. Tehát egy-két napot sem lehet kihagyni tulajdonképpen az öntözésénél. És nagyon nagy tanítás van ebben, én azt gondolom. Mert ez az az igazi éhség és szomjúság, amely tényleg segíthet a rabságból kiemelkedni. Segíthet a függőségből kitörni. Mert rengeteg napfény és rengeteg víz kell ennek a virágnak, vagy ennek a növénynek, de ez a vers, amit felolvastam az előbb, ugyanerről beszél. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák nem csak az igazságot, hanem itt a görög eredetében egy picit más kifejezés szerepel, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Tehát nem csak az elméleti igazságot, amely egyébként egy lefoglalt fogalom a Szentírásban, és mindig a Szentírás önmagát érti alatta, hanem boldogok azok is, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, vagyis a szabadulás utáni vágyat. És itt megint csak ehhez a ponthoz érkeztünk el, hogy mennyire akarjuk, mennyire szeretnénk, hogy ez a szabadulás tényleg végbe menjen az életünkben. Vajon éhezzük és szomjúhozzuk-e ezt a dolgot? Én azt gondolom, hogy akkor érhetjük el a szabadulást, akkor válhatunk ténylegesen szabaddá, hogyha ez az érzés, ez a gondolat, ez megszületik bennünk, és figyelem, ez nagyon fontos, meg is marad. Mert amikor a kis szervező csapatunkkal beszélgettünk arról, hogy de most akkor hogy van? Hát függők vagyunk. Ki internettől, ki túróruditól, ki egészen másról. Hát próbáltunk szabadulni, és igenis értünk erre is sikereket, de nem ment. És azt gondolom, hogy nekik is segítség lehet, meg mindazoknak segítség lehet, akik talán először találkoznak ezzel az igével, hogy éhezni és szomjúhozni az igazságot, ez az eredeti szövegben folyamatos időben van. Folyamatos jelen időben. Ez egy állandó dolog. Egész egyszerűen elkezdődik, és ez van, ez tart. Mert hogyha egy picit is elfeledkezünk erről, hogy nem éhezzük és szomjúhozzuk annyira, más válik fontosabbá, akkor természetszerűleg vissza fogunk zuhanni. De nagyon sokszor tényleg ilyen az ember élete, valljuk meg őszintén. Magamról is elmondhatom, másokról is azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, hogy ismerjük ezeket a küzdelmeket, hogy már 10-szer, meg 20-szor, meg 30-szor próbáltam meg, és nem ment a szabadulás. De boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. És aztán ehhez nagyon szépen kapcsolódik egy másik ige, János evangélium a 8. fejezet 32. verse, amelyik így szól, hogy az igazság, miután megismertétek, szabadokká tesz titeket. Ez is Jézus szava. Az igaz...

szabadság szabadokká tesz bennünket. Egész egyszerűen, amit igazán megtanultunk érdekelni, azt tesz szabaddá, más nem tesz szabaddá. Más ugyanúgy ott hagy a rabságban. De az igazság a szabadokká tesz bennünket. Hogyha azzal az Istennel, aki az egész Szentírás mögött áll, mi kapcsolatba akarunk kerülni, akkor egy dologra viszont nagyon-nagyon érdemes vigyázni. Van egy érdekes latin mondás, amivel tulajdonképpen az egész ókori vallásrendszer leírható. Ez a latin mondás ez úgy hangzik, hogy do ut des. Do ut des. Annyit jelent magyarul, adok, hogy adj. Ez az adok, hogy adj elv a legtöbb ókori vallást, és egyébként a kategóriát nyugodtan kitágíthatjuk, talán a legtöbb mai vallást nyugodt mondhatjuk így is, jellemezte. Mert ilyen viszonyt ápol nagyon sok ember azzal az Istennel, akit követni akar. Ilyen viszonyt ápoltak nagyon sokan az ókorban, és ilyen viszonyt ápolnak nagyon sokan ma is. Do ut des, adok, hogy adj, azaz, valamit adok az Istennek, tehát rendben van. Tegyük fel, elkezdek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nyitott leszek, és meg akarom ismerni az igazságot, meg akarom fogadni, de várom az ellentételezést. Tehát, hogy akkor Isten, te segíts rajtam. És te mindenféleképpen add meg azokat az áldásokat, amelyeket kilátásba helyeztél. És ez viszont nem a szabadulás útja. Ez viszont egy újabb függőség útja, és itt már megint a vallásfüggés témaköréhez kapcsolódnék, amelyről ugye hallottunk is előadást. Tehát ez nem a valódi szabadság, mert a valódi szabadság, a Biblia szerinti szabadság az az, hogy az Istent értékelem, és ő a fontos számomra, és nem azok az áldások, vagy azok a dolgok, amelyeket ő képes adni. Mert mi van akkor, hogyha nem adja? Mi van akkor, hogyha én küzdök ezért, de mondjuk az eredmény nem születik meg egy hét után, meg nem születik meg egy hónap után? És amikor olvastam egy könyvet, akkor döbbenten tapasztaltam, hogy például Charles Spurgeon, aki az egyik legnagyobb igehirdető volt, egy baptista igehirdető. Szóval ő is fantasztikus prédikációkat írt, és rendkívül mély kapcsolata volt az Istennel. De mégis rengeteg betegség gyötörte, halálos betegségek gyötörték, viszonylag hamar meg is halt, és mindemellett súlyos depressziótól is szenvedett. Egy Spurgeon, gondoltam én, akinek az írásait valamennyire ismerem. De ez nem hatástalanítja az Isten hatalmát. Mert én azt gondolom, az Isten akkor szeretne rajtunk segíteni, amikor az számunkra a legalkalmasabb. De hogy mikor jön el ez az idő, ez csak azt tudja, aki bennünket teremtett. És egyébként ez a gondolatmenet, amit itt az utolsó 2-3 percben említettem, gyakorlatilag e köré íródott, vagy ennek mentén íródott ez a könyv, amit a kezemben tartok, Új élet, avagy valódi szabadság. Az előadásomhoz nagyon-nagyon kapcsolódik ez. Lawrence Krebb írása, érdemes elolvasni. Azoknak is ajánlom, akik most kezdenek talán kapcsolatba kerülni az Istennel, vagy most kezdik őt megismerni, de azoknak még inkább, akik mondjuk már valamennyi ideig keresztények, hívők voltak, vagy éppen próbálkoztak hívők lenni, vagy valamennyi időt eltöltöttek az Isten közelében, vagy éppen egy egyház vagy gyülekezet közelében. Mert nagyon-nagyon élesen mutat rá ez a könyv arra, hogy az Istent nem az áldásaiért kell megismernünk, és vágyni megismerni, és szeretnünk, hanem önmagáért, egész egyszerűen azért, mert ő akar maga a szabadság lenni. A vele való összekapcsolódás nyújtja azt a szabadság élményt, ami tényleg valódi lehet, és tényleg igazi lehet. És azt gondolom, hogy ez személyes küzdelem. És ez a megoldáshoz vezető út talán negyedik lépcsőfoka. Mert megnéztük azt, hogy őszintén szembe kell néznünk önmagunkkal, őszintén szembe kell néznünk az Isten kérdéssel, aztán a harmadik, megnéztük azt, hogy szembesülnünk kell, vagy szembe kell néznünk az Isten szavának a kérdésével, de nem spórolhatjuk meg azt, hogy ez személyes küzdelem. Hogy ezt mindannyiunknak, önmagunknak kell megküzdeni, hogy a másik ezt nem küzdheti meg helyettünk. Akár hitvesről legyen szó, akár barátról, akár ismerősről. Itt egy filmet szeretnék ajánlani, egy nagyon érdekes és aranyos filmet. Egyszer láttam, de talán ennyi kibírható volt belőle.
mert hát egy elég sajátos film, egy paródia. Néha, hát ugye nekem, aki a kereszténységhez vagyok szokva idézőjelbe téve, ugye a Bibliához, nekem nagyon sokszor furcsa volt, de mégis rendkívül tanulságos. Ez a Brian élete című film. És ebből szeretnék egy jelenetet említeni, ehhez a ponthoz, hogy ugye ez személyes küzdelem, és ezt nem spórolhatjuk meg. Ugye a Brian életének az alapmotívuma az, hogy van ugye Brian, akire azt hiszik az emberek, hogy ő a messiás, és van a tömeg, aki őt követi. És valahol a film közepe táján van ez a jelenet, amikor Brian áll egy erkélyen, a tömeg pedig lent van, és Brian próbál beszélni a néppel, próbál beszélni a lelkükre, hogy őt ne kövessék. Nem ő a messiás. Ez csak egy óriási félreértés. De a tömeg egész egyszerűen nem hajlandó erre is, és egész egyszerűen csüngnek a vezér ajkán, hogy akkor mit is mond. És egyszer csak ezt mondja Brian, amikor már végképp kifogyott az érvekből, ezt mondja, hogy ne hagyjátok magatokat az orrotoknál fogva vezetni. A tömeg erre kórusban válaszol, hogy így van, nem hagyjuk. Aztán a másik dolog, közvetlenül ezután Brian azt mondja, ha nem hagyjátok, akkor azt is vegyétek figyelembe, hogy ti mind egyéniségek vagytok. Tömeg természetesen kórusban felel. Igen, mi mind egyéniségek vagyunk. És erre valaki megszólal a tömegből, én nem. Szóval most akkor ki is az egyéniség, meg ki nem az. És csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy igazából ez, hogy mi valamilyen körhöz tartozunk, akár gyülekezethez, akár családhoz, emögé nem bújhatunk el. És nagyon szeretném, hogyha az itt lévők között, hogyha esetleg meg is fogalmazódott, de talán elhalványulna, vagy inkább az a vágyam, hogy eltűnne az a megfogalmazás, hogy ha már valamibe beleszülettem, valamilyen vallásba, egyházba, akkor én abba is szeretnék meghalni. Ez a nem gondolkodás útja, ez nem a szabadulás útja. Mert igenis ezzel is szembesülnünk kell. Nagyon sokan mondják ezt, hogy amibe születtem, abban is akarok meghalni. És nem szembesülnek ezekkel a kérdésekkel, hogy egyáltalán nekünk személyesen felelősségünk van. És nem bújhatunk el mások mögé. És még egyetlen dologról szeretnék beszélni, tulajdonképpen záró pontként. Arról, hogy itt van ez a előadás cím, hogy visszakapott szabadság, és hát valószínűleg az itt lévők közül mindannyian látták ezt a meghívót. Minden előadáshoz illesztettünk egy képet. Nagy munka volt. Igyekeztünk megfelelő képet találni, olyat, ami tényleg kifejezi annak az előadásnak a mondani valóját, lényegét. És különösen örültem ennek a képnek, amit itt az utolsó előadás mellé illesztettünk. Mert ugye van itt egy madár, amelyik száll a felhők, és itt van az érdekesség, felhők fölött. De a felhőket, hogyha megnézi az ember, akkor ezek gomoly felhők. És igazából nem szépek. Szürkék, meg fehérek, meg sötétek, meg mindenféle színük van, csak az az igazi kék ég nincs ott, amit talán várnánk egy ilyen képtől. Amikor gondolkodtunk ezen, hogy milyen képet illeszünk ide, akkor fölmerültek ilyen lehetőségek is. Hogy egy szárnyaló madár, mint a szabadság jelképe, és az égszínkénk, ugye az azurkék égbolton. De aztán mégis emellett döntöttünk, és nem véletlenül, mert nem illúziót akarunk nyújtani. Nem azt szeretnénk, hogy a kedves hallgatók egy olyan élménnyel menjenek el, hogy egyfajta hurrá optimista korszak következik most az életükben, mert valamerre elindulnak, és akkor garancia, hogy ezt teljesen sikeresen és mindenkor sikeresen fogják ezt végigjárni. Nem, ez igenis rögös út, küzdelmes út. És magával a képválasztással is azt akartuk érzékeltetni, hogy felhők igenis vannak az életünkben, meg lesznek is. Valahogy nagyon sok felhő lesz az életünkben. De a felhők fölé lehet emelkedni. Megint csak egy személyes tapasztalatot hadd mondjak. Néhány nappal ezelőtt, hát pont tegnap jöttünk haza Mátrában, pihentünk néhány napot a feleségemmel, és ugyan nem tapasztaltunk ilyet, de amikor lapozgattam ott egy-két ilyen ismertetőt, például a kékestetőről, annyira jó volt azt látni, hogy volt ott egy fotó is, meg egy kis leírás is arról, hogyha az ember fölmegy a kékestetőre és onnan letekint, akkor nagyon sokszor egy különleges élményben van része, a felhők alatta vannak.
Nem fölötte, amit megszoktunk, hanem alatta. Mert egész egyszerűen annyira leszállnak, lehúzódnak a földre. És ez rendkívül fontos. Rendkívül fontos, hogy az ember ne hagyja figyelmen kívül azt, hogy igenis egy nehéz, egy küzdelmekkel teli élet vár rá, de a felhők fölé lehet emelkedni. Néha az emberek nem látják a napot, noha az az égen ragyog. Mondja egy másik ige a Bibliából, Jób könyvéből. De szél fut át rajta, és kiderül. És hogyha ott vannak ezek a bizonyos felhők is az életünkben, akkor is, hogyha a felhők fölé emelkedünk, és még egyszer az Isten meg a Biblia segítségével ezt meg lehet tenni, na akkor léptünk rá a valódi szabadulás útjára, és arra a visszakapott szabadságra, amelyet az Isten mindannyiunknak szeretne nyújtani. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, hogy meghallgattak. Ennyi volt tehát a Visszakapott Szabadság című sorozatunk. Köszönöm még egyszer a figyelmet.

És akkor elkezdenénk sorozatunkat, amelyben a Római Levél 12. fejezetétől folytatnánk tovább a Római Levélnek a tanulmányozását. A gyakorlati keresztény életről szól a Római Levélnek a harmadik nagy témája, és ez egyáltalán nem pusztán csak egy függelék a Római Levélben, hanem nagyon fontos szerepet tölt be. Akárha abból a szempontból gondolkozunk, vagy nézzük, hogy ezt a levelet Pál apostol egy olyan gyülekezetnek írta, amely gyülekezetet szeretett volna bevonni a további misszió munkájába, egy tervezett hispániai misszió munkába. Akár pedig, hogyha onnan nézzük, hogy a Biblia a hitnek a kérdéseit nem sorolja az elvont fogalmak világába, hanem a gyakorlati életre van hatása. Tehát, hogy így mondhatnánk, hogy feltárta az elvi hátterét annak, hogy hogyan változhat meg egy ember élete a hitáltali megigazulás tanításának a kifejtésével. Rámutatott, hogy mindennek az alapja az isteni gondviselés, az Isten munkája, előre tervezett munkája az ember javára. Most pedig arra fog rámutatni, hogy a gyakorlati életet mindez hogyan érinti. Bizonyos gyakorlati kérdésekre nézve, hogyan változik meg az ember élete, annak az embernek az élete, aki végighalad a hitáltali megigazulásnak a folyamatán, hogyan formálja át az Isten az emberi életet. Az első két vers, ami a mai alkalmunknak a témája, az tulajdonképpen egy alapvetés az egész kérdéskörhöz, egy bevezetés. Milyen alapon éljen az ember engedelmes életet, Istennek engedelmes életet, miért kéri ezt tőlünk az Isten? Így hangzik a Római Levél 12. fejezetének az első és a második verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez a két vers vezeti be tehát a gyakorlati kereszténységről szóló tanítását a levélnek. Lépésről lépésre fogom elemezni. Így kezdi, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai. Ez a kérlek kifejezés, amit először szeretnék kiemelni, aminek önmagában is üzenet értéke van. Ez a kifejezés a görög szövegben azt jelenti, hogy odahívni, maga mellé ültetni, leültetni egy barátságos beszélgetésre, kérlelni valamivel kapcsolatban az életmódra nézve, inteni, bátorítani. Mindezeket jelenti ez a szó, önmagában is elgondolkoztató, hogy amikor a Bibliában ez az egyik kifejezés, amikor a feddés vagy intés szót olvassuk, akkor ennek ez a jelentés tartalma. Nem arról van szó, hogy fog egy pálcát és elkezdi verni, hanem arról van szó, hogy egy barátságos beszélgetés keretében kérleli valaminek a megtételére. De amit én szeretnék kiemelni, az most csak annyi ebből, hogy úgy kezdődik ez, hogy odahívni, magához hívni, maga mellé ültetni. Az apostol, amikor a kereszténységnek a gyakorlati kérdéseiről beszél, akkor nem küldi az embert. Nem elmond elveket, hogy így kellene élni, ezt tegyétek, és közben az ő életét nem érinti, hanem mint egy odahívja őket. Mint ahogy máshol fogalmaz, hogy kérlek benneteket, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Nem elküldi az embert, elé tárva a mércét, hanem a személyes élet példáján keresztül kérleli a testvéreit, kérleli a hallgatóit, hogy kövessék őt, és járjanak vele együtt ezen az úton. Egészen más dolog az, hogyha valaki olyan tanácsokat ad, amelyeket ő maga nem érint, ő maga nem követ, és egészen más dolog odahívni a személyes életpéldán keresztül is, és így kérlelni az embert, hogy tegye meg azt, ami az ember javára van egyébként. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Pál apostol azért hív, mert ő maga megismerte az Isten irgalmát, és amikor megszólítja az embert, megszólítja az embereket, akkor egy olyan ember szólít, akinek az életét áthatotta az Isten iránti hála. Az élete végéig el volt telve, be volt töltve az Isten iránti hálával, azzal a csodálattal, hogy
Hogy lehet, hogy az Isten hozzá lehajolt, hozzá, aki a keresztényeket üldözte, aki halálra adott embereket, hogy az Isten könyörült rajta, és nem véget vetett az életének, hanem kegyelemben részesítette, sőt, szolgájává tette. Az apostol életét ez az indíték határozta meg, hogy ő szerette Krisztust azért az áldozatért, amit érte hozott, és az volt a vágya, hogy meghálálja ezt az áldozatot, hogy viszonozza az Isten iránta tanúsított szeretetét. És ugyanez, amire hívja az embert, hogy mi is kövessük ebben, hogy az Isten irgalmasságáért tegyük azt, amit teszünk, hogy ami döntéseket hozunk, ami változás történik a mi életünkben, annak az alapja az Isten irgalmassága legyen. Ugye mire is utal vissza az apostol, amikor azt mondja, hogy én az Isten irgalmasságáért kérlek titeket? Milyen gondolatokat emelhetnénk ki a levél eddigi részeiből, mi mindenben nyilatkozott meg előttünk az Isten irgalma, miközben tanulmányoztuk ezt a levelet. A legelső gondolat, amit kiemelhetünk a levélből, hogy Pál apostol azzal kezdte a levélnek a gondolatmenetét, az érdemi kifejtését a hitáltali megigazulásnak, hogy világossá tette azt, hogy minden ember bűnös, és világossá tette azt is, hogy az Isten haragja nyilvánvaló az emberi bűnnel szemben. Ugyanakkor viszont rámutatott, hogy az Isten mégis irgalommal fordult az emberekhez. Az emberi bűnnel szemben kimutatja a haragját, de nem sújt le a haraggal a bűnösre. Az Isten irgalma legelőször ebben mutatkozik meg az ember iránt, hogy bár az ember megérdemelné az ítéletet, megérdemelné, mert felelős az Isten ítélő széke előtt, az Isten azonban mégis kegyelem időt biztosít minden egyes ember számára az élethez, ahhoz, hogy átgondolja és belátásra jusson, más döntéseket hozzon az életében, hogy letérjen az önzésnek az életrendjéről, és változtasson a gyakorlati magatartásán. Tehát amikor az Isten irgalmára utal az apostol, akkor legelőször erre az irgalomra gondolhatunk. Arra az irgalomra, amely abban nyilatkozott meg, hogy az Isten ahelyett, hogy lesújtott volna és végrehajtotta volna az ítéletet, amelyet megígért, az Isten ehelyett csak a bűnnel szemben mutatja ki a haragját, mégis kegyelemmel fordul a bűnt elkövető emberhez, és kegyelem időt biztosít, függetlenül attól, hogy az ember hisz benne, vagy nem hisz benne, tiszteli őt, vagy nem tiszteli. Azért élhet az ember, mert az Isten az ő szeretetéből fakadóan megváltásról gondoskodott, és nem tulajdonítja az embereknek az ő bűneiket, hanem félretette őket, ahogyan a harmadik fejezetben a megváltásnak a lényegét megfogalmazta az apostol. Az Isten időszakosan félretette a bűnöket, és segítséget ajánl fel minden egyes embernek ahhoz, hogy megváltozzon és emberi életet éljen. Az 5. fejezetben azt emelte ki az apostol, hogy amit Ádámban elvesztett az ember, azt Krisztusban visszanyerte. Ez is az Isten irgalomnak a megnyilatkozása. Igaz, hogy atyáinktól hiába való életet öröklünk, de minden ember elnyeri a lehetőségét annak, hogy az örök élet reménységével éljen, és azzal fejezze be az életét. Minden ember számára biztosítja a megváltás lehetőségét. Amit Ádám elveszített, azt Krisztus visszaszerezte az ember számára, és ugyanolyan eséllyel indul el minden egyes ember az Isten kegyelmének köszönhetően, hiszen az Isten személyre szabott terveket készített, és személyre szabja a mércét is, hogy ki mennyi lehetőséget kapott a jó megismerésére, ezt fogja majd megvizsgálni, és ennek fényében ítéli meg az életeket. Aztán a folytatásban az apostol a 4. fejezetben, az 5. fejezetben arról beszélt, hogy amikor egy ember elfogadja az Isten által felkínált kegyelmet, amikor elfogadja, hogy ő maga nem tudja jóvá tenni a bűnt, de az Isten helyettes áldozatról gondoskodott a számára, és elfogadja ezt az emberileg megalázó tényt, hogy nem az én érdememért, hanem kegyelemből, ajándékképpen nyerem el az üdvösséget, az igazságot. Amikor egy ember ezt elfogadja, akkor az Isten úgy tekint rá, mintha soha nem vétkezett volna, nem tulajdonítja az embernek a bűneit, nem számítja az embernek azt, amit tett, hanem neki számítja Krisztus igazságát, úgy tekint rá, mintha soha nem vétkezett volna, és mindig engedelmeskedett volna. Ez is az irgalmasság része. Az Isten irgalmához tartozik az, hogy ebből fakadóan
Az ember bátran mehet a kegyelem királyi székéhez, mint gyermek kérhet az Istentől abban a bizonyosságban, hogy az Isten meghallgatja a kéréseit. Hogy az Isten nem kell feltenni kérdésként, hogy vajon az Isten hogy fog viszonyulni hozzá, hanem egy dolgot biztosan tudhat az ember, az Isten vágyva vágyik arra, hogy segítsen, hiszen szereti az embert. Úgy mehet a kegyelem királyi székéhez, mintha soha nem vétkezett volna, és azzal a bizalommal kérhet, mint az Isten gyermeke, aki tudja, hogy az Atya szereti őt, és meghallgatásra találnak a kérései. Aztán a továbbiakban, hogyha tovább gondoljuk, akkor azt teszi nyilvánvalóvá a levélben az apostol, hogy az Isten mindenről gondoskodott, ami ahhoz szükséges, hogy az ember valóban megváltozhasson. Az Isten munkája a változáshoz, az akarást, az ő szeretetének bemutatása által. Ha valaki szemléli Krisztust a kereszten, ha valaki szemléli az Isten szeretetét, ami a keresztben nyilatkozott meg, akkor az az ember nem tud tovább élni a bűnben, mert készteti az Isten szeretete arra, hogy más döntést hozzon, hogy ne magáért éljen, hanem odaszánja magát az Isten követésére. Az Isten munkája az akarást, és az Isten adja az erőt is az engedelmességhez. Ez sem az ember érdeme, ez is kegyelemből, az Isten irgalmasságából van. Ugye itt a Szentléleknek az erejéről és a hatalmáról volt szó a 8. fejezet alapján. És az egészre a koronát tette rá az apostol akkor, amikor elmondta azt, vagy leírta azt, hogy mindez a folyamat, mindez a munkálkodás az egyes emberért, ez nem véletlenszerű, hanem az Isten megalapozott terveire épül. Nem az ember érdeme az, hogyha megtalálja az Istent, hanem az Isten keresi az embert, és az Isten munkálkodik az emberért. És nem az ember érdeme, hogyha végül teljesen megváltozik az élete, hanem az Isten türelmes munkájának köszönhető, aki nem adja fel, amikor kudarcot szenved, akkor sem, hanem újra és újra megkeresi az embert, olyan élethelyzetekbe helyezi, ahol lehetősége van az embernek elgondolkozni, lehetősége van megismerni az Isten szeretetét, lehetősége van döntéseket hozni. Az ember üdvössége bizonyossá válik az isteni tervezés nyomán, nem bizonytalan ennek a folyamatnak a végkimenetele. Mindezt az Isten irgalomból teszi. Ugye emlékezzünk Jákob és Ézsau történetének az átgondolására, ahol azt láttuk, hogy az Isten nem az alapján dönti el, hogy kiket fog hívni, hogy az ember mit cselekszik. Nem származás alapján, vallási hovatartozás alapján, nem is az ember cselekedetei alapján, hanem az ő előre ismerése alapján, hogy látja az ember lelke mélyén a vágyat, és munkálkodik azért, hogy ez a vágy, ez döntéssé érlelődjön, és szilárd döntés legyen az Istennek való engedelmesség egy ember életében. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem lehetne, aki üdvözülne. Ha az Isten csak a cselekedetek alapján hívná el az embert, senkit nem tudna elhívni. Az Isten az ő irgalmában a cselekedetek mögé néz, az indítékok mögé néz, és meglátja azt az embert, akiben ott van a vágy a jó után, akiben ott van a készség, akiben ott van az a készség, hogy áldozatot is vállaljon, nehézséget is vállaljon azért, hogy más emberré legyen és megváltozzon. És az Isten az ő bölcsességében azért munkálkodik, hogy mindez végbe menjen. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy kérlek benneteket, titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságáért, akkor ez a tanítás, ez a gondolatmenet áll e mögött, a kérés mögött. Kérlek titeket annak az Istennek az irgalmasságáért, aki áldozatot hozott az üdvösségetekért, aki személyes szeretettel szeret benneteket, aki terveket készített, aki ezeket a terveket életben tartja, folyamatosan felülvizsgálja, életbe lépteti az aktuális pontjait, és segítségül van az embernek. Kérlek ezért a szeretetért, ami megnyilatkozik az Isten gondviselésében, az Isten megváltói munkájában. Kérlek ezért a szeretetért, ezért az irgalmasságért, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Amikor az ember meglátja, hogy az Isten mennyire szereti, hogy az Isten milyen szeretettel fordul hozzá, amikor fölkiált, megértve Pál gondolatait, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, és ugyan mi szakaszthatna el bennünket az Isten szeretetétől, akkor az ember valóban eljut oda, hogy elgondolkozik azon, hogy lehet-e választ nélkül hagyni ezt az isteni szeretetet. Lehet-e közömbösen tovább menni, lehet-e semmibe venni azt,
amit az Isten az emberért tett. És az ember érzi a lelke mélyén, hogy nem, ez nem lehetséges. Ehhez el kell felejtkezni az Isten szeretetéről, hogy az ember nyugodtan tudjon tovább élni abban, ami az életet pusztítja a bűnben. Pál apostol erre az alapra hivatkozva kéri, hogy az ember gondolja végig, gondolja át az Isten szeretetét, és utána hozzon egy döntést, és szánja oda magát az Isten követésére élő áldozatként. Hadd emeljem ki azt, hogy egy nagyon fontos gondolatot érthetünk meg abból, ahogyan Pál apostol bevezeti itt a keresztény életgyakorlatot. Az Isten nem formai engedelmességet kér. Az Isten szeretetből fakadó odaszánást kér az embertől. Teljesen odaadta magát az emberért, és ezért joggal igényli azt, hogy az ember teljesen adja oda magát neki, fenntartás nélkül. Amikor gyakorlati kérdések kerülnek elő az életben, az életmódra nézve, küzdelmekre nézve, magatartásbeli dolgokra nézve, akkor az ember hajlamos eljutni oda, hogy elkezdje úgy érezni, hogy szabad, nem szabad. És ilyen kategóriákban gondolkozzon a kereszténységről. Nekem szabad ezt tennem, de nem szabad ezt tennem. Ilyenkor mindig érdemes visszamenni a gyökerekig, és feltenni azt a kérdést, hogy miért is élek én úgy, ahogyan élek. Az apostol itt a gyökérre irányítja rá a figyelmet. Ez nem a szabad vagy nem szabad kérdések körébe tartozik. A gyakorlati kereszténységben igen sekélyesen, igen felszínesen nézzük, hogyha az ember így gondolkozik, hogy mit szabad megtenni, és mit nem szabad megtenni. Miért él úgy az ember, ahogyan él? És Pál azt mondja, hogy az Isten irgalmasságáért. Azért, mert megértettem az Isten szeretetét, és méltóképpen szeretnék rá válaszolni. Minden ember életében, aki megismeri a Bibliának a gyakorlati tanításait, akár arra nézve, hogy mit egyen és mit igyon, vagy mit ne egyen és mit ne igyon, akár arra nézve, hogy hogyan használja fel az idejét, hogyan használja fel az anyagi javait, minden ember életében próbálkozik az ember ellenséges sátán kialakítani egy olyan érzületet, egy olyan lelkületet, hogy hát már ezt sem szabad. Ezt sem tehetem meg. És szeretné elérni, hogy ezek a gyakorlati dolgok, ezek a szabad-nem szabad kategóriába tartozzanak, legyen egy ilyen merev gondolkozása az embernek, és tűnjön el az, hogy miért él úgy, ahogyan él. Pál apostol pedig azt mondja, hogy mielőtt bármilyen gyakorlati dologról beszélnénk, akár arról, hogy a gyülekezetben hogy éljen az ember, akár arról, hogy az ellenségeit szeresse az ember, ez egy iszonyú felháborító dolog, ha valakinek van ellensége, hogy én még szeressem is őt. Bármilyen gyakorlati kérdésről van szó, az apostol azt kéri, hogy mindig menjünk vissza a gyökérig. És lássuk meg, hogy a gyökérnél az Isten szeretete van. Az Isten irántunk való szeretete van. Amikor az ember elkezdi úgy érezni, hogy hát már ezt sem szabad tennem, akkor álljon meg, és tegye fel magának a kérdést, miért jár ezen az úton. És menjen le a gyökeréig. A gyökerénél Krisztus keresztáldozatát fogja találni. Én azért nem a magam kívánsága szerint élem az életemet, azért nem a magam esze szerint járok, mert Krisztus odaadta az életét, értem, és azt kéri, hogy higgyem el, szavazzak neki bizalmat, hogy nem a saját utam lesz az üdvösségre vezető út, hanem az Isten útja lesz az az életemben. Jegyezzük meg, és majd is idézzük fel, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk. Újra és újra tegyük fel a kérdést magunknak, miért élünk úgy, ahogyan élünk? Mi az indítékunk erre? Pál azt mondja, hogy a keresztény életnek az alapja az Isten irgalmasságának a befogadása, a megértése, ami egy döntéshez vezeti az embert, ezzel folytatja, ugye, hogy szánjátok oda ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Amit először szeretnék kiemelni, ez az okos tisztelet kifejezés úgy hangzik a görögben, hogy mint a ti logikus Isten tiszteleteteket. Ez a logikus szó. Mert a logika követeli az embertől azt, hogy erre a szeretetre így válaszoljon.
Tehát ez az, ami egy logikus magatartás az ember részéről. És az az illogikus, az az értelmetlen, hogy megérti az ember, hogy mi forgott kockán, megérti az ember, hogy mit adott érte az Isten, hogy hogyan viszonyul hozzá az Isten, és az a teljesen logikátlan magatartás, hogy az ember hátat fordít, és azt mondja, hogy nem érdekel. Ez logikátlan. Amikor megérti az Isten iránta való szeretetét és irgalmát, akkor a logikus magatartás az ember részéről, hogy erre válaszol. És a logikus válasz az, hogy ahogyan Isten odaszánta magát az emberért, ahogyan Krisztus odaszánta magát áldozatul az emberért, úgy szánja oda magát viszonzásképpen az Istennek, mert ez az egyetlen méltó és egyetlen logikus magatartás az ember részéről. Mert azt értette meg, hogy a saját utam a halálba vezet. Hogy a saját kívánságomnak a követése, a saját vágyaimnak a kielégítése az a halálba vezető út. És az Isten erről az útról kívánt kiszabadítani, és nem tudott kisebb áron kiszabadítani, mint a saját életét odaadva. Erre egy logikus válaszadás van, hogy én viszont akkor letérek arról az útról, amelyen járok. És helyette rálépek arra az útra, amit az Isten kér, oda szánom magamat az Istennek, viszont áldozatként az én életemet. A kép, amit itt az apostol használ, az az ószövetségi áldozati rendszerre mutat. Az a kifejezés, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, az itt levő kifejezések egytől egyig mind az ószövetségi áldozati rendszerre mutatnak vissza. Ez a szánjátok oda kifejezés, ezt így is lehetne fordítani, hogy állítsátok oda. Amikor az áldozati állatot oda vezették a sátorhoz, az ószövetségi templomhoz, oda állították az Isten színe elé, mielőtt bemutatták áldozatul. Ugyanez a kifejezés van itt, hogy álljon az ember oda az Isten színe elé, szánja oda magát az Istennek válaszképpen. Aztán ez a kifejezés, hogy élő, szent és Istennek kedves, vagy Istennek tetsző áldozat, ez megint az ószövetségi áldozati rendszerre mutat, és én itt egyetlen egy áldozatot hadd emeljek ki. Volt egy áldozat, amelyet önkéntesen lehetett bemutatni, vagy inkább így fogalmazok, önkéntesen is be lehetett mutatni. Nem volt kötelező, hanem az ember szabadon eldönthette, hogy bekívánja mutatni. Ez az áldozat az egészen égő áldozat volt. Az egészen égő áldozat, ez két dolgot fejezett ki, hogyha valaki szeretne ezzel kicsit közelebbről megismerkedni, akkor egyrészt a Bibliában ajánlom Mózes harmadik könyvének az elolvasását, másrészt pedig az Ószövetségi Szentély és az Evangélium című könyvet. Ez az Ószövetségi Szentély és az Evangélium című könyv végig tekinti az ószövetségi áldozati rendszert az evangélium fényében, és beazonosítja, hogy hogyan mutatott az áldozati rendszer Jézus Krisztusra előre. Nos, ez az egészen égő áldozat, ez két dolgot fejezett ki. Az egyik, hogy Krisztus egészen odaadta magát értünk. Akkor, amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor letette az ő isteni hatalmát, letette az isteni létformáját, és emberré lett. És akkor, amikor a kereszten meghalt, akkor az utolsó szava, az utolsó szavai így hangzottak, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. Jézusnak joga lett volna bármikor eldönteni, hogy ő visszamegy az Atyához. Nem elvette tőle az Atya az életet, hanem letette az Atya kezébe az életét, és a halála előtt egy hatalmas horderejű mondatot mondott ki, Atyám, a te kezedbe teszem az én életemet. Jézus végleg eldöntötte, hogy teljességgel odaadja magát a bűnért való áldozatra, és nem volt hatalmában visszajönni a sírból. Az Atya kegyelmére volt utalva, az Atyára volt utalva, hogy ő feltámadjon. Jézus úgy halt meg a kereszten, hogy az Atya a haragját érezte, az Istennek a bűnnel szembeni gyűlöletét kellett átélnie, és közben azt az életet, amely a sajátja volt, amely felett rendelkezhetett, még ott is leszállhatott volna, és mondhatta volna, hogy az ember viselje a bűnnek a büntetését, én visszamegyek. Jézus ott és ezek között a körülmények között mondta ki azt, hogy én leteszem az életemet az emberért. És utána meghalt
a második halálnak a lelki szenvedését áttélve, és meghalt úgy, hogy egyedül az Atya ígérete volt, hogy szenvedése folytán látni fog, és sokakat megigazít, de nem magában volt a biztosíték arra, hogy vissza fog térni, és fel fog támadni, hanem teljesen kiszolgáltatta magát a halálnak. Teljesen odaadta magát áldozatul az embernek. Az egészen égő áldozat tehát ezt fejezte ki az egyik oldalon, hogy ahogyan Krisztus teljesen odaadta magát, úgy kellett ennek az áldozatnak teljesen elégnie az oltáron, és abból nem ehettek meg semmit, és nem maradhatott meg semmi része. A másik oldala ennek az áldozatnak, hogy amikor az ember önként bemutatta ezt az áldozatot, akkor azt fejezte ki, hogy ő pedig hasonlóképpen teljesen az Istennek kívánja odaszánni önmagát. Amennyire teljes volt Krisztus áldozata, amit érte hozott, ugyanilyen teljes az az odaszánás, amivel ő teljesen elfordul a saját útjától, a saját életétől, és odafordul az Istennek való engedelmességhez, az Isten útjához. Ezt fejezi ki, tehát ez az ószövetségi kép, amit itt felidéz az apostol a kifejezések segítségével, hogy az ember odaállítja az életét, odaállítja önmagát az Isten szín elé, mint viszont áldozatot, viszonozva az Isten szeretetét egyetlen logikus és méltó módon, az egész életét, a teljes életét odaszánva. Ez az, amit Jézus így fejezett ki, hogy az ember nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, és az egyiket gyűlöli. Az ember nem szolgálhat egyszerre az Istennek, és a világnak, a mammonnak, vagy önmagának. Ez vagy-vagy kérdés az életben. Az Isten szeretetet kíván az embertől, és nem áldozatot. Ezt is visszaidézi Jézus az Ószövetségből. Irgalmasságot, szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Isten nem formai engedelmességet, nem formai odaszánást kér az embertől, az ember szívét, az ember szeretetét, az ember egész lelkét, egész lényét kéri, mert ő is ezt adta az embernek. Ennél kevesebb nem méltó, nem arányos, hogy így mondjam, arra az áldozatra, amit az Isten hozott. De ezt az ember csak egy esetben tudja megtenni. Ha először meglátja, hogy az Isten mit tett érte. Ekkor logikus lesz ez a magatartás számára. Ekkor nem kell magyarázni, hogy ezt kell tenned, hanem magától értetődő is természetes lesz, hogy ez a mérce az ember számára. Így jellemzi az ember odaszánását Pál apostol, amely logikus magatartása részünkről élő, szent és Istennek tetsző. Az Isten itt most nem azt kéri, hogy mi úgy adjuk fel az életünket, hogy meghalunk, hanem azt kéri, hogy a mi egész lényünket, az egész élővalónkat szánjuk oda neki. Azt kéri, hogy a mi erőnk legjavát adjuk oda, és ne az legyen az életünkben az Isten tisztelt, hogy hát ha jut idő erre, ha jut erő erre, akkor majd tiszteljük az Istent is, hanem azt kéri, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Az ember az első helyre tegye az Istennel való kapcsolatot, és ez élettől duzzadjon, ebben élet legyen, ebben az ember ereje legyen benne, az ember szeretete legyen benne. Ezt az ószövetségi tanítás így fogalmazta még meg, hogy az embertől a zsengét kérte az Isten. Nem a maradékot, hanem a zsengét, a legjavát, a legelejét. Élő áldozatot. Érdemes itt feltenni a kérdést és elgondolkozni, hogy vajon az ember életében levő Istenhez fordulás az egy forma, amely monoton módon ismétlődik, vagy pedig egy élő odaszánás, egy élő kapcsolat az Istennel. Az Isten nem formai áldozatot kér az embertől. Az ember, ahogy a Pál apostol a korintusi első levél 13. fejezetében fogalmaz, az ember odaadhatja a vagyonát, felétetheti, a testét tűzre adhatja, de hogyha szeretet nincsen benne, akkor annak semmi értéke nincsen. Az Isten a meleg szeretetet, a buzgó szeretetet kéri az embertől. Ha ez megvan, akkor az odaszánás is élő lesz. Akkor nem elégszik meg az ember formai istentiszteletekkel, nem egy kipipálandó feladat a sok feladat között, hogy megnyugtassam a lelki ismeretemet, hogy én azért az Istent is tisztelem az életemben, hanem keresni fogja az Istent első helyre téve őt az életében,
mert az Isten szeretete erre indítja őt. Élő, szent. A második dolog, amit használ kifejezésként erre az odaszánásra, erre az áldozatra, a szent. A szent szó a Bibliában azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített, az Isten tisztelete céljára elkülönített. Amikor az emberi élettel összefüggésben használja, akkor azt fejezi ki, hogy egy ember elfordult a bűn útjától, nem köt kompromisszumot, nem alkuszik meg a bűnnel, hanem odafordul az Istenhez, és teljesen elkülöníti magát a bűntől. Így mondja ezt Ézsaiás próféta könyve, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Az Isten azt a magatartást, amikor az ember tiszteli is őt, de közben lényegében az önzés útján jár tovább, erre azt mondja, hogy ezt nem kérem tőletek. Nem kérem, hogy tapossátok a pitvart, nem kérem, hogy itt legyetek, én bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Élő, szent és az Istennek tetsző áldozatot. Az Istennek tetsző áldozatban benne van az a gondolat, amit majd a második vers végrészletesebben kifejt, hogy nem én döntöm el, hogy mi az, ami tetszik az Istennek, hanem meghallgatom az Istent, hogy ő mit mond erről a kérdésről. A Káin és az Ábel áldozata közötti különbségnek a lényege. Az Istennek való engedelmesség igénye van ebben. Szeretnék egy ige szakaszra utalni. Malakiás próféta könyve első fejezet 8. versében van egy nagyon találó kérdés. Azt mondja ott a próféta a népet megszólítva, hogy hát vajon az ember vihet-e áldozatul vakot, sántát? Így mondja, hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűn az? Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűn az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad-e téged? Avagy reát tekinti? Azt mondja a seregeknek, ura. Tehát van egy ilyen emberi mérce is, hogy vajon azt a lelkesedést, vajon azt az odaszánást, azt a buzgalmat, vajon azt a munkahelyi főnökömnek is merném mutatni? Elfogadná, kedvesen fogadná? És itt mennyivel nagyobb lényről van szó. Ugye, ahogy az ember meggondolja, hogy mivel megy oda a fejedelem elé. Itt a fejedelmek fejedelméről van szó. Az Istennek áldozatul élő, szent, és az Istennek tetsző, az Isten előtt kedvességet találó áldozatként kéri a mi testeinket. Mi lehet itt a jelentősége annak, hogy Pál apostol nem egyszerűen annyit mond, hogy szánjátok oda magatokat, hanem azt mondja, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Az ember a lelki életben, a vallásos életben, a vallási élet dolgaiban hajlamos arra, hogy nagy szavakat mondjon, nagy lelkesedést tanúsítson, aztán amikor a gyakorlatban szembe kerül azzal a kérdéssel, hogy most akkor engedelmeskedni fog-e, akkor pedig a maga útján járjon tovább. Úgy gondolom, hogy ez a jelentőség annak, hogy Pál apostol itt nem csak ennyit mond szimplán, hogy szánjátok oda magatokat, hanem kihangsúlyozza azt, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Vagyis a gyakorlati életnek a legkisebb dolgaiban is szánjátok oda a ti egész lényeteket, ami abban nyilatkozik meg, hogy a hétköznapi élet kis dolgaiban, a gyakorlati életben engedelmeskedtek az Istennek. Szánjátok oda a ti testeiteket. Nem valami nagy lelkesedésről beszél, nem valami nagy érzelmi áttélésről beszél, hanem arról, hogy az ember, aki testben éli meg az életét, a gyakorlati megnyilatkozásaiban, a legegyszerűbb hétköznapi dolgaiban legyen az Isten gyermeke ezen a világon. Annak a tudatában éljen, mint aki egészen égő áldozatul, egészen odaadta az életét az Isten követésére. Így folytatja tovább az apostol, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ebben a második versben már a gyakorlatra tér át, hogy mit jelent a gyakorlatban megvalósítani ezt, hogy odaszánjuk magunkat értelmes döntést hozva, odaszánjuk magunkat, a mi testünket,
az Isten tiszteletére, az Istennek áldozatként, viszont áldozatként. Azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok a leti elméteknek megújulása által. Először csak eddig szeretném idézni. Nagyon érdekes görög szöveg abból a szempontból, hogy itt kétféle formálódásról van szó, kétféle mechanizmusról van szó. Az egyik kifejezés, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, ez a ne szabjátok magatokat.

szerepel, aminek a gyökere az, hogy alakítani, formába önteni, megformázni valamit. Ebben a képben pedig az van, hogy van egy anyag, mondjuk a vas, amit szeretnénk átalakítani. Verhetjük, bizonyos fokig fog is változni, de ahhoz, hogy lényegi átalakulás történjen, ahhoz össze kell törni, föl kell melegíteni, föl kell olvasztani, és utána egy öntőformába kell beleönteni. És akkor felveszi annak a formáját. Egyébként nem fogja fölvenni a formát tökéletesen. Tehát a kép az ez, vagy egy másik kép a viasz. A viasz, amit föl kell melegíteni, és amikor fölmelegítették, akkor belenyomják a pecsétet, nem hirtelenkedve, egy mozdulattal, és rajta tartva. És fölveszi a pecsétnyomónak a formáját. Tehát kétféle átformálás, kétféle változás, és kétféle út, amiről az apostol beszél. A világ sémát ad. Ad egy mintát, ad egy sémát, ad egy szabásmintát, és azt mondja, hogy tagolódj be, legyél ilyenné. Az Isten nem egy formát ad, amit körül kell vágni, hanem az Isten ennél többet kér. Az Isten azt kéri, hogy melegedjen fel az ember, és legyen képlékenyé, formálhatóvá, és formálódjon át a Krisztus mintájára. Hogy így mondjam, abba az öntő formába, abba képlékeny viaszként, felforrósított viaszként kerüljön bele az élete, és vegye fel teljesen az öntő formának a mintáját. Érdemes feltenni a kérdést, hogy melyik változást követjük az életben. A világnak van egy nagyon határozott igénye arra, hogy mi vegyük fel, ne lógjunk ki. Általában az életben nagyon nehezen tűrik el emberek a másságot. Nagyon könnyen kialakul egyfajta gyűlölet, egyfajta, kiközösítés, lenézés, ha valaki más, mint ami a megszokott. Itt most nem beszélek másról, csak arról, hogy van valami, amit megszoktunk, és ha attól eltér valaki, akkor az már minimum furcsa, kicsit rosszabb esetben elkülönülünk tőle, még rosszabb esetben ellenségnek kiáltjuk ki, legrosszabb esetben neki is megyünk és bántjuk is. Így működik ez a mechanizmus. A világnak nem igénye, Sátánnak, e világ fejedelmének nem igénye, hogy az ember teljes mértékben, mindenben azonosuljon vele. Neki elég, ha az ember alkalmazkodik, ha igazodik, ha beáll a sorba. Gondolkozhat az ember másképpen, a lényeg, hogy lépjen együtt a többiekkel. Haladjon ugyanazon az úton, mint mások. A többi az részletkérdés. Itt szeretnék egy bibliai képre utalni, amiből ugyanez jön ki. Jelenések könyve beszél az utolsó idők kapcsán kétféle pecsétről vagy bélyegről. Az egyiket fenevad bélyegének nevezi, a másikat pedig az Isten pecsétjének nevezi. És hogyha a Jelenések könyvében ezt a két kifejezést megnézzük, akkor nagyon érdekes lesz, egyébként kifejezés formájában is különbözik egymástól a kettő. Azt látjuk, hogy a fenevad bélyegét azt az embereknek a kezére teszik. Az Istennek a pecsétjét pedig, az élő Istennek a pecsétjét az embereknek a homlokára teszik. A fenevad bélyege az kerülhet az ember homlokára, vagy a kezére is. Sátán nem igényli, hogy a gondolkozásban azonosuljunk vele. Nem igényli azt, hogy mi rosszak akarjunk lenni. Csak azt kéri, hogy a gyakorlati cselekedeteinkben ne térjünk el a többiektől. Hogy a cselekedeteinkben legyünk önzőek. Kövessük azt a szabásmintát, amit ő adott nekünk. Többet nem vár el az embertől. Viszont, ha nem követi, akkor gyűlölni fog. Akkor gyűlölni fog, és gyűlöletet fog kelteni az emberekben. Tehát, ha az ember meg akar menekülni a gyűlölettől, akkor a szabásminta változás útját fogja követni, beáll a sorba. Erről szól az Efézusi levél második fejezetében az apostol, amikor azt mondja, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltak,

ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájra mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint harag fiai voltunk, mint egyebek is. Itt elmondja azt, hogy mi ez, hogy a világnak a sémája. Amelyekben jártatok egykor a világ folyása szerint. Ez az egyik indíték, ez az egyik indulat, ami ott van az emberi életben, a világ folyása szerint. Ahogyan a szomszéd csinálja, ahogyan a többiek csinálják. És meg is kérdezzük, hogy mi itt a szokás, mit kell tenni. A másik, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Közvetlen késztetések, rosszra késztetések az életben. A harmadik, mindnyájan forgolottunk egykor mi is mindnyájan, amit testünk kívánságaiban, a megromlott emberi természet jön késztetésekkel, nem mindig kell kívülről jönni késztetésekkel, és rosszra csábítani az embert, van az ember szívében is elég gonosz indulat. Az utolsó pedig cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát. Az ember még ideológiát is gyárt ahhoz, hogy az a rossz, az miért jó, és miért kell úgy élni az embernek. Nos, körülbelül ez az a szabás minta, amit elénk állít a világ, és amit igényel az embertől. Ez az egyik változási lehetőség. Az emberben hatalmas nagy készség van arra, hogy ne lógjon ki, hogy hasonuljon, hogy elkerüljön konfliktusokat. Ez, hogy így mondjam, a természetünkbe van oltva. Ez bennünk van. Azt mondja az apostol, hogy ennek az odaszánásnak a lényege, hogy az ember felismerje ezt, felismerje, hogy nagyon sokszor nem más motiválja, mint az, hogy igazodjon, mint az, hogy ne lógjon ki a sorból, és azt mondja, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz. Ne kövessük ezt a gondolkozásmódot, hanem helyette változzatok el a ti elmétek megújulása által. Itt viszont azt szeretném kiemelni, hogy ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen, ahhoz szóba kell állni az összetöretéssel, ahhoz szóba kell állni a felforrósítással, és csak ezt követheti az öntő mintába öntés. E kettő nélkül nem megy. Hiába való próbálkozás is. Valódi átalakulás, valódi átformálódás az ember életében alázatból és szeretetből fakad. Az embernek el kell oda jutni, hogy megalázza magát az Isten előtt, és engedi, hogy az Isten rádöbbentse arra, hogy bizony össze kell törni a rosszat. Össze kell törni, és fel kell forrósítani, hogy külön választhassa egymástól a nemes fémet és a salakot. Itt is lehetne még egy bibliai képet idézni, ez az ötvösnek a munkája, aki újra és újra felhevíti az aranyat, és újra külön választja a salakot és a nemes fémet, egészen addig, míg végül visszatükrözi az ötvösnek a képét. Ekkor tiszta. Ekkor teljesen tiszta. Valami ilyesmi kép, ez a metamorfózis kép, amit itt az apostol használ. Ahhoz, hogy ez a változás, az Isten szerinti változás megtörténjen tehát az életünkben, ahhoz nekünk el kell fogadni az összetöretést, el kell fogadni a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, ahogy az Ószövetségben egy ige fogalmaz, a kékek, a sebek, a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt. Ez is hozzátartozik az átformálódáshoz. De nem csak ez tartozik hozzá az átformálódáshoz. Hozzá tartozik az, hogy az Isten szeretne felmelegíteni bennünket az ő szeretetével. Szeretné azt, hogy ami egész lényünket átitassa az ő irgalmasságának a tapasztalata, annak a meglátása, hogy ő mennyire szeret bennünket, és ez melegítsen fel minket, és tegyen formálhatóvá bennünket. Ha ez hiányzik, akkor lényegileg nem vagyunk formálhatóak. Az embert egyedül a szeretetnek a tapasztalata képes átformálni, és egyedül az Isten szeretetének a befogadása képes az emberben olyan változást elindítani, ami lényegi változás lesz, aminél már felveszi az öntő formának a mintáját, aminél hozzá hasonul Krisztus mintájához.
valódi változás történik az életében. Nos, tehát ezt mondja, hogy az ember fogadja el a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, és gondolkodjon sokat az Isten szeretetéről, itassa át, járja át az Isten szeretetének a melege, mert így tud megváltozni az ő gondolkozásának a megújulását követve. Az emberi gondolkozásnak a megújulása innen indul ki a megváltozás, amikor egy ember először rádöbben arra, hogy nem jó az az út, amin jár, és egy másik úton kellene járni. És el kell változni a gondolatmenetnek, meg kell változni a gondolatmenetnek, annak a sémának, ami szerint gondolkozik az ember, mint egy új mintát kell felvenni a gondolkozásnak, és ennek a gondolkozásmód változásnak a lényegét fogalmazza meg az apostol ennek a második versnek a végén. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A változás tehát a gondolkozásból fog kiindulni, az Isten tiszteletben tartja az ember lényét, az ember személyiségét, ő nem fogja az ember beleegyezése nélkül lemetszegetni a rosszat az életünkről. Ő nem egy szabás mintát követve alakítja át az életünket. Ő azt kéri, hogy értsük meg az ő szándékát, értsük meg az ő lényét, értsük meg az ő eljárását, és megértve az ő akaratát, szánjuk oda magunkat az ő követésére. A gondolkozásmód megújulásának a gyökere, vagy a lényege, ahova az Isten szeretné elvezetni az embert, hogy az ember eljusson arra a gondolkozásra, hogy őt az érdekli minden dologra nézve, hogy mi az Isten akarata. Ez egy radikális változás az ember életében. Ugye láttuk azt, hogy az ember a bűn útját járva, milyen sémákat követ a gondolkozásában? Van a világ folyása, a megszokott dolgok követése. Vannak kifejezetten sátáni késztetések emberek életében. Van a test kívánságának a kielégítése, és van a testnek és a megromlott gondolkozásnak a kölcsönös együttmunkálkodása. Ehhez képest, ugyanabban a levélben, amiben idéztem, az Efézusi levélben az apostol azt mondja, később az 5. fejezetben a 15. és a 17. verset fogom kiemelni, meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata. A gondolkozásmód változásnak a lényege, hogy én miért járok úgy, ahogyan járok. Itt kell a gyökérnél megváltozni valaminek. Eddig az ember okkal járt, persze, az volt az oka, hogy mi az én akaratom, mi az én kívánságom, mi az én anyagi érdekem, mi az, ami nekem jól esik. És körülbelül az ember mindent ebből a nézőpontból néz. Hihetetlen önző a mi nézőpontunk. Nagyon sokszor rajta kaphatjuk magunkat, hogy szinte képtelenek vagyunk mások nézőpontjából megvizsgálni egy kérdést. Ösztönösen a saját nézőpontunkból indulunk ki. Az apostol pedig azt szeretné, ha most egy más nézőpont kerülne az első helyre az életünkben. Mi az Isten véleménye erről? Mi az Isten akarata erről ebben a kérdésben? Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Ha a gondolkozásban ez az indíték, ez a szemléletmód, ez a nézőpont nem változik meg, akkor lényegében nem történik változás az ember életében. Akkor lehet, hogy kap egy vallásos külszint, de lényegében ott marad az önzés, mert a nézőpontja az embernek továbbra is az, hogy mi az, ami nekem jól esik. Mi az, ami nekem kényelmes, mi az, ami az én érdekeimet szolgálja. És ezzel szemben, aminek meg kell változni, amire ahova el kell jutni, hogy az emberi gondolkozásban gyökeret ver az, hogy mi az Isten akarata. És nem csak, hogy gyökeret ver, hanem első helyre kerül. Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Az Ószövetség így teszi fel ezt kérdésként, hogy, illetve hát nem is kérdés, minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utadat. Minden dologra nézve feltenni azt a kérdést, hogy mi az Isten akarata? A legapróbbtól kezdve a legnagyobbig. A keresztény embert ez jellemzi, hogy a gondolkozása ráállt erre a nézőpontra, erre a gondolatmenetre.
hogy a legelső kérdése, a legelső dolog, amit átgondol, ez nem az, hogy nekem ez megéri, vagy nem éri, nekem ez jó, vagy nem jó, jól esik, vagy nem jó, nem érzem jól magam, hanem erre a gondolkozásra áll rá, hogy mit mond az Isten erről. Mi az Isten véleménye erről a kérdésről? Mi az Isten akarata ebben a kérdésben? Ez jellemzi a keresztény gondolkozást. Hogyha ez a gondolkozás hiányzik, akkor lényegében még mindig a világ sémája szerint gondolkozik az ember. Mert a világ sémája az, hogy mi az én érdekem. Ez az önzés sémája. Ehhez valóban össze kell töretnünk. Ehhez az énünknek le kell kerülni a trónról, és az Istennek kell a trónra kerülni, hogy az ember erre a gondolkozásra természetessé váljon, eljusson erre a gondolkozásra, és természetes legyen. Mint a lélegzetvétel olyan természetes legyen, hogy az én nézőpontom az, hogy mit akar az Isten tőlem, mit akar az Isten ebben a helyzetben, mi az Isten véleménye erről a kérdésről. És végül befejezésül azt szeretném kiemelni, hogy azt mondja Pál apostol, hogy nem akármilyen dolog az, amit nekünk folyton szem előtt kell tartanunk, hanem az, hogy mi az Istennek jó, kedves és teljes vagy tökéletes akarata. Amit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban az az, hogy amit az Isten akar az embernek, az jó. Az kedves és tökéletes. Amikor tehát az apostol azt mondja, hogy el kell jutnunk oda a Krisztus áldozatát szemlélve, arra a gondolkozásra, hogy én nem a saját elgondolásaimat követem és tartom mérvadónak, hanem komolyan keresem és kutatom, hogy mi az Isten akarata, akkor erre abból a kiindulásból tud eljutni az ember, hogy megérti, hogy amit az Isten akar az embernek, az a lehető legjobb. Ahhoz nincs mit hozzátenni, az tökéletes, az teljes, az kedves, az jó, hogy röviden fogalmazzunk. Ehhez bizalom kell az Isten iránt. Nagyon sok ember, mikor találkozik a Bibliának ezzel a gondolatával, hogy az ember nem magának éljen, hanem az Istennek, és az ember ne a maga akaratát, a maga eszét kövesse, hanem az Isten akaratát kövesse, akkor felhorkan, és azt mondja, hogy de hát az miért lesz nekem jó? És azt mondja, de hát az nehéz, de hát akkor hol leszek én, és mi lesz az én személyiségemmel, és egyáltalán. Igen, az az ember tud eljutni oda, hogy teljes szívből őszintén azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. És én szeretném megérteni és tudatosan odaszánni magamat az Isten akaratának a követésére, aki megismeri az Istent úgy, mint bizalomra méltó lényt, aki soha rosszat nem akar az embernek, aki ha valamit visszatart az embertől, amit az ember úgy lát, hogy nekem erre nagyon nagy szükségem lenne, azt nem azért tartja vissza, mert ő önkényeskedik, nem azért, mert lát valamit, ami miatt nem tesz jót az embernek. El kell jutni ehhez arra bizalomra, hogy az Isten mindent bölcsen cselekszik, és az Isten bizalomra méltó, mert az Isten szeret bennünket, és nem akar rosszat nekünk. És akkor itt megint bezárult a kör. Kérlek azért titeket, Atyámfia, az Isten irgalmasságáért. Újra és újra ehhez a gondolathoz térhetünk vissza, hogy a hívő keresztény életnek, a hívő gondolkozásnak, a keresztény gondolkozásnak a gyökere megérteni az Isten ember iránti szeretetét. Aki ezt megértette, az tud eljutni arra a bizalomteljes gondolkozásra, hogy én kész vagyok lemondani a saját nézőpontomról, mert tudom, hogy az Isten gondot visel rólam, és az én érdekeimről. És ráhagyhatom, nem kell emiatt aggódnom, és megértem azt, hogy amit az Isten mond, az nekem a legjobb, amit az Isten tőlem kér, az az én javamat szolgálja, és az Isten tervei és az Isten akarata, amit ő eltervezett az életem felől, ez ad értelmet az én életemnek, ezzel tudom betölteni a helyemet, a rendeltetésemet ezen a világon. És így eljuthat oda az ember, hogy felmelegszik annyira, a szeretettől áttitatódik annyira, hogy valóban formálhatóvá válik az élete az Istennek. És amikor az Isten azt mondja az embernek, hogy az étkezés terén ezt tedd és ezt ne tedd, akkor az ember bizalommal tudja elfogadni az Isten kezéből, és nem kényszerként éli meg többé, szabad-nem szabad kategóriaként, hanem
az Isten jó, kedves és tökéletes akarataként értelmesen együtt haladva a megértett világossággal, az Isten akaratával. Hát ez az alapja a gyakorlati keresztény életnek. Ha ez az alap hiányzik, akkor nem érdemes tovább menni és tovább gondolkozni semmilyen gyakorlati kérdésről. Szolgai engedelmességnek, kényszerből fakadó engedelmességnek, gondolkodás nélküli engedelmességnek nincsen értéke az Isten előtt. Az Isten tiszteletben tartja az ember szabadságát, és csak a szeretetére hivatkozva, az irgalmasságára appellálva mondja az embernek, hogy ember, én azt kérem tőled, hogy viszonzásul, ahogyan Krisztus oda szánta magát, érted, viszonzásul te úgy szánd oda magadat arra, hogy az én akaratomat kövesd, hogy nekem engedelmeskedj, ahogyan Krisztus is tette ezt. Mert ez lesz az ember számára a legjobb és a legtöbb, amit az életben elnyerhet. Jószövetségi Zsoltár így fogalmazott, hagyjad az Úrra a te utadat, gyönyörködjél benne, és majd teljesíti. Az Isten ezt ígéri annak az embernek, aki kész megharcolni azt a harcot, hogy ne a világ sémáit kövesse, ne formai engedelmességgel járjon az Isten tiszteletének az útján, hanem elfogadja, ha kell, az összetöretést, a megaláztatást, és szeretetből kövesse az Istent, mert meggyőződése, hogy az Isten jót akar az embernek, és bizalomra méltó. Rábízhatom magamat. Ezután kezdél az apostol majd kifejteni az egyes gyakorlati kérdéseket.

Kedves gyülekezet, kérem, hogy jelenések könyvét lapozzuk fel a 14. fejezetnél. A 14. fejezetből szeretnék egy igeverset felolvasni alapigeként a mai Isten tiszteletünkhöz. Jelenések könyve 14. fejezetéből a 7. verset szeretném elolvasni. Tehát Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. versét. Ugye a szöveg összefüggés az, hogy egy ég közepén lepülő angyalt lát János apostol, amely az örökkévaló evangéliumot hirdeti a föld lakosai számára. Három angyalt lát, és ebből az első angyal üzenetét olvassuk el. Ezt mondja nagy szóval: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Ugye ez az első angyal üzenete, amelyet elolvastam, és elsősorban én most nem ennek az üzenetnek a részleteivel szeretnék, vagy minden részletével szeretnék foglalkozni, csak röviden annyit hadd említsek meg bevezetésként, hogy azt valljuk, arról vagyunk meggyőződve, hogy ez a három angyal, ez nem három szó szerinti angyal, hanem az Isten követei, akik megszólaltatják Jézus visszajövetel előtt az evangéliumot az emberiség számára. Hadd egyszerűsítsem le így, hogy az Isten szándéka és akarata szerint ti vagytok azok, testvéreim. Nem? Ebben most nem akarok részletesebben bevenemenni, de ez a hitvallásunk, nem? Ezért hívott el az Isten bennünket, hogy ezt képviseljük. Amitől szeretném, hogyha a mai napon gondolkoznánk, az az, hogy ennek egyetlen egy részletét hogyan is tudjuk mi képviselni. Így hangzik az üzenetünk: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Három felszólítás található benne. Féljétek az Istent, adjatok neki dicsőséget, és imádjátok. Ezt az üzenetet akkor tudjuk képviselni, hogyha mi saját életünkben ezek megvalósultak. Hogyha mi életünk alátámasztja ennek az üzenetnek a felhívását, azaz ott van az Isten iránti szent tisztelet, félelem, Isten félelem az életünkben, ott van a dicsőségadás, a hálaadás, a dicséret, és ha ott van az Isten imádás az életünkben. Szívem szerint itt megállnék, és feltenném a kérdést, hogy szerintetek van-e különbsége három felhívás között, három fogalom között? Hogyan határoznánk meg, hogy mit jelentenek ezek a felszólítások? Féljétek az Istent, adjatok néki dicsőséget, és imádjátok a Teremtő Istent. De tudom, hogy sokan vagyunk, és ezért nehéz beszélgetős órát tartani. Úgyhogy hadd fogalmazzam meg azt, hogy én úgy látom, hogy ez a három, ez nem egy és ugyanaz. Talán mondhatjuk azt, hogy van benne egy fokozás. Benne van az, hogy igen, az Isten személyét, az Isten beszédét vegyük komolyan, az igazságot és a hamisságot válasszuk külön egymástól, ez az Isten félelemnek a lényege. Az igazság szeretete és a bűn gyűlölete. Az Isten szentségének a komolyan vétele az életünkben. Aki külön választja ezt, az nem biztos, hogy hálás. Lehet, hogy csak ítélkező. Lehet, hogy csak következetesen gondolkozik az igazságról. Ezért nem csak azt mondja, hogy féljétek az Istent, hanem azt is hozzáteszi, néki adjatok dicsőséget. Ismerjétek fel, és ismerjétek el az Isten cselekedeteit, az Isten hatalmát. És úgy gondolom, hogy ezután teszi rá a koronát, amikor azt mondja, hogy és imádjátok őt. Mit jelent imádni az Istent?
Miben több az imádat annál, mint hogy a jót a rossztól külön választjuk, és állást foglalunk a jó mellett? Miben több az imádat annál, mint hogy felismerjük az Isten cselekedeteit, és elismerjük az Isten cselekedeteit az életünkben? Hogyan lehetne megragadni ennek a gondolatnak a lényegét, és erről szeretnék szólni ma, az Isten imádatnak a lényegét. Mit jelent az Istent imádni az életünkben? Engedjétek meg, hogy először a szónak a jelentéséből hadd induljak ki. A görög szónak a képéből, amely itt áll. Nagyon érdekes kifejezés, benne van a kutyának a képe. Az a kép, ahogyan a kutya járul a gazdájához. Mindannyian láttunk már kutyát. Mindannyian magunk elé tudjuk idézni azt, hogy egy kutya hogyan viszonyul a gazdájához. Ezt a képet tartalmazza ez a görög ige, a szó gyökere, az eredeti képe. Ahogyan egy kutya számára minden a gazda. Minden. Egész nap nem volt vele a gazdája, és amikor megjön, nem megsértődik, hanem jár a farka, csóválja, lelkesen néz, és sóvárogva várja, hogy csak két simogatás, csak két kicsi kis mozdulatot kapjon tőlünk. Nem ilyen a kutya? Így viszonyul a gazdájához. Abszolút tekintélyként fogadja el maga fölött. Sóvárogva vágyik arra, hogy együtt lehessen. Van egy kutyánk, ha megtehetné, az ölembe ülne. Hogyha szabadon van, miközben ülök az udvaron, akkor addig jön, még oda nem fúrja magát, és simogassam meg, vegyem észre, hogy ott van. És ha teheti, mondom, az ölembe ülne legszívesebben, hogy ott lehessen. Ne féljünk ettől a képtől. Gondolkozzunk ezen a képen egy kicsit. Nem érzi jól magát a gazdájától távol. Neki áll ugatni, amíg elmegyek. Amikor elmegyek. És vonyítva ugat, főleg ha biciklivel mentem el, még haza nem értem. Ilyen a kutya. Azt mondja, hogy ez, hogy imádni az Istent, ez ahhoz hasonlít, mint ahogyan a kutya viszonyul a gazdájához. Másik képre is visszavezetik, azt mondja, hogy kezet csókol. Van, aki úgy értelmezi, hogy ahogyan a kutya nyalja a gazdája kezét. Mit jelent imádni ennek fényében? Mit jelent az Istenhez visszanyúlni? Így viszonyulni az Istenhez? Sóvárogva vágyódni a jelenléte után. Örülni a jelenléte minden megnyilvánulásának. Abszolút tekintélyként elfogadni, hadd fogalmazzam így, Istenként elfogadni az életünk fölött. Istenként, aki irányíthat, aki uralkodhat, aki parancsolhat, aki vezetheti az életünket. Vágyni arra, hogy az akaratát teljesíthessük, és jelen lehessünk, a közelében lehessünk. Ezt fejezi ki ez a felhívás, hogy imádjátok az Istent. Jelenések könyve 4. fejezetéből hadd olvassak fel egy részletet, hogy a mennyei lények és a mennyben levő emberek hogyan fogalmazzák ezt meg. Amikor az a négy élőlény, 9. verstől 11. versig, amikor az a négy élőlény dicsőséget, tisztességet és hálát adott annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesett a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, ezt mondva: méltó vagy, Uram! Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. És később az 5. fejezetben ezt olvassuk: méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmat és tisztességet és dicsőséget és áldást. Méltó
mert nem csak teremtett, hanem megváltott bennünket. Mit fejeznek ki ezek a mennyben élő lények, mennyei lények az ő szavaikkal? Az Isten imádata részükről azt jelenti, hogy elismerik, felismerik azt, hogy az Isten méltó a tiszteletükre. Az Isten méltó arra, hogy átvegye az hatalmat az életük fölött, méltó arra, hogy megbecsült legyen az életükben, méltó arra, hogy az akaratát kövessék. Mert neki köszönhetnek mindent. Mert az életüket, a megváltást neki köszönhetik. Imádni az Istent azt jelenti, hogy méltónak tartjuk arra, hogy átvegye az irányítást, átvegye az uralmat az életünk fölött. Méltónak tartani az Istent arra, hogy hálásak legyünk, megbecsüljük, értékeljük, elismerjük az ő cselekedeteit. Méltónak tartani arra, hogy az ő akarata valósuljon meg az életünkben. Hadd utaljak csak vissza a bevezető gondolatra. Mikor képviselhetjük ezt? Akkor hirdethetjük ezt nagy hangon, amikor ez megvalósult a saját életünkben, amikor ez megtörténik, amikor ez valóságá válik a mi személyes életünkben. És ehhez el kell jutnunk. Hadd tegyem fel azt a kérdést, honnan indulunk el? Honnan indulunk el ehhez a célhoz, hogyha elfogadjuk ezt a célt, hogy meglássuk és megismerjük úgy az Istent a mi életünkben, mint akinek mondjuk azt, kimondjuk azt, hogy méltó, hogy átvegye az uralmat. Méltó a mi hálánkra, méltó a mi dicséretünkre, méltó a mi elismerésünkre. Honnan indulunk el? A Biblia így fogalmaz, mi az Isten ellenségei vagyunk. Innen indulunk el, oda, hogy megszólaltassuk azt, hogy imádjátok az Istent. Azt mondja a római levélben, hogy mi az Isten ellenségei voltunk. És az Isten nem mint ellenségekhez viszonyult hozzánk. Római levél 5. fejezetében találjuk ezt a gondolatot. Ezt mondja Pál apostol ott. Az Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által. Sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Sőt, dicsekedünk is az Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Kedves testvéreim, innen indulunk el, ebből a helyzetből indulunk el mindannyian az Isten imádás kérdésében. Ellenségei vagyunk az Istennek. Nem úgy gondolkodunk az Istenről, hogy ő méltó arra, hogy uralkodjon, hanem félünk tőle, bizalmatlanok vagyunk vele szemben, nem hisszük azt, hogy ő jót akar nekünk, ezért mi akarjuk biztosítani a boldogságunkat. És amikor az Isten jön, akkor menekülünk előle. Ő pedig megbékélt velünk korábban Krisztus halála által. Nem mint ellenségekkel bánt velünk, noha mi sokszor elutasítottuk őt. Ő nem tagadott meg bennünket, nem fordult velünk szembe. Türelmesen elkezdte bemutatni magát, hogy meglássuk, hogy ő méltó a bizalmunkra. Méltó arra, hogy ne ellenségként bánjunk vele. Ne elutasítsuk őt, hanem bizalommal, gyermeki bizalommal, bocsánat, a kutya bizalmával fogadjuk őt, amikor jön hozzánk. Mi a mi problémánk? Az, hogy ez a bizalmatlanság, ez az ellenségeskedés újra és újra megjelenik. Római levél 8. fejezetében azt mondja az 5. verstől kezdődően az apostol, hogy az a mi problémánk, hogy a mi testünkben ez a bizalmatlanság ott van. Ott van, és ott marad a test újjáteremtéséig. Ezt mondja az 5. verstől kezdődően, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók a lélek dolgaira. A test gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen,
mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Talán ezek nagyon kemény szavaknak tűnnek, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az pedig nem az övé. De miért kell ezt az apostolnak kimondani? Azért, testvéreim, mert amikor már eljutottunk oda, hogy mi meg akarunk békélni az Istennel, ha eljutottunk ide, ha eljutottunk arra a felismerésre, hogy nem az Isten ellenséges velünk, hanem mi vagyunk ellenségesek vele. Nem az Istent kell megbékéltetni, hanem bennünket kell megbékéltetni. Amikor eldöntöttük, hogy utat adunk ennek, hogy megbékéltessen bennünket önmagával, akkor is újra és újra azzal fogunk szembesülni, hogy a mi testünk, a mi emberi természetünk lázad az Isten ellen. Nem engedelmeskedik az Istennek, nem is tudja ezt tenni. Ellenségeskedik az Istennel szemben. És ezért van az, és kérem, lapozzuk fel a 106. Zsoltárt. Ezért van az, hogy amit a 106. Zsoltár Izraelről leír, az sajnos nem csak Izraelre jellemző. A 106. Zsoltárban ezt mondja a 7. versben először. 6.-7. vers. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegítette őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Aztán a 12. verset is hadd idézzem fel. És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Ugye az Isten kihozta őket csodálatos módon Egyiptomból, és akkor írja ezt, miután átkeltek a veres tengeren. Hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledték cselekedeteit. Nem várták az ő tanácsát. Aztán később a Zsoltárban ezt mondja a 21. vers. Elfeledkeztek Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Miről beszélt itt a Zsoltáros? Azt mondja el, hogy nem értették meg az Isten cselekedeteit. Nem értették, és nem gondolkoztak rajta. Testvéreim, előfordult veletek az, hogy amikor történt valami baj, történt valami rossz, akkor azt gondoltátok, hogy az Isten ver benneteket? Előfordult. Hogy lehet, hogy nem mondtuk ki, de a gondolatot volt, hogy elhagyott engem az Isten, hogy nem foglalkozik velem. Tényleg elhagyott? Tényleg nem foglalkozik velem? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Tényleg elhagyott? Saját fiának nem kedvezett. Őt odaadta halálra, de bennünket elhagyott. Nem. Mi mégis ezt gondoltuk. Azt mondja, hogy hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Előfordul velünk olyan, hogy tapasztalatot szerzünk az Istennel. Hálásan dicsérjük őt. Eltelik egy nap, egy óra. Jön valami nehézség. Hirtelen elfeledték cselekedeteit, és nem várták az ő tanácsát. Átkeltek a vörös tengeren, száraz lábbal, az ellenségeik elpusztultak, ott voltak a pusztában, és énekelték a dicséretet. Aztán szomjasak lettek. Elérkeztek egy tóhoz, ami keserű volt. És nem azt mondták, hogy Urunk Istenünk, te kihoztál minket Egyiptomból. Te szétnyitottad előttünk a tengert. Szomjasak vagyunk. Segíts nekünk. Nem azt mondták, biztos azért hozott ki bennünket, hogy elpusztítson minket itt a pusztában. Nem tesszük ezt időnként az életünkben. Jön egy nehézség, és azt gondoljuk, hogy az Isten ellenségünké vált. Azt gondoljuk, hogy nem akar segíteni nekünk. Nem jut eszünkbe,
Nem jut eszünkbe, hogy ő van. Nem jut eszünkbe, hogy ő segíteni akar. Mint ha soha nem hallottunk volna, úgy viselkedünk. Mint ha soha nem hallottunk volna róla. Azt mondja, elfeledkeztek Istenről, szabadítójukról. Testvérem, ez az, ami miatt nem tudjuk hirdetni azt, hogy imádjátok az Istent. Mert addig, amíg ettől a betegségtől meg nem szabadulunk, addig, amíg nem jutunk el oda, hogy emlékszünk rá, amíg nem alakul ki bennünk, hogy egy dolog biztos az életben. Lehet, hogy nem értem, hogy mit csinál. Lehet, hogy nem értem, hogy mi miért történik. Lehet, hogy ott állok, és azt mondom, hogy Uram, nem értem, miért. De egy dolgot tudok. Hogy te jó vagy. Egy dolgot tudok, hogy te jó vagy, bizalomra méltó vagy, és megérdemled, hogy bízzak benned, és rád bízzam magamat. Amíg ide nem jutottunk el, addig még nem tudjuk megszólaltatni ezt az üzenetet. Mert újra és újra olyan helyzetben fogjuk találni magunkat, ahol igaz lesz ránk a Zsoltár szava, nem emlegették, nem értették meg, nem emlegették. Hirtelen elfeledték, egy pillanat alatt. Nem akarjuk mi elfelejteni. Mégis újra és újra ezzel kell szembesülnünk az életünkben. Jön egy nehézség, és mi nem a bizalmat fogalmazzuk meg az Isten iránt, hanem a félelmeinkre hallgatunk. Nem azt mondjuk ki, hogy Urunk, egy dolgot tudunk biztosan, hogy amit Te akarsz, az lesz jó nekünk. Hanem azt gondoljuk, hogy amit mi akarunk, azt kell kérnünk az Istentől, hogy az lesz a jó. És ezért ezt kérjük, kérjük, mert meg vagyunk győződve róla, hogy mi tudjuk, hogy nekünk mi a jó. Az Isten pedig szeretne elvezetni oda bennünket, hogy felismerjük azt, hogy ő méltó a mi bizalmunkra. Méltó arra, hogy rábízzuk magunkat, méltó arra, hogy az ő tanácsát kérjük, mert szeret bennünket. Mert segíteni akar rajtunk. Ez a Zsoltár ige számomra két gondolatot fogalmazott meg, amely utunkban áll, amely megakadályoz bennünket abban, hogy elismerjük minden körülmények között az Istenről azt, hogy méltó, méltó a mi dicséretünkre, méltó a mi követésünkre, a mi tiszteletünkre. Az egyik így hangzik, nem értették meg és nem emlegették, elfeledkeztek róla. A másik pedig úgy, hogy hirtelen elfeledték az ő cselekedeteit. Ez nem ugyanaz. Az egyik azt mondja, hogy az a probléma, hogy nem emlegették. Hogy nem gondolkoztak róla sokat. A szívünkben levő bizalmatlanságot nem az fogja eltávolítani, hogy látjuk, hogy minden körülmények között az történik, amit mi szeretnénk. Az Isten ezt nem fogja megadni. A szívünkben levő bizalmatlanságot az fogja eltávolítani, ha újra és újra átgondoljuk azt, hogy az Isten hogyan viszonyult hozzánk, hogyan küzd értünk és mit tett értünk. Az ige azt mondja, nincsen nagyobb szeretet annál. Senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint hogy valaki az életét adja az ő barátjáért. Mi meg azt mondjuk, hogy Urunk, akkor hisszük el, hogy Te szeretsz bennünket, hogyha megsegítesz. Úgy, akkor, ahogyan mi várunk erre. Két út áll előttünk. Vagy az egyiket követjük, vagy a másikat. Vagy azt mondjuk, hogy szóba állunk az Isten beszédének ezzel a gondolatával. Nincs nagyobb szeretet annál. Nincs nagyobb szeretet annál, mint hogy valaki az életét adja az ő barátjáért. És elkezdünk foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mit jelent számomra Jézus Krisztus kereszthalála. Elkezdtünk gondolkozni azon, hogy ez az én életemet hogyan érinti, és milyen válaszra késztet engem. A másik út pedig azt mondom, én nem hiszem el, hogy az Isten szeret engem addig, amíg be nem bizonyítja nekem. Nagyon sokszor ezt mondjuk, testvéreim. Az ige arra kérlel bennünket, hogy álljunk meg és gondolkozzunk Krisztus kereszthaláláról.
arra kérlel minket, hogy álljunk szóba az igének ilyen egyszerű kijelentéseivel, hogy a bűn zsoldja a halál. Álljunk szóba azzal, hogy mindnyájan vétkeztünk, mindnyájan halált érdemlünk. És álljunk szóba azzal, hogy egyetlen egy ok, egyetlen egy okot mond a Biblia arra, hogy miért nem haltunk meg. Mert az Isten megkegyelmezett nekünk. Krisztus kereszthalálának köszönhetően, a helyettes áldozatnak köszönhetően az Isten megkegyelmezett nekünk. A Zsoltár igéből az következik, hogy arra van szükségünk, hogy erről a szavakkal, egyszerűen megfogalmazható gondolattal sokat foglalkozzunk. Testvéreim, ezt nem azért kell sokat foglalkozni,

velünk, hanem abban, hogy ő mit tett értünk a kereszten. Ezért javasolja, ezért tanácsolja Ellen White azt, hogy minden nap töltsünk egy csendes órát a keresztnél. Minden nap töltsünk el egy csendes órát a keresztnél. Mert az Isten el akar oda vezetni bennünket, hogy kétség nélkül, minden körülmények között el tudjuk azt mondani, ki tudjuk azt mondani, és el tudjuk ismerni. Az Isten jó. Az Isten jó. Az Isten bizalomra méltó. Az Isten szeret engem. Nem fogunk másképpen ide eljutni. Nem fogunk másképpen eljutni ide, mint úgy, hogyha szóba állunk az üzenetével. Nincsen senkiben, nincsen nagyobb szeretet annál, mint hogy az életét adta, adja az ő fele barátaiért. Amikor ide eljutunk, és szívem szerint feltenném a kérdést, testvére, eljutottál ide? Amikor bajba és nehézségbe kerülsz, akkor az első gondolatodként ott van az, hogy az Isten szeret téged. Ha ide eljutottunk, akkor is marad egy problémánk. Ez a problémánk az emberi természetünk. Amikor azt mondja, hogy hirtelen elfeledték az ő tanácsát, elfeledték az ő cselekedeteit, és nem kérték az ő tanácsát, akkor az emberi természetünknek egy tipikus megnyilvánulásáról beszél. Arról, amit a Római Levél 8. fejezetéből már részben felidéztem, de mihez azért szeretnék visszalapozni, mert ott találjuk a megoldást is ebben a fejezetben. Arra, hogy amikor az emberi természetünket éri valami, akkor az azonnal reagál. Nem kérdezi meg, hogy szeretnénk ezt, hanem reagál. Azonnal válaszol az őt ért késztetésre. És a válasz a bizalmatlanság az Istennel szemben. A válasz elfeledkezés az Istenről. A válasz ellenségeskedés az Istennel szemben. Ezért, amikor magunkra vagyunk hagyva, még ha gondolkozásunkban eljutottunk is oda, hogy úgy józan pillanatainkban ki tudjuk mondani, hogy az Isten jó, ezekben a pillanatokban mégsem mondjuk ki. Mégsem tudjuk kimondani, mert az emberi természetünk azonnal bizalmatlanságra indít bennünket, menekülésre indít bennünket. Én nekem kell megoldani, mert nincsen, aki megoldja helyettem. Erre a magatartásra indít bennünket. És a megoldást így olvassuk a 8. fejezetben. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ekkor is megmarad az, hogy a testből jönnek a bizalmatlan gondolatok az Istennel szemben. De nem kell, hogy ezek a bizalmatlan gondolatok uralkodjanak el rajtunk. Ha annak lelke lakik bennünk, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, ha ugyanaz a lélek munkálkodhat a szívünkben, mert odafigyelünk rá, mert elfogadjuk a munkáját, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a bizalmatlanságra való késztetés mellett megjelenik a bizalomra való késztetés. Megjelenik az Isten szelíd szava, és azt mondja, várjál és bízzál. Az Isten jó, az Isten bizalomra méltó. A lélek szerint valók a lélek dolgaira gondolnak, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Kedves testvéreim, arra van szükségünk, tehát akkor tudunk eljutni oda, hogy az Istent tényleg imádjuk, és elismerjük, mint imádásra méltó lényt. Hogyha meggyőződünk a szeretetéről, és ez minden bizalmatlanságot, minden bizalmatlan gondolatot lerombol bennünk, és ha elfogadjuk az Isten lelkének a munkáját a szívünkben, azt a halk, nem erőszakos, de határozott szót, amelyik arra késztet, hogy bízzuk rá magunkat az Istenre, akkor is, amikor nem mernénk ezt megtenni, akkor is, amikor ez nehézségnek, megoldhatatlan nehézségnek tűnik számunkra. Jelenések könyve 14. fejezetében két jellemző részletet szeretnék kiemelni, két gondolatot hadd emeljek ki arról a népről, amelyik ezt az üzenetet, az Isten üzenetét megszólaltatja. Ezt mondja
Jelenés

Mózes könyve 14. fejezet 4. verse. Ők azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ők áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Ők azok, akik eljutottak oda, hogy feltétel nélkül bizalommal követik a bárányt, bárhova megy. Miért? Mert áron vétettek meg. Mert Krisztus kereszthalála számukra nem egy dogmatikai tantétel, nem egy hitvallás pusztán, hanem az Isten személyes szeretetének a bizonyítékává vált. Az én bűnömért halt meg Krisztus a kereszten. Ennek köszönhetem azt, hogy élhetek. Hova kell eljutnunk, hova szeretne az Isten elvezetni bennünket? Két igeverset szeretnék felolvasni ehhez a gondolathoz, hogy onnan, hogy ellenségeskedés, onnan, hogy lázadás, zsigeri bizalmatlanság az Istennel szemben, oda szeretne elvezetni minket, hogy bízzunk benne, rábízzuk magunkat, és minden körülmények között ráhagyatkozzunk. Korintusi második levél első fejezet 9. versét szeretném elolvasni itt az egyik igeként. Korintusi második levél első fejezet 9. verse. Pál apostol arról a tapasztalatáról szól ebben a részletben, amikor leírja azt, hogy Ázsiában milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül az evangélium hirdetéséért. Azt mondja, hogy az életünk is veszélyben volt, és hogyan reagált erre a helyzetre az apostol. Magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat. Azt mondja Pál apostol, hogy úgy élte meg az Isten iránti bizalmat, úgy tudta megélni az Isten iránti bizalmat, hogy nem akarta a saját életét megvédeni és megtartani. Amikor letette az életét az Isten kezébe, amikor azt mondta, hogy magunk is halálra szántuk magunkat, ezt azért tette, hogy bízni tudjon az Istenben. Mindaddig, amíg erre a pontra el nem jutunk, hogy a saját életemről lemondok, és az Isten kezébe teszem. Ahogyan Jézus a kereszten azt mondta, hogy leteszem az én életemet a te kezedbe. Nála többet jelentett ez a mondat annál, mint amit számunkra jelent. De ahogyan Jézus letette a kereszten az Atya kezébe az életét, akkor tudunk bízni az Istenben, amikor ezt a döntést meg tudjuk hozni. Magam is halálra szántam magamat. Azért, hogy tényleg bízni tudjak az Istenben. Mert amíg nem szántam magamat halálra, addig nem fogok bízni benne. Addig meg akarom védeni magamat. Addig gondoskodni akarok magamról, a saját szükségleteimről. Ezért kérdés az testvéreim, hogy eljutunk-e oda, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy nem mi, nem az én életem. Akkor tudunk elkezdeni bízni az Istenben, és bizalomból engedelmeskedni az Istennek, amikor az életünket letesszük az ő kezébe. Amikor halálra szánjuk mi is magunkat a veszedelemben. És azt mondjuk, hogy az Isten akarata legyen meg. Én nem akarom megvédeni, nem akarom bebiztosítani magamnak az életet. Rábízom Krisztusra az én életemet. Pál apostol máshol azt mondja, naponként halál révén állok. Naponként halál révén állok. Mintha azt mondaná, hogy addig, amíg én élek, addig Krisztus nem uralkodik az én életem fölött. Amikor én halálra szántam magamat, amikor Krisztussal együtt meghaltam, akkor tudok állni. Akkor meg tudok állni, akkor tudok bízni benne, és tudok engedelmeskedni neki. Ezért összegző igeként a Galata levélből hadd olvassam fel. Ezt mondja Pál apostol. Én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Galata 2:19-20. A törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.
amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Amikor a cselekedeteink mögött megjelenik ez az indítás, megjelenik ez az indíték, hogy én nem én élek többé, nem én akarok élni. Amikor elengedem a magam életét, akkor valósul meg az, hogy Krisztus tényleg uralkodni tud. És ekkor lehet elmondani azt, hogy imádjuk az Istent. Testvéreim, ezek olyan kérdések, amelyekkel naponként szembesülhetnénk, hogyha szóba állnánk azzal a gondolattal, hogy ne a magunk útját járjuk. Mert naponként választás elé állít bennünket az Isten, és naponként felteszi többször is nekünk a kérdést. Te akarod megoldani, vagy rám bízod? Engeded, hogy én küzdjek, vagy te akarsz küzdeni? Lehet, hogy ez csak annyit jelent, hogy az Isten arra kér, hogy ne védd meg magad egy vitában. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy arra kér, hogy ne vágj vissza keserű szavakkal. De ekkor derül ki az, hogy én élek, vagy pedig halálra adtam magamat. Azt mondja Pál apostol a római levélben, a gond nem az, hogy ne ismerhettük volna meg az Istent. El lehet oda jutni, hogy kimondjuk, hogy az Isten jó. Ha gondolkozunk, ha szembenézünk azzal, amit tett, nem hiszem, hogy közömbösök tudunk maradni az Isten áldozatával szemben. A gond nem az, hogy ide nem lehet eljutni. A gond, a kérdés, amit feltesz nekünk, hogy miután ide eljutottunk, átengedjük az életünk irányítását neki. Mert bár az Istent megismerték, nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak. Ez a probléma lényege. Ebből következik minden más az életünkben. Nem mint Istent dicsőítették őt. Nem tudom megállni, hogy ne idézzem ide, akiknek az Istenük az ő hasuk. Ahelyett, hogy Istenként dicsőítették volna, engedték, hogy az étvágyuk vezesse őket. A saját érdekeik, vágyaik, gondolataik vezette őket. Eljutunk-e arra a döntésre, hogy ne én éljek többé? Méltó az Isten arra, hogy ő uralkodjon. Ha eljutunk erre a döntésre, akkor egy tanulási folyamat kezdődik az életünkben. Az a folyamat, amikor az Isten halk és szelíd hangon arra fog késztetni, menj el és látogass meg a tanárnődet. Kinek-kinek a saját életében azt, amit az Isten éppen aktuálisan mond. És az engedelmességünk ekkor dől el. Az, hogy imádjuk az Istent, ekkor dől el, nem máskor. Befejezésül egy kérdést hadd tegyek fel. Félünk-e az ilyen átadástól? Félünk-e attól, hogy az Isten felé kifejezzük azt, hogy mindenem a tiéd, jogod van uralni a gondolataimat, az érzelmeimet, a vágyaimat, az akaratomat, jogod van azt tenni velem, amit akarsz, mert én bízom benned. Félünk-e ettől? Válaszolhatok helyettetek? Félünk. Ez a mi problémánk. Az a mi problémánk, hogy ettől félünk. És az oldja meg, amikor eljutunk arra a bizalomra, hogy az Isten bizalomra méltóbb, mint én. Méltóbb arra, hogy rábízzam és engedelmeskedjem, mint én a saját gondolataimmal. Mi az, ami segít abban, hogy ne féljünk többet? Amikor gondolkozunk Krisztus áldozatáról, amikor eljutunk oda, hogy egyre jobban felismerjük azt, hogy ő szeret bennünket, felismerjük, hogy ő jót akar nekünk. Ellen White azt mondja erre a gondolatra, szégyellem ezt kimondani is. Lemondásról beszélni, önfeláldozásról beszélni, az érdekeink feladásáról beszélni,
annak a hátterén, hogy Krisztus mit tett értünk, és annak a hátterén, hogy az Isten milyen ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, szégyellem, ha erről hallok. És nekünk ezen a szégyenen keresztül kell menni. El kell ide jutnunk. Testvéreim, szívem mélyéből kívánom mindannyiunknak, hogy segítsen az Isten, hogy ezt az üzenetet megszólaltathassuk majd hiteles módon. Imádjátok. Imádjátok az Istent, mert méltó a ti hódulatotokra. Méltó a feltétel nélküli követésetekre. Mert nem csak megteremtett, de megváltott bennünket. És az ő akaratáért vagyunk, és amit ő akar, az számunkra a boldogság útja. Segítsen az Isten ezt megélni, tapasztalni, és majd képviselni is. Amen. Mennyei Atyánk, Istenünk, kérünk, hogy bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor fájdalmat okozunk neked a mi bizalmatlanságunkkal. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem értjük a te cselekedeteidet, és nem emlegetjük meg a te cselekedeteid nagy voltát, a te hatalmas dolgaidat. Bocsásd meg, Istenünk, hogy olyan sok mindenről szívesebben gondolkozunk, mint arról az áldozatról, amelyet értünk hoztál, amelyet azért hoztál meg, mert szeretsz bennünket, és megmenteni akarsz. Bocsásd meg, Istenünk, hogy emiatt aztán sokszor a bajok és a nehézségek között a mi első gondolatunk nem az, hogy te bizalomra méltó vagy, hanem olyan sokszor mi vádolunk téged, keserűen szembefordulunk veled, vagy elcsüggetten azt gondoljuk, hogy nincsen segítség számunkra. Istenünk, arra szeretnénk kérni, segíts valahogy megértenünk a te szereteted mélységét. Segíts, hogy felismerjük, hogy az a bizalmatlanság, amely belőlünk árad, az indokolatlan, észszerűtlen, hogy annak nincsen alapja. Segíts elfogadnunk azt, hogy te azt kéred tőlünk, hogy mi most bízzunk meg benned, akkor, amikor nem látjuk át az összefüggéseket, az okokat, de azt kéred, hogy bízzunk benned, mert te az életedet adtad azért, hogy segíts rajtunk. Segíts eljutnunk ide, Urunk. Segíts, hogy a lelkünk legmélyéből ki tudjuk mondani azt, hogy te vitán felülállsz előttünk, hogy minden kételyen felülállsz az, hogy te jó vagy, és szeretet, szeretsz bennünket, és szeretetre méltó vagy. És Istenünk, szeretnénk arra is kérni, hogy töltsd ki a szívünkbe az engedelmesség lelkét. Segíts, hogy az, hogy mi szeretünk téged, tisztelünk téged, az abban az egyszerű gyakorlati dologban megnyilatkozhasson, hogy hallgatunk te rád és engedelmeskedünk neked. Bocsásd meg, Urunk, azt a félelmet, ami olyan sokszor ott van a végső átadással szemben. Olyan sokszor kritikus kérdésekben megjelenik, hogy de mi lesz akkor velünk? És segíts, hogy halálra tudjuk szánni magunkat. Segíts, hogy ahhoz, hogy bízni tudjunk, meg tudjuk hozni azt a döntést, hogy nem mi akarunk élni, hogy nem a saját utunkat akarjuk járni, nem a saját szívünk uralkodói akarunk lenni, hanem te azt akarjuk, hogy te legyél ez, Urunk. Kérünk, add az engedelmesség lelkét nekünk, add a bizalomnak lelkét a szívünkbe, és segíts, hogy akkor, amikor nehézségek vannak az életünkben, segíts, hogy akkor gyermeki bizalommal, a gyermek bizalmával tudjuk rád bízni a mi egész életünket, letéve a te kezedbe, hogy nem magunkban bízunk, hanem te benned igazán. Kérünk, vezess el erre a személyes tapasztalatra mindannyiunkat, és vezesd el erre a tapasztalatra mi közösségünket is, hogy megszólaltathassuk a te üzenetedet azzal a hitelességgel, hogy igen, mi tanúskodunk amellett, hogy méltó vagy arra, hogy vegyél erőt, hatalmat, dicsőséget, tisztességet. Méltó vagy arra, hogy a te akaratod legyen meg, és ne a miénk. Vezess el ide bennünket, kérünk, Urunk.

kedves tábogyozók, kedves gyülekezet! Mai délelőtti Isten tiszteletünkön az egyik tábori témasorozatunkat, a délelőttit zárjuk le, és hogy azok is be tudjanak kapcsolódni a témasorozatba, akik ma vannak itt közöttünk először jelen. Ismételném meg, hogy ugye a délelőtti témáinknak ez volt a mottoja, hogy hogyan győzhetjük le az emberi természetnek különböző tulajdonságait, így is nevezhetnénk, hogy vadhajtásait, hiszen beszéltünk az indulatosságról, sértődékenységről, félelemről, aggodalmaskodásról, csüggedésről, lustaságról, könnyelműségről, és így jutottunk el a mai témánkhoz, a büszkeséghez. Olyan tulajdonságok, olyan szokások ezek, amelyek valamennyünknek az életét egy bizonyos szinten jellemzik. Valamennyien küszködünk ezekkel a tulajdonságainkkal, és hát azt láthattuk meg a hét folyamán, hogy az ezek feletti győzelem az nem annyira pusztán emberi elhatározás kérdése, mint hogy ezt sokszor az ember próbálna elhitetni önmagával. Tehát nem úgy válhatunk győztessé az indulataink felett például, hogy megtetszik nekünk mondjuk a szelíd magatartás, és egyszer csak kimondjuk az életünk egy fordulópontján azt a döntést, hogy innentől kezdve én nem akarok haragos, indulatos ember lenni, hanem szelíden és türelemmel kívánok reagálni minden élethelyzetre. Ugye úgy gondolom, hogy valamennyien, akik megpróbáltunk így megváltozni, nem csak ebből a tulajdonságunkban, hanem bármi másból elmondhatjuk a saját tapasztalatainknak a hátterén is, hogy ez így nem megy. És erről szóltunk az egész hét folyamán, hogy mi a módja, mi a győzelemnek az egyedüli útja és lehetősége az emberi természetünk legkülönfélébb tulajdonságai felett. A mai alkalommal tehát a büszkeségről beszélünk, és mielőtt még konkrét bibliai ígéket is felolvastánk arra vonatkozóan, hogy mit is érthetünk a Biblia meghatározása alatt büszkeség felett, egyáltalán milyen résztulajdonságai vannak ennek a jellemvonásnak, engedjétek meg, hogy először a magyar értelmező szótár meghatározásáról beszéljek. A büszkeséget így határozza meg a magyar nyelv, és mondhatnánk, hogy így határozza meg a köztudat, hogy az nem más, mint az önbizalomnak időnkénti túlzott megnyilvánulása. Azt mondhatjuk, hogy van igazság ebben a meghatározásban is, hiszen az ember a Biblia meghatározása szerint is lehet mire büszke, de sohasem önmaga, sohasem a saját értékei, hanem azt mondja az ige, hogy ha az ember dicsekszik, akkor az ne önmagáért, ne a saját tulajdonságaiért, ne a saját eszességéért, akaratáért, eredményeiért tegye, hanem ha az ember valamiben dicsekedni akar, akkor az nem más legyen, mint hogy ő az Istenhez tartozik. Az nem más legyen, mint hogy az Istenben bízik, és hogy az Isten miben segítette őt az életben. A büszkeségről a Biblia nem időnkénti megnyilvánulásokról beszél, nem mint időnkénti megnyilvánulásokról. Az emberi természet időnként megfigyelhető vadhajtásairól beszél, hanem egy olyan állapotról, egy olyan gondolkodásmódról, egy olyan tulajdonság cselekvés összességről, amire ezek a bibliai szavak a legmegfelelőbbek, hogy felfuvalkodás vagy kérkedés. Ami tehát egyértelműen az ember én középpontú, önmagát szerető és önmagát mindenkor előtérbe helyező magatartásának és gondolkodásmódjának a gyakorlati megnyilvánulása. Aztán majd valamikor az Isten tisztelet közepetáján szeretnék szólni egy olyan bibliai ígéről is, amely még inkább meghatározza, még inkább definiálja a büszkeséget, de nem csak, hogy rámutat erre az emberi gyengeségre, tulajdonságra, hanem rögtön a megoldást is leteszi az asztalra. Hiszen ahogyan az előző délelőttöinken is, nem az volt az elsődleges célunk, hogy elmagyarázzuk önmagunknak, hogy indulatosak vagyunk, hogy sértődékenyek vagyunk, hogy időnként mi minden negatív tulajdonság jellemző ránk.
Az volt a fő célunk, hogy lássuk, hogy hogyan lehet kiemelkedni ebből. A mai istentiszteletnek is ez a fő csapása, ez a célja, és ezt fogják szolgálni azok a bibliai példák is, amelyek láttatni fogják, hogy az ember, ha legkülönbözőbb élethelyzetben hogyan sodródhat bele a büszke, sokszor kontroll nélküli büszke magatartásba. Az első bibliai példa Nabukodonozor királyhoz kapcsolódik. A Dániel könyvéről, különösen az esti témáink kapcsán már több alkalommal beszéltünk, és így jött fel Nabukodonozor királynak is a személye. Ő volt az a babiloni király, aki azt az álmot látta, amit aztán Isten Dánielnek mutatott meg, hogy Dániel magyarázza el, tárja fel a király előtt. És ennek az álom magyarázatnak a kapcsán Nabukodonozor kimondja azt, hogy nincs más Isten, csak az egek istene. Eljut arra a meggyőződésre, hogy az addigi látásmódját korrigálja. Az addigi látásmódja az volt, hogy ennek a világnak sok istene van, ezek az istenek emberi tulajdonságokkal vannak felrendelkezve, emberi tulajdonságokkal rendelkeznek, és nincsen több képességük, nincsen több lehetőségük, mint magának az embernek. És ehhez képest ő meggyőződött arról, hogy az emberiség felett van egy igazi Isten, aki látja az emberek gondolatait, aki tud segíteni az embereken, aki el tudja magyarázni az embereknek a jövőt, aki hitelképes választ tud adni arra vonatkozóan, hogy merre halad a történelem. És az a király erről meggyőződik. Ezt a meggyőződését megvallja Dániel előtt, és minden bizonnyal a saját emberei, az egész királyi udvartartás előtt. Majd Dániel könyve 3. fejezetében egy olyan történetet olvashatunk, amely arról árulkodik, hogy a király milyen gyorsan csúszik vissza a meggyőződéséhez képest egy olyan gondolkodásmódba, amely a büszkeséget feltételezi az ő magatartásából. Az álom úgy szólt, hogy a történelem egy több komponensű szobor által jelképezhető, arany a fej, aztán ezüst, réz, vas, vas és cserép, így haladt tovább a történelem, egyre csökkenő értékrendben. Egyik birodalom a másik után következik, tehát nincsen állandó birodalom, csak akkor, majd hogyha az Isten állítja fel a maga országát. És ehhez képest Nabukodonozor azt mondja nem sokkal később, hogy mit nekem álomfejtés? Mit nekem az Isten tanácsa? Mit nekem az a meggyőződésem, hogy én kimondtam, hogy nincsen más Isten, csak az egek Isten elvilágon, és őt kell imádni, én megalkotom a saját eszmerendszeremet. Alkotok egy hatalmas aranyszobrot, amivel azt fejezem ki, hogy ez a világ állandó lesz, mert én így képzelem el. Az én országom el nem múlik, mert én így akarom. Én hatalmam, én dicsőségem, az én kezem ereje szerzette mindezt, és mindezt aranyba öntöm. Aztán, amikor Dániel három társa nem hódol, nem imádja az aranyállóképet, és ezzel nem imádja magát Nabukodonozort, meg ezt az egész Istentől elforduló eszmerendszert, akkor a király bár először haragra gerjed, de később bizonyos eseményeknek a kapcsán ismételten rádöbben arra, hogy nincsen más Isten. Nincsen más Isten ebben a világban. És merő hiába való vállalkozás az ember részéről hadakozni az Isten végzésével, az Isten megváltó tervével, és megint megvallja a meggyőződését, hogy csak egy Isten van, aki az egek Istene, aki nem más, mint Dániel és három társának az Istene. Majd megint következik egy újabb fejezet Dániel könyvében, amely Nabukodonozor király élettörténetének és egy újabb periódusába kalauzol bennünket. És itt olvashatunk egy ígeverset, amikor Nabukodonozor maga nyilvánul meg, hogy ismételten hogyan kezdi szemlélni a körülötte zajló fizikai valóságot. Végtekint a palotája tornácáról, és kimondja önmagában azt, hogy nem ezé a ma nagy Babilon, amit én építettem. Az én dicsőségem és az én hatalma ereje szerzett mindent, amit én itt láthatok. És teszi ezt mind Nabukodonozor király annak a hátterén,
hogy egy-két nappal korábban Dánielen keresztül Isten figyelmezteti őt, ha az elmét felfuvalkodását, magad kérkedését ezen a nyomvonalon folytatod tovább, akkor az állatok sorsára jutsz, megháborodsz. Ha józan gondolkodásodat elveszíted, és itt tudunk rámutatni arra, hogy a felfuvalkodás, a kérkedés, ha megrögzül egy ember magatartásában, akár hová is vezethet, felbomlik az ember értelme. El tudja veszíteni az ember az önkontrollját, kisebb és nagyobb jelentőségű események kapcsán nem tud az ember uralkodni önmagán, és ösztönei kiszolgáltatottjává válik. Ez a sors jutott Nabukodonozor király életében, és mindez annak a következtében, hogy a maga büszkesége élettörténetének legalábbis ebben a szakaszában, bár időnként felismert tényező volt az ő számára, de nem tudott győzedelmet aratni felette. Hogy zárójelben is szinte csak lábjegyzetben jegyzem meg, hiszen nem ez a mostani gondolatainknak a fő nyomvonala, hogy Isten valami különleges gondoskodással mégis utána nyúlt a királynak, adott lehetőséget arra, hogy az értelme visszatérjen, önkontrollja is, hogy legyen lehetősége, a büszkesége, a felfuvalkodás feletti győzelemre, hogy ez miként állt rendelkezésre, és egyáltalán általánosságban hogyan győzhet az ember a maga büszkesége felett, erről majd a későbbiekben szólnék. A következő példát szeretném szó szerint is felolvasni. Lukács evangéliuma 18. fejezete, 11. és 12. versét olvasom, amely a következőképpen szól. Lukács evangéliuma 18. fejezetéhez lapozunk tehát, és itt a 11. és 12. vers egy történetbe kapcsol be bennünket. A történetnek az egyik szereplője egy tisztes vallásos ember, akire nyilván sokan tekintettek fel az ő kortársai közül, mert a maga vallását buzgón gyakorolta, pontos volt minden vallásos kötelezettségének a cselekvésében. Őről így szól ez a példatörténet, hogy ő és egy másik valaki, név szerint egy vámszedő, fölmegy a templomba imádkozni, és a 11. verstől a farizeus részéről a következőt láthatjuk. A farizeus megállván így módon imádkozott magában: Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát tehát tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez a történet sok szempontból tanulságos a mi számunkra, hiszen sokszor mi keresztények próbáljuk elhitetni magunkat azzal, hogy a legkülönbözőbb negatívumok, amelyek a Bibliában rossz magatartás formaként jelennek meg, azok hát az Istent nem ismerő világot sújtják elsődlegesen, és hát mi keresztények azért valahol valamilyen szinten védettek vagyunk. Mert elfogadtuk az Istent, mert ha mi hitünk lobogójára tűztük Jézus Krisztusnak a nevét, mert mi megvalljuk őt különböző körülmények között, és legfőképpen hangsúlyozzuk azt, hogy mi az Istenhez tartozunk, és időnként mi magunk is büszkék vagyunk bizonyos cselekedeteinkre, hogy eljárunk gyülekezetbe, részt veszünk különböző istentiszteleti alkalmakon. Ha meggyőződésünk úgy diktálja, akkor különböző áldozatvállalásokkal még segítjük az Istennek a művét, hogy előre haladhasson. Nem más tett a farizeus. Ugyanezt tette a farizeus is, hiszen szerette az Isten művét. Részt vett istentiszteleteken, ott volt azokon a szertartásokon, amelyekről meggyőződött, hogy szentek, igazak és jók, segíteni kívánta az Isten művét a maga különböző áldozataival, és ezzel együtt nem szerzett védettséget cselekedetei által, hogy a büszkeség legyőzött ellenség legyen az ő életében. Büszke volt cselekedeteire. Büszke volt a maga vallásos tetteire. Én tizedet adok mindenből, és nem vagyok olyan életet élő ember, mint íme vámszedő, aki milyen csúnya, aki hány embert becsapott, aki hány embernek az életét tette tönkre. Én nem követtem el olyan látványos bűnöket, amellyel
önmagamra, családomra és az Isten művére szégyent hoztam volna. Ím láthatjuk, hogy vallásos köntösbe öltözötten is, milyen kézzel megfogható a büszkeség magatartása, amely kísérthet és kísért is mindenkit, aki az Istenhez tartozik. A büszkeségnek van még egy olyan tulajdonsága is, ami ugyancsak ebből a történetből derül ki, hogy nem csak önmagával szemben engedékeny az ember, nem csak a saját maga érdemeit hangsúlyozza és látja kóros módon, túlzott módon, hanem könnyen helyezkedik elítélő, jogtalanul bíráló, a másik életében fölöslegesen vájkáló magatartásba az, aki büszke. Mert a büszke az mindig önmagával szemben, önmaga iránt engedékeny, és mindig másokkal szembe állítja önmagát. Mások vélt vagy valós hibáival szemben mentegeti a tulajdon vétkeit, és ad önmaga számára menlevelet, miközben a másikat elítéli, és szinte önmaga kimondja az Isten helyett, hogy ím hozzám képest ő milyen bűnös, tehát kárhozatra méltó. A büszkeség magatartása, ami emberi kapcsolatainkat is megrontja. A büszke magatartás nem csak Istennel állít szembe tehát, nem csak akár fizikailag is tesz tönkre bennünket, hanem az emberi kapcsolataink szintjén is tehet lehetetlenné bennünket, tehet elviselhetetlenné, nehezen hordozhatóvá bennünket. De nézzünk továbbá még példákat a büszke emberi magatartásra nézve, hogy még hatalmas tapasztalatok, hatalmas hitbeli tapasztalatok hátterén is, győzelmek, Isten által ajándékozott szabadulások hátterén is, milyen könnyedén visszacsúszhat az ember abba a magatartásba, amiről az előbbiekben beszéltünk. Talán ismeretes sokunk előtt egy júdeai királynak a története. Ugye Ezékiás királyról szólnék csak így szóban, hogy jobban tudjunk előre haladni mai gondolatainkban. Ezékiás király hosszú évtizedeken keresztül volt uralkodója Júdeának. Ezékiás király az istenfélő királyok sorában található, aki nem csak maga szerette az Isten, de fáradozott annak érdekében, hogy az Isten minél inkább váljon ismerté az ő országának a határain belül, de kívül is. Ezékiás királyról olvashatjuk azt, hogy királyságának egy bizonyos időszakában súlyosan megbetegedett, majd a Bibliának az egyik legcsodálatosabb imádságát olvashatjuk, ahogyan ő imádkozik, nem csak azért pusztán, hogy ő élhessen, hogy meg ne halljon, hanem azért, hogy ő azért élhessen, hogy az Istent dicsőíthesse. Mert ki él, az dicsőít téged, mondja a király. Ő azért kérte a szabadítást a betegségéből, a nyomorúságából, hogy ő neki legyen lehetősége még az Istent szolgálni, legyen lehetősége még az Istenről bizonyságot tenni minden ember előtt, akivel csak találkozik. És őróla jegyzi fel a Szentírás azt, hogy Ézsaiás prófétát küldi el Isten ő hozzá, hogy elmondja, meghallgattatott a te imádságot, és a te életed idejéhez még ennyi és ennyi év adatik hozzá, mint kegyelmi lehetőség, hogy élhessél úgy, ahogyan te kérted az imádságodban, engem dicsőítve, az Istent magasztalva. Ezékiásnak tehát hatalmas hitbeli tapasztalata volt, imádságát meghallgatta az Úr, halálos betegségből adta vissza az egészségét. Halálos betegségnek a hátterén jutott ismét ahhoz a hatalmas kiváltsághoz, hogy épp egészséges lényként beszélhessen az Istenről, most már a saját győzelmének, a saját tapasztalatainak a hátterén is. És egyszer csak messze földről követek érkeznek Júdeába, akik feltett szándékkal azért próbálják faggatni Ezékiás királyt, hogy ő beszéljen a hitbeli tapasztalatáról. Beszéljen arról, hogy ő miként gyógyult meg, mert az ő gyógyulásának a híre messze földön ismeretessé vált, ugyanis az ő gyógyulásának volt egy jele, amit az Isten adott, hogy a napórán az a bizonyos fok, amely mutatja az idő múlását, egy pár fokkal nem előre, hanem visszatért. És ezt érzékelték más országokban is. És ezeknek az országoknak a követei érkeznek Izraelbe, hogy
tudakozódjanak az Isten lényéről, tudakozódjanak az Isten hatalmáról, az Isten kegyelmének csodálatos lehetőségéről, hogy hogyan gyógyulhat meg egy halálos beteg hitáltal. És amikor a követek megérkeznek, Ezékiás kinyitja az ő kincses házát, elvezeti a követeket minden olyan helyre, ahol meg lehet mutogatni az országnak a gazdagságát, hogy az ő keze ereje, az ő dicsősége, az ő hatalma mi minden felett tud uralkodni. És ezek a követek gyakorlatilag dolga végezetlenül térnek haza, mert Istenről, mert az Isten jó voltáról, az Isten gyógyító munkájáról, az Isten szeretetéről gyakorlatilag semmit, a világon semmit nem tudhattak meg. Egyetlen egy tapasztalatot vihettek haza, hogy ez az ország dúsgazdag, ennek az országnak kincsei vannak. Ennek az országnak van egy dicsekvő, egy büszke királya, akit ugyan az Isten meggyógyított, de nem hálás az ő Istenének. És ez az ország talán méltó arra, hogy leigázzuk. Talán méltó arra, hogy kiraboljuk, kizsákmányoljuk. Igen, ennek az országnak a kizsákmányolása, a babiloni fogságba való vitele erre a pontra vezethető vissza. Ezékiás balgatagságára, Ezékiás büszkeségére, ami annak hátterén is nyilvánulhatott meg, pontosabban annak hátterén nyilvánult meg, hogy az Isten mi minden tapasztalattal áldotta meg őt. Kedves táborozók, ez a történet annak tanultságául szolgálhat, hogyha az Isten nagy dolgokat ajándékozhat minékünk, önmagában ezek a tapasztalatok sem tesznek védetté bennünket az emberi természetünkkel szemben. Ezekkel a tapasztalatokkal együtt is nekünk nagyon komolyan kell vennünk azt az ígét, amelyet Jézus Krisztus mondott el az élet egyik legválságosabb pillanatában, amikor készült a Gecsemáné kertben az ő megáldoztatására, amikor kéri a tanítványait, hogy imádkozzanak vele együtt, és amikor látja a tanítványoknak az elszenderedését, látja a tanítványoknak a következetlen, szunnyadó magatartását, akkor mondja azt el Jézus, önmagát is, a tanítványokat is erősítendő, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. A lélek kész volt Nabukodonozorban, hogy imádja az egek Istenét, de az elővigyázatlansága, a kitartó saját fáradozása nélkül, hogy még többet tudhasson meg az Istentől, még inkább az Isten tanítványával, az Isten gyermekévé válhasson, a feltett és határozott szándék nélkül ő vissza tudott csúszni odáig, hogy ismét aranyban lássa az egész történelmet, meg hogy a saját kezeművének lásson mindent, ami Babilóniában tapasztalható. Mint ahogy a farizeus is, miközben buzgó vallásos ember volt, a saját érdemeit önmagából eredeztette, és ennek hátterén dicsőítette önmagát, és rendelte alá a maga istenkereső magatartását a saját kényének, a saját ötleteinek, a saját maga által kialakított vallásosságnak, és bírált mindenkit, aki nem ezen a nyomvonalon halad a maga istenkeresésében. Ez volt a tragédiája Ezékiás királynak is, akinek ugyanaz Isten hatalmas tapasztalatot ajándékozott, de a továbbiakban nem vitte véghez a maga üdvösségének a munkálását azzal a félelemmel és rettegéssel, amiről majd a mai témánk vége felé Pál apostol Filippi levélének egyik bizonyságaként fogunk szólni. De még egy példát hadd idézzek fel. Egy olyan példát szeretnék felidézni, amely egy olyan emberhez kötődik, aki talán a leghatalmasabb győzelmet aratta hitáltal, Krisztus tanítványaként, hogy az ő életében is hogyan jelentkezett az előbbiekben megfogalmazott buktató, az előbbiekben megfogalmazódó emberi gyengeség. Igen, János apostolról van szó, a szeretet tanítványáról. A szeretet tanítványról és a szeretetről legtöbbet szóló tanítványról. Arról a János apostolról, akit Jézus Krisztus még itt földön jártakor, a mennydörgés egyik fiának nevezett el. Ugye Jakab és János, a két édes testvér voltak Zebedeusnak a fiai, akik egyrészt rendkívül heves,
ingerlékeny magatartással rendelkeztek, így kerültek Jézus Krisztus tanítványai közé. Ők voltak azok, akik például egy alkalommal tüzet akartak volna kérni egy szamaritánus falura csak azért, mert Jézust és tanítványait nem voltak hajlandók vendégül látni a Szamária beliek. De ő volt az János apostol, aki miközben látta és tapasztalt, hogy az üdvözítőnek a vállát egyre súlyosabb terhek nyomják, ahogyan haladt az ő áldozatvállalásának időpontja felé. Így írja az ige, hogy Jézus Krisztus kezdett rettegni és gyötrődni, miközben közeledett az a bizonyos óra ő hozzá, amikor megáldoztatik. Amikor vonultak az utolsó vacsora helyszínére, ott szemlátomást Jézus Krisztus egyre csendesebb, egyre hallgatagabb, egyre gondterheltebb, egyre inkább vágyódott az együttérzésre. És Jakab és János ezeket a pillanatokat próbálta kihasználni arra nézve, hogy megkérték az édesanyjukat, hogy járjon közbe Krisztusnál az ő érdekükben, hogy amikor Jézus felállítja majd az Isten országát, akkor ők ülhessenek jobb és bal kész felől. Mi más vezérelhette János apostolt, Jakabot is nyilván ebben a kérdésben, hogy mi voltunk azért a legközelebb ő hozzá. Bennünket szeretett a legjobban. Ha majd visszajön az ő országában, akkor ezt valahogy meg kell mutatni másoknak is, hogy mi vagyunk közel ő hozzá. Nekünk kell, hogy a legtöbbet adja. Emeljen ő bennünket önmaga mellé, hogy mi ülhessünk jobb kéz felől, bal kéz felől, mert hát dicsőségben és középpontban állni hatalmas dolog az emberi természet megítélése szerint. János apostol, a Krisztushoz legközelebb álló apostol sem volt mentes, a büszke, a felfuvalkodni kész, és ezt kérkedően kinyilvánítani is kész magatartás alól. Hogyan definiálhatjuk tehát a büszkeség magatartását? Hogyan mutathatunk le egy olyan bibliai ígére, amely rövid egyértelműséggel foglalja össze mindazt, amit Nabukodonozortól, amit Ezékiástól, vagy éppen attól a bizonyos imádkozó farizeustól, vagy Jézus egyik legszeretettebb tanítványától, János apostoltól láthatunk. Akik megtehetjük, lapozzunk egy ígéhez, egy nagyon jól ismert bibliai ígéhez, Jelenések könyve 3. fejezetéhez, ahhoz a Jelenések könyvéhez, amit éppen János apostol, a szeretett tanítványa írt le. Nyilván miután győzött önmaga felett, nyilván miután győzött a saját maga elgondolásai felett, hogy neki milyen helye is kellene, hogy legyen majd az Isten országában. Az a János apostol, aki el tudta most már fogadni a Pátmosz szigeti rabságot is, aki alázattal tudta rendelni önmagát az Isten megváltó terve alá. Ez a János apostol mondja a következőket, nyilván Jézus Krisztus szavait visszaadva. Jelenések könyve 3. fejezete 17. versében. És ez az a vers, amely definiálja, amely meghatározza, rövid egyértelműséggel mondja azt el, hogy mi is a büszkeség. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelem. Kedves táborozók, ez a bibliai ige mutat rá talán a leghatározottabban arra, hogy a büszkeség az nem szimplán múlandó és bocsánatos betegség, amely vagy van, vagy nincs, ami vérmérsékletünktől függő módon az életünkben. A büszkeség valamennyünk tagjaiba van beírva. Ugyan Pál apostol a római levélben mondja a 7. fejezetben, hogy mi felismerhetünk egy törvényt a mi tagjainkban, amely rabul áld a bűn megcselekvésének bennünket. Ha mi készek is lennénk a büszkeség ellentéteként viselkedni, tehát hogy alázatosak legyünk, hogy el tudjuk fogadni az Isten vezetését, hogy ne tekintsük magunkat többre az embertársainknál, ha ez a készség ott is van bennünk, de nem találjuk a megoldás kulcsát, csak akkor, hogyha egy bizonyos iskolában, ha egy bizonyos iskolában egy folyamaton megy végig a mi életünk, majd erről is szeretnék bővebben szólni, hogy mit is kell megtanulni egy az alázat magatartását gyakorolni kívánó embernek.
Először ezzel a diagnózissal kell szembesülni. Ilyenek vagyunk mi emberek. Mert itt nem csak egy bizonyos kor bizonyos embereihez üzen Jézus Krisztus, hogy ezt mondod önmagadban, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Vizsgálja meg ki önmagát. Fiatal, idős, bárki. Keresztény tapasztalatokkal évtizedek óta rendelkező, és az, aki csak most csodálkozik rá az íge világos és biztos tanításaira. Vizsgáljuk meg magunkat, és rádöbbenünk a büszkeségre, a felfuvalkodásra, a kérkedésre, önmagunk előtérbe helyezésére, akár még mások megalázása hátterén is. Milyen mélységesen készségesek vagyunk, mennyire ott él bennünk az a tulajdonság, hogy nekem aztán ne magyarázzon senki, főleg olyan, akinek hozzám képest úgy ítélem meg legalábbis, hogy kevesebb a tapasztalata, fiatalabb én tőlem, nincsen annyi ismerete. Hát én azért tapasztaltam az életben sok mindent, megismertem sok mindent, az Isten adott nekem sok-sok tapasztalatot, én gazdag vagyok, én meggazdagodtam. Nekem ne beszéljen senki. Nekem még az Isten se tanácsoljon, mert az életemnek vannak olyan területei, vannak olyan zúgai, ahova nem szívesen látom, hogy az isteni világosság behatol. Ezzel a kórképpel, ezzel a diagnózissal kell nekünk szembesülnünk alapvetően ahhoz, hogy elindulhassunk egy fölfelé ívelő úton. Erről beszél Jézus Krisztus a hegyi beszéd nyitányán, amikor is a boldogmondások legelső tételeként azt mondja, hogy a boldogság útja ott kezdődik, hogyha valaki elismeri önmagáról, hogy lelki szegény. Tehát, hogy nem ő a gazdag, a meggazdagodott, és nincsen semmire szüksége, hanem őnek igenis szüksége van a segítségre, szüksége van egy felsőbbrendű hatalomra, egy mennyei bölcsességre, akit viszont ő csak úgy tud megtalálni, hogy győzelmet arat a tulajdon természete felett. Ez viszont sírás nélkül, ez viszont imádság nélkül nem létezik. Ezért mondja azt Jézus a boldogmondások második lépcsőfokaként, hogy azok a boldogok, azok kezdenek ténylegesen járni a boldogság útján, azok kezdenek ténylegesen járni az emberi természet feletti győzelem útján, akik tudnak sírni, akik tudnak kérni az Istentől, akik az Istenre tudják bízni önmagukat, és el tudják fogadni az Isten által adott választ. Mert kedves táborozók, itt is még elválhat a mi útunk, itt is egy Y elágazásnál vagyunk, ha tudunk is sírni, ha tudunk is imádkozni. Valamelyik istentiszteleten a hét folyamán felhozódott Ézsaiás könyve 50. fejezetének gyönyörű szép messiási proféciája, amely arról szól, hogy Jézus Krisztus minden nap jó reggel az Istenhez fordult és hallgatott, mint a tanítványok. Itt engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy nekem mélységes meggyőződésem, hogy bár ez is egy csodálatos tanítás Krisztusra nézve, ránk nézve, és hogy nekünk is ezt kell tennünk.

megnyugtatni a sántát, a vakot, hogy tudjon tanácsot adni a bizonytalannak, hogy ő nem volt engedetlen. Vagyis, hogyha ő kérte az Istennek a vezetését, akkor ő azt a készségét nyilvánította ki, hogy őt az Isten bármerre kívánja vezetni. Ő engedelmesen akarja követni az előtte haladó Istent. Engedelmesen akarja követni az előtte haladó Istent. Itt hivatkoznék Mózes második könyve 33. fejezetére. Mózes második könyve 33. fejezete egy nagyon érdekes történetet ír le. Mózesről szól a történet, aki a korábbi fejezetek leírása alapján azzal szembesül, hogy miközben ő az Istennél időzik a Sínai hegyen, hogy átvegye a 10 parancsolatnak a kőtábláit, a közben a nép nem győzi várni az ő emberi vezetőjének a visszatérését, és rábeszélik Áront, hogy a rendelkezésükre álló aranyból öntsenek egy aranyszobrot, és azt imádják, és amikor Mózes visszatér ugye a Sínai hegyről kezében a 10 parancsolat 2 kőtáblájával, akkor azzal kénytelen szembesülni, hogy az egész nép részeg bódulatban körül táncolja, körülugrálja ezt az aranybálványt, és semmit nem törődik Istennel, semmit nem törődik a 10 parancsolattal, és Mózes végső elkeseredésében a bálványt úgy pusztítja el, hogy összetörje a kőtáblákat is. Ezt követőleg Mózes elkeseredésében visszamegy a hegyre, hogy az Istentől kérjen vezetést, mitévő is legyen ő a továbbiakban. Itt érkezünk el Mózes második könyve 33. részéhez, ahol leírhatjuk azt, hogy Isten és Mózes párbeszédet folytat, Isten vigasztalja Mózest, erősíti Mózest, és Mózes egyre inkább kilábalva maga csüggedéséből, mer most már ő maga is kérni az Istentől hatalmas dolgokat. Az első kérése így szól, hogy biztosítsál arról bennünket, hogy te soha nem hagysz el bennünket, hogy a te orcát kísérni fog bennünket, mert hát miről ismeri meg minden nép azt, hogy mi a tiéd vagyunk, ha nem kísérnél bennünket. Majd amikor az Isten biztosítja Mózest erről, hogy meghallgatta az imáját, akkor Mózes egy újabb kéréssel áll elő, ami most már leginkább önmaga megerősítését szolgálná, hogy mutasd meg a te dicsőségedet én nékem. Mutasd meg a te dicsőségedet. Mózes nyilván azért bátorkodott ezt kérni az Istentől, mert úgy érezte, hogy őnek is valami hatalmas bizonyságra van szüksége, hogy végezni tudja az Isten népe vezetésének hatalmas, embert megpróbáló szolgálatát. És akkor az Isten azt mondja, hogy megteszem, amit kértél. Megteszem, amit kértél, és utána tovább már nem szól az Isten, hanem amit cselekszik az Isten, azzal tanítja tovább Mózest. És azzal mondja el, hogy mi az Isten népe vezetőjének, de bárki más hívő embernek is a feladata, az ember és Isten kapcsolatára nézve. Ugyanis amikor az Isten az ő dicsőségében közeledik Mózes felé, akkor először is Mózest beállítja egy kőszikla hasadékába. Másodszor az Isten az ő tulajdon kezével eltakarja Mózesnek az arcát, és Isten úgy közeledik Mózeshez szemtől szembe, hogy közben Mózes semmit nem lát. Nem látja az Isten dicsőségét. És amikor Mózes elvonul, az Isten elvonul Mózes előtt, akkor vonja el a kezét az ő tekintete elől, és Mózes megláthatja az Istent, de csak hátulról. Látja, hogy az Isten merre halad előtte, látja az Istent hátulról, és az a kép elevenedhet meg előttünk, amiről szól például az a gyönyörű szép Zsoltár, a 23. Zsoltár, hogy Isten mint jó pásztor megy elől, és vezeti az ő nyáját, és irányítja az ő nyáját, hogy füves legelőkre, csendes vizekre találjon. És ha jön a medve, ha jön az oroszlán, ahogyan Dávid is, aki pásztor emberből lett király, mondja el a maga valóságos tapasztalatait, hogy amikor ő pásztor volt, akkor neki meg kellett küzdeni a medvével, az oroszlánnal, hogy megvédje a nyájat. Igen, ez az Istennek a feladata. A védelem biztosítása, a táplálék, az életet adó italnak a biztosítása, és a nyájnak, az embernek nincsen más feladata, mint nézni az Isten dicsőségét, hogy merre halad az Isten előttünk. Ehhez képest az ember természete, a büszke ember természete a következő diktálja. Hogyha vallásos is vagyok, ha ismerem is az Istent, az én tapasztalataim, az én

ismereteim, az én igazságom, az én cselekedeteim hátterén elhitetem önmagammal, hogy ez a viszony, ez a kapcsolat megfordítható, tehát, hogy én megyek elől. És ha kérek is valamit az Istentől, akkor azt úgy kérem, hogy Istenem, itt van előttem egy élethelyzet, ebben a megoldás, én így látom, hogy ez lenne helyes, és add meg nékem. Az emberi természet azt diktálja nékünk, hogy mi menjünk elől, és az Isten felé időnként visszatekintsünk, hogy jössze a nyomomban. Követsz engem? Elvárom, hogy megáldjál engem. Elvárom, hogy ne csak kísérj, hanem védelmezzél is engem. Ehhez képest ez a bizonyos mózesi történet, aztán a jó pásztorról szóló számtalan bibliai leírás, hiszen nem csak a 23. Zsoltárban, nem csak Dávid király önvallomásaiban, de Jézus Krisztus jó néhány tanításában is visszaköszön az, hogy az Isten mit is tanácsol nékünk, hogy alázattal, ami emberi természetünknek a korlátait elismerve, alázattal fogadjuk el, hogy nekünk az Istenre úgy van szükségünk, mint vezetőre. Erre mondja azt Jézus Krisztus a boldog mondásoknak a kezdetén, hogy boldogok a lelki szegények, mert előttük tárulhat fel az Isten országa. Ezért mondja a következő lépcsőfokként, hogy boldogok, akik sírnak, mert csak azokat lehet megvigasztalni, akik tudják, hogy szükséget szenvednek. Azokat lehet vigasztalni, azokat lehet erősíteni, azokat lehet tanácsolni, akik készek elfogadni ezt a tanácsot. És innen jutunk el odáig, hogy boldoggá válhatnak a szelídek, akik legyőzve az Isten segítsége által maguk büszke, másokat elítélő, önmaguk lényét folyamatosan előtérbe helyező tulajdonságait, jellemvonásait válnak Isten által tanított, a többi embert elfogadni kész, az Isten vezetését mindenkor befogadni kész, magatartást gyakorló emberré. De nézzük a további tanításokat, hogy hogyan is győzhetünk a mi büszkeségünk felett. Ismét egy ismert ígét olvasnék. Ugye az előbb Jelenések könyve 3. fejezete 17. versére hivatkoztam, amikor is a diagnózist láthattuk, hogy mi hogyan gondolkodunk, és ehhez képest az Isten miként lát bennünket. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény és vak és mezítelen. Ez a diagnózis. Ilyenek vagyunk mi. Ilyennek lát bennünket az Isten. És ehhez képest a megoldás a következő versben így olvasható. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Kedves táborozók, erről a bibliai ígéről, ha most részletesen akarnék beszélni, akkor egy újabb Isten tiszteletet kellene hirdetni, vagy akár egy egész sorozatot. Épp ezért erről az ígéről csak az első mondat része alapján szólnék. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. A büszke embernek a legnagyobb problémája, a legnagyobb betegsége az, hogy semmire sincs szükségem, hiteti el önmagával. A megoldás elsődlegesen itt áll előttünk. Szembesülni ezzel a ténnyel, és szembesülni azzal, hogy az Isten valamit adni akar nekünk. Szembesülni azzal, hogy ez csak a hit magatartásával lehet megragadni. A hit magatartásáról szólva csak annyit mondanék, hogy itt, akik jelen voltunk a délelőtti szombatiskolai tanulmányunk átvételekor, hallhattunk, beszélgethettünk egymás között az imádságról, a valódi imádságról, amely kitartó, amely álhatatos, amely céltudatos, amely az Isten jó voltát akarja befogadni, amely hallani akarja az Isten tanácsát. Isten elénk jön, és azt mondja, hogy ő azt tanácsolja nékünk, hogy vegyünk őtőle hatalmas ajándékot, vegyünk őtőle kincseket, vegyünk őtőle olyan gyakorlati tanítást, amely bennünket ki tud emelni a magunk emberi természetében való veszteglésből. Jézus Krisztus ugyanezt másképpen Máté evangélium a 11. fejezetében a következőképpen mondja.
Máté evangélium a 11. fejezete és a Biblia jól ismert szakaszaihoz tartozik, hiszen Krisztus itt mondja el azokat az örök érvényű ígéket, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Ugye a 28. verstől kezdődő ige szakaszról van szó, és a megoldás erejével a 29. vers a következőképpen szólít meg bennünket: vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Erre az ígére utaltam, amikor azt mondtam, hogy nekünk egyfajta iskolában kell elvégezni egy tanfolyamot. Egy iskolába kell járnunk, ami azonban nem 10 évben, nem 12 évben, nem egyetemi 5 vagy 7, vagy ki tudja hány években mérhető, hanem egy szakadatlan iskola. Ami attól kezdődően tart, hogy valaki számára Krisztus a messiás, hogy valaki számára Jézus Krisztus a megváltó, és ez az iskola egészen tart addig a pillanatig, ameddig az embernek működik az értelme, ameddig az embernek működnek a lelki képessége, ameddig az ember itt van ebben a világban. Addig bezárólag nekünk szakadatlanul tanulnunk kell, hogy Krisztus miként volt szelíd, és miként volt alázatos szívű. Ugye egyáltalán pontosan mit is jelent az alázat? Van egy nagyon jó íge a Bibliában. Filippi levél 2. fejezetében az 5. vers. Amikor is ugye azt olvashatjuk, hogy Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megalázva jött le mi közénk, emberek közé, hogy egyrészt meghalhasson értünk, másrészt az ő halálát megelőzően a bűn, az önzés, a büszkeség feletti győzelmet is meg tudja mutatni, hogy mely úton lehet kivívni az ember számára. Tanuljátok meg tőlem. Szükségünk van Jézus Krisztus tanításaira. Szükségünk van Jézus Krisztus példaadó magatartásának a naponkénti szemlélésére. Szükségünk van Krisztust úgy szemlélni azzal a szemmel, hogy ő hogyan volt alázatos. Miképpen nem tekintette zsákmánynak, kiváltságnak, behozhatatlan előnynek minden más lényhez képest, hogy ő az Istennel egyenlő. Úgy olvassuk az ígében, hogy Krisztus úgy lett a mi megváltónká, úgy járt közöttünk itt 33,5 éven keresztül, hogy az ő isteni erejét, az ő isteni hatalmát soha nem használta önmagáért. Soha nem használta, hogy menekedni tudjon a kísértésekből, hogy menekedni tudjon a fájdalom elől, hogy menekedni tudjon bármilyen próbából. Krisztus azokkal az eszközökkel élt, és lett győztessé, amilyen eszközök a mi rendelkezésünkre is állhatnak. A zsidókhoz itt levél 5. fejezetében olvashatjuk azokat a gondolatokat, hogy Krisztus az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás között járult ahhoz, aki kész és képes őt is megszabadítani, és az ő Isten félelmért meghallgattatott. Krisztus ima élete, Isten iránti tisztelete, Istent folyamatosan kereső magatartása legyen példa a mi számunkra is, mert ez az az út, amelyen járva mi a győzelemig eljuthatunk. Utolsó ígeként a Filippi levél 2. fejezetéhez lapozok, tehát ahhoz a fejezethez, amiből az előbbiekben is idéztem Krisztus alázatára való tekintettel. Ugye a Filippi levél 2. fejezete 5. verse egy felhívással kezdődik. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. És kedves táborozók, itt most egy pár ige versetén átlépnék. És a 12. verset idézem fel, amely a következőképpen szól. Annak okáért, szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Itt az apostol visszautal az előbb megfogalmazódó gondolatokra, hogy tudnélik az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Erre tanította az apostol a Filippi gyülekezetet,
hogy az ember a maga büszkesége felett csak azzal az indulattal, azzal a fajta gondolkodással, azzal a magatartással tud győzedelmeskedni, hogyan Krisztus is küzdött itt közöttünk, emberek között, és vált győztessé. De elmondja azt az apostol, hogy a győzelem útja az nem pusztán egy egyszerű döntés által járható végig. Annak okáért, szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben is. Ugye Pál apostolnak nagyon jó pedagógiai érzéke volt, tudta, hogy hogyan lehet késztetni, fontos gondolatokat beleültetni az embereknek a lelkébe. Így gyakorlatilag a következőt akarja mondani. Szeretteim, ti engedelmeskedtetek a krisztusi példaadásnak az én jelenlétemben. Erre eltökéltétek magatokat a későbbiekben is, hogy így akartok élni. De most, hogy figyelmeztetlek benneteket, ennek az van a háta mögött, hogy valami megváltozott az életetekben. Az eltökéltségben lehet, hogy nincsen hiány, mert a lélek kész. De mivel a test erőtelen, épp ezért a ti üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel kell véghez vinni. Itt az apostol egy nagyon egyszerű összefüggésre mutat rá. Tudnélik arra, hogy amiről meggyőződtünk, azért naponként kell imádkoznunk. Amiről meggyőződtünk, hogy mi a győzelemnek az útja, amiről meggyőződtünk, hogy ki a mi példaképünk, afele nekünk naponként kell haladnunk, és naponként kell eltökélnünk magunkat, hogy mi ezen az úton akarunk járni, és semmi máson. Naponként kell odaszánni az életünket, ahogyan Krisztus is megtette, hogy minden nap jó reggel felkelt, és hallgatta az Istent, mint a tanítványok, és eltökélte magában, hogy nem lesz engedetlen. Egy ilyen eltökéltség nélkül, ami küzdelmeink folyamatos hullámhegyet, de hullámvölgyet is jelenthetnek, hol fent, hol lent, hol győzünk, hol visszaesünk, a körülményeinktől, és sokszor a mi emberi természetünk vadhajtásaitól szenvedünk életünk során. A győzelem akkor vívható ki, hogyha mi erre az életre tökéljük el magunkat, nap mint nap. Így mondja az apostol, visszaismételném az előbb felolvasott ígét. Annak okáért, szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Itt minden bizonnyal nem arról a félelemről és rettegésről van szó, amit ne talántán első hallással értenénk, nem az Istentől kell félnünk. Attól kell félnünk, hogy az Istentől elszakadunk. Ha valamitől félnünk kell, az a magunk gyengesége, de e felett van orvosság. E felett van győzelemre lehetőség. Halljuk csak vissza azokat a gondolatokat, amiket Jelenések könyve 3. része 18. versének elejéből idéztünk fel. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, tiszta hitet, Isten iránti lelkesedést, tiszta fehér ruhákat, kötelezd el magad a tiszta, igaz cselekedetekre, és használd naponként a szemgyógyító írt. Soha ne hitesd el önmagaddal, hogy te már mindent elértél. Soha ne lásd úgy magadat, hogy te már minden tapasztalatra szertettél. Soha ne gondold azt, hogy minden igazságot megértettél és elfogadtál. A szemgyógyító ír, az ige tanításai, az Isten kinyilatkoztatása neked nap mint nap szükséges, hogy megkenje a te szemedet, hogy láss. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket, és lezáró gondolatként erről a legutolsó kifejezésről szólnék. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Ugye ez a kérdés fogalmazódhat meg bennünk, hogy mi a végső célja annak, hogy mi legyőzzük az indulatosságot, a sértődékenységet, és a sor végén a büszkeséget. Hogy mi legyőzzük az emberi természetünknek a rossz tulajdonságait, amiről szóltunk a hét folyamán. Akik itt voltunk tegnap este, hallhattuk, hogy az ige által egyetlen egy végső és igaz cél, amit az Isten megjelöl előttünk, az üdvösség elnyerése.
az, hogy az ember túl tudjon tekinteni e földi életnek minden nyomorúságán, a küzdelem nehézségén, a saját életünk előtt tornyosuló nehézségeken, amelyek azt láttatják, hogy én már eddig is győzni akartam, mennyi mindent fáradoztam önmagamért, másokért is, és milyen sokszor voltak rossz tapasztalataim. Ahhoz, hogy a győzelem reményéről le ne tegyünk. Ahhoz, hogy mindig tudjunk előre haladni, és mindig tudjunk mit kérni az Istentől. Hogy tudjuk a saját életünket mindig értékesnek látni, mert haladhatunk valahová, és van egy megfogható, egy valóságos célunk. Ahhoz látnunk kell az üdvösséget. Ahhoz látnunk kell az üdvösséget, amit szintén Pál apostol egy másik levelében így tár elénk, hogy az üdvösség sisakját is felvegyétek. Ez tudja megőrizni a gondolatainkat, a lelki világunkat. Ugyan a régi idők katonáját a sisak védte a különböző behatolások elől, a támadástól, a fegyverütéstől, vagy a nyilaktól éppen. Az üdvösség tudata, az üdvösség reménysége, és az üdvösség felé vezető út, ami bennünket lelkesíteni tud, ami meg tud védeni bennünket önmagunktól, ami bennünket az Isten oldalán tud megtartani. És ezt kéri az apostol, nyilván nem csak a Filippi gyülekezettől, minden keresztény embertől, mindenkitől, aki vágyva vágyódik eljutni az Isten országához, aki vágyva vágyódik eljutni ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor Isten megszólíthatja a benne bízókat, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amely számotokra is készítetett. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy annak reményében tudjuk fölvállalni az önmagunkkal vívott küzdelmet, hogy ez a küzdelem nemes harc, hogy ez a küzdelem valós cél felé vezethet bennünket, ami nem e földi lét szenvedésének a meghosszabbításában, hanem az Isten országa, a boldog tapasztalatokban bővölködő Isten országa elnyerésében áll. Isten ehhez segítsen mindnyájunkat az ő kegyelméből. Jó Istenünk, köszönünk tőled minden tanítást, amit a hét folyamán elvehettünk. Köszönjük, hogy tükörként tartod elénk az ígét, hogy megláthassuk benne saját arcunkat. Megláthassuk azt, hogy miként gondolkodunk, hogy milyen természet lakozik bennünk. Köszönjük Istenünk, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy nem csak azt mondod el, hogy indulatosak, sértődékenyek, feledékenyek, vagy éppen következetlenek vagyunk, büszkeséggel, kérkedéssel megterhelve, hanem kezünkbe adod a te tanácsaidat is, azt a vezetést, tanítást, amelynek megragadása és alkalmazása által mi fölemelkedhetünk a mi emberi gyengéinkből, és győzelmet adhatunk. Kérünk Istenünk, segíts mindnyájunkat, hogy tovább érleljünk magunkban minden gondolatot, amit hallhattunk ezen a héten. Segíts bennünket, hogy az ígét lapozzuk, hogy imádkozzunk, hogy a magunk számára is felfedezhessük. Egyrészt azt, hogy kik vagyunk mi emberek, de másrészt azt is, hogy mivé válhatunk a te kezedben. Taníts kérünk bennünket alázatra, lényed befolyásod elfogadására. Taníts bennünket arra, hogy mi kész szívvel tudnánk elfogadni a te kezedből azt, amit tanítasz nekünk. Taníts bennünket tiszta hitre, igaz cselekedetekre. Taníts bennünket naponkénti alázatra, annak elfogadására, hogy mi reád utalt lények vagyunk. És segíts bennünket, Istenünk, ha tapasztalunk, ha győzelmeket aratunk ebben az életben, akkor se felejtkezzünk el arról, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Segíts kérünk, hogy életünk minden egyes pillanatában láthassuk annak szükségét, hogy az üdvösség, az örök élet ajándéka csak akkor lehet a miénk, ha félelemmel és rettegéssel, naponkénti odafigyeléssel, komoly, buzgó ima élettel, igekutatással küzdünk azért, hogy te bennünk élhess, és bennünk te győzelmet arathass, az üdvösségre fölkészítve bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat,
Segíts bennünket, hogy a nap előttünk lévő részében is hozzád fordulhassunk, hogy befogadhassunk minden áldást, ami tőled jön. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunkon, amelyben ma este a királyi mennyegző példázata lesz a témánk. Itt szerepel a táblánkon, hogy Máté evangélium a 22. fejezetében olvasható ez a példázat az 14 versben. Mielőtt felolvasnám a példázatot, nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mikor és hogyan és kiknek hangzott el Jézusnak ez a példázata. Jézus bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, néhány napja volt, hogy a városban tanításokat adjon, először a nagy sokaságnak, utána különösképpen az egyházi vezetőknek, és azután a végén, az utolsó vacsorán a tanítványainak. Nagyon módszeresen építette fel Jézus az utolsó néhány napját is az életében, akár az egész életét, mindig tudta, hogy hova kell menni, kik előtt kell beszélnie és mit kell mondania. Ebből a részből, tehát ebből a virágvasárnapi bevonulás, illetve a kereszthalál közötti pár nap esemény sorrendjéből mi már kiemeltünk példázatot, ez volt például a két fiú példázata, ami itt Máté evangélium a 21. fejezetében foglal helyet, és tulajdonképpen ezután jött még egy példázat, ami rendkívül közel áll ehhez, ez a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata, erről majd fogok beszélni, és két héttel ezelőtt nem ekkor hangzott el, de ehhez kapcsolódó példázat, a nagy vacsoráról szóló példázat. A mai alkalommal azért beszélünk a királyi mennyegzőről, mert ezek a példázatok egymásra épülnek. Középpontjukban a mennyegző a lakodalomnak a képével. Felolvasnám először majd a példázatot, és utána szeretném beágyazni a példázatot Jézus más példázatainak a sorába. Ez lesz az első pontunk, amelyet meg kell néznünk. Utána összehasonlítanám a két héttel ezelőtti példázattal, mert rendkívüli hasonlóságok vannak, tehát a nagy vacsoráról szóló példázattal. Utána a harmadik pontként rátérnénk a példatörténetnek a legfontosabb részére, hiszen itt látni fogjuk, hogy Jézus a mennyegzői ruhát fel nem vevő, fel nem öltő emberre helyezi a hangsúlyt. Ez ennek a példázatnak a középpontja, és ebből indulnánk majd a negyedik pontunk felé, hogy mit is jelent az, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, a király bement és megnézte a mennyegzői sokaságot, tehát a mennyegző nem kezdődik, hanem előtte van egy szemle, van egy a királynak egy utánanézése, és ennek során derül ki, hogy valakinek nincs mennyegzői ruhája, és látni fogjuk, hogy miközben a többiekkel majd elkezdődik a mennyegző, ez lesz az utolsó, ötödik pontunk, ezt az embert kivezetik a mennyegzői házból, és megkötözik, és mit is jelent a példázatnak ez a végső, befejező mozzanata, amit Jézus nagyon sok példázata végén egyébként elhelyezett, mit is jelent ez, hogy kivetik a külső sötétségre, és mit jelent ez, hogy ott lesz sírás és fogaknak vacogása. Tehát ez az öt pont áll előttünk, áttekintjük a példázat körülményeit, magát a példázatot megnézzük részleteiben, és a példázatnak a végső időkre való tanítását különösképpen meg fogjuk vizsgálni, hiszen egész sorozatunknak ez a célja. Nos hát, akinél van Biblia, szeretném, hogyha kézbe vennénk Máté evangélium a 22. fejezeténél, és ott az első verstől olvasom, tehát a 14-ig. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízzalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe.
és kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Idáig tart, és ez a példázat. Tehát akkor menjünk végig az előre jelzett szempontjainkon, és röviden pár szóval először jelezzük a körülményeket. Jézus miért mondta el ezt a példázatot? Hogy említettem, Jézusnak néhány napja volt az életéből, néhány nap múlva keresztre feszítették, és ezek a példázatok nagyon közvetlenül és nagyon megszólító erővel a zsidó néphez fordultak. Jézus utolsó erőfeszítéseit tette a népért, hogy fogadják el őt. Ugye a Bibliában azt látjuk, hogy Isten már a paradicsomban, már a bűneset után kijelentette, hogy el fog jönni a megváltó a földre, és hogy ez a megváltás ez miben is fog majd állni. És Isten örök időknek előtte tudta azt, hogy sajnos az emberiség máshogy nem menthető meg, nem váltható meg, csak a saját maga az Isten halálával. De ebből nem az következik, hogy úgy mondjam, Jézus kihívta maga ellen a sorsot, vagy az emberek gyűlöletét. Jézus nem azért jött, hogy őt eltaszítsák. Holott az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség más nem fog tenni az ártatlannal és az igazzal, Krisztussal, hogy meg fogja ölni. De Isten és maga Jézus Krisztus is azért küzdöttek, hogy nyilván az emberek elfogadják Jézus tanításait, és befogadják Krisztust. Van egy rendkívüli könyv az Ószövetségben, ami beszél arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha az Ószövetség népe, a zsidó nép elfogadta volna a messiást. És ez Ezékiel könyve. Ezékiel könyve azzal fejeződik be, a 40. fejezettől fogva, hogy Istennek erre is megvolt a terve. Isten nem predesztinálta arra a zsidó népet, hogy elveszítse Jézust, hogy megölje Jézust, hiszen Isten azért jött, és Jézus azért jött a világra, hogy az embereket hívja az örök életre, és mentse mindenkit az örök életre. De habár az Isten akarta azt, hogy ők elfogadják, és az egyszülött fiát befogadják, az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség erre nem lesz képes, hogy őt mégiscsak el fogják vetni, és meg fogják ölni. De Jézus az utolsó pillanatig küzdött az emberért, küzdött a zsidó népért is. Ugye még a keresztfán is imádkozott a gyűlölőért és az üldözőért, és itt is Jézus ezeket a példázatokat azért mondta el, hogy megmutassa azt, hogy az Isten mindenkit hív, erre a bizonyos vacsorára, vagy menyegzőre mindenkit hív, legfőképpen az ő népét. Van a Bibliában egy nagyon szép kifejezés, és ez a 2. Timóteus levél első fejezet 9. versében található, amikor Pál apostol így szól a munkatársához, hogy Isten mindenkit hív szent hívással. Csak talán ezt a kis kifejezést, hogyha megegyezzük, hogy az Isten szent hívással hív mindenkit. Szóval az Isten mindenkit kérlel, az Isten mindenkit életre és örök életre hív, és ezek a példázatok az egyik vonásukban ezt örökítették meg a számunkra, a múltkorit is, amit itt tetszettek hallani, akik itt voltak, a nagyvacsora példázata is arról szólt, hogy az a király is, aki vacsorát készített, elküldte a szolgáit, hogy hívják azokat az embereket, akiket különben már előre értesítettek, és itt is azt látjuk, hogy többször is hívják az embereket, hogy vegyenek részt ezen a vacsorán. Ezért volt megdöbbentő, hogy erre a szent hívásra az elmúlt példázatban azt láttuk, hogy 3 jellegzetes válasz született. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vett, ezért nem tud elmenni a vacsorára. A másik azt mondta, hogy 5 ökröt vett, azért nem tud elmenni.
A harmadik azt mondta, hogy feleséget vett, megházasodott, azért nem tud elmenni. Ugye láttuk az elmúlt alkalommal azt, hogy ezek az ürügyek, ezek nem voltak valóságosak, nem voltak komolyak, és mögöttük fölsejlett a három emberi magatartás, ami a zsidó népnél is jellegzetes volt, de az egész emberiségnél mind a mai napig jellegzetes, hogy nagyon sok ember a pénzszerzés vagy a vagyonszerzés miatt nem fogadja el az Isten hívását. Nagyon sok ember itt a földön akar berendezkedni, pedig nagyon mindenki tudja, hogy csak pár évtizedig lehet berendezkedni, de itt akarnak berendezkedni kényelmes és jó életre, hogy maga a Biblia mondja, hogy együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ugye ez volt a nagyvacsora példázatának az első embere. Hogy ugye szántóföldet vettem, vagyonom van, a pénzemet erre fordítottam, hát én ezzel foglalkozom, ez köti le az életemet. A másik emberi magatartás, hogy öt iga ökröt vettem, megpróbálom, ez meg a következő nagy emberi elutasító gesztus, hogy a sok munka, hogy egyik munkából a másik munkába, nagyon sok ember ezért nem foglalkozik Isten dolgaival, vagy nem hallja meg a hívást, az Isten hívását, ami szól a lelkiismereten keresztül, szól a Biblián keresztül, mert az emberek belefelejtkeznek az élet sok tevés-vevésébe, munkájába. És a harmadik rész pedig, aki elutasította, az pedig azért, mert hát a családjára hivatkozik, hogy nekem családom van, feleségem van, gyerekeim vannak, én azoknak élek, és ezért nem akar az Isten dolgaival és más emberek megmentésével foglalkozni. De most, hogy rá is térek az előzményekből, most szervesen a példázat első tanulságára, ezt szeretném kiemelni, hogy ez a királyi menyegző példázata, ez tovább megy, mint a nagyvacsora példázata. Mert ugye a nagyvacsora példázatában volt három jellegzetes kifogás, ürügy, de érezzük, hogy itt többet megengedtek maguknak ezek a meghívottak. Ugye az egyik elment a maga kereskedésébe, a másik a szántóföldjére, ez még csak beleférne a nagyvacsora példázatába, de azután azt olvastuk, hogy a hatodik versben, hogy a szolgákat egyesek megfogták, bántalmazták és megölték őket. Ugye ugyanezt fogja Jézus kifejezni a Máté evangélium a 20. fejezetében található példázatban, a gonosz szőlőmunkások példázatában, tehát ez a három példázat így egybe tartozik, hogy valami, tehát nem csak, hogy ürügyet mondanak, vagy nem csak, hogy kitérnek a meghívás elől, hanem valami arcátlanul, valami durva és gyilkos ösztönnel egyszerűen a szolgákat bántalmazzák, sőt meg is ölik. Ugye ez félelmetes a kép, mert ha valakit meghív egy menyegzőre, egy vacsorára, azt még csak-csak megértjük, hogy valaki nem megy el, bár az előző példázat alapján az se nagyon megérthető. Ugye, tehát az ürügyeket se tudjuk elfogadni. De hogy valaki egy szeretetteljes meghívása ezt válaszolja, hogy a meghívót bántalmazza és megöli, itt valami olyan mély gonoszság mutatkozik meg előttünk, és Jézus ezt azért mondta el, mert rá akart mutatni arra, hogy a választott népben és az emberben, az egész emberiségben valami olyan feneketlen önzés dúl, és valami olyan mélysége van a gonoszságnak, hogy körülbelül így lehet ezt ábrázolni, hogy valaki szeretettel hív egy öröm ünnepre valakit, ingyen bérmentve, és hogy örüljön, és hogy nagy kiváltságban legyen része, és ő erre nem csak hogy nem megy el, de a meghívó szolgákat bántalmazza és megöli. Ugye érezzük, hogy itt Jézus előrevetítette az ő halálát, előrevetítette a tanítványainak az üldözését is, ugye a Cselekedetek könyve 8. fejezetében olvassuk ezt a mondatot, hogy akkor nagy üldözés támadt. Ne felejtsük el, hogy az első nagy üldözés a kereszténység történetében a zsidóknak a keresztényekkel szembeni üldözése volt, tulajdonképpen a saját honfitársaikkal szembeni üldözése. Volt később zsidó üldözés, de a zsidó üldözés csak akkor jött be a történelemben, amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység eltorzult, több évszázaddal ezután, 6-7 évszázaddal ezután, ugye a középkornak az elejétől fogva, de az egész kereszténység története az a zsidóknak a keresztényeket való üldözésével kezdődött, és ezt apostolok cselekedetei meg is örökíti, és ugyancsak profétikus vonása a példázatunknak az, hogy Jézus azt mondja ezután, hogy amikor erre vetemettek ezek az emberek, hogy bántalmazták és megölték a szolgákat, akkor a király mit tette erre? Hadba vonult,
és azoknak a városait elpusztította és felégette, ezzel Jézus profétikusan szólt arról, hogy a zsidó nép történetében nagyon gyorsan bekövetkezik, ugye a borzalmas bukás, Jeruzsálem elpusztítása, a 66-70 közötti római zsidó háború, amikor a zsidó nép életében bekövetkezik a végső pont, ugye a templomot lerombolják, és tulajdonképpen mától visszafele számít a több mint 1900 éve, a zsidó népnek nincs szentélye, nincs vallása tulajdonképpen. Ilyen, hogy judaizmus, zsidó vallása csak névben létezik, mert voltak éppen ez nem vallás, mert amitől vallás lehetne, annak a legfőbb tartozéka a templomuk nincsen meg, és Jeruzsálemet a barkokba lázadás után fel is szántották 132-135 között. Tehát ezek a példázatnak a finoman elhelyezett profétikus vonásai, hogy Jézus előre látta, hogy meg fogják ölni, azt is látta előre, hogy Jeruzsálemet elpusztítják a rómaiak, és fel fogják dúlni, ugye Vespasianus, Titus és Hadrianus császárnak az idejében. De hogy úgy mondjam, a példázatunknak ez a része nem középponti rész. Azért nem középponti rész, mert ezzel Jézus még karakterisztikusabbá tette a nagyvacsoráról szóló példázatot, hogy úgy mondjam, azt újra felfestette csak élesebb kontúrokkal. Ez a példázatunknak a bevezető része, a fájdalmas bevezető része, de a példázatot Jézus nem ezért mondta el. Hogy említettem, ez a nagyvacsora példázatában is részben megvan, és főleg a gonosz szőlőmunkások példázatában ezelőtt már Máté 20. fejezetében elmondta. Ami ezután jön, és amit, ahogy említettem, a példázatnak a harmadik mozzanata, erre fogja Jézus helyezni a hangsúlyt. Tudnék arra, hogy a király miután elkészítette a fiának a mennyegzőt, és nem jöttek a meghívottak, kiküld olyan emberekért is, akik nem meghívottak, ugye ez is megvolt már a nagyvacsora példázatában, aztán végül is a ház az tele lesz, és a szolgák begyűjtik, akiket csak találtak, olvassuk a 10. versben, úgy érzékeltet, hogy jókat és gonoszokat egyaránt, tehát mindenkit, aki hajlandó volt elfogadni a meghívást, és azt olvassuk a 10. vers végén, és megtelt a mennyegző vendégekkel. De most jön a példázatnak a legfőképpeni tartalma a 11. verstől, ez a példázatunknak a fókusza, a központja, hogy bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Ugye először, aki a Bibliát mondjuk először olvassa, hirtelen nem is érti ezt a mozzanatot, mert hogyha ott volt az, hogy nem a meghívottak jöttek el, hanem jókat és rosszakat összefogdostak itt a szolgák, és így telt meg a mennyegzői ház, akkor az ember először úgy gondolná, hogy az lenne a rendkívüli, hogyha mindenki lenne mennyegzői ruha. Hát hogy itt csak egy emberen nem volt mennyegzői ruha, erre majd vissza fogok térni erre, hogy mindenkin volt, de egy emberen nem volt. De először hadd oszlassuk el az értetlenségünket, mondom, amire hajlamosak lennénk, hogy hogyan is követelhetett mennyegzői ruhát a gazda, amikor talán az embereknek nem volt módjuk mennyegzői ruhát felvenni, hiszen nem ide készültek. Na most ennek a példázatnak, e vonásának a megértéséhez csak egy nagyon kis ismeret szükséges, és az a kis ismeret magából a 10. és 11. versből is, illetve a 12. versből is kiderülhet, tudnék abból a vonásból, hogy a megszólított ember, aki nem volt mennyegzői ruha, az nem szabadkozott, nem mondta azt a gazdának, hogy uram, nem is lehet mennyegzői ruha, mert nem ide készültem. Ugye? Mert talán mi ezt várnánk, hogy ezt mondaná, hogy hát azért nem lehet mennyegzői ruhám, mert nem ide készültem, engem az utakról és a keresztutakról hoztak el ide. De azt olvassuk ezt a jelentőség teljes mondatot a 12. vers végén, az pedig hallgatott. Tehát ebből a hallgatásból is arra következtethetünk, hogy neki lehetett volna mennyegzői ruhája. Ő igenis ölthetett volna mennyegzői ruhát, és mondom, itt csak azt a kis korabeli szokást kell ismernünk, hogy Palesztinában nagyon nagy kiváltságnak számított, hogy valakit a mennyegzőre meghívtak. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nem csak a meghívást mellékelték azoknak, akik eleve nem tudtak készülni a mennyegzőre, hanem a mennyegzői ruhát is. Tehát ha valakit hirtelenül hívtak meg egy mennyegzőre, nem volt ideje neki előkészülni, amikor megérkezett a mennyegzőnek a színhelyére, jelen esetben a király házához, ott felajánlották mindenkinek a mennyegzői ruhát.
ezért hallgatott az illető ember, mert itt a háttérben nem az volt, hogy ő nem vehetett föl mennyegzői ruhát, hanem ez volt a háttérben, hogy ő nem fogadta el a mennyegzői ruhát. Tehát erre nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, mondom, szövegszerűen is kiderül, ha valaki nem ismeri az ókori szokásokat, de egy kicsit utána járunk, akkor ez teljesen bizonyos, hogy akit a mennyegzőre meghívtak, annak mellé kelték a mennyegzői ruhát, ha ő nem tudott előkészülni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ő nem tudta beszerezni a mennyegzői ruhát, nem volt ideje tisztálkodni és tiszta ruhába felöltözni, hanem itt arról van szó, neki is felajánlották a mennyegzői ruhát, ő is fölvette volna, de ő azt nem fogadta el, ő azt elutasította. Na most, hogyha legalább idáig eljutunk a példázat megfejtésében, akkor föl kell, hogy vessük azt a kérdést is a Biblia alapján, hogy mit is jelképez a tiszta vagy a fehér ruha a Bibliában. Itt kikerülhetetlen, csak úgy, mint más példázatokban, hogy ezekben a szemléletes, képies történetekben bizonyos jelképek vannak. Tehát, hogyha ezeket a jelképeket nem ismerjük, akkor tulajdonképpen feltöretlen dió marad előttünk a példázat. Nem tudtam a táblára mindent felírni, de néhány alapvető négy Biblia verset felírtam, hogy a Bibliában a ruha minek a jelképe. Mielőtt felolvasnám, illetve rámutatnék ezekre a Biblia versekre, itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliának csodálatos jelképrendszere van, és hogyha valakinek én feltenném a kérdést, hogy mikor olvasunk először ruháról a Bibliában. Ugye amihez csak a Bibliának mondjuk három fejezetét kellett elolvasni a legelejéről, hogy már ruháról olvashatunk, akkor biztos, hogy erre mindenki meg tudna válaszolni, aki legalább az első három fejezetet elolvasta, hogy akkor találkozunk először ruhával, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnesetet, és látják azt, hogy mezítelenek, szégyelni kezdik magukat, és maguk alkotta ruhával borítják be a testüket. Ez a Mózes első könyve a harmadik fejezete az úgynevezett fügefa levél öltözetről szóló rövid bibliai beszámoló. Nem mennék most bele abba, hogy mi volt azelőtt az első emberpárnak a ruhája. Nyilván volt ruhája az első emberpárnak. Az embert az Isten megteremtette és erre a földre teremtette, de minden embernek az intimitását, a maga személyiségét az Isten megőrizte, és Isten nem úgy teremtett embereket, hogy a középkori adamita vallás mondta, hogy Isten mezítelenül teremtett bennünket, mindenki mezítelenül járjon. Az első emberpárnak is volt ruhája, Istentől adott, készített ruhája, de azt látjuk, hogy amikor elkövették az elfordulást az Istentől, akkor ez a ruha eltávozott az első emberpáról. Ezért olvassuk például a Bibliát nagyon mélyen magyarázó Ellen Gould White műveiben két könyvben is, az egyik kapható itt is, a Pátriárkák és Proféták című könyv, a másik most kifogyott, ami a kezemben van, a Krisztus példázatai című könyv, hogy Isten, amikor megteremtette az első emberpárt, ő maga gondoskodott ruháról, fényruháról, ami minden embernek biztosította a maga intimitását, és azt, hogy ne legyen másnak vagy másoknak kiszolgáltatva. Ez valami csodálatosan hozzátartozott az ember teremtéséhez, de amikor az ember elfordult Istentől, akkor ez a ruha is eltávozott róla, és ezért olvassuk a Bibliánk harmadik fejezetében, hogy megnyilatkoztak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek. És amikor észrevette az első emberpár, hogy mezítelen, akkor gyorsan kapkodva összeállított magának egy öltözetet, és ez volt a fügefa levélruha, ami ettől a pillanattól fogva a Bibliában egy nagyon nagy jelképé válik, tudnék annak a jelképévé, hogy az Isten akar adni ruhát az embernek, és az ember viszont nem fogadja el a ruhát, és ő maga akar készíteni ruhát magának. Tehát ez az egyszerű hétköznapi tárgy a ruha, a Bibliában ettől a pillanattól fogva átvitt értelmű, jelképes jelentésűvé válik. Mit értünk ezután ruhán? Ezt írtam fel Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. verse, amivel a ruha jelképe először is azonosítható, amikor azt mondja, itt a próféta, illetve Isten szól a prófétán keresztül, amikor azt mondja a zsidó népnek, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát azt mondja itt Isten a prófétával, hogy amikor az ember maga készít ruhát magának,
hogy az első emberpár is ugye fügefa levél öltözékkel akarta beborítani a testét, hogy így védje meg magát a rosszal szemben, akkor ez átvitt értelemben úgy értendő, hogy minden ember saját maga akarja megoldani az életét, saját maga akarja védeni az életét a rossztól, saját maga akar egy bizonyos arculatot, egy bizonyos kinézést biztosítani magának. Minden ember érzi magában ezt az erőt és ezt az elhivatottságot, hogy ő képes megoldani az élete problémáit, az élete kérdéseit, és

igazán megjavítani az életét. Az ember nem tud igazán megváltozni, saját magát az ember nem tudja felemelni. És ha még egy kicsit itt időzzünk az Ézsás 64.5-nél, tessenek megfigyelni, én csak kivettem ebből a versből ezt a kifejezést, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Van itt még egy szó, amire oda kell figyelnünk, és ez az igazság. Azt mondja itt Isten, hogy az emberek, mi emberek nagyon meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk igazunk van. Hogy mi alapvetően jó életet élünk, minden ember valamilyen szinten meg van győződve, hogy az ő élete, az kielégítő, jó csapáson jár, jó ösvényen jár. Minden ember arról van meggyőződve, hogy neki igaza van. Ezért is szól így ez az ige, hogy minden mi igazságunk olyan az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát nem azt mondja itt a Biblia, hogy a hazugságaink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Arra sokkal súlyosabbat lehetne mondani, amit mi igaznak tartunk az életünkben, amikor mi úgy érezzük, hogy mi jól cselekedtünk, vagy helyesen gondolkozunk, vagy így kell másoknak is élni, mert a mi pártunkon van az igazság, akkor Isten előtt ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Félelmetes Biblia vers ez, nem? Nagyon félelmetes Biblia vers. Mert hogyha az lenne, hogy a bűneink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, ezt még úgy értenénk, hogy igen, hát a bűn az visszataszító. De amikor azt mondja a Biblia, hogy amit mi igaznak gondolunk, amit mi helyesnek látunk, amivel sokszor úgy büszkélkedünk és kérkedünk, hogy na most én helyesen cselekedtem, és ez az igazi élet, amit én bemutatok, és ez az Isten előtt, hogyha most mi látnánk, hogy a jó Isten erre mit mond, akkor a Jóisten erre azt mondaná, hogy ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Tehát ezért a Bibliában a szennyes és a megfertőztetett ruha az az embernek a saját maga igazságaival azonos, tehát amit mi igazságnak gondolunk és látunk, ennek a jelképe a szennyes és megfertőztetett ruha. És ekkor már teljesen nyilvánvaló, hogy ehelyett a ruha helyett nekünk egy másik ruhát kell felvennünk. Ehelyett a ruha helyett, a szennyes és megfertőztetett ruha helyett egy tiszta, egy igaz ruhát kell felvennünk. Erről szól a Zakariás könyve 3. fejezet. Ez nem fér ki a táblára, de nagyon fontos fejezet. Zakariás könyve 3. fejezete arról szól, hogy Izrael népének főpapja ott áll az Isten előtt látomásban, és piszkos, szennyes ruhákban áll ott, és az Isten megkönyörül rajta, és azt mondja neki, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és ünnepi öltözetbe öltöztessétek őt. És leveszik Józsuáról, a főpapról, a babiloni fogság utáni főpapról a szennyes ruhákat, és tiszta ruhába öltöztetik őt. Ugye a tiszta ruha a Bibliában az Isten által adott ruha. Ugye megint csak menjünk vissza a bűnesethez. A bűneset után az ember felöltözött fügefalevér ruhába. Ott is volt az Istennek válasza erre, amikor az ember felöltözött fügefalevér ruhába volt, mert Isten bőruhákba öltöztette fel az első emberpárt, amivel jelezni akarta az Isten, hogy a fügefalevér ruha az nem megoldás. Fizikailag sem megoldás, mert gyenge, és sokkal erősebb ugye a bőruha, és átvitt értelemben sem megoldás, mert az embernek a saját igazságai olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az Isten áldozatát vetítette előre, hogy bőruhákat adott az Isten neki, tehát Ádámnak és Évának az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát vetítette előre, hiszen a bőruhába való felöltöztetés az kis állatok megáldoztatását feltételezi, ezért tudta Isten így felöltöztetni őket, és ez Krisztus áldozatára hívta fel az emberek figyelmét, aki mint ártatlan bárány az életét fogja adni majd az emberiségért. Tehát a két jelkép, a szennyes és megfertőztetett ruha, ez a saját magunk igazságai, a saját magunk cselekedetei és törekvései, amelyekkel mi azt hiszük, hogy megjavíthatjuk az életünket. Itt is azzal találkozunk, mint az egyik elmúlt példázatnál már ezt kidomborítottam, hogy az életben sokkal nagyobb dolog a cselekvésnél az elfogadás. Nem mi magunk akarjuk rendbehozni az életünket, mert a Biblia szerint ez soha nem fog menni. De nehogy úgy képzeljük, hogy egy nagyon passzív dolog az elfogadás sokkal aktívabb és nagyobb dolog, mint a cselekvés. Nem mi akarjuk megváltoztatni az életünket, hanem fogadjuk el, ahogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket.
Ugye, tehát a ruha példázata, illetve a ruha jelképe is

erre hívja fel a figyelmünket, hogy fogadjuk el, hogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket, bizony ez sokkal súlyosabb szembefordulás önmagunkkal, mint belemenni számtalan dologba, hogy majd én ezt csinálom, azt csinálom, így lesz jó az életem, amúgy lesz jó az életem, ezt nagyon könnyű megtenni. De az, hogy elfogadni valakitől valamit, ami ellenemre szól, ami nem hagyja jóvá, amit teszek, és radikális, gyökeres változás sürget, ez sokkal nagyobb tett az életben. A ruhának a jelképét, hogy említettem, most nem akarom felírni a fél Bibliát, például a tékozó fiú példázatában is, amikor a rongyos ruhákat levéteti az apa a fiúról Lukács 15. fejezetében, és tiszta ruhát, ünnepi öltözetet ad rá, ugyanezt fejezi ki. Tehát, hogy ez a fiú belátta, hogy az életét eltékozolt, ő nem tud jobb lenni, ő nem tudja magát megváltoztatni, ez nem is kéri az apa, hogy ő maga változzon meg, hanem az apa megy elébe, az apa mondja azt, hogy vegyétek le róla a piszkos, a szennyes ruhát, és majd én ünnepi öltözetet adok neked. De látjuk, hogy ez végigvonul a Biblián, de próbáljuk meg most meghatározni is, tehát egészen pontosan azonosítani is ezt a jelképet. Az azonosítás megtalálható a Jelenések könyve 19. fejezet 8. versében, amelyben ezt olvashatjuk, hogy a fehér ruha, vagy a tiszta ruha, így fordítja a Bibliánk, hogy a fehér gyolcs, a szentek igazságot cselekedetei. Tehát azért mondtam el nagyon röviden, vázatosan a ruhának a bibliai előfordulásait, illetve hogy végigvonul ez a jelkép az egész Szentíráson, hogy most legyen valami alapunk ahhoz, hogy azonosítsuk ezt a jelképet. Tulajdonképpen ez a jelkép az igaz emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe. Tehát ahol fehér ruhával találkozunk a Bibliában, mint jelképes értelmű kifejezéssel, ez a tiszta emberi jellemnek, a megtisztult emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe, mert ezt szövegszerűen így olvassuk, tehát Jelenések 19.8-ban a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát röviden, egy mondatban, a tiszta ruha vagy a fehér ruha a megváltozott, megigazult, megszentelődött élet jelképe a Bibliában. Ez az, ami emberünknél hiányzott. Tehát most kötök vissza a példázatunkhoz. A példázatban mindenki, aki ott ül a királyi házban, a menyegzői asztal körül, mindenkinek van fehér ruhája. Ez mit fejez ki? Hogy Isten csak azokat engedheti az örök életre, csak azoknak adhat örök életet, akik itt a földön megváltoztak, de nem csak a gondolkodásukban, hanem megváltoztak a jellemükben, megváltoztak a cselekedeteikben is, hiszen a Biblia 100-szor és 1000-szer tanítja, hogy Isten nem az alapján fogja üdvözíteni az embereket, hogy ki mit gondolt, ki minek vallotta magát, vagy ki milyen vallásos vagy hívő embernek állította be magát, hanem az alapján fogja Isten az embereket osztályozni, hogy kinek változott meg nem csak a gondolkodása, mert hiszen ha a gondolkodás megváltozik, annak következményeinek is kell lenniük, kinek változott meg a jelleme és a cselekedetei. Nagyon egyszerű szóval, megint csak csupaszítsuk le a dolgot, hogy teljesen érthető legyen a számunkra, ki lett igazságtalan emberből igaz ember. Ki az, aki szembefordult először gondolatban az igazságtalanságával, ez a megtérés, ugye a gondolatban való szembefordulás, a gondolat megváltozása, de utána a gondolkodás módja megváltozása után ki igényelte állandóan az Isten segítségét, hogy ne igaztalan életet éljen, mint amit azelőtt élt, hogy igaztalanul gondolkoztunk és igaztalanul cselekedtünk és éltünk, hanem hogy ki lett olyan ember, akinek a jellem, a cselekedete és ezáltal, ugye a cselekedetek visszaadnak a jellemünkre, a jelleme is megváltozott annak az embernek. Tehát mi volt itt a probléma ennél az emberünknél, hogy szem elől tévesztette azt, hogy az örök életre nem lehet igazságtalan cselekedetekkel, nem lehet igazságtalan jellemmel eljutni, mert tulajdonképpen akkor ugyanott az örök életben folytatódna ugyanez, tehát a bűn történelme, márpedig Isten tökéletes megváltást akar, Istennél az örök életben nem lesz már bűn, nem lesz már gonoszság, nem lesz már halál és fájdalom, de ennek van egy feltétel, hogy oda ne kerüljenek olyan emberek, akik ott elkezdenek majd újra kísérletezni a rosszal. Ne kerüljenek olyan emberek, akik megengedik maguknak egy-egy cselekedetükben csak ennyit, hogy vegyenek a fának a gyümölcséről, amire az Isten azt mondta, hogy ne vegyetek. Hát ez nem volt nagy dolog, ugye?
nem volt olyan főbenjáró nagy vétek, amit Éva megengedett magának, de ebből a kis parányi mozdulatból lett ez a nagy, súlyos, borzalmas világtörténelem, amiben mi most élünk. Tehát a példázat arról szól, hogy amikor a király bemegy, hogy megnézze a mennyegzői sokasságot, látott ott egy embert, aki úgy gondolta, hogy ő akkor is üdvözülhet, akkor is eljuthat a mennybe, hogyha ő megenged magának igazságtalan cselekedeteket, vagy vannak jellemhibái, amelyekről nagyon is tud, de hát mentegeti magát, hogy ezzel vagy azzal nem olyan nagy főben járó hibával Isten még üdvözíteni fog engem. Úgy gondolom, hogy ha mindezt így azonosítjuk, és komolyan vesszük a példázatnak ezt a jelképét, a ruha jelképét, akkor ez a példázat nagyon nagy megszólító erővel közeledik hozzánk. Mi nekünk is föl kell, hogy vessük a kérdést, hogy mi szeretnénk-e élni, vagy nem szeretnénk élni. Mert élni az Isten világában csak úgy lehet az örök életben, hogy az ember már itt, ebben a világban, ebben a földön szembefordul a hibáival, szembefordul a jellemhibáival, szembefordul az igazságtalan cselekedeteivel, hogyha ezt nem tesszük, és ezek megmaradnak, akár a jellemünkben, akár a cselekedeteinkben, Isten így nem adhat nekünk örök életet, mert akkor kiszámítható a következmény, hogy ott az örök életben is elkezdődne ugyanaz, ami itt a Földön olyan sok szomorúságot és fájdalmat okoz nekünk. Mint említettem, ez a példázatnak a legfőbb vonása, és itt egy kicsit álljunk meg a példázatnál, mielőtt tovább mennénk. Néhány kérdést vessünk fel. Például ilyen kérdést, hogy valóban meg tudunk-e változni mi emberek? Tehát meg tudunk-e mi változni a jellemünkben és a cselekedeteinkben? Vagy ez csak egy felhívás? Ez csak egy magas szint, amit úgyse senki nem fog átugrani, de ez olyan jól hangzik, szépen hangzik, hát magasra kell állítani a mércét, mert akkor az emberek úgyis többre fognak törekedni. Hát hogyha lejjebb állítjuk a mércét, akkor eleve kevesebbet fogják teljesíteni az emberek. Tehát még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hogy lehetséges-e itt a Földön teljesen megváltozni a jellemünkben? Lehetséges-e az, hogy jellemvonások elmaradjanak az életünkből? Olyan jellemvonások, amelyek nyomán talán számon tartottak bennünket régen. Hogy az ember hiú, az ember irigy, az ember haragos. Ugye sokszor így egy-egy jellemvonást ugratunk ki, és azt mondjuk, hogy hát ezt az embert különösképp ez jellemzi. Még igazán hívő emberekről is, hogyha megkérdezzük a hittestvéreiket, hogy mégis hát mit gondolsz, hogy mi nála a probléma, mit kell neki leküzdenie, azt hiszem, hogy minden hívő ember tud a maga hittestvérénél is egy ilyen vonást találni, hogy ez az ember egy kicsit azért elhamarkodottan ítél, ez az ember gyorsan haragra robbantható, ez az ember meggondolatlan sok esetben, ez az ember ilyen és ilyen helyzetekben ezt és ezt mutatta meg magából. Szóval a kérdés jogos, hogy vajon teljesen kitisztulhatnak-e a rossz jellemvonások az életünkből. A Biblia erre határozott igennel válaszol, és meg is mondja a titkát, hogy hogyan tudjuk a helytelen jellemvonásainkat és a helytelen cselekedeteinket legyőzni. Itt is most arra szorítkozom, ahol a ruha jelképét érinti a Szentírás. Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében van ez a kifejezés. Jézusnak a Laodicea beliekhez írott levelében, Jelenések 3.18-ban, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember önmagát legyőzni nem tudja, az ember jobb jellemvonásokat önmag erejéből nem tud kifejleszteni, de két szóban megmondta a titkát annak Jézus, hogy hogy lehet belőlünk más ember. És ez a két szó így hangzik, védj tőlem. Mind a két szó hangsúlyos. Istentől kell vennünk, tehát ezt Istentől tanulhatjuk el, tőlem. De neked személyesen kell ezt elvenni. Védj tőlem. Ez a Bibliának egyik legnagyobb felszólítása, amelyben ott van az, hogy ha valakinek nem Isten a mintája, nem Isten a példája, nem Krisztus áll a gondolkodásának középpontjában,
és hogyha nem személyesen törekszik arra, hogy Krisztustól vegye a példát, és nem akar személyesen hasonlítani Krisztusra, akkor soha jobb ember nem lesz az ember. Ebben a két kis kifejezésben benne van a jellem átalakulás egész ABC-je és egész magas rendű filozófiája, hogy az Isten nekünk nem egy nagy könyvet adott, nem egy nagy filozófiát vagy egy nagy tanrendszert adott. Isten elküldte hozzánk a saját egyszülött fiát, hogy pontosan mutassa be, hogy hogyan kell élni. Na most, hogyha az ember Krisztus életét tanulmányozza, hogyha Krisztus köti le a figyelmét, ha mindig új és új dolgokat lát Krisztus életében, és mindig érzi az ember magát megfedni, hogy Jézus ugyanilyen természetben, mint amiben én élek, ugyanilyen természetben tökéletesen tudott viselkedni, honnan van az, hogy én mindig elbukom, honnan van az, hogy én ennyit hibázom az életben. Ha egy embernek a gondolkodásmódját Krisztus köti le, és a mérték Krisztus lesz az életében, akkor majd tud venni tőle olyan példát, amire az erőt is meg fogja kapni Krisztustól. Ez a személyes hitharcnak, vagy a hitküzdelemnek a lényege. Erre mondta Pál apostol Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát. Harcold meg a hitnek szép harcát. Mit jelent a hitnek szép harca? Látom a példát, látom a tökéletes mintát, és érzem azt, hogy Jézus azért jött el erre a földre, és azért jött ugyanilyen természetben, mint én, mert ehhez akar engem hozzásegíteni, hogy én higgyek abban, hogy ugyanolyan lehetek, mint ő. Ezért mondja Jézus itt a Jelenések 3.18-ban, hogy tulajdonképpen három dolog kell ahhoz, hogy a jellemünk átalakuljon. Az első dolog, védj tőlem, ugye a védj tőlem után mi következik? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a tűzben megpróbált arany a hitnek a jelképe. Ugye hit nélkül lehetetlen megragadnunk Jézus példáját, ha Jézus csak egy nagy személyiségnek tartjuk, vagy egy igaz valakinek, de nem hiszünk abban, hogy Jézust lehet követni, akkor tulajdonképpen nem beszélhetünk hitről. Keresztény értelemben csak akkor beszélhetünk hitről, ha valaki hisz abban, hogy Jézust lehet követni. Ugyanúgy lehet élni, mint hogy Krisztus élt. Ugye ezért mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye gazdagságot az szerezhet az életünkben, azáltal leszünk kiteljesedett, érett és arányos személyiségek, ha Krisztus életét tanulmányozva, Krisztus szavait és példáját tanulmányozva, mindenre azt mondjuk, hogy igen, ez is tökéletes példa, ezt eddig sem tudtam, eddig sem így értem, de most már látom ezt, örülök ennek, kérem az erőt, hogy ugyanúgy tudjak élni, hogy Krisztus élt. Ez egy folyamat az életben, ez a hitnek szép harca, amelyel Pál apostol biztatta ugye, a munkatársait. A második dolog, hogy védj tőlem a tűzben megpróbált arany után fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged rúdsága. Nagyon érdekes ebben a kifejezésben ez a mezítelenség rúdsága. Újra elő fog jönni majd a Jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, amelyről majd később fogok beszélni. Ugye azt mondja itt a felszólítás, Jézusnak a felszólítása, hogy csak az az ember jut el megváltozott jellemre, aki semmilyen hibájával nem köt alkut. Ez ugyanolyan, mintha az ember felvesz egy ruhát, de bizonyos helyeken az a ruha felhajtódik, vagy nem teljesen borítja be a testet, és mindannyian láttunk már ilyen helyzetet talán az életben, hogy valaki felvett egy nagyon szép ruhát, de alatta valami kilátszott, mondjuk egy nem egészen megmosott láb, vagy köröm, vagy nem tudom én mi, és aztán az nagyon kellemetlen és nagyon fájó érzés, amikor az ember rádöbben arra, hogy bár mindenki látja a szép ruháját, de a következő tekintettel azt is kiszúrja, hogy retkes a lába az illetőnek. Ugye? Tehát az mindenféleképpen egy óriási kontraszt. És ugye erre épít erre az óriási kontrasztra a Szentírás, hogy azért vegyél fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged rúdsága. Tehát amit csak megismerünk Krisztusból, amiben Krisztus nekünk mérték és példa, ott mindenben követni Krisztust, ez a szabály. Ha valaki olyan keresztény életet akar élni, hogy úgy nagyjából,
Életünknek egyébként egyik legnagyobb veszélye és fenyegető veszélye, amikor az emberek csak úgy nagyjából meg körülbelül akarnak valamit megcsinálni. Tetszenek tudni, hogy milyen az az iparos, aki bejön a lakásunkba, aztán nagyjából megcsinálja a dolgot, ami kétszer annyira folyik a csap holnap, mint ahogy tegnap folyt. Vagy ugye ez a nagyjából egészéből cselekvés, erre mondják az emberek, hogy bárcsak hozzá se nyúlt volna. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, mert hogyha igaz az, amit Pál apostol mond a Filippi levélben, hogy engem megragadott a Krisztus, akkor a Krisztusnak az egész életünket meg kell ragadni, és Krisztus mindenben példa kell, hogy legyen a számunkra, nem csak mondjuk az erkölcsi életben, hanem mondjuk az életmódunkban, kifejezetten anyagi dolgokban is, pénzkezelésben is, mindenben az életünkben. Ha valaki nagyjában befogadja Krisztust, de vannak még le nem fedett részei a lényének, ez olyan, mint hogyha kilátszik a mezítelenség rúdság, annál rosszabb. Annál rosszabb. Tehát, hogy lehet igazi megváltozott jellemre jutni? Igazi hitet kell venni Krisztustól, hogy higgyünk abban, hogy mindenben követhető Krisztus, ez az első. A második, hogy teljes győzelemre van szükség, itt nem lehet a lényünkben olyan részeket hagyni, amelyekben kilátszik a mezítelenség rúdsága, és ott jön még a harmadik dolog, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy kend meg a szemeit szemgyógyító írral, hogy lássál. Tehát szükség van egy lelki szemléletű életre, egy Szentlélek által vezetett életre, amikor az ember lelkiképpen közelíti meg a dolgokat, és nem a maga durva testiességében, hogy hát én sem vagyok a legrosszabb ember, nálam is vannak még rosszabb emberek, hanem olyan módon, hogy fájjon az embernek az a rossz, amit elkövetett, mert hogyha fáj az a rossz, és nem másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor biztos, hogy Isten majd el is tudja venni azt a rosszat. Tehát hadd hívjam fel erre a figyelmet, hogyha valakinek kétsége merülne fel, hogy lehet nekünk más jellemre eljutni? Lehetünk teljesen más kicserélt emberek? Akkor csak a Jelenések 3.18 jusson az eszünkbe, hogy Jézus Krisztusnak van ilyen kijelentése, hogy igen, lehetünk. Ebből egy másik kérdést is hadd tegyek fel, és ez a kérdés így hangzik, hogy állhat-e valami is ellent a jellem átformálódásunknak? Meg lehet-e akadályozni azt, hogy egy ember megjobbuljon és teljesen megváltozzon? Mert nagyon sok ember így gondolkozik, hogy én jobb ember lennék, de hát nem olyanok a körülményeim. Meg én ezeket a géneket hoztam, ilyen családból származtam, így neveltek engem, meg ebben a piszkos világban élek, nekem is egy kicsit a piszkot fel kell vennem, és ezzel élnem kell. Szeretném itt is nagyon határozottan leszögezni, hogy a jellem átformálódás útjába senki nem állhat, egy valaki kivételével, és ezek a saját döntéseink. Nem lehet arra hivatkozni, hogy bennünket más emberek tesznek rosszá. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a körülmények tesznek rosszá. A jellem átformálódás az minden embernek a kezében van. Minden ember döntéseinek a kezében van. Ha van igazi példánk, ha teljességre akarjuk vezetni a győzelmünket, ha lélek segítségét kérjük, akkor a Római Levél 8. fejezetével mi is föltehetjük a kérdést, mint Pál apostol, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez a kérdés idevág. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, soha nem lehet arra hivatkozni egy keresztény embernek, hogy azért tett valami rosszat, mert egy másik ember vagy a körülmények rászorították arra a rosszra. Ha egy keresztény ember rosszat tesz, az csak a hitetlenségének az árulkodó bizonyítéka, vagy a jellem átformálódásban annak, hogy nem veszi komolyan a küzdelmét. Csak a saját hibáinak a bizonyítéka. Senki sem ég, sem föld, sem ember, sem pokol nem árhat ennek az útjában, ezért érdemes elolvasni ezt a Római Levél 8. fejezetének a végét, ahol Pál apostol végig sorolja, hogy senki nem állhat annak útjában, hogy elszakítson bennünket Krisztus szeretetétől. És hogyha nem szakadunk el Krisztus szeretetétől, akkor Krisztus a lélek által ezt a munkát véghez viszi az életünkben. Többször felhívtam a Bibliakör tagjainak a figyelmét, hogy olvassunk zsoltárokat. A Zsoltárok könyvében nagyon sokszor ismétlődik ez a kifejezés, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem. Ez is idevág. A legnehezebb emberi élethelyzetekben tágas terünk van. Mire? A megváltozása, a megjobbulása. Sokszor az életnek a kínjai, a nehézségei, szóval a szorult helyzet.
sokkal többet használ a jellem átalakuláshoz, mint a könnyű helyzet, az egészséges helyzet, a fiatal életkor, a kényelmes élet. Szorultságomban tágas teret hagytál nekem, Dávid milyen sokszor mondja ezt Istennek elismerőleg és leborulva előtte, mert a jellem átformálódásnak semmi, de semmi nem állhat útjában. Noé igaz jellemet fejlesztett akkor, amikor az egész világ hazug volt, sőt betelt a föld erőszakossággal. Olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetében. József, akit eladtak a testvérei, igaz jellemet fejlesztett egy idegen országban, számkivetetésben, a börtönben. Miért? Azért, mert semmi nem tudta elválasztani az Isten szeretetétől, és Isten tudott működni az életében. Tehát tulajdonképpen erre a kérdésre is megadhatjuk a választ, hogy semmi, de semmi nem tántoríthat el bennünket a jellem átformálódástól, csak is egyedül a mi gyengességünk és a mi magunk rossz döntései. Még egy különleges problémáról hadd emlékezzem meg, mert tudom, hogy sok embernek, beleértve magamat is, nagyon sokszor ez a problémája, hogy sok ember talán a szenvedésben, vagy a betegségben, vagy a nehéz életkörülményekben tényleg komolyan keresi az Istent, és Isten nagyon komolyan meg tudja őt változtatni. Persze csak később látják majd az embereknek, maga az az ember is pár hónappal, évvel később, hogy mi mindent tud Isten kitisztítani ilyen körülmények között az életéből. De sok ember panaszkodik arra, hogy ő az életben egy valamit nem tud igazán elviselni, és ez pedig a pletyka, a súsárlás, hogy mit mondanak rólunk az emberek, hogy befeketítenek bennünket, hogy viselkednek, és milyen híreket terjesztenek rólunk. És ahogy hát mindannyian látjuk, hogy a mai világban is nagyon sok ember van, aki hát ettől lesz depressziós, lelki beteg, hogy hát rettenetes ez az emberi világ, itt nincs figyelme az embereknek a másikra, itt nincs egy jó szava az embereknek, itt nincs tapintat, itt nincs türelem. Szóval, hogy borzalmas, hogy az emberek mennyire nem szeretik a másikat, és hát tudok én egy ilyen világban más ember lenni, hát akkor szinte eltaposnak majd engem, mert hát ennek a világnak a törvénye a farkas törvénye, a vas törvény. A Bibliában van egy gyönyörű zsoltár, ez a 112. zsoltár. Nem véletlenül ajánlom a zsoltárokat, még egy zsoltárt szeretnék ma este szóba hozni. A 112. zsoltárban van, csak ezt az egy mondatot jegyezzük meg, hogy mit mond a jellemben fejlődő emberről. A jellemben Krisztushoz hasonlóvá fejlődő emberről. Általában ez röviden a Bibliában ennyit jelent, hogy igaz ember. Igaz. Ha azt olvassuk, hogy igaz vagy igaz ember, mindig azokra vonatkozik, akik megszentelődni, Krisztushoz hasonlóvá válni akarnak, hiszen Krisztusról mondja azt Jelenések könyve, hogy ő a hű és az igaz. Tehát Krisztusnak a legrövidebb jelzője az, hogy igaz. És azoknak az embereknek is, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni, hogy igaz. És azt mondja itt a 112. zsoltár, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon szép magyarázó mondatot, ami így hangzik. Az emberi jellemet a rágalmazás és a befeketítés nem tudja megváltoztatni. A hírnevünket elvehetik az emberek, a jellemünket nem vehetik el. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ugye az emberi világban mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy hamis beállításban mutatnak be másoknak, sokszor még egy hívő közösségnek is legakutabb problémája az, hogy ki mit mondott a másikról, meg ki hogyan állította be a másikat. Milyen jó lenne ekkor erre emlékezni, hogy a hírnevet el lehet venni. Ahogy mondja a népi mondás, hogy a becsületet könnyű elvenni, és nehéz visszaadni. Ez igaz. Ez igaz. Embereket olyan gyorsan lehet befeketíteni, rágalmazni, olyan gyorsan be lehet úgy állítani, hogy az addig legjobb embert a világ legrosszabb emberének fogják tartani. Egy-két ügyesen megcélzott nyíl és beszéd ezt el tudja végezni. De ilyenkor gondoljunk arra, hogy a hírnevet el lehet venni, de a jellemet soha nem lehet elvenni. A jellemen ez egy karcolás nem kell, hogy ejtsen. Bármit mondjanak rólam, vagy bárkiről, hogy én tudom azt, hogy Krisztus a példám, akkor én nem azzal foglalkozom, hogy ki mit mondott rólam, meg vajon igaza van-e, vagy mennyiben van igaza, vagy mit válaszoljak rá, vagy hogyan és mint, tehát nem megyek bele ebbe a hínárba, hanem azt mondom, amit Pál apostol mond az 1. Korintusi levél 4. fejezetében, gyönyörű része ez a Bibliának, ez az 1. Korintus 4, amelyben azt mondja az apostol,
hogy én ezt egy kis dolognak látom, hogy megítéltek, vagy emberi ítéletnap megítél engemet. Engem egy valaki fog megítélni, és ez az Úr. Mert én semmi rosszat nem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, hanem abban reménykedem, hogy az Isten igazságos lesz, és én tudom, hogy minden jó, ami benne van, azt az Isten, bennem van, azt az Istentől kapom. És én még többet akarok kapni az Istentől. Én nem azzal foglalkozom, hogy emberek mit mondanak rólam, hanem azzal foglalkozom, hogy engem Krisztusból minden nap valami megragadjon, valami megállítson, valami előre vonjon. Tehát még egyszer mondanám ezt, hogy lehetséges teljes jellemátalakulás itt a Földön, hogy ebben senki nem lehet akadály, csak az, hogyha mi föladjuk ezt a küzdelmet. És még egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg be fog teljesedni a végső napokban? Csak két rövid szóra hadd utaljak. Jelenések könyvében a 3. fejezet 18. versében, tehát azt olvastuk, hogy védj tőlem fehér ruhákat. Ez az utolsó laodicei üzenetben van, tehát a végső idő keresztényeinek szól. Védj tőlem fehér ruhákat. Tovább olvassuk, és jelenések könyve 16. fejezetéhez elérkezünk, amelyben az utolsó 7 csapás ideje van előttünk, és azon belül is a 6. csapás, amikor így szól a jelenések 16-15, ez a 6. csapás idején megszólaló ige, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék az ő mezítelenségének a rútsága. Ugyanaz a mezítelenség rútsága a 3.18-ban, mint a 16-15-ben, de nem erre hívom fel a figyelmet, hanem arra, hogy Jézus itt azt mondta, hogy védj tőlem, itt meg azt mondja, hogy boldog, aki őrzi a ruhákat. Tehát igenis lesznek olyan emberek, akik felveszik a tiszta ruhát, és akiknek már csak őrizni kell azt a tiszta ruhát. A 7 csapás idején tudnélik nem lehet már megváltozni, akkor már nem lehet igaz új jellemet nyerni, de őrizni viszont lehet és kell is azt a tiszta ruhát. Itt szeretném kiemelni a példatörténetünkből azt, hogy milyen érdekes a példatörténetünkben, tehát az eredeti példázatban, hogy amikor a király bemegy, és megnézi a mennyegzői sokasságot, mindenkin van fehér ruha. Tehát, hogy úgy mondjam, a fehér ruhát nagyon könnyű megszerezni, el kell fogadni. Ők őrzik ott már a fehér ruhát. Az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, annak nem azt mondja ott a gazda, hogy akkor vegyél most fehér ruhát, vagy most adunk fehér ruhát. Ez az idő lejárt. Itt térnék rá a példázatnak a profétikus mozzanatában arra a kérdésre, amit itt a táblánknak a 3. sorában levő igehelyek mutatnak meg, hogy tudnék a Biblia szerint ez a példázat az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Isten az emberek megítélését milyen formában fogja elvégezni. Mert ha a példázatot behelyettesítem a történelembe, itt nagyon röviden jelzem a történelmet, aminek a lezárulásához teszek mindig egy kérdőjelet, mert Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. A második eljövetele előtt már megkezdődik maga a mennyegző, tudnék olyan szempontból, hogy a király bemegy, és megnézi, hogy kinek van fehér ruhája. Ez annyit jelent, hogy az ítélet, tehát az ítélet Jézus második eljövetele előtt meg kell, hogy kezdődjék. Erről az Ószövetségben Dániel könyve 7. fejezetében a 9-től a 14. versig szemléletes bemutatás van, tehát egy vízió, egy látomás. És a Péter első levele, 4. fejezet, 17. verse az Új Szövetségben pedig azt mondja, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Tehát az ítélet nem olyan, ahogy sokan elgondolják, részben önhibájukon kívül gondolják el így az emberek, mert a középkorban úgy tanította a hatalmi egyház az embereket, hogy az ítélet az olyan szempillantás alatt lesz, és akkor Isten jön egy morc bíró, jobbra-balra választ embereket, és egy pillanat alatt minden ki fog derülni, és jaj nektek, mert hát nagyon sokan vesznek el, és nagyon kevesen fognak üdvözülni. A Biblia szerint Isten nem egy pillanat alatt fog ítélni, mert az Isten minden dolgába bepillantást engedi így az ítéletébe is, hiszen az ítélet az egyik legérzékenyebb dolog az életben. Isten a mennyben elkezdi az ítéletet,
és az ítélet halad előre, és amikor az ítélet befejeződik a mennyben, és jelképes értelemben, amikor az Isten látja, hogy kin van rajta a fehér ruha, akiken a fehér ruha ott van, tehát akiknél az Isten bizonyított, hogy ezek az emberek megváltoztak, ezek az emberek törekedtek egymás életre, teljes komolysággal vették a jellem átalakulást, azokat fogja feltámasztani Jézus második eljövetelekor. Tehát az ítélet az egy folyamat, és mondom, a példázatok világában ez a példázat azért rendkívüli, mert rámutat arra, hogy mielőtt elkezdődne maga a mennyegzői vacsora, azelőtt bemegy a király, hogy megnézze a sokaságot, ez fejezi ki az ítéletet. Ugye az ítélet előbb elkezdődik, mint ahogy Jézus másodszor eljönne, hiszen Jézus, amikor másodszor eljön, akkor már érvényt szerez az ítéletének, tehát akkor már végrehajtja az ítéletet. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, csak úgy, mint most már időszükében röviden utalok a példázatunknak az utolsó mozzanatára, hogy az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, tehát nem, itt hadd tegyem hozzá, nyilván ennél az embernél nem arról van szó, hogy itt egy ateista ember lenne. Ez az ember végül is elfogadta a meghívást. Ez ember odaült, ő is ott akart lenni az örök életben, hitt a maga módján Istenben, de ez a hit ez nem elégíti ki a bibliai várakozásokat. Isten nem ilyen hitet akar adni az embernek, hogy méltóztassunk elfogadni, hogy ő létezik. Ez nem hit. Erre mondja a Jakab levele első fejezet, hogy az ördögök is többet tudnak ennél, mert még az Istent rettegik is. Ez nem hit, hogy valaki elfogadja, hogy Isten létezik. A hit az ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy lehet isteni módon élni ebben a világban. Lehet Isten példájára, Jézus példájára élni ebben a világban. A hit az itt kezdődik. És ez az ember nem nyert bebocsátatást a mennyegzői vacsorára, sőt azt mondta a mennyegzős gazda, hogy vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, és ott lesz sírás is. Nem fogcsikorgatás, helyesen így kellene fordítani, fogak vacogása. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez a kifejezés, hogy külső sötétség. Ennek a megismétlése, ugyanez a kifejezés, hogy sírás és fogvacogás. Ez a Bibliában mindig a teljes elveszésnek a képe. A Biblia szerint van örök élet, egy örökké tartó boldogság, mert hiszen a vacsorában, vagy a királyi mennyegzőn a menny és a föld egyesül, ezért vacsora, mindenki leül az asztalhoz, a menny küldötte is, és a föld küldötte is. Ezzel szemben nem az lesz, hogy más emberek fődögélnek a pokolban, vagy kínosztatnak örökkön örökké, hanem lesz elveszés, külső sötétség, sírás és fogak vacogása. Abdiás könyve 16. fejezetében azt olvassuk, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Máté evangélium a 26. fejezetében Jézus azt mondta az utolsó vacsorán Júdásra, hogy jobb lett volna, ha meg se születik. A 37. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy láttam a rosszat szétterjeszkedni, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de kerestem a helyét, és nem volt található. Tehát a rosszból nem lesz semmi, nem marad meg. Ilyen nem lesz, hogy megmarad a rossz, csak vagy mit tudom én, örökké valami gyötrelmes égésben, vagy valamiben. Nem található. Tehát a Bibliában elég komoly kifejezések, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, meg jobb lett volna, ha meg se születik, vagy nem található, vagy a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, és lehetne még sorolni más kifejezéseket, de elégedjünk meg ennyivel, hogy a külső sötétség, a sírás és fogacogás ennyit jelent, hogy embereknek nem lesz joguk az életre, semmilyen formában nem lesz joguk az életre. Lesznek emberek, akiknek lesz joguk az életre, akik felöltötték Krisztusnak a tiszta ruháját, akik hittek abban, hogy Krisztushoz hasonló módon lehet élni. Akik ebben nem hittek, azok ugyan milyen életben akarnának élni? A rossz életében? Hát Isten nem rossz életet, az Isten nem tart fenn és nem teremt. Most csak kegyelemből tartja fenn ezt az életet, hogy meg tudjunk változni. Tehát a példázatnak ez az utolsó mozzanata is rendkívül hangsúlyos, de hát átengedem majd a szót a kérdezéseknek. A példázatnak ezt a harmadik mozzanatát szerettem volna kinagyítani, a jellemátalakulást, a jellemátalakulás szükségességét, lehetőségét, mindenki számára járható útját, és az, hogy itt csak mi hibázhatunk. Ne fogjuk a körülményekre, a világra, semmire se. Ha valaki meg akar változni ezen a földön, megváltozhat, mert Istennek erre a
Istennek van erre ereje is az ember számára ezt a lehetőséget az Isten mód felett, mérték felett biztosítja. Azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai Biblia körünkbe. Most szívom a szót, és lehet a mai témánkkal kapcsolatban föltenni kérdéseket, hozzászólni. Igen, nagyon jó kérdés ez. Biztos, hogy a fehér ruha felöltése az folyamat, hiszen ha a fehér ruha a szentek igazságot cselekedetei, tehát jellemátalakulás, cselekedetek megváltozása, más bibliai kifejezéssel megszentelődés, akkor a megszentelődés folyamat. De azért érdekes a kérdés, mert a Biblia ott nem azt nem mondja, hogy ez gyors vagy hosszadalmas. Minden folyamat attól függ, hogy milyen erők hatnak. Ha valakit megragadott a Krisztus, hogy idéztem a Filippi levélből Pál apostol kifejezését, akkor ez lehet egy nagyon gyorsan lezajlódó folyamat, mint hogy a példázat is inkább ezt sugallja, mert itt nem, hogy mondjam, nem nagy idő telt el a megszólítás és az ott ülés között. De nem is ez a döntő, nem is ez a lényeges, az biztos, hogy folyamat, de mindenkinek az életében más és más folyamatok vannak, és egyáltalán nem lehet a másikhoz hasonlítanunk magunkat, hogyha a másik embernek 5 év kellett, vagy 10 év, akkor nekem bezzeg ennek a duplája kell, vagy valami ilyesmi, szóval ezt nem lehet így elmondani, hanem itt minden attól függ, hogy milyen erőket engedünk hatni az életünkben, mert, hogy úgy mondjam, az életben meg lehet változni nagyon, nagyon gyorsan, viszonylag belátható időn belüli gyorsasággal is. Például emberek életében a nagyon nagy megrázkódtatások, ha jó irányba mennek, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. A nagyon nagy tapasztalatok, vagy nagyon mély átélések, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. Most, hogy kellőképpen még válaszoljunk a kérdésre, keresni kell más bibliai jelképeket, illetve más bibliai helyeket. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve van tele ezzel a jelképpel, ugye ez látszik a táblán is. A Jelenések könyve 7. fejezetében a ruha mellett egy másik jelképe is feltűnik a megszentelésnek, és ez pedig a ruhának a kifehérítés. Ez is a ruhával van mondjuk összefüggésben. Tehát amit tetszett mondani, az tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában két dolog. Ugye a ruha a piszkos, először kimossuk, tehát a szennyet eltávolítjuk. Utána pedig hát a régi világban még kiszokták fehéríteni a ruhát, tehát hogy ugyanolyan legyen az állóképessége, mint ami újkorában volt, és ezért olvassuk a Jelenések 7. fejezetében, hogy lesznek emberek ezekben a végső történelmi időkben, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a megtérés után a megszentelődés, de itt se érzékeltet időt. Ugye az biztos, hogy a megtéréshez képest a megszentelődés az még inkább folyamat, ugye a megtérés egy viszonylag körülhatárolt időben játszódik le, de azért a megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ez annyit jelent, hogy ez a dolog, ha igazi a megtérés, ha ott valódi erők hathatnak, isteni erők hathatnak, akkor a kimosás után a kifehérítés az egy természetes következmény, és viszonylag gyorsan lezajlódik. Itt jegyezném meg, hogy a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvet úgy is lehet olvasni, a második kötetet, hogy csak ennél tessenek fellapozni. Tehát a Jelenések 7. fejezeténél, és csak ehhez a kommentárt tessenek elolvasni, a könyv ezzel nagyon részletesen foglalkozik, hogy mit is jelent ez, hogy megmosni és megfehéríteni ruháikat a bárány vérében. Na most még valamit hadd mondjak, hogy a mi magunk életében ehhez persze sok türelemre van szükség. Ha valaki nem a jobblator esetében van, akinek a megmosás és megfehérítés szinte ugyanaz az időpillanat volt, mert ő annyira mélyen megtért, annyira mélyen fájlalta az egész életét, és még a társát is figyelmeztette, hogy mi méltán függünk itt a kereszten, de ő ártatlanul van itt, hogy nála ugye ez egybeesett, és ezért ígérhette meg neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. De más embereknél, ahol mondjuk már megvolt a megtérés évekkel, évtizedekkel ezelőtt,
És hát, ahogy tetszett mondani, hogy sok küzdelme van, küzdelmei vannak az embereknek, sok buktatója van ennek a megszentelődésnek. Ott is azt kell tekintetbe venni, hogy lehetséges, hogy azért nem haladunk kellőképpen ezen az úton, mert nem engedjük az Istennek az erejét és az isteni segítségnyújtást megfelelőképpen érvényesíteni. Van, amikor az ember maga akarja átvenni a karmesteri pálcát, és a megtérése után maga akarja hát irányítani az életét, holott a keresztény élet az a Róma 8.14 élete. Ugye, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát, ha az Isten vezérli az embert, akkor a megszentelődés is nagyon szép léptekkel halad előre, és ne felejtsük el, hogyha vannak hosszadalmas utak is, ezek csak azért hosszadalmasok sokszor, mert Isten a mennyből nem csak egy emberre visel gondot, hogy most egy ember megszentelődjön, hanem embereket összeköt egymással, és például egymás hibáiból, vagy egymásnak a kudarcaiból, vagy egy keresztény közösségnek a gyötrelmeiből sokszor annyit tudnak tanulni az emberek, és annyira erőteljesen kitisztul valami, szóval Isten mindent lát, és ezt a sok-sok szálat ezt egybeköti, és így lesz az ígéret, hogy majd lesz egy olyan egyház, a Jelenések 19. fejezete szerint, hogy tiszta fehér gyolcsba öltözött egyház, tehát hogy a bárány mennyegzőjére az ő mennyasszonya elkészítette magát, vagy az Efézus levél 5. fejezetének az egyháza, hogy ezen az egyházon nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle. Tehát Isten ezt a megszentelődést úgy akarja előrevinni mindig a történelemben, hogy minden embert belekalkulál ebbe a folyamatba. Ez ugyanolyan, mint Jézus mellett is ott volt a 12 tanítvány, és a 12 tanítványnál nem úgy volt, hogy voltak gyorsabban megszentelődő emberek, mint mondjuk János, és voltak nehezebben megszentelődő emberek, mint mondjuk Péter, és voltak olyan emberek, akik nem csak hogy a megszentelődésre nem jutottak el, de a megtérésre is, mondjuk Júdás. És Jézus mind a 12-nek az életét valahogy úgy irányította, és úgy segítette, hogy egymás hibáiból tanuljanak, egymás kudarcaiból. Tehát ez valami mérnöki pontossággal előre haladó dolog, amit mi nem tudunk átlátni, vagy teljes mértékben nincs a hatalmunkban, de az a fontos, hogy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor valami visszaesést látunk, vagy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor kellő fejlődést nem tapasztalunk, hanem annál inkább menjünk ahhoz a forráshoz, aki nekünk erőt tud adni. És ne azzal foglalkozzunk, hogy mi most mit követtünk el, vagy mások esetleg mit szólhatnak hozzá. Ez az élet minden területén igaz, tehát ha az előadásban említettem mondjuk az életet általában, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mit mond, keresztény közösségben is ez a fontos, hogy ott az ördög még inkább arra törekszik, hogy a legfontosabb kapcsolatot széttörje, mert a legfontosabb kapcsolatunk mégis a Krisztussal való kapcsolat. És hogyha az sikerül meggyengíteni, akkor valaki lehet nagyon jó egyháztag, meg lehet beírva a neve ugye a gyülekezet könyvébe, de hát hogyha a Krisztussal való élő kapcsolatát sikerül meggyengíteni, akkor nincs mérték, nincs Krisztushoz való hasonlás, tehát nincs megszentelődés. Tehát mindig ez a legfontosabb, és ezt fordítva is el lehetne mondani, ha bármi történik az életünkben, nehézségek, megrovások, szerencsétlenség, megalázás, stb., de ezek mindinkább visszavezetnek bennünket Krisztushoz, és nem magunk akarjuk megoldani ezeket a problémákat, hanem ezek még inkább késztetést adnak, hogy annál jobban kell keresnem Krisztust. Akkor viszont elérik a céljukat, és ezek nem hogy nem tudnak eltávolítani Istentől, hanem annál inkább a megszentelődésnek az élesztőivé válnak. Ezek a rossz dolgok is. Ezért tartom a Róma 8-at nagyon fontos dolognak. Ugye nincs időnk arra, hogy belemerüljünk itt bibliai részletekbe, de hadd olvassam fel, hogy ez a Róma 8 miért egy alap kérdés, mert azt mondja itt a Róma 8. fejezetében a 33. verstől, kicsoda vádolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít.
Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát csak mi magunk szakíthatjuk el magunkat a megszentelődéstől. Ha mi magunk ezt a rossz döntést nem hozzuk, akkor Isten azért gyorsan el tud vezetni a megszentelődésnek egyre magasabb és magasabb fokaira. Még talán egy rövid példa, hogy a tanítványok is, ugye azt látjuk a Bibliában, hogy 10 nap alatt értek el a legmagasabb fokra. Ugye amikor Jézus nem volt velük. 10 nap alatt olyan utat megtettek a megszentelődésükben, amit azelőtt 3,5 év alatt sem tettek meg. Miért? Mert megragadta őket a Krisztus áldozata összetörte bennük az önző ént, és az isteni Szentlélek tudta őket vezetni, soha addig nem tudta még Krisztusnak a jelenlétében sem őket úgy vezetni, mint akkor, amikor Krisztus a mennybe ment, és 10 napig a pünkösd, ugye 40 napig volt velük Krisztus, 50 napra áradt ki a Szentlélek, tehát 10 napig voltak egyedül. Tehát ezt azért érdemes megjegyezni, ezt a szemléletes idői példát, hogy senki nem mondogassa azt magának, hogy ma jaj, milyen lassan meg a ködös jövőben. Tehát ezért nem nyilvánít a Biblia véleményt a megszentelődésnek az, hogy folyamat az igen, de ennek az időtartamáról nem nyilvánít véleményt. Az arra vonatkozik, ha valaki a megtérése után rögtön nem veszi komolyan a megszentelődést. Mert ugye a kisepert ház az a megtérés által tisztává lett ház, de ha üres, ha ott Isten nem foglalhatja el a maga helyét, akkor jönnek vissza 7-szeres erővel a démonok. Tehát tulajdonképp, amit eltetszett mondani, az nagyon igaz probléma, és tényleg a kereszténység történelmében ez a két pólus vált nyilvánvalóvá, de ezt a Biblia verset, ezt nem lehet eléggé megbecsülni. Mert ugye azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Tehát először a hit. Mert hit nélkül nem lehet megváltozott cselekedeteket várni. Hit nélkül csak olyan cselekedeteket lehet várni, amelyek olyanok Isten szemében, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Hit nélkül ez. Ez a hit nélküli embernek a maga igazságában reménykedő állapota. De hogyha valaki a hitet megismeri az Istent, és a megismerés által hite lesz neki, utána a hite után rögtön azt mondja, hogy és fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged rúcsága. Ugye először a hit, utána a cselekedetek, és utána egy szemgyógyító írja a kentbe a szemédet, hogy rást, tehát hogy ez állandóan ezt a kettőt, a hit és cselekedetek összhangját a lélek felügyelje. Tehát helytelen az is, hogy hitről beszélni, és egy kicsit, hogy tetszett mondani, hátrább szorítani a cselekedeteket, helytelen a cselekedetekről beszélni, és hátrább szorítani a hitet, mind a kettőnek teljes érvényt kell szerezni, és a lélek vezetésével újra és újra megerősíteni mind a kettőt. Mert a kettőnek a körforgása, illetve az egymásba kapcsolásának szünetlennek kell lenni. Tudnék, mind a kettő, az ember fejlődésre van teremtve, és a hit az nem, hogy a fejlődésnek a vége, hanem a kezdete. Ugye akkor, amikor az ember hitre jut, a hit emeli meg az ember életét egy más szintre, és ott lesznek majd előbb-utóbb cselekedetek, de abból a cselekedetekből tapasztalatot szerez az ember, és ezekből a tapasztalatokból megint csak a hit nyer, és erősödik újra, és az megint emeli föl a cselekedeteket. Ezt például a Péter második levele első fejezetében fejti ki a Szentírás. Ott azt mondja a Péter apostol, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Milyen érdekes, ugye? Tehát jön a hit,
a hit az megváltoztatja az ember gondolkodásmódját, abból előbb-utóbb más cselekedetek, és ez visszahatásképp más jellem kell, hogy kialakuljon, de a más cselekedetek visszahatnak a hitre, és a hit dúsul mivel? Újabb tudással, újabb ismerettel. Tulajdonképpen annak lehet tudománya a Biblia szerint, aki elindult ennek a fejlődésnek a pályáján, amit a hit indít el, a cselekedetek lendítenek tovább, a hit újra erősödik, és ez hoz létre egy olyan tudományt, olyan ismeretet, ami már tapasztalat, amiben már nem lehet kibillenteni az embert, és akkor mondja tovább, hogy ennek még mit kell előidézni, ennek istenfélelmet, türelmet, atyafiakhoz való hajlandóságot, mindenkihez való szeretetet. Tehát ezek így az életben úgy egymásból következnek, senki ne féljen attól, hogy a keresztény élet az olyan nagyon egysíkú és unalmas, sőt, itt szabadulnak fel a legnagyobb energiák és a legnagyobb fejlődési távlatok, mert amikor az ember már a helyes útra kerül, akkor látja már, hogy mi az élet, meg akkor gondolkozik másféleképp az emberi sorsról is. Úgyhogy a summa summarum itt az a tanulság, hogy sem nem az egyik, sem nem a másik, hanem a kettő együtt és a lélek vezetésével. Sajnos az ördögnek a legkiváló fegyverei közé tartozik az egymáshoz tartozó dolgoknak a szétszakítása. Mert ezzel meg tudja őrizni a látszatot, egy bizonyos kegyességnek a látszatát, de hogyha például szétszakítjuk a hitet meg a cselekedeteket, akkor egyik se lesz. A hit cselekedetek nélkül ugye megholt önmagában, tehát halott lesz. A cselekedetek hit nélkül szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát, hogyha szétszakítjuk a kettőt, az nem úgy van, hogy mindegyik őriz valamit a maga jellegéből, mindent elveszít. És az ördög ezt nagyon jól tudja, az emberek ezt nem nagyon tudják. De ugyanúgy vagyunk más alapdolgokkal is, például ugyanez a szeretetnek meg az igazságnak a szétszakítása az emberi világban, mert szeretet igazság nélkül az előbb-utóbb teljesen kiüresedett formális majom szeretet lesz, ugye szeretet igazság nélkül. De igazság is szeretet nélkül kihűlt hüveje a szeretetnek, tehát amiben nincs szeretet, az hiába igaz, az mit sem ér, annak ereje, melegsége, lendítő energiája nem lesz. Tehát ez mindig nagyon nagy eszköze az ördögnek szétválasztani hitet, cselekedetet, igazságot, szeretetet. A Biblia olvasása viszont mindig arra nevel bennünket, hogy a gondolkodásunk is mindig visszanyerje az eredeti tiszta állapotát, hogy ezeket mindig egységben kell látnunk. Akkor lesz az életünk is reményteljesen egységes. Igen, ez teljesen így van, tehát, de nem Isten akarata volt az, hogy ott öldöklés legyen, vagy pusztulás, de Isten látta előre, és mivel látta előre, ezt is be tudta építeni a maga tervébe, hogy most már nem templomba kell menni, és nincs templomra szükség, hanem a Krisztus temploma kell, hogy az emberben megszülessen. Tehát, hogy Krisztus kell, hogy hitáltal éljen az emberben. Úgyhogy lényegileg ez volt Jeruzsálem pusztulása is, meg a Kárpit kettéhasadása is ezt jelképezte, hogy Krisztus befogadása által, hogy mondja az 1 Korintus 3-ban Pál apostol, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Ugye, tehát most a külső templomnak a példája, a tanító példája, az most már megszűnt, a nagyobb, amiről tanított Krisztus kell, hogy elfoglalja a helyét, Krisztus viszont a szívünkben akarja elfoglalni a helyét. Tehát ezért mondja, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tessék! A Bibliában az ide csatlakozó kijelentéseket. Ott van például a Római Levél 3. fejezetében a 9. vers, az azt mondja, hogy minden ember hazug. Ugye ez egy általános kijelentés. Minden ember hazug. Az is hazug, aki kifejezett hazugságukba veszti az életét, tehát gonosz dolgokat csinál, de az is hazug, aki úgy gondolja, hogy ő neki van saját magából igazsága. Ugye? Tehát Istentől függetlenül saját magában kitervelt, kigondolt élet folytatása, amit ő igazságnak nevez, amire ezt mondja, hogy szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát mondjuk Róma 3, akkor eszünkbe jutott a Filippi 3. Filippi 3-ban azt mondja a Pál apostol, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs saját igazságom, még a törvényből sem. Ez még tovább lép.
azt mondja, hogy ha valaki megismeri mondjuk az Isten törvényét, és azt mondja, hogy most már látom, hogy mi az igaz, mi a helyes, most nekiállok, és ezt így fogom cselekedni, és akkor én igaz ember leszek, szóval nekem nincs igazságom még a törvényből sem, hanem van igazságom a hitből, a Krisztus által, hitből való igazságom a Krisztusban. Tehát ez is rendkívül fontos, hogy az ember csak akkor változik meg teljesen, hogyha Krisztusnak az ereje munkálkodhat benne a Szentlélek által, akkor lesz tiszta és igaz az ember. Az ember sem saját magában nem tud tiszta dolgokat tenni. Miért nem? Azért, mert ott van a természetünk, és a természetünk mindig becsap bennünket. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a legszentebb vágyak, a legszebb célok is pillanatokon belül besározódnak. De nem azért, mert az emberek kész akarattal akarják becsapni magukat, meg bolondá tenni magukat, hanem azért, mert a természetük úgy kijátsza az embereket. Ugye? Ez olyan, mint egy társadalomban a rendszerváltozás. Ugye nem felejtettük el, hogy mi volt még 10 évvel, vagy 9 évvel ezelőtt. Ugye nagy vágyak, nagy remények, itt volt az amerikai elnök, állt az esőben, hullott rá az eső, széttépte a előre megírt beszédét, magyarok, itt van a szabadság, éljetek a szabadsággal, felszabadultatok a

0: Miben? Van még valami, amiben hasonlít az eredeti elképzelésre? És ezt nem szándékosan tesszük mi emberek, hogy magunknak akarunk öngólt rúgni. Nem erről van szó. Tudjuk a játékszabályokat, ez a térfél, és oda kell berúgni a gólt. És közben a magunk hálójába jön be. Miért? Azért, mert a természetünk becsap bennünket, hát kicselez bennünket a természetünk. Na most hívő embereknél sincs másképp, mert hogyha egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én már megismertem a hitet, és én megismertem az Isten törvényét, mert végül is az Isten törvénye az ő jelleme, tehát én már látom magam előtt az Isten jellemét, én ilyen akarok lenni, de hogyha egy hívő ember ezt a saját maga erejéből akarja megtenni, ebből is csak egy ilyen farizeusi vallásosság jöhet létre, hogy egy idő után nagyon figyel arra, hogy mások mit mondanak róla, meg a látszatokat megtartsa, de belül olyan, mint az üszög már az embernek a belső világa. Egy megoldás van itt. És ez az egy megoldás az, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs igazságom, sem önmagamtól, de még a törvényből sem, nekem igazságom van a hit alapján a Krisztus által. Vagyis mi a kereszténység? A kereszténység az, hogy látom, hogy Krisztus milyen példát mutat, ahhoz képest megszégyenülök, hogy én hol vagyok, még úgy is, hogyha elfogadtam már a hitet, vagy az Isten törvényét, és én azt szeretném, hogyha én is maradéktanul ugyanúgy tudnék élni, ahogy Krisztus, és ehhez kérem az erőt. És személyesen Krisztustól várom ehhez az erőt, és ehhez csak személyes küzdelem és csak Krisztussal együttjárás által juthat el az ember. Még nyilván ott is sok az ellenerő, meg a bukdácsolás, meg a visszaesés a magunk gyengesége miatt, de ha valaki ezt alapelvileg ezt megérti, hogy ez a három kategória van, saját erőmből csak idáig juthatok, a törvényből is csak odáig juthatok saját erőmből, de van igazságom a Krisztus ereje a hit által, tehát amikor egy emberben növekszik a hit, amikor egy ember vágyakozik megismerni a Szentírást, amikor az ember vágyakozik ezekkel a dolgokkal foglalkozni, akkor az ember naponként kapja a tízes találatokat, hogy itt mi derült ki rólad, ott mi derült ki rólad. De akkor nem önmagát sajnálja, hanem akkor azt mondom, hogy Uram, akkor mit kell, hogy cselekedjem, és újra csak nézzem azt, hogy Krisztus milyen utat készít el a számomra. Tehát tulajdonképpen ez a keresztény élet. A keresztény élet a Krisztusnak való engedelmesség, ahogy Krisztus is engedelmes volt az Atyának, és így tudott győzelmes életet élni. Tőlünk se kíván az Isten többet. Krisztusnak is teljesen engedelmeskedni kellett az Atyának, és úgy tudta az Atya mindig erővel és erővel ellátni a hite alapján. Nekünk is erre van szükségünk. Tehát én erre ezt tudnám mondani, hogy ha ateista valaki, ha nem ateista, Róma 3, az teljesen igaz, hogy minden ember hazug. Aztán ott azt is mondja, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Ez mindenkire vonatkozik. Ugye a Róma 3-ban Pál apostol összefoglalja már a Róma 1-et, meg a Róma 2-t. Miről volt szó a Róma 1-ben, meg a 2-ben? A pogányokról, aztán a zsidókról. Tehát összefoglalja az egész emberiséget, és akkor mondja ki, hogy minden ember hazug. Tulajdonképpen ezt így is ki lehet mondani, ahogy Pál mondja a Timóteusi első levélben, hogy én tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben. Mert teljesen tudatlan ember nincsen, mindannyian előbb vagyunk hitetlenek, mint tudatlanok. Tudatlanok vagyunk bizonyos dolgokban, hogy nem ismertem a 10 parancsolat ennek és azt a parancsolat, tehát nem ismertem, abban tudatlan vagyok. De a lelki ismeret...
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Gyerekek, egy kérdésem lenne hozzátok, hogy amikor ősszel, ha megnézitek a fákat, akkor milyen színű leveleket találtok? Ugye most már lassan közeledik a tavasz, de azért gondoljunk vissza egy kicsit az őszre. Igen? Sárga? Narancssárga, piros és barna, nagyon jó. Tud még valaki esetleg mondani egy színt? Hogy néha zöld is pontosan. Meg rozsdabarna, meg a barna, meg a sárga különböző árnyalatai. Nagyon-nagyon sok minden, sokféle színű lehet egy ilyen őszi erdő. Egy érdekes esetet szeretnénk nektek elmondani, de közben még egy kérdésem lenne. Jártatok-e esetleg Martonvásáron? Van ott egy szép kastély. Volt-e már ott valaki? Gyerekek, ti még nem felnőttek? Tőletek kérdezném, járt-e valaki Martonvásáron? Tehát kezeket fel, aki járt kastélyparkban. Csak ketten. Hát ez egy érdekes dolog. Érdemes elmenni. Innen nincs messze, tehát ezt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy a Martonvásári kastélyparkot látogassuk meg. Rendkívül szép. Van ott egy szép nagy kastély, és egy gyönyörű szép arborétum. Körülötte egy tavacska is van. Úgyhogy gyerekeknek is nagyon jó kis kiránduló hely lehet. Na hát képzeljétek el, hogy mi egyszer a családdal most a legutóbbi őszön elmentünk oda. Ugye feleségemmel és két kisgyerekünkkel, Balázsral és Marcival együtt. És volt egy érdekessége ennek az útnak, mégpedig az, hogy Balázs meg Marci kérték, hogy hadd hozzának el egy olyan kis vasúti kocsit, egy ilyen fából készült vasúti kocsit, ez itt is van a zsebemben, ami így néz ki, egy ilyen jó kis sárga vasúti kocsi. Balázs nagyon szeret vonatozni. Nagyon szeret vonatozni, és mindene az, hogy a kis favonatokkal ott a síneken szereti azokat tologatni, és ezt nagyon nagy becsben tartja, ezt a kocsit, mert azt mondja, hogy ez a személykocsi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Igen ám, de akkor, amikor mentünk, akkor Marci nagyon szerette volna magának, ugye ő a kisebbik fiunk, hogyha ez a kocsi az ő kezében van. De ő még kicsi, és benne volt a babakocsiban, hát odaadtuk neki, hogy fogja csak ezt a kocsit, de akkor már keresztül is futott rajtam, hogy mi lesz akkor, hogyha ő ezt elveszíti. Mert egyszer csak valami miatt úgy elbambul, kiesik a kezéből, és egyszerűen az a kocsi el fog veszni. De mindegy, odaadtuk neki, tehát ez csak úgy keresztül futott rajtam, és ez a kis kocsi, ez ott volt a kezében. És egyszer csak, amikor én időről időre oda néztem, hogy ez a kis kocsi megvan-e, egyszer csak azt vettem észre, hogy hoppá, ez már nincs ott. Megnéztük a babakocsiban, megnéztük mindenhol ott a környéken, nem volt sehol. Egy pillanatra megjettünk, mert ugye arra gondoltunk, hogy hát most Balázsunk nagyon szomorú lesz, mert azért nagy becsben van tartva ez a kis kocsi, hát akkor most mit lehet csinálni? Szorított bennünket az idő, de én emlékeztem arra a pontra, ahol még legutoljára megvolt ez a kocsi, mert időről időre megnéztem. Hát mondtam Eszternek is, meg a többieknek, hogy hát menjünk vissza oda, nézzük meg, és akkor vizslassuk az utat, hogy hát ha megtaláljuk ezt a kocsit. Igen ám, de itt jön be az, hogy ősz volt. És ugye sárga, zöld, piros, barna, és így tovább mindenféle színű falevelek voltak ott az úton, de különösen sok-sok sárga falevél. Hogy lehet megtalálni egy sárga vasúti kocsit rengeteg sárga falevél között? Hát ez egy komoly fejtörés volt nekünk, de nem volt mit tenni. Mondom, hogy az a pont az egy biztos dolog, ott még megvolt a vasúti kocsi, de utána már ugye nem tudjuk, hogy hol veszett el. Visszamentünk addig a pontig, és próbáltunk nagyon figyelmesek lenni, hogy vajon megtaláljuk ezt a kis kocsit. Vizslattuk a földet, kerestük mindenfelé, de nem volt. Meg is ijedtem egy pillanatra, hogy hát most akkor mi lesz? Hát hogy ez nincs meg? Hát ugye az volt, hogy meg kéne, hogy legyen. De elértünk addig a pontig, és hát ez nem volt meg. És akkor eszünkbe jutott, hogy hát igazából ez egy apró kis dolog, de ezért lehetne imádkozni is. Hogy mondjuk milyen jó lenne, hogyha ezt megtalálnánk. És van egy ige, ami pont erről szól, és ezen gondolkodtam el Máté evangélium a 7. fejezetében, amikor azt mondja Jézus, hogy kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Mert aki kér, az mind kap, és aki keres, az talál. Ugye ez egy nagyon egyszerű ige, és Jézus nem mondja azt, hogy kérjetek nagy dolgokat, hanem ez egyszerűen csak arról szól, hogy kérjetek. De akkor kicsi dolgokat is lehet kérni. És akkor ez eszünkbe jutott, hogy mi lenne, hogyha imádkoznánk. Imádkoztunk magunkban azért, hogy ezt a kis vasúti kocsit megtaláljuk. Ugye az út 50%-án a felén már túl voltunk, és nem volt meg. De hátra volt még a visszafele vezető út, és reménykedtünk abban, hogy hát ez a kis kocsi meg lesz. Elmondtuk ezt az imát, elindultunk visszafelé,
és közben szorított bennünket az idő, mert valahol oda kellett térnünk, de mégis igyekeztünk azért viszonylag lassan menni. És egyszer csak a sok-sok sárga falevél között ezt a kis vasúti kocsit megpillantottuk, és nagyon megörültünk neki. És ezt az igét én akkor tanultam meg igazán, úgy mélységében is megérteni, hogy mit is jelent, amikor Jézus azt mondja, hogy kérjetek is, és adatik néktek, keressetek és találtok. Mert tehát nem mondta azt, hogy csak nagy dolgokat lehet kérni, nagy dolgokat is lehet kérni, na de kicsi dolgokat is. Én erre bátorítalak benneteket, hogyha ilyen dolog történik veletek, hogy valami miatt úgy érzitek, hogy de jó lenne ezért imádkozni, akkor imádkozzatok érte. És az Isten az imádságot meghallgatja, és könnyen lehet, hogy meg is adja az ima kéréseteket. Még akkor is, hogyha kicsi dologról van szó, még akkor is, hogyha ilyen kicsi kis vasúti kocsiról van szó. Köszönöm, hogy itt voltatok, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, a mostani alkalommal pedig arról szeretnék beszélni, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, hogy mit is ad nekünk az ige. Miért is becsülhetjük mi nagy kincsként az igét, mit is jelent az ige világossága, és egyáltalán mit kezdhetünk ezzel az életünkben. Óriási témáról van szó egyébként, csak jelezném, tehát rengeteg igét lehetne ezzel kapcsolatban fölvonultatni, hogy maga a Biblia mit mond önmagáról, és egyáltalán milyen képet állít elénk. Én 4-5 olyan igén keresztül szeretném ezt a témát megvilágítani, ami azt gondolom, hogy segítségül lehet sokunknak. Nagy jelentőségű kérdésről van szó, mert bár egyszerűnek látszik, olyan értelemben, hogy hát az ember, hogyha a kezében tartja a Bibliát, akkor ugye azt lehet értelmezni, lehet azzal foglalkozni. Van, aki már évek óta ezt teszi, sőt, évtizedek óta foglalkozik a Bibliával, de mégis emlékezzünk csak Jelenések könyve 3. fejezetének 18. versére, amit ugye sokan ismerünk, azt az igeverset. A laodiceai üzenetben azt mondja Isten a népének, hogy kend meg a te szemedet szemgyógyító írral, hogy láss. Ez egy döbbenetes ige, mert ezáltal azt mondja ki az Isten, hogy az Isten népe magának, tehát az ő népe a vég idején, az bizony nem lát. Noha azt hiszi magáról, hogy lát, egyértelműnek tűnik számára, hogy valóban a Bibliát tartja a kezében, azt magyarázza, azzal foglalkozik, de mégis valami alapvető baj van. Tehát ezért nagyon fontos kérdés ez, vajon mit ad nekünk az ige, és hogyan tudja tisztítani, tisztogatni a látásunkat. Jelenések 3.18, tehát mindig mottóként ott kell, hogy legyen, és mindig újra kell, hogy gondoljuk ezt a kérdést. Tehát nagyon lényeges kérdésről van szó. Legelőször is azt szeretném megnézni, hogy maga Jézus mit mond arról, hogy nekünk milyen közösségben kell lennünk az igével, magával az igazsággal. Lényeges kérdésről van szó, mert ugye nem akármilyen kijelentések ezek, tehát nem olyan kijelentések, amelyek csak a felszínt érintenék, hanem igyekeznek itt a mélyére ásni ennek a kérdésnek. János evangélium a 10. fejezetének 27. verséből idézném az első igénket, tehát János evangéliuma 10. fejezetének 27. versét. Ugye ez egy híres példabeszéd, így szoktuk ezt mondani, a jó pásztorról szóló példabeszéd, és itt mond el Jézus néhány nagyon fontos kijelentést, tehát az egész 10. fejezetet érdemes megnézni, de én most csak a 27. versre irányítanám rá a figyelmet. Ezt olvassuk itt. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Eddig olvasom. Azt mondja tehát Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, és követnek engem. Mi ennek a tartalma, ennek az igének? Mi van e mögött, hogyha egy picit a mélyebbre ásunk? Ugye legelőször is egy természeti képet használ az ige, használ Jézus. Teljesen természetes a juhok számára, hogyha ő előttük van a pásztor, már pedig keleten, ugye ez így szokás, hogy a pásztor a juhok előtt megy. Teljesen természetes a juhok számára, hogyha látják a pásztort és hallják az ő hangját, akkor mennek utána. És amire szeretnék rámutatni ezzel az igével összefüggésben az az, hogy a juhokban nincsen bizonytalankodás. Tehát nem gondolkodnak azon, és nem kezdenek el morfondírozni, hogyha hallják ezt a hangot, hogy most akkor ez az a hang, vagy nem az a hang. Most akkor hogyan tudom ezt megkülönböztetni? Szó nincs erről. Teljesen egyértelmű nekik, ott van a pásztor, benne megbízhatnak, ez egy 100%-os bizalom,
És hogyha a pásztor megszólal, akkor az irány az az, és abba az irányba kell menni. És semmiféle kérdés, semmiféle ellenvetés nem merül föl, mert teljesen természetes a juhok számára. Éppen ezért lehet természetes a mi számunkra is, tehát átvíve ezt a mi területünkre, a mi életünkre, lehet természetes a mi számunkra is, hogyha az Isten valamit mond, Jézus Krisztus valamit kijelent, akkor bizonytalankodás nélkül mi követhetjük. Csak ugye sokszor fölmerülhet az emberben, na jó, de hát mégiscsak hogyan tudom én ezt megkülönböztetni? Mert annyiféle hangot, annyiféle dolgot hallok az én életemben, az egyik vélemény ezt mondja, a másik vélemény azt mondja, akár még az egyházon belül is, de egyházon kívül is, nekem is lehetnek gondolataim, másoknak is lehetnek gondolatai, és így tovább. És az ember hajlamos egyfajta bizonytalankodás területére elmenni, és szinte nem tudunk mit kezdeni ezzel a kérdéssel, hogy tényleg most akkor melyik a jó pásztor hangja? Nagyon fontos ez az ige, mert azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, tegyük gyorsan hozzá, ők is ismernek engem. Teljesen egyértelmű az ő számukra, hogy bár sok hang van körülöttünk, mint ahogy adott esetben a juhok körül is sok hang lehet. Sok hang lehet a mi életünkben is, de mégis kristálytisztán hallható az a hang, ami Jézus Krisztus hangja, a jó pásztor hangja, de ennek természetesen van egy feltétele, hogyha nekünk az igével, az igazsággal, vagy ezzel a hanggal, ezzel közösségünk van. Nagyon fontos tehát ez, hogy mi a Bibliát ne pusztán betűnek tekintsük, ne pusztán könyvnek tekintsük. Óriási dolog az, hogy az igét a kezünkben tarthatjuk, óriási dolog, hogy az Isten ezt a kezünkbe helyezte, de az ige nem véletlenül használja ezt a kifejezést, ugye a zsidókhoz írt levélre utalok ezzel a 4. fejezet 12. versére, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Élő. Tehát ez egy élő beszéd. Ez azt jelenti, hogy a napomon azt tud vezetni, hogy amikor élem a mindennapjaimat, vannak bizonyos élethelyzetek, én meg tudom hallani a jó pásztor hangját, mert onnan belülről tud tanácsolni, akár a lelkiismeretemen keresztül, vagy esetleg máson keresztül, de tehát még egyszer, nincs bizonytalankodás. Nincs olyan jellegű bizonytalanság, hogy most akkor ez a jó pásztor hangja, vagy nem ez a jó pásztor hangja, vagy hogy van ez? Nyilvánvaló, hogy ez egy tanulási folyamat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra, egyik napról a másikra ez megy és működik. Tanulás, tehát legyünk türelmesek önmagunkhoz, legyünk türelmesek az Istenhez, oly módon, hogy ő képes erre bennünket elvezetni. De még egyszer, tehát bizonytalankodás nélkül. És minél inkább közösséget ápolunk az igével, én azt gondolom, hogy annál inkább élő és ható lesz. Annál inkább az Isten képes vezetni bennünket, Jézus képes vezetni bennünket. A kulcs tehát a közösségben rejlik, van-e közösségem az igével. De, és itt jönne majd a második ige, amit felolvasnék, hogy mi ez a bizonyos közösség, milyen mélységű ez a közösség. János evangélium a 18. fejezetéhez érdemes átlapozni. János evangélium a 18. fejezetéből a 36. 37. verset olvasom. Tehát János evangélium a 18. fejezete, és itt a 36. 37. vers. Megint egy picit a szövegkörnyezetről, ugye ez nem más, mint Jézus és Pilátusnak a beszélgetése. Jézus kihallgatásának a történeténél vagyunk, és ugye különleges eset ez, mert Pilátusra igazán sok időt szánt, már amennyit abban a helyzetben megtehetett, foglalkozott vele, kifejezetten szerette volna, hogyha Pilátusnak a lelkiismerete mozdul, és megtér, és végül nem hozza meg azt a döntést, amit aztán végül meghozott. Tehát lényeg az, hogy Jézus sok időt szán rá. A következő beszélgetést olvashatjuk itt, tehát a 36. 37. verset olvasom, de csak majd a 37. vers legvégére szeretném ráirányítani igazán a figyelmet. Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Mondta azért néki Pilátus. Király vagy-e hát te csak ugyan? Felelt Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért jöttem, azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Itt van tehát ez a drámai párbeszéd Jézus és Pilátus között.
érezzük, azt gondolom, ezt az igazi érdeklődést, ami Pilátusban megfogalmazódik, Pilátusban tetten érhető, és amikor fölteszi ezt a kérdést, hogy de akkor te most tényleg király vagy, vagy hogy értsük a te királyságodat, akkor Jézus azt mondja, hogy ezt te mondod, te állítod, nem cáfolja, hogy ez valóban így van, de azt mondja, hogy a küldetésem lényege, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, és most figyeljünk. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szomra. Mit jelent ez, hogy az igazságból való valaki? Mert ugye figyeljünk jól, itt nem pusztán arról beszél az ige, és nem pusztán arról beszél Jézus, hogy mindaz, aki ismeri az igazságot. Mindaz, akinek az igazság a szívét, a lelkét megérintette. Ezek is hatalmas dolgok, nem? Tehát óriási dolog, hogyha ha valakit az igazság meg tud érinteni, az Isten beszéde, az Isten szava meg tudja indítani a lelkét. Hát hány ember lelkét nem tudja megindítani? Nagyon sok olyan példát tudnánk mondani az életünkből, akik körülöttünk vannak, vagy tegyük hozzá, mi magunk is ilyen helyzetben voltunk és lehettünk akár éveken, évtizedeken át, hogy az Isten ilyen módon nem tudott közelíteni hozzánk, hogy az ő beszédével, az ő igazságával. Micsoda hatalmas dolog, hogyha az igazság valakit meg tud érinteni, meg tud szólítani. Hatalmas dolog, de azt mondhatjuk, hogy ez nem elég. Mert Jézus nem arról beszél, hogy mindaz, akit az igazság megérint. Mindaz, akit az igazság valamilyen szinten is érint. Tehát lehet, hogy az igazság az szimpatikus neki. Lehet, hogy még a vágy is megfogalmazódik benne, hogy de jó lenne ezt követni. És Jézus nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy időnként hat rá az igazság. Időnként ér el sikereket, ér el előrehaladást az életében, lelki értelemben természetesen. Hanem azt mondja, hogy mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Döbbenetes kifejezés ez, mert ugye ez arra utal, hogy az egész lénye érintkezik az embernek az igazsággal. Tehát a lényét gyakorlatilag áthatja az ige. Tehát nekünk ilyen közösségre van szükségünk, mert figyeljünk csak fel ennek a mondatnak a második felére. Azt mondja, mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Tegyük hozzá, és azt gondolom, hogy helytálló ez a hozzátétel a János 10.27, tehát a jó pásztorról szóló példabeszédből idézett ige fényében, hogy mindaz, aki az igazságból való, csak az tud hallgatni Jézus szavára. Teljesen egyértelmű, mert ugye, hogyha ez a közösség megvan, akkor a bizonytalankodás eltűnik. Akkor teljesen egyértelmű az ő számára, hogy igen, ez az a hang, az igazsággal nekem közösségem van, ebbe az irányba kell menni. Akiben ez a közösség nincs benne, akinek a lényét nem járja át egész lényében 100%-ig az igazság, az bizony nem tudja meghallani olyan szinten Jézus szavát. Vagy, B-verzió, meghallja, de annak a többi hangnak is szinte engedelmeskedne, mert nem tudja megkülönböztetni, hogy ebben is van igazság, a másikban is van igazság, a harmadikban is, amit az mond, hát most akkor hogy tudok én dönteni? Mindaz, aki az igazságból való, mindaz, aki az Isten beszédéből való, akit az Isten beszéde ilyen módon érintett, na azt tud hallgatni az én szomra, ahogy itt Jézus megfogalmazza. Nagyon egyszerű tehát Jézusnak ez a kijelentése, de éppen ezzel mutat rá arra, hogy a végidején, és hadd beszéljek erről is egy kicsit, a végidején az Isten szavát ki fogja meghallani. Ez döntő kérdés. Mert ugye nem akármilyen kérdések és nem akármilyen döntések előtt állunk. Krisztus második eljövetele valóban közel van. De ebben a helyzetben, ebben a döntéshelyzetben nekünk égető szükségünk van arra, hogy tényleg az Isten beszédével nekünk ilyen kapcsolatunk legyen. Tehát ne csupán érintsen bennünket, ne csupán szimpatikus legyen nekünk, időnként hasonl ránk. Ezek mind hatalmas dolgok egyébként, még egyszer mondom, nem lehet ezeket lebecsülni. De nekünk ide kell eljutni, és Jézus ide akar bennünket eljuttatni, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgasson az ő szavára. De menjünk tovább. Hogyan fejezi ki ezt az Ószövetség? Mert ugye azt mondjuk, hogy igen, Jézus iránymutatása egyértelmű, Jézus szavai egyértelműek. De hogyha az Ószövetségre visszagondolunk, vajon találunk-e ilyen embert, aki ilyen közösséget ápolt az Isten beszédével, ilyen közösséget ápolt magával az Úrral? Itt szeretném felolvasni harmadik főigeként Jób könyvéből a 29. fejezet 14. versétől a 16. versig terjedő szakaszt.
Tehát Jób könyve 29. fejezetéből a 14. verstől a 16. versig terjedő szakaszt. Ezt írja itt Jób könyve, ezt mondja tehát Jób önmagáról. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyjuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, betettem. Nézzük ezt a 14. verset. Azt gondolom, hogy sok mindennek ez az alapja. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Kedves gyülekezet, ezek olyan szavak, amiket tulajdonképpen nem is tudunk szinte fölmérni, fölfogni. Mit jelent ez? Hát azt mondja, hogy az igazságot magamra öltöttem. Tehát teljesen szinte az egész lényét, tehát egy ilyen képet használ, mint hogy a ruha beborítja az ember szinte egész testét, azt mondja, hogy az igazság ennyire jellemzett engem. Döbbenetes közösség. Tehát azt, amit Jézus elmond, hogy mindaz, aki az igazságból való, azt láthatjuk, hogy Jézus előtt körülbelül 2000 évvel Jób, ez az ószövetségi hívő, ez így élte meg. Az igazságot magamra öltöttem, de itt jön a még nagyobb magasság, amit már szinte tényleg nem tudunk fölfogni, hogy az is magára öltött engem. Tehát én és az igazság, azok egy voltunk, nem lehetett szétválasztani. Tehát mindaz, amit én mondtam, az az igazságról 100%-ig való tanúbizonyság volt. Én tisztán, jó lelkülettel meg tudok állni az Isten előtt. Hát nem véletlen egyébként, hogy akkor, amikor az Ószövetségre visszatekint Ezékiel próféta, akkor három nevet emel ki, illetve Ezékiel próféta könyvében olvashatjuk ezt, három nevet emel ki az Ószövetségből, Noét, Dánielt és Jobot. Tehát azt mondja, hogy ha ki kell emelni, hogy kik voltak olyanok, akik igazán beteljesítették az Isten törvényét, ők hárman, Noé, Dániel és Jób. És Jób esetében láthatjuk azt, hogy mi is volt ez a magasság. Azt mondja, az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem, elválaszthatatlan volt a kettő egymástól. Az én életem az erről tett bizonyságot. És azt mondja, palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem. Hogyha én megszólaltam, hogyha én ítéltem, akkor ez olyan volt, mintha maga az Isten mondaná. És nyilvánvaló módon Jobbnak ebben igaza is volt. Az Isten ezt nem is cáfolja. Tehát döbbenetes magasság ez, és azt lehet mondani, hogy tényleg egy olyan mérce az ember számára, ami, nagyon fontos, nem elérhetetlen. Tehát ne pusztán úgy tekintsünk Jobbra, mint aki egy egészen különleges, megugorhatatlan mércét állít az ember elé, nem. A lényeg, tehát ahogyan az első igénél megnézzük, a lényeg a közösségen múlik. Milyen szintű közösségben vagyok én az igazsággal? Mennyire járja át az egész lényemet, minden gyakorlatomat, minden cselekedetemet? Mert ha egyre inkább engedem, akkor egyre inkább tisztul az én életem, és egyre inkább tisztul a gyakorlati életem is, de pont ezt mondja Jób a 15. és 16. versben. Olvassuk csak tovább. Ezt írja, a vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyjuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, betettem. Nagyon érdemes ezt a két verset megjegyezni, de a harmadik, tehát a 14. verssel együtt. Mert mi volt tehát Jób életének az alapja? Mi volt a gyakorlati életének, a gyakorlati élet tisztaságának az alapja? Hogy ő tényleg olyan életet tudott élni, hogy az másokon segítő élet volt? Ennek az alapja ez a bizonyos 14. vers. Olyan közösség az igazsággal, amit ugye az előbb mondtunk, magamra öltöttem, és az is magára öltött engem, és ebből következik az, hogy a vaknak én szeme tudtam lenni, a sántának lába, a szűkölködőknek atyjuk tudtam lenni, és az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, betettem. Igazi tisztaság, amire azt gondolom, hogy sok tekintetben vágyunk, de jó lenne, hogyha a mi életünk is ilyen lenne. Hogyha mi is ezt tudnánk elmondani, akár az Isten előtt is, hiszen Jób is az Isten előtt állt, de mások számára is egyértelmű lenne, hogyha a mi életünk tényleg erről tenne tanúbizonyságot. Nem elérhetetlen magasság, de még egyszer ne felejtsük az alapot. Az igazsággal való igazi közösség, és aztán ebből következik az,
hogy az ember úgy tud a többiekhez fordulni, úgy tud az embertársaihoz, fele barátaihoz fordulni, hogy a lényüket, a szívüket meg tudja érinteni, mert nagyon egyszerűen szólva segít rajtuk. De kedves gyülekezet, érdemes föltenni azt a kérdést is, hogy mi az igazság? Ez egy nagyon egyszerű kérdés, és ugye a mi az igazság kérdését Pilátus is fölteszi. Nem olvassuk tovább ezt a beszélgetést, de természetesen ezt meg lehet tenni, én most már nem szeretnék erre kitérni. Pilátus is fölteszi a kérdést, hogy de hát micsoda az igazság? Hát Jézus olyan szépen beszél róla, meg olyan jó dolgokat mond róla, de ez mi? És aztán kimegy, meg se várja a választ, kimegy a hőzöngő, őrjöngő nép elé, és aztán elkezd velük beszélni. Szomorú eset ez, de azt gondolom, hogy mi a Bibliából erre a választ megtalálhatjuk. Van erre egyrészt egy nagyon egyszerű válasz. A János 17:17. Csak szóban utalok erre, nem is muszáj kikeresnünk. János evangélium a 17. fejezetének 17. verse azt mondja, hogy a te igéd igazság. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ugye a főpap imádságban hangzik ez el, és Jézus így imádkozik azokért, akik az ő követői. És itt mondja el ezt a szinte axiomaszerű mondatot, tehát nagyon egyértelmű mondatot, a te igéd igazság. Igen, de azt gondolom, hogy van ennél egy még mélyebbre ható ige, ami még egy plusz dolgot hozzátesz ehhez, és nagyon szépen kiegészíti. Ez pedig nem más, mint a 119. Zsoltárnak a 160. verse. Nézzük meg ezt. Tehát 119. Zsoltár, 160. verse. Egyetlen szót tesz csak hozzá, de azt gondolom, hogy ennek a szónak is nagyon nagy jelentősége van, mint ahogy egyébként minden szónak az igében. Tehát a 119. Zsoltár 160. verse a következőképpen szól. A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökké való. Mondja tehát ez a 119. Zsoltár, amiről ugye csak egy gondolat erejéig érdemes megemlékezni. A Biblia leghosszabb fejezetéről van szó, egy olyan fejezetről, ami egyben egy formai különlegességet is tartalmaz. A héber ABC-ben 22 betű, 22 mással hangzó van, mindegyik betűhöz 8 verset rendel a Zsoltáros, így épül tehát föl 22x8, 176 igevers segítségével. Nyilván a magyar fordításban ez nem jöhet ki, de a héber eredetiben ez megfigyelhető, tehát szépen végigmegy a héber ABC-n, és 8 versenként jönnek egymás után a ciklusok. És ugye a középponti gondolata ennek a 119. Zsoltárnak pontosan maga az igazság, maga az Isten beszéde. Na nézzük ezt az igeverset. Azt mondja, a te igédnek summája igazság. Miben több ez, mintha azt mondjuk, hogy a te igéd igazság? Mert önmagában ez is egy hatalmas kijelentés, hogy az Isten beszéde, az Isten igéje igazság. Azt mondja, a te igéd summája, a te igéd összegzése igazság. Azt a következtetést vonhatjuk le ebből a kifejezésből, hogy a te igéd summája igazság, hogy nekünk nem csak részleteket kell ismernünk az igéből. Ez önmagában hasznos és fontos dolog, hogyha valaki részleteket ismer. Ismerünk olyan igeverseket, igeszakaszokat, amelyek segíthetnek nekünk, segíthetnek másoknak, lehet bizonyos látásunk bizonyos kérdésekről, de, és itt jön a lényeg, de hogyha ez nem áll össze egészé a gondolkodásunkban, hogyha nem alkot egy rendszert, akkor azt gondolom, hogy az igét nem kellő mélységig ismerjük. Ez nagyon fontos. Mert bárki megláthatja az igazságnak egy-egy szeletét, egy-egy részletét. Fölnyitjuk a Bibliát bárhol, valamilyen szintű közösségbe ugye kerülünk az igével. De nagyon fontos, hogy az igében azt a rendszert kell meglátnunk, azokat az összefüggéseket kell meglátnunk, ami egyébként benne van a Bibliában, de nyilvánvaló módon ugye kihez jut el ez a rendszer, hát ahhoz, aki az igét szorgalmasan kutatja. Tehát, hogyha a mozaikokat össze tudom illeszteni, hogyha tényleg az összefüggések összeállnak egy egészé, és gyorsan hozzáteszem, itt is természetesen tanulásról van szó, ez is egy folyamat. Tehát ne várjuk azt, hogy már azonnal, már a második napon, vagy már a második hónapban, miután elkezdtem foglalkozni az igével, ez a rendszer, ez megvilágosodik előttem. Nem. Tanulni kell lesz, türelmesnek kell lenni önmagunkhoz is, és a rendszer egy idő után ki fog formálódni. De tehát nagyon fontos,
hogy ez a bizonyos rendszer a gondolkodásunkban ez meglegyen, hiszen az igében is megvan. Csak látszólag ez ugye egy szerteágazó könyv, 66 bibliai könyv, ezernyi kijelentéssel az élet gyakorlatilag minden területéről. Hogy tud ez összeállni? Összetud. Hadd nyugtassak meg mindenkit, összetud. Ehhez tehát még egyszer türelem kell, de ez valóban működőképes lehet. Vagyis, ha olvasok valamit, ha mondjuk olvasok bárkitől egy ige magyarázatot, mindig nagyon fontos, hogy ebbe a rendszerbe tudjam beilleszteni a rendszer egészébe. Hadd mondjak erre egy egész gyakorlatias példát. Alapvető kérdés volt az utóbbi időben a közösségünkben, hogy mit is kezdhetünk az állam és egyház szétválasztása kérdésével, ezen belül is azzal, hogy az egyháznak el lehet-e fogadni a adományt, vagy pedig nem. Ugye ez egy olyan kérdés, amiről azt gondolom, hogy mindenkinek meg lehet a maga véleménye, és hogyha elkezdjük az igét kutatni, akkor valóban az ige tud bennünket orientálni, tehát irányítani a kérdésre adott helyes válaszra. És hogyha megnézzük ezt az ige összefüggésében, hogyha megnézzük mondjuk Jézus és az apostolok példáját, hogy ők mondjuk hogyan viszonyultak az államhoz, az államhatalomhoz, és mondjuk megnézzük az állami támogatás kérdését, tehát mondjuk kértek-e, illetve fogadtak-e el az ő tevékenységükre nézve állami támogatást, akkor ugye egyértelmű a válasz, hogy nem. És hogyha hozzáteszi az ember, ugye a rendszert igyekszünk fölépíteni, hogyha hozzáteszi az ember ehhez mondjuk az 1 Korintus 9.14-et, tehát Korintusi első levél 9. fejezet 14. versét, akkor ugye azt olvashatjuk, hogy mindazok, akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Tehát teljesen egyértelmű, hogy akik lelkészek, akik erre tették föl az életüket, azok tartsák el, akik ezt fontosnak tartják, és ne az államra számítsanak mondjuk a fizetésük esetében, hogy az majd meg fogja adni. Tehát mind az új szövetség példája azt gondolom, hogy egyértelmű ebben a tekintetben. Igen ám. De hogyha az ember találkozik mondjuk egy konkrét helyzettel, és egy konkrét másfajta magyarázattal, akkor elkezd gondolkodni. Mi volt ez a konkrét helyzet, illetve konkrét másfajta magyarázat? Erre a kiadványra utalok, ez George Knight-nak az a című könyve, hogy El ne feledjük. Remélem, hogy többen találkoztunk már ezzel, mindenkinek tudom egyébként ajánlani. Ez áhítatos formában, tehát naponként egy-egy ige és egy rövid történet formájában az advent történelmet földolgozza. Tehát gyakorlatilag a kezdetektől a 20. század második feléig vagy közepéig végigmegy. Tehát rendkívül tanulságos és érdekes olvasmány. És hogyha ebből az ember föllapozza mondjuk a november 10-i és november 11-i szakaszt, akkor egy érdekes dologra fog bukkanni, mégpedig arra, és itt nem a szerző a fontos, nem George Knight, hanem maga Ellen White, hogy egy olyan esetet ír le itt a szerző, ahol Ellen White látszólag egy ezzel ellentétes dolgot tanácsolt, ugye azoknak, akiknek ez kérdés volt akkoriban, miről is volt szó. Az 1890-es években az advent történelemben egy különleges kihívás elé került az adventista egyház, mégpedig az elé, hogy Afrikában, amikor terjesztették az evangéliumot, akkor Afrikában ugye egyrészt komoly sikereket értek el, másrészt viszont Rodéziában, amit ma egyébként Zimbabvénak hívnak, az ottani uralkodó egy nagyon komoly mennyiségű, egy nagyon komoly hatalmas területű föld adományt akart adni nekik, az adventista egyháznak, ezzel is segítve az ő missziójukat. Az egyház ennek következtében, miután megvizsgálta állam és egyház szétválasztásának a kérdését, illetve az állami adomány elfogadásának a kérdését, az egyház teljesen egyértelműen úgy foglalt állást, hogy ezt az adományt nem fogadhatja el. Még generálkonferenciai határozat is szólt erről, és ezt az adományt köszönettel, de az adventisták visszautasították. Tehát az 1890-es években, akkor, amikor ez az eset történt, tehát Zimbabvéban. Ezután került ez az ügy Ellen Goodwight elé, aki abban az időben Ausztráliában tartózkodott, ugye 1891-től 1900-ig, és egyfajta intést intézett minden adventistához és a generálkonferenciához is, hogy ne így tegyenek. Mert gondoljanak csak bele abba, hogyha az Ószövetségből mondjuk megnézzük Esdrás könyvét, megnézzük Nehémiás könyvét, akkor ott azt látjuk, hogy az uralkodó, az akkori uralkodó, az akkori perzsa uralkodó egy nagyon komoly összegű adományt adott az egyház számára,
Azért, hogy a Jeruzsálemi templom és maga Jeruzsálem városa újjáépülhessen, és hogy egyáltalán a zsidók újra el tudják kezdeni az istentiszteleti rendjüket, és lényeg az, hogy ezzel segítette őket. Ellen White Nehémiás példájára hivatkozik, hogy azt mondja, gondoljatok csak bele, akkor, amikor ti nagyon elfszerűek akartok lenni, gondoljatok csak ebbe bele, hogy ott van ez az eset, el lehet fogadni ilyen esetben adományt, amikor az Isten valakinek a lelkét fölindítja, és ennek következtében ő szeretne adni. Na most ezzel mit kezdjen az ember? Ott van tehát az új szövetségből egyértelműnek tűnő elv, Jézus, apostolok, Pál apostol 1 Korintus 9.14, már pedig ugye nem kértek és nem fogadtak el, és ott van Nehémiás esete. Hogyan lehet ezt összhangba hozni? Hogyan lehet ezt ennek az igének a fényébe állítani, hogy a te igét summája igazság? Mert ugye teljesen egyértelmű, hogy egyfajta iránymutatást akar adni az Isten, de az is nyilvánvaló, hogy gondolkodtatja az embert, hogy vizsgálja meg az adott helyzeteket. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű mind az igéből, mind Ellen White írásaiból, ez egy kivételes eset volt. Tehát valóban el lehetett fogadni ezt az adományt. Ellen White, mint prófitai szolgálattal megbízott ember, nem véletlenül mondta ezt, hogy gondolkodjatok csak, tegyétek ezt emellé, hiszen ott vannak emberek, akik szeretnének adni, hát akkor miért ne adhatnának? De ettől az elv még nem sérül, mert, ne felejtsük el, kivételes esetről van szó, és ez a kivételes eset, ez nem írja fölül az általános szabályt, az általános hozzáállást, hogy tudniillik az egyház állami pénz, állami segítség nélkül működjön. Egyértelmű az igéből, de lehetnek kivételek, lehetnek kivételes esetek, és Ellen White is, amikor az ezekkel kapcsolatos bizonyságtételeit megírja, pontosan erre az esetre fókuszál, erre koncentrál, és mondja azt, és vonja le a következtetést, hogyha Nehémiás könyvét tanulmányozzuk, akkor ugye ez megengedhető itt, ebben az esetben. De nem csinál belőle általános szabályt. Nem mondja azt, hogy tehát ezt a szabályt fölülírjuk, és mi azt mondjuk, hogy igen, el lehet fogadni, sőt, az egyház csak kérjen, és így tovább, hanem azt mondja, hogy itt, ebben az esetben ez a helyes. Az egyház egyébként azt mondta, hogy ám legyen, hogyha a prófétai kinyilatkoztatás ez, és valóban logikusan és értelemszerűen megvizsgálták, akkor el lehet fogadni ezt a prófétai iránymutatást. Nagyon fontos kérdés tehát ez, mert bármit, tehát még egyszer mondom, bármit, hogyha találok, akkor a rendszer egészébe kell, hogy beleillesszem. Lehet, hogy az adott ige magyarázat, az a dolog, amit én találtam, akár egy ige, akár egy ige szakasz, akár egy ige magyarázat, tehát mások gondolatai, amiket olvasok, az csak egy valamire mutat rá, egy konkrét esetre mutat rá, de úgy tudom ezt az egészbe beilleszteni, hogyha van egy látásom, hogy igen, ott van előttem az a rendszer, és hogy állhatnak össze úgy a fogaskerekek, hogy az tényleg működőképes legyen az a gépezet. Ez volt tehát ez a konkrét példa, amit szerettem volna elmondani ezzel összefüggésben. És kedves gyülekezet, egyetlen ige még gyakorlatilag zárásul, mert most már csak ezután majd egy idézetet szeretnék felolvasni, hogy mi az ige tanulmányozásának az igazi lényege. Mert természetesen ezek is fontos dolgok, amikről beszéltünk, de mi az a lényeg, amire azt tudjuk mondani, hogy ezt mi soha nem felejthetjük el, amikor kezünkbe vesszük az igét. Ez pedig nem más, mint Péter apostol második leveléből az első fejezetének a 19. verse, amit a következőképpen olvasok. Tehát Péter apostol második leveléből az első fejezet 19. verse a következőképpen hangzik. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Eddig idézem, nyilván egy nagyobb gondolatnak az elejét idéztem csak, tehát a 20.-21. versben ezt tovább folytatja, de nézzük most a 19. verset. Azt mondja, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, és figyeljünk erre a képre, azt mondja, ez olyan, mint a sötét helyen világító szövétnek, mint a sötét helyen világító lámpás. Jelenések 3.18-ra gondoljunk vissza, kend meg a te szemedet szemgyógyító írra, hogy láss, az igének, magának, a jóistennek ez a véleménye rólunk. Azt mondja, hogy alapvetően mi vakok vagyunk,
És hogyha a 2 Péter 1.19-et nézünk, azt mondja, a szívünk az olyan, mint a sötét hely. Tehát önmagunkból semmiféle jó nem származik. De van egy segítségünk, ott van a sötét helyen világító szövétnek, a sötét helyen világító lámpás, és azt mondja, hogy addig legyen közösségetek ezzel a világossággal, amíg, tehát koncentráljunk csak erre a kis 3-betűs szócskára, vagy 4-betűs szócskára, hogy amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Rendkívül szép egyébként ez az ige, rendkívül szép, ahogy ezt szeretnék kifejezni, de azért még egy tanulság el van ebben rejtve. Mert ugye az ige második utolsó része, az nem csupán azt mondja, hogy amíg nappal virrad a szívetekben, hanem használja a hajnalcsillag kifejezést is. A hajnalcsillag pedig egészen egyértelműen nem pusztán szóismétlés, hogy ez is egyfajta világosságot jelent, hanem teljes egyértelműséggel mondhatjuk, hogy ez egy jelkép. Mégpedig magának Krisztusnak a jelképe, Jelenések könyve 22. fejezetének 16. versére utalok ezzel, ahol Jézus maga azonosítja be, ő azonosítja be önmagát, azt mondja, én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Tehát, hogyha a hajnalcsillag kifejezést meglátjuk az igében, akkor mindig jó, ha eszünkbe jut, hogy ez nem más, mint Krisztus. De mit jelent ez a gyakorlatban? Mert ugye önmagában ez szép, hogy ezt olvassuk, hogy figyeljünk tehát a világító lámpásra, amíg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Magyarán, hogyha én foglalkozom egy ige szakasszal, akkor mindig ez legyen az elsődleges célom és az elsődleges feladatom, mindig ez legyen az elsődleges szempont. Addig olvassam, amíg meg nem látom benne Krisztust. Amíg rá nem jövök, hogy ennek az igének, ennek a szakasznak, ennek a bibliai könyvnek milyen kapcsolata van Krisztussal. Ez egy nagyon fontos kérdés. Megmondom, hogy miért. Az egyik gyülekezetünkben például van olyas valaki, aki nagyon szeret elmélyülni az igében, nagyon szereti az ige gazdagságát szemlélni, nagyon szeret az Ószövetségnél időzni, például milyen volt a kivonulás útvonala, aztán a következő különböző nemzetségtáblázatok, hogy ezek hogyan hozhatók egy szintre, kronológiákat gyárt, és így tovább. Belemegy ezekbe a bizonyos adatokba, és ennek óhatatlanul is egy idő után, mert egyébként nagyon jó dolog a tanulmányozás, de egy idő után az lesz a következménye, hogy az ember szinte nem fogja látni a fától az erdőt. És hogy igazi biztos vezetőnk legyen, nekünk nem pusztán az ige szépsége miatt, vagy az ige érdekessége miatt kell foglalkoznunk a Szentírással, hanem azért, mert ott van benne Krisztus. Ott van benne, ami megváltunk. Tehát, hogyha én egy ige szakaszt veszek, akkor értelmezem én azt helyesen, hogyha meglátom benne Krisztus, meglátom azt, hogy van ott a háttérben, hogyan munkálkodik, vagy éppen az előtérben,

És kedves gyülekezet, egyetlen idézet már csak a végére. A Proféták és Királyok című könyvből idézem ezt a szakaszt, ami rámutat arra, hogy miért is nagy jelentőségű az, hogy nekünk a Szentírással, az igével ilyen kapcsolatunk legyen. Proféták és Királyok 94. 95. oldalán a következőket olvashatjuk. Isten különös áldása kíséri a tettek embereinek fáradozását. Azokét, akik nem hagyják magukat letéríteni az egyenes útról, hanem mennyei hatalommal kérdik, ki az Úré, és nem állnak meg a puszta kérdezésnél, hanem követelik, hogy mindazok, akik egyek akarnak lenni Isten népével, lépjenek elő, és félreérthetetlenül tegyenek tanúságot a királyok királya és a mennyeknek ura iránti hűségükről. Ezek az emberek akaratukat és terveiket Isten törvénye alá rendelik. Saját életük sem drága nekik, mert szeretik Istent. Feladatuk az, hogy felfogják az ige fényét, és ragyogtassák a világnak tiszta, szakadatlan sugarakban. Hűség Istenhez, ez a jelszavuk. Eddig tehát ez az idézet, ugye maga az idézet, maga a szakasz, az a Kármel című fejezetből való, tehát az illéstörténetre utal, és ugye ezért beszél arról, hogy ki kell állni adott esetben, és meg kell kérdezni azt, hogy igen, ki az Úré. És azt mondja, hogy ezek az emberek nem állnak meg a puszta kérdezésnél, hanem követelik, hogy mindazok, akik egyek akarnak lenni Isten népével, lépjenek elő, és félreérthetetlenül tegyenek tanúságot a királyok királya és a mennyek ura iránti hűségükről. És azt mondja, hogy ezeknek az embereknek a feladatuk az, hogy felfogják az ige fényét, ízlelgessük egy kicsit ezt a kifejezést, felfogják az elméjükben is az ige fényét, és azt mondja, hogy aztán ragyogtassák a világnak tiszta, szakadatlan sugarakban, mert a világnak erre van szüksége. Arra, hogy a tiszta igét bemutassuk, és ebből következőleg, de még egyszer mondom, tehát ebből következőleg azt az igazi, tiszta, gyakorlati életszentséget, amit Jézus Krisztusban ugyanúgy láthatunk. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ez az életünkben így legyen, kívánom, hogy az igét nagyra értékeljük, és hogy a közösségünk tehát ilyen szintű legyen vele, amiről itt hallhattunk az előbbiekben. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy az igét a kezünkben tarthatjuk. Köszönjük neked azt a kiváltságot, amit te adtál, hogy a Bibliát megismerhettük. Köszönjük azt, hogy napról napra fejlődhetünk az ige megértésében, és kérünk, hogy adj erre buzgalmat a mi szívünkben. Add Istenünk, hogy újult erővel, újult lelkesedéssel tanulmányozzuk napról napra a te beszédedet. Köszönjük annak tisztaságát, köszönjük annak fényét és világosságát. És köszönjük azokat az embereket, akiket láthatunk a Szentírásból, hogy voltak olyanok, akik ilyen közösséget ápoltak az igével, mint amit Jóbról is olvastunk. Köszönjük megváltunk szavait és példamutatását. Az, hogy ő valóban jó pásztor szeretne lenni a mi életünkben, nem csak a személyes életünkben, hanem az egész gyülekezet életében. Add Istenünk, hogy egyértelmű legyen mindenkor az ő iránymutatása. Add, hogy olyan közösségünk lehessen az igével, hogy valóban halljuk, érezzük, tapasztaljuk ezt a hangot a hétköznapjainkban. Köszönjük az igét, és köszönjük megváltunkat, hogy nagyon sok segítséget akarsz rajta keresztül adni mi nekünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy légy velünk, és valóban még egyszer kérünk, tégy bölcsé bennünket, üresítsd meg a mi szívünket az ige kapcsán, és töltsél be bennünket hatalmasan javakkal, sok-sok gazdagsággal, tégy bennünket látóvá, és nagyon köszönjük Istenünk, hogy te ezt meg akarod tenni. Jézus nevében adunk ezért hálát. Amen.

Nagyon jó lett volna, Reisinger János tudja befejezni az előadás sorozatot, de mint tudjuk, egészségi állapotával vannak gondok, és gyógykezelésre nyílt lehetősége Hévízen, így ezért helyettesítem őt az utolsó alkalmon. A címben foglalt kérdés, hogy a Biblia vagy valami más, nyilván gondolatokat vet fel bennünk, és legelőször is ezt próbáljuk megválaszolni, hogy mit foglal magában ez a kérdés. Bizonyára arra utal, hogy milyen választási lehetőségek állnak előttünk, ha a Biblia, illetve ha az élet, az emberi élet végső kérdéseire keressük a választ, tehát a Biblia mellett és a Biblián kívül még milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre, amikor a választ keressük ezekre a kérdésekre. Természetesen ez nagyon lényeges kérdés, mert hogy az élet végső kérdéseire milyen választ találunk, egyáltalán keresünk-e választ, milyen választ találunk, milyen forrásból vesszük a választ, mindez messze menően meghatározza az egész életfilozófiánkat, életszemléletünket és végül is a gyakorlati életvezetésünket is. A kérdés azt is magában foglalja, hogy milyen szempontokat kell mérlegelnünk, amikor választunk a lehetőségek között. Tehát erről is szó lesz ma. Tehát akkor próbáljuk legelőször is számba venni, hogy a Biblia mellett, illetve a Biblián kívül milyen lehetőségek kínálkoznak számunkra, hogy valahol választ találjunk, választ keressünk az emberi élet nagy végső kérdéseire. Hát az egyik lehetőség az, hogy nem foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Én ezt így írtam föl, hogy az agnoszticizmus álláspontja, hogy nem tudjuk, de ez csak a rövidség miatt írtam így, mert ugye sok hely a táblán nincs, de igazából ez nem egyszerűen csak egy ilyen meggyőződés, hogy úgysem tudjuk, hanem sokszor egyszerűen egy beszűkülés, egy menekülés a nehézségek elől, egy lemondás, hogy egyáltalán a végső kérdésekkel foglalkozzunk. Elutasítása annak, hogy töprengjünk az élet rejtélyein, ellentmondásain. Azok az emberek, akik ezt elutasítják, azok azt mondják, élünk, dolgozunk és élünk, ez a lényeg. Ugye kinél mind van a hangsúly, van akinél a munkában menekülésen van a hangsúly, és ebben találja meg az élet értelmét is. Ezzel zárja le a látóhatárát mindenfelől. Más embereknél azon van a hangsúly, hogy élnünk kell, élni akarunk, tehát egyfajta életélvezés a hangsúlyos számukra. De mindenképpen akármilyen árnyalatban jelentkezik ez a felfogás, a lényege az, hogy úgysem tudjuk, ez nem feltétlenül egy mély meggyőződés, sokszor menekülés is, de mindenképpen rövidre zárása a kérdésnek és az elutasítása a keresésnek, vagy a válasz utáni nyomozódásnak. Egy második lehetőség, ha azt mondjuk, hogy az élet végső kérdéseire mi tudományos választ keresünk, a tudományban bízunk és arra építünk. A továbbiakban majd még visszatérünk mindezekre a lehetőségekre. Itt tehát csak annyit említsünk meg, hogy ha valaki az élet végső kérdéseire akar tudományos választ adni, akkor itt már eleve kérdések merülnek föl. Ugyan van olyan, amikor a tudomány választ ad ezekre, de akkor kérdés, hogy már szó szoros értelmében kell-e vennünk a tudományos meghatározást, tudnélik, hogy ezek valóban kizárólag tapasztalati megfigyeléseken és kísérletileg ellenőrzött tételeken nyugszanak-e. Továbbá az is kérdés, hogy most mit sorolunk a tudományhoz, csak a természettudományokat, vagy mondjuk a filozófiát is ide soroljuk, ahol az emberi értelemnek az erőfeszítésével próbálunk egy egységes világmagyarázatot találni, és úgymond tudományos értelmezését a látható tényeknek. Egy harmadik lehetőség, hogy valamely világvalláshoz fordulunk a kereszténységen kívül, ugye a ma létező nagy vallási rendszerek közül, és ennek a végső kérdésekre adott válaszát igyekszünk megismerni, illetve azt tesszük magunkévá. Igazából itt a választék nem túl nagy, mert ha kicsit is ismerősek vagyunk a létező világvallások világában, akkor nagyon hamar kiderül, hogy például a kínai vallásosság az elsősorban etika, szóval vannak bizonyos világmagyarázati elemei, de
Szóval nem is lép fel azzal az igénnyel, hogy az élet végső kérdéseire átfogó választ adjon. Az iszlámnak is vannak bizonyos világmagyarázati elemei, de ugye az a jellegzetessége, hogy rendkívül egyszerű és leegyszerűsít dolgokat, és a lényeg itt is egyfajta életgyakorlaton van elsősorban, mint egy átfogó világmagyarázaton, vagy a végső kérdésekre adott válaszon. Végül marad a hinduizmus és a buddhizmus. A világvallások között csak ezt mondhatjuk, ugye van bizonyos rokonság közöttük, meg eltérés is, de ezt mondhatjuk, hogy itt találkozunk egy ilyen, elsősorban a hinduizmusnál egy átfogó, kereszténységhez fogható, átfogó, nagy magyarázattal, más típusú magyarázattal az élet összes jelenségére és az emberi élet végső kérdéseire. Egy újabb lehetőségnek kínálkozik, hogyha valaki a New Age irányzatát választja, illetve itt keresi a választ. Majd erre is még visszatérünk, hogy pontosan mi ez. Most röviden csak annyit mondjunk, hogy a New Age az az észben és a való bizalomnak és a vallásosságnak egy sajátos keveréke, ahol az ember nagyon is keresi a megoldást a transzcendensben, az irracionálisban, ugye, ami igazán tapasztalati eszközökkel nem megközelíthető, de ezt ésszel akarja felismerni, ésszel akarja feldolgozni, és ésszel akarja maga hasznára fordítani. Tehát ez egy ilyen modern kor emberének, bocsánat, hogy így mondom, kitalált, vagy ilyen, szóval modern kor embere, hát hátteréhez nagyon jól igazodó irányzat, mert ugye benne van az a tradíció modernkor emberében, hogy az ész, az értelem, de benne van egy sóvárgás is, az irracionális, a transzcendens után, ami emberi ésszel, tapasztalattal el nem érhető. Nos, hát a kettőnek a vegyülékét és egyfajta szintézisét nyújtja a New Age, ezért is nagyon vonzó sokak számára. Azután akkor választhatja valaki, hogy a kereszténység vonalán keresi a választ a végső kérdésekre, de ez nem egy fogalom, vigyázni kell, itt kétfelé ágazik az út megint, nagyon határozottan kétfelé ágazik. Az egyik lehetőség az, hogy a kereszténységet úgy fogja fel, hogy az a keresztény tradíció lényegében, az egész keresztény tanításbeli és a jelenlegi teológiai tradíció. A hátunk mögött lévő előadás sorozatban olyan sok szó esett erről, hogy most nem szeretnék hosszas magyarázatba bocsátkozni, hogy végül is arról van szó, hogy ez a keresztény tradíció álláspontja azt vallja, hogy ami a kereszténységben, mint közösségben, mint a kicsit szűkebb vagy tágabb értelemben egyházban, mint közmeggyőződés kialakul, végül is ez a tradíció, ez a hagyomány, ez az igazság, ez a tájékozódó pont, vagy ugye a római katolikus egyház részéről ugye még ehhez hozzájárul ugye a pápa személyes karizmája, ugye a tévedhetetlenség karizmája, amivel a pápa rendelkezik. Tehát ez is ugye a keresztény tradíció, és végül a mindenkori tanítóhivatal állásfoglalásai a teológiai kérdésekben. Tehát ez így együtt, a keresztények közmeggyőződése, vagy az egyház közmeggyőződése, a pápai csalatkozhatatlanság alapján kimondott tételek, a tanítóhivatal állásfoglalásai, ezek így együtt adják a keresztény tradíciót. Tehát ha a kereszténységet választja valaki, akkor ugye az egyik irány, amifelé az út ágazik ez, hogy azt mondja, hogy a keresztény tradícióban keresi az élet végső kérdéseire a választ, ezt tekinti igazságnak, forrásnak, erre épít. Másik lehetőség pedig, ha azt mondja, hogy a Bibliára épít, amelyet, ugye akkor tekinti ezt alternatívnak az ember, hogyha a Bibliát úgy fogja föl, hogy a szó szoros értelmében Isten beszéde, a szó legszorosabb értelmében isteni kinyilatkoztatás. Hozzátenni, hogy az előző irányzat nem zárja ki a Bibliát, arról szó nincs, ugye a keresztény tradíció. Egy bizonyos értelemben magában foglalja a Bibliát, és hivatkozik a Bibliára, de a Biblia a keresztény tradíciónak az értelmezésében jelenik meg feltétlenül, és nem önmagában, és a mérce szerepét nem a bibliai kijelentések töltik be, hanem a keresztény tradícióban kialakult közmeggyőződés, illetve az ott kialakult mértékadó állásfoglalások. Tehát tulajdonképpen így sorakoztathatjuk fel
a választási lehetőségeket, hogy a Biblia vagy valami más az élet végső kérdéseit illetően. Most nézzük egy kicsit ezeket egyenként is. Először azt a kérdést tegyük fel, hogy lehet-e az agnoszticizmus álláspontjára helyezkedni, illetve arra az álláspontra, hogy feladjuk a végső kérdések keresését, és azt mondjuk, hogy ez vagy azt, hogy ez meddő meggyőződés alapján, úgyse tudjuk meg az igazságot, vagy pedig azt mondjuk, hogy én ezzel nem fárasztom magamat, és én egy praktikus ember vagyok, itt van az élet, és itt van a munka, én ezzel elfoglalom magamat, ez az élet. Hát természetesen ezt meg lehet tenni, és meg is teszi nagyon sok ember, de mégis azt mondhatjuk, hogy ha jobban megnézzük, hogy azok az emberek, akik erre az álláspontra helyezkednek, ha szemléljük az életüket, bizony nem jutunk arra a meggyőződésre, hogy egy boldog és emberhez méltó élethez vezet. Nem kell illusztrálnom, hogy a munka rabjai, vagy az élet élvezett rabjai, vagy a csak a praktikumra leszűkítő gondolkozásmód igazán emberhez méltó, kiteljesedő és boldog élethez vezet-e, ezt mindnyájan látjuk, hogy igazából ezt egyáltalán nem mondhatjuk. Nem szeretném Prédikátor könyvéből idézni azt az ige szakaszt, ami annyira szemléletes és annyira eleven, ami arra mutat rá, hogy ha az ember valamilyen okból, vagy valami egészen kemény önzésből, vagy valamilyen csüggedésből le nem szűkíti a látóterét szándékosan, tulajdonképpen mindannyiunkat körülvesz a kérdezésre, a keresésre ösztönző valóság. Tehát bizonyos értelemben az embernek meg kell csonkítania magát, hogy lemondjon arról, vagy arra korlátozza magát, hogy élünk és dolgozunk, és az élet végső kérdéseire való válasz keresését feladja. Prédikátor könyve első fejezetéből szeretném a bibliai leírást idézni. Az első fejezetből olvasom a 4. verstől a 10. Tehát a Prédikátor könyve első fejezetéből a 4. verstől a 10. Figyeljük meg, hogy milyen elevenen és szemléletesen írja le a körülöttünk lévő sürgés, forgást, azt a rengeteg tevékenységet, amely az emberi életben folyik. Így olvasom. Egyik nemzetség elmegy, a másik eljön, a föld pedig mindörökké megmarad. És a nap feltámad, és elnyugszik a nap, és az ő helyére siet, ahol ő ismét feltámad. Siet délre, és átmegy észak felé. Körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél. Minden folyóvíz siet a tengerbe, mindazonáltal a tenger mégis meg nem telik. Akármicsoda helyre folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza. Minden dolgok mind fáradoznak, senki ki nem mondhatja. Nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. És végül olvasom a 15. verset.